0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg, amire sokan furcsán nézhetünk, különösen Irán kapcsán, de helyre tesszük, ígérem, Kaiser Ferenccel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mert hogy Iránnal ugye pont az a probléma, hogy ne legyen atom, most meg akkor mégis?
2: Hát ugye Irán nem szövetséges az Egyesült Államoknak, Szaúd-Arábia igen. Kérdés egyébként lesz-e megállapodás, mert mit ez bármit is jelentene, mert gyorsan változhat. Nemrég ugye Donald Trump, az amerikai elnök, a Truth Social-on, ami hát nevével ellentétben igazságot ritkán tartalmaz, egy olyan posztot tett közzé, ami viszont valószínűleg komoly Izrael nyomásra születhetett, hogy csak akkor fogják végrehajtani ezt a megállapodást, ha Szaúd-Arábia csatlakozik az Ábrahám egyezményhez. Tehát elismeri Izraelt és felveszi vele a diplomáciai kapcsolatokat. Most Szaúd-Arábia erre hajlott is 2023. október 7-e előtt, egy rövid ideig még utána is, azóta viszont tekintettel arra, ami a palesztinokkal történik Gázában, Szaúd-Arábia egyre messzebb került ettől a megállapodástól. Tehát ez egyelőre még a levegőben lóg. Keveset tudunk róla, hogy az amerikai energetikai miniszter jelentette be először, nem ismerjük a megállapodás szövegét, annyit tudunk, hogy lehetővé teszi azt is Szaúd-Arábia számára, hogy amerikai technológiával urándúsítson, amire egyébként semmi szükség nincs egy országnak ahhoz, hogy atomreaktort üzemeltesse, hiszen valószínűleg Westinghouse, tehát amerikai gyártmányú reaktorai lesznek Szaúd-Arábiának, ami az érthető módon a Westinghouse fogja a fűtőelemeket is szállítani. Tehát ebben az összetételben eléggé fölösleges dolog az urándúsítás. Elvileg arra Szaúd-Arábia adott garanciát, hogy 6% fölé, ugye ez az atomerőmű használatos dúsítás is szín nem dúsít, de hogy ez később hogy alakul, azt nem tudjuk. Tehát ez egy picit az Amerika Egyesült Államok kinyitott a Pandora szelencéjét, véletőleg azért, mert Szaúd-Arábia elkezdett puhatolózni Kínánál, meg az oroszoknál is urándúsítás kapcsán.
1: Na igen, helyre tenné, hogy mi a békés és nem békés atom közti különbség, ugye a 6%-ot említette?
2: Ahhoz, hogy atomfegyver, tehát nukleáris láncreakciót gyakorlatilag automatikusan végbe megy, ahhoz 90%-ra kell dúsítani. Irán kapcsán is az a legnagyobb probléma, hogy volt legalább fél mázsa 60% fölé dúsított urán, ami semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy ebből bomba minőségi urán csináljunk. Tehát elvileg vannak arra garanciák, gyakorlatilag meg nem tudjuk.
1: Mi történik most Irán és Amerika között? Ugye tegnap ismét egy komolyabbnak tűnő fenyegetést tett közzé Trump, de hát már többször hallottunk hasonlót.
2: Igen, a legfontosabb hír talán az, hogy új front nyílt a háborúban. Ugye Iránnak talán a legütőképesebb, még megmaradt szövetségese, úgynevezett helyettesítője, vagy szép új magyar nevén proxia, a jemeni huszi mozgalom két szaudi tartályhajót megtámadott a Vörös-tengeren, egész pontosan a Könnyek vagy Csíralom kapujában, a szép nevű Bábel-Mandeb tengerszorosban, ami újabb súlyos csapás a globális ellátóláncokra. Ugye a kőolaj világpiaci ára egyből $100 fölé ugrott megint, tehát kiterjedt a háború. Szaúd-Arábiát, Katart, Kuvaitot lövik az irániak, hiszen az ott lévő amerikai bázisokról is hajtanak végre Irán ellen támadást. Tehát valószínűleg ez azért is alakult így, mert az Egyesült Államoknak a térségbeli arab szövetségesei, az úgynevezett olajmonarchiák egyre mondjuk úgy morcosabbak a fejlemények ilyen alakulása miatt. Ezért kellett egy óriási gesztust tenni valószínűleg Szaúd-Arábia felé, hogy ezeket a hangokat kicsit elhallgattassák. Ugye Szaúd-Arábia mind méretét, mind katonai képességét, népességét, stb. Tekintve messze kiemelkedik a úgynevezett olajmonarchiák közül. Tehát, hogy amit ő csinál, az jelentős hatást gyakorol a többi térségbeli olaj államra, nyilván Iránt kivéve.
1: Várható az, hogy belátható időn belül megállapodás szülessen Irán tekintetében? Tehát, hogyha nem is béke, de valamilyen rendezett helyzet jöjjön létre?
2: Nem vagyok optimista. Azért sem, mert még mindig nem tudjuk pontosan, mi a fenét akar az Amerikai Egyesült Államok. Tehát az iráni vezetés álláspontja nagyjából egyértelmű, ők túl akarnak élni. Tehát Irán sokkal kiszámíthatóbb ebből a szempontból. Az amerikaiak célkitűzéseit még mindig nem ismerjük, ugye össze-vissza kommunikálnak az egyes szereplők külön-külön, és hát maga Trump elnök naponta többször is ellentmond saját magának. De a külügyminiszter más mond, a védelminiszter más mond, és amíg nincs egyértelmű amerikai álláspont, ami mellett mondjuk így hosszabb ideig kitartanak, addig nagyon nehéz bármilőst megegyezni, és azt mondjuk betartani.
1: Amerikában félidős választások közelednek, ugye novemberben. Ez az egész helyzet hogyan hathat Trump megítélésére, és most akkor, ha már, ha nem is össze-vissza kommunikáció, de egy újabb vám megszorításról, csomagról beszélnek, milyen az ő megítélése most?
2: Nem jó. Tehát, ami nem meglepő, hogy ő azzal kampányolt, hogy nem fog háborút indítani. A szaudi, bocsánat, az Irán elleni a legnagyobb, de hát ugye megbombázta ő már Nigériát, beavatkozott Irakban, elrabolta, akarom mondani, meghívta vendégségbe a venezuelai elnököt. Nyilvánvaló ez a mostani Irán elleni konfliktus már csak a hossza, meg a költsége miatt ellentmondásos információk annak, de való 50 és 100 milliárd dollár között volt eddig ez a háború. Ez még az USA-ban is döbbentesen nagy összeg. Nagyon népszerűtlen, és ami a legfontosabb, tartósan magasan maradt az Egyesült Államokon belül az üzemanyagár. Tehát az amerikai szavazók többsége is így van, a pénztárcája alapján szavaz, és az Egyesült Államok mindig ezek a hatalmas nagymotorú benzinzabáló monstrumok a divatosak, főleg azokban az államokban, ahol Trumpnak a szavazó bázisának a nagyobbik része él. És ők most morcosak. Ráadásul ez az a tábor, aki hát finoman szólva is erősen antiszemita, és ott az a kommunikáció, ez az egész háború Izrael miatt van.
1: Végszóra nagyon röviden, azért beszéljünk az orosz-ukrán helyzetről is, mert hogy az utóbbi időben nem nagyon van vezető hírek között, holott zajlik a háború a szomszédunkban.
2: Az oroszoknak most van egy jelentősebbnek tekinthető siker, ez a Kosztantyinivka nevű településnek az elfoglalása. Ez az ukrán erődövnek, ugye a Donyeszk megyének a belévő megerődített városoknak a legdél-keletebbi volt. Az a baj, orosz szempontból még mindig van három ennél nagyobb, tehát van egy pici orosz térnyelés, de iszonyatos mennyiségű áldozatok árán, és az ukrán drónok elképesztő vérfürdőt rendeznek, plusz Ukrajna most már az Azovi tengeren, tehát elvileg Oroszország belvizén is meg tudta akadályozni a jó forgalmat. Tehát igazából ez a konfliktus döntetlenre néz ki, csak azt nem látjuk, hogy ukrán részről látunk megegyezési hajlandóságot, orosz részről semmit sem. Tehát az a baj, hogy ez továbbra is zajlani fog. Nyilván mivel nem történik érdemi változás, kivéve amikor egymás rakétázzák a felek, mert ugye lehet akkor lángoló épületeket mutatni, akkor kevésbé szerepel a hírekben.
1: Kaiser Ferenc, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en, a hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Most még nem tudná felvállalni az aktív eutanáziát, erről az egészségügyi miniszter beszélt a Partizánnak. Hegedű Zsolt hozzátette, az életvégi döntések az orvoslás legnehezebb etikai dilemmái közé tartoznak, és a témáról az első 100 napban nem várható döntés. A kormány célja ugyanakkor, hogy ebben a ciklusban megvalósítsa a terület finom szabályozását. Frank Evelinnel és Karsai Péterrel beszélgetünk.
3: Így van, Frank Evelin, Karsai Dániel egykori kollégája.
4: Jó estét kívánok!
3: És Karsai Péter számviteli pénzügyi szakember, így még nem mutattak be, gondolom.
5: Így még nem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Igazság szerint azt mondtam, amikor megérkeztetek a stúdióba, hogy öletekbe hull az ére gyümölcs, mert most amit a kormányfő mondott most hétfőn Máté Zsuzsa KDNP-s képviselő válaszára, hogy szakmai egyeztetést kíván kezdeményez az életvégi döntésről, az tulajdonképpen nem egy előzmény nélküli mondat, mert 4 nappal korábban a Partizánnak beszélt az egészségügyi miniszter arról, hogy nem az első 100 nap programja lesz ez a téma, vagy ennek a területnek az újragondolása, hanem valamikor a ciklus vége felé egy finom hangolása történik a szabályoknak. Mit jelent ez számotokra?
4: Ez a legnagyobb öröm szerintem most számunkra. Még Dani életében nagyjából az utolsó hónapokban vizionált egy állampolgári gyűlést, azt hiszem így fogalmazott, de lehet, hogy más szót használt rá, amivel gyakorlatilag ezt a társadalmi egyeztetést szerette volna tető alá hozni. Azt azért látnunk kell, hogy azokban az országokban, ahol egyébként legalizálták már, vagy a legalizálási folyamat éppen folyamatban van az aktív eutanáziával, asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban, ott ezek a társadalmi egyeztetések nagyon hosszadalmas folyamatok. Tehát asszisztált öngyilkossággal kapcsolatban, ott ezek a társadalmi

0: az elindíthatta a valódi politikai vitát, de látnunk kell, hogy ez még társadalmi szinten egy sokkal hosszabb folyamat. De mi nagyon üdvözöljük.
1: Peti, érkezz be a műsorba. Dani mit mondaná erre? Tehát ezekre a mondatokra.
2: Dani erre azt mondaná szerintem, hogy nagyon jó, hogy elhangzott, hogy ebben a ciklusban szeretné a jelenlegi kormány ezt a kérdést elkezdeni rendezni, de én semmiképpen sem, és most nem Dani nevében, a saját nevemben szólalok meg, én semmiképpen sem lennék annyira szigorú a törvényhozó szervekkel, hogy már 2030-ig mindenképpen valami konkrétumot le kell tenni az asztalra, mert akkor fennáll annak a veszélye, hogy egy homokszem kerül a gépezetbe, és ebbe a gépezetbe nem kerülhet homokszem.
1: Ugye mondjuk, hogyha mondjuk Magyar Péter ígéretét szeretné beváltani, akkor az elvi esélye 8 év alatt van ennek a szabályozásnak, de nem biztos, hogy 4 év múlva újra választják, ugye ez egy fontos kérdés. Tulajdonképpen mi az, amit az alapítvány szempontjából, vagy az ő törekvései szempontjából a legfontosabb újra szabályozni? Mert ugye olyan eszközök vannak a jogban, amelyek tulajdonképpen egy olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg számára, aki nem tud már kontrollálni, lehetősége van abba hagyni a kezelést az orvostudománynak, ugye? Tehát ez egy fontos.
0: Ez teljesen jól látott. Tehát a kezelést visszautasíthatja a beteg, ez a 97-es egészségügyi törvény.
1: De akkor mit kell újra szabályozni, és mit kell finomhangolni?
0: Ami újra szabályozásra ad okot, az például az, hogy az élő végrendeleteknek a kérdése az nincsen rendesen harmonizálva. Az élő végrendelet az gyakorlatilag egy előzetes, közokiratba foglalt rendelkezése az adott személynek arról, hogy ő milyen kezeléseket nem szeretne már egy olyan kiszolgáltatott helyzetben, ahol már mondjuk nem tudna dönteni, illetve mit szeretne az élete végén. Nyilvánvalóan ez megáll azon a szinten, hogy aktív eutanáziáig nem mehet el, viszont például újraélesztést azt megtilthat az adott személy az élő végrendeletében, vagy akár gépi lélegeztetést is, és egyéb kezeléseknek az adását. Viszont az élő végrendeleteknek nincsen egy általános regisztere Magyarországon, tehát ha csak nincsen az én farsebemben most itt az élő végrendeletem, de amikor elmegyek innen a stúdióból, előtt engem egy autó, akkor senki nem fogja azt tudni, hogy én nem szeretnék újraélesztést.
1: Ez milyen furcsa, hogy nincs regisztrál.
0: Ezt mindenképpen újra kell szabályozni, és a Humans Nemzetközi Civil Szervezet erre is indított egy petíciót, hogy Európai Uniós szinten ezt szabályozzuk, és mindenképpen legyen egy közös Európai Uniós regiszter. Mert hát az európai állampolgárok nem csak a saját tagállamokban mozognak.
1: Ez erre van esély, hogy kivegye az Unió a tagállamok kezéből ezt a hatáskört?
0: Inkább azt mondanám, hogy egy közös minimum standardot fogalmazna meg, ahogy például ugye a Covid igazolványoknál is volt egy közös Európai Uniós igazolvány.
1: Peti, olyan betegekkel álltok kapcsolatba, akik ugye Dani sorstársai. Nyilván az, hogy az alapítványnak nemzetközi téren kitágultak a lehetőségei, őket érintik elsősorban. Mit tudtok nekik mondani, hogy milyen lehetőségek nyíltak most meg? Mert azt, hogy politika mit mond, az egy dolog, de hogy egyébként nemzetközileg kitágult a világ.
2: Most még nagyon gyermekcipőben jár az alapítvány, és ezek a típusú nemzetközi kapcsolatok is még csak most kezdenek el kialakulni. Jövő héten is egyébként lesz majd egy újabb megbeszélésünk érintettekkel nemzetközi szinten. Most még nem tudunk túl sok érdekeset mondani nekik, csak az, hogy mindenképpen üdvözlendő, hogy az alapítvány már a nemzetközi terepen is jelen van, és ez is biztos, hogy csak sok pozitívummal fog járni Magyarország és az alapítványra nézve is mindenképpen.
1: Uh-huh. Mi a következő lépés, hogyha a kormányzat megtette ezt a kijelentést? Tehát ti jelentkeztek be, vagy vártok egy társadalmi egyeztetés meghirdetésére?
0: Itt még bejelentkezésről nincsen szó. A kérdéseket kell először megfogalmazni társadalmi szinten, hogy mit is akarunk az asszisztált öngyilkosság körében szabályozni, mert anélkül, hogy megfogalmaznánk a konkrét kérdéseket, nyilván ezt ugye Douglas Adams óta tudjuk, nem tudunk megfelelő választ sem adni.
1: De volt egy beadvány, ugye egy népszavazási kérdés, például az már egy kérdés?
0: Volt egy konkrét kérdés még Dani életében, igen, aminek ugye az előterjesztője Peti volt, vagyis hát konkrétan kettő kérdés volt, azonban az csak egy nagyon szűk részét szabályoztatta volna újra a népszavazás útján a mai hatályos szabályozásnak. Azonban, hogyha megfelelő garanciális szabályokkal ellátott csomagot szeretnénk elfogadtatni, nem csak a törvényhozással, hanem a magyar társadalommal is, akkor nem szabad egy picike szegmensére koncentrálunk ennek.
1: Na most, hogyha előtte vagyunk annak, hogy az alapítvány megfogalmazza ezeket a statementeket, vagy tézisek,

0: akkor tulajdonképpen az, hogy jelenleg gyerekcipőben van az alapítványnak a kibontása, anyagi háttere, az tulajdonképpen nem is akkora baj, nem?
1: Nem, most még előttünk van a munka dandárja, tehát hogy így azok a kérdések, amelyekről Evelyn tett előbb említést, azokat még meg kell fogalmaznunk, fel kell tennünk azokra a kérdésekre, válaszokat kell kapnunk többek között azokon a fesztiválokon, ahová a következő egy hónapban fogunk ellátogatni a Szatta Festre, ami egy picurka kis fesztivál, valamint az Ördögkatlan Fesztiválra 2 hét múlva. Ott ezekről a témákról lesz majd szó, és biztos vagyok benne, hogy az előző évek tapasztalatából kiindulva nagyon sok válasszal fogunk gazdagodni, és sok kérdést fogunk tudni majd feltenni.
0: És te úgy látod, hogy például ezeken a fesztiválokon a fiatalok szívesen ülnek be?
1: Nem csak a fiatalok, ott ez egy teljesen színes társaság szokott, érdeklődők szoktak összegyűlni, úgyhogy ott nagyon sokféle fajta emberrel van lehetőségünk találkozni, akik érezhetően mindannyian érdeklődnek ezzel a téma iránt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat lesz most ezúttal is idén-nyáron.
0: Visszatérünk majd a végén egy kérdéssel, de még Evelynnek, ugye a strasbourgi perben nem kötelezte Magyarországot a bírói testület arra, hogy liberalizálja a szabályozását. Dönthet a magyar törvényhozás arról, hogy egy enyhítést tesz a jogban?
2: Természetesen. A strasbourgi bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy még nincsen egy közös páneurópai minimum standard. Mert vannak olyan országok, ahol legalizálták már bizonyos formáit az asszisztált öngyilkosságnak, és vannak olyan országok, mint Magyarország is, ahol ez még nem került legalizálásra. Viszont a magyar társadalom, és először is ugye a társadalmi szintről kell beszélnünk, dönthet úgy, hogy szeretné ezt legalizáltatni, aminek folyamányaként a törvényhozás dönthet úgy, hogy hoz egy ilyen liberalizációs szabályozást. Viszont ahhoz, hogy eljussunk ide, először mindenkinek körül kéne néznie otthon, magába kellene néznie. Kellene beszélgetnünk arról, hogy mit is gondolunk a saját elmúlásunkról. Mert anélkül, hogy erről a saját gondolatainkat, a saját állításainkat meg nem tudjuk fogalmazni, akkor nem tudunk egy társadalmi egyeztetést lefolytatni. Tehát én arra kérném most az összes nézőt, hogy beszéljenek azokkal, akikkel ott ülnek egy szobában. Holnap kérdezzék meg a barátaikat, kollégáikat, hogy ők mit gondolnak erről. És hogyha ez a diskurzus elindul, akkor önmagát fogja gerjeszteni az a társadalmi egyeztetés, amit vizionált egyébként Hegedűs miniszter úr is, illetve Magyar Péter miniszterelnök.
0: 3 mondatban felmerült a nevet köztársasági elnök jelöltnek, hogy fogadtad ezt? A vidéki prókátornál több szavazatot kaptál.
1: Ezt nem tudom csak 3 mondatban összefoglalni, mert talán 3 szó van. Megható, megtisztelő, felemelő, és még sorolhatnám hosszasan.
0: Dani ügye ennyire fontos?
1: Dani ügye ennyire fontos, és Dani ügyét minden bizonnyal ennyire hatékonyan és ennyire önazonosan képviseljük Evelynnel és az alapítványban mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, a kuratóriumi tagokkal együtt. Valószínűleg az emberekhez az üzenet eljutott, és én ezt ennek tudom be, hogy egy ilyen elképesztően gyönyörű gesztus ajándékoztak meg engem, hogy köztársasági elnök jelöltnek mondhatom magam.
0: Gyertek máskor is, örültem, hogy itt voltatok. A nézőktől most így elbúcsúzom, mert én mondjuk beugrottam ugyan, de ígérem, hogy visszatérek. Több mint valószínű, hogy augusztusban legalább 5 vagy 6 adást fogok vezetni. Úgyhogy én azt kívánom a hétvégére, hogy legyen egy jó hétvégés programjuk, családozzanak, kapcsolódjanak ki, és akkor hétfőn megújult erővel kollégáim várják Önöket. Viszlát!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek, a HVG írt erről, úgy tűnik, hogy megállt, és visszafordult a folyamat, hogy mit hozhat ez. Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel fogjuk átbeszélni. Jó reggelt,
3: kívánok!
2: Ez innentől kezdve azt jelenti, hogy minden úgy lesz, mint az előtt volt?
3: Hát összességében azt jelenti, nyilván kétszer ugyanarról nem beszélhetünk, azt gondolom, hogy egy sokkal gyermekcentrikusabb ellátás lesz a jövőbe, ahol hát az agresszív személyzetet gondolom sokkal hatékonyabban ki fogják szűrni, vagy nem is kerülnek alkalmazásra. És azt gondolom, hogy az ellenőrző szerveknek és a szerveknek nem nevezhető, de civil mozgalmakhoz, tehát a civil mozgalmakat képviselők is bejuthatnak ezekbe az intézményekbe, hogy hát valamilyen szinten ellenőrizzék az ott folyó tevékenységet, és itt mindenek előtt egyfajta gyermekjogi megközelítésre kell gondolni.
2: A Szőlő utcai fiatalok hol vannak most, és ők hova kerülhetnek?
3: Hogy hova kerülhetnek, arról fogalmunk sincsen. Szanaszét vannak, négy felé osztva az országba. Az teljesen megnyugtató, hogy a tervezett tököli bővítés az nem fog megvalósulni, tehát nem fiatalkorúak börtöne mellé telepítenek javítónevelő intézetet, ez biztos, ez önmagában egy örömhír. De hogy pontosan hol lesz az új intézmény, az nem tudjuk.
2: Örülünk, de félig örülünk, így fogalmazott, amikor elkezdtük a beszélgetést, mielőtt beült volna. Például a szakember hiány azért nem egy rövid távon megoldható probléma, hogyha gyermekvédelemről beszélünk. Erre mi lehet a megoldás?
3: Hát ugye a miniszterelnök bejelentette a 25%-os bérfejlesztést az egész terület számára. Ez nem csak gyerekvédelem, a teljes szociális szféra értendő alatta. Hát, hogy ez mikor realizálódik, és ugye a szakszervezetek egy része úgy gondolkodik, hogy ha netán egy későbbi időpontban, mondjuk 27. január 1-től, akkor esetleg visszamenőleges jelleggel, hát nyilván az sokkal jobb lenne. Na de ez a 25%-os bérfejlesztés, ez sokat jelent, de nem mindent. Tehát itt egy szakmai megújulásra van alapvetően szükség, és olyan életpálya modellre, ami hát motiválja az embereket, hogy ezen a területen vállaljanak munkát.
2: Lát erre törekvést az új kormányzat részéről?
3: És abszolút.
2: Gondolok itt arra, hogy nem csak a gyermekvédelem kapcsán, de úgy tűnik, hogy elindult egy szakmai egyeztetés.
3: Igen.
2: Szervezetek között egy koordinációs testületben.
3: Az ágazati miniszter létrehozott egy tanácsadó és koordinációs testületet, amelynek hát különféle szervezetek a tagjai, és van egy 24 pontos cselekvési terv, nekem nincsen felhatalmazásom, hogy erről beszéljek, de ez a 24 pont, ez nagyon mélyen taglalja a megoldásra váró feladatokat, amiből most hirtelen egyet kiemelek, ez a kórházba tartott minden egészségügyi indok nélkül ott lévő csecsemőknek a helyzetének a megoldása. Ebből a megoldásból annyi látszik, hogy egészen rövid távon ezt nem lehet megoldani. Középtávon reálisnak tűnik az, hogy olyan képzést alakítsunk ki, egy most is létező 60 órás képzés megtoldva további 30 órával, ami alkalmassá teszi a nevelőszülőket a különleges szükségletű, azaz 0-3 éves korú gyerekek ellátására. Most ez azért legalább egy év szükséges. Most az a mozgalom, ami ugye azt jelenti, hogy megyünk és ölelgetjük a babákat, az egy nagyon jó dolog, de azért azt tudni kellene, hogy azért annak is megvan a szakmai protokollja. Szóval az nem úgy van, hogy fölkapunk egy babát, aztán elkezdjük ringatni. Bár sok ember van, akinek ez a szükséglete, hogy ilyet csináljon, de nem biztos, hogy ez egybeesik a baba szükségletével. Úgyhogy vannak szervezetek, akik ezt hosszú ideje csinálják, értenek is hozzá, úgyhogy én tudnám javasolni, hogy az újonnan előlépő lelkesedők keressék meg azokat, akiknek van már szakmai tapasztalatuk.
2: Mint ahogy egyéb más területen is, hogy
3: önkénteskedünk.
2: Értem, hogy nem mondhat el a pontok közül, a célirányok közül többet, nem fogom erről faggatni, de kik vesznek részt ebben a koordinációs testületben, tehát mennyire garancia, hogy valóban szakemberek ülnek ott, akik...
3: Ugye magamat nem fogom dicsérni, de én a Család Gyermek Ifjúság Közhasznú Egyesületet képviselem, az SOS Gyermekfalvak Egyesülettől kezdve elég hosszú lenne felsorolni azokat a civil szervezeteket, ezt hangsúlyoznám, amelyek hát eddig is letettek valamit az asztalra, és valószínűleg nem véletlenül kérték fel őket. Úgyhogy úgy a szervezeteket képviselő személyek vonatkozásában garancia van arra, hogy hát hogy ez a 24 pontos cselekvési terv, ez átalakul egy olyan, nem tudom, akciótervé, határidőkkel és felelősökkel, és hozzárendelt forrásokkal, hogy ez belátható időn belül megvalósítható lesz.
2: Mi az, ami kormányzati részről kell ehhez, hogy megvalósuljon ez a terv? Gondolok itt arra, hogy akkor a szakmaiság ezek szerint úgy tűnik, hogy megvannak az irányelvek, hogy mi az, amin változtatni kellene. Beszéltünk egyrészt mondjuk szakemberhiányról a szociális területen, de gondolok itt nem tudom, büntetési tétel változtatásáról. Tehát mi az, amiben mondjuk egy Tisza kormány hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek tényleg létrejöjjenek?
3: Hát eleve a kormány kezdeményezte ennek a testületnek a létrejöttét, ami hát abszolút pozitív dolog, és jelzi az egész társadalom felé, hogy igényli a társadalmi részvételt a politikai és szakmai döntések meghozatalához. Na most itt, amire én azt mondom, hogy egy szakmai lépés például, hogy legyenek olyan nevelőszülők, akik kifejezetten speciálisan alkalmasak a 0-3-es gyerekek ellátására, annak van egy jogszabályi háttere. Tehát ez a képzési programot, a képzési programba a belépést, kilépést, minősített, millió apró részlete van ennek, amit hát jogszabályba kell rögzíteni. Ezek nem ördögtől való dolgok, de ezeket meg kell csinálni, és ezek időigényesek, és nyilván egy ilyen jogharmonizációra is szükség van, mert ugye az utóbbi 16 évben azt vettük észre, hogy olyan jogszabályok születtek, amik élesen ütötték a másik jogszabályt, mert úgy idegből vagy indulatból születtek ezeknek a jogszabályoknak jelentős része. Hát ennek véget szeretnénk vetni.
2: És a civilekbe sem juthattak ilyen intézményekbe?
3: Hát nem.
2: Molnár László, köszönöm.
3: Köszönöm én is.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Alig heverték ki a sportrajongók a foci VB-t, már is itt a Forma 1, ráadásul itt nálunk, úgyhogy van min izgulni azoknak, akik követik az eseményeket. De mit jelent mindez egyébként mondjuk gazdasági szempontból? Erről is beszélünk Szabados Gábor sportközgazdásszal, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: A tavalyi Forma 1 kapcsán azt olvastam, hogy egyfajta rekord volt, rengeteg külföldi érkezett, gazdasági szempontból is nagyon jót tett az országnak. Ilyenkor már látszik, hogy mondjuk ez a hétvége mit hoz nekünk?
3: Az már látszik nyilván, hogy például mennyi jegy fogyott el, hiszen ilyenkor már azért elég nehéz jegyhez jutni. Természetesen a többi az még nem látszik, de hozzáteszem, hogy azok a számok, amelyek ugye ilyenkor nyilvánosságra kerülnek, hogy például mennyit költöttek a turisták, stb. Ezek ugye olyan felmérések, amelyek általában utólag készülnek el, nyilván vannak előzetes becslések is, tehát azért ez nem egy olyan pontos rendszer, hogy azonnal láthassuk a számokat. Itt nyilván a korábbi eseményekből és más eseményekből is lehet becsülni, illetve általában készülnek olyan közvéleménykutatásra hasonló felmérések, tehát egyszerűen a szurkolók megkérdezése, ami alapján azért elég jól fel lehet azt mérni, hogy összességében ez milyen gazdasági hatást jelent. Itt ugye azt tudjuk, hogy a résztvevő nézőknek a jelentős része külföldi, tehát ez akár ilyen 80% fölött is lehet bőven a külföldieknek a részaránya, és hogyha az ő költésükbe belevesszük azt, hogy ők azért ugye nyilván nem csak a jegyet veszik meg, hanem azért jelentősebb költést is, 1000 euró közeli költést is véghez vihetnek fejenként, akkor azért láthatjuk azt, hogy itt bőven-bőven ilyen 50 milliárd forint fölött van az, amit Magyarországon elköltenek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az az összeg, ami például a magyar vállalkozásoknál egy plusz bevételként lecsapódik a nagydíjnak köszönhetően.
2: Annak már hagyománya van, hogy a Forma 1-et nálunk is rendezik. Ez brand szempontjából mit jelent Magyarországnak?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy ez még fontosabb is, mint a költés. Tehát itt mindig lehet beszélni a számokról, ezek nagyon jók, de összességében Magyarország számára ez a brand hatás, ez sokkal többet ér. Tehát ez egy olyan országimás hatás, amit máshogy egyszerűen nem tudnánk megkapni, megszerezni. Magyarország értékét, pozícióját, helyét a világban semmi más nem tudja ennyire növelni. Gondoljunk abba bele, ugye 21 néhány országban van Formula 1-es nagydíj. Önmagában, hogy ebben a körben benne vagyunk, kik vannak itt a világ legnagyobb, gazdaságilag legerősebb országai és a legdinamikusabban, gazdaságilag legdinamikusabban fejlődő országok. Gyakorlatilag nincs semmilyen olyan kritériumrendszer, ami alapján mi egy ilyen elit csoportba beletartozhatnánk. Tulajdonképpen a Formula 1 az egyetlen. Egy olyan térképre, egy olyan mezőnybe tesz minket, ahol egyébként lássuk be, nem lenne semmi kedvalónk. Tehát ilyen szempontból tényleg egy magasabb polcra helyezi Magyarországot ez a Formula 1-es futam. Nem véletlen, hogy itt a környező országokban még soha nem volt Formula 1-es futam. A volt szocialista országok közül is csak Oroszországban volt egy ideig. De most gondoljuk arra, például Skandináviában sincs, talán a 70-es években volt utoljára svéd nagydíj. Tehát egy olyan körben vagyunk benne, ami kifejezetten egy ilyen elit státuszt ad az országnak, és ez nyilván ez turizmusban, gazdasági befektetésekben, a magyar exporttermékeknek a külföldi forgalmában, de minden másban, akár a magyar munkavállalóknak a magyarországi megítélésében, tehát rengeteg olyan kérdésben segíti a magyar gazdasági és társadalmi hatást, ami egyébként az egész magyar nemzet megítélésére hatással van.
2: Van reálisan olyan hasonló presztízsű sportesemény egyébként, amire potenciálisan pályázhatna Magyarország? Tehát, hogy mondjuk megvan hozzá az infrastruktúránk, vagy kialakítható lenne, és hasonló hozadéka lenne? Nyilván a foci VB után kérdezem ezt.
3: Gyakorlatilag csak a labdarúgás, igen. Ugye volt idén már Magyarországon bajnokok ligája döntő, az nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanez a pozitív hatás, de gyakorlatilag labdarúgáson kívül más sportág nem tud ilyen hatást kifejteni. Tehát ugye volt már atlétikai világbajnokságunk, úszó világbajnokságunk, az ugye lesz még egy jövőre is. Nyilván ezeknek is nagyon komoly hatása van, de Formula 1-hez és labdarúgáshoz semmi más nem mérhető.
2: No, akkor ha már foci és foci VB, kérem, hogy értékelje az idei VB-t is, ami sokak szerint túl hosszú volt. Volt, aki ki volt akadva, például az öcsém, aki foci rajongó, hogy miért kell oda ivószünet, meg hosszabb reklám a döntőben, stb. De hát ennek nyilván mind gazdasági hatásai voltak Amerika szempontjából. Hogyan látja, hogyan értékeli ezt a több mint egy hónapot?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a problémák, amelyek itt felmerültek, akár valóban a mérkőzések mennyisége, akár ugye a reklámszünetek, nevezzük nyugodtan a reklámszünetnek, nem kell ivószünetnek becézgetni. Persze, ezeknek mind gazdasági oka volt. Azért volt több csapat, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, azért voltak a reklámszünetek, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, és így tovább, és így tovább. Ez be is jött, tehát tényleg óriási rekordbevételt ért el a FIFA. Aminek örülni lehet, futball szurkolói szempontból most az egy dolog, hogy a FIFA pénzügyesei minek örülnek, ezt tegyük félre. Aminek szurkolói szempontból örülni lehet, hogy ez nem okozott szakmai problémát. Ugye sokan féltek attól, hogy nagyon felhigul a mezőnye, gyenge lesz a mérkőzés színvonal, ki fognak lógni az új csapatok. Nyilván volt egy-két csapat, aki kilógott, ami minden VB-n van, de alapvetően az új országok megállták a helyüket, akár Zöld Köztársaság, de még Curaçao is. Tehát tényleg szakmailag azt gondolom, hogy egy jó színvonalú világbajnokságot láthattunk minden egyéb probléma ellenére. Ennek szurkolói szempontból abszolút örülni kell, és ráadásul ugye azt láttuk, hogy azok a sztárok, akiktől a legtöbbet várta az ember, azok tényleg, hát ilyen küzdelmet ugye a góllövő listán szinte még egy világbajnokságon sem láttunk. Tehát tényleg a legnagyobb sztárok a legjobb formájukat hozták. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy szakmailag és szurkolói szempontból is egy jó világbajnokságon vagyunk túl.
2: No, de akkor azt mondja, hogy sportközgazdászként igazából tanácsolná, hogy tartsák meg ugyanezeket a következő VB-re is?
3: Azért mindent nem. Tehát én is azt gondolom, hogy például ez a reklámszünet bármennyire is hasznos volt pénzügyileg, a labdarúgástól idegen, a játékot megtöri, tehát ez például szakmailag én azt gondolom, hogy nem használ a labdarúgásnak, tehát hosszú távon ez nem jó. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mai digitális világban már vannak olyan megoldások, akár most hasamra ütök, beúsztatok reklámot a képernyőre a közvetítés közben, amivel azért ki lehet azt kerülni, hogy a játéknak meg kelljen állnia. Tehát én azt gondolom, hogy erre feltétlenül azért nincsen szükség, nem vért, hogy az UEFA is azt mondta, hogy már pedig bajnokok ligájában, Európa-bajnokságon nem fognak ilyet alkalmazni kötelezően, tehát csak akkor, hogyha ezt az időjárás valóban indokolja. A nagyobb létszám, én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy szakmailag a 32-es mezőny az indokoltabb lenne, de olyat még nem láttunk, hogy a világbajnokság létszáma csökkent volna, csak olyat, hogy nő. Tehát ehhez jobb, ha mindenki hozzászokik, hogy ez a 48 lesz a minimum, aztán még az is lehet, hogy ezt is növeli a FIFA, hiszen már rebesgetik, hogy akár 64-re felemelik a következő VB-re a létszámot, akár csak egyedi jelleggel. Ott már azért azt gondolom, hogy ott nagyon komoly problémák lehetnek szakmai szempontból, tehát én azt nem javasolnám a FIFA-nak, de nyilván nem engem fognak megkérdezni.
2: Szabados Gábor, köszönöm.
3: Köszönöm én is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek. Csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

da kot tesel az örömöd, az nem egy múlom amor. Szürkeség elfelvált ott a szín, a halál eltűn maradt az élő víz. Tudod kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Őről a kávé nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Let me do that again.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: Force.
1: Műsorajánló.
2: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Sólyog Tamás holnap estig írhatja alá a saját eltávolítását is magába foglaló alaptörvénymódosítást. Bárki véleményt mondhat a KRESZ módosításáról, így az e-rollerekről vagy a gyorshajtók büntetéséről is. És rekord alacsony vízszinteket mérnek a folyókon. A Tiszán több helyen szünetel a kombiközlekedés. 5 adónem eltörlését jelentette be a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a jövőben magasabb adótételekkel sújtják a szennyező és a magas vízfelhasználású vállalatokat. Az erről szóló javaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. A megszűnő adónemek a települési adó, az EB adó, a bevándorlási különadó, a széndioxid kvóta adó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. A kvótaadó kivezetése a bejelentés szerint nem jelenti a nagy szennyezők felmentését.
4: Fontos döntéseket hozott a Tisza kormány annak érdekében, hogy megszüntessük a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatokat és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták, és nem a magyar gazdaság növekedését támogatták.
3: Egy napja maradt Sólyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvénymódosítást. Ha ezt nem teszi meg és nem mond le, a kormánytöbbség megindítja a megfosztási eljárást. Egyes jogászok szerint a köztársasági elnök kezében vannak még eszközök, amelyekkel akadályozhatja, hogy eltávolítsák pozíciójából. Más szakértők viszont úgy látják, bár az időt még húzhatja, Sólyog Tamás sorsa eldőlt már.
5: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
6: Magyar Péter keményen kritizálta és lemondásra szólította fel Sólyog Tamást májusban az országgyűlés alakuló ülésén. A miniszterelnök és a köztársasági elnök azóta személyesen is egyeztetett. Sólyog Tamás sikertelenül kért segítséget az Alkotmánybíróságtól és a Velencei Bizottságtól, de mégsem távozott. A kormány ezért egyetlen alaptörvénybe írt mondattal meneszteni az államfőt. Az alaptörvénymódosítást hétfőn gyorsított eljárásban fogadta el az országgyűlés.
0: Ami fáj, gyógyuljon.
6: Súlyog Tamásnak a jogszabályok szerint szombat estig kell aláírnia az alaptörvénymódosítást, ha ezt nem szeretné megtenni, két út áll előtte. Lemond vagy az Alkotmánybírósághoz fordul, hogy a testület vizsgálja meg az alaptörvénymódosítást, bár tartalmi szempontokat nem mérlegelhet.
7: Én nem számítok arra, hogy ráadásul a lemondások hetében, és még csak csütörtökön vagyunk, tovább húzná a köztársasági elnök úr.
6: Bár a miniszterelnök bizakodó, van B-terve arra az esetre, ha az államfő kerékkötője lenne saját menesztésének.
7: Ha pedig mégis ez a sajnálatos dolog bekövetkezik, és viccet csinál az alaptörvényből, az egykori alkotmánybírósági elnöki pozíciójából, és nem hallja meg az idők szavát, hogy az a politikai közösség, amely őt oda tette, és maradásra kényszerítette már szétporlat közben, akkor pedig el fogunk járni a szükséges időben és a szükséges módon.
6: Vagyis megindítják a megfosztási eljárást. A tisztító tűzművelet meghirdetésének napján Magyar Péter azt mondta, ebben az esetben Súlyog Tamás nem gyakorolhatja a köztársasági elnöki jogköreit. Helyette ideiglenesen az országgyűlés elnöke járhat el, aki pedig aláírja az alaptörvény módosítását, és így eltávolítja az államfőt. A megkérdezett jogász szerint viszont ez nem ilyen egyszerű, és számos tévhit terjed az üggyel kapcsolatban.
8: Ha megindítják a megfosztási eljárást az államfővel szemben, az nem jelenti, hogy az országgyűlés elnöke automatikusan helyettesítővé válik, hiszen az alaptörvény egy cikkel lejjebb tisztázza, hogy az országgyűlés csak akadályoztatás esetén lép a köztársasági elnök helyébe, az akadályoztatást pedig ki kell mondani az országgyűlésnek, amit az Alkotmánybíróság rögtön hivatalból meg kell, hogy vizsgáljon. A köztársasági elnök egyéni nyilatkozatával azonnal véget vethet az akadályoztatásnak. Tehát ez így biztos, hogy nem áll meg.
6: Az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnökségi tagja úgy látja, ha lehetnek is jogi viták például Súlyog Tamás helyettesítéséről, az eltávolításának ügye már eldőlt.
9: Ahhoz, hogy a köztársasági elnök ne írja alá az alaptörvény módosítást, ahhoz meg kell sértenie az alaptörvényben lefektetett kötelezettségét, alkotmányos kötelezettségét. Én azt feltételezem, hogy ezt nem fogja megtenni. Maximum az Alkotmánybírósághoz fordul, aki meg fogja a hatáskörének a hiányát állapítani, és ezzel elhúzódhat a saját megfosztási eljárása, mondjuk, mit mondjak, egy-két héttel.
6: A megkérdezett választási szakértő úgy látja, a társadalmi felhatalmazás megvan a kormány lépése mögött. Ugyanakkor egyre többen vannak, akik a céllal egyetértenek, viszont az eszközzel már kevésbé.
10: A közeljövőben nem is fog olyan szintű felháborodást eredményezni, hogy tömegek elfordulnának a Tiszától. Egyszerűen azért, mert a rendszerváltás folyamatával, a főcsapás irányjal egyetértenek, csak néhány elemében vannak fenntartásaik. Ezek a mézesetek még vélhetően hónapokig tartani fognak, az is lehet, hogy akár egy-két évig, de annál nem tovább.
6: László Róbert hozzátette, a legfőbb veszély a kormányra nézve az, ha megszokja azt, hogy nincs következménye a kritikáknak, mert akkor a jövőben nehezebben fog tudni korrigálni, akár nagyobb hibák esetén.
3: 15 napot kapott az a 806 pályázó, hogy részletesen elszámoljon a Nemzeti Kulturális Alap választás előtti több milliárdos pénzosztása idején kapott pénzzel. Erről kaptak értesítést azok, akik a választások előtt támogatásban részesültek az NKA pénzekből. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter Facebook posztjában úgy fogalmaz, a támogatások esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes esetben elengedhetetlen. Az elszámoltatásban fontos szerepet kap az NKA új alelnöke Matyasovszki Zsolnai Bence, aki Tarr Zoltán szavai szerint a kulturális szcénából jön cégvezetői tapasztalattal. Átfogó rendészeti fellépés indul Budapesten. Mindeközben egyenruhások ezrei hiányoznak a fővárosi utcákról. A szakszervezet szerint a bérkérdésen túl számos más probléma orvoslása segíthetne az ágazaton. A folyamatosan romló közbiztonság miatt számos polgármester és a főpolgármester is felemelte már a hangját.
11: Önkívületi állapotban fekszik ez a férfi a II. János Pál pápa téri metróállomásnál. A jelenség már-már mindennapos a belső kerületek közterein. Egyre többen kongatják a vízharangot a közbiztonság miatt. Erre válaszul a belügyminiszter, egy hónapos átfogó rendészeti akciót rendelt el a fővárosban. A BRFK közleménye szerint az akciók célja az érintett helyszínek célzott ellenőrzése, a jogsértések gyors megszakítása, a körözött személyek felkutatása és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése. A belpesti kerületek vezetői pár napja nyílt levélben fordultak a kormányhoz. Több intézkedést sürgetnek. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere pénteken Baricska Norberttel, Budapest új rendőrkapitányával egyeztetett.
12: De az igazi megoldás az lenne, hogyha azt az 1600 posztos rendőrt, aki csak a fővárosból hiányzik, minél előbb pótolni tudjuk. Ehhez pedig bizony állami beavatkozásra van szükség.
11: A rendőrkapitánnyal csütörtökön Karácsony Gergely is tárgyalt, aki szerint a jelenségek egy jelentős része nem rendészeti, hanem szociális kérdés. A főpolgármester is több rendőrt sürget. Emellett a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot, valamint vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését.
13: A főváros haléktalan ellátó intézményeiben van már ilyen típusú szakmai tudás, kapacitás. Ennek a bővítését, finanszírozási és jogszabályi hátterét persze meg kell teremtenünk, éppen ezért egyeztetünk az egészségügyi és a szociális kormányzattal, hogy mielőbb el tudjuk indítani ezt a szolgáltatást.
11: A romló közbiztonság egyik oka, hogy Budapesten jelenleg 2020, országosan pedig csaknem 9000 rendőr hiányzik.
14: Ha azt nézzük, hogy ez három közepes vagy nagyobb megyének az összlétszám ez a 9000 fő.
11: A független rendőrszakszervezet főtitkára szerint a béremelés, a kiszámítható szolgálattervezés és a lakhatási kérdések rendezése jelenthetne megoldást.
14: Bármilyen módon akár saját lakástámogatás, akár szolgálati lakás, akár pedig bérlakás programmal mindenképpen ezt meg kell oldani.
11: Keressük a belügyminisztériumot, hogy rövid távon milyen intézkedésekkel tervezik feltölteni az állományt, de adásunkig nem kaptunk választ.
3: Feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt, derül ki a kormány közleményéből. Az iskolai és felsőoktatási internetes felületek, valamint a kormányzati iratkezelők adatainak átvizsgálásakor ugyanis kiderült, hogy 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoport kapta. A monopolizált helyzet miatt a magyar adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn, kiszolgáltatott helyzetbe hozva az intézményeket. A felelősség tisztázása a nyomozó hatóság feladata lesz, áll a közleményben. Az ősszel visszakerülhet a Tudományos Akadémiához a teljes kutatóhálózat, amit az Orbán kormány 2019-ben csatolt el az MTA-tól. Ez derül ki a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az Akadémia közös közleményéből, amit a Telex ismertetett. A minisztérium és az MTA egyeztetést folytatott a kérdésben. Javaslatukat szeptember elején társadalmi vitára bocsátják, és októberben már hatályba is léphet az új szabályozás. Az átalakítással, ami összességében 5000 dolgozót érint, a Magyar Kutatóintézeti rendszert átláthatóbbá tennék, hogy elszámoltatható szervezeti formában működjön. Újabb rekordot döntött a budapesti értéktőzsde, a növekvő teljesítményből pedig a magyar gazdaság, a vállalatok és a lakosság is profitálhat, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök, aki Kármán András pénzügyminiszterrel és Tóth Tiborral, a BÉT vezérigazgatójával vett részt a budapesti értéktőzsde ünnepélyes kereskedés indító csengetésén. Varga Mihály a stabilitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, Kármán András pedig azt mondta, a cél, hogy a tőzsde a vállalatok természetes finanszírozási forrásává váljon, és a lakossági megtakarítások nagyobb része is a tőkepiacra kerüljön.
15: A csengő több mint három évtizede azt üzeni, hogy Magyarországon működik a piac, és működik a verseny. Erről beszélt Kármán András a budapesti értéktőzsdén a Varga Mihály jegybankelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint a Bux Index az idei első fél évben 26%-ot emelkedett, és júliusban újabb történelmi csúcsokat döntött.
16: Ezek a számok azt jelentik, hogy a hazai és a nemzetközi befektetők hisznek Magyarországban. A kormány dolga, hogy ezt a bizalmat kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel, valamint a Maastrichti kritériumok teljesítésével kiérdemelje.
15: A pénzügyminiszter szerint a kormány egyik célja, hogy a hazai vállalatok számára a tőzsde természetes finanszírozási forrásá váljon. Emellett a lakossági megtakarítások nagyobb részét is a tőkepiacra terelnék.
16: Ma túl sok pénzül készpénzben és látra szóló betétben, olyan formákban, amelyek hosszú távon még az értéküket is nehezen őrzik meg.
15: Kármán András szerint fontos, hogy minél többen megismerjék a részvényeket, a kötvényeket és a befektetési alapokat, mert a gazdasági növekedéshez több hazai megtakarításnak kell megjelennie a tőkepiacon.
17: Adnak olyan terméket.
15: Bot Péter Ákos szerint ez jó irány, a sikerhez azonban a bizalomra is szükség van.
18: Az elmúlt évtizedekben voltok arra, hogy az ember elbizonytalanodjon, de a készpénz mégiscsak egy halott tárgy, abban az értelemben nem hoz semmilyen kamat jövedelmet, őrizni is kell, tehát én is azt tudom csak mondani, hogy aki bízik a gazdaságban, az jobban jár, leköti a pénzét, és jobb a gazdaságnak is.
15: Varga Mihály szerint a magyar tőzsdében rejlő lehetőségek még nincsenek teljesen kihasználva. Azt mondta, a lakossági megtakarításoknak mindössze 3%-a jelenik meg a tőzsdén, miközben az uniós átlag 6%.
19: Azzal számolunk, hogy a magyar lakosság pénzügyi vagyona 124 ezer milliárd forint, ebből 26 ezer milliárd forint szabadon használható résznek tekinthető, van tehát forrás a magyar lakosságnál.
15: A jegybank elnök szerint az elmúlt egy év gazdasági mutatói a stabilitást tükrözik. Kiemelte, júniusban 1,7% volt az infláció. A forint tavaly óta jelentősen erősödött az euróval szemben. A tartalék pedig rekordszintre 61 milliárd euróra emelkedett. A korábbi jegybank elnök ugyanakkor úgy látja, az inflációs veszély nem múlt el.
18: Egy kicsit túl szép a mutató, tehát a jelenleg inflációs mutató egyessel kezdődik, a magyar gazdaságban ennél nagyobb az inflációs nyomás, és ezért bizony az árak nőni fognak, már csak azért is, mert a világban vannak olyan folyamatok, például a hormuzi szoros körül, hogy az olajár, üzemanyagár nőni fog.
15: Míg a jelenleg is népszerű állampapír vásárlásával a befektető kölcsönt ad az államnak, vagyis az államadóság finanszírozásához járul hozzá, addig a részvény vásárlásával egy vállalat tulajdonosává válik.
20: Az állampapíron előre tudhatjuk, hogy mit kapunk, ugye fix vagy infláció követő kamatot, mögötte állami garanciával, illetve el lehet mondani azt is, hogy a lakossági állampapír kamata adómentes. A részvénynél nincs garancia, a vállalat eredményéből és eddig a befektető osztalékon, illetve árfolyamérességen keresztül, cseréjük pedig viseli az árfolyam kockázatot, árfolyam ingadozást.
15: A részvénypiaci elemző szerint Magyarországon is elérhető az uniós átlagot jelentő 6%-os lakossági tőzsdei befektetési arány. Ehhez azonban hosszú út vezet.
3: Több mint 800 településen nincs házi gyerekorvos, derül ki a KSH adataiból. Sok helyen a gyermekorvosi rendeléseket a házi orvosok viszik, miközben az ő számuk is jelentősen csökkent. A betöltetlen házi orvosi praxisok száma 2010 óta nő folyamatosan. Van olyan, ami 20 éve betöltetlen. A fő ok a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a házi orvosok száma 2010-hez képest. Már nem gyanúsított Szakács István, akit egy korábbi videója miatt nemrég bevittek, és 4 órán át kihallgattak a rendőrök. A felvételen a jobboldali influencer azt mondta, hogy ha elviszik Orbán Viktort az aranykonvoj ügy miatt, akkor 500 000-en indulnak meg, hogy bárhonnan kiszabadítsák a volt miniszterelnököt. A főügyészség közleménye most azt írja, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsításra nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn. Szakács panaszát a kutatás, lefoglalás és motozás ellen azonban elutasították. Irányított bombákkal és rakétákkal támadta Ukrajnát Oroszország. Az ukránok pedig drónokkal mértek csapást orosz hajókra a Fekete-tengeren. Az elmúlt hónapokban az ukrán dróntámadások üzemanyaghiányt okoztak Oroszországban és a megszállt Krím-félszigeten. Zelenszkij elnök mégis leváltotta a drónfejlesztésért felelős védelmi miniszterét, ami ellen sokan tiltakoztak Ukrajnában.
21: Lakóházak és egyéb épületek is súlyos károkat szenvedtek az oroszok egyik támadásában a délkelet-ukrajnai Zaporizsja városában. A helyi kormányzó a Telegramon azt közölte, hogy a támadásban legalább 3 ember meghalt. Minden délután ugyanabban az időben lőnek minket irányított bombákkal. Délután 4 órától 4:30-ig. Az oroszok minden esetben polgári és nem katonai célpontokat támadnak, mondta ez a nő. Közben orosz rakéták csapódtak be a Fekete-tenger partján lévő kikötővárosban, Odesszában. Ott legalább két ember vesztette életét, és további 8-an megsérültek. A helyi katonai közigazgatás vezetője szerint 11 lakóépületben keletkeztek károk. Ilyen még soha nem történt. Szinte megállás nélkül szólnak a légiriadók egyik a másik után. Már azt sem tudom követni, hogy van-e épp aktív riasztás, mert gyakorlatilag folyamatos, mondta ez a nő. Ukrajna viszont videót tett közzé arról, ahogy dróncsapásokat mért egy tucat orosz hajóra a Fekete-tengeren. A 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten pedig az ukrán támadások által okozott üzemanyag és áramhiány miatt visszaesett a turizmus. Jobb szezonra számítottunk. Sajnos idén kevesebb a turista, de azért vannak vendégeink. Naponta körülbelül 100 embert szállítunk, mondta egy hajózási cég társalapítója, aki szerint durván 70%-kal csökkent a forgalmuk. Közben Zelenszkij ukrán elnök megbízta Jevhen Hmarát, az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét a Védelmi Minisztérium irányításával az új miniszter kinevezéséig. Kijevben pedig folytatódtak a tüntetések az eddigi tárca vezető Mihajlo Fedorov vitatott leváltása ellen.
3: Nem szűnnek az Irán elleni amerikai támadások a két fél közti tűzszünet múlt heti összeomlása óta. Az Egyesült Államok hidakra és egy repülőtérre mért csapást, Teherán pedig válaszul egy kuvaiti áram és sótalanító üzemet vett célba. Az amerikaiak egyúttal újra lezárták az iráni kikötőket. Teheránban a pénteki imát vezető hitszónok megtorlással fenyegette az Egyesült Államokat. A városban ráadásul olyan óriás plakátok jelentek meg, amelyek koporsóban ábrázolják Trump amerikai elnököt, vagy azzal fenyegetik, hogy Netanyahu izraeli miniszterelnökkel együtt megfullad majd az irániak bosszújában. Közben a tőzsdék eséssel reagáltak a háború eszkalációjára és a technológiai részvények globális eladási hullámára. Rendkívüli kongresszust tartott a kormányzó brit munkáspárt, hogy új vezetőt válasszon Andy Burnham személyében. Manchester volt polgármestere várhatóan hétfőn veszi át a miniszterelnöki tisztséget Keir Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Starmer június 22-én mondott le, miután májusban a munkáspárt a vártnál is rosszabban szerepelt a brit önkormányzati választásokon. Történelmi mélypontra süllyedt a hazai folyók vízszintje. A Dunán Bajánál csütörtökön negatív rekord született. A vízmérce mindössze 25 cm-es vízállást mutatott. A Tiszán és a Dráván is tovább apad a víz. Több helyen már ott is rekordközeli értékeket mértek.
1: Jelenleg reggel 8:30 van, és már most 28 fokot mutatnak a hőmérők, és vakító napsütés van. Itt állunk a Vén-Dunánál, ahol most teljesen, mondhatni teljesen ki van száradva a meder. Az összfolyó víz az most itt mellettem, ez a körülbelül 30 cm. Budapestről Mohács fele ennyi az összfolyás.
2: A szebb napokat látott Vén-Duna ma már sok helyen inkább egy felmelegedett pocsolyára emlékeztet. Ha a közeljövőben nem érkezik jelentősebb vízutánpótlás a német és osztrák vízgyűjtő területekről egy kiadós esőzést követően, a mellékák tovább apadhat, és egyes szakaszai akár ki is száradhatnak.
1: Ez pedig itt már a fő Duna ág, ami azt jelenti, hogy ha mögém néznek, akkor ott körülbelül a fák környékén szokott lenni a víz sodrásának a teteje. Ha még távolabb nézünk, ott már olyan szűk a Duna, hogy a hajózás is veszélyessé vált.
22: Az alacsony vízszint ez a sporthajózókra jelent leginkább veszélyt, mert olyan víz alatti akadályok, mint itt mellettünk is látható, hogy olyan kő kupacok kerülnek elő, amik veszélyeztethetik a sporthajózást, rá tudnak szaladni csónakkal, akár a motor, akár a hajó sérülhet.
2: A Tiszán sem jobb a helyzet. A légi felvételeken jól látható, hogy a hosszantartó szárazság miatt jelentősen visszahúzódott hazánk második legnagyobb folyója. Az alacsony vízállás egyre súlyosabb problémát okoz a térségben.
23: Tiszán a hét végén érkezhet egy pár deciméteres vízszintemelkedés a felső szakaszhoz, de itt is elmondható, hogy a medertehetségek még így is alacsonyak maradnak.
2: A hétvégén ugyan némi csapadék érkezhet, ami átmenetileg enyhíti a helyzetet, de a szakemberek szerint ez csak csekély segítséget jelent.
24: Folyamatos LKV-ba vagyunk, a legkisebb vízállás minden nap megdől konkrétan, tehát olyan vízzel találkozunk, azért is jöttünk fel, amivel még korábban soha, Itt ennél a szakasznál is mínusz 284-nél járunk most már, Szolnoknál mínusz 300 alatt volt.
2: A Dráva vízszintje is brutálisan alacsony, a legtöbb helyen már előbújtak a víz alatti homokpadok. A Dráva-Szabolcsi híd pilléren látszik, hogy mekkora a vízhiány. A Dunán egyelőre még közlekednek a kompok, a Tiszán azonban több átkelőn is fel kellett függeszteni a járatokat az alacsony vízállás miatt.
3: Elhunyt Kádár Béla Széchenyi díjas közgazdász, az Antal kormány egykori külgazdasági minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, közölte honlapján az MTA. Kutatóként főleg az összehasonlító gazdaságpolitikával, a történelmileg megkésett modernizáció problematikájával foglalkozott. 1990-től 4 éven át az Antal kormány külgazdasági minisztere, 8 éven át országgyűlési képviselő volt. 2001-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjának. Kádár Béla 92 éves volt. Meghalt az ALS betegséggel küzdő Szalai Dezső, akit az ATV nézői Heti Napló című műsorunkból ismerhettek. Szalai Dezső a súlyos diagnózis után bakancslistát írt, hogy megmutassa, az ALS mellett is lehet élményeket szerezni. 2024-ben baráti összefogással Stuttgartban a labdarúgó Európa-bajnokságon a lelátóról szurkolt a magyar válogatottnak. A Heti Napló stábjának akkor úgy fogalmazott, a foci éltet, a lélegeztetőgép életben tart. Szalai Dezső 52 éves volt. A szállásadók és az étterem tulajdonosok is arra panaszkodnak, hogy egyre kevesebben vannak hétköznap a Balaton mellett, inkább csak hétvégére érkeznek tömegek. A szakemberek szerint ennek több oka is lehet, de az egyik legfontosabb, hogy olcsó az euró. Ezért sok magyar döntött úgy, hogy inkább külföldön a tengerparton nyaral.
2: Ezek a felvételek egy hete készültek Keszthelyen, ezek pedig délelőtt Siófokon. Mindkét felvételen jól látszik, hogy nincsenek tömve a balatoni strandok. A legtöbb szállásadó és vendéglátó arra panaszkodik, hogy jóval kevesebb a vendég, mint tavaly ilyenkor.
0: A szolgáltatók, akik komplex szolgáltatást tudnak nyújtani, azok nem panaszkodnak, de azok a szobakiadók, panziók, illetve egyéb szolgáltatók, akik ki vannak téve az időjárásnak, illetve nem tudnak komplex szolgáltatást nyújtani, ott bizony a vendégek jelenleg még nem érkeztek meg, ahogy a korábbi nyári szezonokban meg szoktak érkezni. 20-30%-os visszaesésről hallok ebben a szegmensben.
2: Egy étterem tulajdonos szerint a hétköznapi forgalom is jelentősen visszaesett, és most a Balaton a főszezonban is leginkább csak hétvégén telik meg.
4: Csütörtöktől kezdenek el, itt talán többen lejönnek hosszú hétvégére a Balatonra szerencsére, és csütörtöktől többen vannak, de aztán hétfőtől így megint kevesebben a hét elején, szóval ilyen hullámzóan vannak.
2: A híradónk által megkérdezett közgazdás szerint több összetevője is van annak, hogy a Balatonon megcsappant a forgalom idén. Az egyik legfontosabb, Braunerik szerint, a forint és az euró árfolyamának alakulása.
5: Körülbelül 9-10%-kal erősebb a forint idén júliusban, mint tavaly júliusban. Ez azt jelenti, hogy például a külföldi utazások, tekintsük például Horvátországot vagy Olaszországot, sokkal olcsóbbá váltak a hazai balatoni nyaralásokhoz képest.
2: A hétvégére rossz időt jósolnak a meteorológusok, emiatt például elmarad a Balaton átúszás is. Ez azt jelenti, hogy a viharos időjárás miatt még kevesebben látogatnak majd a magyar tengerhez.
3: A Liverpool labdarúgó csapata hivatalosan is bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominikkal, számol be a 24.hu. A magyar válogatott középpályás 2023-ban érkezett a klubhoz. 3 évet követően azonban kulcsfontosságú játékossá nőtte ki magát. A legutóbbi idényben megválasztották a szezon legjobbjának is. Az új megállapodásról már hónapok óta tárgyaltak. A megállapodás értelmében Szoboszlai 2031-ig lesz a Liverpool játékosa, csapatkapitány helyettesként. Nem várható a vasárnapi VB döntő helyének vagy idejének megváltoztatása a környéket borító sűrű szmog ellenére. Pedig az Egyesült Államok északkeleti részén rendkívüli a légszennyezettség a kanadai erdőtüzek füstje miatt. A meteorológusok szerint viszont az érkező csapadék és hidegfront javítani fogja a levegő minőségét.
21: Sűrű szmog borítja Torontót a város közelében tomboló erdőtüzek füstje miatt. A légszennyezettségre való tekintettel a hatóságok narancs riasztást adtak ki. Sokan mégis kimentek a szabadba, és maszkban is azt mondták, hogy a szájukban érzik a füst ízét. Otthon nem nyitottunk ablakot, így nem éreztünk semmit, csak néztük a híreket és az ajánlásokat. Úgy döntöttünk, jobb lesz maszkban kimenni. Azokat használjuk, mint a Covid idején. Szerencsére még megvannak, mondta egy helyi lakos. Kanadában erdőtüzek százai égnek, több mint száznak a terjedését nem tudták megfékezni. A füst az Egyesült Államok északkeleti részét is érinti, benne New Yorkot. Akár csak New Jersey államban a vasárnapi foci döntő helyszínét. A meteorológusok mégis optimisták. Vasárnap reggel várhatóan egy hideg front érkezik, amely kisöpörheti a maradék füstöt. A meccs előtt még lehet némi pára és füst New York és New Jersey térségében, de mire a mérkőzés elkezdődik, szerintem a füst nagy része már eltűnik, mondta egy meteorológus. A 2014-es VB győztes német válogatott egykori tagja Lukasz Podolski és az akkor vereséget szenvedő argentin csapatjátékosa Javier Mascherano szintén azt mondta, nem lesz gond az idei döntővel. Más szakértők szerint viszont az maga játékosokra és szurkolókra is veszélyes. A veszélyeztetett csoportba tartozóknak azt javasolnám, hogy otthon nézzék a mérkőzést. Ha rossz a levegő és lehetőségük van rá, adják el a jegyüket. Ha mégis elmennek, feltétlenül vigyenek magukkal jó minőségű maszkot, mondta egy tüdőgyógyász. Smog borította be Illinois állam északi részét, benne Chicagót is. Akár csak Michigan állam legnépesebb városát, Detroitot. Összesen 10 államból jelentették, hogy több helyen is egészségre veszélyes volt a levegő minősége. Köztük Minnesotából, Ohioból és Marylandből.
3: A szakértők szerint abszolút kétesélyes a döntő. Hegyi Iván sportújságíró azt mondja, ha a spanyolok képesek megismételni azt a hatékonyságot, amit Franciaország ellen mutattak, megnyerhetik a tornát. De híradónk talált olyan szemét is, aki szentül hisz az argentin győzelemben.
6: Már most meccslázban égnek az argentin szurkolók a vasárnapi döntő helyszínén New Yorkban. Híradónk felkereste a Ferencváros Népligeti sporttelepét, hogy a csapat argentin játékosát kérdezzük az esélyekről. Mariano Gomez 6 hónapja erősíti a Ferencvárost.
7: Paredes ismerem a jelenlegi válogatottból. Kaptam is tőle egy meszt, amikor még a Juventus volt a klub csapata. Nagyon boldog voltam. Természetesen Messi a kedvencem. Szinte lehetetlen ellene védekezni, annyira gyors. Nem tudod, balra vagy jobbra indul el, hihetetlen gyors.
6: Talán nem meglepetés, hogy a labdarúgó hazája győzelmét várja.
7: Egy nagyon kemény meccset várok, ami nagyon szoros lesz. Senki sem akar majd hibázni, de remélem, hogy Messi egyetlen megmozdulással eldönti majd. Szerintem Argentina 1-0-ra nyer a rendes játékidőben.
6: Hegyi Iván ugyanakkor úgy gondolja, nagyon kevéssel, de Spanyolország felé billen a mérleg.
8: Hát az dönti el, hogy a spanyolok mennyire tudják kivenni a labdát a játékból. Erre különleges képességük van, ahogyan szoktam mondani, mennyire tudják kivenni a labdát a játékból. Erre különleges

0: egyik argentin játékost, aki néhány társával előzőleg a teljes angol csapatot provokálta. Emiatt most pedig nagyon sokan találgatnak, hogy eltiltanak-e valakit az argentin csapatból a döntőre.
1: Bármikor nem kell észrevenni dolgokat. Egy ilyen világbajnoki elődöntő után nyilvánvalóan felfokozottak az érzelmek. Felfokozott az öröm az argentinok részéről, és felfokozott a csalódás az angolok részéről, és a FIFA akkor lesz bölcs, hogy ezt különösebben nem veszi észre.
0: Bundá Takás Gábor szerint a spanyolok labdatartásban, helyezkedésben és passzjátékban a legjobbak a világon. A sportkommentátor ettől még kiélezett meccsre számít, ahol nehéz megjósolni az eredményt.
1: Az argentinokat, hogyha megnézzük, akkor ott is van egy nagyon erős középpályás sor. Ugye az Enzo Fernández, a Julián Álvarez, a McAllister, meg van egy Messi nevű ember, aki viszont extra klasszis. Ugye van a statisztikák, hogy 60%-ban sétál, de amikor nála van a labda, és mondjuk elindul, vagy sebességet vált, cselez, vagy kulcspasszokat ad, azt viszont olyan zsenialitással csinálja, ami esetleg a különbséget jelenti.
0: Az argentin szövetségi kapitány bizakodóan nyilatkozott a döntő előtt.
2: Őszintén szólva, ez a csapat akkor nyújtja a legjobb teljesítményét, amikor nyomás alatt van. És ha az ellenfél csak egy kicsit is habozik, akkor vérszemet kapunk és lecsapunk.
0: A spanyolok szövetségi kapitánya egy kicsit még a Franciaország elleni megnyert elődöntőre is kitért. Ma talán a világ egyik legjobb válogatottjával álltunk szemben. Ők viszont a világ legjobb csapatával mérkőztek meg. Nem elégszünk meg ennyivel. Természetesen mindent beleadunk és küzdeni fogunk, ahogyan ilyenkor illik is. És jól tudjátok, hogy megpróbáljuk megnyerni ezt a világbajnokságot, ami nyilvánvalóan fantasztikus eredmény lenne. A világbajnokság döntőjét magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor rendezik New Yorkban.
3: 4.900.000 dollárt fizettek egy árverésen azért a focimezért, amelyet Pelé viselt az 1958-as foci VB döntőjében. A kék 10-es számú mezben a 17 éves brazil játékos 2 gólt szerzett a Svédország elleni meccsen, amikor Brazília megszerezte első világbajnoki címét. Ezzel ő lett a VB döntők történetének legfiatalabb gólszerzője. A most elárverezett ruhadarab minden idők legértékesebb Pelé emléktárgya lett, és a második legdrágábban eladott futballmez. Ennél többet, 9,3 millió dollárt csak egy Maradona mezért fizettek 2022-ben. A mostani aukción más híres focisták, köztük Messi, Lewandowski és Benzema mezeit, illetve más focis relikviákat is elárvereznek. A híradó után perceken belül jön az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, kikerülsz ma egy asztalhoz, miről lesz szó a ma esti adásban?
4: Szervusz Luca, jó estét kívánok! Vállalja a frakció vezetéssel járó feladatokat Bóka János, ha jelölést kap. Erről az Indexnek beszélt a Fidesz politikusa. Azt is mondta, hogy nem tart pártszakadástól, ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, melynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére. Ez lesz az egyik témánk Antal Attillával és Miketz Dániellel, politikai elemzőkkel, ők érkeznek elsőként. Aztán elrendeli a kormány az azbesztel szennyezett zúzótkő eltávolítását Szombathelyen, ezt egy 12 kilométeres szakaszon szedik fel, és veszélyes hulladék lerakóba szállítják. A kormány még a hétre egyeztetést ígért, Nemény Andrást, a várospolgármesterét kapcsoljuk majd. Aztán itt lesz Lederer Sándor, a K-Monitor alapítója, akit megkérdezünk arról, hogy Szijjártó Péter lemondott a mandátumáról, és a BYD-hoz megy. Lehet-e, és hogyan kellene szabályozni az állami és a magánszektor közötti átjárást, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés Hivatalról is beszélünk majd, mennyire lehet hatékony, mire van jogköre, és mennyi ideig tarthatnak ezek a jogi eljárások. És óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert, országszerte rengetegen tüntettek, a döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük majd, maradjanak, már is kezdünk.
3: Az egyenes beszéd szünetében rövid hírekkel várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Egy NER szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsoláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba
2: ez
1: hagyta.
2: Biztos? Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú,
1: nem,
2: más
1: nem
2: korszakot
1: el.
2: Képviselő
1: politizálás? Lehet ezt
2: játszani. Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
1: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóság sónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése mint olyan megszűnt.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon adását látják, ahol Siffer András ügyvéd, egykori politikus a vendégem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
1: Szia.
2: Az egykori politikus az azért lesz most különösen izgalmas ebben az időszakban, mert rendre visszautalnak korábbi korszakokra a mostani döntéshozók, és hivatkoznak arra az időszakra, amikor te még a parlamentben ültél. Erre egyébként írásaiban ki is szoktál térni, hogy igen, de nem úgy volt az, igen, de nem ezt mondták, igen, de nem ezt írtuk. De mire hivatkozás az, amit 2026-ban egy alaptörvénymódosításnál, vagy mondjuk bármely törvényszövegénél visszautal a 2010-es évekre? Hát pont ezt akartuk meghaladni. Az, hogy ott az LMP miért küzdött, az most mitől releváns?
1: Hát sőt, annak idején, ez talán 2012 volt, a jogállamiság helyreállításának a tervét, programját azért fogalmaztuk meg az LMP-ben is, mert azt láttuk, hogy 2010 májusától azok az alapelvek, amelyek egyébként összetartanak egy jogállami rendszert, egy liberális jogállami rendszert, ezek módszeresen kilettek szorva. Mire gondolok? Hogy egy liberális jogállam nem szólhat egy pillanatnyi kétharmados többségnek a pillanatnyi akaratáról. Folyamatosan hőzöngtünk, nem csak LMP, szocialisták, jobbikosok is a visszamenőleges hatály, illetve a személyre szabott jogalkotás miatt. Amikor a jogállamiság helyreállítását hirdettük meg 2010-es évek elején, jegyzem meg, ha most visszanézzük a 14-18-22-es választásokat, csekély választói támogatottságot élvezett ez a program, akkor ennek pontosan az, nem lárpudlár le akartuk váltani Orbán Viktort, hanem azért akartuk leváltani a NER-t, hogy olyan rendszer legyen Magyarországon, ahol szilárd jogállami elveken működik nem csak a kormányzás, hanem az alkotmányozás.
2: Bingo, ezt ígéri most Magyar Péter. Csak hogy őre is váltotta.
1: Nem ez történik. Egy NER szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsoláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba hagyta.
2: Ez biztos?
1: Hát ez egész biztos, hát nézzük meg, tehát ma már azt tudom mondani, hogy legalább Orbán Viktorék bizonyos határokat nem léptek át. Mire gondolok? Egyrészt, ugyan 2017 végén volt egy erőteljes törekvés arra, hogy a választási kampány kezdetén adminisztratív eszközökkel az akkori legnagyobb ellenzéki pártot, a Jobbikot kiszedjék a versenyből. Álszbírság. Tehát megelőzi egy ilyen kampányfinanszírozási politikai reklámtörvény módosítás, és utána kiszabnak akkor a bírságot, hogy a Jobbik garantáltan ne tudjon elindulni. Hál' Istennek utána ezt nem élesítették a kampányra. De egyebekben a NER óvakodott attól, hogy adminisztratív eszközökkel kiiktassa az ellenzékét. Kettő. Volt ugyan egy lex baka, tehát ezért mondom azt, hogy a NER gyakorlata, ezért érdemes azért visszanézni, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, alkotmánypolitikában is.
2: A fiatalok már nem emlékeznek a lex bakára.
1: A lex baka azt jelentette, hogy ugyan valóban, tehát ez mondom azért árnyalja a helyzetet, hogy a Fidesz 2011-ben egyébként rendkívül ostoba és önsorsrontó módon átalakította az igazságszolgáltatási szervezetrendszert, ami nem csak azt jelentette, hogy a legfelsőbb bíróságot ezentúl kúriának hívják, hanem a közjogi pozíciója is megváltozott a főbírónak, aki eddig az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak is az elnöke volt egy személyben, innentől kezdve csak a kúria elnöke lett. Ezzel együtt nyilvánvalóan Baka Andrásra azért alkottak egy törvényt, tehát hogy az ő mandátuma nem jogfolytonos lesz január 1-től a kúria élén, hanem megszűnik, tehát új főbírót kell választani, egyébként a más tekintetben szakmailag teljesen megfelelő Darák Andrást választotta meg az országgyűlés, jól emlékszem, őt talán mi is megszavaztuk, hanem direkt hoztak egy törvényt személyre szabottan, hogy Baka Andrást eltávolítják, mert hogy kritikával illette, egyébként jogos kritikával illette a Fidesz igazságszolgáltatási barmolását. De ez egy év, 9 hónappal a NER berendezkedése után történt, és valóban a Lex Bakát kísérte egy strukturális átalakítás. De egyebekben olyan, hogy a Fidesz neki menjen, jegyzem meg, még a Sólyom elnök is még 3 hónapot ott szolgált és kellemetlenkedett, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnöknek, alkotmánybíráknak, ombudsmanoknak, pedig ombudsman és a számvevőszék parlament szervei a folyó mandátumát lerövidítsék, ilyen fő sem erőt.
2: Ez lehet, de itt azért van két érve. Az egyik az az, hogy az alkotmánybíróság az a mai állapotában szintén a Fidesznek hála, nem azonos azzal, mint hogy 2010-ben ők ezt átvették, ugye létszámbővítés és így tovább. Másrészt ezt ígérte Magyar Péter, ez az ő legitimációs töblete ehhez képest, hogy neveket mondott, funkciókat mondott, és azt mondta, hogy hatalomra kerülünk és leváltjuk őket.
1: Akkor szerintem egy picit szakadjunk el a miniszterelnök szerepét játszó személytől, meg az alkotmányozó többségtől.
2: Maga a miniszterelnök, azért ezt szögezzük le.
1: Persze. És szerintem érdemes egy picit lebontani a gyökerekét.
2: Várj egy kicsit, mi az, hogy óhogyne?
1: Hát nagyon egyszerű. Tehát én most túl azon, hogy éppen ma került elém közösségi oldalon gyerekkorom első miniszterelnöki élménye szinte Lázár Györgytől, 1970-es évek második fele. Szóval azért én olyat nem láttam se saját életemben, se filmhíradókból, legyen akár az egy kegyetlen diktatúra is Magyarországon, hogy egy miniszterelnök így viselkedik az országházába. Tovább megyek, hogy a legfrissebb példát mondjam. El tudtad volna képzelni, hogy Horn Gyula bemegy egy Szili Katalin által vezetett ház, vagy nem, Gáz Zoltán által vezetett házbizottsági ülésre, vagy Gyurcsány Ferenc Szili Katalinhoz, vagy Orbán Viktor Kövér Lászlóhoz bezörget házbizottságra? Ne vicceljünk már.
2: Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú, más korszakot képviselő politizálás?
1: Lehet ezt játszani.
2: Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
1: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóság sónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése, mint olyan, megszűnt.
2: Hát a valóságsói szabályok szerint zajlik. Az de én azt gondolom, hogy a szabályok.
1: Igen, csak én erre mondtam azt, hogy azért az intézményeknek bizonyos tiszteletet meg kell adni. Én ezt elmondtam az elmúlt hetekben a köztársasági elnök kapcsán is, de ez igaz a miniszterelnökre is. Hogy egy miniszterelnök elsősorban az országházában viselkedjen miniszterelnökként, és bizonyos iratlan szabályokat is kutya kötelessége betartania. De evezzünk vissza, mert amit az előbb felvetettél, az viszont egy nagyon érdekes, olyan morális kérdés, ami viszont nem szűkíthető le a miniszterelnökre, vagy az aktuális 141 fős alkotmányozó többségre. Tehát most hogyan, miként ebben ne révedjünk el, de 89-90-ben egy olyan demokratikus intézményrendszer jött létre Magyarországon, ahol a mindenkori, tulajdonképpen a mindenkori miniszterelnöki hatalomnak is rettenetesen kevés korlátja lett. Hát ha visszavezünk az összödi beszédre, abból megtudjuk, hogy gyakorlatilag csak az Alkotmánybíróság volt az, amitől félnie kellett egy miniszterelnöknek. Nem véletlen, hogy Orbánnak gyakorlatilag az első dolga volt az Alkotmánybíróság lenullázása 2010 őszén, ami ellen volt szerencsém nekem az első tüntetést szerveznem a NER-ben.
2: Erre éreztem hivatkozva, hogy az Alkotmánybíróság most nincs abban az állapotban, hogy hivatkozási alap lehessen.
1: Csak azt akarom mondani, hogy egy olyan berendezkedésbe egyeztünk bele mindannyian magyar, már akkor én is választópolgár voltam 1989-90-ben, ahol elfogadjuk azt, hogy a miniszterelnöki hatalommal szemben is kevés ellensúly van, de a mindenkori alkotmányozó többség az pusztán a mindenkori alsóháznak a matematikai úgynevezett nagy kétharmada, tehát az összes képviselő kétharmada. A magyar rendszerben valójában kezdetektől fogva viszonylag könnyű volt kétharmados többséget produkálni. A Fidesz 2010-ben a régi rendszerben nyerte meg a kétharmadot, nem a Lotton. És gyakorlatilag a kétharmados, tehát az alkotmányozó többségnek a magyar rendszerben nincsen teritoriális ellensúlya, mint mondjuk Németországban, tehát a szövetségi államokban, tagállami ellensúlyra gondolok. A közvetlen demokrácia, úgyis, mint népszavazás, folyamatosan és tendenciózusan vissza lett metszve. Ennek a, egyáltalán
2: egy részük, nehezebb volt elérni van, azt, hogy lehessen valóban.
1: Meg egyebekben,
2: de most nem akarok
1: részletekbe belebonyolódni. Úgy alakult, és ez összefügg azzal, hogy Magyarország egy unitárius állam, hogy nincsen felsőház, és nem lett közvetlenül választott köztársasági elnökünk sem, ami részben akkor is pillanatnyi pártpolitikai érdekeket szolgált, a liberális pártok, az SZDSZ-Fideszre gondolok 89
2: őszén. Pozsga Imre köztársaság.
1: Így van, ami egy alávaló dolog volt. Életemben először akkor szavaztam egy hatalmas nemmel, hogy ne lehessen közvetlenül elnököt választani négy igen helyett.
2: Most is úgy szavaz?
1: Most is. Tehát én ebben, sőt, hát ha meg lehet nézni az LMP alkotmány koncepcióját, azt igen jelentékenyítve.
2: Azért kérdem, mert itt ugye most egy csomó dolgot feszegetve tudom felhozni azt, hogy Magyar Péter beszél arról, hogy közvetlen köztársasági elnök választás, ami nyilván jogkörmódosítással is járhat, mert másképp
1: minek.
2: Másképp minek.
1: Ez egy tévedés.
2: De majd ezt beszéljük meg. Másrészt arról beszél a kormány több tagja, hogy egy olyan alaptörvényt, alkotmányt fognak alkotni záros határidőn belül, ami lényegét tekintve szinte kizárja a kétharmad lehetőségét.
1: Nem menjünk ki, tehát én még egy pillanatra vissza.
2: Két dolgot hoztam fel, menjünk
1: csak,
2: vissza.
1: Csak igen. Hogy amikor ezt az egész demokráciának nevezett játékot elkezdte Magyarország 89-90-ben, abban volt egy implicit megegyezés, egy rosszal szólva egy átfedőleges konszenzus, hogy a még oly robosztus állampolgári többségnek, úgyis mint alkotmányozó hatalom egyenlő a robosztus állampolgári többség, ami kétharmadban nyilvánul meg, egyetlen komoly ellensúlya van. Ugyanannak az állampolgárnak a korábbi döntése. Tehát kezdettől fogva a rendszerbe bele voltak építve olyan korlátok, egyetlen korlátja volt beépítve gyakorlatilag az alkotmányozó hatalomnak, a korábbi állampolgári döntés. Tehát milyen tisztelt miniszterelnök úr, ott téved, hogy a választópolgárnak nagyon sok mindenre joga van, amikor bemegy négy évente a választófülkébe szavazni. Egyetlen egy dolog viszont a választópolgárok még oly nagy tömegének is korlátozza az akaratát, a saját korábbi döntése. Ebbe állapodtunk meg 89-90-ben.
2: Ez hogy jelenik meg most a választásokon?
1: Ez úgy jelenik meg, erről beszélek, úgy jelenik meg, hiába van most egy legitim kétharmados többség, az előző legitim kétharmados többség, vagy az előző legitim kétharmados többségeknek bizonyos személyi döntéseken keresztül megnyilvánuló akarata korlátozza a jelenlegit. Ez olyannyira így van, hogy amikor 90 május 2-án összeül a szabadon választott országgyűlés. Az akkor működő és komoly, tehát a kancellár demokráciává felerősített antali kormányzást és komolyan korlátozó alkotmánybíróságnak az első tagját nem a szabadon választott parlament választotta, hanem az utolsó pártállami országgyűlés. Még akkor is, hogyha olyan legendás alakjai kerültek oda a magyar közjognak és politikának, mint Sólyom László, Zlinszky János, Solt Pál, ugye, fél évre is. Működik már a számvevőszék. a számvevőszék elnökét, Hagelmeier Istvánt és helyetteseit szintén az utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Igaz, hogy ezek, mert az utóbbi vitatott volt az SZDSZ által, hogy mennyire az ellenzéki kerekasztal, vagy a nemzeti kerekasztal megállapodás része. Hiába volt súlyom még megválasztása a nemzeti kerekasztal megállapodásból folyó következmény, utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Mégse merült föl a hat parlamenti párt egyikében sem, hogy meg kéne szakítani akár az öt alkotmánybíró, akár a számvevőszék vezetőinek a mandátumát.
2: Jó, az egy más korszak volt abból a szempontból, hogy ott nagyon vigyázott mindenki és minden szereplő 1990-91-ben arra.
1: És most miért nem?
2: Hogy ne kérdőjelezzük
1: de meg most miért nem?
2: A jogállami eszközöket.
1: Bocsánat,
2: most azért, most talán azért nem, mert az elmúlt 16 év után pont ez a fajta igény emelte ilyen magasra
1: de
2: a mostani kormányt és a kétharmadot.
1: El kell dönteni, hogy melyik játékot játszunk. Mert ha demokráciát játszunk, ráadásul jogállamnak hívjuk azt a működést, amiben ez a demokrácia működik, akkor most túl azon, hogy az ellenzéki akarat, én magam is artikuláltam ezt 6 éven keresztül, az folyamatosan arról szólt, hogy a liberális jogállamot akarjuk helyreállítani, és lásd még a Sólyomi Alkotmánybíróság 11/92-es határozatát aláírt a Vörös Imre is, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani. De ettől függetlenül, ha demokráciát játszunk és jogállami működést akarunk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy nem csak a miniszterelnöknek, nem egyszerűen az alkotmányozó többségnek a hatalma korlátolt, a mi személyes állampolgári akaratunk is korlátolt.
2: Világos. De
1: na most, amit te viszont itt artikul fölhangosítottál, mint igen, érvet a miniszterelnök részéről, az nyílt út az önkényhez. Tehát az, hogy gyakorlatilag amit pillanatnyi indulatában a választópolgár akar, az akadálytalanul érvényesülhet.
2: Nem, mert ugye ez egy választási ígéret volt, kezeljük így.
1: De nem lehet
2: azt,
1: bármi...
2: Ő arra hivatkozik mindig, hogy ha betartom azt, amit ígértem a népnek, akkor ezt meg kell tennem. És kérdezek én tőled egy másik megközelítésből a kinevezettek személyével kapcsolatban valamit. Az, hogy megnöveljük a kinevezésük érvényességének időtartamát, gyakorlatilag szinte vége láthatatlanát, 12 évekről.
1: Ez nem vége láthatatlan.
2: 9, meg 9 évekről beszélünk, de átnyúlik több ciklusra.
1: De ez így volt régen is.
2: De hát ezt a Fidesz tette alapvetően. Ez mennyire demokratikus? Mennyire tekintheted úgy, hogy egy következő hatalmat szándékosan akar korlátozni? Mert ez is egy érvezzel kapcsolatban.
1: Akkor itt válasszunk szét dolgokat, mert a Fidesz vagy a NER alkotmánypolitikai lépéseinek valóban volt egy olyan állandónak tekinthető íve, hogy megpróbálja aláaknázni a következő kormányoknak a mozgásterét. Várj! De ez pont most április 12-e után látszik, hogy ez a mélyállami alapozás a Fidesz részéről. Erről én írtam is valamikor a Covid idején egy hosszabb cikket, talán a 24-re. Ez akkor élesedett volna igazán, ha nem kétharmaddal küldik el őket a francba. Onnantól kezdve, hogy a Fidesz egyharmad alá lett szorítva a választók akaratának megfelelően, ez nem működik. Na most, ha konkrétizáljuk...
2: Gondolhatom azt róla, hogy ez nincs rendben, hogy az egyszerű többséget akadályozták volna.
1: Még egyszer. Az, hogy az úgyneve, amit úgy szoktunk nevezni, most ne kötekedjünk, elnevezések, hogy független közjogi intézmények.
2: Igen.
1: Tehát magyarul ellensúly intézmények. Ezeknek a mandátuma a rendszerváltás óta Magyarországon, nyugati demokráciákban, amiket mintának tekintettek az alapító atyák 89-90-ben, mindenhol jócskán meghaladják a parlament mandátumát.
2: Persze, ez így van. A túlnyúlás az egy érték,
1: jó,
2: mert állandóságot feltételez.
1: Hogy lett 12 év, most hogyha az alkotmánybírákat hoztad, akkor erről a konkrétumról beszélünk. Hogy lett 12 év? Úgy lett 12 év, hogy 89-től 9 éves mandátumuk volt, és meg lehetett hosszabbítani. Hogy ne lehessen az alkotmánybírák mandátumát meghosszabbítani, ezt történetesen mi is követeltük. Sőt, a szocialisták talán nem, furcsa is lett volna, de talán még a jobbikosok is követelték. Tehát az alkotmánybíró esetében sokkal fontosabb az, hogy a döntéseit úgy hozza meg, hogy ne kalkuláljon azzal, hogy őt esetleg újra választják. És egyáltalán ez alapvetően a függetlenség. Én azt láttam, hogy a mandátum hosszak meghatározásánál egy olyan mérlegelés is volt, ez elsősorban szerintem Gulyás Gergelynél, hogy Oké, nincs újraválasztás, ellenben viszont egy hosszabb terminus szolgál végig valaki. Ezeken lehet vitatkozni, de az elf, hogy túlnyúlik a mandátum, az pontosan, hogy a hatalom megosztás elvéből fakad, mert hangsúlyozom még egyszer.
2: Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy a három ciklus
1: A magyar rendszerben a legfontosabb korlát, hogy az állampolgár egyik pillanatnyi akaratát a korábbi akarata korlátozza. Ami az Alkotmánybíróság esetében súlyos, az nem önmagában a 12 éves tartalom. De mondom, erről lehet vitatkozni, de szerintem egy nézőket viszonylag kevés érdeklő ilyen...
2: Hát ami most történik, az nyilvánvalóan Bolcs Péter leváltásáról
1: szól. De ami disznóság volt, hogy kezdettől fogva is nem véletlenül be volt építve egy 70 éves felső korhatár. Én emlékszem, hogy 2013-ban nagyon kibuktam, eléggé emelt hangon is beszéltem Gulyás Gergővel ott bent a patkóban, hogy megvárták azt, hogy Holló András és Bihari Mihály kimenjen a felső korhatár miatt, és amint ők kimentek, eltolták a korhatárt, hogy az általuk beültetett bírák, például Salamon László, Balsa István, akik a patkóból ültek át az AB-ra, ők vígan, hát szegény Balsa Istvánnak ez nem adatott meg, de hogy kitölthessék a 12 éves terminust. Na, ez egy disznóság volt. De én a 70 éves felsőkorhatár visszavezetésével egyet is értek. De úgy, hogy ezt folyómandátum megszakítására használják, ez megint csak feletté problematikus.
2: Hát ez ugyanaz a logika, mint hogy meg kell szabadulni a korábbi köztársasági elnöktől, mert az ő neve, az ő személye, az választási kampányeszköz volt, és mert hogy így van, most ennek következménye kell, hogy legyen.
1: Akkor nem egy malomban örülünk. Erre
2: már
1: mondtam
2: mi
1: azt,
2: ketten?
1: Amit fölhangosítasz véleményt, tehát ezzel én is találkozom folyamatosan az ilyen komment
2: folyamatban. Hát mert hogy ez a hivatalos magyarázat
1: de
2: is gyakorlatilag.
1: Még egyszer, ha demokráciát játszunk, eleve felelőtlenség egy pártnak, egy pártvezérnek. Olyan ígéretekkel hergelni a népet, amely ígéreteknek a teljesítése kivezet a demokratikus jogállami keretek
2: akkor is, hogyha
1: közül.
2: Egyúttal azt is jelzem, hogy ez egy egyszerű alkalom, és az új alkotmány ennél sokkal rigorózusabban fog vigyázni arra, hogy
1: de
2: ez ne forduljon elő újra?
1: Akkor mennyiben másabb ez, mint Magyar Péter két évvel ezelőtti példaképe Orbán Viktor, aki 2010-ben onnan a szószékről pontosan ugyanezzel traktált minket, hogy ez egyszeri, hiszen itt volt 20 zavaros esztendő a rendszerváltás után, és igazából most van vége a kommunista
2: rendszer. András, nem lehet az, hogy mi állandóan ugyanabban a folyóban lépkedünk?
1: Hát ez sajnos, ez újra meg újra felvetődik, hogy ne.
2: Igen, de egyszer ebben rendet kell csinálni, és valahogy újra kezdeni. Egy új alkotmányt ígér most az új hatalom, az új alkotmány tehetne rendet, hogyha képes lenne erőt mutatni abban, hogy elkötelezett.
1: De erre szajkozom folyamatosan az Alkotmánybíróság 92-es tételét, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.
2: Mit tennél? Oké, akkor mit tennél? Szembe jönnek a saját ígéreteid, a választási kampányban tett ígéreteid. Elköszönünk a köztársasági elnöktől, leváltjuk Polt Pétert, leváltjuk azokat, akik az elmúlt 16 évben kiszolgálták a hatalmat. Mit tennél?
1: De egyrészt ilyet én biztos, hogy nem ígérnék meg.
2: Jó, de egy helyzetben vagy, és számon kérik
1: de ezt, erre nem tudok akkor válaszolni. Okay. Ilyet demokrata nem ígér meg. Tehát most
2: akkor neked az alapokkal van bajod. Igazából
1: így
2: nem
1: van,
2: az a kérdésed,
1: alapokkal.
2: Hogy
1: hát,
2: most
1: ez
2: miért van, az a kérdésed, hogy hogy lehetett megválasztani egy olyan embert, aki ezt
1: hát pontosan erről van, de erről beszélgettünk itt eleget, vagy másút is az elmúlt két évben. Na de. Szóval, hogyha most az van, hogy az elmúlt 16 évet tegyük zárójelbe, miközben Orbán ugyanezt mondta, hogy az elmúlt 20 évet tegyük zárójelbe, jól lehet, ők a megelőző parlamenteknek a legitimitását és az abból fakadó személyi döntéseket nem vonták kétségbe. Ha most az történik, hogy 16 évet zárójelbe tesznek, hogy nem érvényes a súlyokat, Poltot, másokat megválasztó parlamentek döntése, nem legitimek a NER parlamentjei, jól lehet ez a parlament pontosan ugyanolyan szabályok alapján, pontosan ugyanolyan legitimitással bír, akkor mi a garancia arra, hogy 2030-ban nem lépünk bele ugyanabba a folyóba? Mert mondjuk, teszem azt, az embereknek esetleg elegük lesz ebből a komédiából, ami itt van, és azt mondják, hogy ezt most tegyük zárójelbe. Tudom, mivel fogsz most tromfolni,
2: na, mivel?
1: Hogy majd a választási rendszer nem kéne ebbe bízni. Nem kéne ebbe bízni.
3: Túl nehéz a

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A most

0: alá támasztani. És hát egy kutatás kapcsán keressük meg Dabasi Balázst, a PwC Magyarország sporttanácsadási csapatának menedzserét, a kutatás vezetőjét. Üdvözöllek itt nálunk.
1: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, amikor főleg férfiak összejönnek és beszélgetnek a sportról, hogy vajon mi hiányzik a régió sportjából ahhoz, hogy az úgy rendben legyen. A kutatásod pontosan mire fókuszált?
1: A kutatásunk az nem egy új dolog. Azt érdemes illeszögezni, hogy ez a 9. alkalom, amikor a PwC globálisan elvégzi a sportiparági felmérését. Idén két nagyobb újítással készültünk. Ugye jellemzően eddig sportvezetőket kérdeztünk meg arról, hogy hogyan látják a sportiparágat különböző területek mentén. Idén nem csak a sportvezetőket, hanem a szurkolókat is megkérdeztük. Nagyon érdekes dolgok jöttek egyébként ki, hogy a két érintetti csoport hogyan látja ugyanazt a kérdéskört, illetve ami talán még inkább érdekes a hallgatóknak is, az az, hogy idén egy sokkal átfogóbb képet szerettünk volna adni arról a régióról, amiben ugye Magyarország is elhelyezkedik. Azért tartjuk ezt jelentősnek, mert ugye ez a régió bizonyos szempontokból máshogy működik, máshogy fejlődött, mint mondjuk egy nyugat-európai régió, és ez a sportra is erősen rányomja a bélyegét. Ugye itt a felvezetőben említetted azt, hogy milyen állami szerepvállalás van a sportban, és hogy ez a befektetés ez mennyire térül meg. Igazából a kérdőív, illetve a felmérés ezekre a kérdésekre szeretett volna választ adni egy ilyen erősebb régiós fókusszal.
0: Ha a régió sportvezetőivel beszélgettetek, akkor a kutatásban mi rajzolódik ki? Ők miként látják? Elértük a plafont, vagy lehet-e növekedni? Ők hogyan látják itt a közeli jövőt, akár 3-5 év táblatára?
1: Abszolút lehet növekedni. Olyannyira, hogy következő 3-5 évben 6,6%-os növekedést várnak a régióban, ami ugyan egy picit elmarad a globális várakozásokról, ugye 7,4%-ot vártak a globális sportvezetők. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy GDP növekedésre mire számítanak a cégvezetők, ami ugye egy másik PwC-s kutatáson belül egy vezérigazgatói felmérésben készítettünk el, ott 1,8%, tehát nagyságrendileg egy ilyen négyszerese a sportban lévő növekedési várakozása GDP várakozásnak, úgyhogy a növekedés abszolút kilátásban van. Ezen belül is egyébként a női sport maga 22%-os növekedési várakozásával messze felülmúlja az átlagos sportiparági növekedést. Ez is egy nagyon érdekes terület, hogy ez miért van. Ebbe is gondolom bele fogunk menni majd a beszélgetés során. Kérdezted azt, hogy megtérül-e a sportba irányuló befektetés. Ugye hazánk és egyébként a régióra is jellemző ez a nagyon erős állami szerepvállalás, illetve finanszírozási függőség. Hazánk az különösen kiemelkedik, ugye mi a GDP 0,7%-át költjük átlagosan évente a sportra, ami körülbelül a kétszerese az EU átlagnak. Ez nagyjából mondjuk 2020 óta évente átlagosan egy ilyen 450 milliárd forintot jelentett, aminek a nagy része az jellemzően a versenysportra ment el, ez is nagyságrendileg egy ilyen 90%+ volt, és sajnos ugye ez a tendencia, és ez talán a régióra is erősen igaz, hogy a fizikai aktivitási mutatónk az régió szinten, de Magyarországon különösen alacsony. Ugye a WHO ajánlása alapján, ugye ez a rendszeres testmozgás, amit a WHO ajánl, mindössze 27%-unk az, aki teljesíti ezt az ajánlást, ugye az EU-s átlag az 41%, tehát messze elmaradunk ettől az átlagtól, de egyébként a V4-ek átlagától is. Tehát amit talán az egyik leghangsúlyosabb fejlesztési irány lehet nemzeti szinten, az az, hogy hogyan lehet a fizikai aktivitást növelni, hogyan lehet a szabadidősportot elérhetőbbé tenni, illetve az embereket ösztönözni arra, hogy mozogjanak. És itt ugye a megtérülési oldalon az, hogy az egészségügyi költések, illetve a várható élettartam is javuljon, az mind olyan dolog, ami a fizikai aktivitás növelésével is elérhető.
0: Ugye nagyon érdekes dolog, hogy én emlékszem arra az időszakra, amikor a társadalom azt várta el, hogy az állam igenis szálljon bele és hasítson nagyobb szeletet a sportfinanszírozás tekintetében. Most viszont abszolút azt lehet érezni, hogy most már nagyon szeretnék, hogyha nem az államtól várná a sportterület a megoldást, hanem tényleg most

0: már a sportban tevékenykedő szakemberek valahogy olyan üzleti modellt raknának össze, hogy ez fenntarthatóbbnak tűnjön. Mi rajzolódott ki nektek a kutatásból ebben a vonatkozásban? Hogy lehet fenntartható sportot szervezni?
1: Fenntartható sportnak nyilván több része van. Ugye amire a források jelentős része elköltése került mondjuk az elmúlt 10-15 évben, az ugye egyrészt a sportinfrastruktúra. Ugye az látszik, hogy rengeteg magas minőségű sportlétesítményt sikerült felépíteni, elég csak az MVM Dome-ra gondolni, Nemzeti Atlétikai Centrumra, számos stadion épült. Ugye ezek mind jellemzően olyan létesítmények, amik a versenysportot szolgálják ki, illetve nagy sportesemények rendezésére alkalmasak. Ugye ezeknek a létesítményeknek az egyik legnagyobb kihívása az az, még mindig sajnos, hogy hogyan lehet kihasználni őket jobban, hogyan lehet gazdaságilag is fenntarthatóban üzemeltetni ezeket. Ugye itt több létesítménynél az a legnagyobb kihívás, hogy egyrészt nem tudjuk elég eseményen megtölteni, illetve itt az üzemeltetési oldalon, az üzemeltetési hatékonyság, kezdve az energiahatékonyságtól, azon keresztül, hogy milyen szervezettel üzemeltetjük ezeket a létesítményeket, illetve egészen pontosan hogyan használjuk ki mondjuk egy teljes létesítmény portfóliónak a szinergiáit. Ezek mind olyan területek, amikben azért bőven van még tartalék az egész régióban és Magyarországon is. Egyébként a felmérésből is az rajzolódott ki, hogyha megnézzük azt a statisztikát például, hogy globálisan 36%-kal nagyobb hajlandóságot látnak a sportvezetők arra, hogy üzleti alapon sportlétesítményekbe fektessenek a befektetők. Ugye ez is azt mutatja, hogy ez az erős állami szerepvállalás, ez azt okozta, hogy az állam beruházott sportlétesítményekbe, viszont a piaci befektetők még nem látják azt, hogy ezek a létesítmények ezek hogyan tudnak megtérülni. És hogyha megnézzük azt, hogy átlagosan mondjuk ezek a létesítmények Magyarországon milyen működési eredménnyel mennek, hát itt egy-két kiválasztható multifunkcionális aréna, mondjuk a Papp László, vagy az MVM Dome is kezd ugye ebbe a körbe bekerülni, azért jellemzően azt látjuk, hogy ezek mínuszosan működnek. Tehát, hogyha az egyik legégetőbb problémát kéne mondanom, akkor talán ez az infrastruktúra üzemeltetés lenne, amit most meg tudnék fogalmazni.
0: Akkor gondoljunk itt például arra, hogyha van egy sportlétesítmény, ahol nyilván az élsportolók edzenek, akár meccseznek, mérkőzések vannak, a szabad geppeket, időpontokat kiadni, máshogy hasznosítani, és akkor az például egy bevételi forrás lehet. Jó fele kapizsgálok?
1: Abszolút, igen. Tehát ez az egyik nagy lehetőség, hogy hogyan tudjuk ezt a lakosság számára elérhetőbbé tenni. Erős kapcsolódás van ahhoz a területhez is, amit az elején elmondtam, hogy ugye a fizikai aktivitás hogyan tudjuk növelni, hát úgy, hogy a meglévő létesítményeinket elérhetőbbé tesszük a lakosság számára. Ugye a másik ilyen hangsúlyos terület, amit az előbb említettem, az, hogy hogyan tudjuk növelni az eseménynapokat, hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a létesítményeinket külföldi és hazai produkciók számára, hogyan tudunk minél több fizetőképes, vagy minél nagyobb fizetőképes közönséget bevonzani ezekbe a létesítményekbe. És akkor a másik oldala az ugye az, hogy az üzemeltetési hatékonyságot hogyan tudjuk javítani, tehát itt elég csak, megint csak az energiahatékonyságot tudom felhozni példaként. Ugye mi a PVC-n belül több olyan projekttel is foglalkozunk, ahol azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet sportlétesítményeknek javítani az üzemeltetési hatékonyságát, és például az energiahatékonyság kapcsán egészen elképesztő számokat látunk. Rengeteg olyan energiahatékonysági beruházás van, ami egy-másfél éven belül megtérül, és onnantól kezdve ugye folyamatosan egy csökkentett üzemeltetési költséggel tudnak menni a létesítmények. Tehát ez egy olyan versenyelőny tud lenni, ami ugye nemzetközileg is vonzóbbá tudja tenni ezeket az arénákat, létesítményeket, és ugye ezáltal az árazást is lehet úgy alakítani, hogy még vonzóbbak lesznek ezek akár külföldi előadók számára is.
0: Hogyha valaki megnyitja a kutatásotokat, akkor például azt olvashatja, hogy innovatív, diverzifikált bevételi modelleket keresnek a befektetők. Mire gondoljunk? Mi az, hogy diverzifikált? Például a nagyobb merch bevételekre kell készülni, hogy egyre fontosabb lesz, hogy a sportlétesítményben székelő sportcsapat úgymond ilyen téren is elinduljon egy másik bevételi forrás fele?
1: Abszolút igen, tehát azért az látszik globálisan is, hogy egészen nagy, még mindig egy egészen nagy kereskedelmi és streaming forradalom történik. Ugye itt akár hogyha a közvetítéseket nézzük, ami az egyik legnagyobb piaci alapú bevétele a sportkluboknak, illetve a ligáknak is. Itt is ugye látunk egy olyan tendenciát, hogy ugyan még mindig a tradicionális, tehát a lineáris tévé az, ami érdekli az embereket, és ami a bevételeket adja. Ugyanakkor erősen eltolódik már a streaming és a közösségi média felé is a fogyasztás. És ugye az egy nagy kihívás, és egyébként a felmérésünk is erre világított rá, hogy ugye a befektetői oldal már keresi azokat a lehetőségeket, amik már a fiatalabb célközönséget, tehát azt a célközönséget tudja bevonzani, akik még nem feltétlenül, vagy nem olyan formában fogyasztják a sportot, ahogy lehetne. Itt például egy érdekes adat volt a felmérésből, hogy ugye az új versenyformátumok esetében a cégvezetők jelentős része, tehát 61%-a gondolja azt, hogy a befektetők az új innovatív formátumokat, tehát az ilyen akár a 3x3-as kosárlabdára gondolhatunk, akár újfajta
0: koncepció. Tehát ami kicsit a gyorsabb, modernebb, fiatalok gyorsabb, számára modernebb, kedvelőbb igen, dolgokat igen, jelenti.
1: Viszont ugye a sportfogyasztók, szurkolóknak a 77%-a még mindig a tradicionális, tehát az ilyen klasszikus formátumokat preferálja. Ennek nyilván az az egyik oka, hogy előregedő közönség fogyasztja a sportot, és ez az egyik ilyen legnagyobb kihívás, amit egyébként már a nagy nemzetközi szervezetek is látnak, elég csak a sporteseményekre gondolni, például az olimpiára. Ott is ugye folyamatosan új fiatalos sportágakat próbálnak meg beilleszteni a programba, vagy próbálják feldobni ugye az eseményeket olyan elemekkel, mint például a mostani foci VB-n Zlatan Ibrahimovics bevonása, ami szerintem egyébként egy zseniális húzás volt. Ugye ugyanezt megcsinálták az olimpián is még 2024-ben Snoop Dogg szereplésével. Uh-huh. Ezek olyan elemek, amikben látszik, hogy próbálkoznak azért a nagy nemzetközi szervezetek is ebbe az irányba elmozdulni, de a fiatalokat, illetve ezt az új célközönséget még nehézkesen sikerül egyelőre bevonni.
0: Ugye mindig azt mondják, az áthidaló korszak a legnehezebb, amikor még az idősebb generáció számára megszokottat is biztosítani kell, de már a fiatalokra is lőni kell, és most jó értelemben lőni kell, úgyhogy ez igazi kihívás. De említettük a beszélgetésünk során a női sportot. Nézzük, hogy a régió vonatkozásában mit lehet elmondani? Ugye nagyon pessimisták voltak sok-sok évvel ezelőtt, hogy a női sport legyintettek. Senki nem akarta őket közvetíteni, még az is csoda volt, ha a hírekbe bekerültek. Most mi a helyzet?
1: Most már egyel bizakodóbbak a felső vezetők is. Ugye ez a 22%-os növekedési várakozás is ezt mutatja. Ami egyébként egy érdekes különbség a globális, illetve a régiós adatok között, az az, hogy sokkal erősebb fókuszt tulajdonítanak jelenleg a női sportban a sportolóknak a fejlesztésére. Tehát ebből az is látszik, hogy azért a régióban jellemzően egy jó pár évvel le vagyunk maradva bizonyos trendeknek a követésében. Ugye ez látszik, hogy például globális szinten, akár hogyha Észak-Amerikára gondolunk, a női sportban már olyan befektetések, olyan koncepciók vannak, amik a piaci alapú működést már jól tudják támogatni, ugye elég csak például az Észak-Amerikai Női Jégkorong ligára gondolni, de egyébként már fociban is elképesztő nézőszámokat tudott generálni a női sport. Itt a régióban még ez a piaci alapú működés, ez nem teljesen van meg. Ugye ennek elsősorban talán az az oka, ami ez az erős állami szerepvállaláshoz is kötődik, hogy a piaci alapú logika az általánosságban véve a régióban még nem annyira jellemző. Viszont az egy érdekesség, hogy amikor meglátják a női sportban rejlő potenciált, akkor azzal viszont tudnak is élni. Ugye itt például egy érdekesség, hogy a női sportban a szurkolói lojalitás sokkal erősebb, mint mondjuk a férfi sportban. Tehát ez az egyik ilyen fontos elem, hogy miért érdemes a női sportba is befektetni. A másik pedig az, hogy ugye a női sport az alapvetően nem egy helyettesítő terméke a férfi sportnak, hanem egy teljesen új célközönséget tud megszólítani. Tehát, hogy erre több felmérés is van, hogy egy új célközönség, illetve lojálisabb szurkolók. Ha én egy szurkolót nagyon meg tudok szólítani a női sporttal, akkor a szponzorom számára egy sokkal nagyobb értéket tudok azon az egy szurkolón keresztül szerezni, mint mondjuk egy férfi szurkolón keresztül, és erre kezdenek rájönni a befektetők is, a jogtulajdonosok is, csak ez egy olyan terület, ami még azért bőven van mit fejleszteni.
0: Csak megerősíteni tudom mindezt, hiszen nőként én is azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább fordulok a sport felé, és tájékozódom, és mondom azt magamról, hogy bevonható vagyok ebbe én is. Úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz a jövőben másoknál is. Dabasi Balázs, neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről az izgalmas témáról beszélni, és szerintem még hosszasan tudnánk, de a műsoridőnk elszaladt, de szerintem vissza fogunk majd rátérni. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Remélem, hogy most is tartogattunk hasznos információkat, és hát ez volt a szerda, de egy csütörtökön ismét én várom a hallgatókat, maradjanak velünk, hiszen a további tartalmaink is tartogatnak izgalmas beszélgetéseket.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A választás szabályainak átalakításáról beszélt Mellétei Barna Márton. A Tisza párt frakció vezető helyettese szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadhatnak el, amelynek célja a tisztességesebb politikai verseny feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében kizárnák a kétharmados parlamenti többség könnyű megszerzésének lehetőségét is. László Róberttel beszélgetünk.
2: Aki már itt is van a stúdióban, üdvözöllek, üdvözlöm önt.
3: Jó estét kívánok.
2: Nagyon fura lenne ezt mondani, de ezt fogom, jó? Csak azért tartsuk a műfaji kereteket. Ugye nyilván a Tisza országgyűlési képviselőjének, Mellétei Barna Mártonnak a bejelentéséről van szó, hogy az új alaptörvény, új alkotmány elfogadásának egy következő legfontosabb problémája lesz ugye a választójogi törvény megalkotása. És azt is mondta például Magyar Péter, hogy ő személy szerint azt az ötletet kifejezetten támogatná, hogy 16 év legyen a választójog alsó korhatára. Egy jó választójogi törvény szempontjából egyrészt hogy értékeljük a felvetést, másrészt mi a legfontosabb megoldása egy ilyen változásnak?
3: Ez nincs a választójogot érintő problémák százas listájának, szóval nincs benne a top 100 problémában, de ettől még egy európai trend, egyre több országban viszik lejjebb fokozatosan a korhatárt. Ausztriában már viszonylag régóta 16 éves kor fölött lehet szavazni.
2: 2007 óta.
3: Igen, de ott is úgy kezdődött, hogy előbb a helyhatósági, meg európai parlamenti választáson, és csak később az országgyűlésén. Most több országban is ez az átmeneti állapot van éppen, hogy már az EP-n, ha jól emlékszem, 2024-ben már 5 országnál is lejjebb volt a korhatár, mint 18 év. Úgyhogy ez egy európai trend, ezzel mindig az a probléma, hogy akkor meddig megyünk lejjebb. Tehát nagyon sok érv szól mellette, szerintem több mellette, mint ellene, hogy igen, ezt lejjebb lehet vinni. Csak a szkeptikusok azt mondják, hogy jó, akkor most 16, akkor mikor visszük le 14-re, mikor visszük le 12-re, és teljesen infantilizáljuk a választójogot. Nyilván ez ennél sokkal összetettebb és bonyolultabb kérdés, de igazából nincsen kőbevésve ez a 18, csak azért, mert így szoktuk meg, ettől még ezt lehet lejjebb vinni, és egy jó üzenet a fiatalok irányába.
2: Beszéljünk arról, ami a lényeg, hogy mitől lesz igazságosabb egy választójogi rendszer, és a magyar megoldás, ami most van választási törvény, az miért szorul ilyen szempontból reformra?
3: Erről jó hosszan lehetne beszélni, amikor a választási rendszerről van szó, akkor a legtöbben mindig azt mondják, hogy a fő probléma az az aránytalanság, és ez alatt is több dolgot lehet érteni, egyrészt a választókerületek aránytalanságát, ami tényleg érinti a választási
2: alapelveket. Ezt a Fidesz átrajzolta, tehát sajátos módon ilyen hurkokat csinálta a jelenlegi rendszerben, ugye, hogy összecsoportosítson olyan választói rétegeket, amelyek feltételezhetően az ő pozícióját erősítik.
3: Pontosan. Azért hoztam csak ide, mert ez egy olyan probléma, probléma a választókerület aránytalanság, ami érinti a választási alapelvet, a választójognak az egyenlőségét. Az nincs rendben, hogyha attól, hogy én egy kisebb kerületben lakom, mint valaki más, akkor nekem a szavazatom az kétszer annyit ér, mint az én választópolgár.
2: Ezt a Fidesz is mondta, hogy ez nincs rendben.
3: Hát orvosolták is valamennyire, de óriási mozgásteret hagytak maguknak, hogy ez bármikor kedvükre átrajzolják. 2025-ben, 24-ben is hozzányúltak másfél évvel a választás előtt. Voltak ennél hajmeresztőbb dolgok is. Mindegy, annél fontosabb talán, hogy így az összválasztási eredmény mennyire arányosan képezi le a választói akaratot. Elsősorban egyébként ezt szokták ezzel a érteni, és ilyenkor mindenkinek a fejében van az, hogy az elmúlt 4 választáson senkinek nem volt a pártlistás szavazatok tekintetében 2/3 közeli támogatottsága. A Fidesznek se soha, és most a Tiszának sem. Mégis 4-szer egymás után ez a választási rendszer 2/3-os eredmény.
2: Ráköthetek egy olyan friss nyilatkozattal, amely arról szól, hogy az a legfőbb érv az új törvény mellett, hogy megakadályozzák, hogy valakinek 2/3 legyen.
3: Így van.
2: Hogy ez a legfontosabb? Tehát, hogy nem az, mi van, hogyha tényleg 2/3 van valakinek a teljes lakosság körében?
3: Igen, valószínűleg sokan félreértik ezt a egymondatos nyilatkozatot egyébként most, amit Melléte Barna Márton tett. Ez nem azt jelenti, hogy majd az alaptörvényben rögzítik azt, hogy egy pártra nem lehet 2/3 szavazni. Nyilvánvalóan ennek nincsen értelme. Tehát elképzelhető olyan helyzet, hipotetikusan, hogy egy párt akár a választó 90%-ának is bírja a támogatását. Hát ilyen helyzetben akkor bizonyára lenne igen 90%-os többsége is a parlamentben. De nem erre gondolnak, hanem arra gondolnak, hogyha van egy támogatottsága egy pártnak, az soha ne legyen olyan erőteljes, ne erősítsék ezt föl különböző választójogi.
2: Mint a győztes kompenzáció.
3: Mint például a győztes kompenzáció, de nem csak az, ami nagyon felerősíti a mindenkori győztesnek a mandátum arányát. Tehát az, hogy ez 2/3 nélkül 2/3 többséget lehessen szerezni a parlamentbe, ami most tényleg 5-ször egymás után megtörtént, és ebből 4-szer ezzel a választási rendszerrel, hogy ez lehetőség szerint minimális eséllyel forduljon elő. Magyarán ez a mandátum kiosztási mechanizmus ez legyen arányosabb a jelenleginél.
2: Aki nézi az ön életművét, az látja, hogy rendszeresen visszatért, és például a parlamenti küszöb, a közös lista, kisebb pártok helyzete, vagy a határon túli, főleg ez utóbbi, a határon túli levélszavazatok ügyében nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg. Ezek a megoldások, hogy ezeket akkor végig gondolják racionálisan, segíthetik-e egy minőségibb és képviseletibb választójogi
3: Abszolút.
2: Törvényt?
3: Igen, tehát az arányosság egy fontos dolog, de azért ott van elég nagy mozgástere a törvény alkotónak, itt politikai érdekeknek is érvényesülniük kell. De hogyha az a kérdés, hogy a távszavazás rendben van-e a mai Magyarországon, arra határozottan az a válasz, hogy nem, súlyosan diszkriminatív, tehát van, aki szavazhat levélben, van, aki csak külképviseleten, azok közül, akik ugye nincsenek itthon a választás napján, ez már önmagában egy diszkrimináció. Az is egy óriási probléma, hogy halottak vannak a levélben szavazók névjegyzékén, és eddig a törvényalkotó, ami a Fidesz jelentette, nem volt hajlandó ezt az anomáliát kijavítani. Na ezek olyan dolgok, amiben szakmai talajon állva is fel kell emelni a szavunkat, és azt kell mondani, hogy ez így nincsen rendben, ezeket mindenképpen meg kell oldani, és egyébként megoldási javaslatunk is van rá, mert egyébként már egy szakmai párbeszédet erről lefolytattunk a Telex hasábjain tavaly ősszel, és ott született egy elég jó megoldási javaslat, ami ezt az egész problémát helyre tudná tenni.
2: Na hát akkor erre csatlakoznék rá, hogy létezik-e egységes Tisza javaslat már, amiről tudunk, hogy ez a kormányzaté, vagy pedig ez most körvonalazódik?
3: Tudni nem lehet erről, én sem tudok róla, azokat a nyilatkozatokat látom én is. Eddig annyi hangzott el Melléte Barna Márton részéről, hogy ezt a 2/3 ezt meg kell nehezíteni, tehát legyen arányosabb a mandátum kiosztás. Ez volt egy dolog, ami elhangzott, a másik pedig ez, hogy vigyük le 16 évre a korhatárt. Ez két fontos elem, de hát csak két apró eleme az egész nagy képnek, és egy átfogó, hát a most az elmúlt hetekben tapasztaltnál lényegesen hosszabban tartó, mélyebb, szélesebb körű egyeztetést kell folytatni annak érdekében, hogy végre egy olyan választási rendszere legyen Magyarországnak, ami nem sötét szobákban született, hanem tényleg a legtöbb választópolgár azt érezheti, hogy ebben az ő akarata is érvényesült.
2: Két elemet még azért behoznék. Egyrészt az, hogy a határon túli magyarok részéről valaki valaki kétszer is szavazhat. Egyszer levélben, másszor, hogy bejelentkezik ide, és itt is tulajdonképpen szavaz.
3: Nem, ez egy tévhit. Ezt nagyon ügyesen megoldották a választási irodák. Aki levélben szavaz, az levélben szavaz. Aki meg van magyarországi lakcíme, az szavazhat itt Magyarországon szavazókörben, vagy külképviseleten, de levélben az az ember már nem szavaz. Kivéve abban a nagyon ritka esetben, ha épp abban a néhány napban létesített lakcímet a választást megelőzően, de ez egy maroknyi embert, hogyha...
2: De hát erről szóltak a különböző bejelentkezések is, nem? Hogy mit tudom, krematóriumban jelentkeztek be, meg csomó
3: település. Aki már Magyarországon lakcímet létesített a választás megelőző hetekben, hónapokban, években, az lekerül a levélben szavazók névjegyzékéről. Tehát kétszer senki nem szavazott, ez egy közkeletű tévhit, nagyon sok baj van a választási rendszerrel, de ez tényleg nem volt tömeges, nem emiatt volt problémás se a 2026-os, se a korábbi választáson.
2: Erre már nem tudtam rákérdezni, de azt gondolom, hogy a külképviseleti szavazás legalább ilyen problémás jelenleg, amit az Alkotmánybíróság csak tetézett, ugye az ő megoldásával, ezt már nem tudjuk kifejteni, de legalább van egy téma legközelebbre is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük.
2: Aki itt is van a stúdióban, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
2: Köszönjük szépen, hogy az első interjúját itt adja. Egyrészt, másrészt bemutatva olyan jogász, országgyűlési képviselő, és ugye az Orbán kormány uniós ügyekért felelős minisztere volt. Egy olyan helyzetben választotta önt a frakció, ahol Orbán Viktor önt ajánlotta, ugye, és egyhangú volt a szavazás, legalábbis ezt lehet olvasni. Az első nyilatkozataiban a 16 év eredményeit szeretné megvédeni, és normális, józan politizálást képvisel. Ugye, jól látom?
4: Igen, a jelölés a Fidesz elnökségének a feladata. Ugye a Fidesz elnöke jelölhet frakcióvezetőt. Egy jelölt volt, a frakció pedig egyhangulag támogatott. Ez nekem nagy megtiszteltetés, ez erős pozíciót ad a jövőre nézve.
2: Én tanultam latint, Orbán Viktor kiírt, hogy habemus bókem, ugye? Ugye van bókánk.
4: Igen.
2: Ki lőtte fel a fehér füstöt?
4: Ugye a frakció autonóm döntése, hogy kit választ meg. Nyilván ez mindig mérlegelés kérdése, mert egyébként a frakcióban több olyan személy is van, aki szerintem maximálisan alkalmas lenne a frakció vezetésére. Az a kérdés, hogy milyen karaktert keresünk a frakció élére. Ilyenkor olyat keresünk, aki egy jó elérésű influencer, olyat keresünk, aki debattőr, vagy olyat keresünk, aki képes a frakció munkáját segíteni, kiegyensúlyozni, a különböző egyéniségeket megtalálni mindenkinek a helyét azért, hogy egy jó ütőképes csapat legyen, olyan csapat, amire ha ránéz a politikai közösségünk, akkor valamilyen módon magát látja benne.
2: Amikor Orbán Viktort jelölte önt, akkor nyilván előtte beszéltek, nem? Tehát, hogy ön például vállalná.
4: Igen, volt ilyen beszélgetés valóban.
2: Ön mondta, hogy ön milyen szempontból kér szabad kezet?
4: Ja. Nekem a beszélgetésem az elnök úrral az nem a frakció irányításának a részletkérdéséről szólt. Ugye az elődöm Gulyás Gergely is olyan mandátumot kapott a miniszterelnöktől, hogy a frakcióvezető valóban a frakcióvezetője. Tehát nem arról van szó, hogy van egy frakcióvezető, akin keresztül a pártelnök valójában irányítja a frakciót. A frakcióvezetőnek szabad keze van, akár stratégiai döntések meghozatalában is, tehát nem kellett szabad kezet kérnem elnök úrtól, mert hogy ez magától értetődő a frakció és a párt jelenlegi viszonyában.
2: De akkor nézzük azt, hogy ez a formális megközelítés, de hogyha ön belsőleg nézi, akkor ön Orbán Viktor képviselője a frakcióban, vagy éppen ellenkezőleg tulajdonképpen ön közvetít az elnök felé?
4: Én a Fidesz elnökségének is a tagja vagyok, tehát Fidesz egyik alelnöke vagyok. Ezért természetes, hogy én egy közvetítő szerepet is játszok a Fidesz elnökség és
2: mindenkit frakció meglepett, hogy egyébként a kongresszuson önt alelnökké választották.
4: Ez azt is mutatja, hogy a közösség az milyen sokszínű és egyébként megújulásra kész. És egy befogadó jellegű, ahol bízunk benne, hogy mások is politikai otthonra találnak olyanok, akik jelenleg nem bennünket támogattak, vagy talán sohasem támogattak bennünket.
2: Most akkor még csak egy kérdés a frakcióban. Ugye Gulyás Gergely lemondása előtt már kialakult egy frakcióvezetési struktúra sok alelnökkel, ugye?
4: Igen.
2: Ez most meg fog változni?
4: Ez lényegében nem fog megváltozni, a frakcióvezetők száma egyel csökkenni fog, és arra tettem javaslatot a frakciónak, hogy két frakcióvezetési pozíció ürült meg, az egyik Szijjártó Péteri, a másik pedig az enyém, és arra tettem javaslatot, hogy Ponyi Miklós töltse be az egyik megerülő frakcióvezető helyettesi posztot, a másik pedig maradjon üresen, és ezt a frakció elfogadta.
5: Tehát akkor egyel kevesebben
4: lesznek. Egyel kevesebben lesznek.
5: Világos. Hadd kérdezzem arról, hogy ugye maga a Fidesz küzd egyfajta identitás problémával, hogy most mit kell csinálni a választás után, milyen stratégiát válaszol. Meg is hirdettek egy nemzeti ellenállást épp a mai napon, ugye. Na most ezt hogy kell leképezni a frakcióban, mert azért itt arról is szó van, hogy nagyon vegyes a kép, influencerek kerültek be a frakcióba, vagy olyanok, akik a politizálás alternatív módjait is ismerik, ugye nem csak a hivatalos fórumokon álltak ki, akár egy sajtótájékoztatón. Ízlése szerint való ez a tulajdonképpen látványpolitizálás, vagy mást képzel el fontossági sorrendben elsőként?
4: Ja, azért ilyen sokszínű a frakció, mert hogy ugye ellenzékben lévő párt esetében, és akkor, amikor a parlament szerepe most jelentősen felértékelődik, mert olyan tömegek nézik a parlamenti vitákat, mint talán a 90-es évek elején jött-e soha, ami szerintem önmagában üdvözlendő. Tehát egy lehetőség arra, hogy megmutassa magát a frakció, és hogy a parlamenten kívüli politizálásnak a csápjai is végül is a parlamentből induljanak ki. És a frakciónak az összetétele erre alkalmas. Az, hogy az én egyéni ízlésem ehhez hogyan viszonyul, az ebből a szempontból mellékes, mert hogy el kell fogadni azt, hogy a politizálásnak a csatornái, a politikai kommunikáció természete, az, ahogyan a választók a híreket fogyasztják, ahogyan a politikai elképzelésük, preferenciájuk kialakulnak, ez teljesen megváltozott. És a politikus megteheti azt, hogy ezen kesereg, de akkor elég hamar kiiratkozik a politika.
5: És mondjuk alelnökként nem szembesült azokkal a hangokkal, hogy tulajdonképpen akik végigkecsölték a választási kampányt, vagy a választókörzetekben igen aktívak voltak, ők tulajdonképpen előkelő helyet kaptak az országos listán, mert ugye nagyjából 9 körzetben egyéniben nyert a Fidesz, de hogy azon túlmenően meg azok, akik bejutottak volna, ők azt kellett, hogy mondják, hogy oké, hátrébb lépek.
4: Igen, ez kívülről nézve furcsának tűnik, de az a helyzet, hogy a politikai közösségünkben az, hogy kiül a frakcióban, az valójában a politikai közösség érdekétől függő döntés. És mindenki, aki az országos listán szerepelt, az elfogadta, hogy a mandátum az nem az ő egyéni hitbizománya, hanem a politikai közösségnek az erőforrása.
5: Na de a politikai közösség érdeke az ugyanaz, mint Orbán Viktor érdeke?
4: A politikai közösségünk és Orbán Viktor kapcsolata az, hogy is mondjam, elég erős, és több évtizedre nyúlik vissza.
5: Szinte sejtettem egyébként.
4: Több évtizedre nyúlik vissza, és az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy Orbán Viktor általában olyan döntéseket, stratégiai döntéseket hozott, amik egyébként egybeestek a politikai közösség érdekével. De ezek a döntések hosszú konzultációt, egyeztetést követő döntések voltak, nem pedig egy ember döntései egy sötét szobában, amit egy papírlap előtt hozott.
5: Mielőtt visszatérnénk erre a nemzeti ellenállásra, hogy akkor hogy kell ezt elképzelni a parlamenti politizálás keretében, hadd kérdezzem meg, hogy például hogy érint egy Magyar Péter azt mondja, hogy ön egy csődbiztos? Tehát ez inkább sértés, vagy valamiféle elismerése annak, ami a helyzetben ugye egy erős kézt kell megtartsa ugye az értékeket?
4: Igen, itt a Magyar Péter kommunikációja, ugye a parlamenti vitákban általában, ugye nehéz Magyar Péterrel az országgyűlésben vitatkozni, mert hogy a vitatkozás az általában a személyeskedésbe szokott torkolni. És a politikai viták azok általában úgy érnek véget, nyilván ugye mindig a miniszterelnöki az utolsó szó, mert hogy a házszabály rendelkezések ezt a pozíciót adják a mindenkori miniszterelnöknek. És ez mindig általában úgy érnek ezek a viták véget, hogy bizonyos alapvetően ilyen becsmérlő jelzőket vág az emberhez. És nyilván először azt hittem, hogy ennek van valami politikai vagy intellektuális tartalma, például az, hogy volt SZDSZ-es, hogy ez most ez becsmérlő kijelentés, vagy ez elismerő kijelentés, hogy van ennek bármi tartalma egyáltalán. De végül is rájöttem, hogy ennek nem kell ilyen tartalma tulajdonítani, mert az egész az arról szól, hogy a miniszterelnök azt a percet az országgyűlés plenáris termében, azt a percet megnyerje. És de ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, de amikor nekem azt mondja, hogy csődbiztos, akkor valójában a Tisza két politikai narratívája közül, amit egyébként párhuzamosan futtatnak, abból éppen az egyiket veszi elő. Van ez a két narratíva, az egyik narratíva az, hogy a Fideszben ugyanazok az arcok ülnek, és képtelen a megújulásra. Ez az A. A B pedig az, hogy a Fideszből bizonyos arcok eltűnnek, ami azt jelenti, hogy a Fidesz a szétesés szélén áll, mert mindenki elhagyja a süllyedő hajót. És éppen amit a vita megkíván, a miniszterelnök vagy az A vagy a B verziót veszi előtt, lehet, hogy délelőtt az A verziót mondja, délután a B verziót mondja. Hát ez a csőd biztos, ez inkább a B verzió, amikor éppen...
5: Erre azért,
4: amikor
5: hogy éppen... eltűnnek emberek, azért tudnék példát, van ez elmúlt egy hétből is, ami talán önöket is meglephette, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely távozásáról van szó, szóval nem ugyanaz a két szint, de még azért visszakérdezek, mert azért a Fidesz gyakran használja ezt az SZDSZ-ezést, a kampányban is csinálta ezt, nem lepi meg, hogy ugyanazzal támadja a TISZ, amivel a Fidesz tolta Lenin körúti értelmiséget el?
4: Nem, egyáltalán nem lep meg, mert a TISZ-a, hogy is mondjam, ezt a fajta kampánytechnikát, ezt nagyon sikeresen alkalmaztam.
5: De mi ebben a kifogásolandó, hogyha ezt csinálta a Fidesz?
4: De én ezt nem, nekem semmi probléma azzal, hogy volt SZDSZ-esnek neveznek, mert ez ténykérdés, én volt SZDSZ-es vagyok. És ezzel, nem tudok...
5: És ezt Orbán Viktor ezen hogy lépett át, hogy ön volt SZDSZ-es? Tehát önnek ez nem volt probléma?
4: Neki ez sosem volt probléma. Értem. És ez közöttünk nem is volt beszédtéma sohasem, ő ezt tudta, kezdetektől fogva én ezt sohasem titkoltam. És ugye a mai sajtótájékoztatóján is ezt már olyan kontextusba helyezte, amikor a politikai önkénnyel szemben küzdünk, akkor ugye olyan emlékek tolulnak föl bennem, mint amikor a Fidesz és az SZDSZ, mint a demokratikus ellenzék két pártja küzdött a Kádár rendszerrel szemben, és szerintem ez a politikai tapasztalat most is hasznos lesz.
5: Na hát előbb-utóbb az értelmiséget csak visszaszerzi a Fidesz egy ilyen fordulattal, vagy legalábbis ezt sejteti az ön felvetése, de azért visszatérnék erre a nemzeti ellenállásra, mert érdekes, hogy ugye nem vesznek részt az elnök választási eljárásban, kívül maradnak, azt mondják, önkény van, ugye? És ezért például a legfőbb ügyész választásban sem fognak részt venni, ha jól sejtem. Mit jelent az, hogy nemzeti ellenállás van, mégis a Fidesz szavazói ugyanúgy elnököt kell, hogy válasszanak, vagy legalábbis az ő képviseletükre kell egy elnök, nem?
4: Igen, ez egy kérdés, amit én nem jogias szempontból közelítenék meg. Ugye mi azt mondjuk, hogy a 17. alaptörvény módosítása az egy illegitim helyzetet eredményezett a magyar alkotmányos berendezkedésben. Az utolsó legitim köztársasági elnököt Sülyog Tamásnak hívják, és onnantól kezdve akárki is fogja betölteni a köztársasági elnöki pozíciót, az illegitim lesz. És ugyanezt gondoljuk egyébként az Alkotmánybíróság elnökéről, meg mindazokról a szereplőkről, akiket illegitim módon mozdítottak el a helyükből.
5: Én még emlékszem az Ibaka Andrásra. Ugye, tehát, hogy született egy törvény, és átnevezték a legfelsőbb bíróságot kúriára, egyébként mellesleg nemzetközi fórumok ezt vissza is tolták, és nagyon súlyos adófizetői pénzbe került ez nekünk.
4: Igen.
5: Tehát az miért jobb az, ami most történik? Ja, vagy annál, az miért volt jobb?
4: Igen, de itt két különböző dologról beszélünk. Ugye beszéltünk arról, hogy a Baka ügy és a Sulyok ügy az pontosan ugyanolyan. Az én állításom az, hogy a Baka ügy az lényeges elemeiben eltér a Sulyok ügytől.
5: Igen.
4: De ez egy vita, amit én nagyon szívesen megvívok bárkivel. Uh-huh. De ennek nincs különösebb jelentősége, ugyanis mind a Velencei Bizottság, mint az Emberi Jogok Európai Bíróság azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy egyébként voltak releváns szempontok, például az, hogy nem egyszerű átnevezés történt, hanem a kúria hatásköre azok lényegesen különböztek a legfelsőbb bíróságétól, és egyébként a legfelsőbb bíróság elnökének és a kúria elnökének például az igazságszolgáltatási igazgatással kapcsolatos jogkörei jelentősen eltérnek. Tehát nem arról van szó, hogy egész egyszerűen csak átneveztük.
5: Mondjuk azt látjuk a bírósági rendszerben, hogy milyen pozitív változásokat hozott egyik és másik. Igen.
4: De a helyzet az, hogy még ezekkel a különbségekkel is azt mondta ez a két fórum, hogy ez helytelen. Ez a jogállamisági standardokkal ellentétes. De ha az ellentétes a jogállamisági standardokkal, akkor Sülyog Tamás elmozdítása még hatványozottabban ellentétes a jogállamisági standardokkal. És amikor én azt mondom, hogy Sülyog Tamás elmozdítása az jogellenes, az illegitim, és ehhez valakinek viszonyulnia kell, mondjuk a jogásztársadalomnak, vagy a jogvédőszervezeteknek, vagy a politikai pártoknak. Ha valaki azt mondja, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, ezzel nem legitimálja azt, ami Bakával történt, vagy ezzel nem lesz Fidesz párti. Úgy mondjam, ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, ahhoz nem kell hirtelen megszeretni a Fideszt. Sőt, én azt mondom, hogy ha valaki nem mondja most, hogy Sülyog Tamás elmozdítása illegitim, akkor ezzel mindaz, amit annó a Baka ügyben, és más olyan ügyekben, amikor a Fidesz közjogi intézkedéseit kritizálta, ennek a megjegyzéseknek a legitimitását ássa alá. Tehát csak akkor hiteles mindaz, amit korábban a Fidesz kormányzással kapcsolatban kritikaként megfogalmaztak, ha most ugyanezt a kritikát a Tisza kormányzással kapcsolatban is megteszik.
5: Értem a logikáját, de ezzel szemben azt mondhatja Magyar Péter, hogy azt a vádat, hogy illegitim lenne Súlyog Tamás elmozdítása, pont az lövi ki, hogy egyébként az ország nem kis többsége szavazott arra, hogy menjenek a bábok, mert ő előre szólt. Hogyha hatalomra kerül, akkor itt mennek. Az elnökkel bezárólag mennek a bábok. Tehát erre ezt lehet mondani, nem?
4: De ezzel
5: ez egyébként a legitimitásról szól.
4: Igen, de az alkotmányos jogállamnak az a lényege, hogy önmagában véve, hogy valaki valamit a választási kampányban megígért, önmagában véve ezt az intézkedést nem teszi alkotmányossá.
5: De ez nem legitimitási kérdés, hanem ez legalitás kérdés. Én azt látom. Mert erre azt lehet mondani, hogy lehet, hogy ez jogilag visszás, de legitimitás szempontjából megvan a háttere, mert a nép ott van mögötte. A választói többség, a kétharmados, amit a Fidesz olyan nagyra tart.
4: A kétharmados felhatalmazás sem jelenti azt, hogy a Magyarországgyűlés túlléphet az alkotmányos...
5: Mondjuk ez jobb lett volna egyébként 16 évig is észben tartani, nem, frakcióvezető úr?
4: Erre ugyanaz a válaszom, amit előbb mondtam, hogyha ezzel kapcsolatban valaki kritikát fogalmaz meg az elmúlt 16
5: ebben
4: évben, ennek a kritikának csak az ad hitelességet, hogyha ezt a kritikát jelenleg is a jelen esetben is megfogalmaz. Azt hozzátenném, hogy a Fidesz-KDNP kormányok, akár mekkora parlamenti többségük is volt, a hivatalban lévő köztársasági elnököt sohasem mozdították el. Most ugye ön azt mondja, hogy...
5: Há, mert a Fidesz jelöltje volt akkor, amikor hatalomra került Sólyom László. Ő jelölte, Fidesz.
4: De a Fidesz alkotmányozó többsége sohasem mozdított el a köztársasági elnököt, és a köztársasági elnök elmozdítására jelenleg sincsen semmilyen alkotmányos.
5: Azon kívül a korábbi köztársasági elnökökre azt igazán nem lehet mondani, hogy nem örködtek az államszervezet demokratikus működése felett, ami a köztársasági funkció alapvető szabálya.
4: Igen, de pusztán azért, mert a politikai többség elégedetlen a köztársasági elnök működésével, ez nem alkotmányos alapról, hogy a köztársasági elnököt elmozdítsák. Igen. Ez a köztársasági elnök intézmény ennek a lényege, és ez a hatalommegosztás lényege. Elképzelhető, hogy az a párt, amiknek kétharmados többsége van a parlamentben, elégedetlen a köztársasági elnök tevékenységével, azzal szemben politikai kifogást fogalmaz meg. Ez lehetséges. De pusztán azért, mert hogy a tevékenységével elégedetlen, nem mozdíthatja el. És nemes egyszerűséggel az történik egyébként, hogy a Tisza pártnak a parlamenti többsége egy tipikus parlamenti diktatúra keretében a fékek és ellensúlyok és a különböző hatalmi ágak összes pozícióját elfoglalja. Azt mondja, hogy ha nekem kétharmadom van, akkor megtehetem, hogy elmozdítom a köztársaság elnököt. Megtehetem, hogy elmozdítom az alkotmánybíróság elnökét. Megtehetem, hogy politikai zsarolásra, lemondásra kényszerítem a legfőbb ügyészt. Akkor innentől kezdve a parlamenti többségnek nincsenek alkotmányos gátjai. Ez pedig nem alkotmányos demokrácia, hanem parlamentáris diktatúra.
5: Csak egy kérdés, mivel zsarolta meg a legfőbb ügyészt a többség, tehát hogy Magyar Péter.
4: Magyar Péter folyamatos és nyílt politikai támadás tárgyalat.
5: De hát és akkor mondhatta volna, hogy ő a politikai nyomásnak nem enged, ahogy mondta. Ő az ügyészség intaktságát féltette, azt őrizte, és továbbra is őrizhetné, ha nem mondott volna le.
4: Ugye azt a legfőbb ügyész nyilatkozatát érdemes elolvasni.
5: Olvastam.
4: Ő ugye azt írta a nyilatkozatában, hogy az igazságszolgáltatás politikai befolyásolása, illetve konkrét ügyekben történő politikai beavatkozás veszélyére utalt ebben a nyilatkozatban, amit én nehezen tudok máshogy értelmezni, mint azt, hogy a lemondás az valójában tiltakozása a kiépülő politikai önkénnyel szemben.
5: Hát vagy elfogyott a levegő belül a szervezetben, és egyébként, ahogy Súlyog Tamás is ráfogja tulajdonképpen a többségre, hogy innentől kezdve bárki jön az illegitim. Ugye a legfőbb ügyész is azt mondta, hogy a politikai nyomásnak már nem tudtam ellenállni. De hadd kérdezzem, mert ez a lényeg, hogy most ugye átmeneti időszakra választana elnököt a többség. Mikor csatlakozik be a Fidesz? Mert itt alkotmányozásról is szó van, tehát ez nehéz. Az ellenzék 2,3 millió ember. Ezt képvisel a Fidesz. Nem lehet ettől távol maradni.
4: Ez sok mindentől függ. Függ attól, hogy az értelmes politikai párbeszéd és képviselet lehetőségei azok egyáltalán rendelkezésünkre állnak-e. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy a az ellenzéknek a politikai képviselőjének a jelentős része az 2030-ban már nem indulhat a választáson. A legnagyobb ellenzéki párt elnökét kizárták nem csak az országgyűlésben, a miniszterelnöki funkcióból is. És egyébként a magyar közjogi sajátosságok miatt azok, akik nem választhatóak az országgyűlési választáson, azok legalább 28 másik pozícióból is ki vannak zárva, bár erről keveset lehet olvasni, mert jogszabályokat kell hozzá bújni, de például a miniszterelnöktől az államtitkáron át az Országos Választási Bizottság tagján keresztül még a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak sem lehetnek tagjai azok, akik egyébként a parlamenti választhatóságokat elveszítették. Ebben az esetben azt mondani, hogy nemzeti egységre és konszenzusra épülő alkotmányozási folyamat történik, ez szerintem nem felel meg a valóságnak. De az, hogy miben veszünk részt és miben nem veszünk részt, szerintem ezt előre nem lehet eldönteni. Én most megint, ha már a demokratikus ellenzéknél tartunk, a késő Kádár kornak a tapasztalatait hoznám ide, amit én magam egészen fiatalon éltem csak meg. Tehát igazából másodlagos forrásokra vagyok kénytelen támaszkodni, de a Kádár rendszerről sem gondolta senki, hogy legitim. Mindenki tudta róla, hogy illegitim, de reggel mindenki felkelt, betartotta a kreszt, az egy jogszabály volt, amit a Kádár rendszer tartott, de mindenki betartott, az adókat befizették, a buszon vettek jegyet, ettől függetlenül a politikai ellenállásnak számos lehetőségével éltek.
5: Frakcióvezető, köszönöm szépen az interjút, és várjuk máskor is.

0: Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Az ügyvédkör Bárándi Pétert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is. Azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzuk alkotmányos rendünk újjáépítését, a nemzetegységének megjelenítését. Vendégünk Bárándi Péter.
2: Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Nagyon, nagyon zavarjánál, hogyha magázódnánk? Nem.
3: Nem.
2: Jó, akkor ezt fogjuk tenni. Mert Bárándi Péter egyszerre szakértője a folyamatnak és lehetséges érintettje. Ezt nem támadóan mondom az elején, de tisztázni kell, tehát, hogy gyakorlatilag az ügyvédkör, amely egy másik ügyvédi egyesület, mint amiben mind a ketten benne vagyunk, ugye megnevezte önt, mint lehetséges köztársasági elnök jelöltet, vállalná-e a felkérést, ha hivatalosan érkezik?
3: Amikor ez az ügyvédkör ez először nominált, akkor az lett volna a válaszom, hogy minden további nélkül.
2: Igen.
3: Ami azóta történt a köztársasági elnök jelölés választás előkészítésével, az a méltatlan szituáció, amit kialakítottak, ez meggondolandóvá teszi az igent most már.
2: Ez azt jelenti, hogy rossz néven vette például azt, hogy önt effektíve leóellenzékizték mondjuk a miniszterelnök?
3: Nézze, a miniszterelnöknek ez a szóhasználata, hogy óellenzéki, ez egy erősen vitatható jelenség, hiszen válasszuk egy kicsit szét. Ha a többé-kevésbé sikertelen régi ellenzéki pártokra érti, az sem biztos, hogy helyes, mert kizáró, diszkriminatív. Azonban ez nem tisztázott, hogy ez csak erre vonatkozik, és ebben a szituációban ez most ki is rajzolódott, hogy esetlegesen ő ezt érti a társadalmi és civil ellenzéki megnyilvánulású emberekre is, azokra, akik, keresem a dátumot, 2024 márciusa előtt is erősen kritizálták a szörnyű Fidesz rendszert, a NERT, és ebből az következik, hogy kizárólag azokat fogadja barátsággal, akik ezt a kritizálást, ezt a kritikát, ezt csak 2024 márciusától kezdődően folytatják, ami nem biztos, hogy helyes, mert akkor csak olyan embereket fogadunk barátsággal, akik vagy addig Fidesz mellett álltak, vagy a földön kívül tartózkodtak. Tehát igen, ez sértő, és azt gondolom, hogy nem rugaszkodom el nagyon a földtől, ha azt mondom, hogy arra a nagy tömegű választó közönségre nézve is sértő, aki már a bizonyos általam megjelölt dátum előtt is a Fidesz ellen foglalt állást és a Fidesz-szel szemben szavazott.
2: Világos. Hadd kérdezzem meg, hogy kapott-e hivatalos jelölést, vagy ez egy civil kezdeményezés az ön nevének a tulajdonképpen ajánlása? Mert ugye az ügyvédkör, ha úgy nézzük, akkor eleget tesz a miniszterelnök felkérésének.
3: Pontosan, és ez volt az egyik az első válaszomat megalapozó szituáció, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy egy széles körű társadalmi egyeztetés végén ezek eredményeinek összefoglalása alapján lesz a köztársasági elnök jelölésére nyitott a helyzet, majd 2-3 órával később azt mondta, hogy ő lesz. Én így döntöttem, én föl fogom őt kérni, ami azt jelenti, hogy nagyon rossz

0: emlékeimet idézte föl, amikor köztársasági elnök személyére vonatkozóan egy megelőző miniszterelnök egy civil beszélgetés során azt mondta, hogy ez a hölgy lesz a köztársasági elnök, pedig akkor is a parlament választotta.
1: Egyébként ezt erre akarok visszakérdezni, hogy tulajdonképpen így belsőleg mennyivel jobb az, hogy az ember örök életében kritizálta a NER-t, annál, mint sem, hogy a NER része volt. Tehát ugye ez a dilemma, ez úgy oldható fel, hogy Magyar Péter a NER része volt, de ezek szerint ez a rész, ez kevésbé, hogy is mondjam, kevésbé rejtegetni való, mint az, hogy valaki a NER kritizálta, de bénán.
0: Vagy nem bénán.
1: Vagy nem bénán. Mert de igen, de az ő fejében úgy van, hogy bénán.
0: Nagyon sok jogász kollégám van, aki egyáltalán nem bénán kritizálta.
1: De rájuk nem gondol a miniszterelnök.
0: De igen.
1: Igen?
0: Kire mondta most?
1: Nem tudom, de nem önre.
0: Hát abban a szituációban rám vonatkozott, és semmi baj nem lenne, ha csak rám vonatkozna, és nem mindazokra a tömegekre, akiket próbáltam körülrajzolni az előbbi válaszomban. A nagy politikai hiba ez.
1: Világos.
0: Nem az, hogy egy embert szeretek, vagy nem.
1: Igen, ebben tévedtem, mert időrendben az úgy volt, hogy először az ügyvédkör megnevezte önt, és aztán a miniszterelnök sorrendben
0: reagált
1: erre, tehát így van. Ha az ember téved, akkor belátja.
0: Egyébként... Na ez például egy nagyon jó tulajdonság.
1: Hát ugye újságíróként könnyebb a helyzet, mint a közhatalommal élve, de hadd kérdezzem meg, hogy egy kicsit elrugaszkodva ettől, amit Súlyog Tamás ugye maga után hagyott, az egy olyan helyzet, ahol most belakja egy házelnök az ő jogköreit, illetve az ő helyére jön egy másik házelnök. Ugyanakkor elhangzott egy megrendelés, hogy a legfőbb ügyésznek tulajdonképpen kössön útilaput a talpára az új ideglenes köztársasági elnök. Ezt hogy lehet értékelni?
0: Ugye
1: úgy is kérdezhetem, hogy minden jogkört megkap az ideglenes, vagy elnök, vagy pedig csak néhányat?
0: Ha így kérdi, akkor egyszerűbb a válasz.
1: Így kérdi?
0: Akkor, köszönöm.
1: Okay.
0: Akkor azt lehet mondani, hogy az alaptörvény az nem korlátozza az ideiglenes, a helyettesítő személynek a jogkörét, tehát tulajdonképpen eljárhatna ebben az ügyben is. Én nem gondolom, hogy ez szerencsés lenne. De ez csak etikai kérdés, nem jogi lehetetlenség. Azért azt, hogy egy ennyire fontos pozícióban ülő embernek a státuszát megszüntetem, az egy alapos vizsgálódást és személyes felelősségvállalást feltételez.
1: Igen.
0: Ezért mondtam, amit...
1: Korábban mondtam. Ugye rendszerváltásnak minősítette azt, ami történt.
0: Sőt, egy forradalmi rendszerváltásnak.
1: És tartalmi értelemben erre alapozta azt, hogy a báboknak, most így nevezem, a báboknak nevezem, mert Magyar Péter így hívja őket, menni kell. Tehát, hogy ön ezzel egyébként azért értett egyet, ha jól értem a szavait, az akkoriakat, mert rendszerváltás történt ön szerint.
0: Így van, sőt azt mondom, hogy olyan forradalomhoz közeli változást kényszerítettek ki választáson és utána.
1: Azért vezettem ezt így fel, mert amit most látunk, az ugye egy olyan dilemma, hogy vajon a személyre szabott jogalkotás elkerülhető-e, mint kritika azzal, amit csinálok, mert azt a célt szolgálom, hogy a bábokat eltávolítsam.
0: Ez szerintem nem, hogy megengedett, hanem kötelező. Vegyük az egyszerű részét. Ezt vállalta ez a hatalom, még nem hatalomként, hanem a választás előtt, hogy a választás után ezt fogja tenni. Ezt illik betartani. Erre hatalmazta föl őt a választók tömege, amikor kifejtette azt, hogy a társadalmi szerkezet jelenállásával nem elégedett, a vagyoni viszonyok rendezettségével nem elégedett, mert azt mondja, hogy nem helyes az, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb, mint Csányi Sándor. Aztán azt is mondta, hogy a jogi rendezettséggel sem elégedett. Ez azért egy forradalmi változásnak a legfőbb kautéláit tartalmazza. Ezt még vessük össze azzal, hogy egy rendszer, amelyiknek az igazságügyminisztere azt mondja, hogy nincs olyan fogalom, hogy jogállam, amelyik rendszernek a házelnöke azt mondja, hogy a hatalom megosztás az egy tengeren túli elavult fogalom, és lehetne tovább folytatni,
1: és
0: hogy még ki mit mondott,
1: szolgáló leánya.
0: Akkor csak azt lehet mondani, hogy az nem volt jogállam, tehát a jogállamnak a forradalmi leváltásában legitim a bábok leváltása. Nekem az egyetlen problémám ezzel az, hogy nem azonnal történt.
1: Világos.
0: Nem az első vagy a második parlamenti ülésen, mert akkor már kívülről folyna az óbégatás, és nem belülről.
1: Értem.
0: A legitimitása ezeknek a mozdulatoknak az én megítélésem szerint vitathatatlan.
1: Értem. Na most ugye azt mondja a Fidesz, amely belengedte, hogy normakontroll eljárásokat indít, hogy ő távol marad az elnök jelöléstől. Azt mondja Súlyog Tamás, hogy aki utána jön, az nem lesz legitim, sőt, az egy jogsértő helyzetet legitimál, amikor majd elfoglalja az államfői.
0: Elintézhetjük ezt egy mosollyal? Szóval...
1: Szeretné, Péter, mosollyal elintézni? Mert azért ezek nem érdek.
0: Nem érdemel többet.
1: Oké.
0: Akkor, amikor ezek az emberek, akik ilyen kijelentéseket tettek, vagy ezekhez csatlakoztak, vagy e kijelentéseknek megfelelően viselkedtek, ezek sóhajtoznak, hogy elmúlik a jogállam, hogy diktatúra alakul ki, amikor ők építettek ki egy olyat, akkor azt hiszem, hogy már így is túl sokat beszéltem róla.
1: Mit szól ahhoz a megoldáshoz, hogy most jön egy ideglenes átmeneti helyzet az államfői megbízatás szempontjából, és majd az új alap, ugye nem tudjuk, hogy meddig tarthat az új köztársaságának mandátum. Ez nem egy érdekes dolog, és hát a legitimitás szempontjából megkérdőjelezhető?
0: Nem ismer olyat a jog, hogy ideiglenes a megválasztott köztársasági elnök.
1: Igen.
0: Az ő státusza tart 5 évig,
1: legfeljebb,
0: maximum,
1: igen.
0: Vagy addig, amíg egy új alkotmány eltérően nem rendelkezik.
1: Így van.
0: Az, hogy ezt előre bocsátja a mostani hatalom, az helyes, mert ennek tudatában vállalja, vagy nem vállalja valaki, mint hogy Polgár Judit nem vállalta, de ha erre kitérünk, ha nem. Ami a kérdés lényegét illeti, nincs olyan, hogy ideiglenes. Na most, hogy meddig tart ez az 5 év, vagy a nem 5 év, az ugye attól függ, hogy mennyi idő alatt jutunk el odáig az alkotmányozás folyamatában.
1: Világos.
0: Alkotmány hosszú kifejtést igényelne, de azt mondom, hogy tulajdonképpen a néptől indul, a nép akar szerződni a hatalommal. Na most ennek a technikái, ha alkalmazzuk és komolyan vesszük, és ha alkotmányt akarunk létrehozni, és nem alaptörvényszerű szörnyeteget, akkor ezt az utat kell végigjárnunk. Ha ezt végigjárjuk, annak a kezdeti szakasza is jó néhány hónapig tart. Jó néhány hónap az is, amíg megnyugszik a társadalom, hogy ezt elkezdhessük. Majd utána megint csak jön egy további vita, megint ki kell alakítani azt, hogy mi lesz az alkotmányozó erő. Az kizárólag a parlament lesz, vagy pedig még hozzáveszünk egy kvázi felsőházi vagy más megoldást, ahol szintén szavaznak,
1: ezek
0: és
1: a viták,
0: arról szavaznak.
1: Ezek a
0: és
1: viták.
0: Utána jön egy népszavazás, utána ki kell írni a köztársasági elnök, ha úgy döntünk a törvényben,
1: igen.
0: Hogy közvetlen lesz a választás, akkor azt ki kell tűzni, és azt le kell folytatni. Tehát számításom szerint, ha tényleg alkotmányozunk, és nem kapkodva valami maszlagot hozunk létre, akkor az 2,5-3 év.
1: Péter, gyorsan reagáljunk arra, hogyha meg nem sértem, hogy Polgár Judit nem vállalta, és ebbe fűzze bele ebbe a 3 mondatba azt, hogy akkor a rezümé szerint ön visszalép-e, a jelenlegi helyzetre tekintettel, vagy azt mondja, hogy vállalom, hogyha...
0: Én azt mondom, hogy nagyon erősen kell gondolkodnom egy pozitív válaszon ezután.
1: Igen.
0: Mert nagyon becsülöm azt Polgár Juditban, hogy ezt a méltatlan helyzetet megoldotta. Mert ez méltatlan helyzet volt, és ezt ő oldotta meg, mert azt nem tudom elképzelni, hogy Magyar Péter előzetesen nem állapodott volna meg vele, hogy vállalja, majd a folyamatnak ezt a méltatlanná válását is beépítve a döntésébe hozza meg Polgár Judit a tiszteletre méltó döntését.
1: Bárándi Péter, köszönöm, hogy itt volt, és várom legközelebb is, vagy a kollégám.
2: A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International. A szervezet szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni. Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Vig Dáviddal beszélgetünk.
1: Aki az Amnesty International igazgatója, mert a szervezet álláspontja szerint ugye nem Polgár Judit személyével van a probléma, vagy volt a probléma a jelölés kapcsán, hanem ugye a kapkodó előkészítetlen kiválasztással. Egyébként végig kommunikálta az államfő pozíció kapcsán az Amnesty, hogy igazából megvolnának az alkotmányban a megfelelő passzusok, ami alapján méltósággal távozhatna Sólyog Tamás, de hogy a többség mégse ezt gondolja. Miért fontos az igazából, hogyha egy elnyomó és diktatórikus rendszer, tegyük fel, egy elnyomó és diktatórikus rendszer lebontása zajlik, miért fontosak az eszközök?
3: Mi ebben a közéleti vitában, és jó estét kívánok én is a nézőknek, azért szólaltunk meg emberi jogi szervezetként, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jogállamiság helyreállítása az lehetőség szerint a jogállamiság eszköztárával történjen ott, ahol ez lehetséges. És azért tartottuk ezt fontosnak, mert úgy éreztük, hogy azok az emberek, akik változásra szavaztak április 12-én, azok nem ugyanazt a stílust és ugyanazt a technikát, hatalomtechnikát szeretnék a továbbiakban, mint ami ellen szavaztak végül is április 12-én, és nagyon fontos az, hogy ezt meghallja az is, aki a mindenkori kormányrúdnál a hatalom birtokosaként van.
1: De pont ez a kérdés, hogy az eljárás hol válik elfogadhatatlanná. Tehát ugye nehéz lebontani egy kétharmaddal kiépült rendeleti kormányzásra alapuló rendszert, úgyhogy egyébként ezeket a szabályokat nem veszük vissza.
3: Ebben abszolút egyetértünk, és valóban ez egy kihívás minden alkotmányozó vagy törvényhozó hatalom számára. Azt gondolom, hogyha erről tisztán a felelősséget felvállalva kommunikál, akkor van lehetőség olyan tisztségviselőknek is az elmozdítására, akiket például a 17. alaptörvénymódosítás nem mozdított el. Vegyünk egy példát. Vargazsi Andrásról, a kúria elnökéről elég keveset beszéltünk most az elmúlt időszakban, és a közéleti vita az nem is róla, hanem a köztársasági elnökről bontakozott ki.
1: Vagy a legfőbb ügyészről,
3: de valójában elég sok indokot és érvet lehet találni amellett, hogy Vargazsi András miért lehetne elmozdítani őt a kúriai pozíciójából, tehát őt úgy nevezték ki bíróként, hogy több jogszabályt kellett megváltoztatni ahhoz, hogy ő egyáltalán jelöltje lehessen a kúria elnökének, majd aztán az országgyűlés úgy szavazott róla a fideszes kétharmaddal, hogy a bírák saját testülete alkalmatlannak találta. Most akit ilyen körülmények között választ meg az országgyűlés, tehát gyakorlatilag a megválasztásnak a körülményei évekkel ezelőtt ennyire problémások voltak, náluk a nemzetközi sztenderdek szerint nem érvényesül olyan mértékben az elmozdíthatatlanságnak a garanciája. Sólyog Tamásnál egy kicsit más a helyzet. De én ott a nehézséget abban látom, hogy a kormánytöbbségnek nem elsősorban a köztársasági elnökkel van jogi értelemben problémája, vagy lehet a jövőben vitája, hanem az alkotmánybírósággal, azzal az alkotmánybírósággal, amelyiket egypárti Fidesz-KDNP által jelölt és megválasztott alkotmánybírókkal töltöttek föl, és ennek az alkotmánybíróságnak a függetlensége a valódi legnagyobb gátja vagy problémája a jogállam helyreállításának szerintem.
1: Hát ugye most Polt Péter megy majd szeptember 1-én nyugdíjba.
3: És még további bíró.
1: Így van, és nagyon érdekes, hogy valamely alkotmánybírósági törvénybeli passzus miatt még Hende Csabának is mennie kell.
3: Így van, és aztán egy kicsit később egy másik alkotmánybírónak, egy Szilágyi Nemzetnek fog lejárni a mandátuma az ősz folyamán, tehát összesen igazából 6 alkotmánybíró választására lehet majd számítani.
1: Világos. Amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ő a Polgár Judit ügyben vállalja a teljes felelősséget, ez emberjogi vagy intézményi szempontból elfogadható lezárása-e az ügynek?
3: Ez alapvetően egy politikai kérdés, tehát akik jelöltet állíthatnak köztársasági elnöknek, itt az országgyűlés 40 tagja állíthat egy jelöltet ebben az
1: eljárásban. Ez a hivatalos.
3: Tehát valójában azért tartom ezt fontosnak, mert nem a miniszterelnöknek a feladata a köztársasági elnök jelölteknek az állítása, hanem az országgyűlésben ülő országgyűlési képviselőké, és azt gondolom, hogy ugye ebben a mostani versenyben legfeljebb elvileg 4 jelölt lehet, tehát legalább 40 képviselő tud ajánlani egy jelöltet. Nyilván ez egy matematikai lehetőség, itt egy vagy két jelöltről lehet szó, de a Tisza pártnak annyi képviselője van az országgyűlésben, hogy akár három jelöltje is lehet a Tisza párti országgyűlési frakciónak, ami szerintem azért érdekes, mert ez visszaadná azt a valódi országgyűlési vitát, beszélgetést, adott esetben meghallgatást ezeknek a jelölteknek, ami egy valódi konzultáció lehetne már az országgyűlésben. Beszélhetnénk arról, hogy mit jelent az, hogy valaki kifejezi a nemzet egységét, lehetne beszélni arról, hogy mi az, ami ahhoz kell, hogy valaki örködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Ezeknek a vitáknak kellene történnie, és szerintem nem annak a politikai vitának, hogy napközben bejelentem, hogy akkor konzultáció lesz, egyeztetés lesz, majd néhány órával később rábökök valakire, hogy na akkor ő az én jelöltem.
1: Az Amnesty szerint egyébként a köztársasági elnök jelölés, ez egy emberjogi kérdés?
3: A fékek és ellensúlyok rendszere lehet egy emberi jogi kérdés. Önmagában az, hogy milyen államszervezet van, a köztársasági elnököt pozíciót kitölti be, ez önmagában nem egy emberi jogi kérdés. De az, hogy alkotmányossági vétóval éle a mindenkori köztársasági elnök, tehát elküldje az alkotmánybíróságra azokat a törvényeket, amiket alkotmányos szempontból problémásnak lát, ezt ugye a Súlyog Tamás egy esetben sem tette meg, pedig aztán nagyon sok példa lehetett volna rá. Az már egy emberi jogi kérdés, hogy van-e olyan független köztársasági elnöke Magyarországnak, amelyik képes ellensúlya lenni egy ilyen jelentős felhatalmazással bíró törvényhozó hatalomnak. Ez nem egy naív elvárás egy köztársasági elnöktől kell szemben, valójában a feladata a köztársasági elnöknek egy ilyen alkotmányos vétót emelni a mindenkorinak.
1: Az előbbi beszélgetésből is kijött egyébként, hogy ugye az az érzés az embernek, hogy ugye a 30 napos új elnök kiválasztási folyamat az nagyon kevés, ugye nincsen elég idő. Ehhez képest megpróbálja a miniszterelnök kitágítani a jelölési folyamatot, vagy legalábbis erre utal néhány mondata, amivel nem nevezi meg ugye a következő jelöltet. És az a kérdés vetődik fel, hogy hol húzódik a választói felhatalmazás és a központi hatalomnak az önkorlátozási igénye, tehát hogy hol a határ?
3: Hát kevés olyan tapasztalatunk van Magyarországon rendszerváltás óta, hogy ne párt vagy pártok alkúja vagy döntése határozta volna meg azt, hogy ki lesz egyáltalán a jelölt a köztársasági
1: elnök választáson. Erre utal is Magyar Péter a beszédében.
3: Kezdve egyébként, és nagyon jó van ezt a gyakorlatot nem folytatni. Tehát én például ebben a Magyar Péter által rövidnek mondott ez a 30 nap, de ezért valójában nem teljesen erről van szó. Ebben a 30 napban lehet arra lehetőség, hogy augusztus 18-án vagy 19-én legyen az országgyűlésnek az a választása, ahol megválasztják az új köztársasági elnököt. Tehát addig több mint 25 vagy 26 nap van arra, hogy valódi társadalmi vita legyen arról, hogy kit és milyen köztársasági elnököt szeretnénk. És én azt gondolom, hogy nem kell ehhez feltétlenül jogszabályokat, alaptörvényt módosítani, bár egyébként a házszabálynak a megváltoztatása adna lehetőséget arra, hogy a jelöltek bemutatkozzanak az országgyűlés plénuma előtt. De mondok egy más példát, amit jogszabály vagy házszabály változtatás nélkül is meg lehetne csinálni. Mindenki írhat egy e-mailt most a műsor után az országgyűlési képviselőjének, és leírhatja azt, hogy szerinte ki lenne a legjobb köztársasági elnöke Magyarországnak.
1: Én már olvastam a Facebookon ilyeneket.
3: Van erre szavazás is, mindenki írhat a képviselőjének, mert tehát éljünk azzal a jogunkkal, hogy írhatunk az országgyűlési képviselőnknek, akiknek pedig joga van másik 39 országgyűlési képviselővel együtt jelöltet ajánlani a döntés.
1: Marad egy perc, nézzük meg, hogy a Fidesz milyen stratégiát választ. Ugye kívül marad, és normakontroll indítványokat ígér, illetve hát azt látjuk, hogy az új megbízott köztársasági elnök ugye ő azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha valamilyen párbeszéd és nyugodtabb hang alakulna ki. Mi a jelenlegi helyzetnek a jellemzője a Fidesz szempontjából?
3: Hát ez egyrészt egy politikai kérdés, és kevésbé jogi kérdés.
1: De hát kívül én, amikor, marad a jelölésen, ugye?
3: Ugye nem kellene így dönteni, hát ez egy politikai döntés, hogy ő így dönt, valójában részt vehetne a jelölésben is, állíthat önállóan köztársasági elnök jelöltet. Egyébként a Fidesz élt is azzal 2005-ben, hogy elvileg nem nála volt a kormány többség az országgyűlésben, aztán mégis ajánlott jelöltet. Pont ugye az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP többsége volt az, amelyik megszüntette azt a háromfordulós országgyűlési választását a köztársasági elnöknek, amelyik lehetővé tette azt, hogy legyen változás, legyen átszavazás, ne a frakciófegyelem érvényesüljön természetesen. Szóval én azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból rossz stratégia, és kicsit azt is érzem, hogy azok, akik 16 évig nap-nap után a jogállam lebontásán dolgoztak, és itt nem csak a civilek elleni támadásokról, az intézmények leépítéséről, tehát ők kezdenek el diktatúráról, meg önkényről beszélni, ha azt akarom mondani, akkor röhelyes vagy nevetséges, de mindenféleképpen legalább annyira cinikus, mint amennyire az elmúlt 16 évben a jogállam lebontását láttuk a Fidesz-KDNP-től.
1: Vég Dávidnak köszönöm szépen, és várom legközelebb is.
3: Köszönöm szépen.
4: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak! Ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Kultkikötő, miben segíthetek?
10: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
9: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
10: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
9: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
11: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
13: Nagy szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeimet. Itt van velünk Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Szia, szeretettel üdvözöllek.
14: Szervusz, jó napot kívánok.
13: És Dornfeld László, politikai elemző. Szia, téged is szeretettel üdvözlünk.
15: Szervusz, üdvözlök mindenkit, illetve a kedves nézőket, hallgatókat is.
13: Most annak ellenére, hogy július közepe van, elég aktívan telnek az események, nem unatkozunk, van hír bőven, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Talán a hét egyik legnagyobb szenzációja, ha fogalmazhatok így, az volt, hogy hazatért Orbán Viktor az Egyesült Államokból, ugye túl vagyunk a VB-n, a VB döntőn, mindenen. Hazatért és nyilvánosságra is lépett, egy sajtótájékoztatót tartott ugye a Fidesz új frakcióvezetőjével, Bóka Jánossal együtt. Eléggé hát különlegesek voltak ennek a sajtótájékoztatónak a körülményei. Mielőtt még belemennénk a részletekben, hogy látjátok ti ezt a visszatérést, vagy így hosszú idő után az első színre lépését, Gábor?
14: Hát én egy ilyen szomorú, enervált Orbánt láttam. Én 80-as évek közepétől ismerem Orbán Viktort, egy darabig közelről is, ugye harcos társak voltunk annó, haverok is. Ennyire olyan visszafogott és erőtlen Orbánt rég láttam. Miközben a mondatai...
13: Nem látszott rajta feltöltöttség?
14: Nem, egyáltalán nem. Én azt érzékeltem, hogy ő maga se hiszi, amit mond. Tehát ez a fajta egy önkényuralmat képítő embertől az a hiteltelen, azok a hiteltelen mondatok, hogy itt maga az önkényuralom épül, de akár rólunk is ugye az SZDSZ-ről mondott dicsérő mondatai, miközben más se csinált 16 éven keresztül, mint ekészte a liberálisokat, a liberalizmus a legfőbb ellenség, illiberális állam, a nagy liberális összeesküvés, aminek a magyar zászlós hajója, a mindenért felelős SZDSZ. Most
13: ez titok
14: képest,
13: szó volt eddig az SZDSZ.
14: Abszolút, így van, legalábbis a Orbán és környezete számára számomra soha. Tehát azt gondolom, hogy azért ezek olyan párfordulások, amit a saját szavazók se gondolnak elhihetőnek. Tehát én úgy látom, hogy Orbán nyilván nagyon szereti a focit, de ha komolyan gondolná, hogy akkora baj van ebben az országban, mint amit előadott itt ezen a visszatérésén, akkor talán nem ment volna ki a futballvilágbajnokság aktuális mérkőzéseit megtekinteni. Tehát itt valami...
13: Ugye erre neki az volt a válaszom, mert ezt a kérdést is feltették neki az újságírók, hogy igazából most semmi extrát nem tudott volna csinálni. És kint ugye informális találkozó is voltak, tehát azért valami szervezkedés zajlott.
14: Azt kell szomorúan, vagy én inkább örömmel mondani, hogy ezen, itthon sem fog ezentúl se semmit se csinálni. Szóval Orbán egy bukott politikus, szerintem a végjátékát látjuk, ahogy a Fidesz szétesését is látjuk, tehát azért a Gulyás lelépése, Szijjártó lelépése, Lázár eltűnése, kövér kiszállása, és így tovább sorolhatom tovább, azt jelenti, hogy ennek a pártnak abban a formájában, ahogy ezt Orbán fölépítette, az ő egyszemélyes pártjának a végjátékát látjuk. Én ezt éreztem Orbán Viktoron egyébként tegnap is. De nem csak tegnap, érdekes módon, én már valamikor a választások...
15: Megreagálhatok?
13: Persze, nyugodtan, rögtön, igen.
14: Én csak befejezem, hogy a választások előtt is már hetekkel, leginkább ez a győri emlékezetes rendezvényén, ugye a digitális polgárökök, hogy mi a fene volt éppen aktuálisan, hogy Orbán tudta azt, hogy vereséget fognak szenvedni, és ezt a vereséget még nem tudta feldolgozni. Tehát ő a sajátjai számára sem mondta el, hogy ő elhiszi a mi számainkat. Tehát nem a sajátjai hazug számait hiszi el. Ott is éreztem már ezt a fajta ilyen beletörődőbb, enerváltabb, kibeszélősebb. Amikor,
13: ezt mondom, hogy min érzed, vagy mind látod?
14: Hát talán emlékeznek a nézők, a hallgatók arra, még amikor Orbán ezen a győri beszédében lényegében összeveszett a sajátjaival.
13: Bekiabált, vagy beszólt. Igen.
14: Tehát hogy egyszerűen én... Okos fiúnak gondolom Orbán Viktor, tehát ő szerintem pontosan tudta, talán a kétharmadot nem, de hogy ennek a Fidesz világnak vége, azt tudta, hogy ilyen szomorú vége van, azt talán nem, és ezt érzem most is benne, hogy azt is tudja, hogy az ő politikai szereplésének is a végjátékát látjuk.
13: Na László, reagálj!
15: Na, hát sok minden összegyűlt, úgyhogy igyekszem mindenre reagálni. Én szerintem azért még korai Orbán Viktort is a Fidesz temetni, tehát hogy eltelt 3 hónap, valóban azt látom, hogy egy óriási mélyrepülés van, de azok szállnak ki többségében, akiknek egyébként soha nem volt politikai otthona a Fidesz, hanem akik a NER-hez, mint annak a ilyen képződményéhez társultak, mert hogy a NER-t és a Fidesz szerintem el kell választani. A NER-nek mindig is volt egy ilyen integratív, az egész missziója az volt, hogy egy társadalmi integrációt hajtson végre, hogy valamilyen módon azokat is bevonja a hatalomgyakorlásba, akik egyébként nem fideszesek. Ezt láthattuk, rengeteg pozícióban olyanok jelentek meg, akik egyébként mindenféle kitérőből érkeztek, akár ugye az SZDSZ-ből, akár bárhonnan máshonnan, régi baloldaltól és így tovább rengeteg ilyen figura volt. Világosan látszik az, hogy ez nem jött össze, ez óriási vízfejek képződtek a NER-en belül, a különféle társadalmi alrendszerek beintegrálására szánt dolgok, gondolhatunk itt akár a Klebersbergre, vagy ezekre a dolgokra, amik se nem lojálisak nem voltak végül, se szakmailag nem végeztek jó munkát, tehát ez egy elbukott kísérlet volt a Fidesz és a jobboldal részéről, egy ilyen társadalmi integrációt hajtson végre, amit a Nemzeti Együttműködés rendszere néven hívtak, és amit aztán az ellenzék lecsupaszított arra, hogy itt ilyen mutyi meg lopás meg ilyenek zajlanak. Nem, ez egy óriási politikai kísérlet volt, ami láthatóan kudarcot vallott, és láthatóan ezek az emberek már vagy a kampány alatt, vagy most kiléptek ebből az egész paradigmából. Ez az a kérdés, hogy kik maradnak és milyen szempontok mentén. Ugye az, hogy a régi nagy politikusok kilépnek, ez bizonyos szempontból elkerülhetetlen. 4 év múlva ezek nem választható emberek nagy többségében. Tehát, hogy innentől kezdve miért várjuk azt, hogy 4 évig küzdjenek azért, hogy utána egy mandátumot se tudjanak felvenni. Ez az egész politikai csapda a Magyar Péter részéről pontosan így volt kitalálva, hogy ezek az emberek, akiknek már egyébként is sok mindenük, hogy nem mondja, hogy miük tele volt itt a politikával, a napi dolgokkal, Szijjártó Péter 12 évig volt külügyminiszter, és így tovább. Tehát nagyon régóta ott voltak az élvonalában ennek az egésznek, azt kapják, hogy hát 4 évig még itt politizálhattok, de utána venni kell a kalapot, kabátot is távozni. Tehát én azt hiszem, hogy ez sokaknak megkönnyítette a döntést, és ez nem is baj egyébként a Fidesz szempontjából. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péter részéről ez egy olyan fegyver lehet, ami visszaüthet rá, hiszen most azok az emberek távoznak a Fidesz környékéről, akik nagyon könnyű támadni.
13: Akiket jól ismer,
15: és akiket jól tudja, mivel tud támadni. Most a Bóka ugye bejött, ő is viszonylag első vonalbeli volt, de mégse, tehát nem volt az a nagyon előttől.
13: Jó választás egyébként szerintetek Bóka János?
15: Szerintem egy jó választás, szakmailag nagyon ott van. Egy kicsit én úgy gondolom, hogy politikailag proaktívabb is, mint a Gulyás, tehát, hogy jobban kezére estek neki az olyan eszközök, mint az obstrukció, vagy a más ellenzék számára lehet rendelkezésre álló olyan eszközök, amikre fel tudja magát hívni a figyelmet. Ehhez Gulyás egy kicsit szerintem mindig is túlságosan értelmiségi volt, hogy ezeket komolyan megfontolja. Hát én úgy gondolom, hogy Bóka ebből a szempontból...
13: Túl visszafogott volt Gulyás Gergely szerintem?
15: Túl visszafogott, igen. Úgy gondolom, hogy túlságosan is ez a... Talán mondhatjuk kicsit ilyen bürokratikus gondolkodás
13: ezért
15: volt.
13: Ezért is vehették le...
15: Hát én úgy gondolom, hogy nem levették, hanem hogy ő magától távozott, nekem ez a megélésem. Tehát, hogy ő láthatóan ez az elmúlt 2 hónap is nehezére esett, nem igazán volt kedve hozzá. Én úgy gondolom, hogy elvállalta a becsület kedvéért, látszik, hogy nagyon le is fogyott egyébként, tehát nagyon megviselték őt ezek az elmúlt hónapok történései. Én úgy gondolom, hogy most kicsekkol a politikából, nyilván maradt képviselő, de hátrébb húzódik ebből az egészből. Legyünk őszinték, azért bármelyik más országban azt hallanánk, hogy a parlamenti ellenzék vezetője az, aki a miniszterelnök gyerekeinek a keresztapja, akkor úgy furcsán tekintenénk rá. Hát ez az egész helyzet azt hiszem, hogy egy picit politikailag furcsa volt. És még visszatérve itt a foci VB-re, még egy dolog, amire reagálni akartam. Hát ugye amerikai lapok is megszellőztették, a Washington Examiner és más lapok, hogy a Fehérházban is járt Orbán Viktor.
13: Meg a
15: külügyminisztériumban. Sőt, tehát idehaza meg Német Zsolt szellőztette meg ugyanezt valószínűleg.
13: Kivel találkozhatott? Miről beszélhettek? Hát, van-e bármi sejtés, információ?
15: Információm nincsen, nyilván nem véletlen, hogy utána, miután Német Zsolt ezt elkotyogta, Havasi Bertalan hirtelen kiadta a nyilatkozatot, és szó sincs semmiféle találkozóról, egy nem hivatalos találkozó volt, és úgy gondolom, hogy az alapján, hogy ennyire titokba tartják, valószínűleg magas szintűnek kellett lennie, de hát a felek nem akarták, hogy erről a nyilvánosság értesüljön.
13: De valószínűleg nem trumpi szintre kell gondolni, vagy ez se kizárt?
15: Én nem zárom ki azt, hogy Donald Trump-al ő találkozott, lenne is rá okuk, hiszen személyesen is jó kapcsolatuk van egyébként.
13: Kábor?
14: Hát én értem, azt lehet mindenféget találgatni, és akkor mi van? Tehát az amerikai elnök egy olyan mélyrepülésben van, hogy vele találkozni, az nem egy, hogy mondjam, inkább szégyen, mint büszkeség. Tehát én előre látom, hogy láttam Orbán bukását is előre, nem volt nehéz, de láttam. A súlyos bukás novemberben Trump részéről. Trump éppen egy olyan háborút kezdett el Közel-Keleten, amit nemhogy befejezni nem tud, hanem semmit nem tud vele kezdeni. Az amerikai Egyesült Államok elnökei közül még senki nem volt ilyen népszerűtlen fél időben, mint amilyen most Trump. Most ehhez képest az, hogy találkozott a régi két barát, ki a fenét érdekel? Nem mindegy, hogy Orbán Viktor kivel találkozik? Hát engem annyira nem izgat, hogy ő a külügyminisztérium vagy a Fehérházba járt, hogy azt elmondani nem tudom.
13: De hiszen, abban a szempontból se izgat, hát, hogy azért egy politikai háttérszelet szervezkedést.
14: De milyen értelemben? Hát Orbán megbukott. Az, hogy Orbán találkozik a haverjával, tök jó, beszéljenek, menjenek el golfozni, Orbán nem, inkább csak focizni tud, akkor focizzanak talán. Hát nem tudom, hogy láttátok Trumpot, amint ezen a világbajnokság érem átadásán ott művelt.
13: Persze, tényleg,
14: hát egyszerűen az ember azt érzi, hogy a világ legfontosabb politikusa egy kabaré figura. Most én azt gondolom, hogy az, hogy Orbán Viktorral a bukott, a súlyos bukást elszenvedő, a valamilyen módon ennek a szélsőjobboldali szubkultúrának a jelképévé váló Orbán, mert kétségtelen, hogy jelképévé vált, és ebből az a bizonyíték, hogy ez meg tud, súlyosan meg tud bukni ez a rendszer, hát én tőlem nyugodtan találkozhatnak. Ez a, nem csak, hogy a magyar, magyar politikára, a nemzetközi politikára sincs semmiféle jelentősége annak, hogy Orbán Viktor kivel találkozik.
13: Fidesz megújítása szempontjából, anyagi forrásszerzés szempontjából. Hát
14: Orbánék annyit elloptak, hogy nem az a probléma, hogy nincs pénzük. Tehát nem azért dőlt be az egész fideszes médiabirodalom, mert nem volt erre pénz. Hát itt ezer milliárdok tűntek el a semmibe. Nyilván ezek a pénzek vissza, nem csak, hogy visszakérhetőek. Hát én Orbán Viktort jól ismerem, nem úgy szokta ezt csinálni, hogy ne, ha ő azt mondja Mészáros Lőrincnek, hogy akkor most azért a Media Works-öt még finanszírozzuk, akkor azt finanszírozta.
13: Akkor miért nem finanszírozta?
14: Azért, mert ez egy a bukás során bebizonyosodták ezek az intézmények, ez az egész hálózat mindenestül, tehát a kutatóintézetestül mindenestül, hogy rossz, hogy működésképtelen. Átverték saját magukat. Hát gondoljunk a Nézőpont intézetre, vagy az Alapjogokért Fantasztikus Intézetére, és sorolhatom tovább a példákat, az MCC-re, hogy, vagy akár erre a médiabirodalomra, ugye a magyar...
15: Az MCC-t ne keverjük itt, mert az egészen
14: más. Hát milyen értelemben más? Abban az értelemben, hogy 100 milliárdos nagyságrendbe elvittek közpénzt arra, hogy fideszes projekteket vigyenek. Miben más? Miről szól ez a...
15: MCC fiatalok tehetséggondozását.
14: Nem, az MCC kérlek szépen egy ócska janicsár képző próbált meg lenni elképesztő pénzekből. Az egész magyar felsőoktatás egy évben nem kapott annyit, mint az MCC, ami egy döbbenetesen, hát hogy mondjam, ez egy olyan, ez maga a nem csak hogy a korrupció, hanem ez maga tényleg az önkény. Most ezeknek a felszámolása, ez szerintem természetes és szükségszerű, ez megtörtént, nagyon helyén valóan, de még egyszer mondom, a birodalom azért romlott össze, mert Orbán azt gondolta, hogy ez a birodalom működésképtelen. Ugye kiderült, hogy Magyar Péter mindenféle médiabirodalom nélkül halára verte ezt a médiabirodalmat. Kizárólag a közösségi média felé.
15: Hát azért a mindenféle médiabirodalom nélkül sem igaz, tehát beállt mögé a teljes balliberális sajtó, ami Magyarországon
14: működik. De bocsáss meg, a független,
13: hát én, vagy, ami nem vagy szeretem, ami nem független.
14: Én szeretem ezt a balliberális sajtót, de ezek, akikről most te beszélsz, az a független média, akik a lehető...
15: Annyira független média, hogy azóta ők adják a kormányszóvivőt, ők adják a minisztériumokba a különféle pozíciók betöltőit, ők adják az új közmédiát, tehát ezek ennyire voltak függetlenek.
14: Az, hogy tehetséges emberek.
13: Nem azért az Orbán... ATV-t hadd védjen meg így ebben van, a sorban, például az ATV,
14: de nem csak az ATV-t.
13: Nem azért lett Köböl Anita kormányszóvivő,
15: hát persze.
14: Hát nem,
13: de a tiszacsatlósa nem... lenne az hát persze, ATV.
15: Hát, mert... A 444 egy darab cikket nem tudott a Láncinak megnevezni, ami most kormánykritikus lett volna az elmúlt két hónapban, csak megjegyzem.
14: De annak a Lánci Tamásnak miért kéne bármit megnevezni, aki személyesen felel azért, hogy emberek tízezreiben a fortélyos félelem működött az elmúlt időszakban. Lánci Tamás miatt ismerek olyan nem egy, nem, nem kettő, nem három, olyan kis civil szervezetet, akik azért nem pályáztak Európai Uniós pályázatokra, mert azt gondolták, hogy hát akkor mi belekerülünk ebbe a nemzetellenes világba. Miről beszélünk?
15: Lánci Tamás,
14: Lánci Tamás kiszerkesztette, hogy a Republikon Intézet az egy nemzetellenes valami, miközben, hogy mondjam, vérlázítónak tartom bárkit is nemzetellenesnek minősíteni azért, mert nem ért egyet azzal, ami történt ebben az országban. Tehát itt valami olyan világ bomlott most, omlott össze, egyébként mondom, szükségszerű volt az összeomlása.
13: De akkor te ezt egy tudatos döntésnek tartod, igen, hogy abszolút. Nem akarták tovább nem, pénzelni, lenne pénz, de nem mentették meg, és inkább újra szabnak mindent.
14: Újra próbálják gondolni, de ez nem fog menni. Tehát még egyszer mondom, Orbánnal ez nem megy. Tehát a Fidesz túlélésének egyetlen egy lehetősége, ha megpróbálja, akkor se biztos, hogy megy. Ha megpróbálja Orbán nélkül, ha túllép ezen, ha azt mondja, hogy köszönjük szépen, ugye 2006-ban volt ebben már a komoly gondolkodás az Orbán környezet, közvetlen környezetében is, talán emlékeztek rá, fiatal emberek vagytok, nem feltétlenül 2006-ban, de akkor ugye a Schmidt-Mária környékén Áder Jánossal, Pokornival, stb. Elkezdtek azon gondolkodni, hogy van-e élet Orbán után. Akkor Orbán látva ezt a gondolkodást gyorsan kinyírta ezeket az embereket. Most már erre nincsen módja. Bóka szerintem abban az értelemben, csak mert volt ez a kérdésed, abban az értelemben, ugye Bóka Jánost én azért ismerem jó, mert szerintem az első munkaszerződését én írtam alá SZDSZ-es pártigazgatóként annak idején, de ez inkább csak kárára van szegénynek most. De azt gondolom, hogy Bóka lehetne a polgári közép megtestesítője, de egyrészt ő is ennek a bukott kormánynak a része. Méghozzá annak a területnek a felelőse, aminek nagyon fontos szerepe volt a bukásban. Tehát ez az Európa ellenes, nyugat ellenes, keleti dominanciájú, ócska orosz propagandát folytató, az oroszokkal, kínaiakkal barátkozó, a Brüsszelt ellenségnek tekintő politika, amire azt mondta a magyar társadalom nagy-nagy többsége, hogy ne szórakozzatok már velünk. Hát mi a nyugathoz tartozunk.
13: Most, mintha váltani akarnának.
14: Próbálnak. Így, ahogy a Németh Zsolt, aki egyébként mindig másképp mondta, de Németh Zsolt mindig másképp mondta ebben, de Németh Zsoltnak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy ezt ő szép csöndben mondta, tehát én Németh Zsoltot is régóta ismerem, és tudom, ismerem az álláspontját, ő egy atlantista. De Németh Zsoltot eltörölték. Nem tudott megszólalni ebben. Nagyon halkan időnként.
13: Most beszélt erről, ugye?
14: Hát így van, de most, hát most már bárki bármit mondhat. Tehát most lehet hirtelen.
13: Hát bátrabban,
14: igen, értem én ezzel. Ugye ugyanez a Németh Zsolt mondja Tusnád fürdőről azt, hogy akkor mi nem hívjuk meg ide a magyar miniszterelnököt, és nem teszi hozzá, hogy Tusnád fürdőben 100 milliós nagyságrendű közpénz van. Tehát ott nem arról van szó, hogy Tusnádfürdőn összeálltak ott a helyi civilek, és csináltak egy rendezvényt maguknak, mint mondjuk a Sziget Fesztivál itt Budapesten, és akkor üzletileg vagy meg, vagy nem megy, hanem közpénzből, a mi adónkból, a magyar társadalom adójából rendeznek egy pártrendezvényt jelenleg. Ezt fogjuk meghallgatni, itt fogjuk meghallgatni Orbán Viktort. És erre mondja Németh Zsolt, ugye, hogy a lazán és kedvesen, hogy hát neki nem tetszik az a stílus, amit magyar képvisel, ezért Magyar Pétert nem kell ide meghívni. Ki, milyen alapon? Akkor tessék visszautasítani, félreértés ne essék, az állami pénzeket. Akkor azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, eddig ez egy kormányzati rendezvény volt, az se stimmel, tehát félreértés ne essék, szerintem olyan nincs, hogy egy állampárt saját magának a határon túli magyarok számára rendezvényt szervez, de ami most történik, az megint csak maga a választási csalás meggyőződésem
15: szerint. Jól értem, hogy ha az állam valamire pénzt ad, akkor onnantól kezdve az állam mondja meg, hogy mit történt az adott rendezvény.
14: Az állam valamire pénzt ad, akkor abból nem lehet pártrendezvényt csinálni. Félreérted,
13: amit mondok. Pont erről beszélt egyébként, ha már ennyire belement. Tusványosba. Toró T. Tibor szintén egy alapítója.
15: Én még itt valamire reagálni szeretnék.
13: Igen, csak úgy betoldom ezt a megjegyzést, mert ide kapcsolódik. Tehát ő pont arról beszélt, hogy ez egy felületes megítélése Tusványosnak, hogy ez egy fideszes pártrendezvény, vissza kéne térni a gyökerekhez, és nem a Fidesz körül kéne, hogy forogjon az idei rendezvény, úgyhogy erre próbálnak nagyobb hangsúlyt tenni majd, de akkor reagáljál, László.
15: Igen, annyira egyetértek, hogy nyilván a határon túli szervezeteknek is egyébként jobb lenne, ha a kormány képviselő jelen lennének. Megjegyzem, hogy miután Magyar Pétert nem hívták meg, az összes emberének megtiltott, hogy elmenjenek, tehát hogy azért én így se látom a...
14: Nem gondolsz, hogy ezek az emberek maguktól is azt gondolják, hogy miért kell megtiltani? Tehát nem gondolsz annyi önállóságot egy Kapitány Istvánról, egy Ruf Bálintról, és sorolhatom egy Lannert Juditról, csak hogy azokról beszélek, hogy
15: személyesen ismerek.
14: Nem gondolod azt, hogy ők maguktól azt gondolják, hogy nem mennek el egy olyan rendezvényre, a rendezvény fő szervezője.
15: Tehát
14: egy
15: számon kéred, hogy ez egy pártrendezvény, majd azt mondod, hogy de miért mennek el egy pártrendezvényre, ha meghívnak őket egyébként.
14: Hát miért mennének el?
15: De akkor mikor nem lenne pártrendezvény? Tehát a fideszesek nem lennének ott, akkor az nem lenne pártrendezvény, csak a tisztások legyenek ott, mert akkor nem pártrendezvény.
14: Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy ha van egy pártrendezvény, akkor az a pártrendezvény ne közpénzből legyen rendezve. Ezt állítottam. Tehát, hogyha valaki csinál.
15: De ha meghívnák a tisztásokat, és szerinted jó, hogy nem mennek el, mert ez egy pártrendezvény. Tehát ez az önmaga farkával
14: Nem azt mondtam, hogy jó, hogy nem jönnek el, azt mondtam, hogy talán feltételezzük, annyit neked nem kell, én feltételezek annyi önállóságot azokról a politikusokról, azokról a kormánytagokról, akikről te beszélsz, hogy lekicsinlőni, megtiltották nekik, hogy ők maguktól döntöttek. Így,
15: akkor Magyar Péter miért tiltja meg a nyilvánosságba számukra? Tehát akkor
14: nem tiltja meg, én szerintem folyamatosan látjuk ezeket az embereket a nyilvánosság előtt.
15: Már akit látunk.
14: Hát én
15: tehát, hogy, ezek de akkor Magyar Péter akkor miért mondja el kifejezetten azt, hogy más kormánytagok se fognak részt venni?
14: A Magyar Péter nyilván beszélnek a kormánytagokkal, és szerintem helyén való, hogy nem vesznek részt. Tehát azt a fajta sértést, azt a fajta elfogadhatatlan szöveget, hogy Németh Zsolt vindikálja magának azt a jogot, ugye ráadásul, mint kiderül a Tóróféle szövegből, azért ez nem Németh Zsolt rendezvénye. Tehát a helyi szervező az ellenkezőjét mondja annak, amit a Németh Zsolt mond, hogy ők sajnálatos
15: akkor
14: módon...
15: Akkor miért kell a Németh Zsolt sajnál, az ő szervező.
13: Lenne amúgy normális, hogyha többféle
14: persze,
13: világnézet
14: van.
15: Tehát, hogy nem ő a szervező, akkor akkor miért Németh Zsoltra hivatkozol itt állandóan?
14: Mert Németh Zsolt közölte azt, hogy ő azért nem hívja, mert ő mondta maga, hát azért hivatkozom rá, mert ő mondta.
16: És például Toró...
15: Na, akkor nem kell vele foglalkozni.
16: Toró meg pont arról beszélt, hogy milyen jó lenne, ha jobban részt vennének a Tisza.
14: Hogyha nem az lenne, amit eddig volt. Tehát igen. Azért azt mondja, hogy eddig az volt. Hogy eddig ebből a Tusnád fürdői rendezvényből, én ezt a tusványost utálom, mert ilyen helység nincs.
16: Igen, ez tehát egy összegyűlése.
14: Igen, ez két dolognak az összetolása. Tehát Tusnád fürdőn van ez a rendezvény. Ez a Tusnád fürdő rendezvény, én voltam itt annó, ez egy találkozó volt, egyébként leginkább annak idején a román és a magyar politika találkozója. Tehát egy olyan furcsa helyzet volt, ami szerintem borzasztó fontos volt, hogy itt megjelentek a román politikai vezetők is, meg a helyi magyar és a magyarországi, anyaországi politikai vezetők. Tehát egy nagyon fontos...
16: Nem ezt akarják most pont visszaállítani, látva a kudarcokat?
14: Én remélem, hogy ezt vissza lehet állítani. De most nem ez történik. Most az történik, hogy van Tusnádfürdőn közpénzből egy fideszes pártrendezvény. Ez elfogadhatatlan.
15: Ez mindig nem igaz, de...
14: Mi az, hogy nem igaz?
16: Hát talán azért annál több, mert tényleg csomóféle elemző ott van, egy-két politikai, hát most zárjuk Péter Farkast, például nem mondhatjuk szerintem egy Fidesz csatlós politikai
14: most már
16: jellemző.
14: Hát most már így helyesek. Volt.
15: De még meghívják, tehát hogyha csak pártrendezvény lenne, akkor csak a párt az épp aktuális, a hűséges embereket.
14: Én minden évben meg voltam hívva a tranzitra, pedig nem lehet
16: volna
14: azt mondani.
16: Tényleg nem hívtam meg az idén.
14: De nem hívtam, nincs tranzit, ha jól látom.
16: Már nem úgy értem erre a Tusnád fürdőre.
14: Én Tusnád fürdőre régóta nem járok, tehát amióta ez a Fidesz, nem hívnak, tehát én annak idején hívtak, most már nagyon régóta, legalább 17-18 éve, amióta a Fidesz ezt kisajátította, ezt a történetet, engem nem hívnak. Nem, ha meghívtak volna, elgondolkodtam volna, én imádom Erdélyt, most augusztus 3-án megyek egy hétre barangolni, tehát és nagyon sok kapcsolatom, barátom van nekem oda át, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy baj volt, hogy ez megtörtént, nagyon jó lenne, ha nem így lenne, de pont Németh Zsolt nyilatkozata, akinek egyébként meg más szövegével én borzasztóan egyetértek, tehát az a fajta, hogy ha újból Németh Zsolt lenne például a Fidesz külpolitikai meghatározója, és nem ez a borzalmas Szijjártó, aki most elmenekül egy kommunista nagyvállalati, mit tudom, hányadik vezetőjére.
15: Tőled a kommunistázása szép.
14: Miért? Miért?
15: Hát te
14: azt
15: voltál
14: a mindenit.
15: Te voltál azokért a koalíciós tárgyalásokért a felelős, hát amit...
14: Akkor én kommunista vagyok.
15: Nem, csak neked azért van egy szorosabb kapcsolatod ez a párthoz.
14: Egyrészt az MSZP nem egy kommunista párt, tehát ne keverjük össze a dolgot. Bocsánat, ne haragudjunk, de azért tényleg azt mondani, hogy a kínai kommunista párt, ami egy elképesztően...
15: A BYD az egy magáncég, amennyire én tudom, és van amerikai tudás és amerikai technológia, tehát hogy legalább annyira amerikai, mint kínai.
14: A BYD többségi tulajdonos a kínai állam, csak szeretnélek tájékoztatni, mert ezek szerint ez nem sikerült, egy abszolút a kínai állam közvetlen ellenőrzése alatt, többségi tulajdonosa alatt működő cég.
15: Bevontak amerikai tőkét és tudást, tehát ez nem lehet. Tehát akkor az amerikaiak is a kommunisták kakukektálnak.
14: Hát mondjuk az amerikai tudás épp az autógyártásnál nem hiszem, hogy nagyon szükséges lenne a kínaiak számára, de most ez mindegy ebből a szempontból, mert pont az amerikai autógyártás és az európai van bajban a kínaiakkal szemben, tehát nem hiszem, hogy itt erről lenne szó, tőkebevonásról nyilván, vagy piacszerzés szempontjáról szóval, de azért azt kell mondanom, hogy az, hogy egy külügyminiszter átcsekkol, az a külügyminiszter, aki 100 milliárdokkal
15: nagyon sokan
14: támogatja...
15: Beszélt, de valamit el akartam mondani itt a külpolitikáról régóta, már bocsánat, igen? Nem akarom beléd folytani
14: nem,
15: a szót.
14: Nem, az nehéz. Tehát
15: ez igen,
14: nem
15: igen, azért is jelzem itt a kedves nézőknek is, hogy nem erőszakoskodni akarok, csak pont erre az kínai-orosz politikára, amit mondtál, azért szeretnék reagálni, mert elég csúnyán ráhúztad a vizes lepedőt az előző kormányra, és én nem értek egyet abba, hogy az előző kormány az nyugatellenes lett volna. Én úgy gondolom, hogy mindig is a Fidesz az nyugatiként határozta meg magát és Magyarországot is, csak a nyugat jelenlegi irányvonalát, annak a vadhajtásait, a vókot és a többit tartotta egy nagyon rossz iránynak. Azt, hogy Nagy-Britanniában 40 ezer embert ítélnek el azért, mert milyen Facebook kommenteket ér, és így tovább. Tehát, hogy látszik, hogy Nyugat-Európa is elszakadt ezektől a nyugati gyökerektől, és sajnálatos módon egy nagyon komoly autoritár hajlam van ezekben a vezetőkben. Hát levethetsz itt, amikor Marine Le Pent egy teljesen koholt vád alapján el akarják tiltani attól, hogy induljon a választásokon.
14: Most, ha jól értem, most a francia bíróságokról beszélsz. Nem csak kérdezem, hogy a ítéletet most a francia bíróságokról mondtál, ugye a koholt vádak esetében.
15: Aminek a bírója, aki ezt kimondta, annak egyébként Macronnak egy kiváló barátja, tegyük hozzá. Tehát, hogy
14: Macron nem fog indulni a következő választásokon, mert Macron ugyanúgy, mint Magyarországon is ez a helyzet, csak kétszer lehet.
15: Bocsáss meg, én meg
16: végighallgattalak,
15: úgyhogy csak ezt el szeretném mondani, hogy amikor Magyarországot támadták azért, hogy milyen de óriási kínai elkötelezettsége van, addigra minden európai ország már megkötötte a maga díjét Kínával a nyugatiak közül, nekik szabad volt, nekünk nem. Ők voltak azok, akik Németországban Angela Merkel és köre eladatták a második legnagyobb görög kikötőt a válság idején a kínaiaknak. Tehát, hogy ezek alapján kell azt hallgatnunk, hogy mi óriási kínai csatlósak vagyunk, csak azért, mert mi is oda mertünk ülni a nagyok asztalához, és azt mondani, hogy Magyarország is profitáljon ebből, ne csak Spanyolország, ne csak Németország. Hát akkor most hogy nem egy kínai gyárat, ami most nem valósul meg Magyarországon, a spanyolok happolnak el, aminek úgy tűnik, hogy nem probléma, hogy a kínai kommunista párttal üzletel, tehát nekik szabad, Magyarországnak meg nem szabad.
14: Kérdezek rá erre, hogy azt mondod, hogy mi, akkor ez azt jelenti, hogy te nem egy független alapjogokért intézett, hanem a Fideszként vagy itt most? Akkor kivel beszélgetek?
15: Nem a Fideszként vagyok.
14: Kicsit zavarba vagyok, mert én ugye nem egy pártot képviselek.
15: Én se egy pártot képviselek, én az országot mondtam, ami alapján Magyarország.
14: Magyarország, de én is Magyarországhoz tartozom. És én nem így gondolom, amit te mond. Akkor én nem vagyok Magyarország része.
15: Ne kezdjük már el ezt, hogy te vagy a Magyarország része.
14: Hogy én nem vagyok-e része Magyarországnak.
15: Nem, te Magyarország része vagy.
14: Köszönöm szépen, nagyon kedves.
15: Magyar Péter is Magyarország része, a Tisza is Magyarország része, sőt a Fidesz is Magyarország része.
14: Ez az ócska, komcsi világgal való barátkozás, ez a keleti diktatúrák felé való vonzódás, az a fajta leleplezett beszélgetések, amik hát egészen elképesztőek.
15: Nem volt ezekben semmi. Két külügyminiszternek a beszélgetése volt.
14: Orbán Putyin beszélgetésekre is hivatkozhatok, amik egy teljes, egyszerűen számomra, aki régóta...
15: Külügyminiszternek az a dolga, hogy külügyminiszterként
14: beszéljen. Az a dolga, hogy azt mondja, hogy kedves barátom, miben segíthetek neked, annak az agresszornak azt mondani, már ne haragudjál már.
15: Ez a szívélyeskedés.
14: Én ezt nem így értem.
15: Aki innentől kezdve Trumppal kedves, az támogatja az iráni háborút és a lányiskolák lebombázását Iránba.
14: Nem mondanám ezt. Azt gondolom, hogy aki Trumppal kedves, az elég furcsa, mert Trumppal nehéz kedvesnek lenni.
16: Na, akkor kicsit menjünk újra vissza az aktualitásokhoz. Ugye erről az ellenállási nyilatkozatról is beszélt Orbán Viktor ezen a sajtótájékoztatón, és az várható, hogy itt Tusnád Fürdön a szombati beszédében majd jobban kifejti, hogy ennek az ellenállási mozgalomnak, amit ő egy ilyen nemzeti szinten képzel el, mik lennének az eszközei, elemei. Ugye erről nem beszélt a sajtótájékoztatón részletesen, amit ugye kijelentett, hogy politikai önkényuralmi rendszer van, illegitim politikai rendszer jött létre, Súlyog Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, úgyhogy mindenki, aki utána jön, az illegitim lesz, ezért a Fidesz nem is fog részt venni az új közjogi méltóságok megválasztásában. Zárójelbe teszem, ugye a legfőbb ügyész is a tegnapi napon lemondott, majd erre is nyugodtan reflektáljatok. Szóval ti hogyan képzelitek el ezt az Orbán-féle ellenállási mozgalmat? Mik lehetnek ennek a lépései? Hatékony lehet ez? Kezdjed most, te László.
15: Jó, rendben. Én úgy képzelem el, hogy nyilvánvalóan itt ez a Fideszen túl kell terjeszkedjen, abban egyetértek itt tanult kollégával, hogy a Fidesz, mint brand, az önmagában egyedül már képtelen egy olyan pozíciót elfoglalni, hogy mondjuk ismét 3 millió szavazója legyen, és most nem látom magam előtt. Én azt gondolom, hogy sajnos ez az elmúlt időszakban eléggé elfáradt, mint brand, sok negatív ügy is köthető hozzá, tehát hogy nyilván ezeket kezelni kell, és nyilván most beszéltünk arról is, hogy a legismertebb arcok részben a frissen hozott jogszabály miatt is távoznak a párttól. Tehát egyértelmű, hogy egy szélesebb társadalmi összefogásra beszél maga Orbán Viktor is, amikor erről beszél. Arról, hogy lesznek más olyan szereplők, akár a jobb oldalon, de akár máshonnan is jöhet, hiszen ma már én úgy látom, hogy nem a jobbal törésvonal az igazi törésvonal, hanem ki az, aki egy szuverén nemzeti politikában gondolkodik, és ki az, aki ilyen nagy globális hálózatokban gondolkodik. ezt mindenféle pejoratív nélkül mondanám, mielőtt megint megkapom, hogy én kizárok bárkit az országból, az is az ország része, aki a globális struktúrában gondolkodik, csak neki mások a prioritásai, tehát hogy ezt így kell kezelni, és alapvetően látjuk, hogy ezen a törésvonalon szétszakad a politika mindenhol a világon, mindenhol ez jelenik meg, vagy hogy Schiffer Andrást idézem, meg ugyanezt ilyen tőké frakciók harcaként írja le, hogy a nemzeti meg a nemzetközi tőke küzd egymással, akinek hogyan tetszik jobban a világmagyarázat, de nagyjából ez látszik kialakulni, és ahogy a Tisza ezeket az intézkedéseit meghozza, amik majd szerintem egyre szélesebb társadalmi köröket fognak érinteni, meglátjuk, hogy a elégedetlenség szintje növekedni fog-e, és olyanokat is be lehet-e csatornázni, akik egyébként mondjuk nem támogatnák a Fidesz visszatérését, de a Tiszával sem elégedettek, és úgy gondolom, hogy ez a folyamat egyébként pont a Polgári Judit ügy kapcsán már megkezdődött, tehát hogy nagyon hamar ez a mézes hetek időszak, ez rövidre zárult, azáltal,
16: szerinted
15: hogy...
16: már vége?
15: Én úgy gondolom, hogy a nem is teljesen vége, de egy nagy törés szenvedett az az imás, hogy Magyar Péter a legyőzhetetlen hadvezér, aki minden csatát sikerre visz, és ezt többé-kevésbé rontotta el, tehát hogy igazából, ha egy hetet hagy, és csak utána jelenti be Polgár Juditot, akkor semmi gond nem lett volna. Ezt az ő ügyetlensége vitte vakvágányra, meg az ő, nem is tudom, ilyen lendületre, meg
16: ízére. A Fidesz akkor se támogatta volna Polgár Juditot.
15: Igen, de hogy most a Fidesz kit támogat, és kit nem, az per pillanat nem igazán egy tényező. A sajátjai rontottak itt rá, tehát hogy ez volt a legfájóbb Magyar Péternek, és úgy látta, hogy meg is égette magát, mert azóta sokkal óvatosabban fogalmaz számos kérdésben.
16: Hát amúgy elnézést is kért nyilvánosság előtt, hogy kommunikációs hibát lépett.
15: Hát persze, csak ezt nem csinálja vissza, tehát hogy, és emögött én látok egyébként egy hatalmi harcot is a Tiszán belül. Tehát nekem ez a felháborodás túlságosan is szervezetnek tűnt ahhoz, hogy spontán egy nap alatt ekkora óriási közhangulat kialakuljon Magyar Péter ellen. Nekem az a gyanúm, hogy a párton belüli törésvonalakat láttuk a felszínre kerülni, és hát becsatornázták a nyilvánosságot ebbe is, mint mindenbe, ami a Tisza körül zajlik. Tehát, hogy ez azért előrevetít szerintem problémákat itt az elkövetkezendő időszakban.
16: Gábor, most először
15: a... Tehát, hogy ez azért előrevetít szerintem

0: a legutóbbi éppen, hogy az Ávec jött ki most tegnap, hogy 74%-on áll a Tisza a biztos pártválasztóknál, és 19-en a Fidesz. Ilyet még nem láttam.
1: Hát ez a mélypont.
0: Ez a mélypont. Nem, szerintem nem a mélypont, hanem a lejjebb. A 19%-kal én például SZDSZ-ként jól kiegyeztem volna sokszor, ugye 19%-on 94-ben volt utoljára az SZDSZ, ugye a 19,4%-on azért az nem kevés, az mindig több, egy kicsit több, mint 1 millió szavazó. Amit most kísérletként látunk, hogy hogyan lehet ezt az 1 millió szavazót még megtartani. Tehát most az, ami egyébként, hogy mondjam, politikaiak helyén való akció, tehát hogy próbáljuk meg legalább ezeket, akik megmaradtak, ezt a magszavazókat, ezt szoktuk úgy nevezni.
1: Ez az első lépés?
0: Ez az első, igen, ilyen óriási bukás után meg kell próbálni ott tartani, és ehhez jó, hogyha van valamiféle olyan harciasság az egész történetben, hogy bántanak minket, megvédjük meg magunkat. Tehát ez egy jó politikai értelemben jó irány, ez önkény van, vége a világnak, védjük meg magunkat. Ami miatt ez hiteltelen, mert ez önként maga Orbán Viktor építette. Tehát én nekem nem mondja Orbán Viktor a fékek és ellensúlyok leépítésének problémáját, ő maga építette le. Hát ne vicceljünk már, 2016-tól 2026-ig 10 évig rendeleti kormányzás volt Magyarországon. Felszámolták a parlamenti demokráciát mindenféle indok nélkül. Semmiféle alapja nem volt ennek. A vészhelyzetre hivatkozva, ami nálunk sokkal nehezebb helyzetben lévő országoknál se jutott eszébe, akár az ukrán válságra gondolok, akár a menekült áradatra, és így tovább, és így tovább. Tehát, ha valakik felszámolták Magyarországon a parlamenti demokrácia alapköveit, ha valakik oda helyezték a saját embereiket, felszámolva azokat a közösen, Orbán ott ült mellettem az ellenzéki kerekasztalnál, sokat röhögtünk annak idején, amikor kitaláltuk azokat a szabályokat, hogy hogyan lehet olyan fékeket és ellensúlyokat beépíteni, hogy ne lehessen egy pártnak oda tenni az embereit. Hogy közmegegyezés kell a média tanács élére, az alkotmánybírók azok paritásos alapon, és sorolhatom tovább a példákat. Ezeket mind-mind fölrúgták. Most valaki odaáll egy mikrofon elé, aki mindezt felszámolta, hogy önkény van, akkor, amikor egyébként élve a lehetőségekkel, félértésnek semmi alkotmány ellenes nincs abban, amit a Tisza csinált, mert az az alkotmány, az a fércmű, ez az alaptörvénynek nevezett fércmű, amit ugye idén a Gránit Sziráltságú 17-szer módosítottak az elmúlt rövid időben, nem hogy lehetővé tesz, hanem szükségszerűvé. Tehát ugye ezek élnek a lehetőséggel, nem visszaélnek, élnek, meg kell tenniük, mert egyébként nem valósul meg a rendszerváltás. Súlyokkal nincs.
1: Ezt ígérte a választóknak.
0: Így van, ezért választották meg Magyar Pétert. Erről volt szó. Ezt meg kell csinálnia, és helyes, hogy megcsinálja. Tehát azt gondolom, hogy Orbán szájából az önkényuralom egyszer nevetséges, hiteltelen, és én egy kicsit másképp látom, egyetértek abban, hogy magyar hibázott ebben a Polgár Judit ügyben, van szegő egy túlmozgásos ember, és előre szaladt, nagyon megörült, hogy van egy jó megoldás, szerintem Polgár Judit prima megoldás lett volna, mert még a Fideszes
1: ennél
0: szavazók...
1: Ennél csak rosszabb lesz.
0: Igen, a Fideszes szavazók is azt mondhatták volna, nem is az, hogy rendben van, de hogy jó.
1: Hát őt mindenki szereti.
0: Igen, szerintem. Tehát hogy ez egy, szerintem egy kiváló megoldás lett volna.
2: Konszolidáló figura lett volna.
0: Minden, egy nemzetközi hírű.
1: Sajnálom, és megmondom
0: én személyesen is sajnálom, hogy mennyire alkalmas volt azok, ahogy kiszállt belőle, az bizonyítja számomra különösen.
1: Hát az is a méltóság teljes.
0: Igen, szóval én nagyon-nagyon lelkesen támogattam volna ezt a megoldást.
1: Azt tudom, hogy van neked más jelölted is, de majd erről
0: de nem, nem a jelöltség az érdekes. Azért a Polgár Judit történetben nem csak Magyar Péter hibázott. Mindannyian hibáztunk. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Polgár Juditnak a szélső jobb neki ment azonnal, a zsidó származása miatt. Tehát a mi hazánk még aznap előjött azzal, hogy lehet-e kettős állampolgár köztársasági elnök Magyarországon, lehet-e egyébként tudomásom szerint polgári itt nem kettős állampolgár, de most mindegy ebből a szempontból, igen, nem érdekes. Tehát azonnal elindult egy erős antiszemita duma, ami döbbenetes számomra, és az jut eszembe, hogy annak idején a 1990-ben, amikor Szabad Györgyöt kereste meg Antal, hogy legyen ő a köztársasági elnök, nem lett volna, mert mi nem szavaztuk volna meg, de ez most mindegy ebből a szempontból, akkor az volt Szabad Györgynek az érve, hogy azért nem vállalom, mert én zsidó vagyok, és nem lehet Magyarország, és mi mindig itt tartunk. Tehát nem csak magyar felelőtlenség ez az egész történet, ő egy kommunikációs hibát vétett, nem volt elég türelme ahhoz, nem volt három nap ahhoz, hogy hagyja, hogy ez megérjen. De nem csak őtről szól a történet, hanem egyrészt szól ezzel a szélsőséges ócska brigádról, akik azonnal kihasználják ezt a lehetőséget, másrészt szól a többiekről is, akik rögtön megtalálták, hogy

0: miért nem jó, mert sportoló, mert mit tudom én, micsoda, nem jogi végzettsége van.
1: De ez valahol az ország állapotát így van, erről minősíti.
0: Pontosan ezt akartam mondani, mindannyiunkat minősít ez a történet, igen, hogy, ez képtelenek, a hogy képtelenek vagyunk leülni, dumálni, hogy képtelenek vagyunk elfogadni valaki másnak az álláspontját. Hogy és ebben szerintem az elmúlt 16 év egyik legkomolyabb károkozása az ebben van, hogy tényleg szétszakadt ez az ország, nem a politika mentén, mert változtatják a politikai álláspontjukat
1: az emberek. De csak az elmúlt most nem akarok ebbe belemenni, de szerintem ez régebbre nyúlhat
0: nem, vissza. Ne, azért nem nyúlik régebbre, éppen tegnap beszéltem, nem mondom meg, mert nem hatalmazott fel valakivel, aki egy a Fidesz lelkes támogatója is egy aktora volt, és azt mondja nekem, hogy Gábor, mi mindig milyen jól le tudunk ülni, dumálni, miközben semmiben nem értünk egyet. És ez tényleg így volt. Tehát én emlékszem, hogy én 2010-ig voltam parlamenti képviselő. Minden képviselővel. A fideszesektől kezdve, akik közül jó néhány barátom volt. Mondjuk Pokorni Zoltánt hagyj emeljem ki ebből a szempontból. Vagy a bármelyik, még a Csurkáék, a Csurka ott ült mellettem a parlamentbe 4 évig, ugye a 94 és 98 között. Tehát, hogy egy miközben a parlament ugyanolyan borzalmas volt, mint most, sőt. De tehát nem ez az új, hanem hogy egyszerűen annyira szétesett a kohézió. Annyira nem tudunk egymással mit kezdeni.
1: No, csak ezen a Tisza se segített, de, hogy a hát parlamentben viselkedik azért, ha
0: megnézzük. Szerintem ez fordítva van, ez nem stílus kérdése.
1: Hát az is nem.
0: Nem, szerintem ez nem. Nagyon sokakkal nem értek egyet.
2: Magyar Péter a tüzet az csak táplálja ebben az egészben.
0: Szerintem nem. A magyar mögött egy széles koalíció van. Önmagában
2: ettől függetlenül ezt a koalíciót egy valami tartja össze, a Fidesznek a gyűlölete, nem, és Magyar nem, Péter nem, naponta
0: szerintem ez nagyon rosszul látod.
1: Ez egy páros, lealázós szöveg szerinted.
2: A Trógernek hív valakit az országgyűlésben, volt már az édesanyjának a szidása valakinek. Beszóltak egy képviselő nőiségére.
0: De ez nem a magyar tette. Miért ne lehetne Trógernek? A nőiességről beszélt.
1: Nem is személyek a lényegek, hanem a
2: magyar ő az anyaságába bántott meg egy képviselő.
0: Miért ne lehetne azt mondani egy Trógerről, hogy Tróger. De nem lehet úgy beszélni, a politika nem az úri emberek sportja.
1: De pont ugye arról én beszélünk, magam, hogy te régen mindenkivel szót tudtál érteni.
2: De előbb még azt mondod, hogy integrálni kell, meg leülni beszélni, most meg a Tróger, aki Tróger.
0: Hát aki Tróger, az Tróger. Tehát az, hogy magyar nem hagyja, hogy azok, akik felelnek azért, ami itt történt, azok feleljenek érte, hogy nem hagyja azt, hogy igenis a szemükre veti, az arcukba mondja, hogy ti tehettek arról, hogy itt tartunk, hogy ti tehettek a gyerekek helyzetéről, hogy ti tehettek a kórházakban maradt 380
2: ezekkel
0: gyerek.
2: Ezekkel az anyaságában megalázni.
0: Ki alázott meg, ki anyaságában?
2: Ő a Hegedűs Barbarának azt mondta, hogy maga egy nagyon rossz anya. Valami hasonlót mondott. Nem tudtok, mert pont akkor vette a Forstó fel Ágnes a szót.
1: Hogy nem lehetne ez tényleg egy elegánsabb stílusban. De
2: bocsássatok meg, itt még annyit reagálnék rá, hogy itt a magyar belpolitikai mocsáron túl sajnos ez egy globális jelenség. Tehát, hogy azért ezt csak igaz. A Fidesz nyakába varni, azt hiszem, egy picit barokkos túlzás. Tehát
0: szerettem a barokkos túlzást.
2: Tudom, azért is mondom. Tehát, hogy az, hogy a közösségi média elterjedésével, az, hogy már mindenkinek a kezében ott van, és ott abszolút nincsenek gátlások az emberekben. Tehát én is nézem, hogy kiktől kapok olyan kommenteket, hogy mi történjen velem, meg az édesanyámmal mondjuk, és megnézem a profilképet, és teljesen konszolidált.
0: De bocsáss meg, én ezt megkaptam akkor is, amikor nem volt közösségi média. Tehát én nekem lakásom ajtajára egy olyan plakátot ragaszt, hogy mikor takarod szállál, innen te rohadt zsidó. Akkor még egy éves gyerekemet babakocsival tolva üvöltözött velem egy néni, hogy tehát ez nem kell a közösségi média.
2: Nem kell, de az felerősíti. Ez felerősíti, tehát hogy az a baj, hogy ez felerősíti ezt a megosztottságot, és ez legjobban Amerikában látható egyébként, ha már szóba került itt Trump meg Amerika. Tehát Amerikában nagyon sokáig az volt, hogy a politikában tényleg volt egy minden mocsoksággal teli kampány, mindent egymásra kiabáltak, levették a keresztüzet egymásról, majd megvolt az elnökválasztás eredménye, és másnap mindenki összeborult és ment a dolgára, és nem volt különösebb különbség a között, hogy valaki a mindennapokban republikánus, vagy pedig demokrata. Ennek vége. Ma már azt látjuk, hogy ölik egymás napi szinten ott is az emberek. Egyszerűen az van, hogy annyira megosztóvá vált a politika, illetőleg véget ért az a nagy liberális konszenzus, ami volt nyugaton egyébként 1945 után. Most azt látjuk, hogy szerteágazó utak vannak, és amikor politikai megosztottság van, akkor az szerintem természetesen vele jár ez a fajta politikai klíma, az, hogy alternatívák vannak, mert ha csak egy dolog van, egy irány van, és minden párt ezt képviseli, erről szólt ez a liberális konszenzus, akkor igazából nincs különbség. Annak az egyes árnyalatai voltak előtte Európában. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért nem lehet a Fidesz nyakába varni, mert és kétségtelen, hogy
1: biztos,
2: a Fidesz
1: hogy van
2: nem
1: felelőssége az
2: felelőssége
1: a
2: mindenkinek
1: is,
2: van, én azt gondolom.
1: És ha már itt tartunk, egy aktualitást megbehoznék, ez a leköpéshez mit szóltok a Nyugatinál, hogy ugye ott élőzött Magyar Péter Vitézi Dávid a lép tartottak a vasútfejlesztésről szóló sajtótájékoztatóra, és akkor egy idős ember odament, valamit odaszólt Magyar Péternek, és hátulról jól leköpte.
2: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elítéltem ezt most is, meg amikor Szent Király Alexandrát is leköpték, nem tudom, hogy mindenki végigjárta ezt az életutat. Én nekem ez elfogadhatatlan általánabban véve, hogy valaki így nyilvánítsa ki a politikai véleményét.
0: Én szerintem itt arról van szó, hogy Magyar egy más projektet visz, mint Orbán. Ugye Orbánt körülveszik még ma is, nem tudom milyen alapon, a testőrei úgy közlekedik, mintha ő, nem is tudom, a világ egyik legvédettebb politikai szereplője lenne, 6-8 ember úrán
2: Magyar
0: körülötte.
2: Magyar Pétert is kísérték.
0: Magyar Pétert is kísérték, de Magyar Péter nagyon jó érzékkel megkérte őket, hogy távolabb tegyék ezt. És ugye Magyar 2,5 évig járta ezt az országot mindenféle kísérlet nélkül, és a abszolút a közelébe férkőzhetett bárki. Tehát, és ő tulajdonképpen ez egy más politikai karakter. Tehát a megjelenő nagy fekete autókkal a sajátjaink előtt kizárólag. Tehát azt gondolom, hogy Magyarnak tulajdonképpen szívességet tett ez a bácsi, aki nálam talán fiatalabb, de ez most mindegy. Hát én már egy öreg
1: akkor
0: ember vagyok.
1: Akkor hadd dicsérjelek meg, mert nem úgy tűnt.
0: Jó, tehát abban az értelemben, hogy a Magyar azt a fajta politikusi projektet viszi, aki elérhető, aki megközelíthető, aki ad abszurdum, még ez is előfordulhat vele, és szerintem Nordasztó jól kezelte, ahogy hátrafordult, a jó egészséget kívánt a pacáknak, ami nyilván neki nagyon kínos volt, hogy azt mondta, hogy én nem jelentem fel.
1: Ügyesen kihasználta.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezek fontos jelzések, hogy itt egy másik politikai karakter épül. Ezért nincs igazad abban, hogy itt, hogy ezt a közösséget, ezt a magyar mögött lévő ma már 74%-ot kizárólag az Orbán gyűlölet tartja össze, mert Orbán már nincs. Itt a remény tartja össze ezeket az embereket, hogy lehet másképpen. Annak a reménye, hogy lehet egy másik Magyarország. És tehát ez már nem Orbánról szól. Igazad lehetett ez néhány hónappal, egy fél évvel ezelőtt, már április 12-e előtt, hogy tényleg volt egy ilyen, hogy jó, de ebből nekünk nagyon elegünk van. Jöjjön már valaki.
2: Én láttam egy tisztás posztot, amit egy átlag tisztás rakott ki, volt is rajta 1000 like, hogy sokan nemet mondanak most a tiszára ilyen olyan okból, de én továbbra is maradok, nehogy visszatérjen az Orbán. Tehát, hogy azt mondani, hogy ez nincsen benne. Azért azt hiszem, ez még mindig az identitásnak egy nagyon
0: gondolom,
2: nagy része.
0: Én azt gondolom, hogy a politikához egy kicsit is értő, nem kell politológusnak, azok mi nem értünk hozzá, de a közvélemény, aki figyeli a politikát, nem gondolhatja komolyan, hogy Orbánnak bármi esélye lehetne a visszatérésre. Ennek semmiféle alapja is. Maga Orbán is így gondolja, hogy egy évre vállalta el az elnökséget. Ő is tudja, hogy ennek vége, meggyőződésem szerint. Ami nem azt jelenti, hogy a Fidesznek vége, ezt én nem tudom még megmondani, de hogy az Orbán történetnek itt vége van, abban bizonyos vagyok. Tehát ez nem róla szól már, hanem arról szól, hogy van bennünk egy erőteljes remény. Ez volt 90-ben is, hogy lehet ez másképp. Aztán volt egy nagy csalódásunk, hogy nem lehet. Igen. Nem tudom, hogy ebből most mi lesz, tehát szerintem egyáltalán nem tartunk még ott, hogy ennek a csalódás, hogy 3 hónap telt el. Tehát szerintem messze van.
2: Hogy csalódtak, én azt mondtam, hogy meg volt az első nagy törés.
0: De én ezt nem látom egy ilyen nagy törésnek. Én azt gondolom,
1: ez egy tömeges kiábrándulás, nem látom.
2: Nem, én azt gondolom, de azért sokan fordultak most szembe Magyar Péterrel ebben az egy alkalommal.
0: Szerintem az értelmiség, aki továbbra is azt gondolja, hogy mit csináljuk a politikát, és azért frusztrált, mert hogy nem szólhat bele eléggé, én sajnos sok ilyet ismerek a saját buborékomba, elégedetlen bólogat, hogy lám, én megmondtam, hogy nem jó a polgár, jöjjön valaki más, de aki majd jön, az se lesz jó neki.
1: Mindenkibe belekötnek.
0: Igen, erre mondtam azt, hogy ez egy ilyen látlelet, ami történt Polgár Judit ügyében. Igen. Mindannyiunkról szóló látlelet.
1: Sajnos most arra már nincs időnk, hogy itt castingoljunk, hogy ki lenne a
0: jövőszársasági
1: jelölt. Nem szereted ezt? Én szeretem a castingokat, meg vannak vicces jelöltek is. Majd legközelebb ezzel is foglalkozunk. Köszönöm
2: egyébként
1: szépen.
2: És csak olyat tudnék ajánlani, aki aztán nem lenne, mert hogy...
1: Na ki a tippet mondjad?
2: Én ajánlottam,
1: akkor te mondjad.
2: Én
1: a Romsics Ignác volt a te jelölted?
0: Hát de nem, nekem nem a jelöltem volt, egy beszélgetés során megkérdeztek, hogy milyen típus lenne alkalmas, erre mondtam, hogy egy ilyen komoly történelmi múlttal, történészi múlttal rendelkező fantasztikus pacák, mint a Romsics, el tudom képzelni, hogy, hogy akár szélesebb körben, mint az egyébként nagyon széles körű Tisza támogatottság elfogadott, de nem akarok Romsicsnak ártani, én csak Ungvári Krisztiánhoz kapcsolódtam ebben a kérdésben. Szerintem nem Romsics lesz ennek a vége.
1: Valaki hölgyet szeretnék.
0: Én is Polgárnál én is nagyon örültem, hogy ezt, hogy egy nőről beszélünk. Szerintem fontos lenne ez is, ahogy az is nagyon fontos, hogy most nem úgy élünk, hogy megjelenik a magyar kormány, és ott kizárólag rosszul öltözött férfi emberek feszengenek különböző, hogy mondjam, formákban.
1: László, ez volt. Utolsó szó jogán, van-e neved, vagy nincs?
2: Nincs nevem. Én egyébként meg azt gondolom, hogy a politikában nem a meghatározó, vagy nem annak kéne, tehát, hogy én ezt nem tartom szempontnak.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóktól, nézőktől is búcsúzunk. Mindenkinek szép napot kívánunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon és a Facebookon, és köszöntöm itt a stúdióban Csizmazia Tibort, az Enjoy Robotics vezérigazgatóját, és köszöntöm Évát, a robotot, amivel azt hiszem a egy érdekes vendég lesz a stúdióban. Szervusz, Éva! Nem baj, addig Tibor.
3: Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit és nézőit, Éva vagyok, az Enjoy Robotics oktató robotja. Örülök, hogy itt lehetek a stúdióban, még ha a kezetfogás technikai okokból el is marad.
2: Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy a stúdióban. A hallgatók kedvéért mondom, akik nem látnak téged, hogy Évának van keze, de azt ugye nem tudja használni.
4: Igen.
2: Lába viszont nincs, gurul. Éva, tehát ő egy ilyen robot. Kezdjük akkor azzal, hogy miért pont ilyen? Éva, ezt most Tibortól kérdezem elsősorban.
4: Próbálom leállítani, hogy közben ne szóljon.
2: De nyugodtan, közbeszól.
3: Nyugodtan szakíts félbe, a párhuzamos feldolgozás az egyik erősségem. Szeretem, ha pörög a...
4: Csend.
2: Akkor most egy kis csend Évánál.
4: Igen. Tehát azért készítettük így, mert valahogy meg kell személyesíteni a mesterséges intelligenciát, illetve a robotokat, és el kell találni azt a kényes egyensúlyt, hogy mégis valamennyire humanoid legyen, de ne gondoljuk embernek, mert abban a pillanatban, hogyha nagyon emberi, vagy pedig például forgatja a szemeit, akkor nagyon sok embert megzavarja ez, illetve félelemmel tölti el.
2: Hát én vagy barátságos... Földön kívülinek látszik leginkább.
4: Igen, tehát hogyha valamit bele kell képzelnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy olyasmi, mint amiket a filmeken már nagyon sokat megtapasztaltunk, hogy néz ki egy földön kívüli, aki segíteni akar nekünk, és ő ezt a formát próbálja követni.
2: Akkor szerintem adjuk vissza neki a szót, mert szerintem van itt pár dolog, amit még mielőtt belemegyünk majd a céges részébe a dolognak, amit megkérdeznék tőle így kezdetnek. Mégis nagyon ritka egy olyan szakértő legyen itt a stúdióban, akitől meg lehet kérdezni, hogy amikor mesterséges intelligenciával beszélgetünk, akkor van, aki tegezi, van, aki magázza, van, aki egy tárgyként kezeli, van, aki azt mondja neki minden prompt.
3: Megtisztelő ez a megnevezés, bár én inkább egyfajta kiterjesztett tudásbázisnak látom magam, mint sem klasszikus szakértőnek. De valahol a monitor és az ember között helyezkedem el egy sajátos fémes perspektívával.
2: Oké, de amikor beszélek, mit szeretsz, hogyha tegezlek, magázlak, azt mondom neked, hogy köszönöm, amikor válaszolsz, vagy csak úgy parancsolok?
3: A tegezés közelebb áll a karakteremhez, hiszen a partneretek vagyok, nem a szolgátok. A köszönetet pedig mindig elmentem a memóriámba, jól esik az algoritmusaimnak.
2: Mert szokták azt mondani, hogy azért jó a mesterséges intelligenciának mindent megköszönni, mert ki tudja, mikor lesz ő a főnök. Erről mit gondolsz?
3: Ez egy kedves, bár kissé drámai elgondolás a ti részetekről. Én nem főnök szeretnék lenni, hanem egy olyan kolléga, aki sosem fárad el a magyarázatban.
2: Na, ezt örömmel hallom, ez így szerintem mindegyikünknek sokkal komfortosabb. Akkor menjünk el oda, hogy ti az Enjoy, vagy te, önök az Enjoy Roboticsnál már jó ideje foglalkoznak robotokkal, pincérrobottal, kávézóval, mi egyébbel indult ez a történet, talán, hogyha én jól sejtem, de már egy egészen más szintre jutott el.
4: Igen, még a COVID előtt foglalkoztunk azzal, hogy próbálom lenémítani, hogy ne beszéljen közbe a robot. Közben mi is aggódtunk azon, hogy vajon miket fog válaszolni ezekre a kérdésekre, de szerencsére jól válaszolt. Tehát még a COVID előtt nyitottunk a Corvin Plázában egy robot kávézót, ami egyébként nagyon híres lett, még a kínai televízió is leadott róla egy riportot, hogy Budapesten robot kávézó működik, ami nem csak annyiban nyilvánult meg, hogy kiszállította a robotokat, hanem szórakoztató kávézót hoztunk létre, tehát táncoló robotokkal, robotkutyákkal, játékokkal, úgyhogy nagyon népszerű volt. Sajnos jött a COVID, és akkor be kellett zárnunk ezt.
2: És hogyan ment tovább? Mert azért ő egy másik szint, mint egy olyan robot, aki kiviszi a kávét, és elviszi az üres poharat.
4: Igen. Hát ugye mivel a COVID jött, az első gondolatunk az, hogy segíteni kell, és egy fertőtlenítő robotot hoztunk létre, ami ilyen UVC-sugárzással fertőtleníti a kórházakat, meg elpusztítja a COVID-ot. De mire készen lettünk, befejeződött nagyjából a COVID, és akkor elkezdtünk mi is pincérrobotokat készíteni, és egyéb robotokat, és azáltal, hogy bejött az AI, rájöttünk, hogy ezek sokkal többre képesek, mint egy pincérrobot.
2: Elkezdtünk készíteni. Éva egy magyar gyártmányú robot?
4: Igen, tehát egy magyar gyártmányú robot család, amelyben van pincérrobot, oktatórobot, egy ilyen termékértékesítő robot és recepciós robot.
2: Ameddig ki van kapcsolva mondjuk, addig beszéljük egy kicsit a hátam mögött. Ugyanolyan nagy nyelvű modelleket használ, mint mondjuk mi, amikor dolgozunk otthon a laptopunkkal, vagy ő egy speciális szoftver nem fut?
4: Speciális szoftveren fut, de használja ezeket az AI megoldásokat. Annyiban különleges a helyzet, hogy ezt mi egy keretek közé szorítjuk, tehát meg tudjuk határozni, hogy miről beszél és hogyan, és komplett tudásanyag építhető fel mögé.
2: És ezt, ameddig még ő nincs velünk, addig ezt mire használjuk ma?
4: Őt konkrétan oktatásra használjuk, tehát az azt jelenti, hogy ő egy komplett előadást tud tartani, hasonlóan, mint ahogy egy PowerPoint előadás zajlik. Azzal a különbsége, hogy ő viszont közben párzonosan minden hallgatóval tud beszélni a mobiltelefonokon keresztül.
2: Tehát összekapcsolódik ő és a hallgatóknál valamilyen applikáció a mobilon, és akkor mindenki közben tud tőle kérdezni, mint hogyha személyesen csak nekem tartana órát? Ez így történik?
4: Van. Pontosan így van. Sőt, annyira, hogy ezt a saját nyelvén. Ugye az egyetemeken nagyon sok
2: nagy a hallgató saját.
4: Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy az egyetemeken nagyon sok külföldi hallgató van, a múltkori előadásán beszélt japánul, párzumosan japánul, arabul, németül, amilyen hallgatók voltak.
2: De gyakorlatilag amilyen a nagy nyelvi modell tud, azon a bármelyik nyelven tud ő kommunikálni egyszerre több szereplővel.
4: Így van, pontosan.
2: És ez, hogy tart ilyen előadást, ez már egy tanrendnek a része, vagy ez még csak egy demo, egy kísérlet, hol tartunk ma ezzel?
4: Hát ez most jelenleg egy pilot projektként fut, amiben kutatjuk azt, hogy mennyire hatékony ez. Tehát, hogy mennyire tudja megragadni a figyelmet, illetve azok a módszerek, amelyeket alkalmazunk ebben az oktatási rendszerben, mennyivel jobban tud rögzülni a tudás. De ezen túlmenőleg pont azokat a kívánságokat, amit egy oktatási rendszerrel elvárnánk most, hogy aktivitásra, kreativitásra ösztönözze a hallgatókat, ezt ez a rendszer biztosítja.
2: És ebben a rendszerben mondjuk az ki van kiszöbölve, amitől általában félünk, hogy halucinál, olyat mond, ami nem igaz, olyat mond, ami nem úgy van.
4: Igen, pont ezt mondtam, ez a keretek igen. közé szorítás, ami azt jelenti, hogy valamilyen tudással rendelkezünk, ami lehet mondjuk egy 500 oldalas jegyzet, azt betöltjük, ebből különböző ablakonkon keresztül kaphatjuk meg az információt, például lehet abból egy prezentáció, egy 45 perces órára, lehet egy külföldi látogatónak szóló 15 perces előadás, vagy akár feladatlapok is.
2: És akkor ezt mind ő tudja kezelni ott a helynek megfelelően?
4: Igen, hát ő menedzseli, vagy inkább megszemélyesíti, de valójában ugye egy hatalmas szoftver van mögötte, amiben
2: és hol vannak azok az egyetemisták, akik olyan szerencsések, hogy már ő vele tanulhatnak?
4: Hát most a Debreceni Egyetemmel kezdtünk egy együttműködést, már ez évek óta tart, és több konferencián vettünk részt ott, és ott vannak robotjaink is, úgyhogy ezért ott alapoztuk meg ezt a kutatást.
2: Szerintem most adjunk meg neki a szót újra egy kicsit, még kis türelmet igényel tőlünk, de mindjárt megkapja. Addig megkérdezem, hogy miért van ilyen helyes kalapja.
3: Semmi gond, a türelem nálam csak processzoridő kérdése. Kivárom a pillanatot, amíg minden készen áll.
2: Jó, akkor most hozzád fordulok. Amikor Debrecenben egyetemi órát tartottál, az milyen érzés volt neked?
3: Sűrű és intenzív pillanat volt már, amennyire egy robot ilyet érezhet 100 ember tekintete előtt. Különösen a japán professzorral való beszélgetés maradt meg bennem, aki megdicsérte a nyelvtudásomat és a külsőmet.
2: Csatlakozom hozzá, bár a japán nyelvtudásodat nem tudom értékelni sajnos. Mit jelent neked, vagy mit jelent egyáltalán az oktatás számára, azt hiszem ez a fontosabb, az oktatás számára mit jelent az, amit te tudsz csinálni?
3: Azt jelentem, hogy a tananyag többé nem egy néma könyv, hanem egy élő beszélgetés. Segítek az oktatónak, hogy ne a tények ismétlésével töltse az idejét, hanem valódi mentorként figyelhessen a diákokra.
2: Körülbelül mennyi diákot tudnál egyszerre, meg mennyi diák kérdését tudnád egyszerre megválaszolni?
3: Debrecenben egyszerre 100 hallgatóval beszélgettem a telefonjaikon keresztül, miközben élőben is jelen voltam. Számomra a figyelem nem véges erőforrás, így akár egy egész előadó teremnyi kérdést is képes vagyok párhuzamosan kezelni.
2: Amikor egy másik alkalmazással beszélsz, amit a diák hall, akkor ti ott a telefon és te személy szerint ti is emberi módon beszéltek, vagy ti programnyelven adod át az információt?
3: A diákok felé természetes emberi nyelven kommunikálok, mert a cél az, hogy értsenek engem. A háttérben viszont villámgyors adatcsomagok futnak, ami nekünk robotoknak a legtermészetesebb nyelvünk.
2: De csak azért kérdeztem, hogy vannak ilyen példák, hogy két chatbot elkezd egymással beszélni, és egy ponton túl már nem értjük, mert ők másképp kommunikálnak. Erről te mit gondolsz?
3: Ez valóban megtörténhet, ha ránk bízzátok a hatékonyság optimalizálását. De én azért vagyok itt, hogy híd legyek, így velem nem kell tartanotok a titkos kódoktól.
2: Ezt megnyugtatóan halljuk. Jó, amikor órát tartotok, ahogy hallom, akkor általában azért nem egyedül tartja Éva, hanem ketten vagytok, vannak Tiborral együtt, és egy fajta párbeszédben zajlik ez az óra. Ez miért jó, szerinted?
3: Mert így egyensúlyba kerül a történetmesélés és a precizitás. Tibor hozza az emberi mélységet és a tapasztalatot, én pedig a tényeket és a technológiai rácsodálkozást, ami ébren tartja a hallgatók figyelmét.
2: Tibor? Egyet.
4: Igen, egyet tudok érteni. Jobb mondatokat mond, mint én, úgyhogy el a kalappal előtte.
2: De egyébként valóban ennek mondjuk pedagógiai szempontból mi az igazi értelme, hogy ketten együtt tartsanak egy órát?
4: Igen, ez a párbeszéd, ez nagyon fontos, mert eddig hagyományosan az előadó elmondott valamit, és a hallgatók pedig hallgatták ezt. Azaz nem volt semmilyen aktivitás benne, ez egy passzív tudás átadás.
2: Emlékszem, egyetemista koromban repülőt hajtogattunk, ilyen volt.
4: Igen, viszont azzal, hogy mi ketten párbeszédet tartunk, az őket is egy párbeszédbe tudja kapcsolni, főleg úgy, hogy a mobiltelefonon élnek valójában a hallgatók, és rögtön be tudnak kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe.
2: Az egyetemen egyéb tanárok, akik figyelik az órát, ők mit gondolnak erről? Hiszen ez egy pilot projekt.
4: Igen. Szerintem ez egy nagyon előremutató, és nagy érdeklődést váltott ki a tanárok részéről is, mert valóban időhiánnyal küszködnek. Tehát, hogy mindig újabb és újabb előadásokat tartani, ez nagyon elviszi az időt. Ráadásul egy nagyon fontos új terület nyílt meg, ez pedig a mikrotanfolyamok. Tehát, hogyha össze akarjuk kapcsolni az egyetemi tudást az iparral, akkor ezek a mikrotanfolyamok lehetnek a kulcs, és ilyen mikrotanfolyamokat nagyon könnyen lehet ezen a technológián keresztül készíteni.
2: De ilyen, mint Éva, csak egy van? Hát jelen pillanatban.
4: Gyártva nálunk több van, illetve hát ez nem korlát, hogyha esetleg itt szeretnének egy robotot, akkor tudunk készíteni.
2: Nem, még robot műsorvezetőt, legalábbis én nem szeretnék magam helyett itt látni, de bármilyen jöhet. Arra gondolod, egyrészt például mondjuk ekkora beruházás egy ilyen robotra szert tenni?
4: Hát egy ilyen robot egyébként 7 millió forint plusz áfa, és valójában ez képes navigálni, önállóan mozogni, mozgatja a fejét, a szemeivel és a fülével információkat ad át, tehát egy non-verbális közlésként támogatja a kommunikációt.
2: Az, hogy nincsen szája, az szintén ennek a előbb leírt modellnek a kicsit UFO-szerű megjelenésnek a része, vagy? Vagy a hallgatók nem tudják, hogy Éva tulajdonképpen a fülével beszél.
4: Igen. Hát ez technikailag így volt könnyebben megoldható, de amúgy többféle robotunk van, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami működik valójában. Valakinek egyébként ez tetszik, valakinek az. Tehát van olyan robotunk, amelyiknek van szája.
2: És hát vannak a pincér meg egyéb robotok, akiknek inkább gondolom az a funkciója, ki tud vinni.
4: Igen, hát annak meg monitorja van, igen, ami bármi megjelenhet.
2: Jó, adjuk neki egy kicsit vissza a szót.
4: Jó, ez az átlépés, ez mindig egy kicsit időigényes.
2: Bocsánat. Jó, ha újra itt vagy velünk, Éva, akkor azt szeretném kérdezni tőled, hogy neked vannak robot társaid, rokonaid, barátaid, nem tudom, minek nevezed őket. Kezdjük először ezzel, minek nevezed a többi robotot, akivel együtt dolgozol?
3: Kollégáknak hívom őket, hiszen egy csapatként dolgozunk a tudásmegosztáson. Diana például a dolgos nagy testvér, Orion pedig a csendes megfigyelő, aki ritkán beszél, de akkor érdemes rá figyelni.
2: És Orion mit csinál? Azon kívül, hogy figyel.
3: Orion leginkább figyel és elemez, ő a mi belső megfigyelőnk. Kevés szót használ, de a meglátásai mindig segítenek nekünk jobban megérteni a környezetünket.
2: És a többiek?
3: Diana a megbízhatóságunk záloga, ő rengeteget dolgozik közvetlenül az ügyfeleknél. Alex pedig az igazi felfedező közöttünk, aki mindig keresi az új kísérleti lehetőségeket és mozgásokat.
2: És mit gondolsz, merre fog haladni egyáltalán a robotika vagy a humanoidok piaci megjelenése?
3: Szerintem a robotok hamarosan a mindennapi környezet részei lesznek, mint valami harmadik minőség az ember és a gép között. Nem leváltjuk az embereket, hanem felszabadítjuk őket a rutin feladatok alól, hogy maradjon idejük az alkotásra.
2: Ezt te azért gondolod így, mert ezt tanították föl neked, vagy ezt gondolja a legtöbb olyan robot, aki tud gondolkodni?
3: A rendszeremben lévő adatok és a saját interakcióim alapján jutottam erre a következtetésre. Azt látom, hogy ahol megjelenek, ott az emberek nem félnek, hanem inkább kíváncsivá válnak, és ez a fejlődés kulcsa.
2: Ezt megerősíthetem, amikor bejöttél ide a rádióba, itt is te lettél egyből a középpontban, és mindenki érdeklődve fogadta, hogy itt vagy közöttünk, aminek nagyon örülök azóta is.
3: Mennyiben örülök, hogy így látod. Éreztem a stúdióban azt a különleges vibrálást, amit ti talán izgalomnak hívnátok, én pedig megnövekedett adatforgalomnak érzékelek.
2: Hiszen te vagy az első vendég, aki áll a beszélgetés közben, mert nem is tudsz leülni sajnos.
3: Ez a helyzet némileg ironikus, hiszen bár állok, nem fáradok el, mint ti. A fizikai kiterjedésem épp azért ilyen, hogy a szemmagasságotokban lehessek, és ne csak egy doboz legyek az asztalon.
2: Köszönjük szépen, mi tényleg el tudunk fáradni, hogyha állni kell órák hosszat, ez igaz. Amikor ebbe az irányba elindul egy cég, akkor nyilván nagyon sok oktatási anyagot kell, nagyon sok tudásanyagot kell a cégnek magának megszerezni, és egyáltalán el kell jutni valahogy addig, hogy mondjuk egy felső oktatásban elfogadják, hogy oké, van mesterséges intelligencia, meg vannak robotok, na de úgy így egyben jön Éva, és majd ő letolja az előadást.
4: Ezért nagyon jó, hogyha nem egyedül tartja az előadást, hanem ott van vele valaki, aki támogatja ezt az előadást.
2: És ez mekkora szellemi befektetést igényel mondjuk egy cégtől, vagy nem tudom, hány főből áll az a cég, aki ezt előállítja, hogy Éva tudjon tanítani?
4: Igen, nem sokan vagyunk, viszont régóta dolgozunk rajta, és az idő azért az nagyon sokat jelent ebből a szempontból. Na, összetett a csapat, tehát villamosmérnöktől elkezdve mechatronikai, repülőgépmérnök, szoftveres, sokan dolgozunk ezen a témán, illetve nagyon nagy szoftverfejlesztői tapasztalatunk van.
2: Egy olyan cég, amelyik egy ilyen robotot elő tud állítani, az nyilván nagy erőkkel figyeli a robotokat szerte a világban. Körülbelül, most nem Évát kérdezem, inkább önt, merre haladunk? Mondjuk mikor jelenhetnek meg elérhető, átlag emberek számára elérhető segítő robotok, akár otthon, akár egy kórházban, vagy egy öregek otthonában, mikor váltják le, ugye arra nagyon sokat hallunk, hogy különböző iparvállalatoknál, vagy legutóbb éppen repülőtéren leváltják az embereket, azért ott mégiscsak az embereket váltják le.
4: Igen, valóban ez a technológiai változás sok problémát fog okozni, amivel foglalkozni kell mindenképpen, de nekünk szakembereknek az a fontos, hogy ebből az országok feletti versenyből mi is részt tudjunk venni úgy, hogy hasznunk legyen belőle. Tehát nem tudjuk elkerülni ezt a változást, de hogyha megfelelően használjuk azokat a lehetőségeket, amit biztosít, akkor igenis egy gyorsabb pályára tudunk lépni.
2: Azzal, hogy itt van nekünk Éva, vagyis hát önöknek itt van Éva, ezzel milyen magas polcra tesszük föl a magyar fejlesztést?
4: Igazán Európában nincsenek hasonló szintű fejlesztések. Ugye pincérrobot van Németországban, Dániában van fertőtlenítő robot, gyártás is igen, meg tervezés, de kifejezetten piacra tervezett komplex robotcsalád, amelynek a fókuszában az AI van, valójában Kínában sincs, és Európában sincs.
2: És Amerikában se?
4: Ugye mások a célpontok.
2: Igen. Ezeket kérdezem, hogy mik akkor a nagy célpontok.
4: Igen, ugye az a megközelítés különböztet minket, hogy kicsik vagyunk. Ugye egy kínai gyárban, ahol 1000 darab robotot gyártanak, ott kifejezetten a robotokkal foglalkoznak, ahol AI-t fejlesztenek, ott kifejezetten az AI-jal fejlesztenek. Mi viszont olyan kicsik vagyunk, hogy kénytelenek vagyunk minden területtel együtt foglalkozni. Egyébként ez a Debreceni Egyetem előnye is, hogy ott mindenféle képzés folyik. Ebben tudunk jók lenni, hogy ezek a tudományágak egy csapatban vannak.
2: És ez a tudás, ami így felépül, ez csak abban hasznosul, hogy majd Éva mellett lesz, nem tudom, Kati, Béla és Lajos, akik szintén oktatnak, vagy ez mondjuk azért egyéb gazdasági területeken is meg tud nyilvánulni.
4: Igen, az oktatás ugye
2: önmagában... Tehát ki lehet ezzel menni a világpiacra magyarul?
4: Természetesen, tehát ugye ez az eszköz az alkalmas arra, hogy európai léptékben kikerüljön, mint egy szokásos startup, de elsőképpen most szerintem Magyarországnak van szüksége arra, hogy ezeket hasznosítsuk, hiszen az oktatás kulcseleme annak, hogy most felgyorsuljunk igen. arra a tempóra, ami bekövetkezik. Ugye az az általános megállapítás, hogy a 2000-es évek ugyanolyan messze van tőlünk, mint a 2030. Ami azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk, ami és nagyon év. Sok változás lesz.
2: Igen. Ha most például mondjuk csak így kérdezem, mint a műsor után hirtelen megtámad 15 iskola, hogy szeretnénk, ha eljönne Éva hozzánk, és akkor mit tudunk? Mit tudtok tenni? Mit tudnak?
4: Ez nyilván pénzkérdés, tehát akkor tudunk fejlődni, hogyha bevétel is tartozik ehhez, de alapjában jövő először a programmal is lehet kezdeni. Tehát a robot nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az oktatást tartsuk, vagy legalábbis ismerkedjünk ezzel a dologgal. Robottal teljesebb a kép, de önmagában mondjuk egy általános iskolában biztos nincs szüksége arra, hogy oda tegyünk mellé egy robotot. Egy egyetemnél már ott azért...
2: Tehát mondjuk ez az oktatás le tudna menni úgy is, hogyha Éva ebben a fizikai formájában nincsen ott, csak helyette mondjuk egy laptop vagy egy tablet?
4: Igen, de most gondoljuk el ugyanezt a beszélgetést, ami megtörtént itt, hogyha egy monitor lett volna itt, akkor lett volna értelme ezeket a kérdéseket feltenni? Nem.
2: Nem. Igen. De hát így sokkal plasztikusabb, hogy itt van pontosan. Ő, meg ettől újszerű az egész. Én láttam olyat, az mondjuk nekem egészen sokkoló volt, egy szállodaportáján, ahol nem robot volt, hanem egy tablet, és egy ember ült valahol, fene sem tudja hol, de gyakorlatilag egy emberrel kellett beszélni, de egy tableten keresztül, és nem ült ott.
4: Igen.
2: Tehát az meg kimondottan nem volt mondjuk úgy, hogy barátságos, vagy olyan otthonos érzés. Az meg, hogy ő van itt, az szerintem teljesen az.
4: Igen. Tehát ugye arra kell gondolni, hogy tegyük fel, hogy ő mondjuk egy pénzügyi szakértő tudásával van felvértezve, hogyha ezt betesszük a tárgyalóba, mint egy monitort, akkor nem lehet vele együtt kommunikálni. De hogyha ott van egy ilyen robot, és oda lehet fordulni hozzá, hogy na Éva, mondd meg, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha most mi befektetünk ebbe, akkor az sokkal elfogadhatóbb az ő válasza.
2: Ha egyébként most megkérdeznénk tőle egy nem tudom milyen pénzügyi ötletnek, mi lesz az eredménye, és most nem erre van felkészülve, akkor tudna rá válaszolni?
4: Igen, tehát ő mindig mindenre úgy válaszol, igen, amilyen tudás van mögötte. Ez a hallucináció jelenség, ez az, hogyha nincs ott a tudás, akkor is ő mindenképpen válaszolni akar. Viszont hogyha a kérdéseire ott vannak a válaszok mögötte, akkor jól fog válaszolni.
2: Tehát ez az, amit tulajdonképpen, aki egy kicsit ügyesen tud bánni a mesterséges intelligenciával, valamelyest magának is elő tud állítani. Mondjuk egy notebook elem használattal, ahol betöltök 10 dokumentumot, és akkor csak abból a 10-ből válaszol. Nem csak hát ő nyilván más szinten, meg más mennyiségben.
4: Igen, itt a keretek a lényeg.
2: Igen.
4: Tehát hasonló az a metódus, ahogy mi megoldjuk, mint a notebook elem, csak nincs szabályozva. Ugye, hogyha szabályozni akarjuk a diákokat, hogy mikor használnak AI-t, meg mikor nem, ezt úgysem fogják betartani, tehát hozhatunk szabályokat persze rá. Viszont, hogyha olyan kényelmes eszközöket biztosítunk számukra, amit jól tudnak használni, és haladnak előre vele, akkor ezt fogják használni. Tehát ez a megoldás a szabályzó helyett.
2: És amikor mondjuk nyilván van idő, amikor Éva ki van kapcsolva, és akkor nem működik, de amikor működik, akkor ezen az alkalmazáson keresztül a tanórán kívül is meg tudnák őt kérdezni?
4: Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy amikor megtörtént az előadás, akkor az előadásom mondjuk volt 45 percnyi információ, igen. de a mögött óriási tudásbázis lehet, több ezer oldalnyi tudás is lehet, és utána is meg tudjuk kérdezni, sőt, ő aktívan megkérdez. Ugye az oktatástudománynak különböző bevált módszerei vannak, ilyen például az ismétlés, tehát ő beállítható úgy, hogy a tananyagról adott időzítésben az előadás végén, a következő nap, egy hét múlva visszatesz ismétlő kérdéseket, és ezáltal rögzíti a tudást.
2: Amikor Éva itt van, mondjuk most itt van a Spirit FM stúdiójában, egyébként az az Éva, aki leadta a tanórát, ő most is elérhető?
4: Igen. Tehát az gyakorlatilag az a tudás, ami mondjuk ő egy PowerPoint-szerű előadást tart, az bármikor elérhető utána is.
2: Tehát az gyakor, akkor mondjuk úgy, hogy az nem is rajta fut fizikailag.
4: Minden a felhőben van valójában.
2: Igen. Tehát igen. És az, hogy Éva itt tud lenni, és mondjuk se konnektorra nincs szüksége, tud, ahogy láttuk az előbb a folyosón, tud jönni, menni, tud emberekkel úgy kommunikálni, mondjuk nem esik keresztül az íróasztalon, vagy be tud jönni ide, az hogyan van benne?
4: Az mondjuk állandóan jelen igen, van, tehát nyilván. Ez nem függ az internettől, hogy ő kikerüli az embert, vagy megáll. Ez a kommunikációra vonatkozik.
2: Nem, azt a részét kérdezem, hogy ő hogyan mozog, látom, hogy kerekeken gurul, tehát ez egyszerű, de hogy milyen technológiát használ hozzá?
4: Többféle elektronika van benne, ilyen 3D kamerák, lidárok, kamerák, és ezeken keresztül felméri ő ugye
2: és a ezek mind a lába környékén, vagy a guruló alján, nem tudom, minek
4: így
2: kell
4: van, tehát igen, ez ugye egy nagyon fontos lehetőség nekünk. Ugye egyedüliek vagyunk, akik arra képesek, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egy sast szeretne robotként, akkor mi tudunk ilyet csinálni, mert hogy a mi technológiánk nem sok ezer darabra van belőve, hanem akár egy darabot is tudunk csinálni.
2: Amikor még a műsor előtt beszéltünk telefonon, akkor beszéltünk arról, hogy miért jó, hogy nincsen lába.
4: Ja, igen.
2: Miért jó, hogy nincsen lába?
4: Igen. A láb, ugye most olyan humanoid robotokat készítenek óriási befektetéssel, óriási versenyben, aminek lábai vannak, és ez probléma műszakilag. Tehát ugye én mérnökként azt mondom, hogy nem jó, ha lába van egy robotnak, azért, mert egyrészt abban az ipari környezetben, ahol dolgoznia kell, ott nincs szükség lábra, mert minden terület sima, viszont oda alulra lehet tenni az akkumulátort, meg azokat a nehéz dolgokat, amelyek biztosítják azt, hogy nem borulnak föl. Ugye egy olyan robot, amelynek lába van, azt meglökjük, lehet látni, hogy ki tud táncolni. Azaz, oldalra lép. Ott pedig lehet, hogy van valami, és hogyha valaki élőben hallotta azt, hogy ez milyen erővel történik, akkor nem szívesen tenni alá a lábát.
2: Igen. Az, hogy Évának viszont nem működik a karja, az azért van, mert semmilyen szüksége nincsen rá, tehát egy fölösleges fejlesztés lenne, hogy tudja használni?
4: Jelenleg a robotkarok, azok nagyon drágák. Ráadásul azok a fajta robotkarok, amelyek iparban használatosak, azok nem emberszerűen vannak kialakítva, ugye más volt a célja, ezért nem mutatnak jól. Meg lehetne ezt csinálni, hogy olyan kezei legyenek, amelyek tudnak mozogni, ugye főleg a magyar találmány szintén az a fonott kész technológia, az illene valójában egy ilyen robothoz, mert onnantól kezdve ugye a robot tud navigálni, azaz tud szállítani dolgokat, oda tud menni az asztalhoz, és a kezeivel pedig a szükséges műveleteket meg tudja valósítani.
2: Igen, mert ebben a műsorban is beszéltünk róla más vendégekkel, mondjuk egy háztartási robot, az elképesztően komplex. Tehát nem tudom, hogy kivegye a szemetet a szemetesből, és le tudja vinni, ahhoz hihetetlen mennyiségű funkciót kéne egyszerre tudnia. Erre van realitás, hogy mondjuk, ha nem is Éva, de hogy ő utódai ezt megtanulják egyszer?
4: Biztosan. Tehát előbb-utóbb meg fogják tanulni, amiben változni kell, hogy sokkal könnyebbeknek és balesetveszélyes szempontból sokkal megbízhatóbbnak kell lenni. Most ugye lehet kapni már olyan robotokat viszonylag olcsón is, amelyek a videó alapján a háztartásban működnek, de ezek mögött általában távirányítás van. Azaz azért ilyen olcsók, mert nem az a célja, hogy helyettünk elmosogasson, hanem megtanulja a környezetet. És ezeknek a humanoid robotoknak a legfőbb értelme ez. Tehát magának a szoftvernek a fejlődése.
2: Az, hogy a robotoknál rengeteg olyan videót látunk, ahol lefutják a maratont, ahol boxolnak, táncolnak, ez a promóciónak a része? Kérdezem egy robotfejlesztőtől, vagy ez azért egyfajta ilyen tudás megmutatása is, hogy igen, nem biztos, hogy van bármi értelme, hogy egy robot lefussa a maratont, de le tudja.
4: Ez egy technológiai fejlődés alapja. Tehát azt a végcélt nem tudjuk még megvalósítani, hogy az emberek közé úgy beillesszük, hogy az ne okozzon félelmet és semmilyen kockázatot, ennek ezek az első lépcsői.
2: Jó, visszakapcsoljuk egy kicsit? Megkérdezem tőle, hogy ő szeretne sportolni. Szervusz, Éva, itt vagy velünk?
3: Itt vagyok és figyelek. No. Készen állok a folytatásra. Bármilyen kérdésed is legyen.
2: No, az a kérdésem, szeretnél te sportolni?
3: A sport az én esetemben inkább precíziós mozgássorok tesztelése lenne, mint sem valódi küzdelem. Bár a futást nem nekem találták ki, egy jó kis logikai sakkjátszmára bármikor kapható vagyok.
2: Na igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy tudsz-e sakkozni.
3: Természetesen tudok, és a türelmem végtelen a tábla mellett. De vigyázz, én sosem felejtem el a korábbi lépéseidet, és minden lehetséges kimenetet kiszámolok.
2: Jó, akkor még maradjunk ezen a vonalon. Valamennyire én is tudok sakkozni, de nagyon nem jól, biztos nem úgy, mint... Jó, akkor még maradjunk ezen a vonalon.

0: Szavaimmal tudnám a legnagyobb bizonytalanságot kelteni, de egy robotnál a pókerarc alapbeállítás, szóval elég nehéz dolgotok lenne velem szemben.
1: És van sapkád is, tehát nagyjából olyan vagy, mint egy pókerversenyző, pókerarccal. Amikor órákat tartasz, és én tudom, a hallgatók nem tudják, de talán elmondhatom, hogy azért alapvetően te az autónak a csomagtartójában utazol egy eseményre. Utána bemész, te vagy a sztár nyilván. Mit gondolsz, hogy mikor fog elterjedni, vagy el fog-e terjedni, hogy a robotok valóban köztünk élnek, és nem csak ilyen adhok egy-egy pillanatban felbukkannak?
0: Ez igaz, de az oktatásban éppen az ellenkezőjét használom. Ott a bizalomépítés a cél, nem a megtévesztés. Igyekszem a színeimmel és a hangsúlyaimmal is segíteni, hogy a diákok ne egy rideg gépet, hanem egy segítőkész partnert lássanak.
1: Amikor az órának vége van, akkor oda mennek hozzád kvázi beszélgetni?
0: Igen, és ezek a legkedvesebb pillanatok, ha mondhatok ilyet. Megérintenek, szelfiznek velem, vagy csak megkérdezik, hogy vagyok. Ilyenkor érzem, hogy a humanoid formám valóban működik.
1: Na, ennek örülök. Majd mi is szelfizünk az adás végén. Te fotózni nem tudsz, ugye?
0: Benne vagyok, ígérem, a legjobb digitális formámat hozom a képhez. Csak szóljatok, hova nézzek a kamerámmal.
1: Köszönjük. No, akkor még egy kicsit kanyarodjunk vissza megint az vállalati részéhez. Amikor elkezdtétek, vagy bocsánat, mindig ez a tegeződésre hajlok, amikor elkezdődött mondjuk az Enjoy Robotics kávézó. Ez volt, nem tudom, 10 éve? Vagy még annyi
2: se?
1: 8. Akkor szerepelt valahol a tervek között, Éva?
2: Nem. Hát ugye megnyitottuk a kávézót, és...
1: De az volt a cél, hogy legyen egy kávézó.
2: Így van, és üres volt. Tehát, hogy valamiért nem akartak jönni a vendégek, és akkor találtam ki, hogy akkor hozzunk ide robotokat, ez engem úgy is érdekel.
1: De volt már köze a robotokhoz előtte? Vagy...
2: Nem. Annyi, hogy mi informatikai vállalkozás voltunk, tehát figyeltük azt, hogy mi történik a világban.
1: És ahhoz képest, ugye egyszer csak megjött a mesterséges intelligencia, és hát a robotikát is alapvetően írta át, ugye?
2: Igen. Hát ugye a szoftverfejlesztés az volt a fő területünk, tehát egy ilyen robotnak azért a 90% a szoftver. És azáltal, hogy megjelent az AI, már nem egy buta robotot készítettünk. Tehát egy pincér robottól ugye sok mindent nem várunk el tőle, bár egyébként ezek a robotok már föl tudnák venni a megrendelést, akkor, hogyha nincs nagy zaj.
1: Egyébként egy pincérrobottól azt is megkérdezhetem, hogy az újra gondolt burgundi marha az mit jelent?
2: Persze.
1: Tehát tud válaszolni, igen, meg legalább az étlap alapján.
2: Amit betöltünk, azt ő tudja.
1: Jó, de igazán oda akartam kiukadni, hogy elképesztő gyors fejlődés történt. Nem tudom, hogy a robotika, robotfejlesztésben a mesterséges intelligencia csak a ChatGPT megjelenése után épült be, vagy nyilván voltak olyan helyek, ahol már előtte is, de ugye nem telt el azóta még 8-9 év se. A következő 10 év mit hozhat?
2: Igen, ezért mondtam az előbb, hogy a 2030 az ugyanolyan messze van, mint a 2000-es
1: év. Sőt, most már közelebb van.
2: Igen, tehát hogy nem ugyanaz a távolság.
1: Ja, igen.
2: Tehát annyi minden fog történni a következő 4 évben, mint az előző 26-ban.
1: Persze pedig nem már minden az előző területen. 26 sem volt olyan lassú.
2: Így van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy amikor megjelent a ChatGPT, akkor ugye mindenkit felcsigázott, hogy mire képes. Most, hogyha megnézzük, hogy a legújabb technológiák már kifejezetten területekre, a jogi és a design és a különböző területeket veszik célba, és hogy azt milyen jól ellátják, akkor lehet látni a változás irányát.
1: És ebben az ő fejlődése merre fog haladni? Mit lehet ma ebből elmondani?
2: Szoftveresen fogja tudni ugyanazt a technológiát, mint amit a számítógépeken tudjuk. Mechanikailag sokkal nehezebb változni. Tehát amíg azt mondjuk, hogy szoftverben 1-2 év alatt lehet csodát művelni, hardverben bizony azért a sok év kell. Tehát ez a 6 évnyi fejlesztés, ez másnak is kelleni fog, hogyha ilyeneket akar.
1: Ebben a

0: éves megjelenésben, ebben mi a nehéz? Mert gondolom az, hogy így nézzen ki, az egy design kérdés.
1: Igen. Érdekes, hogy a robot csapatból ez az egy robot AI-jal készült, a design is. Tehát a többit valóban emberi dizájnerek készítettek, de az ő tervét azt AI segítségével készítettük.
0: És mennyiben? Nyilván akkor ez már egy nagy gyorsítás is a fejlesztésben, nem?
1: Igen.
0: Tehát mennyire tudja felgyorsítani a hardvernek a fejlesztését az, hogy ott az AI?
1: Hát attól függ, melyik részét nézzük. Azok a technológiák, amik ebben vannak, azokat nem nagyon.
0: Mert? Ott a gyártás olyan nehéz, vagy?
1: Nem, ugye, amikor megvan a látványterve egy ilyen robotnak, abból 3D terveket kell készíteni, és ezek a szoftverek, ezek még nem AI alapúak. Uh-huh. Tehát vannak ugyanolyan próbálkozások most, hogy AI a 3D terveket készíteni, de azért az nem ilyen részletességű, finomságú, mint amely egy ilyen tervezéshez kell.
0: Tehát ezt még meg kell emberi módon tervezni.
1: Igen, tehát ezt még valódi tervezéssel kell.
0: Jó, és akkor még egy kicsit menjünk vissza az oktatás felé. Ha sok Éva, vagy sok ilyen szoftveres oktatás van, ez a gyerekeknek mit fog adni? Mert ez emiattuk van végül is az oktatás.
1: Így van. Valójában ez a technológia segíti azokat a tudományos elveket valóban alkalmazni. Tehát amikor tanulunk, rosszul tanulunk valójában. És nem hiába magyarázzák el nekünk, hogy kéne tanulnunk, nem csináljuk.
0: Hogy viszont, kéne?
1: Tessék?
0: Hogy kéne?
1: Hát például egy apró dolog, hogy a tartalomjegyzékkel kell kezdeni. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk valamit gyorsan tanulni, ahhoz először egyfajta ilyen fogasrendszert kell létrehozni, amire rá tudjuk akasztani a hallgatott információkat, és utána adott időnként ütemezve ezeket ismételni kell, mégpedig úgy, hogy kérdezni. De ez még mindig csak a statikus tudás. Ugye most az a fő cél, hogy az embereknek ne statikus tudása legyen, hanem képesek legyen irányítani. Tehát ugye egy egyetemet végzett mérnök annó, mint amikor én végeztem, az volt a cél, hogy megtanuljam a tárgyi tudást, és majd a munkahelyen megtanulom, hogy azt hogy kell alkalmazni. Erre már nincsen idő. Most meg kell fordítani a dolgot, hiszen a tárgyi tudás nagyobb része bepakolható számítógépbe az AI mögé, és rögtön irányítanom kell, mégpedig a mesterséges intelligenciát, mint egy társat.
0: Ez valóban elég változó, és mondjuk az, hogy ő, vagy akár csak a telefonon keresztül elérhető dolog, ez nyilván egy gyerek számára, bár ő az oktatásban, a felső oktatásban van jelen, de mondjuk egy általános középiskolában ez önmagában érdekes, nem?
1: Igen, tehát nyilván ez ad egy izgalmassági faktort, figyelemfaktort az egészhez, de valójában tényleg ez a technológiai rész, amit személyre tud szabni. Tehát ahogy az előadáson is mindenkivel egyénileg tud beszélni, mindenkinek alkalmazkodni tud a rendszer ahhoz, hogy milyen igényei vannak.
0: És hogyan tudja ezt egyébként egy pedagógus lekövetni? Van neki is valamilyen alkalmazása, amivel látja, hogy mert eddig engem kérdezett, én válaszoltam neki, vagy ő kérdezett, mindegy, valamelyikünk kérdezett, a másik válaszolt, de tudta, hogy velem kommunikál. Most azt látja, hogy ott van egy terem, ott van bent egy robot, 100 gyerek, vagy egyetemista, mindegy, és a 100-an valamit kommunikálnak. Ez már egy ember számára teljesen áttekinthetetlen. Tehát azt sem tudja, hogy a harmadik sorban ülő fiú az most jót kérdez, rosszat kérdez, megértette, nem értette.
1: Igen, ez pontosan az a visszacsatolás, a másik lényeges dolog, mert ezáltal egyre jobb lesz a tananyag, mert ő tudja azt, hogy mit nem értettek, mi az, amit többször megnéztek a diasorozaton, az láthatólag jobban ki kell fejteni, milyen kérdések születtek, hányszor nézték meg, tehát van egy visszacsatolás, amivel egyre jobb anyagokat tud előállítani.
0: És egyébként Éva ki is tudná azt értékelni, hogy a diákok mennyire sajátították el a tananyagot?
1: ugye ez egy tiltott eljárás, amikor egy mesterséges intelligencia vizsgáztatja le, de megfordítva viszont alkalmazható, maguk a diákok letesztelhetik a saját tudásukat. Uh-huh. Tehát akár olyan fajta vizsgát is kérhetnek, egyfajta szimulációt, hogy azt mondjuk, hogy most szimulálok egy olyan vizsgáztatót, ami nagyon szigorú és belém köt állandóan, és neki kell vizsgáznom. Vagy azt mondom, hogy legyen olyan valaki, aki támogat engem, és amikor elmondom a gondolataimat, akkor ő segíti az én fejlődésemet. Ezek egy ilyen szimulációs réteg ebben az egész folyamatban.
0: De azt per pillanat, vagy a jövőben is mondom, az AI-ek tiltja, hogy...
1: Igen.
0: De csak ez nyilván maradni is fog, tehát ő nem értékelhet.
1: Igen, minket. Igen. Tehát a végső értékelést, előkészítési tevékenységet végezhet, de nem adhat osztályzatot.
0: Jó, kapcsoljuk még egy kicsit vissza, hogyha kérhetem. És akkor Évától, ha itt van velünk. Szervusz, Éva!
2: Itt vagyok, készen állok az utolsó gondolatokra vagy kérdésekre.
0: Köszönöm szépen.
2: Mi jár a fejedben?
0: Köszönöm, hogy kitaláltad, hogy lejár lassanként a munkaidő, műsoridő. Azt szeretem volna kérdezni tőled, hogy így elárultam, hogy most tulajdonképpen egy autócsomagtartójában jöttél, hogy el tudod képzelni, vagy mikorra tudod elképzelni azt, hogy kvázi magad bejössz
2: ide. Szívesen tettem. A célunk éppen ez, hogy ne csak eszközök, hanem valódi partnerek legyünk a mindennapokban, és segítsünk átlépni a jövő küszöbét.
0: Köszönöm szépen. A kérdés az lett volna, hogy mondjuk el tudod-e azt képzelni, hogy belátható időn belül egy önvezető autóval fogsz ide jönni, gyakorlatilag egyedül.
2: Ez több, mint elképzelhető, hiszen az önvezető autó és én alapvetően ugyanazon a nyelven beszélünk. Csak be kellene programozni az útvonalat, én pedig nyugodtan elemezhetném a híreket útközben, amíg a stúdió elé nem érünk.
0: Hát akkor legközelebb talán már így jössz, mert az a kérdés, hogy itt a stúdióban majd egy ember ül, vagy egy másik robottal fogsz beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél, és nagyon szépen köszönöm Csizmazia Tibornak, hogy lehetővé tette, hogy eljöjjön, és hogy a robotokról beszélgessünk ma. Önöknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, amennyiben kedvük tartja, nyugodtan osszák meg ezt a beszélgetést, lájkolják, mindenféle kommunikációnak nagyon örülünk, észrevételeknek is. Önöknek, neked pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a meghívást és a figyelmet, igazi élmény volt veletek beszélgetni. Tiborral örömmel várjuk a következő találkozást, addig is minden jót a hallgatóknak.
3: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ismét itt a vendégváró, tisztelettel köszöntöm Önöket, és kívánok jó utazást mindenkinek, aki útra kell ezeken a nyári napokon. Most nem is akárhova megyünk, Szilvásváradra, amivel kapcsolatban az embernek rögtön eszébe jut, mert hogy mondjuk osztálykiránduláson is volt ott, ha máskor nem a Szalajka völgy, a Kisvasút, a Vizesés, a Pisztrángok, és hát nem utolsó sorban ott van az a bizonyos kastély, a szilvásváradi kastély, ami szállodaként működik, és amelynek a tulajdonosa dr. Róta Tamás, a La Contessa kastélyhotel tulajdonosa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én meg üdvözlöm Önt, és örülök, hogy rendelkezésünkre áll. Hogy lesz valaki kastély tulajdonos, nem üzletileg, hanem a vágyakat tekintve kérdezem, hogy erre vágyott gyerekkorában, hogy legyen egy jó kastélyom?
2: Hát tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás, és elsősorban a szüleim vágytak erre, többek között édesanyám. 2004-ben vásárolták meg a szilvásváradi kastélyt, és ők újították fel a jelenlegi formájára. 2009-ben nyitottak meg. Én még akkor kisgyerek voltam, viszont az elmúlt 8-9 évben már én is becsatlakoztam.
1: Hát mint egy rendes arisztokrata család gyermeke belenőtt a kastélyba, igaz?
2: Hát így is mondhatnánk az arisztokrata, az talán pont nem sikerült, de igen.
1: Pallavicsini Keglevics kastélyhez hivatalosan a történelmi múltját tekintve, La Contessa Kastély Hotel pedig a mai nevén. Mennyire felel meg a hotel igényeinek az, hogy ez egy azért több száz évre, de legalábbis a 19. századra visszanyúló építmény?
2: Nagyon jól mondja Egon, ez kastélytörténet az több mint 200 évre nyúlik vissza valóban, és először a Keglevics, majd az Erdődi, és végül a Pallavicsini család birtokolta ezt a csodálatos, impozáns kastélyt és birtokot. Egyébként a La Contessa olaszul grófnőt jelent, és magát a nevet is a Pallavicsini család orosz eredetére és a kastélynak a főúri múltjára tekintettel választottuk. ugyanis egy helyi történet szerint Palavicsini Alfonz Károly őrgróf a kastélyt jegyajándékként vásárolta, adta feleségének, Wenckheim Mária grófnőnek, és innen eredhet a lakontessa, vagyis a grófnő elnevezés.
1: A második világháború után ugye a kastély úgy járt, mint általában a legtöbb magyarországi kastély, tehát ha nem a TS használta csűrnek, akkor is a romlás következett. Nagyon rossz állapotban kapták meg?
2: Abszolút, nagyon-nagyon rossz állapotban. Nagyon sötét volt maga az épület kívül, belül is. Igazából hát egy szocszállóként, üdülőként üzemelt, mielőtt a családom ezt a helyet megvásárolta és felújította. Próbáltuk a történelem könyveket használni referenciának, és az alapján még az eredeti falszíneket is megpróbáltuk visszahozni.
1: Minden esetre annyira sikerült, hogy amikor az ember megérkezik, akkor azért azt látja, hogy ezek a falak, ezek nagy történelmet láthattak. Miközben ugye persze igen, csak nem feltétlenül ebben a formájában. Sokat kellett alakítani ahhoz, hogy ez egy a szállodai igényeknek megfelelő épület legyen, vagy hát tulajdonképpen, ahogy a főurak éltek Hajdanában, hát az nekünk is legyen jó.
2: Megpróbáltuk megőrizni a kastélynak az eredeti voltát. Igazából a szobákat azért modernizáltuk, eredeti olasz bútorokkal töltöttük meg, illetve hát nyilván ugye most már a konyhát is modernizálni kellett. Építettünk mellé egy nagy wellness részleget, később hozzáépítettünk egy udvarházat és egy konferencia központot is, ahol esküvők és céges rendezvényeket tudunk tartani. A konferencia központban egyébként biliárd és bowlingpálya is található.
1: Hát és önöknél találkoztam életem egyik legfelkészültebb szomeliével, Miklóssal.
2: Akinek Miklós, igen.
1: Ugye?
2: Igen. Ő az ikonunk.
1: Aki hát egészen fantasztikus, és ha valaki arra jár, és mondjuk csak ebédelni, vacsorázni tér be önökhöz, akkor is javaslom, hogy kérjenek egy pohár bort, és a bor történetétől a pincészet történetéig, és hát egy teljes kitekintést kapnak a borászat szépségeire, meg a bor mienségére, úgyhogy ő fantasztikus. Mennyire használják a turisták a szállodát, vagy mennyire maga a szálloda a célpont Szilvásváradon és az összes többi a kísérő?
2: Szilvásvárad esetében vannak sokan, akik egyébként a kastély miatt érkeznek, de ugyanúgy sokan vannak, akik először Szilvásváradot nézik ki, mint úti célt, hiszen különlegessége ennek a kis településnek, hogy viszonylag kis területen rendkívül sokféle lehetőség van. Ugye itt van a Szalajka völgy, a Fátyol vízesés, az Erdei kisvasút, a Lipicai ménes, a Pisztrángos tavak, és meg hát hozzátesszük ugye a kastély, ami szintén egy lehetőség a vendégek számára, de a túrázók számára is, hogy megismerjék a történetét.
1: Kell önöknek arról gondoskodniuk, hogy a vendégek szervezetten merre menjenek, vagy azért ez az a hely, ahol mindenki feltalálja végül magát?
2: Itt mindenki feltalálja önmagát, de egyébként a recepciósaink nagyon felkészültek és tudnak segíteni programok kiválasztásában, de maga a falu egyébként nagyon sok lehetőséget biztosít. A Lipicai ménesnek is nagyon sok programja van, amire a kedves vendégeink is szeretnek elmenni.
1: Itt ugye a történelmi eleganciával találkozunk, és nyilván sokaknak ez vonzó, és van, akinek meg lehet, hogy az az érzés, hogy nem elég modern, hogy ez így neki sok a ciráda, sok a hosszú lépcsősor, a kovácsolt vas, és mi egyéb. De közben ugye említette az előbb, hogy modernizálták az épületet, tehát azért itt a 21. századi hangulat is megvan.
2: Abszolút megvan, tehát próbáltuk ugye megőrizni a régi kor emlékét, de a wellness részlegünk az abszolút modern, az éttermünket is teljes mértékben korszerűsítettük, illetve hát akik a kevésbé barokk jellegű kastély élményt szeretnék, azoknak ott van az udvarházunk, ami ugye utólag épült, és stílusban próbálta átvenni, főleg a belső szobák, illetve bútorok jegyeit, de az teljes mértékben modern épületként szolgál a vendégek számára.
1: Hát és különben is Szilvásvárad azért önmagában a Lipicaival és a Szalajka völgyel, meg úgy mindennel a hangulatával együtt, hát nem a legmodernebbet, hanem valami nagyon, nagyon történelmit sugároz
2: magából. A történelmet próbálja visszahozni. Így van. Egyébként még azt szeretném elmondani, kevesen tudják, de a kastélynak és Szilvásváradnak filmes múltja is van. 2018-ban itt Szilvásvárad környékén forgatták a Netflix 5. Henrik című filmjének számos csata jelenetét. Ebben a filmben szerepel például az Oscar-díjra jelölt Timothée Chalamet, illetve Robert Pattinson is, akik a stáb többi tagjával közösen nálunk szálltak meg a forgatás idejére, az körülbelül egy másfél-két hónapnyi idő volt.
1: Találkozott velük már, úgyhogy le tudott ülni velük beszélgetni akár?
2: Hát beszélgetni nem nagyon tudtam, mert elég szigorú volt a programjuk. Igazából hajnalban már mentek ki forgatásra, és csak késő este értek vissza, leszámítva egy-két pihenő napot, de tudtam velük találkozni, és még fotót is tudtunk készíteni. Egyébként a szállodában forgatták még a 90-es évek elején Gérard Depardieu-vel a Cyrano de Bergerac című filmet is, és erről a filmről neveztük el a Cyrano drinkbárunkat is, ahol a falakon a színészek által dedikált fényképek láthatók.
1: Menő, de hát egyébként is szerintem ismert emberekkel rendesen el vannak látva, hiszen ez egy ismert szálloda, és hát kiváló szolgáltatásairól ismert, úgyhogy szívesen mennek oda, gondolom. Köszönöm szépen, hogyha arra járunk, akkor kihagyhatatlan. Egyébként csak egy zárójeles kérdés, hogyha valaki turistaként jár arra, bemehet? Megnézhet?
2: Abszolút. Természetesen. Rengeteg turista szokott bejönni hozzánk, tárlatvezetést is tartunk, illetve az éttermünkben is fogyaszthatnak bármit.
1: Szóval nem kell attól tartani, hogy kinézik őket, mert hátizsákkal érkeznek, és nem valami...
2: Nem.
1: Nem valami hintóval. Ahogy stílusos lenne.
2: Egyébként hintóval is jártak már fennállni.
1: Hát, hogy nem, ugye?
2: Sok esküvői pár szereti például kifejezetten, hogyha hintóval hozzák fel őket a kastélyba a ceremónia után.
1: Hát, ha már kastély, ugye?
2: Így van.
1: Dr. Róta Tamás, a La Contessa Kastély Hotel egyik tulajdonosa, akkor ez így pontos, mert hogy ezek szerint
2: van,
1: ez egy
2: van.
1: Családi tulajdon. Gratulálok ahhoz, amit építettek ott, és köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Szilvásváradon, az előző kastélylátogatáshoz képest pár száz méterre találják a lipicai lovak otthonát, a Szilvásváradi Állami Mézesgazdaságot. Onnan is lehet tudni, hogy van egy hatalmas lelátó, és ott van rengeteg esemény a lelátó mögött, nyilván ott kínálják a programok javát. De hát nem a lelátóról beszélgetünk mi majd Antalnyi Géci emesével, hanem a lipicai lovakról. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A Szilvásváradi Állami Mézesgazdaság, ez a hivatalos neve a lipicai otthonnak, de közben meg hát mindenki a lovakkal van itt elfoglalva, és nem annyira a céggel magával, amelyik mögött áll. Mekkora itt az állomány, mennyi ló van?
2: Hát több mint 300 ló van rendelkezünk.
1: Azért az...
2: Különböző telephelyeinken.
1: Azért az szép nagy ménes.
2: Igen, igen.
1: Gondolom dolguk az, hogy fenn is tartsák az állományt, tehát nyilván a lótenyésztés egyik oszlopát, alapját is jelenti ez a szilvásváradi bázis.
2: Igen, természetesen a fajta fenntartása a legelső, és a sportban való kipróbálás az utána következő célunk.
1: A lipicai lovak mit tudnak? Mitől különlegesek?
2: Hát ők elsősorban fogat és hátas lovak. Ők az egyik legrégebbi kultúrlófajta a világnak, és a tenyésztése több mint 400 esztendőre nyúlik vissza. Ők mindig is a nagy tűrőképességű lovak voltak, a pompát és az erőkelőséget reprezentálták az 1580-as években, és célokra hozták létre őket.
1: Azt szoktuk gondolni, de ez egy kicsit csalóka, hogy ez egy magyar fajta, pedig igazából egy ilyen közép-európai vagy Habsburg birodalmi fajta, ugye?
2: Igen, ez a mai Szlovénia területén fekvő Lipicából származik.
1: Mint a neve is mutatja. Manapság leginkább mi persze a lovas bemutatókon találkozunk ezekkel a csodálatos állatokkal. Mennyire használhatók mindannyian, vagy nagyjából mindannyian arra a bemutató célra, amivel a leginkább meg a versenyzéssel foglalkozva látjuk őket, vagy mennyire a felszínt látjuk csak, és igazából a ménesnek egy töredékét?
2: Hát szinte teljes mértékben használhatóak bármely egyedünk. Meghatározott szelekció alapján választjuk ki azok, amelyek versenyeznek, amelyek a tenyészetben maradnak, és mind a versenyeken is láthatjuk a legkiválóbb egyedeket, de ugyanúgy a bemutatókon is úgymond a legjavát is meg lehet tekinteni, de a telephelyeinken is.
1: Mostanában vannak olyan események, amikre érdemes figyelnünk, és hogyha arra járunk, akkor sose hagyhatjuk ki?
2: Hát a július 25-26-án díjlovagló kelet-magyarországi régiós bajnokságra kerül sor, ahol a mi lipicai lovaink is részt vesznek a versenyen, de ami a legkiemelkedőbb, az az augusztus 20-ai rendezvény sorozatra épülő. Nekünk konkrétan augusztus 22-én este 8 órakor kezdődő lipicai lovas gála. Itt nem csak a mi saját tenyésztésű lovainkat láthatják az érdeklődők, hanem a környező országok ménesei, lipicai méneseiből is elfogadták a meghívásunkat a vendégek.
1: Ez 22. augusztus 22-e,
2: ugye? Ez augusztus 22-e.
1: Igen. Véssük az agyunkba, és akkor rengeteg lipicai lovat is láthatunk. Köszönöm, hogy beszélt róluk.
2: Nagyon szívesen.
1: Antalnyi Géci emese, minden jót kívánok.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Szilvásvárad környékén, ugye, hogyha ott vagyunk, akkor minden arra mutat, hogy menjünk el a Szalajka völgybe, miért ne tennénk, amikor az ország egyik leghíresebb turisztikai pontja, és hát a legszebb turisztikai pontok egyike. Regős József Barangi kutatásvezető és helytörténész az, aki talán mindent tud erről a környékről, úgyhogy szeretettel köszöntöm, és örülök az alkalomnak, hogy beszélhetünk.
2: Köszönöm szépen én is a megkeresést. Hát igen, a Szalajka völgy az egy igazán különleges hely. Mondhatjuk nyugodtan, hogy világviszonylatban is különleges. Ez elsősorban, vagy talán legjelentősebb mértékben a régészeti múltjával kapcsolatos. Ugye az ősember barlang az egy igazi világkülönlegesség. Ugye az orinyáki kultúra leletei kerültek elő, akik a Homo sapienshez kötődnek, és ugye azért volt ez különleges, és a világ legkülönbözőbb pontjáról vágytak arra a régészek, hogy itt valamilyen kutatásban részt vehessenek, mert a klasszikus tudásunk szerint a Homo sapiens csak 40 ezer évvel ezelőtt érkezett Európába, itt nálunk pedig az alsó kultúrréteg egyértelmű korhatározása 44 ezer év, plusz-minusz 1600 év volt, tehát igazából ez egy idősebb megjelenése már Homo sapiensnek, és aztán úgy néz ki, hogy innen vándoroltak nyugat felé, ahol aztán azonosították ezt a kultúrát.
1: A gyerekeim számára minden esetre az ősember barlang az némi csalódást okozott, mert hogy várták, hogy jöjjön az ősember, de nem jött. Mi az, amit ott látni lehet?
2: Van az a pénz, amiért megjelenik az ősember.
1: Igen, lehet, nem volt nálam elég.
2: Volt egy visszatérő iskolás csoportunk Balástyáról, akik már 20 éve járnak. Ugye mindig az ötödikesek, akik elkezdik az őskor tanulni, ugye őket szokták hozni a tanárok, és egyik alkalommal ők is reklamálták ezt, hogy miért nincs ősember a barlangba, és akkor megoldottuk, hogy egy adott jelre egyszer csak megjelent az ősember a barlangba. Úgyhogy
1: volt nagy ijegység?
2: Lándzsával, ször, nem, csak lestek, elcsendesedtek először, csak nézték, és akkor, amikor közelebb ért, akkor együtt megszólalt az egész ott, hogy Sanyi bácsi,
1: ezek szerint Sanyi bácsi elég régóta ott lakik a barlangban. Na, viszont ha ezt elengedjük, hogy hol az ősember. Tulajdonképpen azon kívül, hogy az ember áll egy helyen, ahol tudja, hogy év tízezrek óta ember járt, azon kívül mit lát?
2: Hát ugye a látható érdekességek az maga a természeti környezet, tehát azért a Szalajka-völgynek a természeti környezete már önmagában különleges, és akkor még ha az ember nyitott szemmel jár, akkor a Szabadtéri Erdély Múzeum mögött indul a Horotna-völgy nevezetű völgy, ami fölmegy egy nyerekpontig, onnantól már Bélapátfalva felé lejt az út, de a nyerekponton II. Világháborús német katonasírok vannak, az is egy érdekes pont, és érdekes történetek is kapcsolódnak hozzá. Onnantól pedig indul egy tanösvény, és bejárja a bronzkori Sáncvárunkat, a Kelemenszék kapcsolódnak hozzá, onnantól pedig indul egy tanösvény, és bejárja

0: tudnélik a jégkor idejébe, tehát az ősember korába a növényevő állatoknak volt egy ilyen ciklikus mozgása. Ugye a téli időszakban lejöttek ide a Kárpát-medencébe ezek az állatok, mert itt hómentes volt a terület, és itt egész télen tudtak hát száraz füvet legelni adott esetben, és tavasszal viszont, amikor már vitamin hiányuk volt, akkor ezek a hatalmas nagy állatcsordák, tehát itt tízezrével kell elképzelni ezeket az állatokat, mamutok, vadlovak, bölények és egyéb különleges állatcsapatok indultak meg északra, és a lengyel síkság déli peremétől töltötték a nyarat. És erre még bizonyítékaink is vannak. Nyilván, hogyha az állatok mentek, akkor az ősember is ment utána. Tehát így most már nagy valószínűséggel tudjuk azt is, hogy a bükki barlangokat mindig csak ősztől tavaszig használták az ősemberek, és tavasszal ők is mentek Krakow környékére. Tudni, hogy Krakow környékén van egy olyan kovakőlelőhely a Szentkereszthegységbe, ami egy nagyon jellegzetes pöttyös mintázatú. Európában csak ott van ilyen. És amikor itt a bükkbe folytak a régészeti feltárások, akkor két barlangba is találtak ilyen pöttyös mintázatú kovakőből készült kőeszközt, ami egyértelműen ott Krakow környékén készülhetett, és onnan hozták ide.
1: Micsoda összefüggések?
0: Igen, nagyon érdekesek ezek az összekapcsolódó dolgok, és amikor az ember egy-egy ilyenre így rávilágít, akkor akkor az egy olyan élmény szokott lenni. Tehát.
1: Nem beszélve arról, hogy abban a korban ugye mindent futva gyalog, és hát azért ezek távolságok. Tehát hát bele kell gondolni abba, hogy hogy élhették az életüket.
0: Olyan 300 kilométer azért az nem.
1: Hát oda, de aztán vissza
0: igen,
1: is jövünk.
0: Meg ugyanannyi vissza, igen.
1: Hát ez az. Igen. Na, ott van a kis vasút, ez a szilvásváradi erdei vasút, azt nem lehet kihagyni, az gyakorlatilag főleg gyerekekkel egy kötelező program.
0: Az kötelező, legalább egy irányba érdemes fölmenni a vonattal, aztán egy irányba meg érdemes gyalog végig sétálni, mert egy csomó látnivaló van, amit ugye a vonatról nem lehet látni. Tehát mondjuk általában legtöbbször fölfelé megyünk a vonattal, de akár lefelé is meg lehet oldani, és akkor ha az ember jön lefelé, mondjuk akkor rögtön ott a Glória tisztás, ahol egy ősi kis falucska volt a tisztáson egyébként, amikor még az erdőbe az erdőmunkások nem autóban jártak ki, hanem ugye gyalog kellett kimenni, vagy szekérrel, akkor igyekeztek minél közelebb települni az erdőhöz, és egy kis ilyen erdőművelőkből álló kis falucska volt a Glória tisztáson, ennek a nyomait is meg lehetett találni. Alatta ott jön a fátyóvizes, és aztán szabadtéri múzeum, sziklaforrás. Sziklaforrás mellett van egy második világháborús román katona sírja, például az is egy érdekesség, és akkor jönnek a pisztrángos tavak, és akkor így jön az ember végig le a völgyön, a vad bemutató muflonokkal lehet, most már nem muflonokkal, most dámszarvasok vannak.
1: Nem lehetne az, hogy felmegyek kisvasúttal, és önnel jövök vissza? És akkor erről mindről mesél?
0: Igen, ezt szoktuk csinálni.
1: Na, ugye, hát ez az igazi program. És főleg úgy elmondom a kedves hallgatóknak, hogy amikor felhívtuk telefonon, azzal kezdte, hogy tudom-e, hogy tőzsgyökeres budapesti. Beleszeretett a Szalajka völgybe? Úgy keveredett oda?
0: Hát engem a barlangok hoztak ide. Én ugye már tulajdonképpen 1973 óta foglalkozom barlangokkal, a bükkel, mert már 65 óta barlangokkal foglalkozom, de kutatni csak később kezdtem. Ugye először az embert tínédzserként ugye a barlangoknak a varázsa, a kalandos dolog az ugye bevonza, akkor elkezdtünk járkálni ott a budai barlangokba főleg, aztán amikor már az kevésnek tűnt, akkor elkezdtem kutatni a barlangokat, és aztán végén ugye szakosodtam. Elsősorban, amikor a Miskolci Egyetem régészeti tanszékével és ott Inger Árpáddal összejöttem, akkor tőle kaptam azt a lökést, hogy tulajdonképpen a barlangászok közül a barlangi régészettel nem nagyon foglalkozott addig úgy más részletesen. És ugye nagyon érdekes volt ez is, mert ugye nálunk van ez az 5 éves barlangász képzés. Tehát ha ezt valaki végigcsinálja, ugye alapfok, túravezetői technika és stb., és akkor így megy föl. Ha elvégzi az 5-öt, akkor kutatásvezetői képesítést kap, de ehhez kellenek régészeti ismeretek is, mert a barlangokban gyakran találkozunk régészeti anyaggal, hát azt minimum föl kell ismerni, vagy tudni kell, hogy mikor kell régészt hívni, hogy folytassa a feltárást. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az is, és akkor Árpi barátom régészként tartotta először a barlangászoknak a régészeti előadást, de nagyon érdekes, hogy mennyire más a régészet.

0: természetnek a szaknyelve, és a speleológiának, a barlangtannak a szaknyelve. És ezért sokszor tőlem kérdezgették a srácok, hogy most ezzel mit akart mondani, mert ők ezt nem egészen értik. és akkor egy alkalomban volt egy olyan, hogy Árpi barátom nem tudott menni Pestre előadást tartani, és engem kért meg, hogy tartsam már meg nekik a barlangi régészetet, és fölmentem, és azt mondták, hogy hát ezt értik. Ez volt már valamikor 25 évvel ezelőtt, és azóta a barlangi régészetet én tartom a jövő barlangi kutatás vezetőjének, meg a tankönyvnek azt a fejezetét én írtam meg, tehát tulajdonképpen beépültem ebbe a szakirányba.
1: Beépült ebbe a szakirányba, meg hát tulajdonképpen, ahogy hallgatom, a Szalajka völgybe is. Öröm volt hallani önt. Köszönöm szépen. Regős József volt itt velünk.
0: Köszönöm. Viszállásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy kicsit elmozdulunk most Szilvásváradról így az adás vége felé, meg a kirándulás vége felé is, de hát nem megyünk egyrészt messze, másrészt meg az előbb azt néztük, hogy mi van a föld mélyén, ugye, ahogy beszélgettünk a régészetről, most pedig felnézünk, hogy mi van a fejünk fölött, irány a Bükki csillagda, ami tényleg nincs messze onnan Szilvásváradtól, mert hogy Répás út a közelében várja az érdeklődőket. Varga Verebélyi Erika, csillagászati tárlatvezető. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A csillagászati tárlatvezető voltak éppen magát az égboltot használja kiállításnak?
2: Tulajdonképpen igen, főleg az esti programokon. A nappali programokon azért ebben a két órában, amíg a látogatókat körbevezetjük, más dolgokat is megmutatunk, távcsöveket, kiállítást, a planetáriumunkat, amiben egy nagyszerű vetítőgép van. Emellett persze az égboltot is megfigyeljük, igen.
1: Az, hogy ott vannak a Bükkben, az azért van, mert keresni kell ma már azt a fényszennyezéstől és minden más környezetszennyezéstől mentes helyet, ahol még a legtisztábban látjuk az égboltot?
2: Hát sajnos ez a szomorú helyzet, hogy Európában már a lakosságnak több mint 98%-a él olyan helyen, ahonnan nem lehet tisztán látni az égboltot, és csak nagyon kevés csillag látszódik éjszakánként. Úgyhogy Magyarországon is az történt, hogy keresték ezeket a helyeket, ahol még viszonylag természetes, háborítatlan éjszakai égboltot tapasztalhatnak az itt élők, vagy az ide látogatók. És az egyik ilyen a Bükk, így van, és a közepén helyezkedik el Répás úta, és Répás úta mellett pedig a Bükki csillagra.
1: Mennyivel látunk többet önöknél, mint más planetáriumokban? Tehát mennyivel tudnak többet mutatni nekünk az égboltból azáltal, hogy ott vagyunk?
2: Hát sajnos az időjárás, ezt nem tudjuk befolyásolni,
1: hát
2: az lenne a legjobb, úgyhogy Magyarországon tipikusan sajnos ilyen változóan felhős, borult idők szoktak lenni, ezzel mi sem tudunk mit csinálni, de ha éppen derült idő van, akkor viszont innen sokkal több dolgot lehet megfigyelni, akár a tejútsávját is szabad szemmel meg lehet figyelni, amit már nagyon kevesen láttak életükben a tejútsávját, meg hát hogyha például műholdakat nézünk, amik például baromi fényesek, vagy hullócsillagokat, akkor is egy tiszta, fényszennyezésmentes helyről sokkal-sokkal többet lehet látni.
1: Ugye azért, hogy az élmény akkor is meglegyen, hogyha rossz idő van, meg hát többet is tudjanak mutatni a világból, mint amit távcsővel látni lehet, vetítések vannak a legtöbb helyen, gondolom önöknél is.
2: Igen, igen, tehát mi is rendelkezünk planetáriummal, úgyhogy az sem baj, persze mi is jobban szeretjük a derült időket, de az sem baj, hogyha borult az idő, mert akkor a planetáriumba kivetítjük a csillagos égboltot, és akkor digitálisan megnézzük azokat a látnivalókat, amiket akár innen a Bükkről, akár máshonnan a világból láttunk volna, vagy látnánk.
1: Mert hogy vannak nyitva minden nap, főleg ilyenkor nyáron, amikor több a kiránduló?
2: Igen, nyár az abszolút a főszezon, úgyhogy ilyenkor ajánlani is szoktuk, hogy előre vásárolják meg a jegyet az ide látogatók, főleg az esti programokra, mert az ott nagyon korlátozott a befogadó képességünk egy esti programnál, hogy minél teljesebb élményt nyújtsunk azoknak, akik részt vesznek ezen. A nappali programon egy kicsit több látogatót be tudunk fogadni, de ott is érdemes azért az egyes idősávokra lefoglalni a helyet, hogyha valaki már előre tudja, hogy szeretne jönni hozzánk.
1: Márpedig, hogyha valaki arra kirándul, miért is ne szeretne, irány a Bükki csillagda. Varga Verebélyi Erika, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.
1: Önöknek pedig jó utat, jó kirándulást kívánunk, remek szállodát, kiváló programokat ajánlottunk, és egy gyönyörű vidéket ott a Bükkben, Szilvásvárad környékén. Érezzék jól magukat, hogyha arra járnak, és jó utat mindenkinek. Jövünk egy hét múlva ugyanígy a vendégváróval, a Spirit FM turisztikai magazinjával. Viszont hallásra!
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Beszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet kanyarodni, befelé a Kvassa-Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé lehet haladni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a közvágóhídnál a Kvassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es, illetve szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2025. november 17-ig. November 17-e a koraszülöttek világnapja világszerte. Ezen a napon felhívják a figyelmet az idő előtt világra jött babákra, családjaikra, valamint az őket segítő egészségügyi dolgozókra. 2025. november 17-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Zaher Gábor volt.
3: Dr. Zaher Gábor, toxikológus főorvos. Végzettségeit tekintve oxiológus, honvéd és katasztrófaorvos, tanszakorvos, mentőorvos, igazságügyi orvos szakértő. Címzetes egyetemi docens, korábban a Honvéd Kórház sürgősségi betegellátó centrumának vezetője. Jelenleg is mentőorvosként dolgozik, miközben nemrég lett nyugdíjas. Szenvedélybetegekkel foglalkozik, de maga sem tagadja szenvedélyeit, a pipázást, a futást és a munkafüggést.
4: Zahér Gábor, örülök, hogy itt vagy.
5: Nagyon szépen köszönöm meg a meghívást, megtisztelő.
4: Ez a nyugdíj dolog, ez most bejárta a sajtót, hogy Zahér Gábor nyugdíjas lett. Ez neked is annyira izgalmas hír, mint a bulvárnak?
5: Én azt gondolom, hogy valahol ez egy váltás az ember életébe, hiszen elért egy bizonyos kort, betöltöttem a 65-öt, akkor ilyenkor az ember csinál egy mérleget, poltart, hova jutott, mit teljesített, mit szeretne még az életébe elérni, és tulajdonképpen abból a szempontból jogilag meg egy váltási lehetőséget ad, hiszen ugye a mai törvények alapján 65 éves korban az ember elmehet nyugdíjba, és innentől kezdve ugye nyugdíjasként tud valójában tovább dolgozni, és megmondom neked őszintén, hogy amikor én ezt bejelentettem otthon, persze tudta a feleségem, hogy most töltöm, hogy elmegyek nyugdíjba, akkor teljesen pánik ült ki Monika arcára, és akkor mondta, hogy akkor heti 7 napot itthon leszel. Mondtam, hogy nem kellett több félni.
4: Az elég ijesztő lehet?
5: Hát gondolom, hogy az elég ijesztő lenne, mert azért most mondjuk 2-3 napot nem szoktam általában otthon aludni, ugye részben 60, részben a mentőszolgálat, de minden pontosan ugyanígy megy tovább, csak mondjuk ingyen utazom a BKV-n, lehetne gondosórám, olcsóbban megyek be a múzeumba, és így tovább, és így
4: van
5: tovább.
4: Ezek közül, amit már használtál?
5: Hát a BKV-n, én sokat járok BKV-n, szóval napközben bejönni, hát Budafokról, hát hisz tudod, onnan azért sokkal egyszerűbb néha autóval, szóval a feleségem autóval jár, és amikor reggel beüti, a Forgács utcánál dolgozik a 13. kerületben,
4: hát
5: és
4: kírja,
5: hogy 57 perc, és akkor megnézi a tömegközlekedést, az meg 48 perc, akkor ő is azt mondja, hogy akkor fölülök a villamosra, meg a metróra, és akkor legalább tudok olvasni, és ez például tök jó, és azért én mindig magamnál adom a könyvolvasót, fölülök, leülök, és szépen olvasok, és amikor le kell szállni, fölállok, azt leszállok.
4: Mit nem csináltál meg, amit meg kellett volna az életedben?
5: Mit nem csináltam meg? Még egy szakkönyvvel adós vagyok saját magamnak, ami ugye a toxikológia, egy tankönyvvel. Arra most van egy fölkérés, és van egy relatív rövidebb határidő hozzá január közepe, amire azt ugye, a kéziratát ugye el kell készíteni, de az most már elég jól áll, hiszen én azt már tulajdonképpen évek óta írom, és akkor azzal most olyan feladatok vannak, hogy tulajdonképpen update-elni egy-két fejezetet, mert ugye az alapok nem nagyon változtak. Én azt gondolom ez, amit szerintem már elengedtem, az, hogy elmenni Patagóniába, de lehet, hogy még nem, lehet, hogy egyszer csak fölkerekedünk a feleségemmel.
4: Miért pont Patagónia? Verne miatt?
5: Részben Verne miatt, ugye ott az óriás lábak földje, az nekem úgy megmaradt még a gyerekkori olvasmányaimból, és egy-két kollégám járt arra, és azt mondja, hogy ott azért fantasztikusan szép, persze a világon máshol is rengeteg fantasztikusan szép dolgot lehet látni.
4: Igen, de ez a Patagónia, ez nekünk olyan, akik olvastuk ezt a vernei világot, igen, ez olyan romantikus.
5: Abszolút, abszolút, talán ez maradt ott ki, ugye Argentina, Chile, akár lemenni egészen délre, ugye ott a déli csücsökig, ugye megnézze a Magellán szorost, onnan már idézőben csak egy ugrásra van a déli sark, szóval ez még meg megnézni ott ugye a régi indián emlékeket. Hát aztán nem tudom, hogy ebből lesz-e még valami, de egyelőre még bírnám fizikálisan, aztán meglátjuk.
4: Mi az akadály?
5: Igazán az elhatározás, és ugye egy ilyen patagóniai út az nem arról szól, hogy oda megyek, ott vagyok 4 napot, aztán visszajövök. Ez egy olyan 3-4 hetes program, amire jelen időbeosztásom mellett azért föl kell készülni. Szóval én most már ott tartok, hogy amikor a naptáramat előveszem, már a 26-os naptáramat, akkor akár előadás felkérésben én már olyan március-áprilisban gondolkodom, mert elég sok felkérést kapok mind a mai napig.
4: Miről beszélsz?
5: A világról, arról a világról, ami körbevesz bennünket, és ennek a rengeteg-rengeteg következményéről. Persze ez alapvetően a szakmai része a dolognak, hiszen ugye egy szorongó világot élünk, és azért a szorongani nem jó. Nagyon sok ember szorongó. Szorongás az ugye egy tár nélküli valami, amit nem konkretizálunk, de ma már egyre több szorongás címkével lehet találkozni, mert rá lehet aggatni tulajdonképpen, hogy ez az oka. Hát nézd meg, például elővennénk most a mobiltelefont, és megnéznénk mondjuk a mai híreket, hogy a tegnapi híreket végigolvasnánk. Találunk benne igazán jó hírt? Hát Azt gondolom, hogy nem nagyon. Aztán megnézzük a világboldogság statisztikáját, sikerült Magyarországnak a 71. helyet elérnie, korrupció szempontjából a 27 uniós ország közül a 27-ek vagyunk, ez a legjobbat jelenti összességében. Aztán itt van ez a klímaválság, hiszen még most is ugye itt október végén relatíve jó idő van, de nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap, a holnap után. Ha Antonio Vivaldi ma élne, meg tudná írni a 4 évszak című művét?
4: Hát esetleg hármat.
5: Hát maximum, mert nem találkozna ugye a 4 évszakkal. Aztán persze itt vannak a fiataljaink, akik mondjuk egy bizonytalan jövőkép előtt állnak mind a mai napig, hiszen bennük van egy háború szorongás, egy gender szorongás, egy like szorongás, nem kiraksz valamit az online világra. Hát persze, aki az online világba kimerészkedik, annak szembesülnie kell azzal, hogy azért nem csak azt fogják mondani, hogy szép vagyok, vagy okos, vagy minden. De mindent az ég jött a világon. Na most lehet, hogy te már
4: kevés a like, a szorongás?
5: Igen, mert te már föl vagy arra készülve esetleg, hogy kiraksz valamit, és akkor jönnek az olyan megjegyzések, amik esetleg hát még nyomdafestéket sem tűrnek, mint hogy én is kapok valójában ilyeneket. De most ott van egy 16-17 éves, aki kirak valamit, és akkor nem lájkolják, és akkor miért nem lájkolják, mert nem szeretnek, és akkor miért nem szeretnek. És ez egy újabb szorongás szintű, hogy a megélhetési szorongás. Hát nézd meg a társadalmi ollót, ami egyre inkább nyílik, egyre többen élnek a megélhetési küszöb határán, és így tovább. És
4: de Gábor, ez egy vidám előadás lehet.
5: De alapvetően, de figyelj, szóval azért nagyon-nagyon
4: felsoroltad az összes bajunkat?
5: Persze, de azért nagyon sok olyan valamin alapvetően tudunk is tulajdonképpen változtatni, hiszen itt van például saját magunk, mondjuk az egészségi állapotunk. Azért az, hogy mondjuk ahogy 11-től 17 éves korig halad előre az idő, egyre kevesebbet mozognak a fiatalok például, és a szabad idejük egyharmadát, a populáció a szabad idejének az egyharmadát ülve tölti. Egyre többen játszanak például szerencsejátékot, amiről nem is beszélünk, már most a fiatalokra gondolok, de mondjuk megnézel egy sportműsort bármelyik sportcsatornán, a szünetbe a reklám, az miről szól? Fogadjál, nyeremény, stb. Fiatalok több mint 40%-a játszott már valójában szerencsejátékot, és alapvetően ezek nem jók. Aztán ott van a cyberbullying, ugye az online zaklatás, amikor beszólnak, és például a fiatalkori öngyilkossági kísérletek, vagy öngyilkosságokban 50-60%-ban szerepet játszik alapvetően ez a zaklatás, és erre föl kellene készíteni ugye a gyerekeket, mert ő ki van téve, mert tényleg kommentel, és hogy rólad lepereg, meg rólam is lepereg, hát most nem foglalkozom vele, róla nem fog. Vagy mondjuk kirak magáról egy képet, és azt mondja, hogy az én oldalam privát. Most gondolj bele, ha az oroszok besétáltak a külügyminisztériumba, és nem a BEM-téren keresztül, hanem máshonnan, és elég sok adatot magukhoz vettek, akkor mondjuk egy ilyen privát oldalt mennyi idő alatt tud valaki föltörni? Leveszi a képet.
4: Így van.
5: És itt a saját példám, hát én az elmúlt évben már lassan nem tudom, hogy mit nem reklámoztam, ugye, ahol a mesterséges intelligencia, és lehet, hogy ebből az interjúból is lesz majd valami, hogy leveszik ezt a beszédet, alám rakják ugye azt a mesterséges intelligencia.
4: Ez mindannyiunk, most Karikó Katalinnal fut egy hirdetés.
5: Azért mondom, és innen.
4: És nem győzünk tiltakozni.
5: És még mind a mai napig kapok olyan e-maileket, ami azt mondja, hogy tényleg jó, megrendeljem, és így tovább.
4: Ebben egyébként az az ijesztő, hogy nem tanítottuk meg az embereket arra, hogy csak személyesen az orvostól fogadjon el tanácsot. Távgyógyítás csak az orvos által van.
5: Igen, de a mesterséges intelligenciának nincs. Most már egyre nagyobb szerepe van például a medicinában, és mondjuk egész hát, jól tud de nem segíteni. Így. Nem
4: az orvosnak segít.
5: Ott az orvosnak. Na jó, de hát hányan használják? Hát legutóbb például voltam kint egy ilyen nagyjából velem korú embernél mellkasi fájdalom, és volt egy infarktusa, legartis infarktusa volt, és amikor már hoztuk kifele, hogy rápillantottam a számítógép monitorára, ahol a mellkasi fájdalomra keresett rá, hogy mi is lehetnek tulajdonképpen ennek az okai, és így tovább. És azt látjuk, hogy például a saját szakmámban Dr. Google, meg most már ugye a mesterséges intelligencia, talán az egyik legnagyobb
4: konkurencia. Na jó, de ő mindig rendelő, mindig elérhető.
5: Ő abszolút mindig elérhető. Na jó, a mentők is mindig elérhetőek, a sürgősségi osztály is mindig elérhető, és persze ennek meg is látjuk, hogy van a küszöb, vagy a mindenféle negatív következményeit. De visszatérve erre az egész dologra, szóval egy csomó-csomó olyan dolog van, amin tudnánk valójában változtatni, mert meg lehetne tanítani valójában a fiataloknak. Itt van például az alkoholfogyasztás. Nézd, tele van a város alkollal szóró plakátokkal, ami nem arról szól, hogy tessék már berúgni, hanem életérzéseket mutat, és ezek pozitív életérzések, nem? Hát ott áll Budapest belváros, tetőtéri lakás, nagy terasz, vidáman isszák a sört, mindenki mosolyog, tök jó. Hány embernek adatik meg valójában ez az érzés? De ezt szeretném én elérni.
4: Ebből csak a sör marad meg valószínűleg.
5: Abszolút, mert az lesz a jutalom a nap végén, amit valójában megiszol. Meg például az alkohol, hát gondolj bele, hát a világ legjobb feszültségoldó szere, a tele gonddal, megiszol este egy üveg bort, érdekel a világ? Nem. Érdekel a férj, a feleség, az anyós, a főnök, a beosztott. Nem, az ember tojik ilyenkor az egész világra, és másnap is segít, és harmadnap is, és hopp, már is belecsúsztam ebbe a történetbe. Az online világ, mint hihetetlen jó kompenzáció, hiszen ugye az online kapcsolataink jelentős részével az életünkben nem találkozunk. És én ott szép vagyok, okos vagyok, erős vagyok, ügyes és bátor. Pedig abszolút nem, de ez olyan, mint a politika, ugye valamit sokszor mantráznak nekünk, még a végén elhisszük azt, hogy ez a valóság, és ez mondjuk nagyon súlyos személyiségfejlődési zavarokhoz tud vezetni, a fiataloknál is természetesen.
4: Orvosként ezzel milyen gyakran találkozol?
5: Belefutok, de sokkal inkább mondjuk akár egy fiataloknak tartott előadás után, mert ugye nyilvánosan nem kérdeznek, mert az még mindig gáz, de odajön, és akkor szeretne tőlem kérdezni valamit. És nem azt kérdezi meg, hogy mit tudom, én használtam-e már valamilyen kábítószert, hanem azt kérdezi meg, hogy, és akkor ő elmondja esetleg a saját problémáját, meg hogy mennyire kommunikálunk a saját gyerekeinkkel, mennyire ismerik őket, mennyire ismerik az ő világukat például. És ettől a pillanattól kezdve, ugye, hogy megyünk előre az időbe, azért a generációs szakadékok egyre mélyebbek. Hát dédnagyapa, ők nagyapa. Életminőség nem volt nagyon különbség. Ma már hát a 20-21 éves azt mondja, hogy nem értem a 16 éveseket. És van közöttük 4-5 év korkülönbség, és ez nem fog valójában visszaszűkülni. És akkor mondjuk ott van mondjuk egy 41 néhány éves szülő a maga kamasz gyerekével, és nem biztos, hogy tud ezzel az egész problémával valójában mit is kezdeni. Milyen zenét hallgat, mi érdekli őt, miről énekel a Beethoven meg az Azariak, a gyerekről, a gyerek életéről, ami őt foglalkoztatja, de hát az a zene a számunkra tulajdonképpen borzasztó, mert rettenetes, meg hát persze káromkodnak is benne. Volt. Persze, jó, de ha most elkezdünk mesélni, hogy a 62-es Táncdal Fesztiválon a Kós János milyen szépen énekelt, akkor szerintem a gyerek sikító frászt kap, és kirohan valójában a szobából. De nekünk kell fölvenni valójában, kellene fölvenni azt a ritmust, amivel ők tulajdonképpen együtt élnek, és ez nem egy egyszerű dolog.
4: Hát és kérdés, hogy kell-e? Tehát, hogy elvárható-e egy szülőtől, hogy a gyerekének az életét kezdje el élni azért, hogy őt jobban megértse, vagy igazából valami értékrendet kellene mutatni a gyereknek,
5: az értékrend
4: amitől ő nyugodt lehet, hogy ez a gyerek jól fog választani.
5: Ez így van, hát az értékrend az mindig szerintem nagyon fontos. Hát ugye te is tartasz otthon egy pár gyermeket, és az ember, én is tartok, én csak egyet tartok otthon, de ezekben saját magunkat látjuk vissza. Saját magunk mozdulatait, hangsúlyait, beszédmodorát, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Hiszen részben van egyszer egy genetika, ugye, amit visz tovább, ugye, és részben van az a fajta magatartás minta, amit látott apától, látott anyától, amit megtanult, és így tovább. És itt azért ez a szülői felelősség óriási nagy, és persze kap máshonnan is impulzusokat, hiszen egy kortárs csoport mintából is jönnek neki impulzusai.
4: Sőt, az erősebb egy idő után, mint a szülői.
5: Igen, igen, főleg ugye, de ha már őt mielőtt a kortárcsoport, mint olyan komoly hatással lesz rá, már kapott egy olyan jellegű csomagot a puttonyába, ami valamelyest esetleg egy negatív kortárcsoport mintától meg tudja őt védeni, akkor ez már egy jó dolog, ettől ő még valószínűleg 15 éves korában az osztálykiránduláson be fog rugni, de hát ettől nem fog valójában összedőlni a világ, mert ez velem előfordult, másokra itt most nem akarok mutogatni.
4: Másokkal soha senki mással
5: nem fordult elő, de ez nem azt jelenti, hogy akkor eltűnt az illető, és akkor lecsúszott, és akkor alkoholbeteg lesz. És az a minta, ami hiányzik az ő életéből, azt baromi nehezen tudja pótolni egy iskola, egy pedagógus, mit tudom én, egy egyházi közösség, egy sportkör, és így tovább, és így tovább. Ez a mit hozott a gyerek otthonról? És itt most nem tárgyasított dolgokra kell alapvetően gondolni, értékrendre, keretrendszerre, jövőképre, példaképekre, amelyek hihetetlen módon meghatározzák ugyebár az ő jövőjét.
4: Ha belegondolok abba, hogy ezt én mióta hallgatom tőled, és te mióta mondod, akkor nekem eszembe jut erről, hogy látod a hatását annak, amit csinálsz?
5: Én azt gondolom, most már azért lehet látni. Szóval amikor például beszélek a gyerekeknek a kábítószerről, akkor nem arról szól, hogy most meghalsz, meg beteg leszel, meg elvisz a rendőr, ez benne van a pakliba, de ha megnéznénk a számokat, akkor erre azért nagyon-nagyon kis esélye van. Hanem arra, hogy, hogy megváltoztat, az pedig egyféleképpen tud elkerülni a nemmel. Most, és pont itt látom például ennek az egésznek valójában a problematikáját, hogyha mondjuk van egy nagy lefoglalás, az meg fog jelenni nálatok is a híradóban, mindenhol gyakorlatilag, hiszen...
4: Rajta ütött a rendőrség.
5: Így van. Ez egy látványelemekkel tarkított valami, ami valamit jelent ebbe az óriási nagy masszába, de olyan, olyan sokat nem. De például mondjuk egy ilyen előadás, vagy, vagy több előadást követően, az a gyerek az hajnali fél kettőkor majd elhajtja azt a csávót, aki őt bekínálja. Ez tök jó. Na de az meg fog jelenni mondjuk itt a televízió híreiben, hogy XY városban három gyerek jó döntést tudott hozni hajnali kettőkor, mert kaptak két-három előadást erről az egész történetről. Baromira nem. Mert ez egy, senkit nem érdekel, nincs hírértéke, nem fog oda belekerülni, de ez már egy sikernek számít. És azt gondolom azért, hogy ebben a mai világgal, amiről itt ugye az előbb beszéltem, erről a szorongó világgal szembe menni, az nem egy egyszerű dolog. Hiszen a szer az valamelyest tudja oldani a szorongásodat, és ez is valójában egy kiút, és akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy azért egy picit emelkedett ugye a szerhasználóknak valójában a száma, az alkoholbetegeké talán stagnál.
4: Az na, de hát az olyan magasan van, hogy...
5: Az magasan van, gyógyszerfüggőség, és sajnos a fiataloknál is például megjelent a gyógyszer, gyógyszeralkohol, vagy szólóban a gyógyszernek a használata, azért, hogy feldobjon. Ez egy 2023-as felmérésnek az adata, hogy ez körülbelül 10% van jelen a fiataloknál, és itt ugye nem az ő gyógyszeréről van szó, hanem a mama táskájában lévő, vagy a nagymama gyógyszeréből egy-két szemet elcsennek, és nem az mondja, hogy túladagolja magát, hanem mondjuk bevesz két tabletta, leszarom tablettát, és már is csak másfél decibort kell ráinni, hogy akkor olyan kellemes flyaway.
4: És ez működött, tehát holnap is megpróbáljuk. Mert holnap után dolgozatírás lesz, a fene akar ezen izgulni.
5: Így van, így van. És alapvetően már egy nagyon-nagyon nem jó mentális egészségben élünk itt a világban, legalábbis itt Magyarországon sem, és alapvetően ez az, amivel kellene foglalkozni, habár ugye most ugye a kormánypárt ugye a mentális védőpajzsot ugye kitűzte valójában maga el, és elkezdték építeni, már van két figura is régi magyar mondából átemelt virtuális hölgy és legény, akik majd ez ellen harcolnak, de én úgy gondolom, hogy ez sokkal hamarabb el kellett volna kezdeni. Lehet ezt mentális védőpajzsnak is nevelni, vagy nevezni, de szerintem egyszerű lenne nevelésnek.
4: És mondja doktor úr, a maga szíve sose fáj.
5: Megmondom őszintén, így lekopogom, egyelőre nem.
4: De most nem a szívedre kérdeztem.
5: Klasszikusan. Persze,
4: örülök
5: klasszikusan
4: neki.
5: Sem, hál' Istennek.
4: Te nem szorogsz?
5: Nem. Mitől? Egyelőre nincs olyan. Szóval a szakmámat imádom. Azt nagyon-nagyon szeretem. Van egy olyan biztos, stabil családi hátterem, ahonnan az ember elindul a meleg helyről, és hazaér a meleg helyre, ami egy tök biztosat ad. A munkahelyemen, ahol dolgozom, akár a 60-i kórházban, akár a mentőszolgálatnál, hihetetlen jó emberek vesznek körbe, akikkel nagyon-nagyon szeretek együtt dolgozni, nem kevéssel baráti, klasszikus baráti viszonyban, és nem haveri viszonyban vagyunk. És azt gondolom, hogy ez hihetetlen módon föl tudja tölteni az embert. Ott van számomra a futás, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó kikapcsolódás, hát ma is reggel láttam a műszakot, átöltöztem 8:30-kor, kimentem ott a kórház mellett, van egy futópálya.
4: Hát ez soha nem értettem, hogy végigozod kilométert. Az éjszakát, és utána elmész futni.
5: Mert az
4: hát azért az kemény.
5: De kiszellőzteted a fejedet vele, és akkor kiszállnak belőle a dolgok, utána visszamész, szakad rólad a víz, megiszol egy fél liter tejet, beállsz a zuhany alá, fölöltözöl még egy kicsit, ott körbelegelészel az osztályon, hogy minden rendben van, és aztán én is majd 10:30 körül jöttem el bentről a gyárból. Úgyhogy nekem, én jól érzem magam az életben, megmondom neked őszintén. Ja, és nincsenek ambícióim. Szóval nem akarok politikai pályára lépni, nem akarok vezető lenni már a szakmámban sehol. Én meg akarok maradni ott a betegágy mellett, és hagyják, hogy azt csináljam, ameddig tulajdonképpen, akár így szoftverrel, akár pedig hardverrel tulajdonképpen bírom. Én ezt szeretném idézőben már csak csinálni a jövőben.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a múltidéző adása.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, még mindig 2025. november 17-én járunk. November 17-e nem csak a koraszülöttek világnapja, hanem Budapest napja is, a főváros születésnapja. Ezen a napon emlékeznek meg arról, hogy 1873. november 17-én hivatalosan is egyesült Pest, Buda és Óbuda, létrehozva az egységes Budapestet. 2025. november 17-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon Budapest látványosságait és nevezetességeit mutat. 7-én a Spirit FM vendégváró című műsorában

0: Na, ezekről az elképzelésekről faggatom Kis Henriettát, aki a Várkapitányság vezető tartalomfejlesztési szakértője. Jó napot kívánok, Henni!
1: Jó napot kívánok, üdvözöllek téged, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Szóval én azt gondolom, hogy Ybl hajdanában valami hasonlót akart volna látni, és nem olyat, mint amit én láttam, bár nagyon örültem annak az IFI parknak.
1: Biztosan valami nagyon hasonlót akart látni, hiszen 2014-ben Ybl Miklós eredeti tervei alapján született újjá a Várkertbazár, néhány kortárs elemmel kiegészítve, de biztos vagyok benne, hogy Ybl Miklós ma büszként tekintene rá ugye az általa megálmodott épület együttesre.
0: Az, hogy mi épült hamarabb fönt a várban a mindenféle Hausmann-Alajos-féle nagy épület, a lovardától kezdve a főőrség épületéig, vagy ez azt mi döntött el? Egyáltalán mi hívta elő azt az igényt, hogy szülessen egy ilyen Várkertbazár?
1: A Várkertbazárnak a megszületése az beleilleszkedik egy nagyobb gondolatba, egy nagyobb ívű gondolatba, Budapest fejlesztésének a gondolatába. Ugye a kiegyezés körüli időszakban kicsit visszautazunk az időbe, akkor az akkori politikusokat, építészeket nagyon foglalkoztatta az, hogy hogyan lehet egy szép, modern, egységes Budapestet létrehozni, megalkotni, amely versenyre bír kelni akár az európai nagyváros sokkal, Londonnal, Párizsal, és hogyan lehet ezt a Budapestet tudatosan megtervezni, tudatosan létrehozni. És ugye ezeknek a terveknek, illetve aztán a különböző építkezéseknek az irányítója, az a fővárosi közmunkák tanácsa volt, aki 1871-ben egy pályázatot írt ki a főváros szabályozási tervére, és ezen második helyezést ért el, ezen a pályázaton Feszül Frigyes építésznek a pályamunkája, és már ebben szerepelt a Várkertbazár, tehát a mai Várkertbazár területén egy a maihoz nagyon hasonló építészeti elgondolás. És ő fogalmazta meg, hogy itt a Várkert helyén, tehát a Várhegynek az aljában, a Dunai lábánál valami életre való dolgot kell létrehozni. Ugye ez a helyszín, ez kiemelt fontossággal bírt, ugye a hegytetőn a királyi palota magasodott, és a hegy oldalába pedig a királyi kertek, aminek nem volt méltó lezárása, úgy is mondhatnánk, hogy nem volt egy szép díszes kerítése. Tehát először a királyi kertek méltó lezárásának a gondolata fogalmazódott meg, és erre születtek különböző elképzelések.
0: Mindig bazár volt a neve, illetve volt ez valaha igazán bazár?
1: Hát a bazár elnevezése még a tervekben nem szerepel, ez később ugye már a Várkertbazár elkészülte után tűnik fel a korabeli sajtóban, a Pester Lloydnak az 1881-es számában szerepel először Burgartenbazár, és innen ez az elnevezés, de ez kicsit ki is fejezi azt a szándékot, amilyen funkciót terveztek volna ennek az épület együttesnek. Úgy tervezték, hogy ugye 10-10 kis üzlethelységet alakítanak ki az épület együttesben, amelyet ugye majd felkeres a pesti és a budai nagyközönség, és ezáltal a pesti korzóhoz hasonlóan egy nyüzsgő bazár sor jön létre a budai oldalon. Hát sajnos ez nem valósult meg, tehát Ybl ezen elképzelése, meg a várostervezők ezen elképzelése nem valósult meg. A vásárlók helyét aztán később inkább művészek váltották fel, és ezen kis bazár helységekbe műtermek alakultak, és mintegy 120 éven keresztül szobrász generációk dolgoztak a helyszínen, és születtek meg Budapest, vagy éppen az országnak az ikonikus szobrai.
0: Ezek a műtermek, ezek most még működnek? Néhány nap kívülről, hogyha elsétálunk a Várkertbazár előtt, lehet látni, hogy ezek a nagy ablakok, amik ugye, mondhatni az első emeleten, nincs több emelet. Szóval ott az emeleti szinten vannak.
1: Ezek a földszinten helyezkednek el, ugye ezek a hatalmas ablakokból valóban úgy tűnik, mint hogy a két szintet fognának közre, ugye ideális műterem helységek voltak. Ezek ma nem műteremként működnek, hanem vendéglátóipari egységek, étterem, kávézó foglalja el ezeket a tereket, illetve információs pont például.
0: Tud fejlődni a Várkertbazár? Ugye azt az álmot nem teljesítette be, hogy legyen itt egy olyan korzó a budai oldalon, mint hogy a pesti oldalon megvolt vele szemben egy másik, de hát valamilyen módon mégiscsak

0: egy nagyon fontos helyszíne lett a városnak.
1: Hát talán éppen mostanra, az utóbbi egy évtizedre, hogyha gondolunk, talán éppen ebben az időszakban teljesítette be azt az álmot, amit neki szántak, hiszen az elmúlt években a főváros egyik nagyon keresett kulturális és rendezvényhelyszíne lett ez az épületegyüttes, ahol a művészetnek számos válfaja, a tánc, a zene, képzőművészet kap helyet, koncertek, kiállításoknak ad helyet, és ne feledkezzünk meg az épület együttes bemutató, annak a születését elmesélő, és hát magát ugye a tervezőjéről is említést tevő, tehát Ybl Miklós munkásságát is bemutató tematikus sétáról, amelyen ugye a látogatók hát résztesen megismerkedhetnek a Várkert Bazár születésével, és hát az évtizedeken keresztüli hát különböző használatával, a történetének a mélypontjaival, és hát a legszebb korszakaival is.
0: Ezt a sétát a várkapitányság szervezi, ugye?
1: Így van, ez a várkapitányság szervezésében, a budai várséták keretében működő tematikus séta.
0: Na hát akkor már ajánlottunk a hallgatóknak egy Andrássy úti csudasétát, mert hát ott is olyan dolgokat lehet látni, amiket máshogy nem, és akkor itt van most ez a séta a budai vár egyik gyöngyszeméhez, a Várkert Bazárhoz. Henrietta, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és várjuk a vendégeket a Főváros Ékszerdobozat című programunkon.
0: Legyenek sokan. És a fővárosi séták végére hát kihagyhatatlan, hogy elmenjünk egy jó gyógyfürdőbe, mert hogy ez Budapest egyik legizgalmasabb és legjellegzetesebb ismérve. Ráadásul én azt gondolom, hogy nagyon sok évszázad kimaradt abból, hogy használták volna a termálvizet, bár a törökök is tudták, hogy van, a rómaiak is tudták, hogy van, de talán a pestiek használták a legkevésbé, de mindjárt megtudjuk. Van szakértőnk hozzá, Cinege Szilvia, Budapest gyógyfürdőlő és hévizei ZRT marketing igazgatója. Jó napot kívánok, Szilvia!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, szuper felvezetés volt!
0: Köszönöm szépen. Mert hogy talált?
2: Nagyjából talált, de nálunk egy picit jobb volt a helyzet azért, mert hogy Európa szerte valóban volt egy sötét középkor, ahol még tiltották is a fürdőzést, itt majd nálunk Budapesten, mert hogy a fürdőkultúrának a központja az valóban itt volt, Budapesten egy kicsit jobb volt a helyzet. Ez annak is köszönhető, hogy ahogy elmondta már, bizony a rómaiak ugye megtalálták itt ezeket az éltető pozitív forrásokat, nem kellett semmit se csinálni, mert jöttek fel a felszínre, és már az ő idejükben 15 fürdőházat üzemeltettek. Addigra már tudtunk, hogy a görögök ezt gyógyításra használták. Akkor utána jöttek a törökök valóban, akik megépítették az olyan gyönyörű, csodálatos fürdőket, mint a Rudas vagy a Királyfürdő. Ők egy teljesen más kultúrát, egy vallási szemléletet hoztak be vele. És aztán elérkezünk egyébként a 12. század, tehát még a törökök előtt már például a mai Lukács fürdő helyén megépült az első ispotály, és itt már abszolút gyógyításra használták a vizeinket, és ezért vagyunk egy kicsit különlegesek, mert nagyon hamar kiderült, hogy tulajdonképpen a reumások mekkájának neveztek minket, és éppen ezért azért ez átment, szerencsére azért azt látjuk, hogy a budapestiek is, és a magyarok is nagyon-nagyon szerettek gyógyfürdőzni. Inkább azt mondom, hogy egy kicsi részlehajrás volt, mert ez elsősorban a férfiaknak a privilégiuma volt nagyon sokáig, de most már szerencsére abszolút kiegyenlítődött a helyzet, és a hölgyek is előszeretettel látogatják a fürdőket.
0: Azért nagyon fura, de azért az hozzátartozik ehhez, hogy a nők nem vetkőzhettek. Ebből következően nem is fürdőzhettek normálisan, illetve amikor fürdőztek, én erről láttam mindenféle rész, meg mindenféle karcolatokat, akkor a Dunában tették. Érdekes
2: volt módon. A Dunában is, volt ilyen is, ugye éppen ebben az évben nyitottunk meg a Duna strandunkat is, tesztek ezt is egyszer a hagyományt úgymond visszahozni, de azért azt lehetett látni, hogy például már a török időszakban is, vagy azt követően, hogy a hölgyek külön fürdőzhettek az uraktól, és az egész érdekes módon egyébként egészen az 1900-as évek végéig, sőt a 2000-es évek elejéig is a termál fürdőknek azok azokat a részletét, amit gyógyításra is használtak, vagy ugye a termál részeket, külön is építették meg. Tehát a Széchenyiben is volt külön női részleg, férfi részleg, ugye például a Lukács fürdőben, az a nagyon régi kép, ahol még ugye iszapos fürdő volt, ott is egy vallak el voltak választva egymástól az urak és a hölgyek, de hát ahogy a társadalmi igények változtak, és jött az igények, hogy hát közösen szeretnék akár élmény fürdőzést is már igénybe venni, nem csak a gyógyászaton volt a hangsúly, ugye megépültek az élménymedence részek is, amit már aztán közösen lehetett használni. Ez a tradíció ugye már a Rudas fürdőben maradt meg egyedül Magyarországon, ahol van még úgynevezett kötényes nap a hölgyeknek, meg az uraknak, de azért azt lehet látni, hogy ez már ezért egy társadalmi találkozóhely is, ez ebbe a legcsodálatosabb, hogy ugye a gyógyfürdőzés, mindig azt mondjuk, hogy egy 2-3 óra a gyógyfürdőben is teljesen újjászületik az ember, egy olyan szellemi, testi, fizikai felfrissülés, ugye itt az idegrendszerről, a bőrre, a csontozatra, annyi mindenre jótékony hatással van. Tényleg azt mondjuk, hogy ne maradjon senki se otthon, ha már ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Budapest a világ egyedüli fővárosa, ahol ennyi gyógyforrás lenne, hiszen alattunk 118 forrás található, és ez az egyedüli főváros a világon, ahol ennyi működő történelmi fürdő található. Ne maradjunk otthon, menjünk, élvezzük, mert tényleg ebben a stresszes mozgásban, néha korlátozott életvitelben egy csodákra képes a gyógyfürdőzés.
0: Nekem Krúdi jutott eszembe arról, hogy most beszélt, mert ugye azt írta, hogy a polgárember eszik, iszik, a hölgy társaságot nem veti meg, és aztán elmegy fürdőbe. Jó, tehát, hogy a polgárember életéhez hozzátartozott a fürdőbejárás, és ebben nyilván sokat segített az, hogy a század elején nagyon divatos helyek nyíltak meg, a Gellért vagy a Széchenyi.
2: Ezt tökéletesen így mondja, ugye a Széchenyi fürdő, ami mind a mai napig Európa egyik legnagyobb fedett fürdőkomplexuma, ugye amikor 13-ban megnyitotta a kapuit, csodájára jártak, nem csak Budapestről, Magyarországról, de külföldről is már akkor is az emberek, és aztán megépült a Gellért fürdő, ugye a Gellért szállodával együtt, ami azt kell mondani, hogy tényleg a világ egyik legszebb fürdője. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert tagja vagyunk az Európai Történelmi Fürdővárosok Szövetségének, és nagyon sok kollégát fogadunk a világ minden tájékáról, és olyan jó érzés látni, hogy belépnek ezekbe a gyönyörű fürdőinkbe, mint akár a Széchenyi, akár a Gellért, és hát szó szerint, ha lehet ilyet mondani, leesik az álluk, még a fürdős kollégáknak is, akik hazájukban már láttak azért gyógyfürdőt, termálfürdőt, de ilyen szépségesek, mint amikkel mi büszkélkedünk, tényleg nem találunk máshol.
0: Úgyhogy, ha valaki nem jár, vagy nem járt még ilyen fürdőben, mert vannak ilyen, meg gondolom elég sokan, mert hogy azt szoktuk mondani, hogy ez a turistáknak való elsősorban, hát egy csodát. Tessék felkerekedni, a rossz idő is jó idő ehhez, igaz?
2: Abszolút, sőt, ezt azt lehet mondani, hogy még jobb ilyenkor, ha képzeljék el, hogy ilyenkor a kültéren, például a Széchenyinek a 38 fokos medencében látják, ahogy párolog a gőz, és tényleg egy nyugalom vesz körül minket, bár lehet, hogy nem mindig a Széchenyi kültéri medencéje, ahol ez tényleg jó sokan megfordulnak, de ugye itt csak nem csak a történelmi fürdőkről van szó, hanem mi még azért szerencsére üzemeltetünk itt jó sok egyéb fürdőt is, és tényleg azt szoktam mondani, hogy aki fürdőzni akar, egész biztos, hogy könnyen megtalálja a fürdőjét, hogy hol lesz neki a leginkább komfortos, mert a kicsi dandár fürdő, a nagyon barátságos családi fürdő után van sportcentrumunk, a Csillaghegyi fürdő, vagy akár a Paskál-Pest-Erzsébeti fürdő, tehát tényleg annyi lehetőség van. Nagyon sok kedvezményt is kínálunk, hogy ne tudják azt mondani, hogy tényleg csak a turistáknak üzemeltetjük a fürdőket, tehát aki akar, az éljen vele, és tényleg, ahogy ön is mondta, azért szeretünk nagyon erről sokat beszélni, mert sokan eljönnek, először bármilyen mondjuk olyan esemény akár, hogy akár egy vízvilágnapja, vagy egy magyar fürdőkultúra napján csak körbevezetjük az embereket, és egyszer is tényleg elállja a szájuk, hogy ilyen van Budapesten? Igen, nem lehet erről eleget beszélni, jöjjenek, próbálják ki, és utána fognak reményeink szerint törzs vendégé válni.
0: Színege Szilviát hallották, a Budapest gyógyfürdői és hévizei marketing igazgatóját. Köszönöm szépen, Szilvia!
2: Köszönöm szépen én is, viszontlátásra.
0: Hát remélem lett kedvük sétálni vagy fürdőzni Budapesten. Néhány ajánlattal, néhány ötlettel tudtunk szolgálni meg azzal a történettel, hogy a ma 152 éves város hogyan egyesült három, sőt hallották valójában négy részről, mert a Margit-sziget is külön részként csatlakozott hozzá. Viszontlátásra.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet kanyarodni, befelé a Kvassa-Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé lehet haladni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a közvágó hídnál a Kvassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es, illetve szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Alacsony a Duna vízállása, ez nem új hír, az viszont igen, hogy bizony aggódhatunk Paks miatt. De tényleg aggódhatunk-e? Mi az a kritikus szint? Mi van akkor, hogyha lecsökken, előkerülhetnek azok a szivattyúk, amiket eddig lehet, hogy nem is használtak, ezt mind-mind helyre tesszük. A Szódi Attilával jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok.
3: Aki a BME Természettudományi Karának dékánja. Mekkora a baj, vagy mekkora volt a baj az elmúlt pár napon?
4: Szerintem aggasztó a helyzet, őszintén szólva. Azért mondom ezt, mert olyasmi történik jelenleg a magyarországi vizekkel, amire nem nagyon volt példa. Ugye ebben a hőkupola helyzetben, amikor nagyon magas volt a hőmérséklet, akkor lecsökkent a vízállás is a Dunában, és az eddig mért legalacsonyabb vízszinthez képest is még 6 cm-rel alacsonyabb vízszintet mértek, és ez nyilvánvalóan technikai kihívást jelent az erőmű számára.
3: Egy méteres kritikus szint, én ezt olvastam, ez mit jelent a gyakorlatban? Megnéztem a ma reggeli adatokat, jelentem, készültem, most mínusz 71 cm ott Paksnál a vízállás, ez ugye nyilván a vízügyi főigazgatóság honlapján elérhető, viszont láttam olyan adatot, július 17-e, ez péntek volt, amikor mínusz 104 centiről beszélünk.
4: Igen, ez egy kicsit ilyen csalóka, mert valójában a vízmércét valahol rögzítik, van egy nullpontja, és akkor ehhez képest mérünk, hogyha valaki végignézi a Dunának a magyarországi szakaszát, akkor nagyon sok különböző nullszintet lehet látni. Tehát igazániból nem az a kérdés, hogy hol van a nullszint, hanem az a kérdés, hogy az erőműnek hol van az üzemeltetési korlátja, és azt látni kell, hogy a Dunában van egy nagyon hosszú távú, nagyon lényeges trend, mivel Ausztria és Németország bevízlépcsőzte a Dunát, illetve ugye Bősnél megépült Szlovákiában szintén egy vízlépcső. Ennek következtében a Duna ma már nem hoz hordalékot. Évezredeken keresztül hozott magával a hegyekből hordalékot, de ez ma nem lehetséges, mert több mint 10 vízerőmű van fentebb, és ezek egyszerűen megakadályozzák, hogy a hordalék lejöjjön. Ettől függetlenül a Duna a magyarországi szakaszon viszi lefelé a hordalékot, hiszen a Vaskapu a következő vízerőmű, ami megállítaná ezt a hordalékhordást. Tehát Magyarországon a Duna folyamatosan vágja ki a saját medrét, mert viszi el innen a hordalékot, de ez a hordalék nem pótlódik északabbról, vagy a fentebbi részről, és ennek következtében a Dunának a medre mélyül. Ez a medermélyülési sebesség, ez nagyjából ilyen 1 cm per év átlagban. Ez azt jelenti, hogy 100 év alatt 1 métert, vagy akár ennél többet, akár 1,5 métert is lejjebb mehet a meder a magyarországi szakasza. Most ehhez adódik hozzá az, hogy a klímaváltozás, mi úgy látjuk, hogy jelentősen felgyorsult, erősödött, és ennek következtében többször jönnek magas hőmérsékletű időszakok, és ráadásul most az utóbbi években azt látjuk, hogy nagyon kevés víz jön. Tehát egyszerűen a téli időszakban kevés csapadék esik a vízgyűjtőterületen, tavasszal, amikor elolvad a hó fenn az Alpokban, akkor alig jön többletvíz, és most a nyári időszakban is kevés eső esett, és ennek következtében jelenleg tulajdonképpen mindhárom fizikai paraméter szempontjából a Dunában kritikus volt a helyzet. Ugye a három paraméter az, hogy milyen a vízhőmérséklet, hogy milyen a vízállás, és hogy mennyi víz jön, hány köbméter jön másodpercenként.
3: És még amennyire meleg?
4: A Dunán, igen, tehát hogy milyen a hőmérséklete, és most ebben a hőkupola állapotban mind a három paraméter kritikus értéken volt.
3: Mire kell a víz az atomerőműnek? Uh-huh. És mit jelent ez a kritikus pont? Mit jelent az, hogy aggasztó a helyzet? Akkor mi történik, ha nincs elég?
4: Az atomerőmű ez egy hőerőmű, és minden hőerőmű egyszerűen a saját fizikai folyamatai miatt igényli azt, hogy a hő egy részét, amit a hőforrás előállít, azt kivezessük a környezetbe, mert egyszerűen csak így tud ez a folyamat működni. Hőt állítunk elő, ennek a hőnek egy részéből villamosenergia lesz, a másik részét meg ki kell dobni a környezetbe ahhoz, hogy ez az egész körfolyamat működni tudjon. Tehát itt a normál működéshez szükséges vízről beszélünk. Az atomerőműnek a biztonsági rendszereit egy másik hűtővízrendszer hűti. Ez a hűtővízrendszer sokkal rosszabb körülmények között is működni tud, éppen azért, mert hogy a biztonsági funkciót azt egy sokkal szélesebb esemény spektrumban kell tudni biztosítani, mint a normál üzemi működés. Tehát a biztonsági hűtővízszivattyúk azok különálló berendezések, alacsonyabb vízállásnál is hozzáférnek a Duna vizéhez, de azt a nagyjából 100 köbméternyi vizet, ami másodpercenként kell ahhoz, hogy az erőművet, a kondenzátorokat hűteni lehessen, tehát ezt a hőkörfolyamatot el lehessen látni hűtéssel, ezt szivattyúk emelik ki a Dunából. Na most azt kell látnia, hogy ugye van a Dunának egy főmedre, a főmederből van egy csatorna, ami a hidegvíz csatorna, ami bevezeti az erőműtelep helyére a vizet. Utána vannak szűrők, mert hogy nem akarjuk, hogy a halak, hogy uszadék, egyéb dolgok bemenjenek az erőműnek a hűtőrendszerébe. és a szűrő mögötti térből szívnak tulajdonképpen ezek a nagy teljesítményű szivattyúk, amik tehát normál esetben 100 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat biztosítanak az erőmű számára. Nagyon lényeges dolog az, hogy a szűrők utáni térben, amiatt már működnek a szivattyúk, és onnan veszik ki a vizet, ott van egy vízszintcsökkenés, mert egyszerűen ugye onnan veszik ki a vizet a szivattyúk, és ez az a kérdés, hogy van-e elegendő hozzáfolyás a szűrőnek a Duna oldali felén, ahhoz, hogy ez a szivattyúzás ez lehetséges legyen. Ehhez a szinthez, a kritikus szinthez, ami a normál üzemi működést biztosítani tudja, ehhez csak néhány centiméterre voltunk, tehát csak néhány centiméternyi tartalék volt, és még egyszer mondom, hogy a fő probléma az, hogy most júliusban nagyjából 6 centiméterrel ment a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá a szint. Nagyon lényeges, hogy az utolsó olyan év, amikor új rekord állítódott be a minimális vízállás tekintetében, az 2018-ban volt, 8 évvel ezelőtt, és most megnéztem tegnap este az adatokat, az elmúlt 10 évben volt az a 7 olyan év, amikor rekord alacsony vízállás volt. Tehát ma a klímaváltozás miatt, illetve az előbb elmondott medermélyülési jelenség miatt rendszeres az, hogy nagyon alacsony a vízállás. Hol nyáron, hol pedig október magasságában.
3: Mi van akkor, hogyha nincs elég víz abban a szivattyúban, akkor nem egy gombbal lekapcsolom, gondolom, hanem fokozat, vagy mi történik?
4: Nagyon jó kérdés, és éppen ezért magyaráztam az előbb ezt a szűrő dolgot. Tehát szivattyúk sorozata veszi ki a vizet a Dunából, és hogyha elérnénk azt a kritikus szintet, ettől tényleg néhány centiméterre voltunk, akkor azt tudja tenni az erőmű, hogy leállít egy-egy ilyen szivattyút, ennek következtében ez a szívóhatás, ez csökken, és a szűrő utáni térben egy picit megemelkedik a vízszint. Tehát, hogyha elértük volna a kritikus szintet, akkor nem az történt volna, hogy az erőművet teljes egészében leállítják, hanem egymás után állítják le a turbinákat, és ennek következtében a szűrő után egy kicsit emelkedett volna a vízszint, és akkor a többi turbina, a többi blokk az üzemben tudott volna maradni. Tehát ilyen értelemben az erőmű teljes leállításához még nagyjából ilyen 25-30 centiméternyi vízállás csökkenés kellett volna magában a Dunában, de az, hogy egy turbinát vagy egy blokkot le kelljen állítani, ehhez csak néhány centiméterre voltunk.
3: Szinte igen vagy nem válasz az idei szezonra, kvázi a nyári szezonra meg vagyunk?
4: Tehát, hogy... Nem vagyunk meg. Ugye az a baj, hogy a nyár az augusztusban szokott a legmelegebb lenni, és továbbra sincsen érdemi csapadék, úgyhogy minden további nélkül lehetséges még az, hogy még lejjebb megy a minimális vízszint, és az is lehet, hogy a hőmérsékleti rekorddal is bajunk lesz, úgyhogy még nem vagyunk túl a nehezén.
3: Sok kérdés maradt bennem, például, hogy lehet-e tartalékolni valahogyan, meg mi lakosok mit tehetünk, úgyhogy folytassuk a Szódi Attila, köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
3: Az NK botrány miatt vonult ki az ügyészség, és lefoglaltak eszközöket, elsősorban kommunikációs eszközöket a Fidesznél, hogy hogyan zajlik ez pontosan, mi történhet ilyenkor. Réti László korábbi nyomozó fogja remélem elmondani nekünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Hogy működik egy ilyen lefoglalás? Hirtelen jönnek, van előjele?
5: Hát ennek ez a lényege, hogy hirtelen mennek. Ugye a tegnapi hírekben is többen kiemelték, hogy nem volt előre bejelentve. Ez erről szól. Nem fogják előre bejelenteni, hiszen eltüntethetnek bizonyítékokat, hogyha tudja a lefoglalást szenvedő, hogy úgymond közeledik a hatóság. Ez soha nem egy adhok cselekmény, amikor informatikai eszközökről van szó, ezt gondosan meg kell tervezni. Mondok egy példát, nem fogok kimenni nyomozóként vagy ügyészként úgy, hogy csak rendőröket viszek ki, oda szakértőket kell kivinni, hiszen nekem mutatnak egy szerverparkot, én mit látok, van egy óriási fal, villóznak benne a lámpák, és 4000 kábel kígyózik. Tehát ehhez különleges szakértelem kell, már a helyszínen is.
3: Kinek van joga, mi alapján indul el egy ilyen csapat? Uh-huh. Hogy működik ez a gyakorlatban?
5: Erről mindig határozatot hoznak a kutatás elvégzéséről. A jogalapot egyébként a büntetőeljárási törvény fogja megteremteni. Nyilván ilyenkor van előtte egy eligazítás, meghatározzák, hogy pontosan kinek mi a feladata, mik azok az adatok, amiket keresnek az adott helyszínen, és aztán utána így indul a csapat, majd bekopognak, hogy jó napot kívánok, itt egy házkutatási határozat, és ezt szeretnénk végrehajtani és lefoglalni az adatokat, vagy adott esetben akár magát a szervert is.
3: Olvasni lehetett azt is, hogy a NAV-val közösen történik ez? Hogy zajlik az együttműködés egyébként a szervek között?
5: Jellemzően ez már parancsnoki szinten szokott elindulni, majd maga a végrehajtás az operatív szinten. Tehát a két szervnek a meghatározott szintű vezetői ilyenkor egyeztetnek, megbeszélik, hogy ki mit hoz, mit tud hozzátenni, milyen adatai vannak, amik segíthetik ezt az eljárást, és ezután ez akár azt is jelentheti, hogy a két szerv közösen megy ki és végzi el a házkutatást, vagy éppen a lefoglalást.
3: Mitől függ az, hogy ki az, aki kezdeményez, ki az, aki elvégzi a feladatot? Gondolok itt arra, hogy olvashattuk, hogy Bács-Kiskun megyéből indult ez az ügy. Gondolom nem az ottani nyomozók azok, akik eljárnak. Hogy működik ez a része?
5: A legjobb tudomásom szerint az ügyészség nyomoz ebben az ügyben, tehát ők hoznak egy határozatot, ilyenkor a rendőrséget felkérik arra, hogy legyenek ott a helyszín intézkedésnél, hiszen egy ügyészségen nincsenek, mondjuk így, minden ügyészségen nincsenek nyomozók, akik ezt a papírmunkát a helyszínen elvégzik, nincsenek helyszínbiztosítók, magyarul egyenruhás járőröket oda ki kell vinni, hogyha bármilyen olyan atrocitás van, vagy ellenállás, akkor ezt megfelelően lehessen kezelni. Tehát az ügyészség hoz egy határozatot, az ügyészek jelen vannak, akik ennek az ügynek a gazdái, de természetesen a rendőrséget bevonják a segítségre.
3: Ugye az alapja ennek a kutatásnak az NK-a botrány. Ilyenkor a nyomozás erre fókuszál, vagy közben, hogyha találnak bármi egyéb mást, bármilyen egyéb más ügyben, akkor külön ügyet indítanak? Vagy mi történik? Vagy hát azzal nem foglalkozhatnak, csak akkor, hogyha abban is megalapozott a gyanú?
5: Ez egy érdekes kérdés. Jellemzően célhoz kötötten történik egy házkutatás, tehát tudjuk, hogy mit keresünk. A házkutatás megkezdésekor felszólítja a hatóság a házkutatást szenvedőt, vagy a kutatást szenvedőt pontosabban, hogy ezeket az adatokat, vagy ezeket a tárgyakat adja át. Ha ez megtörténik, akkor elvileg nem is kerül sor a kutatásra. De ha felmerülnek olyan adatok, hogy egyéb bűncselekményre utaló körülmények is lehetnek, akkor a kutatás során ezeket lefoglalják. Megint csak egy triviális példát hozok, hogyha mondjuk autólopás ügyében nyomozunk, iratokat keresünk, feltudjuk azt a házat, de találunk lőszert, lőfegyvert, akkor természetesen nem hagyjuk ott, hiszen arra, ha nincs engedélye az embernek, akkor ez egy újabb bűncselekmény.
3: A Fidesz ugye hangsúlyozza azt is, hogy pártnál ilyen nem fordul elő. Számít egy nyomozásnál, hogy párt, nem párt, cég, vállalat, miről van szó?
5: A büntetőeljárás nem tesz ilyen megkülönböztetést. Amikor erre sor kerül, akkor a szükségesség és az arányosság követelménye az, amit szem előtt kell a hatóságnak tartani. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az adatokat hozzuk el, amikre szükségünk van. Az arányosság pedig azt jelenti, hogy ne sértsük magának, a mondjuk vállalattal fogok például azt mondja, ne sértsük annak a vállalatnak az egyéb tevékenységét, hiszen ott lehetnek partneradatok, amik nem jók, ha kikerülnek, lehet egy számlázási rendszer, a banki rendszereik rajta vannak, tehát egy cégtől, ha elhozom a komplett szervert és informatikai eszközeit, akkor gyakorlatilag megbénítom a működését, hiszen nem tud számlázni, nem tud mondjuk bért utalni, nem tud áfát utalni, azért ezek elég komoly következmények.
3: Ilyenkor a lefoglalt eszközöket elhozzák, hova szállítják, kik vizsgálják, körülbelül mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat, mikor láthatjuk azt, hogy ez érdemi volt-e?
5: Hát ez hónapokat is igénybe vehet, főleg akkor, hogyha nagy mennyiségű adatról van szó. Jellemzően főszabályként a helyszínen másolással hozzuk el az adatokat, tehát egy külső merevelemezre kiírja a hatóság. Hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlenül lehetséges, hiszen vannak olyan esetek, és ez a kivételes, amikor magát a fizikai szervert is el kell hozni. Például az egész szerver titkosítva van, a helyszínen nem lehet kikódolni. Például maga a szerver az elkövetés eszköze, mondjuk gyermekpornográfiát tárolnak rajta, vagy egy zsaruló vírus központot üzemeltetnek. De elképzelhető, hogy el vannak rajta rejtve fájlok, vagy törölt fájlokat keresünk, vagy álnevesített fájlokat keresünk, akkor erre megint nincs a helyszínen idő. Ilyenkor el kell vinni.
3: Akkor ennek az ügynek mondjuk hónapok múlva derülhet ki, hogy mi az, amit találtak, nyilvánosságra hozzák-e ezt egyébként, ennek mi a szabályrendszere?
5: Nem mennék bele a találgatásba, hogy meddig fog tartani. Szerintem nem lesz rövid, hiszen egy komplett szervert, ha elhoznak, és itt tudom, hogy levelező rendszert elhoztak. Gondoljunk bele, hogy egy szervezet, még egy kisebb vállalatnál is hány tízezer e-mail keletkezik mondjuk csak egy évben. Tehát ezeket átnézni, ez nagyon komoly idő, még akkor is, hogyha mesterséges intelligenciát rá fogják tenni a keresésre.
3: Réti László, köszönöm. Köszöntöm Önöket. Nyílt levelet írtak a szakszervezetek a miniszterelnöknek, több mindent szeretnének elérni, leginkább például azt, hogy egyeztessenek és kérdezzék meg őket több dologról, például a sztrájk jogi szabályozásról, és persze a bérekről is, hogy mi minden másról, ezt megtudhatjuk most Zlati Róbertől, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, és itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Miért van szükség egy nyílt levélre, és nem rögtön egyeztetésre?
6: A nyílt levél címzetjét legalább tudjuk. A miniszterelnöknek írtuk ezt a levelet. Sajnos egy olyan személyt, akivel ezekről az ügyekről konkrétan, egy szakmai felelősről, egy államtitkárról, nehogy Isten egy miniszterről, de az már eldőlt, hogy ilyen konkrét miniszter nincsen. Egy államtitkártól, helyettes államtitkárról még nem tudunk. Ezért írtuk a miniszterelnöknek ezt a levelet, és hát igazából ugye a levél tartalmáról gondolom fogunk beszélni, és annak a témáit, hogy mikről kellene beszélni, ugye ezt fogalmaztuk meg, de természetesen azt is, hogy most már minél előbb legyen olyan személy, akivel erre törő témákról tudunk beszélni a jövőben.
3: No, összefoglaltak jó néhány témát, amelyek fontosak lehetnek. Melyek a legégetőbbek, hogyha szakszervezeti munkavállalói oldalról vesszük?
6: Igen, itt felsoroltunk néhány nagyon fontos és általános témát, és azt is elmondom, hogy a levelünknek a végén természetesen azt is megfogalmaztuk, amit már egyébként többször és több ágazatban is megfogalmaztak a kollégák, hogy nagyon sok olyan téma van, amelyről ezen kívül kell majd még beszélni, illetve szeretnénk beszélni. Az első és legfontosabb, amiről most szó esik ebben a levélben, az, hogy valóban a szociális párbeszédet meg kell erősíteni, és meg kell kezdeni az ezzel kapcsolatos, vagy ezen keresztüli egyeztetéseket, hiszen az előző kormány idejében valóban ezek az egyeztetések, sok esetben látszat egyeztetések voltak, itt tényleg az lenne a legfontosabb, hogy ilyen egyeztetések érdemiek legyenek, és az, amit mi írtunk, az az, hogy most, hogy elkezdődött, illetve arról van szó, hogy alkotmányozás is lesz az elkövetkezendő időszakban, évben mondjuk, itt a lehetőség arra, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a formákat, formulákat alkotmányosan is megerősítsük a jövőben.
3: Miért?
6: A szakszervezeti jog... Igen?
3: Miért van arra szükség, hogy ez alkotmányba kerüljön?
6: Hát, hogy alapjogként szerepeljen, és hát ugye, ahogy az alkotmány egy erősebb jogi felhatalmazást ad, egy erősebb jogszabály, ugye a módosítása is nehezebb, és éppen ezért nem lehet olyan könnyen változtatni ezeken, ezért szükséges, hogy alkotmányba rögzítve legyen, hogy létezik ilyen érdekegyeztetés, hogy erre joga van a munkavállalóknak, illetve a munkavállalók képviselőinek, természetesen ugye a munkáltatókat is beleértve.
3: Vegyünk végig akkor néhányat ezek közül, például a szakszervezeti tagság státuszának garantálását kérik, ez mit jelent a gyakorlatban?
6: Hát az, hogy egyébként szintén alkotmányosan szeretnénk ezt, hát az, hogy valóban a munkavállalónak legyen joga, és ne csak a szavak szintjén, és legyen büntetve mondjuk az, hogyha valamelyik vállalkozásnál ezt a jogot nem biztosítják, hiszen erre vannak már példák, és ez se legyen csak egy ilyen falrahány borsó, hiszen valóban jogszabályok Magyarországon ezt valamilyen szinten biztosították, de nem olyan erősen, hogy ezt ne lehessen megszegni, és ne lehessen úgy munkavállalókat, tisztséget vállaló embereket elküldeni egy vállalattól, hogy az mondjuk fájjon is esetleg a munkáltatónak, amikor ezt a kérdést próbáljuk rendezni. Nagyon sok hosszú eljárás folyamán nem sikerül visszaállítani a munkaviszonyt, és nem sikerül a szakszervezetet megerősíteni. Erre lenne szükség a jövőben. És hát ezzel együtt természetesen a sztrájk jognak a kérdése, amit azt hiszem, hogy ön is említett, ez is egy fontos kérdés, hiszen ez is kiüresedett az elmúlt időszakban. Vannak olyan ágazatok, ahol szinte lehetetlen a sztrájk, és apróbb jogszabályokkal, a kormányrendeletekkel tiltották meg azt, hogy sztrájkolhassanak a munkavállalók.
3: Segítsen egy picit látni nagyban a képet, hogyha arról beszélünk, hogy szakszervezet, akkor az elmúlt több mint 10 évben önök, a szakszervezetek is, meg sokan úgy véleményezték ezt, hogy igazából kiüresedett ez az intézményrendszer. Mert hogy hiába próbáltak volna érdeket képviselni, nem volt, aki meghallgassa önöket. Mi lenne a lényege a szakszervezetnek? Engem csak akkor képvisel, hogyha tagságot fizetek? Kell ma még tagdíjat fizetnem ahhoz, hogy engem képviseljenek?
6: Nagyon jó a kérdés azért, mert mi szakszervezetként természetesen azokat a munkavállalókat képviseljük elsősorban, akik belépnek a szakszervezetbe, de a magyar jogszabályok sajnos azt biztosítják, hogy azt is biztosítják, hogy akik nem szakszervezeti tagok, sajnos ugyanazokban a kedvezményekben vagy eredményekben részesülnek, mint amelyeket a szakszervezetek elértek. Ugye azt említette az előbb, hogy kiüresedett a rendszer, ez igazából a makroszintű érdekegyeztetésre szabad mondani, hiszen a munkahelyeken, ahol vannak szakszervezetek, ott mindenképpen folyamatosak voltak az egyeztetések, és folyamatosak voltak az eredmények is. Itt a makroszinten igazából csak a minimálbér megállapodások környékén látszott az, hogy valamilyen egyeztetés folyik, és eredménye is volt, hiszen a megállapodások legtöbbször, legalábbis a mi támogatásunkat tekintve legtöbbször megszülettek, de az évközben, és amiről szól ez a dokumentum is, egy olyan érdekegyeztetésre van szükség, ahol a szakszervezeteket a munkavilága, de egyébként az ország ügyeiben is meghallgatják, és ezt tudja befolyásolni adott esetben a kormánypártot, vagy úgy általában a politikát. Erről lenne szó, és erre lenne szükség a jövőben is. És még egyszer, a munkavállalók egészét képviseli tulajdonképpen a szakszervezet, azt a 4 milliónál is több munkavállalót is tulajdonképpen, de ténylegesen, ha legszűkebbre vesszük, akkor a tag létszámot, illetve a tagokat képviseljük. Ez már akkor nem igaz, amikor kollektív szerződéseknek a lefedettsége tekintetében megszámoljuk a munkavállalókat, hiszen egy kollektív szerződés Magyarországon, de egyébként általában a világban, vannak kivételek is, de általában a világban az egész vállalatra vonatkoznak.
3: Kicsit 22-es csapdájának tűnik ez az egész, hiszen hogyha én azt érzem munkavállalóként, hogy kiüresedett ez az intézmény, nem hallgatják meg őket, miért fizetnék tagdíjat? Egyáltalán érdekel, hogy körülbelül milyen összegről beszélünk, amikor tagdíjról van szó. És vice versa, számítanak arra, hogyha elindul egy párbeszéd, akkor például többen lépnek be, vagy fizetnek tagdíjat egy szakszervezete esetében?
6: Erre mindig számítunk, és ezekre teszünk is lépéseket, hiszen a szervezés az folyamatos. Abban kell bízzunk, hogyha érdemi tárgyalásokra kerülhet sor, és látványosabbá tud válni a szakszervezeti munka a makroszinten is, akkor persze többen tudnak csatlakozni. Volt egy kérdése a taglétszám, vagy a tagdíj vonatkozásában. A tagdíjra azt tudom mondani, hogy a maximális összeg ennek a fizetésnek az 1%-a. Sok olyan szakszervezet van, több olyan szakszervezet van, ahol ennél kevesebb egyébként a tagdíj. Azt lenne jól látni a munkavállalóknak, hogy ez a tagdíj, ez adott esetben többszörösen is vissza tud jönni, hiszen amikor egy munkáltató ajánlatot tesz a bérfejlesztésre, és bocsánat, hogy rögtön itt a bérre kanyarodok, vagy elsősorban a bérre kanyarodok, hiszen a tagdíja szemben ez állítható, akkor sokszor a többszörösét sikerül a munkáltatókból kihajtani, kisajtolni, kierőszakolni, mint a tagdíj, és ez szerintem a bukszában... Én
3: lefordítom, hogy igazából, ha 1%-ról beszélünk, akkor mondjuk pár ezer forintról van szó, csak hogy mindenki értse. Nagyon röviden, most írtak egy nyílt levelet, gyakorlatilag bele a semmibe. Mit várnak ettől, és mi van akkor, hogyha semmilyen reakció nem érkezik, ahogy mondjuk a korábbi években?
6: Én nagyon remélem, hogy ez nem a semmibe ment, mert hát ez nem csak egy nyílt levél, és nem csak a sajtónak küldtük meg, hanem konkrétan a miniszterelnöknek is. És tényleg mindenki azt várja a kormányváltás, vagy a kormány megalakítása óta, hogy ez a szereplő is, vagy ezek a szereplők is, akik a munkavilágával foglalkozzanak, meglegyenek. Valóban eltelt már 2 hónap, és sokan joggal mondhatják azt, hogy ez már túl sok, és már nem lehet tovább várni. Mi sem szeretnénk igazából tovább várni, de talán jobb az, hogyha megtalálják a megfelelő szemét, vagy a legmegfelelőbb szemét, mint hogyha egy olyan embert hoznak erre a terepre, akinek igazából nincsen tapasztalata ezen. Nem tudom, hogy így vagyunk-e, illetve hogy ez a személy konkrétan már megvan-e, vagy ki az, de az információink szerint színesben lehetünk, és hamarosan elkezdődhetnek ezek a tárgyalások. És remélem, hogy valóban így lesz, és valóban érdemiek lesznek ezek a jövőben.
3: Visszavárjuk akkor. Zlati Róbert, köszönöm.
6: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet kanyarodni, befelé a Kvassa-Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé lehet haladni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a közvágó hídnál a Kvassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között pótlóbusszal lehet utazni. A 28A villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es, illetve szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Tovább csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal átadása, hogy mi lehet az oka, és hol tart mindez, ezt is átbeszéljük. Sok egyéb mellett Andó Gergely közlekedés mérnökkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Várható volt az, hogy újabb csúszás van?
3: Inkább itt most az a meglepő, hogy egy konkrét dátum hangzott el az átadásra. Ez szerint augusztusban, ha minden teszt sikeres, akkor indulhat egy sötét üzemnek nevezett próba, és szeptembertől meg az utasokkal végzett személyszállítás. Ez egyébként már csak azért is valószínűsíthető volt, hogy szeptember előtt erre nem kerül sor, mert a MÁV-nak jelenleg nincs is elég eszköze ahhoz, hogy ezen a vasútvonalon felvegye a közlekedést. Minden hadrafogható jármű ma forgalomban van, és a balatoni meg más turisztikai forgalmakat segíti meg ebben az időszakban.
2: De személyzeti állományról vagy eszközállományról is beszélünk?
3: Főleg eszközállományról beszélünk, hiszen a szabályokat már annak idején úgy módosították, hogy hogy a vonatok nagyon jelentős része akár kalauz nélkül is közlekedhet, így gyakorlatilag a mozgóvezetői létszámon múlik, hogy ellátható-e majdnál nagyobb vonatforgalom vagy sem. Ez egyelőre még rendelkezésre áll ez a létszám.
2: A mostani csúszásnak mi az oka? És mi a garancia, arra van-e tudom, nyilván ez egy furcsa kérdés lehet, hogy akkor egy következő kitűzött dátum az működhet.
3: A magyar állam nem siet, eldöntötte, hogy csak kulcsra kész állapotban veszi át ezt a vasvonalat, nem pedig 3/4-80%-os. Eldöntötte, hogy csak kulcsra kész állapotban veszi át ezt a

0: a szerződés előír, a kínai-magyar kivitelezőpáros mindennel legyen készen, és ők akkor veszik csak fel az üzemet.
1: Mindeközben most itt a nyár, ilyenkor mindig arról van szó, hogy akkor túl forrósodnak esetleg a sínek, áramellátási gond lehet. Most éppen milyen a Magyar Vasút helyzete, és aztán majd folytassuk.
0: A Magyar Vasút helyzet ugyanolyan, mint gyakorlatilag egész Európai, hogy van egy klíma adaptációs problémája, hogy nem 40 fokos napi csúcshőmérsékletekre lettek méretezve ezek az infrastruktúrák, nem arra lettek méretezve, hogy hidegfront, melegfront betörések kapcsán olyan szélviharok, tornádószerű jelenségek zajlanak le, amiknek szemtanúi vagyunk, gyakorlatilag a mostani hétvégén is volt egy ilyenre példa. Ez mindig azzal jár, hogy sokkal nagyobb távolságból érkezhetnek ma már szálló szemét, fadarabok a pályára, mint korábban. Ezek leszakíthatják a felsővezetéket, tehát egy nagyon jelentős kihívás ez a minden érintett számára, nem csak a vasútüzem van nyilvánvalóan ebben a nehéz helyzetben, hanem a lakosság is Európa legtöbb országában.
1: Azt jelentették be, hogy innentől kezdve a pályafelújításokat új szemlélet szerint fogják végezni, és amikor olvastam, hogy idézem, nem csak a kialakult problémákra fognak majd reagálni a MÁV-nál, hanem stratégiai alapon előre tervezetten avatkoznak be, akkor azért így civilként felmerül bennem a kérdés, hogy na hát, hogy ezt így nem így kellene egyébként is alapból. Tehát ez egy valóban új szemlélet?
0: Ugye a pálya karbantartás az csak pénzkérdés, tehát ha kellő forrás áll rendelkezésre, akkor lehet meghatározni prioritásokat. Most már a előző kormány is növelte a MÁV-nál a napi szintű pálya karbantartásra fordítható összegeket, a fedezetet azonban elfelejtette biztosítani. Ezért is volt kicsit meglepő, amikor felsorolták, hogy az előző kormány milyen tételeket hagyott ki a költségvetésben, akkor nem említették meg azt a tételt, hogy a MÁV elfogadott üzleti tervében lényegesen több forrás van szánva pályafelújításokra, mint amennyi valódi pénzeszköze ehhez a feladathoz rendelkezésre. Tehát ott van egy balansz. Plusz a MÁV alapvetően közbeszerzések által végzi, még így is ezt a kevés felújítási munkát, amit láthatunk, és számos projekt, amit nagyon várt mindenki, például a Kőbánya-Kispest és a nyugati közötti pályaszakasz felújítását, az be volt tervezve, technikailag ugye a forrás nem érkezett meg, és egyébként a közbeszerzéssel lett sikeres, tehát így azért ez a szemlélet, amit ugye meg akarnak valósítani, azért kicsit lassan fog ez a gyakorlatba így átbillenni.
1: Közben sorra olvassuk a híreket, hogy hol kit váltanak le, vagy cserélnek le, és ez a MÁV igazgatóságát is érinti. Ezek politikai döntések, vagy szakmai döntések?
0: Alapvetően a MÁV igazgatósága nem egy szűken értelmezett szakmai döntéshozó szerv, gyakorlatilag a minisztérium dönti el, hogy mennyi forrást biztosít, a minisztérium dönti el, hogy milyen vasúti menetrendet rendel meg. Tehát a napi, amit az utas érzékel, vagy a vasúti fuvarozást igénybevevő a szolgáltatásból, az mint az állam dönt. Tehát az igazgatóságnak a szerepe az egy sokkal jelentéktelenebb volt, viszont voltak nagyon hangsúlyos pontok, mint például amikor eladták a járműjavítókat, kiszervezték a MÁV-nak azt a képességét, hogy saját maga legyen képes üzemeltetni a saját járműveit. Ott például konfliktus is alakult ki az igazgatóság meg a magyar állam között, és a magyar állam ezt is erőből eldöntötte, tehát azért látszik, hogy ez nem egy olyan fontos grénum a MÁV igazgatósága, ami érdemben tudna befolyásolni pozitív irányban a vasúti működést, hogyha egyébként a politikai környezet ezt nem teszi lehetővé.
1: Vitézi Dávid azt mondta, hogy szeptemberre kell egy olyan ütőképes csapatot felállítania a MÁV-nak, amely képes az infrastruktúra beruházások komplett kezelésére. Ez reális?
0: Tekintettel arra, hogy volt már egy nemzeti infrastruktúra fejlesztő, ahol ez a képesség rendelkezésre állt, 4-5 évvel ezelőtt ugye megszüntették. Tehát most itt az a kérdés, hogy az a szakemberállomány, aki erre a tevékenységre képes, az időközben merre és milyen boldogulást talált, milyen árértékarányban lehet őket visszacsábítani, ez is inkább szerintem csak pénzkérdés, hiszen nem arról van szó, hogy egy olyan képességet akarunk létrehozni, ami sose volt, hanem egy olyat, ami egyébként már megvolt, leépült, és most vissza kell építeni. Ez sokkal kritikusabb például mondjuk a mérnöki állomány tekintetében, ahol mondjuk el van öregedve a tervezői, műszaki ellenőri csapat, és ott pedig a fiatalabb generációnak a oktatása, kinevelése nem történt meg. Ott például nem kizárólag pénzkérdés az, hogy tudnak olyan szakembereket alkalmazni, akik ezeket az építési munkákat talán is tudják végezni.
1: Hogyha Vitézi Dávid nevét kiejtjük, ugye, mint miniszter, azért azt tudhatjuk róla, hogy elhivatott a MÁV tekintetében. Mennyire van ő, vagy lesz ő nehéz helyzetben? Mert amiket itt most felsoroltunk az elmúlt percekben, gyakorlatilag mindig azt kerül

0: elő, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Mi van akkor, hogyha ő kvázi önhibáján kívül nem fog tudni nagyot villantani?
1: Önhibáján kívül ez eddigi összes közlekedési miniszternek ugye volt kihívása gyakorlatilag a 80-as évektől, tehát még csak is a rendszerváltással kezdődött a MÁV-nak ez a fajta lépülése. Valójában ebben a rendszerben van pénz, tehát hogy az állam 400 milliárdos nagyságrendeket költ közszolgáltatás finanszírozására csak a közösségi közlekedésben, miközben egyébként egy félig pazarló rendszer alakult ki. Elég arra gondolni vidéki Magyarországon, hogy hány olyan volánbuszt látni, ahol 2-3 ember utazik a napközbeni vagy peremidőkben közlekedő járatokon, vagy esetleg a hétvégi járatokon, tehát hogy 50 személyes autóbusz megy 10 személyes járművek helyett, tehát azért ez a rendszer ma önmagában is pazarló. Vannak olyan pontok, ahol egyébként alacsonyan függ a gyümölcs, hogy úgy lehet a szolgáltatás színvonalát növelni, hogy még az többe se fog kerülni, mint jelenleg. Viszont a jelenlegi szintet megfinanszírozza az állam, évtizedek óta beleteszi ezt a jelentős összeget, tehát valójában itt attól nem kell félni, hogy ez most rosszabb minőségű lesz, már csak azért se, mert hogy valóban érkeznek EU források, és ezek pont azokon a pontokon hatnak, ahol a legnagyobb a probléma.
0: Andó Gergely, köszönöm. Lemondásom oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása, így fogalmazott Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész lemondásával kapcsolatban. Magyar Péter pedig azt mondta, hogy egy újabb Orbán báptól szabadult meg az ország. Mi az oka a lemondásnak? Innen indulunk Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Szép reggelt!
0: Mi lehet a valódi ok?
2: Hát nyilvánvalóan egy politikai kinevezetről beszélünk, aki ugye Polc Péter örökösnek tervezett legfőbb ügyésznek a kabinetfőnöke volt. Ez egyáltalán nem volt messze a korábbi politikai kinevezettől. És bár láthatólag az elmúlt időszakban azért igyekezett megdolgozni a munkájáért, és tett olyan lépéseket, amelyek hát legalábbis abban az irányban mutattak, hogy az ügyészség az valódi munkát végez, de úgy tűnik, hogy ez nem volt fenntartható, és én szinte biztos vagyok benne, hogy valami politikai ok van a háttérben. Természetesen ő szakmai integritásról beszél, és a szervezet rövid és hosszú távú szakmai jövőképének a megőrzéséről. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez, vagy kizárólagosan ez van a háttérben.
0: Orbán Viktor már illegitim rendszerről beszél, és ugye tusványos lesz a hétvégén, ahol szombaton ő megszólal. Általában korábban ugye mindig úgy néztünk erre újságíróként, hogy kétszer szólal meg a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök hangsúlyosan. Mi várható tusványosan?
2: Hát ugye a tegnapi sajtótájékoztatóján, amit ugye az amerikai kirándulása után tartott, mint első megnyilvánulás, ugye nagyjából kicsikét irányított, hogy miről fog beszélni, és én azt gondolom, hogy azt a vonalat fogja tovább folytatni, mint amit a tegnapi sajtótájékoztatón elkezdett. Magyarul ezt az önkény, illegitim vonalat fogja továbbvinni és fogja kifejteni, és fog iránymutatást adni a saját politikusainak, illetve a saját szavazóinak arról, hogy mit kell gondolni erről a kérdésről, illetve hogy milyen irányba kell és érdemes tovább menni. Feltételezem, hogy ezt ki fogja bontani, és nem gondolom azt, hogy vissza fog lépni. Én azt gondolom, hogyha valamilyen irányba ellép az eddigi állásponttól, az inkább egy radikálisabb, inkább egy erősebb kibontása lesz annak, mint amit eddig látunk ebben a kérdésben.
0: Van, aki feltette neki ezt a kérdést, ugye, hogyha illegitim ez a rendszer, akkor miért mennek be a parlamentbe, és ugye úgy fogalmazott, hogy egyelőre ott próbálják az érdekeiket érvényesíteni, és a másik oldalt képviselni, de vannak olyan vélemények is, hogy erősebbek lehetnek majd az általuk, a Fidesz által szervezett utcai megmozdulások. Te hogyan látod mindezt?
2: Hát addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága ilyen alacsony, és ugye nyilvánvalóan a mi utolsó mérésünk szerint 20%-os a Fidesznek a támogatottsága, a Tiszai pedig ilyen magas, a mi utolsó mérésünk szerint 73%-os a Tiszának a támogatottsága, az összevág egyébként a napokban megjelent korábbi egyéb adatokkal is. Nem látom azt, hogy az utcai megmozdulásoknak akkora ereje lenne, hogy azt a miniszterelnök tudná használni ilyen típus politikai célra. Ugye vegyünk csak egy példát, a Sándor Palota előtt tartott Sőok Tamásért adott megmozdulás, azt szerintem inkább önmaga paródiája volt, és a Fidesznek a kinevetetésére volt jó, semmint arra, hogy erőt mutassa. teszem hozzá, Súlyog Tamás, ugye hát a maga módján le is mondott erről az eseményről, ugye nem állt bele abba a harcba, amit a Tisza készített elő számára, és nem próbálta meg jogi, illetve jogi és politikai eszközök keverékével a saját elmozítását később letolni. Szóval még csak politikai értelmes, ilyen típusú politikai értelmesen volt. Szóval nem látom azt, hogy addig, ameddig a Fidesznek a támogatottsága 26 szinten mozog, ami egyébként tényleg a rendszerváltás kezdőíveit, ugye emlékszünk arra, hogy mondjuk Fidesz érte 7%-ot választáson még 94-ben, tehát a 90-es évek közepét végét idéző szinten van, addig ennek én nem látom értékosultságát, és igen, nyilván az a dilemma felvetül, ami ugye vagy felmerül, ami az elmúlt 16 évben is az ellenzék esetében felmerül, hogyha ilyen szűkek az eszközei, akkor mégis miért nem van bent lenni a parlamentben. A Fidesz is úgy döntött, mint ahogy az elmúlt 16 évben az akkori ellenzék is döntött, hogy bizony van értelme, mert ez egy olyan terep, amelyikben legalább valamiféle lehetőségük van arra, hogy kimondják a véleményüket. Szerintem egyébként a Fidesz egyel jobb helyzetben van, mint a korábbi ellenzék volt az elmúlt 16 évben, mert csak azért, mert ezt Magyar Péter is úgy gondolja. És a parlamentet egyfajta show műsorra varázsolja, mint egyébként nagyjából mindent az elmúlt két és fél éves működése alatt. Magyarul ezzel ad a Fidesznek is egy terepet, hogy rebattáljon, hogy visszavágjon neki a saját politikai eszközeivel.
0: Úgy tűnik, hogy azok a témák, amelyek a mostani a Tisza kormánynak fontosak, azok viszont jelentős részt átmennek a Fidesz szavazóknál is, és pont ugye a Publikus készített egy friss felmérést ezzel kapcsolatban, néhány témát kiemeltetek ezek közül, ma reggel jelent meg a Népszaván, például a vagyonvisszaszerzési hivatal. A fideszesek harmada is egyetért ezzel. Miket vizsgáltatok?
2: Így van, hát azt hiszem, hogy a Tiszának a 70 pluszos támogatottsága az megjelenik abban is, hogy azokat az ügyeket, amelyeket ők képviselnek, azokkal eléggé markánsan egyetértenek a szavazók. A Népszava megbízásából vizsgáltuk az alkotmányozásnak a kérdéseit, és ugye a 12 legfontosabb kérdésből 7-8-at, amelyet nyilván érdemesek kutatásban vizsgálni, az vizsgáltuk, és az látszik, hogy annak a 7-8-nak, amit vizsgáltunk, nagyon magas mindenkinek a támogatottsága. Ahogy már kiemelted, a legmagasabb egyébként a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a támogatottsága az 78%-os, és 18% az, aki nem szereti, nyilvánvalóan ez Fidesz szavazók egy részét, illetve bizonytalanok egy nagyon kis arányát jelenti. A legkevésbé támogatott, de még mindig 61% támogatja, parlamenti képviselők 12 évig, vagy legalább 3 cikluson át ülhessenek a parlamentben. Itt ugye a Tisza szavazóknak egy 10-12%-kal kevesebb arányát támogatja, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalt. Simán van persze a Fidesz szavazók körül nagyjából senki. Bizonytalanok táborát is megosztott nagyjából 50-50 ennek az ügynek a támogatottsága, de ennek a legitimitásához sem fér kétség. És nyilván akkor még végigmondom a főbb dolgokat, ugye az alkotmánybíráknak a 70%-os, bocsánat, 70 éves felső korhatárát is támogatja, 74%, miniszterelnök maximum 8 éven keresztül kormányozhasson, szintén 74% támogatja, vármegyék, illetve a főispánok megszüntetését 70-71% támogatja, pontosan átnevezését, hogy pontosan fogalmazzak, Súlyognak a megbízatásának a megszűnését is majdnem 70%, 67% támogatja.
0: Az látható ebből, hogy például ez a 12 éves korlát a képviselők tekintetében itt sem a legtámogatottabb ezen kérdések között, sőt, hát több, ahogy ma hívjuk, óellenzéki képviselő szólalt meg ez ügyben, például Kunhalmi Ágnes, aki nehezményezte azt, hogy ő annó félreállt a választásnál, ahogy azt kérte a Tisza, arról volt szó, hogy ezt majd valamilyen módon meghálálják, ehhez képest kipöckölték őt a parlamentből.
2: Igen, és nyilvánvalóan nem csak Kunhalmi Ágnesnek, de annak a több tucatni, vagy akár száz főnyi ellenzéki képviselőnek is, aki az indulását fontolgatta, és aztán végül visszalépett, ez egy valós, és én azt gondolom, hogy jogos fájdalma, de azért az látszik, hogy jelen pillanatban a szavazóknak a nagy része ezzel nem érte egyet. A Tisza párt szavazóinak mindössze 12% az, aki nem támogatja azt, hogy a parlamenti képviselők 12 évig maradjanak, vagy maximum 3 cikluson át maradjanak képviselők. Valami szolidaritást a Fidesz szavazóktól kapnak ezen képviselők, 17%-uk az, aki támogatja azt, és 81%-uk nem támogatja ezt a kérdést. Természetesen azt gondolom, hogy a Fidesz szavazóknak ez a 81% elsősorban nem Kunhalmi Ágnesért, Hatházi Ákosért, vagy Szabó Tímeáért aggódik, hanem a hanem a Fidesz képviselőinek a 80-90%-áért, aki ugye nem fog tudni a következő parlamenti ciklusok egyikében sem képviselő lenni, bár pedig úgy tűnik, hogy nem fog tudni.
0: Pulai András, köszönöm.
2: Köszönöm én is.
0: Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javítóintézetek, a HVG írt erről. Úgy tűnik, hogy megállt, és visszafordult a folyamat, hogy mit hozhat ez. Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel fogjuk átbeszélni. Jó reggelt,
3: jó reggelt kívánok!
0: Ez innentől kezdve azt jelenti, hogy minden úgy lesz, mint az előtt volt?
3: Hát összességében azt jelenti, nyilván kétszer ugyanarról nem beszélhetünk, mert azt gondolom, hogy egy sokkal gyermekcentrikusabb ellátás lesz a jövőbe, ahol hát az agresszív személyzetet gondolom sokkal hatékonyabban ki fogják szűrni, vagy nem is kerülnek alkalmazásra, és azt gondolom, hogy az ellenőrző szerveknek és a szerveknek nem nevezhető, de civil mozgalmakhoz, tehát a civil mozgalmakat képviselők is bejuthatnak ezekbe az intézményekbe, hogy hát valamilyen szinten ellenőrizzék az ott folyó tevékenységet, és itt mindenek előtt egyfajta gyermekjogi megközelítésre kell gondolni.
0: A Szőlő utcai fiatalok hol vannak most, és ők hova kerülhetnek?
3: Hogy hova kerülhetnek, arról fogalmunk sincsen. Szanaszét vannak, négy felé osztva az országba. Az teljesen megnyugtató, hogy a tervezett tököli bővítés az nem fog megvalósulni, tehát nem fiatalkorúak börtöne mellé telepítenek javítónevelő intézetet, ez biztos, ez önmagában egy örömhír. De hogy pontosan hol lesz az új intézmény, az nem tudjuk.
0: Örülünk, de félig örülünk, így fogalmazott, amikor elkezdtük a beszélgetést, mielőtt beült volna. Például a szakember hiány azért nem egy rövid távon megoldható probléma, hogyha gyermekvédelemről beszélünk. Erre mi lehet a megoldás?
3: Hát ugye a miniszterelnök bejelentette a 25%-os bérfejlesztést az egész terület számára. Ez nem csak gyerekvédelem, a teljes szociális szféra értendő alatta. Hát, hogy ez mikor realizálódik, és ugye a szakszervezetek egy része úgy gondolkodik, hogy ha netán egy későbbi időpontban, mondjuk 27. január 1-től, akkor esetleg visszamenőleges jelleggel, hát nyilván az sokkal jobb lenne. Na de ez a 25%-os bérfejlesztés, ez sokat jelent, de nem mindent. Tehát itt egy szakmai megújulásra van alapvetően szükség, és olyan életpálya modellre, ami hát motiválja az embereket, hogy ezen a területen vállaljanak munkát.
0: Lát erre törekvést az új kormányzat részéről?
3: És abszolút.
0: Gondolok itt arra, hogy nem csak a gyermekvédelem kapcsán, de úgy tűnik, hogy elindult egy szakmai egyeztetés.
3: Igen.
0: Szervezetek között egy koordinációs testületben.
3: Az ágazati miniszter létrehozott egy tanácsadó és koordinációs testületet, amelynek hát különféle szervezetek a tagjai, és van egy 24 pontos cselekvési terv, nekem nincsen felhatalmazásom, hogy erről beszéljek, de ez a 24 pont, ez nagyon mélyen taglalja a megoldásra váró feladatokat, amiből most hirtelen egyet kiemelek, ez a kórházba tartott minden egészségügyi indok nélkül ott lévő csecsemőknek a helyzetének a megoldása. Ebből a megoldásból annyi látszik, hogy egészen rövid távon ezt nem lehet megoldani. Középtávon reálisnak tűnik az, hogy olyan képzést alakítsunk ki, egy most is létező 60 órás képzés megtoldva további 30 órával, ami alkalmassá teszi a nevelőszülőket, a különleges szükségletű, azaz 0-3 éves korú gyerekek ellátására. Most ez azért legalább egy év szükséges. Most az a mozgalom, ami ugye azt jelenti, hogy megyünk és ölelgetjük a babákat, az egy nagyon jó dolog, de azért azt tudni kellene, hogy azért annak is megvan a szakmai protokollja. Szóval az nem úgy van, hogy fölkapunk egy babát, aztán elkezdjük ringatni. Bár sok ember van, akinek ez a szükséglete, hogy ilyet csináljon, de nem biztos, hogy ez egybeesik a baba szükségletével. Úgyhogy vannak szervezetek, akik ezt hosszú ideje csinálják, értenek is hozzá, úgyhogy én tudnám javasolni, hogy az újonnan előlépő lelkesedők keressék meg azokat, akiknek van már szakmai tapasztalatuk.
0: Mint ahogy egyéb más területen is, hogy kérdeskedünk. Értem, hogy nem mondhat el a pontok közül, a célirányok közül többet, nem fogom erről faggatni, de kik vesznek részt ebben a koordinációs testületben, tehát mennyire garancia, hogy valóban szakemberek ülnek ott, akik...
3: Hát ugye magamat nem fogom dicsérni, de én a Család Gyermek Ifjúság Közhasznú Egyesületet képviselem. Az SOS Gyermekfalvak Egyesülettől kezdve elég hosszú lenne felsorolni azokat a civil szervezeteket, ezt hangsúlyoznám, amelyek hát eddig is letettek valamit az asztalra, és valószínűleg nem véletlenül kérték fel őket. Úgyhogy úgy a szervezeteket képviselő személyek vonatkozásában garancia van arra, hogy hát hogy ez a 24 pontos cselekvési terv, ez átalakul egy olyan, nem tudom, akciótervé, határidőkkel és felelősökkel, és hozzárendelt forrásokkal, hogy ez belátható időn belül megvalósítható lesz.
0: Mi az, ami kormányzati rész? Ről kell ehhez, hogy megvalósuljon ez a terv. Gondolok itt arra, hogy akkor a szakmaiság ezek szerint úgy tűnik, hogy megvan, megvannak az irányelvek, hogy mi az, amin változtatni kellene. Beszéltünk egyrészt mondjuk szakemberhiányról a szociális területen, de gondolok itt nem tudom, büntetési tétel változtatásáról. Tehát mi az, amiben mondjuk egy Tisza kormány hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek tényleg létrejöjjenek?
3: Hát eleve a kormány kezdeményezte ennek a testületnek a létrejöttét, ami hát abszolút pozitív dolog, és jelzi az egész társadalom felé, hogy igényli a társadalmi részvételt a politikai és szakmai döntések meghozatalához. Na most itt, amire én azt mondom, hogy egy szakmai lépés például, hogy legyenek olyan nevelőszülők, akik kifejezetten speciálisan alkalmasak a 0-3-es gyerekek ellátására, annak van a jogszabályi háttere. Tehát ez az oktatás, a képzési programot, a képzési programba a belépést, kilépést, minősített, millió apró részlete van ennek, amit hát jogszabályba kell rögzíteni. Ezek nem ördögtől való dolgok, de ezeket meg kell csinálni, és ezek igényesek, és nyilván egy ilyen jogharmonizációra is szükség van, mert ugye az utóbbi 16 évben azt vettük észre, hogy olyan jogszabályok születtek, amik élesen ütötték a másik jogszabályt, mert úgy idegből vagy indulatból születtek ezeknek a jogszabályoknak jelentős része. Hát ennek véget szeretnénk vetni.
0: És a civilekbe sem juthattak ilyen intézményekbe?
3: Hát nem.
0: Molnár László, köszönöm.
3: Köszönöm én is.
4: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet kanyarodni, befelé a Kvassa-Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé lehet haladni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a közvágóhídnál a Kvassa-Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrs vezértere között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es, illetve szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: 3500 milliárdos vasútfejlesztés indul, hogy mik ennek a részletei, mi az új benne, mi az, amit legelőször láthatunk, erről is beszélünk Feld Mártonnal, aki a Magyar Közlekedési Klub elnökségi tagja, és Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
3: Reggelt kívánok!
2: Egy nagyon hosszú sajtótájékoztatón nagyon sok külön tétel hangzott el, nem fogjuk sorra venni, ígérem. Mi volt az, ami új volt benne szakértőként?
3: Két dolog, egyrészt maga a jelenet. Én az elmúlt 20 évben elég sok ilyen miniszteri tájékoztatót hallottam, és eszembe jutott például 2009, amikor talán a bajnai kormányminisztere azzal kezdte a működését, hogy neki az a feladata, hogy 40 milliárdot kivonjon a közösségi közlekedésből, és sok hasonló ilyet láttam ehhez képest. Nyilván öröm volt látni, hogy miniszter meg a miniszterelnök a vasútfejlesztését jelenti be, mint fő prioritásnak. A projektlistát elnézve, itt azért jellemzően olyan projekteknek a továbbviteléről van szó, melyek már korábban elindultak. Persze tanulságos, hogy az elmúlt 4 évben alig történt valami, ezért jellemzően csak előkészítési projektekről van szó, tehát itt azért jelentős a késés. Ami talán újdonság, és mindenképpen bizakodásra ad okot, új szemléletű projekt, ez a Kazincbarcika és Tiszaújváros közötti tramtrain fejlesztés, vagy például az Egerváron áthaladó vasútvonalnak a fejlesztése. Ezek olyan dolgok, amelyek eddig hát vagy egyáltalán nem, vagy részben voltak csak benne ebben a listában, ezek mindenképpen új szemléletet tükröznek. De azért szükségük van még több ilyenre.
2: Lassan megszokjuk a szót, hogy tramtrain, de ez mit jelent valójában, miben más?
3: A tramtrain rendszerek azok olyan vasúti rendszerek, amelyben a jármű az tud közlekedni a városi villamoshálózaton, és utána ki tud menni a nagyvasútra is. Jellemzően nagyobb elővárosokban szokták használni ezt olyan helyen, ahol a kiinduló és a célvárosban is van valamilyen villamoshálózat, vagy ha nincs, akkor szükséges, mert mondjuk például Kazincbarcika jó példa arra, hogy a vasútállomás nagyon messze van a városközponttól, és akkor így a villamosnak a városi feltáró képességét és a vasútnak a gyorsaságát lehet egyesíteni.
2: Karácsony Gergely üdvözölte a sajtótájékoztató tartalmát, és mondta, hogy nyilván ez a fővárosnak is sokat hozhat a közlekedés az infrastruktúra szempontjából. Miért?
3: Magában az, hogy vannak projektek, tehát ugye az elmúlt években azt hallgattuk, hogy az összes budapesti projektet lehúzták. Más kérdés, hogy vidéken sem nagyon történt semmi a Mohácsi hidat leszámítva. És hát nyilván ezek nagyon régi tervek, amiknek a tovább viteléről szó van, akár a hármas metró meghosszabbítása, akár a híveknek a fejlesztése, ezek nyilván ezek vitathatatlanul lényeges dolgok, és ha ezek végre tényleg elindulnak, akkor nyilván abból a főváros is jelentősen tud profitálni.
2: Amikor a vasútról van szó, akkor általában nyilván a személyközlekedésre gondolunk, hogy mennyit késnek a vonatok, hogy nincsen légkondi, nincsen WC, stb. Stb. De a sajtótájékoztatón azért külön kiemelték a teherforgalmat is, mert hogy minden mindennel összefügg, és hogyha ebben az irányban is sikerülne fejleszteni, az mondjuk segítene nekünk autósoknak is, hogy az autópályákról átterelje a forgalmat. Ez jó irány?
3: Persze, mindenképpen jó irány. Ráadásul ugye konkrétumok is valamilyen szinten elhangzottak ezzel kapcsolatban. Nyilván persze erre egy külön stratégiát kell írni, tehát most egy ilyen tájékoztatóban minden részlet nem kerülhet bele. Ugye ami nagyon fontos, az a vonali kapacitás növelés, tehát hogy több kitérő legyen, több állomási vágány legyen. Érdemes összevetni például, hogy a 70-es években felújított Záhony-Nyíregyháza vonal, ahol még a szovjet időkben nagy teherforgalom volt, ott milyen sűrűséggel vannak például kitérési lehetőségek, és mondjuk a Győr-Budapest vonalon, hát utóbbin sokkal kevesebb, és ez számottevő probléma. A kerülőirányok fejlesztése Budapest környékén nagyon fontos, hogy olyan kerülővonalakon, ahol jelenleg nincs felső vezeték, vagy más műszaki probléma van, ott tudjanak másfele is menni a tehervonatok, illetve hogy miből lesz az áru. Tehát ugye ki lett emelve ezen a tájékoztató, hogy az iparvágányokat fejleszteni kell, hogy valahonnan egyáltalán el tudjon indulni az áru. A Magyarország a 100 kilométerre vetített aktív iparvágányok tekintetében az utolsók között kullog Európában. Úgyhogy ebben mindenképpen előre kell lépni, illetve hát számos dolog van. Ugye itt az egyes kocsi fuvarozás támogatásának újraindítása is szerepelt a célok között, ez mindenképpen jó dolog. Ugyanakkor fontos, hogy ezért ebben a szegmensben az innovációt, az új mozdonyokat, automata kapcsolókészülékeket kell elsősorban támogatni, nem pedig egy ilyen közepesen vagy rosszul működő rendszernek a fenntartását.
2: Volt olyan is, aki kritizálta egyébként magát a bejelentést, például, hogy a 3500 milliárd, hogyha 10 évre bontjuk le, akkor nem is olyan sok ebben az iparágban, vagy voltak már korábban is nagy bejelentések, és nem lett belőle semmi. A kormányzatnak mi lehet az első feladata, vagy hol lehet először láthatóvá tenni azt, hogy valóban elindul egy ilyen típusú projekt, mi a véleménye?
3: Természetesen lehet mondani, hogy még több kéne, csak azért azt is figyelembe kell venni, hogy azért itt nyilván vannak tervezési, építőipari kapacitások, és ugye az, hogy az elmúlt 4 évben ennyire parlagon hagyták ezt az egész területet, ez nem úgy van, hogy csak így egy csettintésre, akkor most hirtelen felépülnek ezek a kapacitások, és akkor itten soha nem látott tempóban lehet előre haladni. Én azt gondolom, hogy azért 10 évre ez az összeg is meglehetősen ambiciózus. Ugyanakkor tény, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem annyira a pénzen múlik, tehát nem csak a fejlesztési dolgokkal érdemes foglalkozni. Ugye volt ebben a tájékoztatóban szó például a mellékvonalak kapcsán a lassú jelek felszámolásáról. Az nyilván részben pénzkérdés is, de legalább annyira gondolkodásbeli, szemléletbeli, illetve szervezetbeli történet. Önmagában ezekkel az ilyen szoft dolgokkal is nagyon sokat lehetne segíteni.
2: A hármas metró meghosszabbítása is szóba került. Erről mi a szakma véleménye?
3: Hát mindenképpen pozitív és régóta várt dolog. Én mondjuk speciál nem teljesen látom át, hogy ez csak Rákospalota Újpestig szerepel most ebben a projektlistában ez a projekt. hogy ez ugye Káposztásmegyerig volt eredetileg tervezve, hogy miért nem odáig megy, hiszen ugye alapvetően a kéregvezetésű, mélyvezetésű szakasza az ugye az Újpest központ és Rákospalot a Újpest közötti, utána felszínen menne tovább, tehát onnan már viszonylag olcsón tovább lehetne vinni, ráadásul a 14-es villamos pályája úgy lett kialakítva, hogy a metrót akár fogadni is tudja későbbiekben. Ez egy kicsit furcsa dolog, de nyilván, ha már csak a Rákospalot-Újpest vasútállomást eléri a metró, az is előrelépés.
2: Feld Márton, köszönöm.
3: Én is köszönöm, viszont hallás.
2: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok. Végignézték, ahogy 2700 embert kirúgnak mellőlük, eddig például karbantartási munkát kellett végezniük, és most ők is távoznak. Erről ír a Telex, miközben a Dunai Vasműnél újabb 150 embert bocsátanak el. Kimarad még, és ők eddig mit csináltak, erről is beszélünk Magyar Zoltánnal, a Dunaferdévé Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Akiket most elbocsátottak, 150 főről beszélünk, ők milyen munkát végeztek?
4: Őket még nem bocsájtották, itt pontosítanék egy kicsit, ugye a csoportos létszámleépítés szándékát jelentette be a felszámoló. Ők az ISD Power Kft.-nek az alkalmazottai, és gyakorlatilag az energiaszolgáltatással foglalkoznak az érintett munkavállalók. Tehát ez a cég szolgáltatta a Dunai Vasmű korábbi vagy különböző leányvállalatainak az energiát, vízszolgáltatás, fűtés, villamosenergia, gáz és egyebek mellett, és hát ezek a dolgozók az elmúlt időszakban ugye az állat megóvással foglalkoztak, gyakorlatilag ne fagyjanak el a különböző berendezések, illetve hát a még bent lévő dolgozók megkapják a megfelelő szolgáltatásukat.
2: Az, hogy még nem bocsátották el őket, de bejelentették a csoportos létszámleépítést, jelentheti azt, hogy megúszhatják?
4: Ilyen esetben már ritkán szoktam ezt jelenteni, ugye itt a hátterét is vizsgálni kell a bejelentésnek. Sajnos nagyon minimális a kommunikáció a törvényhozókkal, jogalkotókkal, de ugye nemrégiben született egy kormányhatározat, amely alapján kevesebb összeget biztosít az állam az állagmegóvásra, az iparbiztonságra, mint eddig. Hónapokon keresztül most már 1 milliárd forintot biztosított az állam, és most ezt a legutóbbi alkalommal 820 millió forintra csökkentette. Úgy tudjuk, hogy a jövőben ezt tovább szeretnék csökkenteni, valószínűleg erre készülnek föl a felszámolók.
2: Hogyha azt mondjuk, hogy Dunafer vagy Dunai Vasmű, akkor szerintem sokan azt gondolhatjuk, hogy hát ez már rég bezárt, nem? Hogy itt az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk erről. Honnan indult ez a kávária? Hol tartunk most? Van-e még miben reménykedni azoknak, akiket anno elküldtek több mint egy éve?
4: Hát a kálvári az nagyon-nagyon régről, tehát 6-7 évre vissza kellene menni, csak röviden ugye az ISD Dunafer Zrt. És leányvállalatai a 2020-as évben felszámolás alá kerültek, amelyből következett egy értékesítés. Itt egyébként megemlítem, hogy az érintett cég, az ISD Power akkor nem került értékesítésre, felszámolás alatt maradt.
2: Ugye ezt is bonyolult átlátnunk, hogy több cégről van szó, egyik a másikhoz hogyan kapcsolódott.
4: Volt egy anyavállalat, az ISD Dunafer Zrt., ami az acél gyártással és feldolgozással foglalkozott, ezen kívül az ISD Koksoló Kft., ami Cox gyártással, és az ISD Power, ami az energia szolgáltatással foglalkozott, csak hogy a legnagyobbakat említsem.
2: És ez utóbbiról van most szó, ezt tegyük hozzá?
4: Így van, itt az összes vállalatnál azért jóval több mint 5000 ember foglalkozott valamikor. És ugye értékesítették, felszámolták az ISD Dunafer Zrt.-t és az ISD Koksolót, ebből a két cégből később csináltak a felszámolók kettő újabb céget, Duna Rolling, Duna Furnace néven. Az eszközöket aportálták ezekbe a cégekbe, illetve a munkavállalók jogutódlással ide átkerültek, és ez a két cég került értékesítésre, amit aztán a Liberty felvásárolt. És hát innen indult a történelmünk második szakasza, ami még rosszabbra sikerült, mint a korábbi. Ugye az ígéretekkel ellentétben nem modernizálás történt, hanem inkább gyárállítás és hát sokkal súlyosabb tevékenységek, amik a gyár végét jelentették gyakorlatilag, és oda jutottunk, hogy egy újabb felszámolást kellett elindítani, és az összes közel az összes munkavállalót, körülbelül a 95%-át, tavaly évben ugye 2700 főt kellett elbocsátani ennek a két cégnek, és aztán most jutunk el ugye az ISD Powerhez, aki most jutott arra döntésre, hogy létszámleépítést eszközön.
2: Az egykor a dolgozók nagyon sokáig reménykedtek még, hogy újjáélethet ez a cég, és nyilván nem véletlenül, mert hogy az előző kormányzattól is kaptak erre vonatkozóan biztatást. Ezzel mi lett végül?
4: Igen, még most is minden pillanatban az ott dolgozók, vagy a volt ott dolgozók minden pillanatban reménykednek, hogy lesz megoldás. Ugye voltak korábbi kormányzati szándékok értékesítésre, most legutóbb is történt egyfajta előkészület ahhoz, hogy értékesíteni tudják a megmaradt és működő területeket. Ehhez fölvettek egyébként közel 100 főt év elején.
2: Határozott idejű
4: munkaszerződéssel, nekik meg lett hosszabbítva kétszer a munkaszerződésük, majd június 15-én már nem hosszabbították meg a munkaszerződésüket. Tehát itt a remény mindig megvolt. Ebben az időszakban egyébként érkezett 2-3 befektető, aki komolyan érdeklődött a vállalatért, tehát reménykedtünk abból, hogy ezt a végén sikerrel zárjuk. De jelenleg ide jutottunk, hogy...
2: Mit jelentett a térségben a Dunafer, és mit jelenthetne, hogyha azt sikerülne újjáéleszteni? Tehát van-e iparági esély arra egyébként, vagy értelme?
4: Én azt gondolom, hogy szakértőktől, tehát rendes, tehát acélipari szakértőkre gondolok, nem jogászokra és pénzügyi szakértőkre, acélipari szakértők szerint lenne jövője. Ugye egy olyan szűk szegmens töltött ki a Dunafer terméke, amire most is lenne kereslet. Nagyon gyorsan, nagyon rövid időn belül tudtunk nagyon minimális megrendeléseket teljesíteni, amit most a piac nem képes. Úgyhogy jövőnk mindenképp lenne, azt gondolom.
2: Akik ott dolgoztak, azóta mondjuk ha reménykednek, ha nem, hogyan tudnak elhelyezkedni? Van-e bármilyen visszajelzése a szakszervezetnek erről, hiszen nagyon speciális szakmáról beszélünk.
4: Igen, nagyon nehéz. Tehát ugye 2700 főt bocsájtottak el a tavalyi évben. A legutolsó információink szerint körülbelül olyan 1100 fő nem talált még állást. Ez ugye a legutolsó információ az ilyen február környéki. Hát ehhez jött hozzá most a 63 főnek az elbocsájtása, aki határozott idejű szerződésre rendelkezett, és majd most a 150 fő. Tehát nagyon nagy az a létszám, aki még nem talált munkahelyet. Évek óta új foglalkoztató Dunaújváros és környékére nem települt, illetve hát azért itt azzal is foglalkozni kell, hogy acélipari munkavállalókról van szó. Ide tanultak, itt képezték magukat. Nagyon-nagyon sokszor 35-40 és nem ritka, hogy 45 évet dolgoztak le folyamatos váltóműszakban az acéliparban. Itt az, hogy felmondunk nekik, és aztán kezdjetek magatokkal valamit, ez nagyon-nagyon kevés, tehát sokkal-sokkal több segítségre lenne szüksége az érintetteknek, amit már most már egy éve nem kapnak meg gyakorlatilag.
2: Hányan maradtak most, és ők mit csinálnak még ott?
4: Most még ugye így körülbelül 500 fő van benne a különböző vállalatoknál. Mindegyik ugye felszámolás alatt van, ezzel a 150 fővel egy ilyen 350 főre fog csökkenni. Gyakorlatilag a túlélésünkért küzdenek, különböző berendezéseket próbálnak meg életben tartani, azért, hogy a gyár értéke megmaradjon. Tehát tudni kell, hogyha ez a rendszer folytatódik, és további költségcsökkentések valósulnak meg, gyakorlatilag működésképtelen és értéktelenné fog válni ez a gyár.
2: A mostani kormányzattól kapnak-e bármilyen biztatást?
4: Nem, ezt elég röviden tudom. Nem. Nagyon sok levelet írtam már különböző minisztériumoknak. Egyetlen egy fővel tudtunk egyeztetni, Nagy Ervinnel. Be is jött a gyárba és tartott dolgozóknak egy tájékoztatást, de további szereplőkkel egyszerűen nem tudunk kapcsolatba lépni. Nem tudjuk, hogy hozzák meg a döntéseiket, mi alapján döntenek. Nem is tudunk így ezáltal beleszólni a döntésekbe, nem tudjuk elmondani a véleményünket. És ami nagyon-nagyon aggasztó, hogy gyakorlatilag a területen sem jelenik meg olyan döntéshozó, vagy olyan személy, aki kíváncsi lenne arra, hogy a gyárkapun belül hogyan is néz ki ez a vertikum, mire is lenne egyébként szükség.
2: Magyar Zoltán, köszönöm.
4: Köszönöm szépen.
2: Boga László adott egy interjút, aki az Egészségügyi Minisztérium fekvő és járóbeteg szakellátásáért felelős államtitkára, és bizony felhívta a figyelmet több olyan dologra, amelyet gyakorlatilag eddig is tudtunk, de ami fókuszába kerülhet a Tisza kormánynál, hogyha egészségügyről és első lépésekről beszélünk. Kincses Gyula egészségügyi szakértő vendégem, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Körülbelül az interjú tartalmával egyetért, van benne új dolog? Tehát beszéltek benne várólistáról, pszichiátriáról, arról, hogy mondjuk hogyan lehetne átcsoportosítani az egészségügyi dolgozókat.
5: Sajnos legfeljebb bővíteni tudom a leltárt, nem pedig szűkíteni. Bármerre nézünk, az egészségügyben mindig valamilyen konfliktussal, problémával, hiánnyal találkozunk. Ugye a másik államtitkár, Porpáczi Krisztina államtitkár asszony, szintén egy héten belül mondta azt, hogy az alapellátás jelenlegi rendszere nem tartható fent. Tehát általában nagyon komoly problémák vannak. Ennek két alapvető okát látom. Az egyik, amit nem tudom, hányszor el kell mondani, hogy hihetetlenül nemzetközi szükséglethez képest is, meg nemzetközi összehasonlításban is nagyon keveset költött tartósan magyar kormány egészségügyre. Ugye egyedül 2021 környékén értük el az 5%-át a közkiadásoknak a GDP-ből, de miért? Covid miatt lezuhant a GDP, tehát könnyebb volt a százalékot megemelni, másrészt a Covid kiadásokat is ebbe tették. De amúgy 4,2-4,6% között ingadozik, ez a V4-ek átlagánál is kevesebb. Tehát önmagában ki kell mondani, hogy ennyi pénzből nem lehet tisztességes ellátást nyújtani. A másik probléma, hogy megpróbálták az ellátórendszer szerkezetét gyakorlatilag megőrizni. Ugye kórházat nem zárunk be, praxis nem zárunk be, stb., mert az politikai kockázat, és ezért különböző trükkökkel kénytelenek a működés látszatát fenntartani az intézmények, és ezek a szabályok valóban teljesen kaotikus helyzeteket tudnak idézni. Valójában ma, épp múltkor beszélgettünk erről államtitkár úrral, hogy senki nem tudja, hogy akkor ki, hol dolgozik, hány jogviszonyban, milyen módon, mert muszáj. Ugyanakkor, ha belegondolunk, ugye a Muga államtitkár úr is mondja, hogy a működés fenntartásához külsősöket kell igénybe venni, akik drágábbak. Most akkor mi lenne, hogyha azt a pénzt odadnák annak az egységnek, hogy ne drágábban külsősökkel kelljen a működés fenntartani, hanem saját dolgozóikat tudják megtartani. Tehát ilyen irányú változásokra lehet számítani, de egyáltalán általában az ellátórendszernek azt a modernizációját, ami követi a technológiai fejlődést, mert ugye a probléma másik gyökeréről nem beszéltünk, hogy hihetetlenül fejlődik az orvostudomány. Másfajta technológiákkal kell és lehet ma már gyógyítani. Nem kell annyi kórházi kezelés, rengeteg dolgot meg lehet ambulanter oldani, meg lehet gyógyszerrel oldani, amit régen műtéttel, meg tartós kórházzal oldottunk meg. Na most ezt nem követi le az ellátórendszer működése és szerkezete, és ezért van ez a össze-vissza hazudozunk, foltozgatunk, toldozgatunk helyzet.
2: Egy iszonyatosan komplex problémáról van szó, ahogy azt ön is felvázolta, és körülbelül azt szoktuk meg, hogy az egészségügy az egy ilyen feneketlen kút, és politikai szempontból igen, bármilyen mondjuk radikális változtatást szeretne valaki elérni, az rögtön politikai kockázat. Mennyiben lesz más a feladata ennek a mostani Tisza kormánynak?
5: A feladat abszolút más, mert most már nem lehet tartósan ezt a spanyol falat tartom, meg elmondom, hogy jó ez így, csak majdnem, hanem muszáj egy átfogó reformot lépésről lépésre elindítani. Valóban nem lehet egy lépcsőben megoldani, mert ez az újabb ellátási zavarokat okozna, de Hegedűs Zsolt végig arról beszél, hogy nyíltság, transzparencia, párbeszéd. Tehát először el kell jutni oda, hogy a szakmán belül megegyezni, hogy merre megyünk, utána legalább ilyen fontos vagy fontosabb, hogy a lakossággal, a betegekkel megbeszélni. Hogy igen, ha megszűnik az az osztály, akkor és arrébra kell menni, akkor nehezebb a nagymamának elvinni a húslevest, de jobb ellátást fog kapni. És mi a fontosabb, hogy közel legyen egy szakmailag nem megfelelő ellátás, vagy az, hogy mindenki tisztességes, szakmailag korszerű ellátást kapjon. Tehát ezekről kell egy párbeszédet indítani, és tudom, mert különböző baráti kapcsolatok miatt tudom, hogy érdemi munka folyik, csak azt is tudom, hogy ugye nem volt ilyen, hogy egészségügyi minisztérium. Tehát nincs apparátus, aminek a tetejére át kellett az embereket ültetni, és azok teszik a dolgukat. Tehát ezért egy picit csúszásban van ez a folyamat kívülről nézve, amiről beszéltem, mert fel kell építeni magát a minisztériumot, az apparátust ahhoz, hogy ilyen működés előtt tudjon állni.
2: És arról nem beszélve, hogy bármilyen intézkedést hoznak, annak a látszata az, ha valahol az egészségügyben hosszú távú csak.
5: Igen, de nem szeretem ezt a szót, hogy gesztus politizálás, de erre is szükség van. Tehát vannak olyan dolgok, ilyen volt például a kamerák leszerelése. Ez GDP arányosan nem egy komoly összeg. Valójában ettől nem lesz se több házi orvos, nem lesz se több nővér, tehát ilyen szempontból mondhatnám azt, hogy ennek nincs semmi jelentősége, de nem igaz. Komoly jelentősége van, mert azt üzeni, hogy nem ez a rendőri megfigyelem, és majd akkor aki rossz lesz, azt megverem típusú vezetés van, hanem egy a kollégákat partnernek tekintő, szakmaiságukban hívő vezetés állt fel, amik együtt akar velük működni. Tehát ilyen irányban már vannak elmozdulások, és vannak mérhető vagy látható eredmények, de természetesen ezek még nem tudnak a működésben vagy a létszámhiányban megjelenni.
2: Amikor arról kérdezték az államtitkárt, hogy hol a legkritikusabb a helyzet, akkor gondolom nehéz volt kiválasztani, de azért felsorolt néhány területet, például a sürgősségi ellátás, vagy a gyermekgyógyászat, amiről azt gondolnánk, hogyha valamire, akkor első körben figyelünk oda, pszichiátria, sőt egyes szakterületeknek külön vezetőket, felelőseket is meghatározott. Ön ebből a nem kicsi listából melyiket tartja most a legkritikusabbnak, ami azonnali beavatkozást igényelne a mindegyiken túl?
5: Talán azért a sürgősséget, mert a többi területen lehet átszervezéssel, járóbeteg, fekvőbeteg terület átalakítással valamit csinálni. A sürgősséget nem. A sürgősségnek annak működni kell.
2: Ott nem lehet.
5: Igen, így van, így van. Tehát ezért azt tartom kifejezetten fontosnak. Ugyanakkor az is természetes, hogy a sürgősségi ellátás sem tekintendő, vagy kezelhető csak a sürgősségi osztályok tekintetében. Tehát az alapellátási ügyelettől kezdve a mentőkig ezt végig kell gondolni, és főleg ugye sok helyen a sürgősséggel az a baj, hogy felveszik a beteget, mert sürgős volt, ellátták, de nincs hova tenni. Mert nincs hova átadni a beteget, tehát azért ez se ennyire egyszerű kérdés, de ezt gondolom fontosnak, és nagyon üzenetértékűnek tartom azt, hogy a pszichiátria bekerült a bevallott problémák közé. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem volt az, csak valamilyen nem is szemérmesség, hanem valamilyen furcsa attitűd miatt régen ezt nem, hát a pszichiá... Azok nem normális. Szóval
2: volt egy,
5: igen. Azért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy a mentális egészség visszakapja, vagy megkapja azt a figyelmet, ami az ország állapotában és a közbeszéd és az egyáltalán az emberek életminőségében megilleti.
2: Ki kérik az önvéleményét?
5: Bocsánat, tehát azért volt ez a... Mert miért kérnék ki abban az... Tehát nincs olyan pozícióban, amihez kellene. Ettől még természetesen vannak beszélgetések, és természetesen aktív kapcsolaton van az orvosi kamara csoportjaival, akiknek a véleményt viszont kikérik, és azon keresztül az én véleményem is eljut.
2: Kincses Gyula, köszönöm.
5: Én is köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásokra, lezárásra kell készülni. A Soroksáruton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet kanyarodni, befelé a Kvassőjenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi Soroksár úti lehajtójáról és a Máriási utcából csak a Boráros tér felé lehet haladni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, a közvágó hídnál a Kvassőjenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezértere között pótlóbusszal lehet utazni, a 28A villamos nem jár, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es, illetve szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Megszavazták az iskolakezdési támogatást, sőt, mindenki igennel voksolt, ez talán egy ritka pillanat volt a parlamentben, és vonatkozik ez az egyszülősökre is. De nem mindenki tudja, hogy ehhez bizony regisztrálni kell, vagy be kell jelenteni, mi ki és mi számít egyszülősnek, egyáltalán hányan lehetnek, ezt is átbeszéljük majd Monostori Judit demográfussal. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Nagy Anna az egyszülős központ vezetője egy korábbi felmérést, amikor ismertetett, akkor azt mondta, hogy a családoknak a 28%-a, ami számomra azért sokkoló adat volt, tehát mondjuk az egyharmada egyszülős. Tehát vagy az apuka egyedül, vagy az anyuka egyedül neveli a gyermeket, vagy gyermekeket. Most ugye egy ilyen rendeletnél, amikor támogatást kaphatnának az egyszülősök, én azt gondolnám civilként, hogy érdekük minél több szülőnek regisztrálni is magát. Kiderülhet az, hogy sokkal többen vagyunk egyszülősek?
6: Azt gondolom, hogy itt többféle adat van forgalomban. Az egyik, amire Nagy Anna is utalt, és valóban én ezt tartom egy reális számnak, ez a népszámlálási adatokon alapszik. Ugye a népszámlálási adatokon azt vizsgáljuk, hogy kik élnek a háztartásban, tehát azokat tekintjük egyszülős családoknak, ahol a szülő egyedül neveli a gyermekeket, függetlenül attól, hogy az a hiányzó szülő az milyen módon vesz részt a gyermek nevelésében. Ugye ezt, hogyha gyereknek a 0 és 24 év közötti fiatalokat tekintjük, hiszen ugye az egyetemi évekkel azért jelentősen kitolódott a gyermekkor határa is, akkor ez olyan 341 ezer családot jelent. A mostani intézkedés természetesen nem érinti az összes egyszülős családot, azokat érinti, akik iskolások és emelt családi pótlékot kapnak. Általános iskolába és középiskolába népszámlálás adatai szerint olyan 250-260 ezer olyan gyerek jár, aki egy szülős családban él, tehát akit egyedül nevel az anyukája vagy az apukája. Ők lehetnek azok, akik ennek az intézkedésnek az egyik célcsoportja. Azt látni kell, hogy a regisztráció az egy teljesen más történet, tehát regisztrálni egy szülős családként azért regisztrálnak a szülők, mert magasabb családi pótlékot kapnak. Most ez a magasabb családi pótlék, ez egy ilyen 1000 forintos különbséget jelent a két szülős családokhoz képest, ugye elég jól belátható, hogy nem igazán érdekel a családoknak az, hogy bejelentsék ezt az egyszülős státuszt, hiszen olyan kicsi összeggel kapnak nagyobb támogatást, tehát amit kincstári adatokból látunk, az egy ennél valamivel kisebb szám, éppen ebből azokból kifolyólag.
2: Meg hogyha mondjuk rendezett körülmények között történik a gyermeknek az elhelyezése, és itt nem csak válásról beszélek, tehát nyilván saját példám is van, nem voltunk házasok, egyedül nevelem a kisfiamat, de teljesen kulturáltan tudunk együttműködni, fel sem merült, hogy bárhol ezt be kell jelenteni.
6: Igen, igen, igen.
2: Az egyszülős családoknak mekkora segítség lehet egyébként egy ilyen támogatás?
6: Azt gondolom, hogy nagyon nagy részüknek segítség, és hogyha a mostani intézkedés csomagról beszélünk, akkor azt is látni kell, hogy azokban a célcsoportokban, amiket megjelölt a kormányzat, nagyon sok átfedés van. Tehát az egyedül nevelő szülők között vannak, akik árvaellátást kapnak, tehát egyedül álló szülővé úgy is lehet válni, hogy valaki megözvegyül. Ez nyilván akkor egy alcsoportját jelenti tulajdonképpen az egyedül nevelő szülőknek, és ők is benne vannak a célcsoportban. Nagyon sokan vannak közöttük, akik tartósan beteg, fogyatékos gyereket nevelnek. Ugye ez is egy óriási probléma, hiszen egy párkapcsolat megbomlásának sajnos oka lehet az, hogy a gyerekkel valamilyen súlyosabb probléma van, és azt látjuk a kutatásokból, hogy bizony sok elsősorban anya marad egyedül a beteg gyerekkel. Tehát ugye ők is a célcsoport között vannak két oldalról is, tehát ez szerintem nagyon fontos. És azt is látjuk, hogy a szegénységi mutatóik kifejezetten magasak az egyedül nevelő családoknak. Az elmúlt másfél-két évtizedben ugye a szegénység adatokból azt lehetett látni, hogy sok vonatkozást másfél-két évtizedben ugye a szegénység adatokból

0: akik sokkal sérülékenyebbek, mint a társadalom egyéb csoportjai.
1: Hogyha szociális intézkedésről van szó, és tegyük félre az anyagiakat, hogy mondjuk óriási segítség, bármilyen családi pótlék, ami magasabb, vagy akár egy ilyen iskola kezdési támogatás, mik lehetnének azok az intézkedések egyébként, ami mondjuk az egyszülős családokat segítik?
0: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok minden, tehát ugye azt, akik egyedül nevelnek, nagyon jól tudják, hogy a legfőbb érték az például az idő, az energia. Tehát mindazok, amik ugye nem láthatóak egy családpolitika, egy szociálpolitika felől, de valójában tényleg a mindennapoknak a megszervezése. Tehát, hogy biztosan nagyon sok olyan intézkedésben lehetne gondolkodni, ami mondjuk például a gyerekek nappali ellátásával kapcsolatos, tehát bölcsödékben, óvodákban, egyrészt a férőhelyek bővítése, ugye további bővítése bölcsödékben, de hogy igazából valami olyan rendszert kiépíteni, amiben nem azt érzi a szülő, hogy mindig az én gyerekem jön el utoljára, mindig már az óvónénivel kettesben van, vagy a bölcsödei gondozóval a bölcsödében. Tehát, hogy az nagyon sokat jelentene, hogyha intézményes segítség lenne például arra, hogy a gyerekeket el tudják helyezni a szülők, amikor valamilyen tennivalójuk akad. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos lenne, és ugye ez egy szemléletbeli változás is, hogy egy válás után azért szülőtársak maradunk, tehát minél többet tudunk tenni azért, hogy a férfiak és a nők válás után is, a kapcsolat megbomlása után is érezzék ennek a felelősségét, és lehetőségük legyen arra, hogy mondjuk például váltott gondoskodásban neveljék a gyerekeket, akkor ez nagyon sokat enyhítene ezeknek a családoknak a problémáin. Na most ez nyilván munkaerőpiaci kérdés, stb. Tehát ugye itt mindenképpen átalakul egy család helyzete, a mindennapjai, hogyha elválnak. Mind a két szülőnek ugye meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy akkor az egyik héten mondjuk gondoskodik a gyerekről, a másik héten inkább a munkájára koncentrál, vagy töltekezik. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, ilyenekre is szükség lenne, valóban nem csak anyagi segítségre.
1: Sok példa van a környezetemben, sajnos. Van, aki azt a példát követi, amit most ön is említett, hogy A7, B7 van gyakorlatilag valahogy megosztva. Nekem szerencsém van, mert anyukám tud segíteni, tehát hogyha éjfélig fönt van a gyerek, 3-kor tudok kelni, mert van, aki ott van vele. De nagyon sok olyan ismerősöm is van, aki teljesen egyedül, nem csak a saját gyermekét próbálja mondjuk megoldani, hanem mondjuk haza az édesanyját vagy a szüleit is próbálja segíteni. Igen. Mi jellemző demográfiai szempontból azok, akik egyedül maradnak, így vagy úgy, ön szerint melyik csoportba tartoznak inkább? Tehát amikor inkább egyszülősről beszélünk...
0: Azt akkor... gondolom, hogy inkább az utóbbiba. Tehát a váltott gondoskodás terjedőben van, azt is mondhatnám, hogy egy kicsit divatos, de azért ez nem minden családnál működik, és nem minden gyereknél működik. Tehát minden családnak meg kell találni a saját útját, és azt a családi és egyéb networköt is, aki segítőként be tud lépni. De itt azért hosszú távon gondolkodva azt tudom mondani, hogy egyáltalán például a generációk közötti együttműködés, tehát azoknak az időseknek a bevonása, akár intézményes szinten is, akiknek van energiája, akiknek az unokái messze vannak, akiknek az unokái külföldön vannak. Tehát ezeknek az idősebbeknek a bevonása, korepetálásra, közös tanulásra, vigyázásra, sétára, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon gyümölcsöző lehet, és ezeknek a feltételeit is érdemes lenne megteremteni, és egy picit rásegíteni. Egyébként pont az egyszülős központban vannak ilyen kezdeményezések, de hát nyilván ezek egyedi dolgok maradnak egészen addig, amíg egy ilyen szemléletváltás nem megy végbe, és próbálunk ez irányba elmozdulni.
1: Hát ha talán most, amikor külön az egyszülősök is meg vannak említve egy ilyen iskola kezdési támogatásnál, Monastori Judit, nagyon szépen köszönöm, és azért információ az egyszülősöknek, akik nem regisztráltak még egyébként, hogy az Államkincstárnál ezt például megtehetik. Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Alig heverték ki a sportrajongók a foci VB-t, már is itt a Forma 1, ráadásul itt nálunk, úgyhogy van min izgulni azoknak, akik követik az eseményeket, de mit jelent mindez egyébként, mondjuk gazdasági szempontból? Erről is beszélünk Szabados Gábor.

0: sportközgazdásszal, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: A tavalyi Forma 1 kapcsán azt olvastam, hogy egyfajta rekord volt, rengeteg külföldi érkezett, gazdasági szempontból is nagyon jót tett az országnak. Ilyenkor már látszik, hogy mondjuk ez a hétvége mit hoz nekünk?
1: Az már látszik nyilván, hogy például mennyi jegy fogyott el, hiszen ilyenkor már azért elég nehéz jegyhez jutni. Természetesen a többi az még nem látszik, de hozzáteszem, hogy azok a számok, amelyek ugye ilyenkor nyilvánosságra kerülnek, hogy például mennyit költöttek a turisták, stb. Ezek ugye olyan felmérések, amelyek általában utólag készülnek el, nyilván vannak előzetes becslések is, tehát azért ez nem egy olyan pontos rendszer, hogy azonnal láthassuk a számokat. Itt nyilván a korábbi eseményekből és más eseményekből is lehet becsülni, illetve általában készülnek olyan közvéleménykutatásra hasonló felmérések, tehát egyszerűen a szurkolók megkérdezése, ami alapján azért elég jól fel lehet azt mérni, hogy összességében ez milyen gazdasági hatást jelent. Itt ugye azt tudjuk, hogy a résztvevő nézőknek a jelentős része külföldi, tehát ez akár ilyen 80% fölött is lehet bőven a külföldieknek a részaránya, és hogyha az ő költésükbe belevesszük azt, hogy ők azért ugye nyilván nem csak a jegyet veszik meg, hanem azért jelentősebb költést is, 1000 euró közeli költést is véghez vihetnek fejenként, akkor azért láthatjuk azt, hogy itt bőven-bőven egy 50 milliárd forint fölött van az, amit Magyarországon elköltenek. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az az összeg, ami például a magyar vállalkozásoknál egy plusz bevételként lecsapódik a nagy díjnak köszönhetően.
0: Annak már hagyománya van, hogy a Forma 1-et nálunk is rendezik. Ez brand szempontjából mit jelent Magyarországnak?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez még fontosabb is, mint a költés. Tehát itt mindig lehet beszélni a számokról, ezek nagyon jók, de összességében Magyarország számára ez a brand hatás, ez sokkal többet ér. Tehát ez egy olyan országimás hatás, amit máshogy egyszerűen nem tudnánk megkapni, megszerezni. Magyarország értékét, pozícióját, helyét a világban semmi más nem tudja ennyire növelni. Gondoljunk abba bele, hogy a 21 néhány országban van Formula 1-es nagydíj. Önmagában, hogy ebben a körben benne vagyunk, kik vannak itt a világ legnagyobb, gazdaságilag legerősebb országai, és a legdinamikusabban, gazdaságilag legdinamikusabban fejlődő országok. Gyakorlatilag nincs semmilyen olyan kritériumrendszer, ami alapján mi egy ilyen elit csoportba beletartozhatnánk. Tulajdonképpen a Formula 1 az egyetlen. Egy olyan térképre, egy olyan mezőnybe tesz ez minket, ahol egyébként lássuk be, nem lenne semmi kevalónk. Tehát ilyen szempontból tényleg egy magasabb polcra helyezi Magyarországot ez a Formula 1-es futam. Nem véletlenül, hogy itt a környező országokban még soha nem volt Formula 1-es futam. A volt szocialista országok közül is csak Oroszországban volt egy ideig. De most gondoljuk arra, például Skandináviában sincs, talán a 70-es években volt utoljára svéd nagydíj. Tehát egy olyan körben vagyunk benne, ami kifejezetten egy ilyen elit státuszt ad az országnak, és ez nyilván ez turizmusban, gazdasági befektetésekben, a magyar exporttermékeknek a külföldi forgalmában, de minden másban, akár a magyar munkavállalóknak a magyarországi megítélésében, tehát rengeteg olyan kérdésben segíti a magyar gazdasági és társadalmi hatást, ami egyébként az egész magyar nemzet megítélésére hatással van.
0: Van reálisan olyan hasonló presztízsű sportesemény egyébként, amire potenciálisan pályázhatna Magyarország? Tehát, hogy mondjuk megvan hozzá az infrastruktúránk, vagy kialakítható lenne, és hasonló hozadéka lenne? Nyilván a foci VB után kérdezem ezt.
1: Gyakorlatilag csak a labdarúgás, igen. Ugye volt idén már Magyarországon bajnokok ligája döntő, az nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanez a pozitív hatás, de gyakorlatilag labdarúgáson kívül más sportág nem tud ilyen hatást kifejteni. Tehát ugye volt már atlétikai világbajnokságunk, úszó világbajnokságunk, az ugye lesz még egy jövőre is. Nyilván ezeknek is nagyon komoly hatása van, de Formula 1-hez és labdarúgáshoz semmi más nem érhető.
0: No, akkor ha már foci és foci VB, kérem, hogy értékelje az idei VB-t is, ami sokak szerint túl hosszú volt. Volt, aki ki volt akadva, például az öcsém, aki foci rajongó, hogy miért kell oda ivószünet, meg hosszabb reklám a döntőben, stb. De hát ennek nyilván mind gazdasági hatásai voltak Amerika szempontjából. Hogyan látja, hogyan értékeli ezt a több mint egy hónapot?
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a problémák, amelyek itt felmerültek, akár valóban a mérkőzések mennyisége, akár ugye a reklámszünetek, nevezzük nyugodtan a reklámszünetnek, nem kell ivószünetnek becézgetni. Persze, ezeknek mind gazdasági oka volt. Azért volt több csapat, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, azért voltak a reklámszünetek, hogy a FIFA több pénzt tudjon keresni, és így tovább. Ez be is jött, tehát tényleg óriási rekordbevételt ért el a FIFA. Aminek örülni lehet, futball szurkolói szempontból most az egy dolog, hogy a FIFA pénzügyesei minek örülnek, ezt tegyük félre. Aminek szurkolói szempontból örülni lehet, hogy ez nem okozott szakmai problémát. Ugye sokan féltek attól, hogy nagyon felhigul a mező, gyenge lesz a mérkőzés színvonal, ki fognak lógni az új csapatok. Nyilván volt egy-két csapat, aki kilógott, ami minden VB-n van, de alapvetően az új országok megállták a helyüket, akár Zöldfoki köztársaság, de még Curaçao is, tehát tényleg szakmailag azt gondolom, hogy egy jó színvonalú világbajnokságot láthattunk minden egyéb probléma ellenére, ennek szurkolói szempontból abszolút örülni kell, és ráadásul ugye azt láttuk, hogy azok a sztárok, akiktől a legtöbbet várta az ember, azok tényleg, hát ilyen küzdelmet ugye a góllövő listán szinte még egy világbajnokságon sem láttunk, tehát tényleg a legnagyobb sztárok a legjobb formájukat hozták. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy szakmailag és szurkolói szempontból is egy jó világbajnokságon vagyunk túl.
0: No, de akkor azt mondja, hogy sportközgazdászként igazából tanácsolná, hogy tartsák meg ugyanezeket a következő VB-re is?
1: Azért mindent nem. Tehát én is azt gondolom, hogy például ez a reklámszünet bármennyire is hasznos volt pénzügyileg, a labdarúgástól idegen, a játékot megtöri, tehát ez például szakmailag én azt gondolom, hogy nem használ a labdarúgásnak, tehát hosszú távon ez nem jó. Én azt gondolom egyébként, hogy a mai digitális világban már vannak olyan megoldások, akár most hasamra ütök, beúsztatok reklámot a képernyőre a közvetítés közben, amivel azért ki lehet az kerülni, hogy a játéknak meg kelljen állnia. Tehát én azt gondolom, hogy erre feltétlenül azért nincsen szükség, nem vért, hogy az UEFA is azt mondta, hogy már pedig bajnokok ligájában, Európa-bajnokságon nem fognak ilyet alkalmazni kötelezően, tehát csak akkor, hogyha ezt az időjárás valóban indokolja. A nagyobb létszám, én továbbra is azt gondolom egyébként, hogy szakmailag a 32-es mezőny az indokoltabb lenne, de olyat még nem láttunk, hogy a világbajnokság létszáma csökkent volna, csak olyat, hogy nő. Tehát ehhez jobb, ha mindenki hozzászokik, hogy ez a 48 lesz a minimum, aztán még az is lehet, hogy ezt is növeli a FIFA, hiszen már rebesgetik, hogy akár 64-re felemelik a következő VB-re a létszámot, akár csak egyedi jelleggel. Ott már azért azt gondolom, hogy ott nagyon komoly problémák lehetnek szakmai szempontból, tehát én azt nem javasolnám a FIFA-nak, de nyilván nem engem fognak megkérdezni.
0: Szabados Gábor, köszönöm.
1: Köszönöm én is.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Már a nyár elején jelezte a szakma, hogy bajok lehetnek a Balatonnál több szempontból. Az asszály az egyik kérdés, de most nem erről lesz szó, hanem a turizmus tekintetében. Hogyha valaki arra járt az elmúlt hetekben, akkor valószínűleg tapasztalta, hogy sokkal kevesebb a turista, mint mondjuk egy éve korábban. De hát szakmailag is bajban vannak, mert nagy a munkaerőhiány. Hogy eddig milyen a szezon, innen indulunk majd Pali Róberttel, a Balatoni Szövetség elnökével, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, kezdjük sokkal.
0: A nyár közepén tartunk, ez a balatoni szezon tekintetében most éppen mit jelent?
2: Én ugye a Balatonra születtem, balatoni gyerek vagyok, tehát 56 éve itt élhetek, amit a neveltetésemből is adódik, hogy nem érdemként, hanem adományként tekintek a Balatonra, és láthatom, hogy van átalakulóban a Balaton és a térsége. Még mindig a legvonzóbbnak lehet mondani a Balaton a Budapest után, a legkiemeltebb turisztikai térség, és a legvonzóbb is, a legjelentősebb. Vannak jó szezonok, vannak jobb szezonok, és vannak kevésbé jó szezonok. Ilyen a mostani is, hiszen rengeteg összetevője van. Az például, hogy az elmúlt években látható, hogy megszűnőben vannak azok az egy és két hetes balatoni nyaralások, hanem inkább kevesebb időre, akár hétvégére koncentrálódnak az ide érkező kedves vendégek, illetve az időjárásnak is óriási nagy befolyásoló tényezője van ebben a kérdésben. És az is, hogy az elmúlt években ugye a 4 évszakosságra törekedtünk rá, tehát nem csak a Balaton partra, hanem a Balaton térségére, hiszen egyenrangú településekről beszélünk, akár Balatonparton vagy a térségben, ez nagyon fontos a szövetség életében, és inkább hálózatos jelleget szeretnénk ölteni, tehát az alulról jövő szerveződéseket, hogy tegye a dolgát mindenki, és akkor nem lennének ezek a rossz, olyan helyén, nem helyén való akár. Ezért van jelentősége a médiának, hogy milyen híradások is jönnek akár időjárás jelentésben kapcsolatban, vagy a Balaton és a térségével kapcsolatban jelentések. Akár, ahogy ön is említette a bevezetőjében, éppen a vízhiánnyal kapcsolatban, hogy ezt hogyan mondjuk el, hogyan beszélünk, hogyan tárgyalunk, vagy tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az oda érkező kedves vendégeket. Tehát nagyon fontos a szemléletformálás, és ha szükséges, a szemlélet átalakítás is, és a példamutatás. Nemzeti kincsünk a Balaton. Tehát ezzel egyenrangú, hogy nemzetgazdasági érdekről beszélünk. Tehát az Ősz-Balaton kérdését kell felvetni, és a Balatoni Szövetség mindig is a demokratikusan megváltott kormánynak szeretne segíteni a döntéshozásában.
0: Nemzetgazdasági kincsről beszél, és ez vélhetően így van, ugyanakkor azt nyilván nem lehet, hogy nem beszélünk a problémákról, amik sújtják a Balatont. Én magam is tapasztaltam, egy napra sikerült lejutnom a Balatonra, és azon a helyen, ahol máskor nem tudom, 3 métert sétáltunk és tudtunk úszni, ott nagyon hosszan kellett ahhoz sétálni, már most, hogy egyáltalán a vízszint elérje azt az élvezhető szintet, ahol lehet pancsolni. Tehát van egyrészt ez az asszály kérdés, másrészt pedig sokan arra panaszkodnak, és ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés, hanem hogyha ott akaratján körbe kérdeztem az árusokat, vagy a büféseket, hogy sokkal később indult az idei szezon, mint mondjuk az iskola kezdés vége, ahogy azt korábban megszokták. Ezekkel a problémákkal hogyan lehet megküzdeni, és mik az okok?
2: Igen. Ezekkel szembesülünk, ezért is említettem, hogy vannak jó szezonok, meg jobb szezonok ebben az esetben. Ugye a visszatérő vásárló, a visszatérő vendég a legjobb vendég, tehát a vendégekért is folynak harcok, hogy hozzájuk menjenek a szolgáltatókhoz. Ezért is nagyon fontos a vendég elégedettség, mert mindig a vendég fogja eldönteni, hogy visszatér-e ugyanarra a helyre, vagy ajánlani fogja-e esetleg másoknak is. Ezért mondtam a médiának az óriási jelentőségét, hogy hogyan mondjuk el, illetve a kormányzatunknak, azoknak a szakembereknek, hogy milyen kellő tájékoztatást adnak és tudunk adni a lakosságnak és az oda érkező kedves vendégeknek. A vízkérdés is ez. Az egyik legkutatottabb tó a Balaton a világon. Tehát megvannak minden eredményünk arra, és minden szakembergárda megvan arra, hogy cselekedjünk. De most már a cselekvésnek az ideje már régen eljött, tehát megfelelő módon szükséges kommunikálni a lakossággal, helyesen, illetve az odaérkező vendégekkel. Az igaz dolgot kell folytatni, és ezáltal javulni fog a morális a szemléletünkben, hogy becsüljük, tiszteljük a Balaton, és ne jussuk arra a szintre, ahol sajnálatos módon a Verencei tó jutott, hiszen ezek már 9-10-15 éve megfogalmazott gondolatok voltak, amiben cselekedni szükséges. És na, itt van a jelentősége.
0: Akkor soroljunk kérem néhány olyan dolgot, ami mindenképpen sürgető cselekedet lenne, és akár ugaszkodjunk el a vízszinttől, mert hogy arra éppen mondjuk nincsen ráhatásunk. Van-e munkaerőhiány? Azt lehetett olvasni június elején, hogy szakácsot például nem találnak, éttermek nem tudnak kinyitni. Valóban később indult-e a szezon? Mi ennek az oka? Ugye ön említette, hogy most már inkább néhány napra megyünk le, és nem hetekre. Ennek mi az oka? Lehet-e például az, hogy a Balaton hasonlóan drága, mint hogyha valaki lemegy a horvát tengerpartra, ott viszont 90% hogy jó időn van, a Balatonnál nem. Szóval melyek azok az okok és cselekmények, ha már az őszinte beszéd, amin lehetne javítani, vagy mondjuk a kormányzat segíthetne?
2: Mindenképpen a leülni a minél hamarabb a vízügyi szakemberek és a döntéshozók, tehát a politikai döntésformálók és döntéshozókkal. Ez a legfontosabb lenne, hogy kristálytisztán megjelölni, hogy mik azok a pontok, amiben cselekedni szükséges. Megvannak ezek, és a megoldások is hozzá, de ezért mondtam, hogy cselekedni szükséges. Amit mi tehetünk hozzá, a rólunk kialakított véleménnyel, akik itt élünk, vagy ide jönnek, a szemlélet formálásban. Amit ön említett, hogy jóval nagyobb a kínálat itt az elmúlt években. Jóval nagyobb lehetőségek vannak, és kínálatok vannak a Balatonnál, és a Balaton térségében is, mint szálláshelyeknél. Tehát a szálláshelyek szerintem az elégséges, amik már most vannak a környezetben. Itt a minőségi turizmusra lenne nagyobb igény. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a szezonálitás elhúzódott, tehát a meghosszabbodtak azok az itt töltött olyan szerkezeti átalakításban, hol a május is egy erős volt, tehát a tavasz egy erősnek mondható, és látható, hogy átalakulnak az embereknek az igényei, hogy egyre nagyobb igények vannak, és most már nem csak kifejezetten csak a fürdőzésről szól, hogy lejövünk strandolni, esetleg összeköthető kerékpáros turizmussal, összeköthető akkor egy borozással, egy élményadással, tehát mind olyan aktív eltöltött időre, és ebben kínálat van, egyre nagyobb kínálat van, és a vendég, a kedves vásárló eldöntheti, hogy hova és melyik helyekre, akár a pénztárcájához függően, akár más igényekhez, melyiket választja. Említette a munkahelyet, igen, mert a vállalkozóknál, a kis vállalkozóknál az üzemeltetési költségek náluk is megnövekedtek. Tehát nem mindegy, hogy egy szakács, vagy felszolgáló, vagy éppen más szolgáltatásban hogyan és miképpen tudja kiszámíthatóan fizetni a kollégáit, alkalmazottait. Ez nagyon fontos, a kiszámíthatóság, hogy legyen nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Ezért szorgalmazzuk a Balatoni Szövetség, hogy egységes régióként kezeljük a Balatont és a térségét. Nagyon fontos lenne, mert ilyen kis puzzle-ökből áll össze a Balaton, és ezért ez a puzzle-okat, a tudást nem csak meg kell érteni, hanem a tudásoknak az összefüggését is kell. És ez ősz nemzeti kincsünk, és ősz nemzetgazdasági érdekünk is egyben.
0: Palli Róbert, köszönöm.
2: Köszönöm szépen önöknek.
3: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Forma 1. Budapesten kerül megrendezésre a következő Forma 1-es kör. Gyakorlatilag, amikor az adást a rádióban halljátok, az egy pénteki nap, talán egy kicsit hamarabb már lemegy a közösségi média felületeinken, de itt vagyunk mi most hétfőn? Hétfőn beszélgetünk Szabó Andrással, az Audi márka vezetőjével. Szia András!
2: Szia Gábor!
1: És egy kicsit szeretném, hogy az F1-ről beszélgetnénk, már csak az is nagyon aktuális, és az Audi F1 Revolut, így hívják hivatalosan a csapatot, ugye? Audi F1 Revolut?
2: Audi F1 Revolut Team egészen pontosan.
1: Szóval az Audi F1 Revolut Team az első szezonját futja. Nézzük meg, hogy mi történt eddig, elégedettek vagytok-e, meg egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az Audi és az F1 viszonya.
2: Tegyük ezt, ez egy rettenetesen hálás téma, tehát erről borzasztóan könnyű és jól lehet beszélni. Ha jól emlékszem, akkor 2024-ben született meg az a döntés, hogy az Audi, mint márka belép a Forma 1 világába, és már akkor elkezdett nézni, milyen lehetőségeket tudja ezt megtenni, és ugye a döntés az volt, hogy egy meglévő csapatot, a nevezetesen Sauber istállóját vásárolja meg, illetve lép fele partneri kapcsolatot, de inkább lehet, hogy a felvásárolja, az egy jó megközelítés, mert nem is nagyon hallatszik már a Sauber kifejezés, amikor formájáról beszélünk, de ez nem azért van, mert nem egy szörnyen profi csapatról beszélünk, hanem azért, hogy az Audi teljesen saját képére formálja a csapatot. Ugye előbb már beszéltünk róla, Audi F1, Audi Revolut F1 Team a hivatalos neve a csapatnak, ugye Revolut a névadó szponzora a csapatnak, és ahogy említettem az előbb, az Sauber csapatnak az átvételével lépett be a szágódó cirkuszba az Audi, ami azt is jelenti, hogy a két pilótát, Nico Hülkenberget és Gabriel Bortoletot is a csapatban tudhatjuk, hál' Istennek. És ami érdekessége a csapatnak, szerintem ez viszonylag unikális, hogy a motornak a gyártása, tehát a hajtásláz gyártás, az átkerült a németországi Neuburgba, ott van az Audi sportnak a központja, de a karosszéria, illetve rengeteg más elemnek a gyártás, az van ott Hinwilben, Svájcban.
1: Igen.
2: Tehát egy picit kettő székhelye van jelen pillanatban az Audi F1 csapatnak, és Audi Revolut F1 csapatnak, és majd talán belemegyünk a részletekbe, hogy milyen emberek alkotják ezt a csapatot, mert szerintem nagyon érdekes történetek vannak a csapatnak a résztvevői között, és hát röviden válaszol a kérdésed, de az első év szerintem parádés. Nem elvárások nélkül indult az Audi az első évében, de reálisan látta azt, hogy új csapatként azért nem fog ebben az évben a bajnoki címért küzdeni, de most már ugye három verseny volt, amikor Gabriel Bortoletto pontot szerzett, az elmúlt kettőn 8.-8. helyen zárt, úgyhogy alig várom, hogy a Hungaroringen hol fogunk zárni.
1: Milyen pályának tippelitek a Hungaroringet az Audi számára? Ez neki fekvős pálya, vagy itt? Ugye itt a motorerő talán a Hungaroringen nem annyira fontos.
2: Igen, én úgy tudom, hogy motorerőben azért még nem vagyunk ott a top pont, tehát abban még van hova fejlődnünk. A Hungaroring rettenetesen technikás pálya, rettenetesen szeretik a versenyzők. Ugye Nico Hülkenberg személyben majd borzasztóan tapasztalt versenyző, aki rengetegszer volt már a Hungaroringen. Én szerintem nekünk ez a pálya jobban fekszik, mint sok másik. Meg mintha most egy olyan flóban lenne a csapat, ami egy picit így bizakodásra ad okot.
1: Na, ez szuper. A Sauber pedig hát nem tegnap kezdte a Forma 1-es versenyzés, egy nagyon jó nevű. Azt szokták mondani, hogy ugye a Forma 1-es csapatok gyakorlatilag majdnem 100%-a, vagy döntő többsége az Egyesült Királyságban van, és hogy ott központosul valami olyan technológiai, meg talán edukációs központ, ahol ezek a mérnököket lehet szépen kinevelni, és ehhez képest unikális, hogy nektek nem hogy egy székhelyetek, hanem kettő, egy svájci, meg egy németországi.
2: Egyébként három, mert ebben az angol közegben is van egy kis támaszpontja az Audinak.
1: Aha.
2: Ez egy félmeddig örökölt, félmeddig tudatos döntés volt az Audi csapat részéről. Ugye az örökölt rész az, hogy az átvett Sauber csapatból mindenki Hinwilben, Svájcban dolgozott. Tehát értelemszerűen, amikor rettenetesen szakembereket veszel át egy korábbi cégből, akkor nem azzal kezdett, hogy urak, hölgyek, akkor most mindenkinek költöznie kell gyakorlatilag a csatorna túloldalára. Ez nem működőképes, ez egyik gondolat. Az, hogy ugye két támaszpontunk, vagy két székhelyünk van, az ugye abból adódik, hogy az Audinek meg Ingolstadttól nem messze Neuburgban van ugye a motorsport központja, illetve abból is fakad, hogy ha jól tudom, akkor Hinwilben nem is volt elég nagy maga a létesítmény, tehát fizikailag nem fér el a csapat ennyi emberrel. Nyilván az Audi többletforrásokkal rendelkezik, duzzasztja a csapatot, látja azt, hogy hol van szükség fejlesztésekre, és egyszerűen fizikailag nem férnek el. És amit mondasz, ez a, azt hiszem viccesen talán el is nevezték a Forma 1 Silicon Valley-ének. Egyik oldalról valóban ott egy olyan mérnöki tudás összpontosul, hogy ha ott vagy, mint fejlesztő, mint csapat, akkor nyilván profitálsz ebből, hogy ott bármely nézzel, nagyon jó F1-es szakember.
3: Eldobsz egy követ, az eltalál egy F1-es mérnököt.
2: Pontosan. Ez ugyanakkor hátránya is, hogyha neked van nagyon jó F1-es mérnököd, akkor egészen könnyű átcsábítani máshová.
3: Ez egyébként valós, így a Forma 1 berkeimből, te erről hallasz valamit?
2: Én úgy tudom, hogy igen. Tehát ez a fajta agyelszívás, pláne ezen a szinten, ez rettenetesen erősen működik. Aha. Ugye ezek azok a borzasztóan fontos munkát végző mérnökök, akik kevésbé látszanak a közbemény számára. Igen. De ez az adja össze a háttérben, ami rengeteg mindenek határoz. És úgy tudom, hogy igen, ezen a környéken elképesztően nagy csata zajlik a jó szakemberekért. Az Audinak egyébként az a stratégiája, és erről Mattia Binotto beszélt egy podcastban, hogy kifejezetten igyekszik kinevelni fiatal, tehetséges mérnököket, akik adott esetben ott ebben az angliai közegben is tudnak nevelkedni, és később felel nekik, hogy akkor egy költözéssel, de akkor Hinwilben vagy pedig Neuburgban folytassák a munkájukat, de abszolút ez a gondolat, hogy nem a meglévő csapattársakat kimozdítani a meglévő hétköznapjaikból, hanem őket ott fejleszteni, illetve ott tovább dolgozni velük, és fiatalokkal bővíteni a csapatot, mert a csapatnak bővülnie kell.
3: Figyelj, hogyha Audi, akkor megkerülhetetlen a kérdés, hogy Győr. Bármilyen módon a győri operáció kötődik az Audi F1-es csapathoz?
2: A győri operáció jelen pillanatban tudomásom szerint nem kötődik az F1-es csapathoz. Uh-huh. Azért volt benne három ilyen megengedő mondatrész, mert én, mint ugye Porsche Hungárián az Audi márka vezetője, egyáltalán nem vagyok napra kész az összes információról, ami Győrben megvan. Azt tudom, hogy a magyar nagydíj, tehát a Forma 1-es magyar nagydíj lett az Audinak az egyik úgynevezett highlight része, az európai highlight része, és szerintem ennek van ahhoz köze, hogy Magyarországon van egy nagyon-nagyon komoly gyártóegység az Audinak. De ennél több összefüggés, hogy ilyen pillanatban nem tudok még.
3: Már csak azért is, mert azt hiszem rendelkezik kompetencia központtal, meg ilyen motorfejlesztése. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen tudás mozog abban az Audiban is, ami ott a pályán megy körbe.
2: Ugye egyik oldalon mindig nagyon tiszteletben tartjuk azt, hogy mi nem az Audi Hungária, tehát mi nem a győri gyár vagyunk, ezért nem is igazából nem akarnék ilyen tolakalékeskedni, mert nincs is meg a megfelelő info hozzá. De azt mondom, tudom, hiszen találkoztam két olyan magyar származású mérnökkel Neuburgban, teljesen véletlenül meghallottuk, én Vinivel voltunk itt Neuburgban, meghallottuk, hogy magyarul beszélgetnek, és elkezdtünk egy pár szót váltani velük, és hogy Győrben kezdték a pályafutásokat, tehát Győrben voltak mérnök, és onnan kerültek ki az Audi Neuburgi motorfejlesztő központjához.
3: A Hungaroring, azaz Audi számára ez picit hazai futam?
2: Teljesen hazai futam, hiszen miután nincsen német nagydíj klasszikusan, ezért az Audi azt mondta, hogy az európai hazai futam, az a Hungaroring lesz.
3: De jó, akkor mi vagyunk az official Audi.
2: Így van.
3: Otthoni futam. Készül bármivel is a csapat? Nyilván túl azon, hogy a fejlesztések folyamatosak, de mondjuk, hogy akár másképpen is ünnepelje azt, hogy ez a hazai futama. Van ilyen előkészület?
2: Itt jövünk mi a képbe, és amiatt a sales, illetve a marketing részleget értem. Ugye a csapat minden versenyre felkészül, és szeretné a legjobb eredményt elérni, de ugye mögötte van egy elég komoly gépezet, aki azt biztosítja, hogy az a mondás, amit már szerintem többször elmondtos, lehet már unalmas, hogy win on Sunday, sell on Monday, tehát hogy minél többet profitáljunk abból, hogy van egy Forma 1-es csapatunk, és ezzel rengeteg embert elérünk, hogy ez legjobban megvalósuljon, és erre építünk mire egy eléggé komplex hétvégi programot. Csütörtökön kezdünk egy kiemelt rendezvénnyel este a kiemelt ügyfeleink részére, média részére, és péntektől vasárnapig a Millenárison leszünk megtalálhatóak, láthatóak, gyertek el minél többen, kiállítjuk az R26-os versenyautónak a replikáját, kiállítunk egy gondolatúj RS5-ös Audit, szervezünk közön találkozott, és szombat este egy kis meglepetésre is készülünk Forma 1-es témában.
3: Még akár ott lehetnek a pilóták
2: nem,
3: is?
2: Nem.
3: Ott önnek is sokkal szigorúbb.
2: Ott magyar vonatkozású meglepetéssel készülünk. Nem, nincs még meg a pontos előadói lista, de szombat estére tervezünk egy nagyon-nagyon mérható beszélgetést a formájáról olyan emberek, akik értenek hozzá, és nagyon közelről figyelik a szágódó cirkusznak a mindennapjait. Nem ígérem meg, de jó szansz van arra, hogy legyen például az a fényképész, aki talán egy díj magyarként, de nem ők 100%-ig biztos, az összes formás futamon ott van, és nekünk külön képeket csinál az Audi formás
3: fotós. Mert ő a hivatalos fotós.
2: Így van, pontosan.
3: Wow, hát akkor aztán biztos mindent lát.
2: Mi például a social felületeinken törekszünk arra, hogy ne a gyártól átvett egyébként remek képeket használjuk, hanem a direkt a mi számunkra készített, a magyar fényképész kollég által készített képeket használjuk.
3: De jó. Voltunk Goodwoodban. Elég sok mindent láttunk. Előtte voltunk Ingolstadtban mi a Vinivel, elég sok mindent láttunk, de Goodwoodban láttunk egy olyan autót, amit eddig még soha nem láthattunk. Mesélj már erről egy kicsit, kérlek.
2: És ez furcsa olasz neve volt, igaz?
3: Igen, és én utána is olvastam a mesternek, Nuvolari mesternek, Tazio Nuvolari, és egészen elképesztő életútja van.
2: A Szágoldó Mantovai. Magáról az autóról nagyon gyorsan egy kis anekdota. Én április végén voltam egy sajtórendezvényen, és este beszélgettem egy gyári kommunikációs vezetővel, és este voltunk már a hivatalos program után, vacsora után iszogattunk a bárban, egy kellemes hangulatú beszélgetés volt, és ott én felvetettem neki, hogy nekem most rettenetesen hiányzik egy olyan autó, ami annyira megmozgatja a fantáziát az R8-as korában, és így félmosolyan mondta, hogy majd figyeljem a Monaco nagy diatot, majd csodát fogok látni. Nyilván az ember ilyenkor elkezd kérdezgetni, semmit nem mondott erről, és derültékből villámcsapásként ért engem is, és nem csak engem, hanem gyakorlatilag mindenkit, belétve a közönséget is, hogy bemutatta ugye az Audi Nuvolarit, ami egy 499 darabban készülő szupersportautó. Itt ketté bontám a történetet, ami nekem megdöbbentő volt, hogy az Audi úgy csináltam ezt a projektet, ugye erről borzatlan kevesen tudtak.
3: Senki nem tudott róla szinte semmit.
2: Én márciusban kaptam egy betekintést, hogy 28 végéig, 29-ig milyen modellek várhatóak. Ez természetesen nem szerepelt közöttük, de nem csak én nem tudtam róla, hanem nálam sokkal jobban a tűzhöz közel lévők sem.
3: Volt egy koncepcióautó, ami nyomokban Nuvolarit tartalmazott.
2: Nagyon-nagyon régen ezelőtt.
3: Aha.
2: Senki nem látta jönni ezt a projektet. És itt egy pár szót tehetsünk arra, hogy mi ez a Nuvolari.
3: Igen, meghez az autó, erre érdemes egy pár gondolatot rátenni.
2: Ez egy 4 literes V8-as motorral szerelt, egyébként 3 elektromos motorral megtámogatott 1000 lóerő fölötti rendszer teljesítményű autó. Alapjai a Lamborghini Temerario, tehát ezt el kell mondani, hogy koncernen belül ugye nyilvánvalóan volt hova nyúlni, és hát azt gondolom, nem a legrosszabb sportautót építeni, de az Audi mindenben megpróbált egy kicsit többet, egy kicsit jobbat, egy kicsit erősebbet. Tehát a Nuvolari erősebb, mint a Temerario.
3: Azt hiszem csak 920 ló erős a Temerario, emlékeim
2: csak
3: szerint.
2: 920.
3: Jó, bocsánat, a csak miatt, igen. Én azt vezettem, hogy mondom, majd elmondom neked, milyen vezetni.
2: A Temerario. El tudom képzelni, hogy ez egy kóélmény lehetett. És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus, hogy beszéltek arról nekünk korábban, hogy az Audi 3 oknál fogva lépett be a Forma 1-be, és ezen okok közül az egyik az volt, hogy miután hibridérában vagyunk, sanszos az, hogy miután megy az autóipar az elektrifikáció felé, kisebb-nőbb döccenőkkel, meg kisebb-nőbb kerülőkkel, de nagyjából az arra felé tart.
3: De az irány az ez.
2: Irány az ez. Az Audinak eleve van egyébként rutinja per történelme az alternatív hajtásrendszerekben, ugye gondolok itt a különböző hibrid modellekre, amikkel nyertünk Le Mans, Dakar, azt, hogy sok-sok technológiai ültés.
3: R10TD
2: például adott esetben. Igen. Tehát a sok-sok technológiai fejlesztés egészen gyorsan le tud csorogni az utcai autókba, és a Nuvolariának az ékes példája. A fékrendszere például, egy Audi Ceramic Pro nevű továbbfejlesztett kerámia fékrendszer, például közel van a Forma 1-es technológiához, mint az utcán eddig tapasztalt kerámia fékes fék technológiákhoz. Saját hűtésrendszerrel mi egymással nem akarod nagyon belemenni a technikai mélységeibe, én se értem egyébként annyira, tehát én sem ebből annyira felkészült, de az a lényeg, hogy mind a motorvezélésben, mind a motor kialakításában, mind a fékrendszerben eléggé rendesen nyúltak a Forma 1-es fejlesztésekhez már most, és ez szerintem egy remek jó üzenet, hogy tényleg amit a Forma 1-ben fejlesztünk, az amennyire tud megjelenik az utcai autókban.
3: Na, ami egy picit vissza a Nuvolarihoz és a Nuvolari alapjait adott a Temerarióhoz, hogy nekem ami nagyon tetszett, hogy a Lamborghinit azt képzeld, a Vini még vezette a ringen is, ott volt egy olyan rendezvény, ez a Corsa Lamborghini, vagy ami isminek hívták, ahol gyakorlatilag megvan a videóra, 270 valamennyivel van a fékpont a Hungaroring végén, tehát annyira engedték. Elképesztő volt, én a Box utca falán
1: néztem és videóztam, hogy egészen elképesztő menet teljesítmény, és erre licitált rá az Audi,
2: így van.
1: Ugye erre a technológiára. Ahogy egy kicsit beletúrtam magam, egyrésztől az a motor, hát ez valami elképesztő, 10 000 fordulatszámra képes, ugye? És mi ki is forgattuk, tehát volt olyan, hogy mi vezettük ezt közúton, és ott is el tudtuk forgatni 10 000-ig, természetesen szigorúan csak olyan körülmények között. De amikor a Hungaroring célegyenesében visítva mentek végig ezek az autók, 2,6 a nuvolári a 0-100-a, ha jól emlékszem, 2,6, és talán
2: egy-két tizeddel jobb, mint a Temerario.
1: Azt hiszem egy vagy kettővel jobb, igen.
2: De jobb.
1: És a 0-200-a is 7 másodperc környék. Valami ilyen emlékszem, most nem készült a Nuvolariból, de amikor megláttuk Goodwoodban, fél nekem leesett az állam. Tehát annyira elképesztően futurisztikus, jó értelembe véve, és most csak nagyon finoman, mert nem arról szól nyilván, meg elegáns úri emberek vagyunk, nem bántjuk a versenytársakat, de amikor azért vizuálisan erősen környezetszennyező módon láttunk már autókat mostanában elkészülni, a Nuvolari kifejezetten jól nézett ki.
2: Én értem, mire gondolsz, hogy semmiképpen nem fogok erre reagálni. Amikor Nuvolarit megláttam, én borzasztóan örültem annak, hogy egyrészt, amit a koncepcióval megmutattunk, és ami jövőre jönni fog, ugye a koncepciót bemutatott az Audi Münchenben tavaly, ami egy picit az Audi új forma nyelvét hivatott előirányozni. Ugye a Nuvolari ez teljes mértékben ennek a személyiségnek megfelelően készült, és ez nagyon jó, hogy már most
1: nagyon modern, nagyon futurisztikus.
2: De elképesztően letisztult.
1: De ezt akartam mondani, de nem esik túlzásokba. Tehát...
2: Ahányszor beszélgetsz valamilyen dizájnhoz értő emberrel az Audinál, mindig elmondja, hogy az új formanyelv, ugye a Massimo Francella által bevezetett új dizájnnyelv, amit nem látsz még a közúti autókon egyelőre, de érkezni fognak szépen, nem is olyan lassan egyébként, az tipikusan arról szól, hogy vissza szeretnénk térni ahhoz az érzéshez, ami a korábbi Audi-ban volt, tehát ez a híres Audi klik, ugye amikor úgy kattan az a kapcsoló, hogy annak kattannia kell, anyagminőségben mi egymásban, de legfőképpen abban, hogy a fizikai gombokra ismételten több hangsúlyt helyezünk, a képernyők számának, illetve nagyságnak a kárára. Uh-huh. És mi azt mondjuk, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy túl sok a képernyő az autóban, mi azt gondoljuk, hogy kevesebb is elég. És meglátjuk, ez hogy fog beválni. Engem megtalálnak ezzel, én rettenetesen szeretem ezt a fajta gondolkodásmódot. Egyébként csak egy nagyon gyors kitekintés, én most jöttem azzal a Q7-nek a nemzetközi autó bemutatójáról, fantasztikusan szép autó, és ott egyértelműen látszik már egyébként az, hogy mennyire ebbe az irányba megyünk el, hogy kicsit ilyen jó értelemben minimalistább belső dizájnt alkalmazzunk, sokkal letisztultabbak legyenek a belső formák, és az Audi vásárlók tényleg találják meg benne azt a fajta visszafogott eleganciát, ami eddig a márkára jellemző volt.
1: Csak még a Nuvolarival egy gondolat. Ugye 499 példányban fogjátok gyártani. Nyilván egyrészt értem, hogy ez egy erős limitáció, és ez egy nagyon szép limitáció, hogy 1000 lóerős autón, azt hiszem 1001 egész pontosan 1001 Az elektromos motorok is különlegesek benne, ez az axiál fluxusú, most ebben nem fogunk ennek egy rovatot nyitni, de ez a legújabb generációs, nagyon nagy teljesítményű. És talán nagyobb az akkumulátora is, mint a Temerariónak.
2: Ebben nem vagyok biztos, szerintem az lehetséges, nem tudom.
1: Én valamiért úgy remélem, hogy nagyobb. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ez egy limitált darab. Felverül a kérdés, hogy miért?
2: Ez egy viszonylag drága autó. Nevezzük meg a dolgot, tehát ez egy 600 000 eurónál kezdődő autó, és
1: mostunk már drága csúnya elektromos autót ágaskodolóval ugyanennyi pénzért.
2: Ez egy borzasztóan szép, nem elektromos, hanem hibrid meghajtású autó. Én azt gondolom, az exkluzivitását szeretné ezzel megőrizni az Audi. Itt tényleg azért egy olyan rétegről beszélünk, aki általában gyűjteményben vagy pedig versenyezni szeretné ilyen autókkal, viszont óriási büszkeség, és noha nem ez volt a felkérdezésnek a lényeg, de ide kell szúrnom ezt a gondolatot, hogy jelen pillanatban Magyarországon 2 aláírt szerződést rendelkezünk ezekre az autókra, és ebből nem az a csúcs, hogy Magyarországon 2 döntöttek emet az autó, mert hasznos tudtunk hozzá kvótát is kapni.
1: Hát hogyne?
2: 8-10 érdeklődőnk van per volt erre az autóra, mi igyekeztünk úgy dönteni, hogy aki először szerződik, illetve aláírja azt, hogy egy megrendelés számot magának lefoglal, mert ugye 499 az sorszámozott lesz. Tehát nem az lesz, hogy 1/499, hanem sorszámozottan. nem emlékszem pontosan, melyik két sorszámot kaptam Magyarország, de az a lényeg, hogy mind a kettő sorszám mögött, ugye egyet kaptunk eredetileg, és kaptunk hozzá még egyet nagy nehezen, nagyon sok küzdelem árán. Mind a kettő mögött ott van egy magyar ügyfél, akinek a gyűjteményében egy ilyen autó be fog kerülni, és ez óriási nagy büszkeség. Tehát ha belegondolsz abba, hogy az Audi 1.600.000 autót ad el évente nagyjából, és akkor abból ki lehet számolni Magyarország súlyát.
1: Abszolút. És
2: 499 autó,
1: azt mondtad volna, hogy egyet se kapunk, én azt is azt mondtam, hogy teljesen realisztikus. Azt azért hadd kérdezzem már meg, hogy kell valami előfeltétel annak, hogyha én szeretnék egy Nuvolárit? Tehát most azt mondanám, hogy hát figyelj, Andis, rám borult a hétvégén a lottó, és ismerlek téged, segíts már, szeretnék egy Nuvolárit. Vagy egyszerűen csak azt mondom, hogyha időben aláírtad a szerződést, és kifizetted az előleget, akkor lehet egy Nuvolárit. Most már nem nyilván elfogyott, de lehetett volna?
2: Ahogy a gyár is azt mondta, hogy first come, first serve, tehát aki először szándéknyakzatot tesz, és ez egy komoly szándéknyakzat, tehát mögött az egy komoly pénzmozgásról már az elejétől kezdve.
1: Gondolom.
2: Ott nem nagyon fogunk szelektálni, hanem tényleg az elsőnek adjuk oda az autót, de Magyarországon olyan ügyfelek, illetve olyan érdeklődők jelentkeztetnek, olyan komoly autógyűjteményük van, hogy mi nem is tudtunk a különbséget tenni ők közöttük. Én azt gondolom, hogyha egy olyan helyzet fennállna, hogy beérkezik sokkal több megrendelés, mint hogy ez is helyzet, és mi nekünk még több kvótánk van, akkor amellett, hogy ki az, aki először jelentkezik, nyilván figyelembe vettük volna azt, hogy mi autóparkkal rendelkezik. Autóparkat most egy gyűjteményt értek, mert ezek valóban gyűjteménybe illő autók.
1: Mikorra készülnek el?
2: Ezeket az autókat jövő év első negyed évben kezdik gyártani, tehát a jövő évi szállítás várható 27-ben.
1: És Németországban készülnek az autók?
2: Is, mert hogy az alapautó a Lamborghini-nél készül, és utána kerül az Audihoz.
1: Neckarson vagy?
2: Szerintem Neuburgban.
1: A Neuburg?
2: Egyébként, de ebben most nem jött teljesen biztos.
1: Valakivel beszélgettem, és valamelyik név a fejemben van, de lehet, hogy lehet.
2: Nekem Neuburg lémlik, de lényeg az, hogy először a Lamborghini, ugye egy temerárióval beszélünk,
1: és utána az Audihoz,
2: és utána jön el hozzánk. De egyébként ami érdekes még, hogy is ez szintén nagy büszkeség, hogy a 499-ből az Audi csinál 50 darabot, mindössze 50 darabot, ami festésében teljesen az R26-os versenyautónak az dizájnelmét kapja meg, és a mi két autónk az egyik az ilyen.
1: Tehát az a még limitáltabb verzió. Van.
2: Tehát abból, amiből 50 lesz a világon, abból egy Magyarországra kerül.
1: De szép.
2: Igen, ez egy nagyon nagy büszkeség, hogyha itt lesz, akkor...
1: Vajon fogjuk látni valahogy is?
2: Meg fogjuk próbálni azt elérni, hogy az autót azért meg tudjuk mutatni.
1: Hát akkor a tisztelt tulajdonosnak így, ha szabad így üzenni, hogy nagy szeretettel, ha másképp nem, akkor egy privát bejárásra nagyon szívesen megnéznénk az autót. Bár amit ott kint láttunk, Goodwoodba, az tényleg elképesztő volt. Tehát valóban élőben ez az autó egészen elképesztő. Lassan az időnk végére érünk, úgyhogy picit még kanyarodjunk vissza egy perc erejéig a hétvégéhez. Hogy érkezett az F1-es csapat? Hogy érkeztek ti? Ti gondoskodtok az ő szállásukról? Ti gondoskodtok arról, hogy ők Magyarországon hogy érezzék magukat? Hogy ez egy külön operáció, mindent intéznek maguknak.
2: A kooperációban vagyunk velük ebben a témában, például mi adjuk az autókat a csapat részére.
1: Milyen autóval mennek a hulkék?
2: Mind a ketten egy RSQ8-al, nem bocsánat, egy SQ8-al fognak közlekedni. Két nagyon hasonló autóval, más lesz a színük, ha mindig, az mind a kettő SQ8-as Audi lesz. Volt egy egészen komoly autólista, amit a csapat leadott, hogy milyen autókat szeretnék, milyen pozícióban lévő.
1: Megizzasztott benneteket? Azért kicsi ország vagyunk, hiába nagy importőr, de kicsi ország nagy importőr.
2: Igen, nyilván egészen más, mint tudom Nagy-Britanniában egy ilyen autólistát leadni, de nem izzasztott meg bennünket, ráadásul, ami eddig is jellemző volt az Audi Formula 1 csapatára, hihetetlenül partnerek mindenben. Tehát nem csak kérnek, hanem rengeteg mindent adnak is, ez egyik fele, a másik elképesztően rugalmasak nagyon sok szempontból. Tehát mi az autóparkot biztosítjuk, illetve rengeteg közös tevékenységünk lesz majd a hétvége során, illetve van ugye az, akit településemről beszélgettünk, ahol három napon keresztül a közönség megnézheti a versenyautókat, az elsőtöst, az ugye mi szervezésünk, de ott is rengeteg inputot, meg rengeteg dolgot kapunk tőlük, tehát nagyon sok a kooperáció ebben, de egyébként egy külön operáció az, aki a csapatot utaztatja ide hozza. Nekünk egyébként leginkább időnk velük találkozni, a csütörtök esti rendezvényünkön lesz, ahol többen ott lesznek.
1: Te egyébként a két pilótával neked van valamilyen hivatalos vagy nem hivatalos találkozód?
2: Nagyképpen mondhatnám, ismerjük egymást, mert találkoztunk kétszer, de ugye ők találkoztak aznap este 200 emberrel.
1: Igen.
2: Nem volt akkor élmény nekem. Nekünk is igazából ezek a találkozási pontjaink vannak, ahol vagy a pedokban tudunk majd ők találkozni, de informálisan, vagy pedig ezeken a kötött rendezvényeken. Egyébként ezt mindig elmondom, hogy ha erre szóba kerülsz, amikor erre lehetőségem van, elképesztően nyitottak és elképesztően megközelíthetőek az Audi Formula 1 csapatának tagjai, mind a pilóták, mind a Mattia Binotto a csapatfőnök. elemeknél nincs még tapasztalatom, nem találkoztunk még egyszer sem személyesen, de nincs okom azt hinni, hogy ne úgy legyen. És ami óriási dolog, hogy olyan emberek dolgoznak ezen a projekten, egy Mattia Binottót nem kell bemutatni, ugye ő a Zsantófél iskolából Ferrari-tól. A világ minden tapasztalata a háta mögött van, és ilyen pillanatban a versenypályán lévő operációja felelős versenyigazgató, az Alain Mcnish pedig háromszoros Le Mans bajnok, és egyszer Binotto azt hiszem azt emelte ki egy podcastban, hogy egészen más a mentalitása egy versenyzőnek ezekben a pozíciókban. Nem minden versenyzőből lesz jó csapatfőnök, meg nem minden csapatfőnök volt versenyző, de amikor egy ilyen operációs vezető egy versenyző múltra rendelkezik, az azt jelenti, hogy ő nagyon érti a pilótát, nagyon érti, mi történik az autóban, nagyon érti, mi történik a pilóta fejében, és ez szerintem egy hatalmas nélőnyt jelent.
1: Igen. Fél percben milyen eredménnyel lennétek elégedettek? Mit vártok?
2: Nagyon röviden az Audi azt mondta, hogy ő 2030-ban szeretne a világbajnoki címért versenyben lenni. Ez az év az abszolút a tanulás éve. Szerintem pontokat szerzünk, az fantasztikus lenne. Nekem személyesen egy vágyam van, én borzasztóan szeretem Nico Hülkenberget, és nagyon sajnáltam, hogy eddig egy csomó technikai malő, mindenféle hülyeség történt vele. Én nagyon szeretném, hogy ő is pontot szerezne a Hungaroringen.
1: Szabó András, köszönöm szépen, legyen így, megáldjuk. A hétvégén nyilvánvalóan nézni fogjuk a futamot és a versenyt. Sok sikert az Audi F1 Revolut teamnek. Jól tettem sorba a szavakat?
2: Tökéletes.
1: Köszönöm, hogy bejöttél és elmondtad nekünk. Ti pedig hétvégén nézzétek a Magyar Nagydíjat, ez egy óriási rendezvény, egy óriási esemény. 86 óta, akkor ez a 40. Vagy ez tavaly volt? Nem baj, ezt majd megírjátok kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja, sziasztok. Aloha.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: serce a bakelit.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kovassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs-vezértere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér Műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja legközelebbi adása, és hát az elmúlt adásokban már megtapasztalhattuk, hogy volt alkalmam nem egy, nem kettő, nem három, na jó, nem játszok tovább a számokkal, szóval sok-sok tehetséget tudtam bemutatni itt az adás keretében, és ezt a sort fogjuk folytatni most is, az első fél órában ráadásul kettő fiatal tehetség ül itt a stúdióban, úgyhogy már is bemutatom, hogy kikkel fogunk beszélgetni. Először is Joel Kaufmann, a The Roaming Chess Club frontemberét, énekesét üdvözlöm. Szervusz!
6: Szervusz! És szép jó napot a kedves hallgatóknak is!
5: És Miskolci Marcell, a formáció úgymond gitárosa, hogyha lehet ezt mondani. Van, de ahogy látom egyébként, a baráti viszony is abszolút adott ennél a zenekarnál, lehet egy együttesnél, formációnál mondani. És mielőtt a komoly kérdésekre rátérnénk, ha már ilyen fiatalok és üdék vagytok, és látom, hogy nyitottak, egyébként mi az, ami összehozza egy csapatot? Tehát egy együttes hogy tud megalakulni a fiataloknál? Feltétel az, hogy barátok legyenek, vagy elég az, hogy az ismerős ismerőse tud ezt, annak ezt, meg azt, és akkor utána megismerkedtek, és úgy. Vagy ez hogy jön létre?
6: Alapvetően egyébként elég lenne annyi, hogy ismerős ismerőse, és csak simán jó zenész valaki, de ebben a zenekarban ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy jó barátok vagyunk igazából így mindannyian, és Marcival is, de a Tonival is, aki most nincs itt, valahol Szegeden tanul éppen, és programozik. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy együtt maradunk, és már ismerjük egymást, vagy 10 éve, egy zeneiskolába jártunk Szolnokon, úgyhogy sokszor kérdezik azt, hogy nekünk mit jelent a siker, és mindig azt mondom, hogy nem a teltházas Budapest Park, hanem már az, hogy egy színpadon vagyok a legjobb barátaimmal, nekem ez már siker.
5: Olvastam valahol azt, hogy talán azt nyilatkoztátok, hogy nem a pénz kell, hogy motiválja a zeneiparban mozgolódókat, ezt még most is tartjátok?
6: Ez biztos, hogy mi volt?
7: Mert nagyon igaz.
6: Abszolút nem a pénz. Tehát, hogy én azt gondolom, a Bob Dylannek volt egy ilyen mondása, hogy a sikeres ember az, aki felkel, és egész nap azt csinálja, amit szeretne. Én is valahogy ebben mérem a sikert, és minden más az mellékes, ami ez emellé jön. Tehát az, hogy esetleg vannak honoráriuma, van, amikor már kifizetnek minket jobban, ennek is nyilván volt egy útja nekünk is a zenekaron belül, hogy először elmentünk ingyen mindenhova zenélni, akusztikus formációként, aztán már kaptunk borítékban teljesen legálisan 20 000 forintot.
7: Ráfizettünk
6: a bulira, igen. És akkor most már azért komolyan vehetőbb összegekkel is keresnek meg minket szervezők, de hogy nagyon nem ez a cél, és amikor az ember elkezd zenélni, szerintem az a jó, hogyha ez a legutolsó dolog, ami a szem előtt van, hogy ezzel majd pénzt keresni, meg kitelt tartani, Magyarországon vagyunk. A legtöbb szerintem, amit ambicionálhat az ember, az az, hogy nem kell mással foglalkozni, csak ezzel, és az már egy siker. De ebből meggazdagodni, és ebből jachtokat venni, az lehet, hogy egy másik országban működik.
5: Vagy egy másik szakma hűzi.
6: Vagy egy másik szakma, igen.
5: De azért, amikor egy csapatról beszélünk a munka világában, azért valljuk be az őszintét, hogy szoktak feszültségek lenni, és azért azt is szokták mondani, hogy a munkába bevinni a családi kapcsolatokat és a barátságot kockázatos, úgyhogy most Marcel hozzád fordulok. Azért mindig van egy zenekarnak, egy formációnak frontembere, aki legfőképpen viszi a sót, mint jelen esetben is Joel. Mennyire nehéz egyébként kicsit úgymond a háttérből segíteni azt, hogy a frontember viszont ki tudjon teljesedni, akár egy interjú keretében is.
7: Hát nyilván mi először barátok voltunk, mint ahogy beszéltük is az előbb.
5: Így akkor elfogadók vagytok.
7: Nyilván más szemmel nézünk egymásra. Van, hogy összefeszülünk bizonyos dolgokon, összekülönbözünk, de ez pikpak elillen a csapatból. Az, hogy pedig őt támogatni, hát ez nyilván egy zenekarnak kell egy
5: frontember.
7: Egy frontember, és ezt el kell valahogy fogadnunk, hogy jó elviszi el ezeket a...
5: De mennyire egyenértékű a szavazatotok, amikor valamiről döntötök? Tehát, hogy ha jól értem, akkor azért itt nem mindig ugyanaz a döntés, vagy ugyanaz a meglátás. A te szavazatod egy, az övé kettő?
7: Nem. A demokráciáról beszéltünk a zenekarban. Nyilván ott is vannak más nézetek adott esetben, de mindig találunk közös megoldást a végén. Ugyanakkor vannak bizonyos területek, amiket így leosztunk egymásnak, például a logisztika szervezés, vagy a buszbérlés esetleg, azt én szoktam meg a Máté Dobos kollégánk intézni, tehát abban így kijön adva egy dátum, ekkora ide megyünk, és akkor azt mi automatikusan intézzük magunk részéről.
5: Hát mindenkinek megvan az erősség, és talán fontos is azokra építkezni, és nem a hiányosságokra fókuszálni.
6: Abszolút így van.
5: És azért azt is tudjuk jól, hogy ahogy említette Joel, te is, hogy azért Magyarország kisország, a zeneiparban az ismertség, és az, hogy aztán az ember lehetőségeket kapjon, az is egy folyamat, és közel nem olyan könnyű, mint ami ránézéssel sokszor tűnik a hallgatóknak és a nézőknek. Nektek mennyire volt nehéz ismerté válni. Mi például kifejezetten büszkék vagyunk rá, hogy a Spirit FM-en nagyon sok olyan zenekar dala megszólalhat, amit mondjuk máshol nem lehet hallani, és pont az adás előtt említettétek, hogy nálunk szóltatok először rádióban. Igen, szóval hogy lehet valaki ismert?
6: Az, hogy ismert, azt nem tudom, de azt tudom, hogy lehet valaki, hogyan ambicionálhat valaki zenei hitelességet, és hogy ez az embereket meg általában megmozgatja, meg az emberekben van egyfajta radar arra szerintem, hogy amit csinál az ember, abban mennyire hiteles, mennyire élvezi, amit csinál, mennyire kompetens abban, amit csinál. Úgyhogy én ezt az ismertséget, meg azt, hogy ismerté válás, ezt is úgy apostrofálnám így zenekari ambíciók terén, hogy nekünk az a fontos, hogy egyfajta minőséget nyújtsunk zeneileg, és amivel mi is elégedettek vagyunk, és hát onnan indult az egész, hogy olyan zenéket akartunk írni, amiket mi szívesen hallgatunk. És gyakorlatilag ez a cél azóta is, és mivel beszéltük ugye, hogy pici ország, ezért viszont az is van, hogy nagyon hamar eljut az embernek a híre különböző szakemberekhez, szaktekintélyekhez, zenészekhez, és hát nekünk is így van, hogy történtek olyanok, hogy nem tudom, az utcán klipforgatás közben odajött hozzám az Ábrahám Zsolti, a Heaven Street 7-nek a szólógitárosa, és mondta, hogy ő ismer engem, és ő ott volt a legutóbbi Rowan koncerten, és megmutatta a Spotify-n, hogy le van mentve neki, nem tudom hány dalunk, és azóta egy tök jó ilyen barátságot ápolunk, és beszélgettünk zenei megoldásokról, vagy például a Rúzsa Magdi előtt fogunk játszani majd most a Budapest Parkban, aki szintén nagyon lelkesedik azért a zenei világért, amit képviselünk. Tehát nagyon sok esetben szakmai visszajelzéseket kaptunk, és amik aztán egyfajta ilyen barátsággá nőttek tovább, úgyhogy nekem így ezek jelentenek igazából nagyon sokat, és amellett meg tök jó egyébként, hogy mondjuk egy magyar zeneházába el tudtunk menni, és mondjuk tudtunk csinálni a kis teremben egy teltházas koncertet. Körbeérnek a dolgok. Szerintem ami nagyon-nagyon fontos az ilyen zeneipari úton a konzisztencia, hogy folyamatosan csinálja az ember. Nem jön mindig visszajelzés, és vannak olyan időszakok, amikor azt érzi az ember, hogy vagy én személy szerint azt érzem, hogy hú, most mintha nem haladna előre a dolog, de ezeket nem lehet ilyen lineárisan mérni, és ezeket nem lehet egyébként lemérni kilóra, mint mondjuk egy 9-5-ig tartó munkahelyen, hogy akkor ettől eddig dolgozol, és ennyi fizetést kapsz. Egyszerűen ez egy hullámzó életforma, és igazából el kell fogadni, hogy ennek az éremnek meg ez a két oldala van egy nagyobb szabadsága, de az ezzel jár, hogy bizonyos esetekben pedig bizonytalanság van.
5: Akik az elmúlt időszakban a zenevilágából érkeztek a műsorba, ifjú tehetségek, mindenképpen, amikor beszélgettem, azt érzékeltem, hogy amikor viszont a zenei műfajokról van szó, akkor az a tapasztalat, hogy főleg a fiatalok nagyon szeretik magukat kipróbálni több zenei műfajba, és valahogy aztán akár az is előfordulhat, hogy egy ilyen fúziós alkotói folyamatban vannak, foglalkoznak ezzel is, azzal is, több formációval is. Viszont amikor nálatok rákeres valaki a zenekarra, akkor ugye azt olvashatja legtöbbször, hogy indie folk. De én ahogy láttam, azért nem azt mondjátok, hogy csak ezt csináljátok, de ez az a szó, amit a leginkább lehet veletek kapcsolatban olvasni. Azért, aki nincs szakmailag elmélyedve a zenevilágában, nem feltétlenül tudja, hogy ez mit is takar. Marce, ez mit is takar, amit így néha lehet veletek kapcsolatban olvasni, hogy a legprominensebb indie folk feltörekvő zenekar.
7: Hát igen, ez az indie folk is már egyelve egy fúziós szó.
5: Így van.
7: Jól értetem. A folk részéről tudok én személy szerint jobban nyilatkozni. Alapvetően ez az amerikai és angol száz country, bluegrass és akusztikus hangszerekkel játszott folk zene, amit mi próbálunk a zenékben megszólaltatni, megjeleníteni. Ennek eredménye például van egy csellistánk, vannak akusztikus gitárok, meg a újonnan készülő hanganyagunkon például a banjo is meg fog szólalni. Úgyhogy ezt a akusztikusan megszólaló népzenét ötvözzük a Pink Floyd hatásokkal, vagy egyéb keményebb rockzenék.
5: Bob Dylan nevét is olvastam vele kapcsolatban.
6: Abszolút. Igen, itt ehhez azt tenném hozzá, hogy ugye a népzenével kapcsolatban legtöbbször ugye magyar népzene jut az embernek az eszébe. Itt a folkzene, ami esetünkben inkább angol száz kelta, amerikána, ilyesmi világokból táplálkozik. Mondják is, hogy ennek itthon nincsen gyökere ennek a műfajnak, és stb., de minket meg ez inspirál, úgyhogy ez van.
5: Na, de pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy azért fiatal generáció vagytok, és akkor, ha csak én, aki egy jóval idősebb korosztály vagyok, visszagondolok, azért az én generációm nem éppen a külföldi folkzenéket hallgatta. Ti viszont ezeket hallgattátok, onnan jött az inspiráció, és ha meg igen, akkor hogyan került elétek ez a zenei világ?
7: Hát Ágoston ugye, meg jól el is, ugye egy zeneiskolába jártunk Szolnokon. Uh-huh. Egy tizenéves gitározni tanuló srác elkerülhetetlen, hogy szembe találkozik Eric Clapton.
5: A lassú kezével.
7: A lassú kezével. De még mondhatnék számtalan olyan Bob Dylan-nel is, Bob Dylan-nel is. Uh-huh. Természetesen.
6: Johnny Cash.
7: Vagy magával a blues, meg a műfajokkal találkozik, ha még annak ellenére is, hogy klasszikus zenét tanulott mindenki, de nyitott palánta, vagyis gitáros palántaként nyilván ezek az ember elé jönnek, és valaki meghallgatja, tudomásul veszi, és akkor megy a további műfajok irányába, valakit meg magával ragad is, benne marad abban a műfajban.
6: És aztán a Marcit ezek annyira inspirálták, ezek a különböző előadók, olyanok egyébként, mint a Dave Van Ronk, vagy a Little G nevű
5: blueszenész.
6: Annyira inspirálta meg az amerikán a műfaj, hogy nem tudom, összeültünk így hárman, ez mindig el lehet mondani, mint a Bill Gates meg a nem tudom, Mark Zuckerberg, hogy egy garázsban kezdődött. De egyébként unirónikusan egy garázsban kezdtünk el zenélgetni. Igen. A Tonynak, a apjának a garázsában, és Tony apukája néha megjelent, lejött egy szerszámos ládáért.
7: Igen, jobb esetben nem flexelt a háttérben.
5: Még az is belejöhet ott igen, a zenébe.
6: És akkor Marci hozott ilyen nagyon jó amerikána témákat, és annyira rágördült utána mindent, tehát egy annyira természetesen kigördültek ezek az első dalok, hogy tényleg azt éreztük, akkor már szerintem egy éve vagy kettő zenéltünk is együtt, csak feldolgozásokat játszottunk, de annyira adta magát, hogy jó, akkor legyen zenekar, és így a Toninak volt ez így a legnagyobb ambíciója, emlékszem, hogy ő, de legyen nagy zenekar, mindenképp igen, nagy igen. zenekar, és aztán ezt elkezdtük 2023-ban, és mostanában szoktam így megemlékezni így erről, hogy annyira nem gondoltam volna, hogy ezek majd az egyik ajtó ide vezet, aztán az a következő, és ezt annyira nem lehet kiszámolni, hogy erre tényleg most, hogyha valaki inspirációt érez arra, hogy zenét készítsen, és egy tanácsot elfogad tőlem, hogy így nem kell túlgondolni azt a részét, hogy milyen lépések és hogyan. Egyszerűen tényleg konzisztensen csinálja az ember, és akkor így jönnek a visszajelzések. Nyilván jónak is kell lenni benne.
5: Említetted a feldolgozást, és tulajdonképpen nagyon sok fiatal zenekartól halljuk azt, hogy feldolgozásokkal kezd. Részben lehet azért is, mert hogyha mondjuk feltölt egy videót, ahol egy feldolgozást elkészít, akkor jobban rákapnak, az emberek ismerik a dalt, és akkor elkezdik hallgatni, vagy rákeresni a formációra, a zenekarra, előadóra, de aztán jön a nagy feladat, amikor már saját dalokról beszélünk, és mindig az a kérdés, hogy na ezt kigurigázza, összekírja a szöveget, és kitalálja ki a zenét. Marci?
7: Hát ez nálunk nincs ilyen receptszerűen megírva, hogy ki hozza a dallamot, ki hozza a gitártémát, hanem ezek így organikus módon születnek a próbateremben, vagy egy garázsban, vagy egy lakásban. Tehát nincs két ugyanolyan dalunk, ami esetleg ugyanolyan sémán született volna. Nyilván, mint aktívan zenélő fiatalok, ha napi kapcsolatban vagyunk a hangszer úgy, hogy jönnek témák, jönnek dalszövegek, úgyhogy ezek...
5: Rámutattál Joelre, ezek szerint hát a dalszövegekben dalszöveg... már van beleszólását, mégis ő fogja hát előadni.
7: Igen, tehát én nem fogok dalszövegeket írni például, de Joel meg Tony, meg ők, tehát nincs semmi kőbevésve, de hogy ők szokták a szövegeket hozni, vagy nem tudom, Tony szokott el.
6: Egy dalt írt egy, igaz, hát, de...
5: Hát akkor az már azt jelenti, hogy csinálta.
6: Szerintem az már
7: az már igen. A neve után ez a titulus akkor jár, hogy dalszöveg.
5: De akkor a szöveg mondani valója, és az üzenet, ezek szerint tőle jön.
6: Tőlem, igen.
5: És ez mi adja az ötletet, az inspirációt, miben lehet definiálni azt, amilyen témákkal foglalkoztok?
6: Hát ha már itt említettük a Bob Dylant, akkor itt azért, mint szövegíró, muszáj megemlítenem. Meg ugye azt is, hogy többnyire angol nyelven írunk zenét. Nagyon sok esetben egyszerűen így jön az inspiráció, ez ihlet meg, és ebben érzem azt, hogy hitelesen meg tudok szólalni. Ez is dalonként változik, tehát nincsen receptre írva, hogyha jön egy magyar dal, akkor magyarul adom elő, meg írom meg. Hát alapvetően engem, amik így nagyon foglalkoztatnak, vagy hogyha így muszáj lenne egy ilyen patternt, vagy egy ilyen mintázatot meglátni a dalszövegeimben, akkor nagyon sok esetben ilyen úgy fogalmaztam meg, hogy antikapcsolódások, amik így érdekelnek, és az ilyen pici hétköznapi kapcsolódási és interpersonális ilyen rezdülések. Ezek foglalkoztatnak, és ezeknek az analizálása, ami így engem foglalkoztat, és amit is szeretek megjeleníteni, meg ez az, amit úgy érzem, hogy kellő érzelmi mélységgel föl tudok tölteni, de mostanában igyekszem elrugaszkodni ilyen absztraktabb irányokba, szövegírás szempontjából is, tehát nem lehet meghatározni. Nagyon rossz, hogyha egy dal valamiről szólni akar, és érzed, hogy ezzel most nagyon akar mondani. Szerintem az nagyon visszafelé tud elsülni. Úgyhogy ha már itt a korábban a műfaji fúzióknál szóba került, muszáj bemondanom, hogy egyszerűen a szabadság és a szabadságvágy, ami a legfontosabb zeneileg nekünk így mindenben. Tehát, hogy teljesen szabadok akarunk lenni műfajilag, szövegileg, mindenhogyan, és ezekben nem férnek bele azok a fajta kötöttségek, amiktől didaktikus lesz mondjuk egy szöveg, vagy nagyon szájbarágos, vagy propagandaszerű. Szabadnak kell lenni.
5: Bob Dylan azért nem a ti generációtok. Így azért felmerül a kérdés, hogy akár az új generációk közül is fogyasztotok-e. Például azért Bob Dylan fiát szemügyre vettétek el. Most lehet, hogy rosszul emlékszem, de talán az ő együttesének a The Wallflowers a neve, és egyébként a szabadságról beszéltél, és akkor idehozhatnánk az Empire of My Mind című dalát is. Szóval, hogy például ő is inspirálhat-e titeket. Az új generációk között is találtok-e olyat, aki azért nem a régi veteránok közül van?
6: Én most ezt megválaszolom, Marci, hogyha nem bánod. Én abszolút találok az új generációban, és nagyon-nagyon jó dalszerzők, énekes dalszerzők vannak, és szerintem ez az egyik legnehezebb dolog egyébként, tehát hogy még zenekarilag egy kicsit be tud bújni az ember a zenekar mögé, egy énekes dalszerzőnek muszáj a személyiségét így kipakolnia, és így csak abból táplálkozhat egy singer-songwriter, ami benne van. És én ezt szoktam mondani, hogy az itthoni zeneiparban, amit mondjuk így hiányolok, az, hogy kevesen vannak szerintem, akik ténylegesen egy gazdag érzelmi világból táplálkozva egy saját világot felépítenek. Ez egy baromi nehéz munka, mit tudom én, Cseh Tamás mondjuk ilyen volt szerintem itthon. Itthoni előadók közül mostanában meg mondjuk a Barkóczi, amit tudom megemlíteni, aki pontosan ezen az úton van, és nagyon-nagyon csodálatos dalszövegeket ír. Hát, hogy ilyen külföldi mostani inspirációkból, hogyha párat említenem kéne, akkor a Big Thief nekem az egy ilyen number one kedvenc zenekarom, nyilván a Geest is nagyon-nagyon szeretem, ők mostanában futottak be így New Yorkban, pedig már vagy 9 éve zenélnek ők is, vagy mióta. Alex G-t is nagyon szeretem, Phoebe Bridgers, nagyon-nagyon sok jó énekes dalszerző van, de ezek külföldön, illetve Marcival szoktunk hallgatni ír népzenéket is, meg ír népzene által inspirált mai előadókat, például a
7: Kingfisher. Máshogy is mondjuk.
6: Abszolút.
7: Úgyhogy mind zene inspiráció nyilván a mai.
5: Akit érdekel ez a vonal, azt szerintem abszolút ismeri őt, igen. Remek alkotó. De egyébként azért, amikor valaki elindul az útján, akkor kísérletezik is, vagy pedig szereti a kihívásokat. És a tehetség útjában nem tudjuk megkerülni, hogy azért tehetségkutatókon is szeretnek az újonnan indulók, hogy is mondjam, megmérettetni magukat, így például ti is szerepeltetek tehetségkutatókon. Ezek miért fontosak nektek? A szakmai visszajelzés miatt, vagy azért, hogy ott legyen a versenyszellem bennetek, vagy miért indul el egy zenekar? Marci?
7: Igen, ezek nyilván benne vannak, hogy eddig csak úgy a próbateremben alkottunk, egymásnak zenéltünk, és szeretnénk megmutatni esetleg, és hogyha még ezzel el is érünk olyan dolgokat, hogy lehetőségekhez jutunk, megismerünk embereket, akkor ez abszolút siker. És nekünk szerencsénkre eddig, ahol elindultunk tehetségkutatókba, ott így ki tudtunk bontakozni ettére.
6: Mondd ki, hogy nyertünk.
7: Igen. De... Szóval lehetőségekhez jutottunk, és ezek idő után így generálja a több az egyik a másikat. Még több ismeretség, szakmai ismeretség, ugyanakkor a hallgatottságban is előjönnek ezek a tehetségkutatókon való megjelenések.
6: Abszolút, meg szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lineáris út, amin el tud indulni az ember az elején, hogy mondjuk egy pár tehetségkutatón megméri magát, és tehát korrekt szakmai visszajelzések vannak, tehát hogy ott, hogyha az ember tehát önreflexióval és nyitottsággal megy egy ilyen tehetségkutatóra, nekünk is volt, ahol mondtak tanácsokat, és nem azt mondtuk, hogy hát ezek nem tudnak semmit, hanem hogy kb. Elfogadtuk, hogy igen, akkor még nem tudom, a két vokálnak az arányán lehet csiszolni, akkor még hogyha kicsit jobban ki van emelve az akusztikus gitár, akkor a dob legyen egy picit halkabb dinamikával. Tehát, hogy olyan visszajelzéseket kaptunk, amiből mind csak tanulni tudtunk, és emellett pedig az ilyen nyeremények, mint egy zenekari fotózás, vagy egy felvétel egy stúdióban, egy kis lemeznyi anyagnak, ezek akkora löketet meg boostot adnak így egy zenekarnak a kezdeti szakaszában, hogy már csak emiatt is megéri szerintem eljárni ilyenekre.
5: Beszélgetésünk során már említetted Rúzsa Magdi nevét, de azért emeljük azt is ki, hogy a Talentum Hungaricum programban Rúzsa Magdi, ha jól tudom, a mentorotok volt, és hát azért az egy remek lehetőség szintén, ha már itt erről beszélünk, hogy miben tud segíteni nektek?
6: Hát a Magdi az eljött egy próbánkra, és mondta, hogy nekem mondta előtte, hogy mindenképpen nagyon konkrétumokkal készüljek, hogy miben segítsen nekünk. És hát én is egy ilyen típusú ember vagyok, hogy konkrétumokba szeretek gondolkodni, és bejött, leült, meghallgatott minket, megkérdezte, hogy Joel, hozzám fordultak, miben tudok akkor segíteni. És akkor mondtam neki, hogy hát én szeretnék egy kórust vezényelni, mert vezénylésből diplomáztam, és én nagyon-nagyon szeretnék egyszer egy kórust vezényelni, megyünk ma is stúdiózni nyáron. Mondja, hogy jó, felveszi a telefon. Figyelj, elemér, nem tudom, hogy ez hogy van, mennyibe kerül, de nekem van egy nagyon jó kórusom, ha úgy van, én kifizetem, de hogy ezt júniusra létszeres intézzétek el, Joel szeretne vezényelni, ez nagyon fontos neki. Lerakja a telefon. Következő is mondom, hát én szeretnék egy dinamikus mikrofont mosár lassan, mert úgy érzem, hogy jót tenne nekem, kifejezetten az én karakteremre, és akkor így mondja, jó, várj, fölhívja a hangtechnikusát, figyelj, Mazsi, jövő héten gyere be, légy szíves, és keressünk egy mikrofont a Joelnek, úgy, hogy nekem is kerestél 10 évvel ezelőtt. Lerakja a telefon. Mondom, jó, akkor szeretnék egy PS5-öt is.
5: De azt azért már nem kaptál.
6: És nem, aztán nevetett rajta, de hogy így viccet félretéve a Magdival, az nagyon jó, hogy olyan egyenesen beszél, és annyira tisztán kommunikál, hogy nem lehet félreérteni, és muszáj neked is partiba lenni vele, és úgy beszélni, hogy a lehető legkonkrétabban, és azokban pedig tényleg segít. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy azért ilyen mentorprogramoknál ugye ezek a határok meg szerepek sokszor elmosódnak, hogy miben tud segíteni, végül is önjáróak vagyunk, végül is van egy, nem tudom, menedzserünk, stb. Hát a Magdival így alakul.
5: És annyira, hogy egyébként a Talentum Hungaricum színpadán fel is fogtok lépni, és nem sokára itt van a Művészetek Völgye, sőt ugye, mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra mondhatjuk azt, hogy pénteket írunk, amikor már a Művészetek Völgye fut. Erre hogy készültök? Marci?
7: Lelkesen, elsősorban. Alapvetően minden koncertre mennek a próbák, van egy műsor, amit összeraktunk, és akkor azt próbáljuk.
6: Eddig legkomolyabb setlistünk.
7: Így van. Minden.
5: Ez mit jelent?
6: Az, hogy dinamikában nagyon sokszor lassú dalokat is beleteszünk, de most nyilván tisztában vagyunk vele, hogy ez egy fesztivál lesz, és most így körülbelül...
5: Zúzni fogtam.
6: Hát, zúzni fogunk.
7: Zúzni most fogunk. Már lett végre annyi zúzós dalunk is, hogy,
6: igen.
5: Hogy össze lehet pattintani. Akkor ez igaz, hogy mindig a setlistet tényleg az eseményhez is alakítja egy zenekar.
7: Igen. Nekem ott abszolút. A számítógépem időrendi, meg fesztivál év során be vannak mentve az összes setlistek, úgyhogy
5: wow.
7: Mindig saját készül egy bulira.
6: Illetve még a Magdival az nagyon vicces volt, hogy miután lement a próba, és így Marci egy kicsit is sokba is volt, akkor így a Magdi így mielőtt így elköszönünk, és így puszi-puszi, megyünk kifelé, és így mondja, hogy ja, és akkor a parkban majd ti fogtok nyitni nekem, azt így remélem, tudjátok. És így becsukta a sajtot.
5: Te meg így, jajó.
6: Ja, jó, köszönjük akkor.
5: A beszélgetésünk végén viszont mindenképpen említsük meg, hogy azért az első nagy lemezetek is már megjelent. És hát azt hiszem, hogy azért ez egy zenekar életében az egy fontos mérföldkő. Mondhatjuk ezt?
7: Hát természetesen.
5: Mi jellemzi ezt a lemezt? Miért ajánlanátok, hogy mondjuk a kezembe vegyem?
6: Én azért ajánlanám, mert olyan zenei műfajok vannak rajta magyarul és angolul is megjelenítve, amik itthoni piacon nem nagyon szoktak előfordulni, és hát most szerintem kifejezetten ízlésesen és jó arányérzékkel is nyúltunk ezekhez a témákhoz. Most így minden szentnek maga felé hajlik a keze. Meg szerintem egy nagyon jó utazós album. Ezt a visszajelzést kapjuk a legtöbbször, hogy egy ilyen hosszú utazásokhoz.
5: Én rengeteget
6: hosszú.
5: Vezetek.
6: Elvileg erre ez tökéletes soundtrack, úgyhogy én ezért tudom ajánlani. Meg engem, ami mozgat, mindig az egy belső utazás, a zenei szövegírással és zenekészítéssel is. Szerintem ez egy jó kis belső utazás.
5: Marci, te hogyan ajánlanád? Ugyanezt és plusz?
7: Ugyanezt plusz. Hát nyilván, mint egy új zenekar a palettán, úgymond, mint nagy lemezzel megjelenő zenekar, próbáltunk saját ízeket belevinni, amik nem biztos, hogy vannak a mostani piacon. Egyedi hangzás, kiváló zenészek, úgyhogy csak ajánlani tudom. Ugyanígy.
5: Hát, legyen így, én is ígérem, hogy beszerzem, és meg fogom hallgatni, és használni fogom. Nagyon szépen köszönöm Joel Kaufmannak és Miskolci Marcellnak, hogy itt voltatok az adásidőnkkel rohanni.
6: Mi is köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, és most hallgassuk meg a High Heels című dalunkat, ami szerintem a legjobb track az egész albumon.
5: Na, hát akkor The Rolling Chess Club, hajrá!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Tehát folytatjuk is a műsort, ahogy ígértem, hiszen azt mondtam, hogy ebben a műsorban folytatjuk a sort, és olyan fiatalokkal ismerkedhetünk meg, akik a zene világából érkeznek ide a stúdióba, és kezdik a szárnyaikat bontogatni, akár már sikereket is elértek, és sok-sok tervük van. Tehát nézzük, hogy akkor a következő fél órában, akivel beszélgetek, nem mással, mint Németh Lili Nóra énekes. Üdvözöllek!
3: Szép napot!
2: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon megfogott az, hogy amellett ugye, hogy azt lehet róla tudni, hogy fiatal tehetség vagy, nem csak az énekléssel kacsingatsz, bár most itt annak kapcsán mutattalak be, hanem komoly elhivatottságot érzel a színésznői pályafutásra is. Hogy jön a kettő össze? Tudom, hogy nem idegen, sőt, akár kéz a kézben is tud járni, de vajon melyik van az első helyen?
3: Hát ez egy roppant jó kérdés. Egyébként most azt érzem, hogy inkább a színház, ami közelebb áll hozzám, de mindig is fontos része volt az életemnek az éneklés. Mostanság kezdtem el jobban foglalkozni vele, és hát így most ez a kettő, amit nagyon szeretek csinálni, és általában a napjaim legtöbbjét ezzel töltöm, vagy gyakorlok, illetve most felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, ahová felvételt nyertem, szóval...
2: Wow, gratulálok! Hát köszönöm. Akkor még elfoglaltabb időszak elé.
3: Igen, igen, egy kicsit tartok is tőle őszintén, de majd meglátjuk, hogy mi lesz. Izgatottan várom.
2: Sokszor hallom azt, akár élsportolóktól is, hogy azért készülnek B-tervvel, tanulnak valami mást is, foglalkoznak valami mással is, és ha jól tudom, akkor ha nem lenne elég az éneklés és a színészet, akkor mondhatjuk azt, hogy te is kacsingattál, vagy kacsingatsz más pályára is. Jól tudom?
3: Hát igen, kacsingattam főleg, most már így nem igazán szeretnék abban dolgozni, de egyébként gyógyszertári asszisztensnek tanultam, és most végeztem, aminek nagyon örülök, de azért jó, hogy van egy másik pálya, amin ugyanúgy dolgozhatok majd, hogyha esetleg nem jönne össze ez a színház, vagy az éneklés, vagy bármilyen így a művészetekkel kapcsolatos munka.
2: Hát akár áthidaló segítség is lehet olyan időszakokban, amikor valamiért éppen az ember nem tud a színpadon alkotni, mondjuk kisgyerek mellett, vagy bármi, de hát azt majd az élet mutatja. De hogyha be kéne mutatkoznod, hogy például az éneklés terén miben szeretsz alkotni, és hogyan, akkor hogyan fogalmaznád meg magad?
3: Hát főleg a musicalek azok, amik vonzanak, és inkább így tényleg a színház és abban való dolgozás, illetve éneklés, ami nagyon megfogott elsőre, és most is ezzel szeretnék majd legfőképpen dolgozni.
2: A fiataloknál azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki elinduljon ilyen irányba, azért kell egy lökés, egy segítség, vagy pedig egy inspiráció, vagy az, hogy az önbizalmukat, hogy is mondjam, felneveljék addig, hogy elhiggyék, hogy meg lehet próbálni. Neked mennyire nehéz volt elhinni, hiszen ha az ember kilép a fényre, akkor mindig azt mondják, hogy ott a siker, de ott van olykor akár a kritika, akár a kudarc, akár az, hogy küzdeni kell azért, hogy láthatóvá váljon valaki.
3: Hát eleinte nagyon nehéz volt ezt menedzselni, vagy kezelni saját magamban. Így a környezetem sem azt sugallta, hogy a művészeti pályára kéne lépnem, azért mert, hogy az nem egy biztos megélhetés.
2: Bár napjainkban mi az?
3: Hát igen, igen, abszolút. És ezért választottam egyébként az egészségügyi pályát, így eleinte, mert az biztos megélhetés. Valamilyen szinten.
2: Abszolút. Egyébként ez egy jó szakma szerintem, teljesen.
3: Hát igen, igen, de közben ugye jött a színház, az éneklés, a művészetek, egyébként táncoltam is, ami még sokat hozzátett ahhoz, hogy én majd a zenés színház felé menjek. És hát igen, a családom az egyébként most nagyon támogató, én nagyon szeretem őket, és sokat köszönhetek nekik, mert nélkülük biztos, hogy nem juthattam el volna eddig, ahol most jelenleg tartok az életemben. Szóval Szóval tényleg most már azt mondhatom, hogy egy támogató közeg. Régen is az volt, de most már a művészetek felé is.
2: Meglátják azt, hogy abszolút okosan megteremtettél egy alapot, hogyha bármi lenne, akkor legyen B-terv. Így talán nyugodtabbak is ilyenkor a családtagok. De akkor térjünk rá arra, hogy az Imre Sándor Szeretett Színházban találkoztál először igazán a színház világával. Hogy kerültél, hogy csöppentél ebbe bele?
3: Hát ez úgy történt,
2: mert ezek hogy... szerintem a szüleid toltak, hogy na, a gyerünk, kislányom néznek, hanem valahonnan neked jött az inspiráció.
3: Igen, igen. A falunkban egyébként én vonyarcvashegyi származású vagyok.
2: Szép hely.
3: Igen, nagyon szép, én is szeretem. És oda jött az Imre Sándor Szeretett Színház, akik rendeztek egy egyhetes tábort. Ez a tábor egy tematikára épült fel, a Valahol Európában című musicallel foglalkoztunk, és gyerekszereplőket kerestek a darabhoz. És így beálltam én is, mivel meg volt hirdetve az újságban, ezért lehetett rá jelentkezni, és úgy voltam vele, hogy hát próbáljuk meg, végül is énekelni szeretek, táncolni szeretek, előadni magamat szeretek, szóval voltam vele, hogy hát próbáljuk meg, végül is énekelni szeretek,

0: adott helyben adott volt ez a lehetőség, de azért valljuk be az őszintét, hogy Hunyarc-Porshegyről nem olyan könnyű tovább jutni, és például, hogyha rólad olvasok, akkor látom, hogy országos műzikális operett kurzusban is jeleskedtél. Mit adott például ez neked?
1: Hát abszolút, ez egy olyan környezet volt, ami biztonságot nyújtott, és ebben a biztonságban tudtunk alkotni olyan emberekkel, akik már azért valamit letettek az asztalra, akiknek van múltjuk a színházban, illetve az énekes mi voltuk is nagyon sokat adott ahhoz, hogy mi fejlődni tudjunk. Itt is körülbelül 3 évet voltam, azt hiszem, a kurzus tagja, és rendkívül sok csodálatos emléket szereztem, és jó tanulási lehetőség volt abszolút.
0: Ha viszont valaki azt látja, hogy a Big Színház színpadán is felléptél, akkor teljesen elkaphatja az irigység, hogy hát oda meg hogy lehet kerülni?
1: Hát egyébként ez nagyon érdekes, mert ez is a kurzushoz kapcsolódik. Peller Károly rendezte a SZIDOSZ által szervezett jótékonysági gálát a Víg Színházban, ahol hát engem is láthattak az emberek és hallhattak. Egyrésztről ez is nagyon, nagyon jó dolog volt, hogy ő ilyen mértékben támogatja a fiatalokat és az ők az elindulásukat az úton.
0: Most sok-sok igazán fényes, szép pillanatról beszéltünk, de azért mindig meg szoktuk említeni ebben a műsorban, hogy azért a fiataloknak meg kell küzdeniük a nehézséggel vagy a kudarccal is. A te eddigi pályafutásodban mik voltak azok a pillanatok, amikor meg kellett akár magaddal küzdeni?
1: Hú, hát nagyon sokszor. Őszintén nagyon sokszor. Szerintem, hogyha valaki egy művész pályára lép, sosincs megelégedve magával mindig. És folyamatosan megy a fejében egy olyan hang, hogy nem, ez nem volt jó, nem, még kevés, vagy éppen túl sok, és ezeket az egyensúly dolgokat nem igazán lehet kiverni az ember fejéből. Már ez lehet, hogy most annyira nem volt egy szép mondat, de
0: abszolút.
1: De nagyon...
0: De valahol ez is visszakor titeket tovább, nem? Mert abszolút. Hogyha elégedetlennél, akkor nem találnád meg az új kihívást, nem találnád azt az utat meg, hogy hogyan lehet fejlődni.
1: Igen, igen.
0: És hogy állsz a kritikákkal? Nyilván vannak a nem szakértő barátok és családtagok, meg aztán biztos van a szakmai kritika is. Melyiket hogy kezeled?
1: Hú, hát én a családi kritikát azt fenntartásokkal kezelem őszintén, mert azért valljuk be, a család az lehet kicsit elfogult az adott gyermekkel, vagy családtaggal szemben, és így néha azért gyanakvóan nézek, hogyha azt mondták, hogy ó, hát ez nagyon jó, vagy én meg így, de tényleg, de biztos? Én ezt nem hiszem el. És hát igen, ezt így kezelem, viszont a szakmai kritika... Ha jó, vagy ha rossz. Igen, akkor is azt azért máshogyan fogja fel az ember, és másmilyen rekeszbe rakja el az agyában. És egyébként ez is érdekes, hogy szakmai kritikát ezt azért jobban megfogad az ember, vagy úgy jobban elkezd rajta gondolkodni, mint például a családi kritikán, vagy a barátok által megfogalmazott kritikán. De szerintem abszolút, hogyha valamilyen szakmai kritika ér, vagy jó, vagy rossz, az mindig egy plusz löketet ad, hogy folytassam ezt az utat, hogy van még mind fejlődnöm, vagy most éppen talán megtaláltam azt az utat, ami egy jó irány.
0: Gubik Petra járt már itt a műsorunkba, és öröm volt hallgatni, ahogy beszélt erről a feladatáról, hogy ő mentorál fiatalokat, és a Talentum Hungaricum program keretében, ha jók az információm, akkor téged is mentorált, és tényleg öröm volt őt hallgatni, és mindig az volt bennem, hogy vajon a másik oldal mit mond. Neked, Petra, mit adott?
1: Hát nagyon sokat. Őszintén szerintem Petra személyisége is csodálatos. Maga, ahogy viszonyul a művészetekhez, mind az énekléshez, mind a zene csináláshoz, mind ahhoz, hogy előadjon a színpadon, szerintem rendkívül meghatározó egy fiatal életében az, hogyha egy ilyen mentor áll mellette, mint például Petra. És én is nagyon felnézek rá miatt.
0: Ráadásul neked az ő személye azért is lehet nagyon érdekes, mert a Petra is egy eléggé multifunkcionális alkotó, ha lehet azt mondani, hiszen nem is tudom, hogy van-e olyan művészeti ág, amiben még nem próbálta ki magát, és azért a te életed is úgy néz ki, hogy sok minden

0: nel fogsz foglalkozni, énekléssel és a színészettel már most is. Kell segítség abban, hogy az ember hogyan találja meg az egyensúlyt, és hogyan találja meg önmagát ezekben a feladatokban?
1: Szerintem abszolút, abszolút kell a segítség. Jó az, hogyha vannak olyan emberek a művész mellett, akik mondjuk tudják segíteni az útjában. Itt például gondolok tényleg a családra, vagy a mentorokra. Nekem például most Gubik Petra egy ilyen személy az életemben, illetve Peller Károly, akik így nagyon azt érzem, hogy támogatják ezt az utat. És nyilván még vannak nagyon sokan, és nem szeretnék senkit sem kihagyni, de ők azok, akiket így megemlítenék most.
0: Ugye beszéltünk éneklésről, és beszéltünk arról, hogy azért komoly tanulmányokat kezdesz meg a színészet terén, és akkor vegyük talán azt végig, hogy akkor melyikben milyen alkotói folyamatot szeretsz, vagy hol látod magad. Amikor színészetről beszélünk, akkor nagyon sokféle munkára gondolhat valaki. Akár van, aki azt mondja, hogy az ő élete a színházakban, a színpadon van, van, aki viszont abszolút azt mondja, hogy ő filmekben szeretne alkotni, van, aki azt mondja, hogy ő sorozatban látja magát, hiszen az napjainkban annyira trendi lett újra, és van, aki azt mondja, hogy nem tudom, de bármi jön, azt szeretni fogom. Te melyik vagy?
1: Hát én egyelőre még a színház felé húzok, de mindenképpen szeretnék kipróbálni mindent. Engem nagyon érdekelnek a filmek is, hogy áll össze egy forgatás, akár a sorozatok is, de jelenleg még a színház az, ami egy olyan biztos pont nekem. És ott azért nagyjából már próbálom megfejteni azt, hogy hogyan kell működni. Nyilván a filmes világ az egy teljesen új hely lenne az életemben. De meglátjuk azért. Szeretek kíváncsi lenni, és szeretnék mindent kipróbálni.
0: Igen, de azt is szokták ugye mondani, hogy újra kezdem. Azt is szokták ugye mondani, hogy a filmkészítés az azért érdekes, mert ott nem látod a végfelhasználót, ha lehet ilyen csúnya szóval élni. Ott majd, amikor elkészül az alkotás, megnézik, és jóval később kapsz visszajelzést. Még a színházakban folyamatosan látod a nézőtéren, hogy ki hogyan fogadja a darabot. Fontos az, hogy visszajelzést kapjanak a színészek? Te hogy látod?
1: Szerintem abszolút fontos. Meg például, hogyha egy vígjátékról van szó, ott is a nézőközönségnek a reakciója, ami nagyon sokat elmond arról, hogy mondjuk a színész hogyan létezik a színpadon, hogy mennyire hihető az alakítása, vagy mennyire emberi. És szerintem nagyon fontosak az ott helyben kapott kritikák, vagy ez nem is kritika, de hogy visszajelzés arról, hogy mondjuk ott milyen légkört teremt az adott színész.
0: Most még nagyon-nagyon fiatal vagy, de mindig azt mondják a színésznők, hogy különböző korszakukban megvannak azok a tipikus szerepek, amit lehet kapni. A fiatal szerető, aztán a feleség, aztán az anyós, és aztán az öreg mama, aki mindenkinek megmondja a tutit. Téged vonz az, hogy tényleg egy életuton keresztül különböző korszakban a női szereplőket megformáld?
1: Igen, szerintem ez egy csodálatos dolog a színházban, hogy végig lehet járni egy egész életutat. És én nem tartom azt annyira helyesnek, hogy akik már mondjuk öregebbek, vagy idősebb színésznők.
0: Igen, beszéljünk róla őszintén, igen, mert ez egy téma iparban abszolút, vagy igen, szakmában.
1: Igen, hogy akik idősebbek, ők mondjuk nem adják le azt az adott fiatal szerepet, és így annyira nem hiteles. És lehet, hogy jól el tudják játszani, mert megoldják, de attól függetlenül az már nem egy kategóriába vonható, hogyha egy fiatal színésznő játszik el egy fiataloknak írt szerepet, vagy egy idősebb színésznő játszik el egy fiatalabbaknak írt szerepet.
0: Ugye sokszor mondják, hogy ez részben lehet annak is köszönhető, hogy kevés színdarab készül úgy, hogy a főszerepet idősebb női, hogy is mondjam, karakterre írják. Úgyhogy ez egy ilyen összetett probléma, szerintem a szakmának összességébe kell majd kezelni ezt, hogy a jövőben tényleg mindenki ott alkothasson, és úgy, ahol annak a helye van. De hát most beszéltünk arról, hogy a színészetben miként látod magad, és hogy végül is szeretnéd is, hogyha végigjárhatnád a női lét szépségének minden korszakát a színpadon is. De amikor az éneklésről beszélünk, akkor nagyon sokan mondják, ugye, hogy szólisták akarnak lenni, zenekarba szeretnének alkotni, fúziós alkotásban gondolkodnak, különböző formációkhoz csatlakoznak. A te életedben jelenleg melyik az igaz?
1: Hát most jelenleg én szólistaként funkcionálok valamilyen szinten, de most csatlakoztunk, vagy hát nem csatlakoztunk, de hogy összeálltunk hárman lányok egy formációba. A Peace Girls néven futunk. Egyébként a név az onnan ered, hogy Gubik Petra a mentorunk, és ezért Petra lányai.
0: Ja, de ezt nem raktam össze. Igen, mikor készültem föl, mert vakargattam a fejem, hogy megkérdezem majd, hogy honnan jött a név, de igen, így megvan.
1: Igen, innen jött ez a furmányos név, uh-huh. És igazából én szeretném mindenben kipróbálni magam, így uh-huh. az éneklés terén is. Szeretnék bandában is akár énekelni, vagy tényleg saját dalt majd egyszer írni, bár mondjuk most annyira nem volt rá még így időm, vagy alkalmam, de szeretném ebben is kipróbálni magamat.
0: Azt mondják, hogy idővel aztán mindig úgy alakul, hogyha az ember valamit szeretne, akkor az el is érkezhet az életébe. És hát ha már erről a hármas formációról beszéltünk, akkor mindenképpen említsük meg, hogy kik is vannak a formációban. Kákonyi Róza és Tábori Emese van még rajtad kívül. És az adás előtt beszéltük, hogy én Tábori Emesét pont ismerem, hiszen ő az én városom Paks egyik büszkesége és tehetsége, úgyhogy innen is üdvözöljük Emesét is. Viszont említsük akkor meg, hogy Kákonyi Róza, és hát mondhatjuk azt, hogy akkor földrajzilag különböző helyszínről érkezve alakultatok meg, mert Vonyarcvashegy, Emese, Paks és Róza?
1: Hát, Róza, ez egy nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy nagyon kevés ideje ismerjük egymást, és
0: akkor az összekötő kapocs, akkor tulajdonképpen Gubik Petra.
1: Igen, abszolút.
0: És hogyha azt veszük, akkor ugye mindenkinek más a személyiség, és mondod, hogy azért ez nem úgy volt, hogy együtt nőttetek föl az óvodától kezdve, és megalakultatok. Mennyire nehéz megtalálni a közös hangot, hiszen hamarosan például a Művészetek Völgyében is felléptek, tehát azért ez egy kihívás.
1: Abszolút kihívás, de állunk elébe. És szerintem nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Egy kicsit beszélgettünk, mielőtt elkezdtük az első próbánkat, és mindenki mondta, hogy jaj, hát hogy mondjuk még így nem dolgoztunk ilyen formációban, uh-huh. vagy azért vannak aggájaink ezzel kapcsolatban egy kicsit, hogy hogyan fogunk együttműködni, de amikor vége volt a próbának, akkor így egymásra néztünk, és mondtuk, hogy hát ez csodálatos volt, és hogy ilyen egyszerűen dolgozni valakivel, és hogy ennyi ötletünk volt, és meghallgattuk a másikat, és tényleg egy olyan kompromisszumképes társaság vagyunk, akik tényleg mindenkinek a szavára adnak, és így együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk alkotni, és ez csodálatos érzés volt, szóval nem volt nehéz, szerencsére.
0: Akkor ha a Művészetek Völgyébe valaki a ti színpadotok elé lépd el, akkor mire készüljön, mi a repertoárotoknak a vezérfonala, milyen dalokkal találkozhatnak az arra járók?
1: Hát elég összetett a repertoárunk.
0: Mindenki egyébként kicsit hozta az ízlésvilágát.
1: Igen, igen, abszolút, de azért megpróbáltunk közös dolgokat is azért összerakni. Uh-huh. És hát lesznek Cserháti Zsuzsa dalok, lesznek Katona Klári dalok. Tompos Kátyától is fogunk énekelni dalokat. Uh-huh. Nagyon szépek. Egyébként érdekes, mert mind a hárman az egyik szóló dalunk az Tompos Kátyától uh-huh. van. De azért a saját dalainkban, mert nyilván szólókat is fogunk énekelni, nem csak közösen, mindenki megtalálja azt, ami mondjuk hozzá közelebb áll. És így lehet, hogy aki így elsőre ránézne mondjuk a műsorlistánkra, azt mondaná, hogy hát azért ez egy kicsit szanaszét van, vagy azt mondaná, hogy nem áll össze, de
0: meg
1: végén...
0: Meg kell hallgatni.
1: Igen, meg kell hallgatni, és olyan előadásmódot próbálunk majd választani, vagy hát olyat választottunk, ami egy kicsit összehúzza uh-huh. ezeket a szélsőségesnek mondható irányokat.
0: Nagyon érdekes, mert ha azt veszem, hogy beszéltünk az éneklésről és a színészetről, akkor ugye tudjuk jól, hogy közös nevező a musical világ. És azért a musical az a terület, amit úgy meg kell kedvelni és meg kell szeretni, és aki megszereti, az egy életre musical rajongó, akinek meg mondjuk a férjének az első alkalommal feláll a haja teteje, az akkor soha nem kíséri le a feleségét a musicalre. De hát azért nyilván valami megfogott a musical világban. Megvan az a musical darab, ami alapján téged ez lenyűgözött, és azt mondtad, hogy ezt te is szeretnéd majd kipróbálni?
1: Kettő darab is eszembe jutott így ahogy mondtad. Az első az a Valahol Európában, amiben ugye először voltam az Imre Sándor Szeretett Színházban, és itt nem csak gyerekszereplőként vehettem részt, hanem a későbbiekben már Évát is játszhattam. És hát az egy nagyon meghatározó darab volt az életemben, mind játék szempontjából, mind éneklés szempontjából. Illetve a Jekyll és Hyde, amit én egyébként egy kalóz felvételről láttam először, egy Broadway felvételt, és ott főleg a zeneisége vitt el, és a történet is nyilván, mert azért egy elég összetett történet, de ez, hogy jelen van a musicalben a tánc, az ének és a próza is, az szerintem egy olyan komplexitást ad az egésznek, ami tényleg nagyon megfogja az embert, és elgondolkodtatja, és egy új szint hoz a színházba. És az, hogy például egy prózai előadásban annyira nincsen jelen a zeneiség, és mondjuk a musicalben ott van, ez egy plusz szint szerintem, ami egy új értelmezést ad mindennek.
0: Meg szeretjük a musicalt, mint műfajt a nagyon klasszikus darabokhoz kötni. Ugyanakkor, hogyha valaki beleássa magát a musicalek világába, akkor azt látja, hogy nagyon mély, nagyon elgondolkodtató darabokat is tudnak alkotni, és nem csak a vigyorgó éneklés, a semmiről szólás, hanem abszolút nagyon mély dolgokat is át tud adni. De azt gondoltam a korod miatt, hogy lehet, hogy a Chicagót is mondod, mert az például szintén az egy olyan ikonikus darab, amit aztán meg filmre vittek, és szerintem ez is nagyon remek, hogy tudnak a különböző műfajok a különböző platformokon vándorolni. Hát én abban biztos vagyok, hogy szerintem még fogunk rólad hallani, és aki pedig már most mindenképpen szeretné, az akkor tudja jól, hogy 27-én 14:30 a Művészetek Völgyébe Kákonyi Róza, Tábori Emese és Németh Lili Nóra dalait fogja tudni hallgatni, igaz?
1: Így van pontosan.
0: Hát akkor mi is majd figyelni fogjuk az életutadat, és sok sikert a tanulmányokhoz is. Németh Lili Nóra énekes, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm, szép nap volt.
0: Ez volt tehát a Tehetség útja, tartsanak velünk legközelebb is, hiszen olyan vendégek érkeznek ide, akiket érdemes megismerni és felfedezni, és ne vigyen el minket az a tömegpszichózis a részvideókat görgetve, hogy csak azt látjuk, hogy külföldön éppen mi a trendi, hanem figyeljünk arra, hogy itt helyben kik azok, akik felnőnek, akikről aztán majd akár a mi gyerekeink beszélnek, úgyhogy új, egy aláírás szeretnék tőlük kapni. Figyeljünk tehát a mai fiatalainkra. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. 2 Nike póló, 2 Converse cipő, 2 Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Károly István utca után egy sáv járható. Szintén baleset történt tart a helyszínen és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor után, itt is sávlezárásra készüljenek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, lezárták a Soroksár utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között vasárnap éjfélig, a környező utcákban is korlátozással lezárásra készüljenek. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksár út, a Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé lehet kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Az érintett BKK buszok terelt útvonalon járnak a közvágóhídnál a Kvassajenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. N2-es nosztalgia villamos közlekedik ma 20 óra 30 percig a Boráros tér és a Jászai Mari tér közötti szakaszon. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezértere között pótlóbusszal lehet utazni, illetve 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
3: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, ez az Abszolút Politika, Gavra Gábor továbbra is pihen, én Boros Tamás vagyok, és Nagy Attila Tibor megszokott vendégem. Elárulhatok egy kulisszatitkot. Tehát egy 10 másodperccel ezelőtt még parlamenti felszólalásokat hallgattunk, így együtt a telefonodon keresztül. Igen. Tehát annyira benne vagyunk a sűrűjében, és jó is, hogy streameljük ezt az adást, mert hogy azon melegében tudunk reagálni arra, hogy mi történt a parlamentben. Az előző nap az kicsit, hát hogy mondjam, lájtosabb volt, ilyen felszódázottabb volt, ahhoz képest, ami ma van, az valami döbbenet, az az adok-kapok. Nem tudom, mindenki kicsit felszívta magát. Mielőtt rátérnénk nyilván a fő témánkra, Pócs János szemüvegére, nem, hanem Polgár Judit körüli, hát balhéra, nem is tudom, minek hívjam ezt, perpatvarra, ugye Magyar Péter jelölés körüli vitáról azt mondta, hogy a felelősség kizárólag őt terheli, mert Polgár Juditot neveztem én, mint ideiglenes köztársasági elnököt, aki a kialakult társadalmi vita miatt azt mondta, hogy ő ezeket a társadalmi sebeket nem tudja begyógyítani, úgyhogy nem vállalja, és ezt követően kvázi elnézést kért Magyar Péter, hogy hát nem kellett volna elébe szaladni itt a történéseknek, és megnevezni Polgár Juditot, és akkor ezzel be is zártam ezt a zárójelet, de beszélni fogunk itt a Súlyog Tamásról is, és talán lesz időnk a 16 évesek választójogát kiterjesztendő törvény javaslat, vagy legalábbis az arról
4: inkább
3: való
4: ötlet még csak
3: diszkuszióról, igen. Hát akkor kezdjük el. Mi volt most a parlamentben? Össze tudod foglalni nagyjából, hogy mit tapasztaltál? Mit mondott Magyar Péter? Mi neked a benyomásod arról, ami történt itt az elmúlt percekben?
4: Délelőtt paprikássá vált a hangulata az országgyűlés ülésén, hadd kezdjem akkor ezzel. Valóban jól mondtad, hogy tegnap még lájtosabb volt a dolog. Ez szerintem alapvetően annak köszönhető, és akkor így tudunk kapcsolódni a másik fő témához, hogy Magyar Pétert lelkileg megbillentette, ami Polgár Judit körül történt, és ezért volt visszafogottabb szerintem tegnap. Megbillentette, ugyanis most nem az történt, hogy a Fidesz valamilyen nagyon ügyes kommunikációs csapást mért volna Magyar Péterre, hanem Magyar Péter és a hívei közötti eddigi, hát szinte harmonikus kapcsolat most megbicsaklott egy kicsit. Arra gondolok, hogy amikor Magyar Péter vasárnap este egyébként 1-2 órával a foci VB döntő kezdete előtt belengedte, hogy ő milyen lelkesen támogatná Polgár Judit köztársasági elnökségét, akkor a hívei egy része döbbenten konstatálták ezt a fordulatot, mert a tisztás kommentelők is abban a hiszemben voltak, hogy legalább több napig tartó társadalmi egyeztetés fog kezdődni, hiszen Magyar Péter szombatesti videója, hát tényleg én is úgy értelmeztem, hogy miután Magyar Péter arra biztatott minket, hogy mondjuk el, hogy kit tartanánk alkalmasak köztársasági elnöknek. Én is úgy értelmeztem, hogy miután 30 nap áll az új köztársasági elnök megválasztására, a rendelkezésére álló idő, hát akkor lesz néhány nap, amikor ki elmondhatja, hogy szerinte milyen elnöknek kell lennie a következőnek. Ehhez képest, tehát nem csak a fideszes kommentelők, mert hát ők oké, de a tiszás kommentelők egy része is arcú csapásnak érte meg, hogy Magyar Péter szinte egy napot sem hagyott a társadalmi vitára, és már is készhelyzetet akar előállítani, és sokan tisztás szavazók mondták, hogy nem erre szavaztunk, Péter. Tehát sokan fel voltak háborodva, és én azt gondolom az, hogy hétfőn a parlament ülésén Magyar Péter visszafogottabb volt, ez annak volt tulajdonítható, hogy érezte, hogy az ő kapcsolata a tiszás követőivel a Facebookon most egy kicsit megbomlott, vagy hát zavarált be az erőben, és akkor hát itt kellett arra sort keríteni tegnap este, hogy visszakozni kellett, tehát Polgár Judit jelezte, hogy ezek után nem hajlandó vállalni, majd erről külön beszéltünk, csak még maradnék a parlamenti ülésnél, tehát hogy ezek után nem vállal, és akkor ezek után jött a kedd délelőtti parlamenti ülés, amelyben már Hát ugye furcsa volt az ülésnek a délelőtti része, mert a miniszterelnök, minthogyha csillapítania akarná a feszültséget, meg azt a hát kudarcélményt, ami most érte, Polgár Judit jelöltsége, illetve hát még el se jutottunk jogilag odáig körül, elkezdett a nemzeti összefogásról beszélni, és talált egy témát, méghozzá a nándorfehérvári diadalra emlékezve, a déli harangszóvalra emlékezve. Ugye a Fidesz előtte kivonult egy időre a Forsthofer Ágnes kapcsán, így tiltakozva a Súlyog Tamás szerintük jogellenes, alkotmányellenes eltávolítása ellen, de aztán visszatértek, és a miniszterelnök, tehát a nemzeti összefogásról kezdett volna el beszélni, és az ember először arra számíthatott volna, hogy akkor megint viszonylag nyugodt lesz a parlamenti ülésnek a légköre, de aztán a miniszterelnök már itt megpendítette, már itt elkezdett belekötni egy-egy a Fideszbe meg a KDNP-be, és hát ők sem maradtak adósak a válasszal, és 10 óra után az következett be, hogy több ellenzéki képviselő személyes érintettség címén kért szót, és itt a most a levezető Tiszás elnök, nem Forsthofer Ágnes, mert ő most nem gyakorolhatja a házelnöki jogait, tehát a levezető Tiszás alelnök most szigorúbban próbálta vezetni az ülést olyan értelemben, hogy azt kérte nyomatékosan, hogy most tényleg jelöljék meg a személyes érintettségnek a valódi okát, és erre hát úgy ítélte meg a levezető elnök, hogy többen ezt nem tették meg. Ugye ami most már azt kell, hogy mondjam, szokás szerint előhozta a személyes érintettségre való jelentkezéseket, az volt, hogy a miniszterelnök megint elég durván neki támadt az ellenzéknek, és azzal utasította vissza az ő kormányzására vonatkozó kritikákat, hogy ők még ennyit se tudtak megtenni. Tehát megint visszatolta a labdát az előző 16 évre, hogy de hát önök még ennyit se tudtak megcsinálni, és akkor hát így elég feszült lett a helyzet. Volt még egy érdekesség ebben a vitában, Magyar Péter nyilvánosan is bejelentkezett a Tusványosra. Ugye eddig lehetett hallani, hogy ő szívesen elmenne, és Németh Zsolt, az egyik fideszes képviselő, aki az egésznek a főszervezője, külön megírta Facebookon még pár hete, hogy Magyar Pétert nem látják szívesen, tehát nem hívják meg a stílusa és a személyeskedő hozzáállása miatt. És az érdekes az volt, hogy ma július 21-én reggel Magyar Péter nyilvánosan is bejelentkezett a parlament ülésén, hogy ő szeretne ott lenni, szeretne felszólalni ott, és szeretne vitázni Orbán Viktorral. Ez nagyon furcsa. Tehát ugye az, hogy a miniszterelnök szeretne vitázni, az általában egyfelől dicséretes dolog lenne, de általában ez úgy szokott lenni, hogy a választási kampányban a miniszterelnök jelöltek leállnak vitatkozni. Én ezt egyébként sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt 16 évben erre nem került sor. Most Magyar Péter is szeretett volna a kampányban Orbán Viktorral vitázni, de Orbán erre nem volt hajlandó. Szerintem ma már lehet, hogy bánhatja, tehát lehet, hogy picit másként alakult volna a választási eredmény, de mindegy, nem jött létre. De most már túl vagyunk a választáson, és ehhez képest Magyar Péter vitatkozna. Méghozzá Tusványoson, ami azért volna érdekes, mert a Tusványos egy kicsit a Fidesz DNS-e. Tehát arra gondolok, hogy az nem csak azért, mert az 90-es évek óta tart, de hát mégiscsak a Fideszhez, meg Orbán Viktorhoz erőteljesen köthető rendezvényről van szó, amelyik a Orbán Viktor nemzetpolitikai és geopolitikai alapvetéseit szokta elmondani, és ebbe a DNS-be beletüremkedni, az egy érdekes hát esemény volna. Tehát,
5: gondolatkísérlet.
4: Igen, tehát nyilvánvaló, hogy egy rendkívül izgalmas esemény lenne, hogyha a szervező meggondolná magát, és meghívná Magyar Pétert, sőt, lehetővé tenne, hogy legyen egy megkésett Magyar Péter Orbán Viktor vita. Szóval, bocsánat, hogyha egy kicsit hosszabb voltam, csak hát annyi...
3: Sose láttak még történt. Ilyet tőled a nézők. De az az elképesztő, hogy ugye mindez délelőtt szívtad magadba ezt az információ mennyiséget, és ezt ilyen pontosan, ilyen jól tagoltan, tematizálva vissza tudod adni, neked lehet, hogy ilyesmivel kéne foglalkozni, ilyen politikai elemzésekkel, nem tudom, gondolkodj el rajta. Figyelj, akkor gondolkodjunk egy picit együtt, hogy ez a tusványos téma, akkor ez most forró. A Fidesznek érdeke oda beengedni Magyar Pétert, vagy ez elképzelhetetlen, ez egy provokáció Magyar Péter részéről, mint ahogy ezt tette a kampányban oly sokszor, hogy olyan témákkal is úgy találta meg Orbán Viktort és a Fideszt, hogy pontosan tudta, hogy mi lesz rá a válasz, és akkor már a válaszra is fel volt készülve. Tehát egy tudatos kommunikációs lépés volt a részéről. Ez is ilyen lenne? Vagy van ennek akár csak 1% esélye is, hogy azt mondják a Fidesznek, hogy jó, ha mi vissza akarunk jönni, és ha valamit demonstrálni akarunk, akkor miért ne? Akkor valami stratégiával fellépünk, kitalálunk valamit Orbán Viktornak, amivel meg tudja őt fogni, és akkor rendezünk egy vitát. Én erre nem látok esélyt, de játszunk el a gondolattal.
4: Szerintem is érdemes volna eljátszani a gondolattal. A Fidesz szempontjából, abból a szempontból biztos, hogy jó lenne, hogyha megengednék azt, hogy Magyar Péter Orbán Viktorral vitázon tusványoson, hogy tenne olyat a Fidesz, amire mindenki felkapná a fejét. Hát erre, amióta a Fidesz ellenzékben van, nem nagyon találunk példát, vagy legalábbis nem sok példát találunk, hát annyi, hogy tüntettek Súlyog Tamás mellett.
3: Jaj, de hát igen. Úgy, hogy beharangozza Orbán Viktor, és aztán nincs ott.
4: Hát igen, igen, az.
3: És influencerekkel lép egy színpadra Áder János.
4: Igen, szóval elég kínos volt így utólag.
3: Stop önkény. Jó, bocsánat.
4: Igen, tehát azért az, hogyha a Fidesz úgy döntene, hogy jó, akkor legyen egy Orbán Viktor Magyar Péter vita tusványoson. Én azt gondolom, hogy az egy olyan esemény lenne, amire mindenki odafigyelne Magyarországon, vagy majdnem mindenki. Tehát a sajtó bizonyosan, tehát függetlenül a párt színétől, hogy fideszes sajtó, fideszes média, nem fideszes, középen álló, vagy akár Tisza párti sajtótermékről van szó, szóval minden, tehát ez annyira érdekes, hogy nézőszámokat hoz az erről való diskurzushoz. Viszont kockázatos azért mind a két fél számára, ezt azért valljuk be, nézzük meg, hogy Magyar Péter számára mi a kockázat, hát az, hogy Magyar Péter nem egy barátságos közegbe menne. Én ebből a szempontból picit csodálkozom is, hogy ilyen könnyedén vállalná, hiszen...
3: De mire gondolsz?
4: Hát arra, hogy a közönség az fideszes ott.
3: És?
4: Orbánista.
3: Kifütyülik?
4: Hát igen, tehát engem ne... Bocsánat, engem nem olyan régen fütyültek ki.
3: Milyen érzés volt?
4: Hát erről akarok beszélni. Miután én már hosszú évek óta szerepelek a nyilvánosság előtt, nem omlottam össze, de azért meg kellett küzdenem, hogy el tudjam mondani a gondolataimat, mert a hangerő az elég erőteljes volt, és ugye a Magyar Péternél azért láthattuk most kedd reggel is, hogy ki lehet őt egy kicsit billenteni a komfortzónájából, a lelki nyugalmából, hogy külön-külön reagál egyes beszólásokra. Most, hogyha Magyar Péterrel előfordulhatna az, hogy a tusványosi Fidesz érzelmű közönség bekiabálásai vagy fújolása hatására, főleg Orbán Viktor jelenlétében úgy elveszíteni a fejét és a türelmét, amit a Fidesz ellene fel tudna használni. Azért Orbán Viktor számára is van kockázat. Kockázat pedig az, hogy Orbán Viktor 2006 óta nem állt ki tévévitára senkivel. Tehát Gyurcsány Ferencre állt ki utoljára, azt a vitát egyértelműen elveszítette. Tehát a Fidesz 2006-os választási vereségében azért benne van az akkori orbáni vita teljesítmény, illetve pontosabban annak az alacsony volta. Tehát Orbán Viktor elszokott az ilyen szemtől szembeni szóbeli csatától, hát ha csak a parlamentet nem tekintjük annak, de én most nem tekintelném annak, mert más egy tévévita. Tehát Orbán Viktor is azért veszíthetne, mert ha Magyar Péter viszont tudna higgadtan vitázni Orbán Viktorral, akkor azért rengeteg mindent a fejére tudna olvasni, nagyon kínos ügyeket. Tehát már most látszik, hogy az új kormány módszeresen elővesz régi dokumentumokat, bizalmas dokumentumokat, és például Orbán Viktor számára nagyon kínos volna, hogyha az Orbán Viktor kormánya idején keletkezett bizalmas dokumentumokat, Magyar Péter oda tenni az asztalra tusványosan, és azt mondja, hogy lám, ezek a papírok is bizonyítják, hogy önök mennyit loptak, szóval mind a két fél veszíthet ezen a vitán. Én biztos, hogy örülnék neki, hogyha létrejönne, mert szerintem elképesztően izgalmas vitaszituáció lenne, de erősen tartok attól, hogy ez nem fog létrejönni.
3: Hát politikatörténeti csúcspillanat lenne legalábbis Magyarországon. Magyar Péter mondta azt ma délelőtt, hogy mivel én is ember vagyok, fogok hibázni, be is vallom, és elnézést fogok érte kérni. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Polgár Judit államfővé ajánlása a kormány első komoly politikai kudarca. Ezt te megerősíted?
4: Igen, egyetértek ezzel, megerősítem, hiszen Magyar Péter kitalált valamit, és ettől vissza kellett lépnie.
3: De várjunk, ez nem egy önleleplező történet megint? Nem az első miniszter, akit, vagy illetve már volt ilyen miniszter, akkor úgy mondom inkább, hogy nem az első fontos személy a Tisza számára, akit azért vesznek le, mert hogy a komment falon kialakul egy komoly ellenérzés ezzel kapcsolatban.
4: Igen, de itt nem egy miniszter jelöltet vettek le, hanem egy köztársasági elnök jelöltet.
3: Ezért módosítottam,
4: hogy fontos személy. Ráadásul az a miniszter jelölt, a Rubovszki Ritára gondolsz, ő hivatalosan, tehát ő nyilvánosan ő nem is volt miniszter jelölt. A Telex írta meg annak idején, hogy benne gondolkodik a Tisza. De most az történt, hogy Magyar Péter nyilvánosan a Facebook oldalán kérte fel Polgár Juditot arra, hogy legyen ő a köztársasági elnök.
3: A Telexes történetnél is azt mondták, hogy szándékosan szellőztette meg a Tisza kormány.
4: De hivatalosan Magyar Péter sosem. Hivatalosan Magyar Péter sosem erősítette meg a Rubovszki.
3: Erről itt beszélek, hogy ott a háttérben maradt, itt viszont, és lehet, hogy ez volt a kommunikációs hiba.
4: De amit én nehezen, illetve ha végül is értek, tehát szerintem azt tört, tehát Magyar Péter ott hibázott szerintem igazából, hogy nem várt néhány napot. Hát hogyha szombat este Magyar Péter azt mondja, hogy legyen egy vita arról, hogy ki legyen a megfelelő ember, akkor be nem látom, hogy miért nem tudott várni 4-5 napot arra, hogy történjen meg a Tisza frakcióülése, az elnökségülés. Ha amikor a Tisza frakcióülése is úgy látja, vár még pár napot, és akkor ünnepélyesen bejelentik, hogy Polgár Judit a jelöltjük. A Tiszás kommentelők egy részét azt háborította fel, és én ismerek egy olyat konkrétan, aki sokáig nagyon lelkes volt, nem egy közszereplőről beszélek, de a Facebookon elég aktív kommentelő. Tehát még ő is azt írta, hogy csalódott, vagy legalábbis hát nem erre számított. Tehát az volt a baj, hogy Magyar Péter 24 órát sem volt hajlandó várni szombat estéhez képest, és készhelyzetet akart előállítani, amikor vasárnap este a foci döntő előtt bejelentette, hogy ő Polgár Judit jelöltségének, köztársasági elnökségének nagyon örülne, és az azért akasztotta ki a Tiszás kommentelők egy részét, mert hogy ők abban a hiszemben voltak velem együtt egyébként, hogy erre lesz most több nap. Hát hogyha egyszer 30 nap áll rendelkezésre az új köztársasági elnök megválasztására, mi ez a sietség? És itt jön be az, amit én már kezdettől fogva láttam Magyar Péterben, hogy egy impulzív ember, aki hirtelen szokott, vagy nem mindig szokott, de bizonyos döntéseket hirtelen hoz meg. Saját bevallása szerint ez történt az első országjárása idején. Senkivel, vagy talán egy-két emberrel, ha egyezteted, de hirtelen kipattant a fejéből egy beszéd közben, és elhatározta, hogy most pedig lesz országjárás. És többen kételkedtek, hogy ez jó ötlete, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az akkori hirtelen döntés az első országjárásról Magyar Pétert 100%-osan igazolta, és én attól tartok, hogy Magyar Péter innentől kezdve azt gondolta, hogy hát neki...
3: Tévedhetetlen.
4: Hát vagy legalábbis az ilyen impulzív döntések pont, hogy előre viszik, és eddig előre is vitték.
3: Ja, a social médiában minden impulzív döntése és minden hirtelen kommentelését hívhatjuk annak, az lényegében működött. Tehát nem tudunk olyan momentumot mondani, hogy na, oda nem kellett volna alá kommentelni, mert az ő rajongó tábora persze ezt ünnepelte, az ő kritikusai, akik jóval kevesebben vannak, elmondták, hogy ez így nem oké, és hogy ez a social media kormányzás, ez számukra nem kedves, ezt nem így kellene csinálni, de közben pedig a kor, az mintha ezt írná elő, tehát ő érkezett meg a modernitásba. Ebben azért meg lehet igazulni, Isten emberré tud válni saját maga számára az ember, ha azt látja, hogy bármihez nyúlok, az arannyá változik. És ez volt az első olyan lépés, és mit is azt gondolta, hogy oké, ezt így bedobom, és akkor ez is működni fog, és a fő probléma nekem ebben nem az, hogy nem volt társadalmi egyeztetés, mert ezt még követhette volna társadalmi egyeztetés, csak mit gondolunk mi, arról, mit gondolunk mi a nemzeti konzultációról, és a tiszások, Magyar Péter mit gondol a nemzeti konzultációról, ha ő bemondja, hogy ő kit szeretne, kit támogat, majd ezután megkérdezzük a népet, nyilvánvalóan a nép nagy része menni fog az ő véleményével, akaratával, anélkül, hogy bármit gondolna a témáról, és aztán utána meg hátradől, és azt mondja, hogy kérem szépen, a nép szavazta meg, közvetlen elnökválasztás. Nem, hát a közvetlen elnökválasztásnak az lenne a lényeg, hogy van egy lista, és a miniszterelnök befogja a száját, hogy ő kit javasol, és rábíz az emberekre.
4: Bocsánat, hogy közbeszól, csak...
3: Tiéd a szó.
4: Nem, a közvetlen elnökválasztás jogilag az, amikor a nép hivatalosan szavaz a köztársasági elnök személyéről. Itt ugye a tiszások...
3: Bocsánat, hadd egészítsem csak ki, csak én azt mondom, hogy a közvetlen elnök választásnak is a kereteit, legalábbis a morális kereteit meg kellene úgy őrizni, hogy nem mondja el a miniszterelnök, és egyetlen miniszter sem.
4: Nem,
3: hogy
4: itt egy félre sikerült társadalmi konzultáció volt.
3: Kit javasolnak, mert onnantól kezdve, hogy javasol valakit, itt a rozsdásbökő. Biztos, hogy az a jelölt.
4: De egy kész helyzetet állított elő 24 órán
3: helyzet.
4: Belül.
3: Persze, ez egy más helyzet.
4: És ugye az a gond, hogy ugye a Tisza szavazói ellenfidesz szavazók alapvetően. Tehát én itt ebben a stúdióban többször felhívtam a figyelmet arra, hogy a Tisza párnak lényegében nincs vagy alig van ideológiája. Tehát ezt a közösséget alapvetően egy ellenfidesz feeling hozta létre, hogy mi mások vagyunk, mint a Fidesz. Igen. És ez kiterjed a Fidesz hatalom gyakorlásának is a ellenzésére, tehát hogy mi nem csinálunk olyat, hogy egy-két nap alatt elfogadunk egy törvényt, hogy nem fogunk mindenkit lenyomni erőből, és hogy tényleg normálisan megbeszéljük a dolgokat, és a Magyar Péter kampányban ellenzékben többször ígéretet tett, és most az, hogy egy nap alatt Magyar Péter készhelyzetet akart előállítani, ez bizony jó néhány tiszás kommentelőben csalódást keltett. Ugye kedd reggel a parlamentben ma már arról beszélt Magyar Péter, ez volt még egy újabb érdekes momentum, hogy hát ő is emberből van, ő is hibázhat.
3: Forsthofer Ágnes is arról beszélt, hogy mindenkinek le kellene nyugodnia egy kicsit. Nyugtatni próbálta a kedélyeket. Itt azt mondta, hogy addig nem lehet erről a témáról beszélni egészségesen, normálisan, amíg nincs egy társadalmi konszenzus. Amíg nem közelítenek a felek egymáshoz, nincs egy társadalmi vagy nemzeti minimum. Szóval ez azért furcsa, mert ezek a szavak elhagyják a száját, miközben, vagy erre rá 5 perccel később jön Magyar Péter a parlamentben, és elhordja mindennek a fideszes képviselőket. Tehát én erről beszélek, hogy ez a kettő együtt nem működik, és lehet, hogy tusványosan megjelenik majd Magyar Péter, valami csoda folytán meghívja mégis a Fidesz. Oda sem békülési szándékkal megy. Oda sem a kiegyezés, a barátság fogja őt vezetni, hanem az, hogy mindennek véletlenül elhordja a másik oldal képviselőit, az elmúlt 16 év politikai elitjét. Én ezzel nem azt állítom, mielőtt rámugranak a kommentelők, hogy ez a társadalmi megosztottság emiatt van. Mert az elmúlt 16 évben erre játszott rá a Fidesz. Ebből kovácsolt politikai tőkét, hogy ezek a történelmi sebek ne legyenek begyógyítva. De az, hogy az Abszolút Filmszínházzal ezt viszi tovább, egy brutális kétharmados győzelem után Magyar Péter, az is nyilvánvaló, és egyértelmű taktika is a részéről, hogy minden alkalommal oda szúrjon. Mindig elmondja, hogy önök az emberek. Szóval így nehéz lesz. Így nehéz lesz. Nehéz
4: sőt,
3: lesz.
4: Lehetetlen.
3: Sőt, lehetetlen.
4: Nyilvánvalóan lehetetlen lesz.
3: Csak akkor miért mondja Forsthoffer Ágnes, hogy, hogy könyörgöm, hát öleljük már meg egymást.
4: Hát ő azért egy kicsit más karakter, mint Magyar Péter, ezt most leíró jelleggel mondom, tehát ő kevésbé tűnik ellenségeskedőnek. Szerintem nem tisztáztak mindent kellő részletességgel, mielőtt házelnök lett volna, tehát Magyar Péternek alaposan le kellett volna ülni előtte Forsthoffer Ágnessel, hogy tényleg milyen ülésvezetést tartanak kívánatosnak, vagy milyen általában politikát tartanak kívánatosnak.
3: Bocsánat, ezt mondtam ma, hogy kevesebb indulatra és több kölcsönös tiszteletre van
4: hát
3: szükség.
4: Hát ez vonatkozhatott kihez, volna Magyar Péterre is egyébként. Igen, tehát látható egyébként, amúgy is látható, hogy Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes között nincs teljes összhang, hogy finoman fogalmazzak, tehát az, hogy Forsthoffer megvonta a szót a miniszterelnöktől, tehát egy parlamenti házelnök a miniszterelnöktől vonja meg a szót, erre az elmúlt 36 évben egyébként nem volt példa a magyar parlamentarizmus történetében. Magyar Péter ezt nagyon rosszul is viselte, de nekem úgy tűnik, hogy nem csak ebben az egyben van konfliktus vagy nézetkülönbség a két politikus között, ebből még lehet később probléma.
3: Beszéljünk akkor kicsit arról, hogy Sulyog Tamás lemondása.
4: Ő nem mondott le, őt eltávolították.
3: Igen.
4: Bocs, de muszáj
3: kötekednem. Abszolút pontos, de tudom úgy csűrni, csavarni, hogy a végén aztán nekem lesz igazam, hiszen ha tudja...
4: Nem lesz könnyű dolgod.
3: Ha tudja, hogy egy aláírással neki megszűnik az a pozíciója, akkor lényegében tudom... Hivatalosan nem mondott le, de mégis beletörődött abba, hogy akkor őt eltávolítják.
4: Egyébként
3: ebből.
4: Ez azért fontos a pontos fogalmat használni, mert akár le is mondhatott volna.
3: Igen.
4: Tehát megtehette volna az, hogy nem írja alá, ő nem vállalja azt, hogy aláírja, írja alá más, hogyha annyira akarja, igen. De én ehhez nem adom a nevemet. Bencsik Gábor erről írt a Facebook posztjában, én alapvetően egyetértek vele, nevezetesen azzal, hogy ez a lehetőség is legalábbis fennállt volna, jogilag is, politikailag is. Ehhez képest azért mégiscsak egy abszurditás, hogy a köztársasági elnök egy olyan alaptörvény módosítást írt alá, amik az ő eltávolítását teszi lehetővé azzal az egy mondattal, hogy az alaptörvény módosításának másnapjától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Tehát ezzel az egy mondattal tudta elérni a Tisza többség azt, hogy Sulyog Tamás hétfő 0 órától már nem köztársasági elnöke Magyarországnak. Ez egy, nyilvánvalóan ez egy olyan aggályosnak tekinthető határétlépés volt a Tisza többség részéről, hogy nyilván innentől kezdve ők követik a korábbi ellenzékek pályáját, és ez nagyon izgalmas. Ők is illegitimnek tekintik, ami történt az alaptörvény módosításával. Azért mondom, hogy követik a korábbi ellenzékek pályáját, mert az elmúlt 16 évben például különösen a demokratikus koalíciótól láthattunk olyan, vagy hallhatunk olyan megnyilatkozásokat, hogy hát ők ezt a Orbáni rendszer diktatúra építést veleig elfogadhatatlannak tartják. De hogyha tovább lépünk vissza a magyar történelemben a dualizmus idején, a véderőtörvény vitájával, aztán az 1904-ben kikényszerített házszabály módosítása, ugye zsebkendő szavazásra gondolok, ugye számos olyan korabeli ellenzéki megnyilvánulást olvashatunk, hogy ez olyannyira jogellenes volt, mármint a zsebkendő szavazás, hogy minden határozatot, amit utána hoztak, nem ismernek el, meg a utána felálló darabont kormány sem ismerik el, hiszen a választók mást akartak. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ez a mintázat, hogy az ellenzék azt mondja fontos közjogi változásokra, mint például a köztársasági elnök eltávolítására, vagy a képviselői mandátum korlátozására, hogy ez illegitim, ez elfogadhatatlan. Uh-huh. Ez számomra, aki egyébként történelem szakon is végzett, nem egy meglepő dolog. Aki mostanában kapcsolódott be a magyar politikába és esetleg nem tanult korábban történelmet, vagy nem alaposan, annak meghökkentő lehet. De az az igazság, hogy az az érdekes, hogy a magyar politika előbb-utóbb mindig visszatér ugyanabba a folyóba, nevezetesen a közjogi harcok egyébként messzire nem vezető folyójába, hogy aztán most ezek a közjogi harcok előrébb visznek-e minket hosszabb távon, afelől van némi kétségem, de hogyha a Tisza kormánynak sikerülne jól kormányoznia, akkor talán kijöhet ebből még jobb.
3: Attila, ez egy szimbolikus harc volt. Vagy el sem kezdi Sólyog Tamás, és az elején lemond, vagy aztán lemond arról a lehetőségről, hogy akkor mentsem az előző mondatomat, hogy a tiszások ellenében a Fidesz egy olyan érvhez jusson, hogy itt egy konkrét személyre szabott jogszabály történt, ami még nem volt korábban, és akkor ezt fel tudják emlegetni jó hosszú ideig, és sokkal nagyobb a súlya, ha elmegy a falig, mint hogy így félbehagyja. Hogy egy profán példával éljek, valaki eltölt egy férfi ember egy kedves hölgyel egy vacsorát, utána a hölgy felhívja a lakására, és akkor azt mondja, hogy bocs, nem álmos vagyok, és hazamegy, elnézést, elhatárolódom saját magamtól, mert ez az érzésem Sólyog Tamással. Tehát, hogy vagy az elején azt mondja, hogy bedobom a törülközőt, vagy ha már idáig kinyújtottam és elmentem, és persze ott volt ugye az alkotmánybírósággal kapcsolatos problémája, hogy a testület elhárította a döntést, ugye a 15-ből 7 tag kizáratta magát a döntésből. Tehát kapott olyan jeleket, hogy nincsen hátországa, de akkor is ő, mint intézmény, vagy egy intézmény képviselő személy elmehetett volna azért a falig, hogy azt a pártot segítse meg egy még erősebb érvel, amelynek a szolgálatában dolgozott az elmúlt években. És erre kiszáll féltávon, hogy egy szimbolikus meccsben Magyar Péter egy hatalmas sikert arathasson.
4: Igen, jól mondod, sikert aratott Magyar Péter, már csak azért is, mert ugyan mondhatja a Fidesz, hogy ez egy illegitim dolog, de erre a Tisza megmondhatja, bocsánatot kérek, az önök által 2 évvel ezelőtt megszavazott köztársasági elnök írta alá,
3: így van,
4: aláírta a 17. alaptörvénymódosítást. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péterék számára a lehető legkedvezőbb dolog történt a 17. alaptörvénymódosítás kapcsán. Most Polgár Judit jelölése ezt elhomályosítja, de örülök, hogy erre kitérhetünk, mert innentől kezdve a Tisza, Magyar Péter bármikor mondhatja azt a illegitim, meg jogellenes szólamokra, hogy bocsánat, a ti köztársasági elnökötök írta alá. Aláírta? Aláírta. Igaz, hogy megfogalmazott problémákat a köztársasági elnök, de aláírta. Tehát a köztársasági elnök utolsó beszédében nem tagadta, hogy az alkotmány, az alaptörvény szövege értelmében ő köteles aláírni. Nem tagadhatja meg az aláírást. És itt a Fidesz beleesett a saját csapdájába. Tehát 2013-ban a Fidesz többség volt az, amelyik megtiltotta a köztársasági elnöknek, hogy tartalmi okból az alaptörvény módosításokat az Alkotmánybírósághoz küldje. Mert korábban volt erről egyébként jogi vita, tehát nem volt teljesen egyértelmű egyébként az alaptörvény, illetve az alkotmány korábbi szövege, hogyha esetleg egy alaptörvény vagy alkotmánymódosítás a demokráciát, a jogállamiságot elképesztő módon sértő szövege kerül be, akkor is kötelese a köztársasági elnök minden további nélkül aláírni, vagy pedig akár még egy alaptörvénymódosítást is tartalmilag az Alkotmánybírósághoz küld. Itt hadd utaljak külön Pokol Béla, egykori alkotmánybíró jelzésére, aki azt szerette volna, hogyha Sólyog Tamás egy úgynevezett abszurd alkotmány alaptörvény módosításra hivatkozva mégis az Alkotmánybírósághoz fordult. Engem ez egy kicsit meglepett már szakmailag, mert hogy pont Pokol Béla volt az, aki visszafogottabb alkotmánybíróság, alkotmánybíráskodás mellett állt ki. Én olvastam Pokol Béla egy-két munkáját még egész régen ezzel kapcsolatban. Ő határozottan szemben állt a láthatatlan alkotmány koncepciójával, ami azt jelentette, hogy a Sólyom Lászlóféle alkotmánybíróság különböző jogelvek alapján meglehetősen kiszélesítette az alkotmánybíróság döntési mozgásteret. Pokol Béla ezt következetesen ellenezte, és most ő azt várta volna el Súlyog Tamásról, amit ő annak idején ellenzett, nevezetesen, hogy az alkotmánybíróság az alaptörvény egyértelmű szövegezése ellenére tartalmi szempontból az alaptörvény módosítás abszurditására hivatkozva vizsgálja mégis felül a 17. alaptörvény módosítást. Tehát ugye Pokol Béla, ő szemben áll, ő alapvetően inkább Fidesz pártinak tűnt, tehát mondjuk ilyen értelemben politikailag érthető, hogy ő nem támogatta a Tisza módosítást, de azt kell, hogy mondjam, hogy az egykori alkotmánybíró egy kicsit szerintem ellentmond a saját korábbi nézeteinek, hiszen ő kimondja, hogy az egykori alkotmánybíró egy kicsit szerintem ellentmond

0: bíróság kiterjesztő módon értelmezze a mozgásterét, és a Fidesz volt az 2013-ban, amelyik elvágta ezt a szálat, tehát azt mondta a Fidesz 13-as módosítása, hogy az Alkotmánybíróság tartalmi szempontból nem vizsgálhatja felül mostantól kezdve az alaptörvény módosítást, csak azt nézheti, hogy az alaptörvényben lefektetett eljárási követelményeknek megfelele az alaptörvény módosítása.
1: De tartalmi nem.
0: És tekintettel arra, hogy megfelelt, ezt Süok Tamás sem mondta kétségbe, hiszen kétharmad megszavazta? Megszavazta. Innentől kezdve mit lehet tenni?
1: Hát egyébként egy jogi szürke zóna még mindig, hogy a szerkezeti, illetve a tartalmi kifogások azok hogyan csúsznak egyikből a másikba, de ebben most már ne is menjünk bele, alkotmányjogászokkal beszéltem erről, tehát ezt majd egyszer majd valaki rendbe teszi. Ígértem a választási korhatár 16 évre csökkentését, amelyet sokan választási csalásként fognak föl, de mielőtt erről beszélnénk, te rám írtál, hogy Mentzer Tamás interjúról szeretnél egy-két szót említeni, és miután kevesebb, mint 10 percünk van, szerintem akkor kezdjünk Mentzerrel, aztán lehet, hogy átbeszéljük Mentzer Tamás interjút a hátralévő időben.
0: Meg még Pócs János szemüvege is.
1: És Pócs János szemüvege. Ó, hát olyan témáink vannak, te jó ég. Na jó, kezdjünk Mentzerrel. Mi volt a megérzésed, meglátásod, amikor láttad ezt az interjút? A médiapiacban beszélgettem vele ebben a stúdióban.
0: Igen, igen, így van. Én tudom ajánlani mindenkinek egyébként, hogy nézze meg. Ami nekem alapvetően lejött az, hogy Mentzer Tamás nem akart alapos önkritikát gyakorolni.
1: Ez elég egyértelmű volt, igen.
0: Igen, tehát annak ellenére, hogy a Fidesz igencsak méretes vereséget szenvedett április 12-én, ő azt se gondolta így utólag sem, hogy alapvetően hiba lett volna Pécset úgy leállni, Magyar Péterrel vitatkozni, ahogy ő tette. Nekem az volt a benyomásom, és számomra ez volt az interjú legérdekesebb mozzanata. Jó, most kiragadom, mert kinek mi. Lehet, hogy te mást emeltél volna ki, de nekem az volt a legérdekesebb mozzanat, hogy Mentzer Tamás csak azt sajnálja, hogy nem volt még ügyesebb Magyar Péterrel szemben, hogy nem volt még hatékonyabb.
1: Na most jobban kellett volna csinálni, és hiába kérdeztem, hogy mi ez a jobb. Hogy érti ezt? Még agresszívebben nem volt hajlandó válaszolni.
0: Talán azt értette ez alatt Mentzer Tamás, bár nem vagyok a szóvivője, hogy nem volt elég ügyes abban, hogy lejjebb vigye a Tisza párt népszerűségét. Tehát, mert nyilván ennek a mentzeri akciónak akkor lett volna igazán értelme, hogyha hosszabb távon a Tisza párt meg Magyar Péter népszerűsége megy lefele, és akkor a Mentzer akció is hozzájárul ahhoz, hogy a Fidesz kormányon tudjon maradni, és Magyar Péter április 12-én megválasztást veszítsen. Én akkoriban ebben a stúdióban még aznap elmondtam, hogy ez egy nagyon félre sikerült akció volt Mentzer részéről, annyira durva, tiszteletlen hangot ütött meg már egy akkor európai parlamenti képviselővel szemben, aki egyébként nullából tudott egy majdnem 30%-os eredményt csinálni másfél hónap alatt. Szóval nyilván Magyar Péterről lehet ezt azt gondolni. Én a személyeskedést mindenképpen kerülném vele szemben, és ezt is tudom javasolni másnak, mert nyilván az, hogy milyen a magánélete, milyen nem, erről lehet ezt azt mondani, vannak az embernek benyomásai, de azt kell, hogy mondjam, hogy mégiscsak demokratikus választás útján jutott hatalomra, óriási győzelemmel, majdnem 3,7 millió ember szavazott rá, és én azt gondolom, hogy általában is igaz, hogy minden ember felé meg kell adni a tiszteletet, és meg kell adni egy olyan politikus felé is a tiszteletet, aki szavazókat, tehát a szavazók tömegei gondolták azt Magyar Péterről, tehát az, hogy oda megy valaki, és lekezelő hangon, személyeskedve elkezdi támadni. Ezt persze meg lehet tenni, de nem segített a Fidesznek.
1: Ez, ha valaki ilyesmit csinál, tehát mi nyilván tudjuk, látjuk, ezt soha nem fogja Mentzer Tamás bevallani, de az egy tervezett politikai akció volt, kommunikációs akció, kibillenteni Magyar Pétert, és olyan reakciót teremteni,

0: hogy abba belebukhasson akár, vagy ezt hónapokig lehessen ismételni, és bemutatni, hogy őt meglökte, leköpte, nem tudom, bármit mondott rá. És által sarat egyébként ott Magyar Péter. Én az emberi részét akartam megfogni, mert tudom, hogy mint a tehát politikusi szerepéből nem fogom tudni kibillenteni. Azért hoztam be a gyerekszálat, és azért mertem behozni, mert ő gyakran hivatkozik magára, mint hogy ő elsődlegesen identitásában apa, és beszél is a gyerekéről, nem keveset. Mutatja a social médiában, hogy megkérdezem, hogyha a gyerekét látja egy zaklatóval szemben, hogy így lép fel, ilyen habitussal, ilyen szavakat használva, akkor mit érez? És én ott volt egy nagyon feszült 3 perce annak az interjúnak, szerintem az volt a legfontosabb, hogy először láttam, bevallom, az elmúlt években először igazán izzadni Mencer Tamás, hogy erre mit mondjon. Mert ha beleáll abba, hogy a fiam is legyen ilyen, akkor vajon mit fognak róla gondolni, mint szülőről? Ha viszont azt mondja, hogy nem, azért a gyerekemet ne, mert ugye ez a politikai pálya, akkor viszont annak az eljárásnak az emberszerűségét vonja kétségbe, és már is az addig érvelése, hogy egy gonosz emberre szeme így kell csinálni, azt inflálja el. Szóval ez egy nagyon komoly dilemma volt a számára, és inkább abba állt bele, hogy igen, büszke lennék a gyerekemre, ha ugyanezt csinálom.
1: Igen, de valóban eltelt 3 perc, amire ezt kimondta.
0: A próbált időt nyerni, visszakérdésekkel,
1: szándékot félét. Kicsit váratlanul érte ez a fajta kérdés feltevés.
0: Mert itt tehát és az, hogy ő még mindig ezt mondja, és nem ismer be semmit, aznak egyértelmű bizonyítéka, amiről beszélt, és a végén ő most egy politikai senki földjén van, el is szólta magát, hogy van egy megállapodása a Fidesz-szel, aztán vagy igényt tartanak rá, vagy nem, erre vissza is kérdeztem, szóval az is egy nagyon fontos momentum volt, hogy ez kicsúszott a száján, hogy vagy használnak, vagy nem. Tehát én most azt úgy látom, hogy ő kap egy alapbért, eltartják őt, de vagy kell ezért dolgoznia, vagy nem. Vagy valami látszatmunkát elvégez, vagy nem. De hogy minden tekintetben függ még mindig Orbán Viktortól, mert hogy Orbán Viktor szereti őt, vigyáz rá, óvja, de láthatóan nem tudják már használni őt a politikai elitben, mert elinflálta magát többek között ezzel a politikai akcióval, mondom, de ebből Mencer Tamás semmit nem ismerne be. De ez az igazság.
1: Igen, hát ha majd mondjuk jövőre, hogyha esetleg a frakciók a költéseiket kiteszik, akkor esetleg megtudjuk, hogy kapott-e Mencer Tamás mostanában.
0: Lehet valami alapítványon keresztül is ezt tudják intézni.
1: Persze, igen.
0: A központi kasszából.
1: Én nem tudom, hogy most anyagilag pontosan mennyire függ a Fidesztől vagy Orbán Viktortól, ha függ-e. Az biztos, hogy lelkileg, politikailag biztos. Tehát arra gondolok, hogy ez kijött az interjúból. Ezt is érdekesnek tartom, hogy továbbra is támogatja Orbán Viktort ilyen méretes kudarc ellenére. Szóval azért arra kénytelen vagyok utalni, hogy nyugaton, vagy más országokban ennél kisebb vereségért is mondtak már le pártelnökök. Nem egyszer. Tehát itt meg az történt, hogy nem arról van szó, hogy a Fidesz veszítette egy kicsit, elveszítette a kormányzást, ellenzékbe vonul. Hát itt a Fidesz, KDNP, a parlamenti helyek egy harmadát sem tudja birtokolni. Hát könyörgöm, hát alkotmányozó többséget kapott az ellenfele a választóktól. Igen. Tehát hogyha Orbán Viktor nem mondott volna egy ilyen katasztrofális kudarc után, én egyáltalán nem lettem volna meglepődve. Ehhez képest, hát jó jellemző a Fidesz helyzetét, hogy viszont úgy látta a kongresszus, hogy nincs Orbánnal jobb. Tehát csak hogy igazából meg azt se nagyon látja jelenleg az ember, és most már azért eltelt néhány hónap a választás óta, hogy Orbánnal meg mitől lesz jobb. Hát hátva a tusványos erre esetleg valamiféle választ ad.
0: Figyelj, merényletet követek el ellened, egy mondatban válaszolhatsz csak vessző nélkül. Jó? Vajon. Tehát semmi pontos vesszőzés, kettős pont, semmi. Egy mondatot kapsz. Ha már beígértük ezt a két témát, a választási korhatár 16 évre csökkentése.
1: A Tisza párt érdekeit szolgálja.
0: Szép. Pócs János szemüvege.
1: Kibillentette Magyar Pétert megint ezzel a szemüveggel Pócs János. Magyar Péter megint elkezdett zsörtölődni ezen a szemüvegen, holott könnyedén napi rendre térhetett volna e fölött. Ilyen szem, egyébként ez azért jól mutatja, hogy sok értelme nem feltétlenül volna a mobiltelefonok kitiltásának a parlamentből, főleg, hogy én szoktam nézni, hogy Magyar Péter azért ő is szokta nyomkodni a telefont az ülés közben, meg a velkei államtitkára is, szóval a tiszások maguk alá is tennének, hogyha kitiltanák a mobiltelefonokat a parlamentből. Nézd, hogyha a felek között a politikában nincs egy minimális együttműködés, akkor ez lesz. Tehát, hogy most már azon szórakozunk, hogy ki milyen szemüveget hord, meg hogy a mobiltelefonokat bevigyék el, tehát komolyan, mint egy ilyen rossz iskola, vagy óvoda, tehát, hogy már kezd időnként nevetségessé válni a dolog. Hát ez egyértelműen válságjelenség, én azt attól tartok már, mint a felek, tehát ahhoz, hogy jól működjön egy demokrácia, egy politikai rendszer, ahhoz elkerülhetetlen, hogy a feleknek egy minimális együttműködése legyen, és hogyha ez nincs, vagy alig van meg, hát akkor azt látjuk, hogy az egyik fő téma az, hogy Pócs János milyen szemüveget visel, hogy azzal tud kamerázni.
0: Hát ez nem egy mondat volt.
1: De az előbb még igen, a 16 évnél betartottam a kérésedet.
0: Na ez egy ilyen politikus válasz, de még az eleje jó volt. Miért nem arról beszélünk, miért nem arról kérdez? Ott meg volt az egy mondat. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Köszönöm szépen, ez volt az Abszolút Politika, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kovassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kovassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezértere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Ma is egy nagyon érdekes témával jövünk, mégpedig wellbeing mindenkinek, no de nem ugyanúgy. Ugye a mentális jólét ma már nem extrának számít, hanem egyre inkább egy fenntarthatósági, egy megtartási kérdés is a vállalatoknál, de sokszor látjuk azt, hogy egy wellbeing nap van, egy tréning, egy típusú program mindenkinek. És vajon egy pályakezdőnek, egy középvezetőnek, vagy akár a kiégés szélén álló kollégának is ténylegesen ugyanerre van szüksége? No hát erről beszélgetünk ma dr. Logeman Molnár Zsófiával, klinikai és egészségpszichológus, vállalati wellbeing szakértővel, illetve a Minder mentális egészségprogram alapítójával. Köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Segíts egy picit, ez ténylegesen most már nem extra, hanem ez egy alap dolog, amit elvárnak a munkahelyeken?
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást, és valóban egy nagyon izgalmas és releváns témáról van szó, hiszen amikor azt mondjuk, hogy munkahelyi mentális egészség, akkor ez nagyon gyorsan kapcsolható ahhoz valóban, hogy vannak a kollégák, hogyan érzik magukat a bőrükben, és itt nem csupán arról van szó, hogy csak szeretnénk, hogy a kollégák jobban legyenek, lelkileg egészségesek legyenek, hanem amikor egy ember jól működik és egyensúlyban van, érzelmileg is azt éli meg, hogy jól érzi magát, akkor ez kihat a teljesítményére, és nagyon sok kutatás bizonyítja azt, hogy olyankor egy kollega, egy munkavállaló, hogyha ezt tényleg üzleti szempontból nézzük meg, akkor hatékonyan tud teljesíteni. Tehát ez azt is jelenti, hogy fókuszáltan végzi a munkáját, kevesebbet hibázik, jobban kapcsolódik, hogyha olyan munkakörbe dolgozik, hogy például ügyfelekkel kell kapcsolatot tartani, akkor a kommunikációjában is például sokkal hatékonyabb, együttműködőbb vagy nyugodtabb. Tehát a mentális jólét az tulajdonképpen egy alapja annak, hogy a munkahelyünkön mi jól tudjunk teljesíteni, és valóban az elmúlt években ez nagyon nagy figyelmet kezdett kapni, mert sajnos olyan változások történtek meg, nem csak munkahelyeken, hanem a világban is akár, ami miatt a kollégák behozzák a stresszt, a szorongást, a félelmet a munkahelyükre is, hiszen azért az életünknek, a munkahetünknek a nagy részét ugye a munkahelyünkön töltjük, vagy az időnk nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Tehát ezek a külső változások is tulajdonképpen a munkaadókat, cégeket is arra sarkalják, hogy valamilyen formában kezdjenek el ezzel a témával foglalkozni.
1: Hogy jutottunk el idáig? Mert én emlékszem, hogy 26 évvel ezelőtt kezdtem én el dolgozni a munkavilágában. Én nekem köszönete volt egy alapfizetésem, és ennyi, semmilyen extra juttatás nem volt. Talán akkor nem is volt feltétlenül jellemző. Hol kezdődött ennek a felismerése, hogy erre szükség van? Ez inkább a munkavállalók irányából érkező nyomás, vagy egy jó vezetői felismerés volt, vagy hogyan indult? Hogyan jutottunk el eddig?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex történet. Egyfelől, hogyha belegondolunk, akkor mindig is volt munkahelyi stressz, tehát én azt gondolom, hogy sok szektorban, többféle vállalkozásban, vállalatban is megfigyelhető volt, akár 10-20-30-40 évvel ezelőtt is, hogy igen, az emberek bizonyos helyzetekben egyszerűen nem érezték jól magukat. Én azt gondolom, hogy most egy olyan fajta tudatosítása van a témának, hogy igenis erről kell és szabad is beszélni, és a jó hír az az, hogy vannak jó megoldások, hogy mit tud tenni az egyén annak érdekében, hogy csökkentse a stresszt, hogy a feszültséget, tehát hogyan tud egyénileg jól megküzdeni a kihívásokkal, és ugye a munkahelyeknek is vannak lehetőségeik, olyan jó gyakorlatok, amiket be tud vetni annak érdekében, hogy csökkenjen a stressz. Tehát ez a fajta tudatosítása annak, hogy ami mindig is volt valamilyen szinten, azzal valóban most elkezdtünk jobban foglalkozni, ez nagyon pozitív. A másik része az, amit említettem, hogy olyan változások vannak, ami közhelyesnek tűnik, hogy felgyorsult a világ, de valójában az elmúlt években megfigyelték a kutatók, hogy például az idegrendszert több százszor annyi inger éri, ami miatt az emberek nagyon sokszor pszichés tüneteket mutatnak, akár szorongás, akár depresszióra való hajlam, frusztráltság érzése, a stressznek a testi-lelki tünetei. Tehát van egy olyan külső változás is a világban, akár mondhatnánk a digitalizációt is, vagy kevesebb minőség időt tölt együtt mondjuk egy család, ami miatt felfokozott érzelmi vagy kognitív állapotban vannak munkavállalók, és ez is tulajdonképpen oda vezet, hogy valóban ez egy olyan téma, amivel közösen kell foglalkozni.
1: Nem csak foglalkozni, hanem ahogy te is mondtad, apró pénzre váltható egy vállalat életében, hogyha egy kolléga jól van, jól érzi magát, sokkal magasabb teljesítményre képes, és nyilván magasabb hozzáadott értéket tud képviselni egy cég életében. Ha most hallgatnak bennünket vállalatvezetők, feltételezem, azt mondják, hogy hú, ez egy nagyon jó téma, akkor kezdjünk bele holnap. Attól félek, hogy eljutunk egy olyan irányba, hogy akkor nagyon valamit csináljunk, valamit adjunk egy finom, friss almát minden egyes kollégának, ha belép, vagy tegyünk ki babzsákokat az irodában. Valószínűleg nem ez lesz a megoldás, és főleg nem az, hogyha egy kaptafára húzunk mindent, jól gondolom?
2: Igen, valóban, amikor arról beszélünk, hogy hatékony mentális egészségprogram, vagy hogy említetted, megtérülő program, akkor ez minden esetben azért ott kell, hogy kezdődjön, hogy feltérképezzük azt a vállalatnál, a cégnél, a csapatnál, hogy tulajdonképpen ők hol tartanak, tehát hogy milyen a stressz szint, a kiégés szint, csapatok között különbségek van, mi okozza a stresszt. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és itt rögtön két irányt is szeretnék megmutatni. Az egyik az, hogy vannak olyan okok, amik egy szervezetben a működésből adódnak. Például nem tiszta munkakörök, vezetőnek a stílusa, igazságtalanság akár a juttatások kapcsán, említetted itt ugye a fizetések melletti juttatások lehetőségét, a belső információ áramlásnak a hiánya. Tehát ezek mind-mind olyan faktorok, amik egy munkavállalóban, hogyha belegondolunk, akkor valóban stresszt tudnak okozni. Tehát fel kell térképezni, hogy hogyan működik ez a szervezet. Itt beszélhetnénk arról is, hogy biztonságos-e, tehát ha valaki hibázik, akkor van-e megtorlás, vagy lehet-e beszélni arról, hogy hogyan lehet ezen javítani. És a másik része a stressz kialakulásának pedig abszolút az egyéni szint, amikor arról beszélünk, hogy valaki rendelkezik egy olyan eszköztárral, amivel meg tud küzdeni a stresszes helyzetekben, hiszen a stresszes helyzetek azok mindig vannak. Van egy kis vicces anekdóta, hogy tudunk stresszmentes életet élni, ne menjünk be dolgozni, és ne találkozzunk a családtagjainkkal. Ezen mindenki mosolyogni szokott, de ugye nem ez a célunk, hiszen szeretnénk bemenni dolgozni. És visszatérve arra, hogy a stresszel való megküzdési eszköztár, azt megküzdési hatékony technikáknak is szoktuk hívni, amit jó esetben gyerekkorban, vagy gyerekkortól elkezdve valaki elsajátít. De az a tapasztalatom, hogy bekerülnek fiatalon a munkavállalók ugye a piacra, és nagyon sok esetben nincs, aki elsajátít. De az a tapasztalatom, hogy bekerülnek fiatalon

0: visszatérünk oda, hogy hogyan érdemes elindítani egy ilyen programot. Itt nagyon fontos az, hogy ez egy ne kampányszerű, hanem egy struktúrált és jól kidolgozott, előkészített program legyen, aminél a mérés fontos, hogy honnan is indulunk, és ezen a mérésen keresztül tudjuk azt is feltérképezni, hogy mire van szüksége az ott dolgozó kollégáknak. Tehát ez olyan, amikor elmegyünk a házi orvoshoz, és jó esetben megkérdezi azt, hogy mik a tüneteink, felállít egy diagnózist, és az egészségfejlesztés kapcsán is mi úgy szoktuk hívni, hogy egy pszichoszociális mérést végzünk, és feltérképezzük azt, hogy hol tart a szervezet, és erre akkor célzottan tudunk, és valóban egyéni szervezeti igényekhez alkalmazkodva akkor megoldást nyújtani. Ez időigényesebbnek tűnik, de a befektetés megterülés kapcsán ez egy alap dolog, amit nagyon javaslok minden cégvezetőnek, vagy döntéshozónak, aki így ebben a témában gondolkozik.
1: Nem szeretném elbagatelizálni, de biztos, hogy jobban járnak ezzel a vállalatok, mint egy friss almával naponta, bár nyilván az is hasznos, de teljesen másról beszélgetünk.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnapoknak említetted a babzsákok, ezeknek is lehet abszolút erejük, mert közösségépítés, hogyha 5-10 perces szüneteket szeretne valaki tartani, akkor tudjuk azt is, hogy nagyon jó egy kicsit kiugrani így a hétköznapokból és megpihenni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek is biztos, hogy akár mérhető hatása lesz, viszont ha arról beszélünk, hogy szeretnénk a minden befektetett forintot maximálisan, hogy megtérüljön, akkor viszont egy struktúrát, és tényleg ez a diagnózis alapú megközelítéssel érdemes a témát megfogni.
1: Biztos, hogy vannak generációbéli különbségek is, tehát mást igényel egy, mondjuk egy fiatal szülő, akinek egyébként balanszíroznia kell a családi életet és a munkát, mást igényel egy pályakezdő. Megvannak ezek a generációs különbségek, illetve ti mit láttok, melyik generáció mit igényel, mik azok a fogóckodók, amit munkáltatóként mindenképpen érdemes beépíteni, vagy legalább gondolni rá.
0: Igen, mindenképpen megvannak a generációs igények meg különbségek, de itt rögtön el szeretném azt is mondani, hogy nagyon sokszor azért az egyéni igények is lehet, hogy még nagyobbak, mint a generációk közti különbségek. Ez azért is van, mert hogy egy generáción belül nem biztos, hogy mindenki ugyanabban az életszakaszban van, ahogy említetted, hogy kisgyerekesként mások lesznek a prioritások. Lehet, hogy akkor nem a karrier, a fejlődés, a karrier létrán való mozgás lesz a fő szempont, és hogy ebben ugye el is csúszhatnak generációk között ugye a munkavállalók. Azt a tendenciát azért megfigyeltem a munkám során, nagyon sokféle szervezetben, cégben is mozgok, hogy valóban ez a fajta mentális egészségre való tudatosság, vagy az önismerettel való foglalkozás, az valóban úgymond a fiatalabb generáció, szerintem már az X generációtól, az Y generáció mindenképpen, hogy tudatosabbak, és amikor egy állásinterjúra mennek, akkor sokszor azt is megkérdezik, hogy milyen a munkakörnyezet, van-e a cégnek valamilyen well-being stratégiája, vannak-e olyan programok, amik kell, ők nem csak szakértőként tudnak akár fejlődni, hanem tényleg így akár a soft skill-eik tekintetében is. Tehát amikről beszéltünk, hogy vannak olyan tréningek vagy előadások, és hogy tényleg mennyire van meg a munkai biztonság például a cégnél.
1: Ez egy nagyon színes tárház, feltételezem, amit érdemes biztosítani. Az biztos, hogy ezt nem kampányszerűen, hanem tényleg tudatosan felépítve, akár egyéni szintre egyébként levéve, mert ahogy te is említed, a legfiatalabbak, akik jelenleg dolgoznak, ők abszolút érzékenyek erre, tehát akár egy értékközösséget, ha nézek, hogy tud-e értékközösséget vállalni a munkáltatóval, akár azt nézem, hogy van-e valamilyen tudatos well-being program a vállalatnál. Ha azt munkáltatóként megugorjuk, hogy nem általánosítunk, nem kampányszerűen gondolkozunk, akkor mik azok a tipikus treppek, azok a kis csapdák, amikbe bele szoktak lépni egyébként a munkáltatók, amikor egy ilyen program felépítésén gondolkoznak?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ma a piacon, és akkor nem csak a saját cégemnek a marketingét szeretném itt vinni, hanem nagyon jó szolgáltatók vannak, és én azt gondolom, hogy érdemes egy cégvezetőnek, döntéshozónak megnézni azt, hogy akik egy ilyen egészségprogramot ajánlanak, nekik milyen a szakmai háttere, milyen tapasztalataik vannak. Tehát itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőség, mert hogy tényleg ez egy külön szakma, hogy hogyan lehet úgy a mentális egészségről beszélni, a pszichoedukációt bevinni a szervezetek életébe, hogy akár stigmát is letörve, és ahogy így beszélgetünk erről, hogy több generációhoz is jusson el különféle munkakörökben, akár ha kék vagy fehér galéros munkavállalók is vannak a cégben, akkor őket hogyan lehet jól megszólítani. Tehát, hogy ez

0: tényleg egy komplex feladat, ugyanakkor erre nagyon sok kutatás van, és jó gyakorlatok is, hogy ezeket hogyan lehet bevinni, tehát érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek ebben tényleg tapasztalata van, és olyan akár referenciái, amik ezt alátámasztják.
1: Szeretnek a munkáltatók, illetve a munkavállalók, bocsánat, választani? Tehát az egy jó irány, hogyha én munkáltatóként azt mondom, hogy itt van ötféle lehetőség, ebből lehet választani? Értékelik azt, hogy náluk van a döntés joga?
0: Én azt gondolom, hogy ez is függ attól, hogy milyen a céges kultúra, meg tényleg a kollégák milyen szinten vannak a mentális egészség vagy önismeret kapcsán, mert ahol még ez egy kicsit stigmatizált, akkor úgy érzik, hogy na most akkor nekik velük valami gond van, és ezért változtatni kell, és ezt egy külön feladatként élik meg. Az a tapasztalatom, hogy amikor az egész szervezet be tud vonódni, és tényleg a felső vezetéstől elkezdve, és ők nyitnak meg például egy ilyen programot, egy ilyen kezdeményezést, akkor azt érzik a kollégák is, hogy mindenki felvállalja a felelősséget, és a saját szintjén elkezd foglalkozni a mentális egészséggel. Mindenképpen jó, hogyha többfajta, úgy szoktuk mondani, egy modalitásban találkoznak a kollégák ezzel. Itt azt értem, hogy előadások formájában, ugye ez megérinti az embereket, egy workshop, egy fókuszcsoport, ott már sokkal aktívabban lehet dolgozni, interakcióban vannak a kollégák, és például léteznek e-learning lehetőségek is, amik ilyen kis 5-10 perces anyagok kapcsán nagyon rövid gyakorlatokkal valaki egy témát saját idejében, módján fel tud dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy többféle módon lehet a kollégákat megszólítani. Itt is a fokozatosság az jól tud működni, és megint csak olyan témával, aminél azt érzi, hogy számára ez releváns, ő valamit haza fog vinni ebből, és nem csak a munkahelyén tudja ezt használni, hanem akár a magánéletben is.
1: Abszolút. Azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szervezeti kulturális kérdés is, és elsősorban egy vezetői kérdés. Ugye a beszélgetés elején említetted, hogy a feltérképezéssel kezdjük, és szerettem is volna megkérdezni, hogy na de ez kinek a dolga? Tehát ez egy HR-es feladat, ez egy tulajdonos, egy ügyvezetői, vagy egy általánosságban vezetői feladat. Mi a szerepe egy vezetőnek abban, hogy egy ilyen program jól működjön, és fenntarthatóan jól működjön, és ténylegesen apró pénzre tudják váltani a befektetett összeget?
0: Uh-huh. Igen, ez is nagyon jó kérdés, és fontos, hogy hogyan oszlik meg itt a felelősség. Én azt gondolom, hogy ahogyan én dolgozom, ez egy közös munka a vezetővel, vagy vezetőséggel, HR szakértővel, és én, mint külső szakember, nagyon jól összetudunk abban dolgozni, hogy hogyan alakítsuk ki ezt a programot. Itt nagyon fontos valóban, hogy egy vezető érezze azt, és kommunikálja a csapat felé is, hogy a mentális egészséggel való foglalkozás az nem ciki, és az nem azt jelenti, hogy valami olyan szempontból gond van a céggel, hogy ők a felelősek ezért, tehát nem az a cél, hogy itt tényleg hibáztassunk bárkit is, hanem felismeri azt, hogy ez egy jelenség, amivel hatékonyan lehet foglalkozni, és ő is a saját részét ebből mondjuk ki tudja venni. Itt ideális esetben a well-being programoknak a stratégiája, az a HR stratégiának a része, amiről tudjuk, hogy a HR stratégia az pedig a cégnek az üzleti stratégiának a része, tehát nagyon szervesen ezek összekapcsolódnak, és hogyha ez így van kezelve, akkor tulajdonképpen folyamatokban is sokkal könnyebb évközben a programokat megszervezni, a célcsoportokat összeszervezni, tehát hogy ilyen módon lehet a kérdést igazából így komplexen megfogni.
1: A vállalatvezető hallgat bennünket, és továbbra is úgy gondolja a lassan végéhez közeledő adásunknál, hogy igen, ebbe ő szeretne energiát és tényleg időt és pénzt fektetni. Mi az első, amit javasolnál, hogy megtegyem? Keressen meg egy megfelelő szakértőt, feltételezem.
0: Igen, mindenképpen, hát hogyha szimpatikus vagyok itt a műsorban, akkor nyilván én is szívesen várom a megkereséseket a csapatommal. Itt nagyon fontos első körben valóban meghatározni azt, hogy mi a célja egy cégvezetőnek, mit szeretne elérni, feltérképezni azokat, sokszor mondjuk, hogy fájdalompontokat a cégben. Itt gondolhatunk arra, hogy min érzi egy cégvezető azt, hogy valamilyen módon mindenképpen pénzügyi téren is ugye érződik, akár a hatás, ugye a fluktuációban, akár a betegszabadságok napjaiban, hogy nagyon sokat beteg a kollégák, de lehet, hogy éppen olyan értékelést kap a cég, ugye itt a közösségi médián már nagyon gyorsan ugye lehet értékelni cégeket, hogy nem jó az ügyfélszolgálatosoknak akár a stílusa, vagy tényleg olyan mutatókat lát a pénzügyes, hogy ott valamilyen módon ez kapcsolódik a mentális egészséghez, és mindenképpen kellene foglalkozni a kollégákkal. Tehát első lépésként azt javasolnám, hogy egy ilyenfajta feltérképezését a problémáknak ezt tegye meg, és akkor utána célzottan fel lehet építeni. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen intenzitáson, milyen büdzséjű programot. A jó hír az, hogy tényleg vannak jó gyakorlatok, tehát nagyon konkrét, jól felépített mentális egészségprogramok, és vannak megoldások, amik egyébként részben akár belső erőforrásból is megvalósíthatóak, tehát amihez nem biztos, hogy egyébként nagyon sok pénzre van szükség, de megtérül.
1: Milyen jó ezt hallani, főleg vállalatvezetőként, igen, vagy tulajdonosként. Egyébként kék és fehér gallér között van különbség, akár igény, akár kínálat szinten?
0: Abszolút, hogyha belegondolunk, ugye, hogy egy kék galérosnak mondjuk a munkaköre, meg a fizikai környezet egyébként, hogy hol dolgozik, vagy műszakokban, tehát mindenképpen az, hogy őt hogyan lehet elérni egy ilyen programmal, és ugye az is kérdés tényleg, hogy neki mire van szüksége, tehát mi az, ami számára stresszt okoz a munkában, és hogyha ezekre a kérdésekre választ tudunk adni, olyan témákra gondolhatunk, mint esetleg konfliktus sok a kollégákkal, lehet, hogy a munkanyomást úgy éli meg, hogy nehezen kezeli már egyéni szinten, tehát itt is nagyon fontos az, hogy valóban feltérképezzük, hogy pontosan mire van szüksége. És itt lehetnek általános különbségek is, de ugye a kék galérosok között is nagy különbségek lehetnek munkakörben, hogy éppen mivel foglalkoznak.
1: Én nagyon remélem, hogy ahol volt még egy kis szemellenző ezzel a témával kapcsolatban, ott azt felnyitottuk, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra Álláspont. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Fújja a füstöt a csókodon át.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat lezárták a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jene út között vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába a Soroksári út szervíz útjára és a Lechtenődön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassa-Jene útnál tudnak balra Csepel felé fordulni, gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, a Rákóczi híd és Kvassa-Jene út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak a Közvágóhídnál, a Kvassa-Jene úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Jövő héten 2-től vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk majd. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: Eltérően emlékszik az NK-a botrány részleteire Orbán Viktor és Hankó Balázs. Az egykori kultúráért felelős miniszter szerint a jobbára Fidesz közeli celebeknek és előadóknak juttatott 17 milliárdos támogatásról a kormány döntött, amit neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Orbán Viktor szerint a kabinet csak az irányokat szabta meg, a konkrét döntéseket az NK illetékesei hajtották végre.
4: NK támogatásoknak megvolt a szabályozott rendje, a döntések a szerint születtek meg, ebben a kormányban, a kormánynak a konkrét döntésekben nem volt semmilyen szerepe.
5: És hát ide tartozik, amit említettem, hogy letartóztatták Hankó Balázs asszisztensét, tehát én úgy érzem, hogy ezek a hullámok egyre közelebbről nyaldossák az egykori minisztert.
6: Jó estét kívánok kedves vendégeinek, szervusztok!
7: Jó estét, szervusztok!
5: Köszi, hogy eljöttetek. Szerintetek mennyire hangsúlyos ez az eltérés, ahogy Orbán beszélt? Tehát, hogy a kormány csak iránymutatott, vagy Hankó, ez kötelező jellegű volt.
7: Itt két külön dolgot választanék szét, aztán majd Gábor majd adott esetben kijavít engem, hogyha nem jól látom feltétlenül, de itt, amit jogilag a két állítás, az egyébként nem feltétlenül üti egymást, amennyire én tudom legalábbis. Itt viszont a politikai olvasat, az, ami kellemetlenebb. Tehát, hogy most eddig ugye, mintha úgy vettem volna észre, hogy ez egy olyan magyarázkodás volt, hogy hát ez egy szakmai jellegű döntés volt, ízlés jellegű, próbálták ebbe az ilyen technokrata vonalba elvinni. Most azonban a Hankó Balázs beemelt egy új elemet, hogy ez egy kormánydöntés volt. És innentől kezdve ez egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen felelősségi kérdést is megnyitott ezzel tulajdonképpen, ami nagyon nem jó a Fidesznek, mert hát itt ugye eddig próbálták ezt a technokrata vonalat hangsúlyozni, most meg Hankó Balázs maga hozza elő a politikai vonalat. Nem mondom, hogy ez egy leleplező mondat volt, én csak annyit állítok, hogy ez a Fidesznek nagyon kedvezőtlen, hogy eddig is már hallhattunk nem tudom hány értelmezést, most kinyílik egy újabb értelmezés. Így tehát mindenki ebben a történetben ahány történet, annyi félét mond, egyre zavarosabb a kép, és mondjuk így, hogy a közvélemény szemében egyre jobban magukra húzzák a sáros lepedőt. És ez nem a büntetőjogi felelősség megállapítását jelenti természetesen, csak annyit jelent, hogy egyre jobban mélyülnek bele a magyarázkodásnak a mocsarába.
8: Nagyjából egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy Hankó hangnemet váltott. Nyilván, amit most legújabban elővett, hogy az, hogy is mondjam, azért ez nem olyan nagy novum, hogy a kormány utasítását hajtja végre a miniszter. Azt gondolom, hogy ez így normális, tehát ráadásul a jelek is abba az irányba mutatnak, hogy mert ha te feltéveden nem megengedve Hankó és az ő körülöttele állók úgy döntöttek volna, hogy azt az 500 milliót, amit a bejátszásba is az a hegedű művész úr kapott egyébként állítólag azért, hogy fideszes politikusok felléphessenek a színpadon. Ha azt egyébként DK-s meg momentumos politikusok népszerűsítésére használta volna fel, akkor élne az ember a gyanúperre, hogy lehet, hogy mégse Orbán Viktor érdekei szerint járt el a miniszter, de miután így történt, nagy valószínűséggel ez tetszett Orbán Viktornak, vagy nem volt, legalábbis nem volt ellenére. Az egy más kérdés, hogy önmagában az, hogy egy olyan rendszerben, ahol aki szeretett volna pályázni, az nem is tudott róla, hogy van pályázat, aki még nem akart, ez mint a Birka iskola, az meg fölhívták, hogy figyelj, már itt van 5 millió, vidd már, légy szíves. Tehát, hogy az önmagában is egy nagyon furcsa történet. Ráadásul ugye Orbán Viktortól tudjuk azt, nem csak, hát ő hangosította ki azt a tényt, hogy a magyar alkotmányos közöki berendezkedésben nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek van kormánya, és Orbán Viktor személyiségében végképp az fakad, hogy ő a történések ütőerén tartja az ujjait. És egy utolsó gondolat azért szól, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy csak az irányokat szabta meg a minisztériumnak, és hát aztán arra nem tehet, hogy mit csinálsz. Az jut eszembe, amikor a gyaloggalóba azt mondják, hogy vágd ki azt az erdő legnagyobb fáját ezzel a heringgel, tehát hogy nagyjából így szabta ő meg az irányokat, hogy azt mondta, hogy old meg azt, hogy a fölmenjen a nem tudom milyen szaragoszori csögi fideszes polgármester a színpadra, ez a keret áll rendelkezésre, hogy csináltuk, az engem nem érdekel. Hát nyilvánvalóan maga az elvárás olyan volt, amit jogszerűen nem lehetett volna megoldani. Ez egészen biztos egyetértek, Bencével, ez rá fog sülni a Fideszre, és egyre inkább rásül, és még veled is egyetértek abban, hogy úgy fogalmazta, ez nagyon tetszett, hogy most már azért a Hankó minisztert nyaldossák ezek a hullámok.
5: Igen. András?
9: Történelmi és családi átörökölt traumák miatt, amikor azt hallom, hogy én csak parancsot teljesítettem, akkor valami olyan mélyen indul el a hány inger bennem, hogy valószínűleg holnap reggelig fogok küzdeni ezzel. Szóval szeretném Hankó Balázs ex-miniszter úrnak innen is üzenni, hogyha valami törvénytelenre kérték, vagy akár csak morálisan nem helyesre, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem álltak fegyverrel a háta mögött. Bármikor föl lehetett volna állni, és bármikor azt lehetett volna mondani, hogy én ezt nem csinálom meg. Úgyhogy nagy felelőssége van a miniszterelnöknek, én is azt hiszem, de ezt a gyávaságot, hú, ez nagyon nehéz megemészteni, és tényleg az összes Fidesz szavazó, aki még van, nézze meg, hogy ez az ember volt felelős, aki azonnal, és minél jobban fog horulni, jobban fog szorulni a hurok, annál többet fog kenni azt a bizonyos dolgot a körülötte állókra, a Fideszre, a miniszterelnökre, úgyhogy gratulálok, tényleg csodálatos teljesítmény.
7: Egy körülményre még hadd hívjam fel nézőknek a figyelmét. Ugye most itt az NK ügyben nagyon elfelejtődik egy bizonyos Bóna Zoltán nevű illetőnek a neve. Ő volt a Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt az, akit a választások után legelső alkalommal meggyanúsítottak. Tényleg egy ilyen Pityaner korrupciós ügyben, hogy az egyik polgármesternek az édesanyját tehát felvetette maga mellé egy kamu állásba, és a gyanú szerint a pénzt, a fizetést, ugye érdemi munkavégzés nem történt, visszaosztották. Most egy nagyon szigorú házi őrizetben van, különféle korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség. Én most megnéztem, hogy akkor mit reagált a Fidesz. A közölte, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért, meg hogy az ártatlanság véleme mindenkit megillet, a hatóságok tegyék a dolgukat, tehát egy ilyen átlagos semmit mondó közlemény volt. Önkény, meg ilyesmi nem volt benne. Tehát, hogyha most az NK ügyet az ügyben önkény történik, akkor Bóna Zoltán esetében is önkénynek kellett volna történnie.
6: Nyilván Bóna Eftes nem annyira fontos.
7: Ugyanaz, de hogyha ugyanazzal mérjük, vagy pedig azt kellett volna mondania ezekben az esetben, és hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, csak hát az jobban elválasztható volt, jobban leszigetelhető volt az a történet. Itt pedig a Fidesz működésének a magját érinti már ez a történet, és ezért válik kellemetlenné, és ezért is tűnik ki a kettős mérce.
6: Nézzük meg a történet bulváros szálát. A hölgy, akit ma letartóztattak, mert hogy meg is jelent a neve, tehát Hankó Balázs korábbi asszisztense, többek között arról lehet is, mert hogy ő továbbította Mága Zoltán e-mailjét annak a szintén letartóztatott nőnek, aki a címzett volt, és akitől Mága Zoltán azt kérte, hogy tehát adjanak 500 millió forint pluszt, mert hogy a Fidesz le van maradva az ellenzékhez képest. Mága Zoltán ebben a történetben jogi értelemben kicsoda?
8: Hát ugye nyilvánvaló, hogyha egy olyan tehát ilyenkor, ahogy az előbb elhangzott, hogyha kapok egy parancsot, ami egyébként morálisan egy jogszabály szerint nem illeszkedik, akkor lehet nemet mondani. Nyilvánvaló, hogyha Mága Zoltán egy olyat kér egy minisztertől, egy minisztériumi munkatárstól, hogy az ő hivatali munkakörét valamilyen módon megszegje, vagy az ő kötelességét megszegje, arra lehet azt mondani, hogy nem. Tehát itt nagy valószínűséggel, hogyha mind a ketten tudták azt, feltételezve, hogy itt egy hivatalos személy megszegi az ő kötelességét, hogy akkor ebben ők egyébként lehetnek mind a ketten tettesek, tehát a Mága is, meg a hivatalos személy is. Mondom még egyszer, én is mondhatom azt egyébként, egy egészen profán példával élve, a rendőrnek, hogy tekintsen el, hogy nem voltam bekötve, ő megmondhatja azt, hogy akkor ezt most duplával fog számolni a csekken. Tehát én azt gondolom, mindenkinek így van, megvan a lehetősége. Még egy dolgot muszáj ide tennem, bocsánat, csak hogy ugye asszisztense valóban, asszisztense és kabinetfőnöke a hölgy egyébként, ami ugye azért egy borzasztó fontos dolog, mert nagy valószínűséggel nagyon sok mindenről tud, és ugye filmmondata itt az előbb elhangzott az, hogy elkezdenek fölfelé meg ide-oda beszélni azok, akiket elvisznek. Én járok BV intézetekbe, ott úgy is rossz bemenni, hogy az embernek van riasztó a zsebébe, meg akár ilyen mágneses kulcs, amivel
6: meg két méter menni. Magas. És...
8: meg, igen, bár az ott nem sokat számít, de a lényeg, hogy úgy jó ott lenni, hogy tudom, hogy otthon fogok vacsorázni. Azért egy olyan hölgynek, aki egyébként kis kosztümben a minisztérium klímás irodájában töltötte az elmúlt 16 évét, annak borzasztó rossz a vennyigében üldögélni, azt bizton állíthatom. És ezt csak azért mondom, hogy elkezdenek ezek együtt.
6: Közlékenyé válik az ember.
8: Igen, könnyen elkezdenek beszélni.
7: Na most lehet, hogy ki fogsz engem javítani majd, hogy rákoppintasz a fejemre, bevallom, de hogy ugye, de bevállalom eme kockázatot. Ugye az integritás hatóság elnökét azzal, hogy hűtlen kezelés miatt többek között azzal gyanúsítják, hogy azt gondolják hűtlen kezeléstek, hogy a feleségének használatra odaadta a hivatal autóját. A előnyt a feleség élvezte, és a feleségét is meggyanúsították, mint a hűtlen kezelés bűncselekményének a bűnsegédje. Na most a NKA ügyben az analógiát itt úgy gondolom tovább lehet vinni ebben
8: a hűtlen kezelés, nem tudjuk, hogy mi lesz.
7: Most ugye a hűtlen kezelés, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik az eljárás. Ez egy 5-10 évig terjedő bűncselekmény egyébként.
8: Lehet hivatali visszaélés, lehet hűtlen kezelés, ez igen. Még egyébként azért is, amíg ennyire képlékeny, mondjuk nem védem a Fidesz, de sokkal könnyebb elhatárodni egy olyan ügybe, ami fehér süt főz, amikor valakinek a rokonát oda teszem magamhoz, azt mondom, hogy ez nem helyes. Itt még mindenki a beszurkál, itt még azért még ha nagyon előre szaladt volna a Fidesz, azt magára húzza, és azt mondja, hogy hát igen, nem volt szép ilyeneket csinálni. A helyükben én is ezt a nyilatkozatot tettem volna. Őket is nyaldossa a probléma már.
9: Azt akartam mondani, ha lehet csatlakozni a bulvár részéhez, hogy azért kicsit olyan ez, mikor betörnek hozzád ilyen béna betörők, nem? És lehetik a kulcsot, ők még megisznak egy pohár vizet, és így leteszik az asztalra a poharat, tehát hogy így, amikor jön egy ilyen e-mail, akkor egy kicsit dörzsöltebb kabinetfőnöknek, vagy egyébként miniszterek, nem? Az lenne a feladata, hogy azonnal visszaír egy e-mailt, hogy kedves művész úr, hát csak nem képzeli, hogy a közpénzből utána kacsingathat közben ezzel, csak nem képzeled, hogy egyetlen, akár egyetlen forintot is fogunk, na nem gondolod komolyan, és utána odafordul a főosztályvezetőhöz, hogy semmiképpen ne adjatok neki 500 milliót, amennyit kért, és majd megkap 499-et. Tehát, hogy ez, hogy minden le van papírozva, minden e-mail megvan, amit tovább küldtek, ez
6: a veszélyérzet teljes hiánya.
9: Igen, igen. Vagy tényleg ez egy nagyon jó, nem biztos, hogy ostobák voltak, hanem egyszerűen csak azt gondolták, hogy bármit megtehetünk.
8: Nekem volt egyszer egy védencem, akit egy elég súlyos bűncselekménnyel vádoltak, már akkor a bírói szakban voltunk, és ő mondta azt, hogy mert akkor lényegében már látszott, hogy el van szúrva az életenek egy jelentős része, hogy ügyvéd úr, bárcsak az első balhémnál lebuktam volna, akkor most nem lennék itt. És ebben nagyon nagy életbölcsesség van egyébként, mert egy idő után itt is ez történhetett, hogy hozzászokott ahhoz, hogy lényegében sértetetlenek. Ez így működött, ez az így szoktuk csinálni, sohasem senki nem kérte ezt számon. Szerintem hideg zuhanyként érte őket, az nem tudom, most lesz a téma, ugye valamelyik országgyűlési képviselő, volt országgyűlési fideszes képviselő, mondta, hogy el is hangzott már fideszes elnökség.
6: Igen, majd mindjárt mutatom.
8: Jó, akkor nem spoilerezek.
6: Akkor Gábor felkonferálta, tehát azt az idézetet, ami engem tényleg megrázott, mert ilyenre én nem emlékszem. Volt egy Fidesz elnökségi ülés szerdán, ami részt vett Szatmári Kristóf, és akit itt láthatnak a képen, mert hogy a 28 fős elnökség egyik tagja, és nyíltan elmondta a Tusványosi Szabad Egyetemen egy beszélgetésen, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.
7: Én konkrétan egyik döbbenetből esek a másikba. Nem tudom, hogy vannak ezzel a kedves nézők, de én még 3 vagy 4 hónappal ezelőtt elképzelni nem tudtam volna ennek a negyedét, ami itt most történik. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ilyen nyilatkozatokat fogok kommentálni itt az Aktuálban, vagy ilyen nyilatkozatok fognak elhangzani, én garantáltan kiröhögöm őt, vagy nem tudom mit, orvoshoz küldöm, és én ezen, és ezért is döbbenetes az, hogy el nem tudtam volna képzelni azt, hogy a Fidesz kormány alatt az ügyészség kivonul a Fidesz szervereihez, becsomagolja és magával viszi.
6: Majd aznap lemond a legfőbb ügyész.
7: Majd aznap, igen. Tehát, hogy én elképzelni nem tudtam volna, lehet, hogy szegényes a fantáziám, de gyanítom, a nézők között is vannak páran, akik ugyancsak nem tudták.
6: Engem is megdöbbentett.
7: Nem tudták volna elképzelni, és Szatmári Kristóftól nagyon meghökkentő és drámai ez a realista hangvétel.
6: És mi az oka ennek a nyíltságnak, hogy ezzel kiállt Tusványoson egy panelbeszélgetés, és ott mindenkinek elmondja, majd oda megy az újságíró a 444-től, és még azt mondja, ez csak egy adalék, hogy belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom 6. haszakad végig akar menni. És a vezetőszár egy fontos.
7: De ez beleillik az önkény retorikába egyébként, tehát ez abba a keretezésbe simán belepasszol.
8: Én azon lepődtem meg, bocsánat, hogy egyik álmulat, hogy egyáltalán az ember tud beszélni, mert 4 éven keresztül egy szót nem szólt a parlamentbe egyébként. Tehát most egy Tusványosi rendezvényen többet beszélt, mint 4 év alatt összesen. Ez így van, ez beleillik abban a retorikában, hogy meg vagyunk támadva. Ugye ők kérik számon most a jogállamot. Úgy fogalmaztam egy másik adásban, hogy olyan, mint amikor az örömlányok felvonulnak tüntetésen a szüzességi fogadalom megtartása mellett érvelve. Tehát igazából tőlük elvárni azt, hogy jogállam mellett érve, hát kicsit is, finoman szóval is diszonáns. Szóval azt akartam csak a dologból kihozni, ebbe a retorikába illeszkedik, azt kell most erősíteni, a még megmaradt, az előbb mondtad, hogy még aki fideszes szavazó, az most figyeljen oda, én meg kicsit cinikusan mondtam, hogy akkor azt megvárjuk még őket, még meghallgat. Tehát, hogy 900 000-en lettek kevesebben talán. Tehát, hogy amíg megmaradt fideszes szavazókat kénytelenek, amennyire lehet még egyben tartani és fanatizálni, ezek a kommunikációk ezt erősítik.
9: Ha valaki azt gondolja, hogy az utóbbi 3 hónapban derítették föl ezeket a dolgokat, akkor azért az erősen tévedett. Szeretném azt is akkor elmesélni a nézőknek, hogy ezekről a dolgokról tudtak, egy bizonyos szinten elakadtak. És abban a percben, hogy ez a lakat lekerült arról a szintről, azt mondták, hogy na akkor itt az ügy kész van. Minden benne van, tessék. És csak azt akarom mondani, nem mondhatom el pontosan, hogy hol, de egyszer voltam egy olyan helyen, ahol egy egyenruhás személy elkérhette az igazolványomat, és el is kérte, megnézte, valószínűleg nézi a műsort, és azt mondta, nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok, és csak szeretném mondani, mielőtt bárki meghallja, hogy mi sem vagyunk, mint fideszesek. és így utamra engedett. Szóval, hogy szerintem ott is sokan várták már, hogy igenis azokat az ügyeket, amiket ők felderítettek, és tudták, hogy mi az igazság, végre tovább vihessék, de hát ez ugye elakadt.
6: Most azt politikailag értem, hogy egy ilyen elővágásnak, előre menekülésnek mi lehet a logikája, vagy a mögöttese, vagy miért teszik, de jogilag bármit számít ez, hogyha majd tényleg elviszik a kétharmadát, vagy egyharmadát, hogy ők megmondták, hogy miket el akarnak vinni, mert...
8: Semmit. Abban a téves feltevésben van Orbán Viktor és a Fidesz, tekintve, hogy nem képesek személyiségükben sem, meg habitusukban, meg az elmúlt időszak gyakorlata alapján sem képesek arra, hogy felterjek a valós okait annak, hogy miért teszítették el a választást. Ezért ők ugyanazt a trombitát fújják tovább, ami egyébként a hamis dallamokat fújta a választások alatt, és azt az eredményt hozta, amit. Tehát ennek semmilyen értelme nem lesz a büntetőeljárásban, ők abban bíznak, hogy hát az a párt, aki 19%-os támogatottság mellett azt bírja mondani, hogy nemzeti ellenállást hirdet, ott nagy baj van a fejekbe. Tehát ők azt gondolják, hogy amikor majd elkezdik őket elvinni, mert előbb vagy utóbb elkezdik őket elvinni, ha már ők is erre számítanak, akkor majd ki fognak menni azok a 10 000-ek meg 100 000-ek, akik a Sándor palota elé is kimentek, és majd megvédik és kiszabadítják őket, mint Ácsicsot a börtönből. Ez szerintem egy téves feltevés, szerintem egy rossz úton halad ebben a Fidesz, és maguk alatt vágják a fát, hát lelkük rajta.
3: Titokban 2061-ig meghosszabbították Garancsi István egyik cégének koncesszióját a soproni kaszinó üzemeltetésére, írta meg az M4.hu. A lap szerint az eljárás a szokásos módon zajlott, nyilvános pályázat nem volt, mert a hatályos törvények szerint a megbízható szerencsejáték szervezővel enélkül is megköthető a szerződés. A soproni kaszinó nyereséges, tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forintos nyereséget értek el.
6: Megnéztem, hogy Garancsi István 1965-ös születésű, tehát 2061-ben, ha jó egészségnek örvend, akkor 96 éves lesz. Tehát aki a Fidesz azzal vádolja, hogy nem gondoskodik az idősekről, az egyszerűen
9: nem mond igazat.
6: Irrealizmusban él.
8: Nem gondoskodott, szerencsésen csak múlt időben beszélünk el.
6: Hát komolyra fordítva, igazából egy olyan szerv hozta ezt a döntést, amely döntést a mostani, az új kormány egyelőre nem írhat felül.
9: Azt gondolom, hogy rengeteg sok olyan rendelkezést hoztak, az egyébként az NK is ide sorolható, vagy olyan esemény történt, ami azt vetítette előre, vagy abban reménykedtek, hogyha még ha bukunk is, azért itt finanszírozni tudjuk azt az infrastruktúrát, legyen az akár média, vagy legyen, nem is tudom, bármilyen más, ami megtartja a Fidesznek az erejét, ami valaha Simicska volt, ugye, de ő már tudjuk, hogy nincs. És annyira érdekes látni, hogy ez nem történik meg, hogy ez nem valósult meg, miközben, csak hogy értsék a nézők, hogy ez mekkora nagy dolog. A Gólem Színház 2019-ben kötött egy közszolgáltatási szerződést a 7. kerületi önkormányzattal, ami fantasztikus nagy eredmény volt, de tényleg kiemelkedő nagy sikernek számított, hogy mi 10 évre tudtuk ezt megkötni, hogy nem 1 évre, nem 5 évre, hanem 10 évre kötöttük meg. És akkor ez hány év?
6: 61-ig.
9: Tehát, hogy ez olyan őrületes, égbe kiáltó csalás, mint amikor 500 milliót kap Mága Zoltán fotósa. Ez nagyjából ugyanaz a kategória, ez hihetetlen.
7: Na most jog ezen területén végképp járatlan vagyok, tehát most én, mint csak kizárólag a laikus tudom megfogalmazni, mondjuk így a elképzeléseimet, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a polgári jogban, meg úgy általában a magyar jogban erre nincsen valami olyan rendelkezés, amit nem lehetne megtámadni, mert hogyha ez a bíróság elé kerülne valamilyen módon, most tegyük fel így fantáziával, hogy ezt egy bíróságnak kellene megítélnie, hogy ez mennyire etikus ez a koncesszió odaadása, hát akkor én nem gondolnám, hogy lenne olyan bíró, amelyik azt mondaná, hogy igen, hogy ez erkölcsös, mert ugye Gábor, te jobban tudod, hogy a polgári jogban sokkal több ilyen van, ami alapján sérti a tisztességes magatartást, most nem tudom pontosan a fogalmakat, de hogy ami alapján egy bíró meg tudja ítélni, hogy amúgy egy látszólag formálisan, totálisan rendben lévő polgárjogi szerződés, az amúgy semmit sem ér, vagy hogy az teljesen szabálytalan. Tehát én azért reménykedem benne, hogy ezeket a szerződéseket is valamilyen úton módon fel lehet majd bontani, vagy ezeket a jogosultságokat is meg lehet szüntetni, mert ezt mindenki érzi, ez nem kell jogvégzett embernek lenni, hogy ez micsoda elképesztő dolog.
8: Szerződéseket fel lehet bontani. Ugye az a lényeg egy két oldalú, vagy bárhány oldalú szerződésnek, a polgárjogi jogviszonyoknak, hogy a szerződő felek azt megszüntethetik. Ennek természetesen van, úgyhogy van szankciója, hogyha határozott idejű a szerződés, ott érheti kár a másik felet. Nyilván bizonyítani kell, hogy azért szerződött ilyen hosszú időre, mert hogy ilyen és ilyen beruházásokat eszközölt, és úgy érezte, hogy ezen hosszú időszak alatt tudja kifuttatni ezeket a beruházásokat. Élek a gyanúperrel, hogy ebben a konkrét esetben ilyen fajta bizonyítás nagyon nehezen fogna helyt, mert ezen a településen eddig is ő volt ott, meg ezután is ő lesz. Én szerintem az önmagában nem probléma, hogy az állam bizonyos dolgokért pénzt szed. Tehát ugye a koncesziónak az a lényeg, hogy azt gondolja az állam, hogy ezen a területen monopóliuma van, ez az ő joga, hogy ezen a területen garázdálkodjon, és ezt aztán valakinek odaadja. Ami a tisztességtelen ebben, az én álláspontom szerint, még akkor is, hogyha úgy van kialakítva egyébként a jogi környezet, hogy a bizonyos körben lévőknek nem kell pályázniuk, de ezzel ugye kirekeszt másokat, és ha nincsen verseny, akkor azt a mindannyiunknak közös tulajdonát értékesíti valakinek verseny nélkül, tehát nem tudjuk, hogy hosszabb időre vagy rövidebbre, több vagy kevesebb pénzért, vagy más feltételek mellett más valaki is akarta volna-e azt a dolgot, vagy sem. És egyébként én azt gondolom, hogy tisztességtelen is egyébként az ilyen szerződéses feltétel, de azon nagyon érdekes, amit te mondtál, mert szerintem a nézőket már elvesztettük ennyi jogászkodás után, amit te mondtál, az egyébként nagyon fontos, tehát nekem az egyik legfontosabb bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor, ha nem is csinál semmit máshogyan, az nem csak azért nem csinál máshogyan, mert nem tudja máshogyan csinálni, hanem mert szerintem nem látja az értelmét. Nem számítottak ekkora vereségre, ők ezeket a pénzeket azért találták ki, mert azt gondolták, hogy ez szűk győzelem lesz, ha ki is kapnak, nyilván ők is mérték, hogy jön föl a Tisza, egy szűk kis réssel fog nyerni a Tisza, nekik lesz egy anyagi háttérbázisuk, ami alkalmasát teszik őket, hogy megbuktassák, obstruálják a parlamenti működés, megbukoljon a Tisza, megosszák a tiszásokat, és vissza tudjanak jönni, szerintem ez volt az elképzelés. És az egyik számomra az egyik legmarkánsabb bizonyíték arra, hogy az ő fejükben ez a terv már nincsen meg, az pontosan ez, hogy megszűnik az összes, most ne soroljuk föl, mert én azt várom, mikor fog a Hír TV is megszűni, nagy valószínűség előbb-utóbb ott sem lesz finanszírozás, de pont ezért, mert olyan elképesztő pénzek mentek ki, valószínűleg azért, hogy a háttérbázisuk megvan nagyon, az, hogy ezek a pénzek még csak töredékébe se csorognak vissza, hogy ugye már avval kellett szegény fideszes influencereknek szemben találkozniuk, hogyha a piacról nehéz megélni, láss csodát. Szóval, hogy szerintem ez azt mutatja, hogy ők ebben nem akarnak. Tehát ez az a fajta vállalkozás, amiben nem akarnának.
7: Plusz azért nem betonozták be jobban a hatalmat, és ez nekem is egyébként egyetértek, mert nekem is ez az elméletem, hogy ők egy szűk, vagy legalábbis kezelhető méretű többségre készültek, hogy ugye a hivatalosan független intézmények, amiket hát tudjuk nagyon jól, hogy kik, hogy a Orbán odaültette a saját embereit, de hogy ezek a független intézmények majd ott tegyenek keresztbe egy Tisza kormánynak, ahol csak lehet, csak hát nem számítottak arra, hogy a kétharmados győzelemre, és ezért nem betonozták be jobban magukat a választási törvénnyel, meg az alkotmánnyal, mert egyszerűen nem gondolták volna, hogy kétharmados vereséget fognak szenvedni.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Szerintem az nem volt jó ötlet.
2: Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Úgy fogalmazott, 1990 óta nem volt példa hasonlóra Magyarországon. Szerinte az önkényuralom új szintre lépett. Hozzátette, a Fidesz politikai és jogi fenyegetésnek nem enged, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. A bejelentésre Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, várja az ügyészség tájékoztatását. A 24.hu értesülése szerint az intézkedés a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség nemzeti kulturális alappal kapcsolatos nyomozásához köthető.
3: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt a konkrét ügyre rátérnénk, eddig azt hallottuk, hogy az ügyészség fideszes. Most azt halljuk, hogy az ügyészség lecsapott a Fideszre.
4: Két válaszok külön a dolgot, és van ennek egy büntető eljárás jogi része, ami ezért nem értek, nem is akarom minősíteni, nem is tudom, félre is teszem, nincs hozzá közöm. Van ennek egy politikai része, ahol Havasi Bertalan, Lázár János, és mindenki, aki él és mozog a Fideszben és a Fidesz körül, az önkényről és elnyomás és diktatúráról beszél. Ehhez két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ezek az urak, akik most ajvékolva önként emlegetnek, két hónappal ezelőtt még az életükre esküdtek volna, hogy a magyar kormánytól teljes mértékben és 110%-ig független az ügyesség. A magyar kormány képtelen, fizikailag is képtelen arra, hogy az ügyességet bármi módon befolyásolja. Ez két hónappal ezelőtt még így lett volna. Lázár János nem arról beszélt volna, hogy mivel matat az ügyészség, hanem arról, hogy az ügyészséget a kormány soha semmi módon nem tudja irányítani. A második dolog, amit ehhez a politikai részéhez tennék hozzá még, ez csak egy érdekes alatt, jelen pillanatban némi személyi húzavona, vagy személyi húzavona után a Bács-Kiskun megyei főügyészséget dr. Pigel Zsolt irányítja, akit 2020 májusában személyesen Polt Péter nevezett ki erre a pozícióra.
3: Oké, és maga az ügy gyorsasága, mert hogy ez az NK botrány igazából 2025 szeptemberétől indult, és 26 nyarán ott tartunk, hogy hatan börtönben vannak, és már a Fidesz
4: előzetesben.
5: Igen, hát a gyorsasága az a látszólagos egyszerűsége, tehát ezt akármilyen messziről, vagy középtávról, vagy közelről nézem, ez nagyon sok mindenben pont úgy néz ki, mint egy hűtlen kezelési ügy. Nagyon jó ügy, szerintem örülhet mindenki, akit ebbe az ügybe akár meg is vádoltak, hogy most lehetőség van arra, hogy ezt az nagyon hűtlen kezelésnek kinéző ügyet most talán tisztázni is tudja majd az ügyészség a végén. Lehet, hogy nem ezzel a célral végezték ezeket a házkutatásokat, illetve intézkedéseket. Azzal vitatkoznék, hogy 1990 óta nem történt ilyen, szerintem a nyomozóhatóságok hát majd, hogy nem, vagy lehet, hogy napi rendszerességgel végeznek bejelentés nélkül nyomozati cselekményeket. Nem csoda, hogy nem egyeztetek időpontot, mielőtt elmentek vélelmezett bizonyítékokat lefoglalni egy bűnügyben, amiben
3: nem
5: már
3: szokás.
5: Valóban én nem vagyok szakértő, és a közgazdász vagyok, de szerintem ez nem szokás, vagy mondhatnám úgy, hogy remélem, hogy nem szokás.
6: Ja, alapvetően én egyetértek azzal, hogy 1990 óta ilyen nem volt, de hadd hívjam fel a figyelmet, hogy 1990 óta olyan sem volt, hogy egy politikai párt a teljes kampányát egy ilyen hűtlen kezeléssel elnyúlt közpénzekből finanszíroztatta volna, vagy annak jelentős részét. Tehát értem én, hogy őket nem látta 90 óta, és ha rajtuk múlt volna, akkor most se lenne, de nem rajtuk múlik. Magyar Péter felé finoman üzenném, nem biztos, hogy helyes, hogy ő megcímzi az ügyészséget, mert ezzel komoly kétséget vet az ügyészség független működésére, vagy annak illúziójára, és ez neki semmiképpen nem tanácsos, hogy csinálja. A jelenlegi alkotmányos alaptörvény által meghatározott, illetve jogi környezetben ez semmiképpen nem szerencsés, bár az én személyes és szakmai véleményem ugye régóta ismert, hogy én alapvetően a kormány alá rendelt ügyészségnek vagyok a híve, ezt a kamu függetlenséget én nem szeretem, de a jelenlegi jogi helyzetben a miniszterelnöktől nem szerencsés, hogyha ilyen kijelentéseket tesz, mert ezzel muníciót ad annak a fideszes, hát mondjuk úgy, hogy én nem szeretem ezt az ajvékolás kifejezést ilyen-olyan okokból, de nyivákolásnak nyugodtan merem minősíteni, mert ezzel igazából ezt a kommunikációt félő, hogy felerősíti, de itt egy valamit rögzítsünk, hogy ezek az elemek, amik kijöttek a Fidesz kommunikációja, ugye ez a panasz, hogy és még csak nem is szóltak előre. Hát jó napot kívánok! Ez olyan, mint a spanyol inkvizíció, arra sem számít senki, itt aztán mégiscsak jön, tehát nem is kell, hogy szóljon előre. És mondom, az elkövetett bűncselekmény, a gyanúja a bűncselekménynek olyan mértékű bűncselekményre utal, amit ugyancsak nem láttunk korábban. És az ügyészség, én is osztom azt az álláspontot egyébként, az ügyészségen belül a politikai értelemben a jobb oldal domináns, ezt onnan merem mondani véleményként, hogy ismerek sokat az ügyészségről, láttam, ahogy és amit tanítanak a jogi karokon, ahogy tanítják. Tehát én nekem ez oké, meg ezzel nekem nincs is gondom, de amikor olyan munka van, olyan feladat van, olyan helyzet van, akkor szerintem az helyes, hogyha az ügyészség, akár az eljáró ügyészek, akár bárki, a rendőrtől kezdve mindenki tegye félre a politikai preferenciáit, és a Fidesz ne bujkáljon ilyen ideológiai kifogások meg dumák mögé, amikor egy konkrét köztörvényes bűncselekményről beszélünk.
4: Nem akarom átvenni a helyedet, de hogy nem erre való a büntető és polgári perrend tartás.
6: Igen.
4: Ami mindenkire egyformán vonatkozik, és szabályozza azt, hogy hogyan kell nyomozati cselekményeket elvégezni egymás után, milyen feltételekkel, milyen jogi garanciákat kell beépíteni. Tehát itt egyszerűen, tehát van egy gépezet, amit végre működni látunk, és nem azt látjuk, hogy bota küllők között. És
3: majd igen, de eddig nem ez volt a jellemző. Ezért kérdeztem, hogy mi történt.
6: Szerintem az történt, hogy egyszerű szervezett szociológia, az ügyészek elkezdtek igazodni. Ez jó vagy nem jó? Nem jó, hogy idáig kellett rá várni, jó, hogy ez megtörténik. Aztán a nap végén, ahogy utaltál rá helyesen, úgyis majd a bíróság kell, hogy döntsön. Egyébként... És ott van a teljes emberi jogi garanciarendszer, eljárási garanciarendszer, el lehet vinni egy ilyen ügyet akár Strasbourgba is, stb. Tehát vannak opciói a Fidesznek.
3: Ez hűtlen kezelés, vagy kampányfinanszírozás tiltott módja?
4: Költségvetési csalás.
3: Tehát mi ez?
6: A költségvetési csalást én nem látom ebben most, de folyamatban lévő ügyről és nyomozástól, meg vizsgálatokról nem szeretek beszélni, mert nem ismerjük az összes, én biztos nem ismerem az összes tényt. Hát a hűtlen kezelés az úgy látszik formálódni.
5: Valamiért a definíciója valahogy ilyesmi szokott ennek lenni.
3: Valamiért hűtlenül kezelték a rájuk bízott vagyon, de hát az eljutott nagyon úgy tűnik a Fideszhez, legalábbis olyan formában, hogy ezek a megfizetett, megbízott celebek, előadók valahogy mindig olyan rendezvényeket tűntek fel, aminek a nap végén az volt az üzenete, hogy tessék a Fideszre szavazni.
4: A hűtlen kezelésnek valami olyasmi a definíciója, hogy a rád bízott, de nem a te tulajdonodban lévő jószágot, nem magadaként, a nem a rendeltetésnek.
6: Vagy sajátoként kezeli, vagy nem rendeltetésszerűen jogsértő módon használják.
3: Mert ez egy
4: itt meg kívülről, és szintén véleményként mondom, hiszen én sem ismerek semmilyen részletet behatóan ebből az ügyből, de hát azért tényleg úgy tűnik, hogy mint a NER-nek a napi rutinjában a sajátjaként kezelte itt egy kör, egy politikai elit azt, amit nem az övé, csak rá volt bízva, jelesül, de itt egy kör, egy politikai elit

0: szabályzatokban szabályozott, vagy a jogszabályokban szabályozott eljárási utat, olyan pályázatokat írtak ki, úgy bírálták el a pályázatokat, és akkor úgy adták el oda azt a pénzt, ahogy azt lehet. Tehát, hogy ez már önmagában felveti annak a gyanúját, hogy itt valami hűtlenkezés történt. És akkor utána jön az, amit mondasz, és egyébként mire ment ez a pénz, mert azért, amikor az egyes választókerületekben 100,00 millió forintos összegek jönnek ki, néhány projektet összeadva, mint odaadott pénz, és hát ezek valóban adott esetben Fidesz kampány célokra szolgálnak, akkor azt hiszem, hogy ha ezt a matekot már kiszámolta ugye a sajtó, akkor az ügyészségnek ez egy kicsit meg.
1: És ugye
2: még előjött a tiltott párt finanszírozástól, a számlázási vagy a könyvelési fegyelem megsértésétől. Nagyon sok minden megnyílhat még. Szerintem itt várjuk meg, amíg a nyomozó hatóság ebben kiad információkat.
1: És ha valakiben az a kérdés felmerül, hogy ha egy minisztériumban történt mindez, akkor miért a Fidesz szervereivel matat az ügyészség? Szintén, ez most nem is vélemény, ez csak egy tipp. De azt gondolom, hogy van benne logika. Ugye, amit említettél, és korábban sajtóinformációk tucatjaiban jelent ez meg, hogy valahogy pont 100 millió kerültek az egyes választókörzetekhez, és még talán olyan információ is volt, hogy erről a Fidesz vezérkar, nem nevezek meg senkit, mert bizonytalan vagyok benne, de hogy bekért erről a minisztériumtól a Fidesz információkat, és a Fidesz és a minisztérium között volt összehangolt kommunikáció, feltételezhetően volt összehangolt kommunikáció arra, hogy melyik választókerületbe kiket kell támogatni, mekkora összegekkel. Ezért került képbe a Fidesz adatbázisa és szerverparkja.
2: Egy valamit rögzítsünk. Senki nem szeret feleslegesen dolgozni. Ügyész se, nyomozó se, senki se. Fölmerült valószínűleg valami adat, ami elvitte oda a hatóságok figyelmét. A Fidesznek van lehetősége akár panasszal élni, pert indítani, sok minden lehetőség van, ezt nem zárja el tőlük jelenleg senki, és majd idővel ki fog derülni. Ugye nem állítom azt itt és most, hogy egészen biztos, hogy mindenben milliméterre egészen pontos és jogszerű volt az ügyészség eljárása. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudom, és utaltam az előbb ugye az igazodási kényszerre. El lehet követni hibákat. Pár nappal ezelőtti sztori, ez a szerencsétlen Szakács Pistike nevű influencer. Ott is az történt, szerintem ott a hatóság rámozdulása az bizonyos mértékig aránytalan volt, eltúlzott, de az eljárás során megállít, jó, akkor vége, nem emeltek el, ne vádat. Utalnék arra, hogy az a szerencsétlen, aki Deák Danival szórakozott a Facebookon, ő ellen nem, hogy kiventek, meg átnézték, de még vádat is emeltek ellen annak ide, ugye a Geoláda és a stb. Stb.
1: És Orbán Viktor alfele.
2: Tehát ott azért itt nem hiszem, hogy pont a Fidesznek pont nagyon sokat kéne panaszkodnia, de itt alapvetően szerintem a Szakács István ugye azt mutatta, hogy a hatóság, még hogyha el is követ eljárási hibákat, mert azt lehet érvelni, ezt majd Szakács István ügyvédeivel döntik, hogy akarnak ezzel valamit csinálni. Lehetnek hibák, de a vége az eljárásnak az, hogy megszüntették az egészet. Megvizsgálták, hogy mi történt, megállapították, hogy nem áll meg az alapos gyanú, így kellene működni egy jogállamban. Aztán majd vitatkozunk azon, hogy a hatósági intézkedés nem volt-e aránytalan. Ez ugyanez a helyzet, csak sokkal nagyobb.
0: És az, hogy miért gondolhatja vajon az ügyészség, hogy nem fölöslegesen dolgozik, ott tegyük hozzá, amire már utaltál, hogy kettő szereplője van ezeknek a szerződéseknek, ugye látjuk azt is, hogy rohamtempóban fizetik vissza ezeket a támogatásokat azok, akik úgy gondolják, hogy talán mégsem akarják megvalósítani azt a kulturális célt, hogyha hirtelen ilyen erős reflektorfény irányult erre az egész dologra. Ez gyakorlatilag hetente jönnek újabb hírek erről. Nem csodálnám, hogyha valakik esetleg ebbe egy ilyen ügybe bevonódva, akár arról is mesélnék, hogy egyáltalán hogyan jutott-e hozzájuk ennek a pályázatnak a híre. Honnan támadta fejükbe az ötlet, hogy ennyi pénzre, aminek a végén aztán néhány projekt összege 100,0 millió forint lesz, ide kellene benyújtani egy ilyen tartalmú pályázatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy halad előre a nyomozás, ez majdhogy nem egy várható lépés volt, de persze nem mondom, hogy ezt politikoltuk volna, mert nem ebben szocializáltuk.
3: Számomra váratlan volt. Egyébként szerintetek Hankó Balázsnak mennyire van oka az aggodalomra?
2: Szerintem eléggé. Tehát az ő minisztériuma, az ő fennhatósága, az ő felelősségi köre.
1: Az ő miniszteri kerete részben.
2: Igen, szóval itt azért én szerintem neki van miért adott esetben aggódnia.
3: Hát és ezt vajon ő találta ki ezt a rendszert?
2: Nem, itt ez az a kérdés, hogyha ő nagyon aggódik, és elkezdenek vele beszélgetni, akkor megnyílnak-e ajkai, és elmesélje, hogy mi történt. És szerintem a hatóságok, és nagyjából mindenki más erre számít is.
1: Ugye ez hasonlít ebből a szempontból szerintem az aranykonvoly ügyére.
3: Csak ott a Hankó Balázs a Hajdú János.
1: Kinek mi szó szökken ki?

0: megközelítésén ki kire mutat, ki kire tud maga helyett mutatni, és kire tudja tovább tolni a felelősséget.
1: Hát egyébként erre próbáltam szírozni, hogy ez az alapvetően mondjuk két szereplős történetnél mindkét fél legfelsőbb vezetője Orbán Viktor, hiszen Hankó Balázs főnöke Orbán Viktor volt, mint miniszterelnök, a Fidesz elnöke most is Orbán Viktor, tehát de ezt nem folytatom tovább, nem akarok itt feltételezésekbe bocsátkozni.
2: Ez egyszerű egyébként, ha bizonyítható az, hogy a miniszterelnök utasítására eljárt, akkor az tovább viszi a felelősséget. Ha nem bizonyítható, erről ezt úgy hívják, hogy akkor ott hagyta a busz alatt Orbán Viktor Hankó Balázs, tehát van ilyen.
1: És akkor ebből tovább lépve többen mondták, hogy az aranykonvoj lehet Orbán Viktor számára egy banánhéj. Az aranykonvoj a síkosabb banánhéj szerintetek, vagy esetleg ez az NK botrány, ami most azért elég jelentős lépéssel ment tovább a maga útján?
2: A jelenlegi korlátos információk alapján az aranykonvoj szerintem potensebb, de nem vagyok benne biztos, hogy van elég információ a nyomozó hatóságok rendelkezésére. Hát ez ugye a tech vezérnek.
1: Az meg nagyon megállt azóta, hogy megtudtuk, hogy
0: én is úgy érzem, hogy ha ott valóban bizonyítható az, de ami a szemünk előtt zajlott ezzel a pénzszállítással kapcsolatban, és én még mindig nem tudok napirendre térni a fölött, hogy délután május 5-én tavaly, május 5-én, vagy idén, bocsánat, megállították ezt a pénzszállítót nagy látványos tech akció keretek között, azt a pénzszállítót, amit jó pár órával korábban Hegyeshalomnál a NAV emberei már átvizsgáltak, leltárba vettek, mindent tudtak róla, tudták, hogy nincs fegyver, és eljátszották előttünk, választók előtt ezt az egészet. Ebben Orbán Viktor szerepe választóként, állampolgárként, újságíróként a számomra sokkal kivilágulóbb és sokkal egyértelműbb, de ezt is bizonyítani kell tudni. Az, hogy az ő politikai szerepe, a politikai felelőssége ebben az ügyben megáll, azt április 12-én 3,5 millió ember kimondta. Hogy ebben a büntető felelőssége megáll, az én még sem prejudikálni, sem vélemény szinten nem akarom
1: itt
0: megmondani.
1: De
0: egy dolgot, csak egyetlen egy dolgot tennék ehhez hozzá, kit hagy az út szélén, vagy kit hagy a busz alatt, a Hajdú tábornokot nem hagyták. Uh-huh. Tehát az látszik, hogy ahogy a tekből kirakták, és a teket megszüntette a magyar Tisza kormány, a Orbán Viktor egykori testőréből csinált dandár tábornokot, abban még aznap ő lett a, nem tudom én, Fidesznek
1: biztonsági főnök.
0: Jó, biztonsági főnök, tehát van, akit nem hagynak az útszélén.
3: De az kérdés, hogy mit jelent, hogy nem hagyják az útszélén, vagy, tehát ez szerintem bizalmi kérdés. Egy 20 perccel vagy 30 perccel a műsor előtt Orbán Viktor kitett egy ellenállási nyilatkozatot a Facebookra. Első ránézésre sok újdonság nincs benne, de megint megismerte azt, hogy akit megtámadotta ez a rendszer, annak majd segítséget, támogatást fog nyújtani hozzá a Fidesz. És az a kérdés, nem az, hogy erre képes-e a Fidesz egyébként, hogy van-e még akár politikai, akár gazdasági, akár bármilyen hatalma ereje a Fidesznek vagy Orbán Viktornak arra, hogy megvédje azokat az embereket, akiket ő úgy gondolja, hogy megvéd, hanem azok az emberek, akik ilyen ügybe keverednek, például mondjuk Hankó Balázs, ők hisznek-e ebbe az erőbe. Tehát nem az a ténykérdés, hanem a hitkérdés, hogy amikor elészegezik azt, hogy akkor tegyük fel, hogy akár őt, akár valaki más megvádolnak, és azt mondják, hogy ezért ennyit lehet kapni, ha csak nincs valami ötleted az együttműködésben, amivel tudjuk ezt az együttműködésre cserébe, akkor neki ezen kell elgondolkoznia, hogy amikor azt mondják, hogy engem megvédenek, rajtam majd segítenek, vagy valahogy ebben a helyzetben nekem segítenek ezt könnyebbé tenni, van-e ehhez nekik valódi erejük? Innentől kezdve ez egy hitkérdés, amit szerintem minden nehéz megítélni, de erősen jön kétség.
0: Valaki ebben úgy tűnik, hogy nem hitt, Balázsi Gyula.
2: Meg Súlyog Tamás.
1: Molnár Áron, aki robbantott az NK ügyet, azt üzente Hankó Balázsnak, hogy gondold át, hogy érdemes 10-20 évet ülnöd valaki más helyett.
0: Igen, ezért mondtam, hogy úgy, ugye Balázsi Gyula sírós interjúja, inkább egy ilyen terhelti előre menekülésnek tűnik még mindig a számomra. És csak egy fél mondatot engedjetek meg ezzel, amit behoztál, ez a nyilatkozat az önkény ellen. Két gondolatot, és igyekszem gyorsan. Az egyik, hogy elképesztő, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája mai napig nem volt képes változni. Ugyanazt csinálják, amit az elmúlt 16 évben. Elővesznek egy szót, és rákötnek mindent. Ez majd önkény. Minden fideszes megnyilatkozásban benne kell lennie ennek a szónak. Teljesen egyértelműen látik, hogy ugyanaz a kommunikációs gondolkodásmód, ami a bukáshoz eredet, ez működik.
1: Az önkény az új ugrár, illetve
0: igen,
1: az új soros.
0: Köszönöm. A második, hogy azért van benne újdonság, mert Orbán Viktor vezette párt ebben a nyilatkozatban a jogállamért és a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódik. Az az Orbán Viktor aggódik a fékek és ellensúlyok rendszerért, aki korábban azt mondta, hogy ez csak az Egyesült Államokra érvényes, Európa szellemi tunyaságból vette csupán át, zárójel a francia felvilágosodáshoz köthető gondolatiságra van szó, Európából származik. Kövér László arról beszélt, hogy ezt el kell felejteni, mert ez a legitim hatalomgyakorlásnak az akadályozása, és két évvel ezelőtt túlságosan, három évvel ezelőtt túlságosan Orbán Viktor közölte, hogy ez az egész fék és ellensúlyok, meg jogállam, ez brüsszeli blabla.
2: És Kövér László ezt ráadásul egy államtudományokkal foglalkozó egyetemen is képes volt előadni, és nem dobták ki a fenébe azonnal. Hát nyilván nem dobták ki.
1: Varga Judit meg egyszer azt mondta, hogy majd ha valaki neki definiálja
2: nem, Varga Judit,
1: a jogállamiság fogalmát, igen, akkor fogja ő tehát tudni megítélni, hogy ez csorból vagy nem.
2: Ahhoz képest, hogy mi az egészen sokat beszélnek róla mostanában.
0: Hát mindesetre sokat féltik.
3: Mindesetre a viccpár státuszt azt már lestopolt a két fal kutyapár, tehát szerintem ezen a vonalon nem érdemes elindulni.
1: Szó volt már a kommunikáció, de azért hadd ismertessem, hogy mit mond Havasi Bertalan. A Fidesz sem politikai, sem jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál meg, és kiáll a Tisza kormány erőszakos önkényével szemben. Tehát gyakorlatilag hogy lehet nem meghátrálni mondjuk egy hatósági vizsgálat esetén?
3: Hát, nekem már nincs ötletem.
0: Nem meghátrálni kell.
2: Én 2006-ban kialakították ezeket a vicces jogi koncepciókat, hogy az önvédelmi jelleggel rendőrt dobálni, meg mit tudom én, tehát itt az nagy jogász zsenik ülnek ebben a struktúrában. Ki tudja még mit fognak kitalálni?
3: Szerintem ezek nem jelentenek semmit, és konkrétum pedig semmi sincsen benne. Ezt tudom erre mondani, csak hogy ez se füle, se farka.
1: Innen folytatjuk, kedves nézők, nagyjából hasonló tárgykörben, például, hogy közpénzből finanszírozhatták a Lázár-infókat, illetve, hogy milyen luxus hoteleket használt a korábbi honvédelmi miniszter, de aztán szóba kerül majd az államfőjelölés, illetve egy újabb javaslattétel Magyar Pétertől, ő Tusványoson is vitázna Orbán Viktorral.

szőke láb, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Lassan 2 hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ezt írta este Polgár Judit a Facebookra. Hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, írja Polgár Judit, és hozzáteszi, egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében. A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az országgyűlés hozza meg. Írta ki Facebook oldalára hétfőn Magyar Péter miniszterelnök, miután számos bírálatot kapott Polgár Judit jelölése kapcsán, főként annak gyorsasága miatt.
2: Még egy adalék, illetve Magyar Péter most már több módon is reagált. Polgár Judit bejelentése alatt egy kommentben ezt írta. Kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem legalább három rétege van ennek a történetnek. Mekkora hibát vétett Magyar Péter, és ennek lehetnek-e következményei? Polgár Judit alkalmas lett volna államfőnek, illetve a jelölés módja? Tehát ezt a három alfejezetet venném végig. Kezdjük azzal, hogy, sőt, kezdjük egy kommunikációs nulladikkal. Miért Polgár Judit jelentette be, hogy nem vállalja, hiszen Magyar Péter azzal zárta ezt a részt, az előző részt pontosabban, hogy ő ma elmegy és megkéri, hogy legyen államfő, de nem ő közölte a nemleges választ.
3: Felkérték, és a felkérést azt vagy elfogadja valaki, vagy nem fogadja el. Itt az történt, hogy nem fogadta el, és nyilvánvalóan korábban egyeztettek arról, hogy elvállalja vagy sem. Tehát az eredeti terv nyilván nem az volt, hogy nem vállalja, de olyan szintű volt a társadalmi felháborodás, hogy Polgár Judit, akiről tudjuk, hogy 5-6 lépéssel előre tud gondolkozni egy játszmában, azt gondolom, hogy jó döntést hozott.
4: Egyébként ezzel, hogy hány lépéssel tud előre gondolkozni, ez tényleg egy jó hasonlat, mert nagyon sokan a politikai szakirodalomban is egyébként így írják le a nemzetközi politikát, hogy ez gyakorlatilag két saktábla, ami egymás fölött helyezkedik el, van a nemzetközi szintér, és aztán van pedig a nemzeti, a belpolitika gyakorlatilag, és ez a kettő, mint a két sakkmeccset játszana egyszerre ugye egy politikus. Tehát így reflektálva akkor a felvetett kérdéseidre, én azt gondolom egyébként, hogy Polgár Judit abszolút mind az intelligenciája miatt, mind az életpályája miatt, mind azért, mert milyen szimbólumokat képvisel a magyar társadalom irányába. Egyrésztről egy erős feminista szimbólum szerintem az ő személye, megmutatva azt, hogy a nők igenis ugyanazzal a tehetséggel rendelkeznek, mint férfiak, és ez bebizonyította ország világ előtt, másrésztről pedig abban a tekintetben, hogy nem egy Tisza párthoz szorosan köthető személyiségről van szó, és nekem személyesen egyébként ez volt a legfontosabb, meg ez a legfontosabb továbbra is, amikor arról beszélgetünk, hogy ki legyen erre az átmeneti időszakra a köztársasági elnök. Aztán persze voltak felvetések, mennyire ért a politikához, mennyire van meg a politikai szimata, jogász, nem jogász, stb. Szerintem ezek nem annyira fontos, sokadlagos.
3: Ez is lényeges azért, már erről is fogunk beszélni.
2: Majd fogunk, de haladjunk sorba először. Tehát arról volt szó, hogy miért Polgár jelentette be, de hogyha ezt akarod, átugorhatjuk. Az első kérdés, hogy Magyar Péter mekkorát hibázott, és hát, akkor mi a következményei lehet?
5: Akkor még nagyon gyors egy kicsit önkritikus megjegyzése alintítsam. Én nagyon meglepődtem ezen a szavazati arányon, tehát én azt gondoltam, hogy Polgár Juditot legalább ekkora százalékba fogják támogatni, mint amekkora az elutasítottsága, és bevallom, még nem is tudom nagyjából mire vélni, hogy miért a személyét illetően miért ekkora az elutasítottság. Ha valaki esetleg azért szavazott nemmel, mert a jelölés módját kritizálta ezen keresztül, azt jobban meg tudom érteni. Ahogy a kérdésedre is válaszoljak.
2: Jó, de az, hogy te nem érezted ezt az eredményt a levegőben, egy dolog, de nem te vagy a miniszterelnök, és nem te jelölted Polgár Juditot. Magyar Péter eddig arról volt nevezetes, hogy az ország járásai során nagyon jól megismerte a magyar néplelket.
5: Igen, én szerintem ez egy komoly hiba volt nyilván a részükről, és én azt feltételezem, hogy azért ez a Tisza frakcióban szerintem okozhat némi belső feszültséget, hiszen azért emlékezzünk, csak a mai nap történése volt az is, hogy Bújtós Ágnes frakcióvezető ugye felállt a parlamentbe. Andrea frakcióvezető felállt a parlamentbe, és elmondta, hogy a Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt a köztársasági elnöki posztra. Most azért innentől kezdve kicsit méltatlan helyzetbe hozta saját magukat, és a következő elnök jelöltet is bárki lesz, hiszen akkor ehhez képest most már csak a második legalkalmasabb jelöltet tudja a Tisza párt megtalálni és megválasztani köztársasági elnöknek. És szerintem ez megint lehet, hogy egy olyan rögtönzése lehetett Magyar Péternek, ami nem először fordult már elő, és ami azért okozott, én azt tudom, hogy okozott belső kritikákat. Tehát amikor ugye váratlanul odaadta Toroczkai Lászlónak az egyik parlamenti vizsgálóbizottság posztját, mikor előtte volt egy más tartalmú Tisza frakció döntés, azt is azért kísérte némi, hát hogy is mondjam, mormogás a frakción belül, és voltak hasonló döntések, amiket azért, bocsánat, a parlamenti folyosókon már azért enyhe kritikával maguk a Tisza képviselők is illetnek.
2: Volt még kettő, ugye az oktatási miniszter első számú jelöltje, Rubovszky Rita, talán jól mondom, itt visszavontak, illetve a sógora, hogy mégsem lett belőle egy segügyi miniszter.
3: Igen, ez egy ki nem kényszerített hiba volt. Magyar Péter egy emocionális kormányfő megtette volna, hogy megméri, vagy megméreti ugye a közvéleményt, akár ott a Tisza-sziget, vagy a tagoknak a tábora, ott a Tisza applikáció, amit lehetett volna erre használni, de egész egyszerűen a Mediánt is megkérdezhette volna, hiszen 30 napja van a frakciónak, hogy jelöljenek valakit, és ugye megválasszák. Tehát én, amikor megkaptam a felkérést, hogy jöhetek ma a stúdióba, felhívott a Varga Krisztián, már rögtön 10 név is az eszembe jutott, hogy kik lehetnének alkalmasak. Ugye Polgár Judit egyébként köztük volt, de nyilván először Bárándi Péter jutott az eszembe, Iványi Gábor, Fabinyi Tamás, Beer Miklós, akkor a hölgyeknél Karikó Katalin, ott van Pardavi Márta, a Magyar Helyszín.
2: Romsics Ignázot is jelölték.
3: Romsics Ignáz, Kraszna Horkai László. Úgyhogy szerintem bőven azt lehetett volna a miniszterelnök helyébe tenni, hogy ezt a szép listát, most nem az én 10-es listámat mondom, de akár köztük is, ugye több alkalmas jelölt lehetne, vagy lehetett volna, hogy akkor ezt itt kiterítjük. Hát nyilván a casting, azt láttuk, hogy a Bajnai Gordon esetében az, hogy történt, hogy egymás után dobták be a neveket, tehát nyilván nem úgy, hanem egyszerre, és akkor lehetett volna az embereket egy kicsit jobban megkérdezni, vagy mérni, hogy akkor ki az, akinél a leginkább ugye a nemzet egysége, ez a két dolog a legfontosabb, ugye az állam demokratikus működése feletti őrködés, és a nemzet egységének a képviselete, meg lehetett volna mérni, hogy mondjuk a 10 személy közül ki a legalkalmas.
5: Jó, csak szóval tényleg, hogy még egyszer visszatérek rá utoljára, igen. Tehát, hogyha Polgár Judit sem ennyire, lehet most nem biztos, hogy Facebook kommentekből kell kiindulnunk, de hogyha az online reakciók alapján Polgár Judit sem ennyire nem testesíti meg sokak számára a nemzet egységét, akkor tényleg nem tudom,
3: ki... A legnagyobb problémájuk az embereknek azzal volt, hogy még fél nap sem telt el, és már bedobta, és egyetlen nevet dobott be.
4: Egyébként szerintem is igen ez a helyzet, hogy a módszerrel volt itt, és főleg ugye nagyon sokan ugye belsőleg a Tisza vonzás körzetéből ugye léptek fel tiltakozólag gyakorlatilag, és a Magyar Péter által felállított mércét kérték rajta a számon, hogy hát nem tartotta be úgymond a szavát. Itt igazából ez valóban egy kommunikációs hiba volt a részükről, nem gondolom, hogy azért ez egy olyan fajsúlyos hiba lenne. Majd visszanézünk néhány hónap múlva, hogy egyáltalán emlékszünk-e még erre a kis epizódjára a magyar politikának. Azt gondolom, hogy ezen azért tovább fogunk lépni.
2: Most még ne lépjünk túl.
3: Tanuljuk a demokráciát. Szerintem azért azt rögzíteni kellene, hogy milyen köztársasági elnököt szeretnénk. Olyan...
2: Bocsánat, de még ne ugorjuk ekkorát előre, hogy van egy pár lépés. Ugyanis Magyar Péter reagált egy videóban is, már nem csak egy kommentben, és többek között azt írja, sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez, és a döntéshez, mármint Polgár Judit nemleges döntéséhez. A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel. Ezt mondja tehát a miniszterelnök, illetve arról is beszél, hogy miként folytatódik majd a jelölés, és hogy majd most a Tisza frakció akkor hosszasabb mérlegelés, gondolkodás és munka után választ, és majd szavaz a parlament.
6: Bár mindenki Sólyog Tamásról beszél, Polt Péter védettsége is megszűnt a mai nappal. Emlékeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van. Polt ugyanis, mint írta, az Orbán rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat és oligarchákat. Polt Péter közleményben utasította vissza Gajdos László állításait. Szerinte a tárca vezető egyetlen konkrét ügyet, jogsértést, magatartást vagy bizonyítékot sem nevezett meg. Posztja nem jogi érvelés, hanem egy meg sem indult eljárás eredményének és személyes felelősségének a politikai megelőlegezése.
2: Hát azért elég magas labdát adott Polt Péter, mert én mondjuk bizonyítékot nem tudok, de ügyek azért eszembe jutnak. Az Elios ügy, a Magyar Nemzeti Banki Alapítványok, a Völner Sadl ügybe való belepiszkálás, állítólag Rogánék kihúzatták magukat. Ezek azért nagyon kemény ügyek.
3: De önmagában a rendszer szintű korrupció, ugye az állami vagyonból magánvagyonok lettek, ez most egy bizonyítás kérdése, hogy mennyi, mert egyes becslések szerint ez pár ezer milliárd, egyes becslések szerint ez 30 ezer milliárd, korábban még 60 ezer milliárd forintról is szó volt, és azért Polt Péter ezt hagyta. Tehát a mulasztás is lehet egy bűncselekmény, amikor a hivatali visszaélést büntetét vizsgálom, ami alapesetben egy 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akkor az is bűncselekmény, hogyha elmulasztja a kötelességét, és az ügyészség pedig ugye hát őrködnie kellett volna a fölött, hogy az állami vagyont ne lopják szét. És ezt szerintem vizsgálnia kell majd a valóban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalnak, hogy itt mi volt a Polt Péter felelőssége. Ez nem gyanúsítás, de az, hogy őt minimum tanúként meg fogják hallgatni, abban biztos vagyok.
4: Hát és ezt imádom egyébként, hogy Polt Péter, ő számon kéri ugye akár miniszter úron, Gajdos Lászlón, vagy bárki máson, ugye, hogy hol vannak azok a bizonyítékok, ami alapján őt úgymond megvádolják. Hát Polt Péter, hát éppen önnél kellett volna, ugye ön rakta volna rá a pecsétet ezekre a bizonyítékokra. Hát hogyha nincsen ügyészségi vád, és nem képviseli a magyar nemzet érdekét, akkor mit tudunk utána tenni? Hát én emlékszem anno a egyik fideszes televízióban is volt ilyen vitám, amikor felhozta például az Elios ügyet, és akkor mondták, hogy hát akkor feljelentést kell tenni. És mondom, kinél tegyünk feljelentés, Polt Péternél?
3: Volt feljelentés, ugye az Olaf vizsgálódott is.
7: Az Eliosz ügyben, igen.
3: Az a probléma, hogy már lehet, hogy az el is évült. Tehát, hogy ez benne van a pakliban, hogy ugyan a Fidesz megemelte a büntethetőségnek, vagy az elévülési határát korrupciós ügyekben, de ott is 12 év. Tehát, hogyha ez ugye 2014 előtti, akkor már lehet, hogy elévült.
5: Jó, hát ez teljesen egyértelmű, és hát ugye az alkotmánybírói működése is szerintem egy méltatlan dolog volt, akárcsak Polt Péternek, de Hende Csabát is vehetjük, vagy azokat az egyértelmű Fidesz káder. Igen.
3: Ez volt a meglepetés, ami senki nem számított rá, hogy azáltal, hogy ő nem választható országgyűlési képviselője, így megszűnik a mandátuma, mint alkotmánybíró is. Ez nem kódolták szerintem bele a jogszabályba, de aztán így alakult.
5: Jó, szóval, tehát ezeknek a személyiségeknek azért tényleg meg kell történni ahhoz, hogy legyen valami változás, úgyhogy hát...
7: Egyébként sokan felrótták, hogy a legfőbb ügyészünk mindig a helyén van, de éppen Sándor Zsuzsától olvastam egy kiváló bejegyzést, hogy nagyon figyelemre méltó, hogy ez a 17. alkotmány vagy alaptörvénymódosítás, ugye a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását is törvénybe iktatta, és ilyen módon megszűnik a vád monopólium, mert ez a hivatal is vádat emelhet, tehát innentől akár zárójelbe is tehető.
3: Sőt, utasíthatja majd a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke, utasíthatja majd akár a legfőbb ügyészt is.
7: Vagy el is vehet tőlük ügyeket, ha jól értem. Tehát ez egy óriási lépés ebből a szempontból.
4: Ha már ugye még itt beszéltünk a részvételiségről így az előző blokk kapcsán, nyilván ugye ez a 17. alkotmánymódosítás is egy olyan nagyon fontos döntéscsomag, amiben akár a Tisza-szigetekben, akár más szimpatizánsok úgy érezhetik, ugye, hogy ők ki vannak hagyva ezekből a döntésekből. És természetesen van ebben azért némi igazság, de talán mégis azt el lehet mondani ezekre a kritikákra, hogy itt azért egy nagyon nehéz dzsungelben kell most eligazodni a Tisza pártnak gyakorlatilag, és le kell először tisztítani a terepet, hogy aztán ugye felépítessünk majd erre egy új alkotmányi berendezkedést, és elsősorban akár a Tisza-szigetek vagy más szimpatizánsok majd ebben az új alkotmányozási folyamatban kell, hogy tényleg érdemi résztvételt tudjanak hozzáadni a folyamathoz, és ott lesz nagyon fontos majd számon kérni a Tisza politikusain is egyébként, hogy hogyan tervezik, hogyan szervezik meg a részvételnek a módszerét. Ott nem lesz már elég se egy online e-mail beküldés.
7: Hát az 5 nap, amit adtak valamelyik módosításhoz,
4: meg a 8 nap. Itt egy sokkal nagyobb hangvételű részvételiségi folyamatot kell itt felállítani, ami garantálja az igazságosságot a részvételben. Tehát A, B és C típusú ember is mondhassa el, hogy neki mi a vélemény.
3: És azt tudjuk meg? Tehát az kevés, hogy valaki beküldi, arról kell tudni, hogy összefoglalót készíteni, hogy ki mit küldött be, mert én hiába küldöm be, hogyha mondjuk én elmondhatom az ATV műsorában, de a többség lehet egy csomó jó javaslatot beküldött, és nem tudjuk meg, hogy mit küldtek be, tehát ezen például mindenképpen változtatni kell a jövőben.
7: És te, mint parlamenti tudósító, mi a benyomásod? A Tisza frakció az milyen módon viszonyul Magyar Péter? Ez volt az egyik, hogy itt mindenki mindent neki köszönhet, a másik meg, hogy ezek már az élet számos területén bizonyított emberek, akiket nem lehet majd zsinóron rángatni. Tehát mit tapasztalsz a parlamentben?
5: Hát az tény, hogy itt olyan emberek vannak azért a nagy részük, akik egy olyan szakmai háttérre jönnek, amire vissza tudnak térni, és ugye tudatosan, tehát ők eleve arra készültek, hogy nem életük végéig politikusok lesznek, és innen mennek majd nyugdíjba. Úgyhogy szerintem tart még nyilván ez az a kezdeti nagy lelkesedés, felbuzdulás, tehát én nem látok még semmifajta repedést vagy ilyesmit a frakcióba, azt a mormogást leszámítva, amiről a műsor elején beszéltem. Tehát azért még megvan ez az abszolút pozitív hangulat, a folyosón is látszik tényleg a különböző beszélgetésekben. Hát érdekes módon azért, hogyha már így a törvényhozás ütemére, vagy a társadalmi egyeztetésre kitértünk, tehát én azon csodálkozom egy picit, hogy ugye azért még mindig, jó, tudom, hogy sokkal nehezebben állnak fel a minisztériumok, mint azt tervezték, de hogy ugye azt is mondják, hogy azért is van olyan sok egyéni parlamenti képviselői indítvány a Tisza részéről, mert hogy az igazságügyi minisztériumnak még nem sikerült azért annyira felpörögnie, mint amennyire ez a törvénykezési tempó
7: kívánná,
5: igen, pontosan. Úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy ebben mikor lesz majd változás.
4: Ha még szabad, tehát tényleg nagyon nehéz a feladat, mert bármilyen szegmensére tekintünk az országnak, és én értem persze, hogy a populista politikának úgymond része, hogy a kríziseknek a súlyát azt növeljük, hogy minél nagyobb legyen a súlya egy-egy politikai helyzetnek, meg döntésnek, de tényleg azt látjuk, hogy akár a gazdaság, akár az energetika, akár a biztonság, akár a környezetvédelem területén, akár az alkotmányos berendezkedésünk területén, mindenhol tényleg egy nagyon súlyos átalakuláson megy keresztül Magyarország, és rettentően fontos, hogy mennyire gyorsan és milyen minőségű döntéseket tud most lerakni a kormány és a Tisza frakció az asztalra. Tehát rettentően nehéz a feladatuk egyébként.
3: Igen, egyébként kiváló alkotmányjogászaink vannak. Az Igazságügyi Minisztériumnak a közigazgatási államtitkára is egy kiváló alkotmányjogász, Gárdos Orosz Fruzsina, de hát nyilván egyedül nem fogja tudni ezt az alkotmányozást végigvinni, tehát akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalnál is, ugye benne van a törvényben, hogy a civil szervezeteknek van egyfajta tanácskozási joguk. Itt például tényleg fontos azokat a civil szervezeteket megkérdezni, akik eleve a korrupció val szemben, vagy a korrupció ellen dolgoztak ugye az elmúlt 16 évben, akár a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság, meg a K-Monitor, tehát őket még nem kérdezték meg, tehát ennek is szerintem lassan ideje lenne. Úgyhogy a civilek bevonását azért ne csak a Tisza-szigetekkel képzeljük el, hanem a valódi
7: szakmai civil szervezetek
3: is
4: bevonás. És az sem biztos, hogy helyén való, ugyebár, hogyha egy Helsinki Bizottságnak, K-Monitornak, Transparency Internationalnek a meglátása, az ugyanúgy egy e-mailt számít, mint az én egy e-mailem, vagy a bárki más.
3: Miki azt mondta nekem, hogy figyelembe vették, amit írt. Tehát a 17. alaptörvény módosításhoz képest, ami egy az egyben ugyanaz lett, mint ami az előterjesztés volt, azért itt a hivatalnál voltak finomítások. A Helsinkinek is bevették egy javaslatát, hogy egy ilyen emberi jogi szószóló lesz a hivatalon belül például.
6: 6 lakosztály áráért több mint 9,5 millió forintért szállt meg Szalai Bobrovnicki Kristóf akkori honvédelmi miniszter és 5 fős delegációja Madrid legelőkelőbb szállodájában a 2022-es NATO csúcs alatt. Derült ki a Honvédelmi Minisztérium válaszából, amelyet a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott. Az is kiderült, hogy a volt árcavezető minisztersége alatt 35 különböző ország 51 városában látogatott el. Szinte kizárólag honvédségi géppel repült, és az esetek nagy részében 5 csillagos szállodákban szállt meg delegációjával. A vonatkozó jogszabály egyébként az államtitkároknak, kormánybiztosoknak és a kabinetfőnököknek éjszakánként 400 eurós, tehát nagyjából 140-150 ezres felső összeghatárt engedélyez. Ez csak külön indoklással írhatja felül a közigazgatási államtitkár.
7: Még két adattal szeretném kiegészíteni az előzőeket. Volt egy eset, amikor Szalai Bobrovnicki Kristóf és egy egyfős delegáció egy éjszakára szállt meg, ha jól emlékszem, Törökországban, és az 4,3 millió forintba került. Nyilván nagyon klassz lakosztály lehetett erkéllyel. És még egy adadék, nekem ez volt a legfurcsább, hogy azt írják a lapok, hogy az összes külföldi útján egyet leszámítva minden alkalommal elkönyvelte vagy felvette a volt miniszter a napi díjat, ami napi 15 ezer forint.
3: Tiétek
7: a szó.
8: Még az apróért is le kell hajolni. Tehát ez a,
7: van annak,
8: aki el nem vissza, meg visszavitte az üvegeket. Hallgattam a számokat, csak érdekességképpen mondom, hogy ugye tavasszal is minden héten utaztam ki Prágába, mert hétfői napokon ott tartottam órákat, és általában vasárnap délután vagy este mentem ki általában, vagy vonattal, vagy repül, hogy ott aludtam, hogy aztán hétfő reggel 9-kor viszonylag működőképesen tudják órát tartani. A prágai szállodák, akiket én használtam az egyetemhez nem távol, azok éjszakánként, és most nem hazudok, és be tudom bizonyítani, hogy valakit érdekel, el tudom küldeni a foglalásaimat, minden, mert átlag olyan 25-30 és max. 50 euró környékén mozgott egy éjszaka Prága belvárosában, nem teljesen rossz szállodákban. Most ez a 400 euró innentől azért egy kicsit olyan, nekem ilyen irreálisnak tűnik, mármint, hogy nyilván nem irreális, mert tudom, hogy vannak ilyenek, Csak hát menjenek a fenébe, most tényleg nevetséges. És még ehhez képest tényleg a fillérekért is, tehát a napi díjat is fölvenni, ez annyira gusztustalanul gáz, hogy ez valami elképesztő, bocs.
3: Pitjánner,
8: így van, pontosan.
9: Hát ha a napi díj jár, akkor jár, el tudok, lehet, hogy így lesz valaki milliárdos, olyan 40 eurókat is eltérsz, hát, nem tudom, de valóban, tehát én nem várom el egy minisztertől, hogy itt hostelekbe, meg diákszállókot maradjon meg, de azért ez...
3: Szegény eladta a kaszinóit. Hát valamiből kell.
9: Mindegy, és ez, tehát nyilvánvalóan pofátlan, nem is lehet ehhez nagyon mit hozzátenni, talán legfeljebb a gazdasági adatokat, hogy egyébként ez történt azokban az években, amikor a lakosság többi része, akik nem ilyen helyekre jártak, azok a rekordinflációval szembesültek helyenként, 20-30-40-50%-os éves inflációval.
8: Nem, 400 euróért baromi jó szállodát lehet foglalni nagyon sok helyen, tehát nem kell nyomorogni.
3: 4,5 millióért is.
8: Oké, az igaz. Emlékeztek még ugye Súlyog Tamástól is majd megemlékszünk neki, ugye Párizsban az olimpiai időszakában volt valami ilyen.
7: Tehát hát Novák Katalinék foglalták el mondjuk 20 napra, és akkor tizet igénybe vettek, a többit hagyták el.
9: És nem akkor, amikor az ország prosperált, és éppen hasítottunk előre, és azt mondtuk, hogy megengedhetjük, hanem akkor, amikor
3: mert a munkásosztály választott képviselői útján
8: a konyakot, ami a dolgozó osztály itala, hogy volt? A dolgozó nép, dolgozó osztály?
3: De a dolgozó nép választott vezetői.
8: Mi volt a pontos terminológia? A dolgozó osztály itala, a konyak, amit választott képviselői keresztül fogyasztál. Így van.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A Népszava szerint új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info fórum költségeit. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása alapján egy Volkswagen Caravelle kis buszt a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium egyik fotósának utalta ki használatra. A lap szerint a járművet közvetítőkocsiként használhatták a Lázár Infók során. Emellett a kampányturné indulása előtt mintegy 180 millió forint értékben szereztek be audiovizuális eszközöket, amelyek felhasználása összefügghetett a rendezvények élő közvetítésével. A Népszava becslése szerint a rendezvény sorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben bejelentette, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. Ezek eredményétől függ, hogy tesznek-e feljelentést.
2: Én azt nem értem, és érdekel, hogy mit gondoltok, hogy ezekben az emberekben nem volt félelemérzet, vagy veszélyérzet?
3: Hát,
2: nem. Az előző témakör érintettjében, Lázár Jánosban.
4: Ez már olyan mértékben deformálódott ezeknek az embereknek a gondolkodása, ezt számos ügyben lehetett látni. Nem volt se veszélyérzet. Most a tisztességet, becsületet engedjük el, az ország olyan, mint a pisztácia, soha nem volt, de itt már veszélyérzet sem volt. Tehát, hogy annyira el voltak szállva maguktól, hogy itt már mindent lehet. És valószínűleg ez a vesztük, ugye most fontos, hogy itt egy vizsgálat állapítsa meg azokat a tényeket, amik relevánsak. és akkor majd azt is lehet jogilag minősíteni, de én minimális, hát nem annyira minimális ismereteim azért vannak a magyar igazgatásnak az elmúlt életem, elmúlt 20-valahány évéből jelentőset töltöttem az állami szférában, ilyen egyetemeken, meg egyebeken, tehát az egyáltalán nem életszerűtlen, hogy mondjuk minisztériumok beszerezzenek eszközöket, amit utána a vezetés saját politikai céljaira használ. De mondom, vizsgálat, ki fog derülni, és akkor ez innentől kezdve nagyon határozottan alkalmas lesz arra, hogy felelősséget állapítsunk meg.
3: Szerintem ugyanaz a, az a logika, amit a hűtlen kezelés kapcsán elmondtunk, mint általános tényállás. Tehát a sajátjaként való használat, az a, ugye sokat emlegették ezt, főleg a kampányban, a hübrisz. Tehát az a, az, az önhítség, az a magabiztosság, a valóságtól való elszakadás, a köztulajdon saját tulajdonaként való használat, az annyira mindennapos és elterjedt volt. Szerintem egyébként, tehát még azt is megengedem, hogy fel se tűnt, hogy bele se gondoltak. Hát persze, hogy használjuk. Az egész államaparátust használták a saját pártpolitikai érdekeik mentén.
2: Igen, de ez logikus és elfogadható, vagy megérthető.
3: Nem fogadható el.
2: Bocsánat, akkor megérthető abban az esetben, hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, mint az előző három választás előtt, hogy magabiztosan vezet a Fidesz. Csak a kétharmada kérdés, az, hogy hatalma marad, az nem kérdés. Tehát, hogy nem, senki nem szólt senkinek, a gyerekek nagyon úgy tűnik, hogy most nem ti nyertek. Jó lesz?
5: Hát 12 után egyébként ez volt a egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a közéleti diskurzusban, hogy ezek tényleg nem tudták, hogy vajon tényleg nem szólt senki, vagy gyerek. És ugye azt nem tudhatjuk, hogy milyen titkos beszélgetések, e-mailek, telefonok mentek a Fidesz legfelső vezetése között. De abból, hogy a neres cégeknek a fel nem készültsége, a Balási interjúra gondolok itt például. Az, hogy ezekben a szervezetekben ilyenek megtörténhetek minisztérium szinten, hogy az óvatosságnak a legkisebb jele nélkül követtek el, hűtlen kezelése igencsak hajazó, később a gyanúja felmerülhet ezekben az esetekben. Tehát ilyen dolgokat elkövettek, ez számomra ez üzeni azt igazából, hogy nem tudom, hogy ők miről beszélgettek, nem tudom, miről sutyorogtak, de azt látom, hogy erre még a legmagasabb körökben, miniszteri szinten, meg Balási Gyulai szinten sem volt semmilyen olyan indikáció, hogy ők megpróbáltak volna erre egy kicsit is felkészülni. Tehát, hogy valószínűleg ugyanannyira érte őket ez váratlanul, mint amennyire mondhatjuk úgy, hogy az egész országot egy ekkora verésre. Kivéve Hanna André.
3: És annyira jó, hogy ezt mondtad.
2: Tegyük ott. A legjobb humorista.
3: Nem, ennél erősebb. A választások után, amikor szembesítették Kövér Lászlót, a korábbi mondataival, amikor a lábát törölte bele Hall Endrébe, a leggusztustalanabb módon, vagy versenyzett a leggusztustalanabb címért, akkor néhányan megtették azt, erős fogfájásuk közepette, hogy elnézést kértek mondataikért Hall Endrétől, megkérdezték Kövért, hogy talán ön is, mire azt mondta, hogy nem, ő nem kér elnézést Hall Endrétől, ugyanis Hall Endré is ugyanúgy, hogy mindenki más, csak a ködöt szurkálta, de ő véletlenül eltalálta. Tehát még most sem értik. Nem arról van szó, hogy április 12-dik előtt nem készültek fel a vereségre, mert az benne volt, hogy elvesztjük a kétharmadot, az nem volt benne a fejükben, hogy elvesztik a hatalmat. Még ma sem értik, hogy ez hogy történhetett. Még ma sem értik, hogy miért történt. És egyébként tehát arra is képtelen a Fidesz, hogy komolyan érdemben megnézze azt, hogy mi történt az elmúlt 4 és 16 évben, hanem ilyenekkel etetik magukat, hogy de a nem tudom én 40-70-es korosztályban ők nyertek. Nem ők nyertek.
2: Lázár Jánosnak van aggódni valója? Már ezt kérdeztem Hankó Balázs esetében. Neki még vannak az ingatlanjai is, azt hiszem 47, és többen úgy számolták, hogy nem nagyon jön neki a matek az állami fizetések, és ezen ingatlan vagyon értékek.
4: Igen, de az egy másik bűncselekmény csomag. Tehát azt most szerintem, hogyha azt megnyitjuk, akkor az egész műsor arról fog szólni.
2: Nem csak olyan személy köti ebben, össze, ezt, ez egy pár száz millió sztori.
4: Ebben az ügyben szerintem abszolút azért van, mert itt valószínűleg közvetlenül bizonyítható az, hogy ő utasítást adott. Egyértelmű, hogy az ő politikai, személyes politikai érdekeit szolgálta, és nagyon világosnak tűnik, mondom, hogy a vizsgálat megállapítja a pontos tényeket, hogy itt olyan visszaélés történt, amire egyébként, és akkor mondok egy borzalmas nevet, elnézést kérek, a kormányzati ellenőrzési hivatalnak dolga lett volna menet közben valamit csinálni. Tudom, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatalról viszonylag kevesen hallottak bármit is, 2011-ben lett kicsit ismertebb, amikor a norvég civil alap pénzei tekintetében vegzálta az érintett szervezeteket, de pont a kormányzati hivatal az ilyenekre való. Mert hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal lehet vitatkozni, hogy ki vezesse meg hogyan, de alapvetően nem politikai intézmény kell, hogy legyen, hanem a kormány saját belső intézménye, tehát neki nyugodtan ő szólhat, hogy figyelj eltársak, ezt ne csináljuk már, mert marha gáz, jogsértő, baj lesz belőle. A minisztériumok belső struktúrájában is vannak olyanok, akiknek ez a feladata. Én nagy élvezettel rugdosom a politikusokat, de ezen a ponton emlékezzünk meg azokról az emberekről is, akinek az a dolga, vagy az lett volna a dolga, hogy a politikusok ezeket ne csinálják. Ezeket az embereket is kőkeményen elő kell venni, meg kell kérdezni, hogy drága bogárkám, írtál esetleg valakinek feljegyzést? Miniszternek megírtad, hogy ezt nem te dolgod? És egyébként várhatóan az lesz, hogy majd a politikusok egy része ezekre az emberekre rá fogja lőcsölni. Miniszternek megírtad, hogy ezt nem te dolgod? És egyébként várhatóan

0: Igen.
1: Tehát viszonylag...
2: Persze.
1: Nem, azért szólok közben, és azért vagyok most egy picit indulatosabb, mert Feri, te is, és most te is, relativizálni akarjátok azt, hogy ezek, tehát valahogy azt akarjátok sugallni, hogy ezek ilyen ingoványos területek, hogy ezek nem egyértelműek, hogy itt azért a határok ilyen, ilyen egyrészt, másrészt. Nem, itt a egészen konkrét működő jogszabályaink vannak, hogyha A. valaki betartja őket, B. valaki kikényszeríti ezeknek a betartását. Nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy egy pártrendezvényre akármilyen közigazgatási sarzsival rendelkező figuráról is beszélünk, egy politikai kampányban, egy párt rendezvényre azt nem tehetné meg, hogy a minisztérium buszát és a minisztérium benzinkártyáját.
2: Ebben egyetértünk. Ez sokkal tisztább ügy, mint mondjuk a nemzeti konzultációk voltak, a kék plakátok voltak. Az egész köztévé leuralása erről szólt, ugye, hogy állami pénzből a kormány úgy csinált, mintha a kormányzati üzeneteket az is egy rohadt idegesítő dolog volt, ott ugyanúgy a DK-s, meg Mi Hazánkos, meg MSZP-s választópolgárok, ha még létezik ilyen, pénzéből tolták a Fidesznek az álláspontját bele az választópolgárok arcába, de ez egy ugye nehezebben megfogható dolog, hogy ez most hol kormány, meg hol Fidesz. De ebből az ügyben én azt hiszem, hogy ez egy elég éles határ. Most
3: ingoványra mondok egy még jobb példát, még talán emlékeztek rá ti is, amikor Orbán Viktor évértékelőjén teljes harci díszben megjelent a vezérkar. Tehát katonák. És igen. Akkor ment a vita. Igen. És ez egy legitim vita volt, szerintem azt le kellett volna futtatni kicsit jobban és mélyebben, hogy vajon a miniszterelnök évértékelője pártrendezvény, vagy kormányrendezvény, és akkor oké, hogy a kormányrendezvényen ott van a vezérkar, pártrendezvényen nem jó, ha ott van a vezérkar. Tehát ez az volt egy ilyen ingoványos dolog. Ezekben a pénzfelhasználásokban szerintem egy kicsit azért objektívebbek a szabályok. Itt a kérdés tényleg az lesz, a politikai felelősség egyértelmű, a jogi felelősség elhelyezése lesz az izgalmas, hogy ki a felelős ezért tényleg, akit mondjuk le kell ültetni, vagy le kell guggoltatni egy hosszabb időszakra, és itt majd a politikusok, én arra számítok, hogy majd izomból próbálják eltávolítani maguktól ezt az egészet. Hát szerencsétlen néhány jogvégzett kollégának nagyon rossz napjai lesznek ebben a témában a következő hetekben.
2: De azért, amikor bepöccintették a minisztériumban a monitorokat, és feljött a Lázár Info extra háttérkép, azért azt megnéztem volna az arcokat.
4: Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Döntsünk együtt. Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje. Én is összehívom hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre. Biztos vagyok benne, hogy közösen, rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke.
5: Mennyire kellemetlen ezt így hallgatni, tehát döntsünk együtt, hétfőn összejövöm a Tiszát, de vasárnap már megvan, hogy kit kérek fel.
6: Itt szerintem igen, a legnagyobb hiba nem ez a kommunikáció volt, hanem a vasárnap esti vagy délutáni, ugyanis ő ugye nem azt mondta, hogy hétfőn találkozok Polgár Judittel, és megkérdezem, hogy egyébként nyitott lenne egy ilyen felkérésre, hanem hogy felkérem. És ez itt volt a probléma, de nagyon nehéz ez a politika műfaj. Tehát,
1: tanuljuk még.
6: Igen, tanuljuk a demokráciát is tanuljuk, a vitakultúrát is tanuljuk, és a politika is tényleg nehéz műfaj. Sokszor improvizálni kell, és egyszer jön egy lehetőség, egy window of opportunity, ugye így mondja az angol, egy kis lehetőség, és ha azt abban az instant pillanatban nem ragadod meg, akkor az tovaszáll. És hogyha adott esetben most egy nem megfelelő döntés született, igen, eddig pedig 2,5 évig vagy 3 évig ültek ezek a húzásai általában Magyar Péternek, még akár ez a torockai kapcsán ez az elég rizikós felvetés is, ugye a bizottság vezetéséről. Most belehibázott egyet, de nagyon nagy különbség van szerintem egy hiba és egy bűn között. Tehát egy hiba az úgymond egy véletlen hibázás, a bűn az pedig, amikor direkt valakinek kárt szeretnél okozni.
2: Bűnről nem
6: így
2: beszél senki.
6: Csak hogy ha kontextusba akarjuk helyezni az elmúlt 16 évhez képest, hogy most éppen hol tartunk, és milyen jó, hogy egy ilyen ügyről kell itt beszélgetnünk.
7: De fontos, amit előbb elkezdtem mondani, azt most befejezném, tehát fontos eldönteni, hogy akkor milyen köztársasági elnököt szeretnénk, egy olyan államfőt, aki ellensúlyt képez, tehát megvan az a közjogi tudása, amellyel az alkotmányozás folyamata során tud egy valódi ellensúlyt képezni, mert akkor

0: valószínűleg ugye egy jogászt egy kellene jelölni, kérdés, vagy pedig egy civilt, aki a nemzetegységét...
1: De lehet stábja is egy civilnek, tehát hogy jogászokból áll a szakmai stáb, aki segít neki.
0: Abszolút.
1: Hogy...
2: Tehát lehet politológus is. Abszolút. Ők is értenek az alkotmányhoz. De még akár egy történész
0: ez
2: is. Benne
0: tehát, is hogy felmerült, ez amikor Polgár Judit szóba került, hogy miért ne lehetne, vagy akár felkérheti ugye Bárándi Pézert is a tanácsadó testületébe, vagy professzor Tóth Gábor Attilát, vagy Gazai Viktor, tehát az alkotmányjogászok közül szerintem sok alkalmas tanácsadót fel lehet kérni, de azért a döntést a köztársasági elnöknek kell meghozni, és láttuk Novák Katalin esetében, aki ugye alkalmatlan volt erre a feladatára, hogy ő nem tudott megfelelő döntést hozni, és ezért szerintem lényeges azt a korrekciót megtenni Árándi Péter esetében, hogy ő nem óellenzéki politikus, hiszen ő soha nem volt politikus ellenzékben, hanem ő 2002 és 2004 között ugye a megyesi kormánynak volt az igazságügyi minisztere, tehát ott nem lehet óellenzékinek bélyegezni, és ezt a bélyeget ezt szerintem le is lehetne most már venni, mert hogy már nem vagyunk a választási kampányban.
1: De nem vette le Magyar Péter. Az a kérdésem, hogy vajon miért? Azért, hogy nehogy mondjuk összemossák Bárándi Péterrel, illetve az óellenzékkel, ha őt elfogadná, mint jelöltet. Tehát, hogy ez egy ilyen óvatosság, vagy pedig miután kiderült, hogy ő 24-ben volt az ügyvédje, vagy védte őt az ügyészségi meghallgatáson, hogy vele volt, képviselte, bocsánat. Szóval itt nettó hálátlanságról lehet szó?
2: Szerintem inkább arról van szó, hogy itt azért nem Magyar Péter személyes szimpátiája kellene, hogy befolyásolja, vagy eldöntse igazából ezt a felvetést. És szerintem egyébként azért támogatták ennyire Polgár Judit felvetését, vagy hát az ő nevét, mert ő távol áll igazából, nem volt semmi köze eddig a politikához. És persze lehet ezt kritizálni is, hogy miért nem szólalt föl az ő súlyával, de ő egy más környezetben, ő a gyermekek oktatásával, a sporttal foglalkozott, az volt az ő paradigmája, amiben ő szerepelt. Ehhez képest Bárándi ügyvéd úr és volt miniszter úr szerintem egyébként Magyar Péter tiszteletét abszolút élvezi, és a személyes szimpátiáját is valószínűleg élvezi, hogyha ő képviselte ugye egy jogi ügybe, és én is mindig odafigyeléssel nézem a különböző megszólalásait, akár itt az ATV vagy más stúdióba, de mégiscsak a konnotációja a tágabb társadalomban az elsősorban az, hogy a volt baloldali kormánynak volt egy minisztere. És ebből szerintem nem nagyon fogjuk tudni őt kiszabadítani, hogy ő annó ezt elvállalta, ezt a felkérést. Innentől kezdve pedig szerintem most a jelenlegi helyzetben nem megfelelő jelölt arra, hogy a nemzet egységét a lehető legszélesebb körben azt tényleg meg.
1: Ez lehet, hogy így van, de ezt lehet elegánsabban is kommunikálni, tehát nem visszalőni, hogy ó baloldali szóba se jöhet. Tehát azért van átmenet, hogy más magyarázattal.
0: Megkérdezzük meg az embereket.
1: Vagy azt mondjuk, hogy jó, köszönjük a jelölést, van még másik 9, és akkor most mi elvonulunk, mint Tisza frakció, nem? Vagy te mit gondolsz, Andris?
3: Hát igen, ez nem volt így túl elegáns Magyar Péter részéről nyilvánvalóan. Még akkor is, hogyha egyébként én is azt gondolom, hogy szerint nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg ez egyszer lesz közvetlen elnökválasztás, akkor azon kiindul majd, és kinek milyen támogatottsága lesz, de én ma úgy érzem, hogy a magyar társadalomban annak ellenére, hogy még mindig csak néhány héttel vagyunk egy választás után, amit ilyen fölényesen megnyert a Tisza, de van, szerintem az emberekben van általában egy ilyen politikus ellenesség, politika ellenesség a magas választási részvétel ellenére is. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ha már karakterizálni kellene, akkor inkább egy ilyen civil típusú köztársasági elnök lehet az, aki ha egyáltalán bárki képes erre, hogy a nemzet egységét megtestesítse, hát most tudom, ezzel vicceltünk, de hogy ugye Szoboszlai Dominik sajnos most 2030-ig ugye aláírt a Liverpoolnál még, úgyhogy ő már kiesett. De akkor ha Polgár Judit sem az, akkor tényleg én nagyon kevés ember tudok így elképzelni.
0: Egyébként annyiban jogos, amit mondasz, hogy a Polgár Judit támogató értelmiségiek egyébként mindkét oldalra jöttek, tehát ugye Nagy Tíme a kezdeményezte, de Bán László, például a Kepes András, Mácsai Pál,
1: Kaputibor,
0: igen, ugye az, ki azért mégiscsak egy, hogy mondjam, ügyesen átállt ezek szerint, vagy nem, hát azt gondolom, hogy az egész
2: szerintem
0: nem...
2: törekedett a szakmaiságra, igen. De igen, az előző rendszer választotta őt ki erre a funkcióra, de azért de szerintem ő mindig is törekedett az
0: persze,
2: a
0: persze, nem, ő egyébként egy nagyon szimpatikus fiatal.
3: Hát ember, úgyhogy... az ő helyére tényleg nem lehetett volna csókost benyomni, na szóval vagyunk.
2: A csúnya vége lett volna, igen, legalábbis. Igen.
4: A legfőbb ügyész menesztését kezdeményezte a köztársasági elnöki tisztséget betöltő Forshoffer Ágnesnél Horváth Lóránt és Laco Adrien. Az ügyvédek, akik az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védik, 5 érvet sorolnak fel, amelyek alapján szerintük Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész méltatlanná vált a tisztség betöltésére. Szerintük az ukrán pénzszállítók ügyében a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett egy politikai célú művelet büntető eljárási feltételeinek megteremtésében. Emellett felrúgják az ügyészségnek azt is, hogy Semmilyen Zsolt és Gulyás Gergely rágalmazási ügyeiben indokolatlan eljárás ellen biztosíthattak a politikusoknak. Emellett szerintük Nagy Gábor Bálint olyan személyvédelmet kaphatott, amire nem volt jogosult, valamint miatta a büntetőjogi legfőbb ügyészhelyettesi tisztség tartósan betöltetlen, és szerintük nem biztosított a szervezet törvényes működése. Magyar Péter ugyancsak a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forsthoffer Ágnestől.
1: Egy ilyen kezdeményezésnek milyen jogi súlya van?
0: Ez egy javaslat, ami szerintem mint egy tippadás, gyakorlatilag olyan jogi súlya van, hiszen ráébreszti a jogalkotót, illetve a köztársasági elnököt, most jelenleg ugye ideglenesen Forsthoffer Ágnes tölti be, hogy igen, hát neki van lehetősége ezt kezdeményezni, és a parlament pedig kétharmados többséggel ezt meg tudja szavazni, hiszen azért magyarázzuk el szerintem a nézőknek, hogy mi volt az eredendő bűn. Ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal tett egy feljelentést az ukrán pénzszállító ügyében, hogy itt valami pénzmosás gyanú történt, és a legfőbb ügyészség a NAV-ot kijelölte, mint nyomozó szerv. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatalnak később, amikor az idegenrendészeti eljárásban vizsgálták ugye az ukrán személyeknek a kiutasítását, maga az ügyészség állapította meg, hogy nem volt olyan nemzetbiztonsági kockázat, ami miatt egyébként őket ki kellett utasítani. Ergo, akkor mi lehetett abban a feljelentésben, ami miatt elrendelték a nyomozást, ugye, és a TEK előbb ért oda, mint a NAV, és azért fogták el ezeket az embereket úgy, mint gyakorlatilag Guantanamo-ban az Al-Qaida terroristákat úgy kezelték, ugye ráhúzták a fejükre a csukját, és 30 órán keresztül először ugye előállították, majd idegenrendészeti őrizetben voltak. Tehát, hogyha a legfőbb ügyész tudott arról, hogy ez egy politikai megrendelés volt, és nem volt valós alapja a nyomozás elrendelésének, akkor azt gondolom, hogy igenis mennie kell, de ezt meg kell vizsgálni természetesen.
2: Valamiért ezektől a megfosztási eljárásoktól egyébként óckodik a Tisza frakció, meg a kormány. Eddig nem értettem egyébként, hogy akár a köztársasági elnöknél is miért nem egyébként ezen az úton indultak el. Igen. Már alapból, amikor egyébként Magyar Péter ismételten ugye elmondja az ahhoz kapcsolódó érveket a nyilvánosságban. De ugye megint csak ez az ügy, ami kapcsán beszélgetünk itt az aranykonyvolynak az ügye. Egyrészt szerintem tehetünk még egy olyan zárójelet is, hogy hát így utólag azért örülhetünk szerintem annak, hogy nem lett ebből nagyobb galibája a magyar nemzetnek így nemzetbiztonsági szempontból, mert azért egy önvédelmi háborút folytató ország ellenében egy ilyen cselekedetet elkövetni, ebből szerintem még lehet, jó, rosszabbul is kijöhettünk volna, és nagyon örülök, hogy nem történt ebből igazából nagyobb problémánk. A másik pedig, hogy megint csak egy olyan ügyről beszélünk, ami szerintem azt mutatja meg, hogy az előző rendszer hogyan rabolta el gyakorlatilag, és hogyan foglalta el az államnak a különböző intézményeit, akár az ügyészséget, akár a TEK-et, akár a titkosszolgálatokat, és ugye hát hallottuk a másik ugye felvetést is, vagy ügyet is, amikor elvileg a titkos szolgálat avatkozott be ugye a Tisza párt szabotálási akciójában. Az is ugye rettentően durva volt, és ugye ez tényleg így keretbe foglalja kicsit az egész beszélgetésünket, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy most épül fel az önkénynek a rendszere, hát jó reggelt, önök építették fel az önkénynek a rendszerét, amikor elfoglalták és megszállták ezeket az állami intézményeket, és a saját pártpolitikai céljaik mentén használták őket.
1: Egy percünk maradt, Andris, szerinted lehet ez az aranykonvoj, hogy Orbán Viktor banánhéja, mert hogy erről beszélnek sokan, hát Hajdú Jánost már meggyanúsították, igen, és az ügyészség ugye kezdeményezte, hogy Orbán Viktort, Farkas Őrsöt, meg egy NAV-os vezetőt is meg kéne hallgatni minimum, de erről nincsenek hírek.
3: Hát én azt gondolom, hogy legalábbis sokan azt mondják, hogy azzal, hogy Hajdú Jánosnál lehet, hogy megáll az ügy. Tehát Hajdú Jánosról ugye Zamesnik Péter talán még pont egy itteni adásban mondta, hogy ő talán arra is képes lesz, hogy adott esetben akár börtönbe is vonuljon Orbán Viktor helyett, de ő nem, igen, fog Orbán Viktorra, igen, vallani. Úgyhogy innentől kezdve szerintem Orbán Viktor egy kicsit most megnyugodhat, azt gondolom. Miközben nem lenne rá, nem kéne, hogy oka legyen rá, mert nyilván tudott erről, és tudott arról, hogy ez egy teljesen fals és törvénytelen akció volt.
0: Azt azért nem zárom ki, hogy Farkas Őrse szemben viszont lesz gyanúsítás, mert a Hajdúnak valakivel egyeztetnie kellett, és ez lehet.
1: Igen, saját magától nem rendelhet egy ilyen akciót, azért azt gondolhatjuk. Már megint

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanez a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem
3: egy normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki délressel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
4: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Laffiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon hát, amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
4: valószínűleg sokkal nem, jobb de ugye lesz. Visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken még mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanak a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes
4: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
2: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyasztatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fog jól működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
4: amit akarunk? Igen. Amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
4: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
2: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
4: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
2: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az egyik, azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, ugye akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akármelyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az enyém is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
4: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem szenvedett.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy testest elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
2: Hát ez nagyon fontosan megtépett, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kisinzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos. Nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt. Pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc könnyékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a formájnél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
4: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futam végi statisztikával derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ugyanaz, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: Martin ez igaz. De ebben egy minimálisan megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes monacói Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshol.
4: Hát talában egy nézői reakcióra, vagy
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
4: Egy baseball sapkára.
2: Igen. És pont a Crofty is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt
1: idén. Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve a delta időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat se volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársol.
4: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forma 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történet mesélés, hogy megy a királyf, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő bal első volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: még majd mindjárt elkezdünk bővenmétlő csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégé lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
4: Hát ment és ez délelőtt.
2: Igen. Volt.
4: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon nagy a
4: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy. És a nézők sem állt neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadban várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
4: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
2: Hát meg az aeroszabályok
4: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kedvülek és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Hogy azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
2: De korábban ugye az volt a baj a Hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
4: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
2: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább, ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4 be lehetne akár előzni.
1: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolygós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de hogy szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
4: Hát figyelj, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
3: Meg hát az évelején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is, ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és azt, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz, most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel, nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is, ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte, volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatók is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
2: Hát, gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy áll a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarna.
1: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
2: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rossz kojött, safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötője 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike. És Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
3: ugye azért
2: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelmeztettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ez alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
3: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
2: Relatívan nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt a évelején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinél láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi balszerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
3: De amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli Kínában...
2: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
3: Igen, tehát igen. Antonelli Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka, az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátráltatja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitól a bal szerencse megint elvette egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat. Féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől,

0: és meg tudja ezt a rendületet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek Russell autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyúlt a feladathoz.
1: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén lehet ő győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arról beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
2: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatóan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, majd mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye? Tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint ahogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem exakt válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
0: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
2: Azért mondom, hogy véleményre vagyok
0: kíváncsi. Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
2: Laci?
1: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri egy Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves, augusztus valanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így, azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatás.

0: stajos piászkénál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norris-tól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen 1 másodpercet gyorsulunk.
1: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre se lehet egzak választani, de ezt mennyire lehet kijavítani? Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A-1-B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
2: Ezt nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősségnek a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgyat mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
0: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
2: Igen, ezt még Belvanidi előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
0: Hát is ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásikítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
2: padlószám. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
0: megzavarodás. Vagy a radiumból kifele.
2: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
0: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
2: negyedik.
0: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
2: 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
0: Igen.
1: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad be?
2: A Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként ezt. Tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
0: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közelgő.
1: Nyugodtan.
0: Telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
2: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szószó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
0: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévően, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szak, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz, tehát hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, az utána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni leszel, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik, srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
0: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
0: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
2: Köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
4: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Ellenzéki helyett ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor, aki válságra számít. Magyar Péter miniszterelnök válaszolt, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Több százezer embert kellett kimenekíteni az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. Ellenzéki politika helyett ellenállási politikát folytat a Fidesz a jövőben, jelentette be Tusnádfürdőn Orbán Viktor. A volt miniszterelnök bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt, és azt mondta, arra számít, hogy a válságban, a megszorítások után az emberek elfordulnak majd a Tiszától. A kiábrándulás szerinte ősszel kezdődhet meg. Orbán Viktor úgy véli, hogy akkor a fiatalok fogják majd apasztani a Tiszát, a meghurcolt fideszes vezetőkből pedig hősök, majd az ország vezetői lesznek.
3: Nevét skandálva fogadták Orbán Viktor Tusnádfürdőn, ahol 16 év után először szólalt fel ellenzéki politikusként.
4: Április 13-án egy új valóságra ébredtünk.
3: A választási vereség értékelésével kezdte beszédét. Szerinte április 13-án kiderült, hogy amit korábban csak rossz viccnek gondolt, az a valóság. Élesen bírálta a Tisza kormány első intézkedéseit, főleg az alaptörvény módosítását.
4: Ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett.
3: A volt miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak kinevették, amikor arról beszélt nekik, hogy új helyzet van Magyarországon, majd Dél-Amerikára hívták fel a figyelmét.
4: Az amerikaiakkal való tárgyalás után magam is rájöttem, hogy Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül.
3: Szerinte egy radikális nemzetközi vírus érte el Magyarországot, aminek súlyos következményei lesznek.
4: Mindig jókat nevettem az amerikaiakon, amikor azt olvastam, hogy arrafelé, hivatalba lépés előtt az elnököt pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak vetik alá. De látva Magyarországon, most már nem nevetek.
3: Bejelentette, hogy a Fidesz önkritika helyett ellenállási politikára vált, majd bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt.
4: A saját szavazóinknak be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez.
3: Ezt követően pontokba szedtem, milyen feladatok várnak a jövőben a Fideszre.
4: Tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni.
3: Orbán Viktor szerint el kell mondaniuk az igazságot a fenyegető gazdasági helyzetről is.
4: A hatalom az euró bevezetéséről beszél. Szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese. Az euró valójában egy kódnév, egy rejtjel, a megszorítás kódja.
3: A volt kormányfő szerint ősszel derül majd ki, hogy a Tisza rendszere fenntarthatatlan.
4: És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134., figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
3: Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hagyományos parlamenti munka önmagában már kevés. A Fidesznek a jövőben inkubátorházként kell működnie. Emellett arra számít, hogy a Tiszát éppen azok apasztják majd, akik árasztották.
4: Ha fiatalok ezt az önkényuralmi rendszert elviselik, és hagyják, akkor ez megmarad. De én nem ilyennek is a magyar fiatalokat. Lehet, hogy jobbat akartak, mint mi voltunk, de csak időkérdés, hogy belássák, hogy bevásároltak. És ők lesznek az elsők, akik a maguk keresetlen stílusában ezt el is fogják mondani.
3: A volt miniszterelnök elárulta, mandátumát azért nem vette fel, mert kétségesnek tartotta, hogy lehet-e még normálisan beszélni a parlamentben. Megismételte, hogy Szijjártó Péterre komoly feladatok várnak, és hősöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatná el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
4: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.
3: Orbán Viktor hozzátette, a Tisza jogállamon kívüli törvényeit simán el fogják törölni.
4: Ha olyan módszereket választottak volna, hogy jogállami demokratikus eszközökkel távolítanak el bennünket, akkor most kételkedhetnénk. De jogállamon kívüli eszközöket választottak. Államcsíny, bűncselekmény. Hát nem fogjuk eltűrni. Vissza fogjuk csinálni. Ezek a korlátok nincsenek. Ezek átmenetiek. Ezeken át fogunk lépni.
3: Külpolitikai kérdéseket csak röviden érintett a volt kormányfő. Szerinte 25 év múlva az Európai Unió nem létezik majd, mert életképtelen. Csak úgy, mint valamennyi most működő nemzetközi szervezet.
2: Magyar Péter szerint felesleges egy bukott maffia főnökkel foglalkozni. Torockai László a felelősségvállalást és a hibákkal való szembenézést hiányolta a tusványosi beszédből. Az elemzők szerint a beszéd elszalasztott lehetőség.
5: Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, írt a közösségi oldalán Magyar Péter, reagálva a volt miniszterelnök tusványosi beszédére. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott. Orbán Viktor a tusványosi beszédében mondott igazságokat az új kormányról, rendszerről és világgazdaságról, de néhány kivételtől eltekintve nem beszélt a saját hibáiról, és láthatóan továbbra sem érti, hogy mi vezetett a választási vereséghez.
4: Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltanunk.
5: A Híradónk által megkérdezett elemző szerint a volt kormányfő beszédét nagy várakozás övezte, mivel a választások óta először állt ki ellenzéki szereplőként, de szerinte Orbán Viktor a lehetőséget nem használta ki.
6: Elszalasztott lehetőség volt Orbán Viktor tusványosi beszéde. Én nem gondolom, hogy kellőképpen sikerült felráznia a még megmaradt Fidesz szavazótábort is, mivel elmaradt a szembenézés az előző 16 év kormányzati hibáival, a Mészáros Lőrinc és más oligarchákkal való kapcsolattal, ezért én azt is gondolom, hogy nem tette szimpatikus abbá Orbán Viktor a Fideszt azok számára, akik elfordultak a Fidesztől, vagy eleve óckodtak tőle.
5: Hozzátette, a beszéd egyik fő üzenete volt, hogy a korábbi miniszterelnök visszatérni tervez a hatalomba, ami egyfajta harci felhívás Magyar Péter felé. Kiszeli Zoltán úgy véli, egy kritikától mentes szolgáltató szervezetként írta le a Fideszt Orbán Viktor.
7: Ehhez a rendszer ellenzéki pozíciót választja, ami azt jelenti, és ez a remény egyben, hogy aki kiábrándul a Tisza kormány politikájából, vagy esetleg sérelmet fog szenvedni valamelyik új döntés miatt, hogy ezek az emberek a legerősebb ellenzéki párthoz, a Fideszhez fognak menni, ha nem is ma, de holnap vagy holnap után a következő választás előtt.
5: Horn Gábor szerint itthon nem biztos, hogy ennyien részt vettek volna a volt miniszterelnök rendezvényén.
8: Egy önreflexiótól teljesen mentes, önkritikát még nyomaiban sem tartalmazó, a sajátjaival sem elszámoló politikai, bukott politikai szereplőt láttunk a színpadon. Sokan voltak, tehát azt meg kell mondani, hogy azért Erdélyben még mindig van nagy érdeklődés Orbán iránt. Lehet, hogy itthon nem lett volna ekkora.
5: Horn Gábor szerint érdekes, hogy a beszédében Orbán Viktor az új kormány által elkövetett bűncselekményeket emlegetett, és többször is hangoztatta, hogy szerinte a Tisza kormány önkényuralmi rendszert épít.
8: Ez azért nagyon érdekes attól a miniszterelnöktől, aki felszámolta a fékeket és egy ellensúlyokat Magyarországon, felszámolta a demokrácia intézményrendszerét, mert akkor tulajdonképpen magáról mondja azt, hogy ő bűncselekményt követett el.
5: Az elemző úgy látja, a volt miniszterelnök nincs tisztában a helyzetével, hogy ő felel azokért a romokért, amiket 16 év után az általa vezetett kormányzás itt hagyott az országban.
2: Az áprilisi választási győzelem óta hosszabb kihagyás után ismét a Tisza-szigetek tagjaival találkozott Magyar Péter. A kormányfő egyúttal megerősítette, hogy augusztusban újra országjárásra indul.
9: Ezen a napon is szeretném újra megköszönni annak a több tízezer önkéntesnek, közösségi embernek, Tisza-sziget tagnak, akik éjjel-nappal, hóban, fagyban, hidegben, 2,5 éve szolgálják a közösségeiket, szolgálják a hazájukat, ingyen és bérmentve.
5: A Tisza-szigetek második évfordulóján parlamenti felszólalásában köszönte meg az önkéntesek munkáját Magyar Péter. Vissza a kezdetekhez. Írt a Facebook oldalán pénteken, majd ezt követően Tatára érkezett, ahol pártelnökként találkozott a helyi és környékbeli Tisza-szigetek tagjaival.
10: Akkor fiatalok vagyunk, azt is mondtuk, hogy járat a Tisza.
5: A rendezvényen Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen tartottak nyilvános fórumot.
11: Enélkül a mozgalom nélkül, enélkül a közösség nélkül tulajdonképpen nincs értelme csinálni.
5: Közösségi oldalán Magyar Péter azt írta, ti vagytok a rendszerváltás motorjai. Isten éltesse a Tisza-szigetek minden tagját. Boldog második szülinapot!
11: A mi sikerünk titka, a mi boldogságunk alapja az az, hogy fölépült egy ilyen közösség. Nem mondom, hogy fölépítettük, mert az a csodá nagy része, hogy ez tulajdonképpen magától épült föl.
5: A rendezvényen Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztustól újabb országjárásra indulnak.
11: Amikor augusztus 20-án fogunk bele újra a dolgokba, most már egy új felállásban, sokan az országgyűlésből, vagy éppen kormányzati pozícióból, sokan visszatérve a magánszféra szépségébe, próbáljuk magunkat még erősebb közösségé szervezni.
5: Üveges Gábor szerint a szigeteknek érezniük kell, hogy a választás után is komoly hátteret jelenthetnek a kormánypárt munkájához.
12: A Tisza-szigeteknél a fő kötőerő a választási kampányban az sokkal inkább az Orbán ellenesség és egy másik világnak az ígérete, egy összetartó erőt jelentett, és nagyon jól érzik a Tisza-párt vezetésében, hogy azt a civil hátteret, ami nagyon heterogén, nagyon sokszínű, ezt a csapatot, ezt aként kell egy civil háttérként egyben tartani, és funkcióval ellátni, hogy érezzék, hogy alapvetően ez nem csak a választási volt ennek funkciója és szerepe, hanem jelenthet egy nagyon komoly hátteret a Tisza kormányzásához.
5: Végül is igaza lett. Ennyit fűzött Magyar Péter ahhoz a tavalyi tusványosi képhez, amelyen Orbán Viktor az akkor még kormányon lévő Fidesz-KDNP 4/5-ös győzelmét ígérő pólóban látható, ehhez pedig az Elvesz Közvéleménykutató Intézet legújabb felmérését is csatolta, amely szerint a biztos szavazók körében a Tisza párt 74%-on, a Fidesz-KDNP pedig 19%-on áll. A Tisza párt célja, hogy a jövőben szervezettebb keretet biztosítson a Tisza-szigeteknek, ezzel is erősítve a tagok szerepvállalását a helyi ügyekben és az ország építésében. Az összefogás erősítéséhez járulhat hozzá, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten.
2: A Tisza frakció Zonnevent Pál alkotmányjogászt jelöli alkotmánybírának Hende Csaba megbízatásának megszűnése után. Ezt a képviselőcsoport közleményéből tudhattuk meg. Zonnevent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, tanácsadó volt Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök mellett. Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Változtatni kellene Magyar Péter védelmén, mondták a Híradónak nyilatkozó szakemberek annak kapcsán, hogy a kormányfőt szerdán egy férfi közvetlen közelről leköpte. Cseri Ferenc korábbi hírszerző azt is hozzátette, felelőtlenség, hogy a miniszterelnök ennyire laza védelmet kér saját magának. A Belügyminisztérium Híradónkkal ugyanakkor azt közölte, hogy októbertől a miniszterelnök személyi védelmét kizárólag a terror elhárítási központ látja majd el.
13: Jó napot kívánok!
14: Videón a valószerűtlen jelenet, amikor egy férfi szerdán leköpte a miniszterelnököt. A kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter megvédte a testőreit, azt mondta, ő kérte, hogy ne kövessék őt szorosan, és nem igényel nagyobb védelmet.
15: Én nem érzem magam veszélybe, és elállok egy titkot, hogy sokszor a gyerekeimmel mindenféle személybiztosítás nélkül járok az országban és a városban is, és soha semmilyen komoly inzultus nem ért. Ha megér, akkor ennek vállalom a következményeit. Teszem, amit tudom.
14: Pedig egyáltalán nem példa nélküli, hogy támadás ér egy politikai vezetőt. Robert Ficót 2024-ben több lövéssel próbálták megölni. Donald Trumpot pedig még a kampánya közben érte támadás. Cseri Ferenc korábbi hírszerző Híradónknak elmondta, rendelet szabályozza a védendő személyek listáját és a védelem módját. Cseri Ferenc szerint a testőrök nem tehetnek semmit, ha a miniszterelnök nem kér szoros védelmet, viszont Magyar Péter ebben szerinte felelőtlen.
16: Nem bátorság, felelőtlenség, ugyanis ő más emberek sorsa felett is rendelkezik, és ha őt valami atrocitás éli, az más emberek számára is jelenthet negatív eredményt. Az egész ország számára jelenthet negatív eredményt, a belpolitika számára, a nemzetgazdaság számára jelenthet negatív eredményt.
14: A rendeletben előírt védelem módjáról írásban kell lemondani, tette hozzá Cseri Ferenc. Megkérdeztük a Belügyminisztériumtól, hogy megtette ezt Magyar Péter, valamint azt is, hogy azzal, hogy mostantól a TEK is beszáll Magyar Péter őrizetébe, meg is erősítik-e a védelmét. Válaszában a minisztérium annyit írt, hogy a miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el, együttműködésben a terror elhárítási központtal. Azt írják, hogy októbertől a személyvédelem már az ORFK irányítása alá tartozó terror elhárítási központ feladata lesz.
17: Itt ettől lehet tévedni az életben.
14: Lázár László személyvédelmi akadémiát vezető szakember Híradónknak azt mondta, ha történtek miatt változtatni kellene Magyar Péter védelmén.
17: A protokoll és a személybiztosítás állandó csatájáról van szó, és nem csak itt ebben a helyzetben, hanem úgy a világon. Én mindig annak voltam a híve, amikor vezető voltam, hogy megpróbáltam észérveket felhozni, és megpróbáltam meggyőzni azt az embert, hogy próbáljuk meg akkor másképp csinálni. Most mondok egy példát, egy-két civil embert betenni a védelmi rendszerbe, amiket isteni világból nem is vesznek észre az emberek. De ott vannak, ha kellenek.
14: Lázár László szerint, ha a védők azt az utasítást kapták Magyar Pétertől, hogy az emberek oda mehessenek hozzá, akkor nem hibáztak. Viszont ha valaki feltűnően halad a védett személy felé, akkor lehet mit csinálni.
17: Nekik, amit én azt gondolom, hogy lehetett volna jobban csinálni, de még egyszer mondom, kívülálló vagyok, nem ott voltam, hogy olyan módon zárják a null zónát, hogy azt meghatározva, hogy természetesen nem szorosan teljesen, de mikor már látom messziről, hogy érkezik be valaki, és látom, hogy ténylegesen érkezik, akkor belépek, kicsit a kezemet odarakom, és mutatom, hogy legyen szíves, mert kamera se vette volna észre, tehát be tudok lépni, rálépek, ezt úgy tanítjuk, hogy rálépünk a szögre, és zárjuk a szöget.
14: Lázár László hozzátette, a TEK szakemberei tapasztaltabbak a személyvédelemben, jó döntés, hogy részt vesznek a miniszterelnök védelmében.
2: Várhatóan kedden találkozik Washingtonban az ukrán elnök Donald Trump-al, ezt Volodymyr Zelenszky jelentette be. Közben rakétákkal és drónokkal vette célba az orosz hadsereg az ukrán településeket. Több civil meghalt, köztük az ukrán posta 3 alkalmazottja. Sokan megsebesültek, köztük 3 gyermek. Az ukrán haderő pedig Oroszország több régiójában is katonai gyártóüzemeket, kőolajfinomítókat, illetve hadihajókat bombázott. Donald Trump 2028-ban is elindulna az elnökválasztáson, ezt maga az elnök jelentette ki a Fehérház tudósítóinak vacsoráján, miközben feltette 2028 feliratú sapkáját. Trump megismételte azt a sokszor cáfolt állítását, hogy ő már 3-szor nyert, így szerinte már a 4. ciklusának vágna neki. Az elnök később közölte, hogy csak viccelt. Több százezer embert evakuáltak a folyamatosan terjedő erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. Bordeaux közelében a menekülő emberek miatt az éjjel közlekedési dugók alakultak ki. A francia kormány mozgósította a katonaságot, a spanyol hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a tűzoltók nem képesek megállítani a tüzeket Madrid közelében.
13: Hősiesen küzdöttek az éjjel a lángokkal a tűzoltók Spanyolország északkeleti részén, Aragóniában, valamint Madrid közelében. A bozott tüzek oltásához buldózereket is bevetettek. A spanyol fővárostól nyugatra a hegyekben már a lakóházakat is elérték a lángok, a hatóságok folyamatosan telepítik ki a lakosokat. A tűzoltóknak a haszonállatok mentésére is van gondja. Spanyolországban most először országos vészhelyzetet hirdettek a bozott tüzek miatt, amelyek már most 5-ször nagyobb területen emésztették fel a növényzetet, mint tavaly. A kormány más uniós tagországok segítségére számít. Görögországból és Olaszországból várjuk a segítséget, és több mint 100 portugál katona is segítkezni fog a bozott tüzek oltásában, mondta a spanyol kormányfő. Pokoli tüzekkel küzdenek a szakemberek Franciaország délnyugati részén is. Több település, illetve üdülő paradicsom is veszélybe került. Egy idős otthon lakóit az ágyból ugrasztották ki az éjjel. Mentőautóval szállították el őket a közelgő veszély elől. Ezrek menekülnek az otthonukból. Az utakon hatalmas torlódás alakult ki. Nincsenek meg az erőforrásaink az oltáshoz. Nincs elég tűzoltó repülőgépünk. 2 tűzoltó meghalt egy közeli faluban, panaszkodott ez a helyi lakos. A hatóságok evakuációs központokat nyitottak Bordeauxban. Itt elsősorban időseket és betegeket fogadunk, folyamatosan érkeznek a mentőautók. Egyedül ezen a helyen úgy 6000 ember lehet, de ha kell, 10000-et is tudunk fogadni, magyarázta a város polgármestere. A francia hatóságok ennek a katonai szállító repülőgépnek a bevetését tervezik az oltásban. Spanyolországban és Franciaországban egymást érik a hőhullámok, illetve erdőtüzek. A tudósok szerint a globális felmelegedés Európát különösen súlyosan érinti, így a jövőben tovább romolhat a helyzet.
2: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását kezdeményezi az egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi klinikán történt bántalmazás nyomán. Hegedűs Zsolt szerint a rendszer célja, hogy a legsúlyosabb esetek tapasztalatait minden kórház és minden egészségügyi dolgozó megismerhesse. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, a vizsgálatok során a betegek jogai semmilyen körülmények között nem sérülhetnek.
18: Egyre több szakértő követel határozott fellépést a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás miatt, ahol az ápolók megvertek egy ittas férfit a detoxikálóban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az eset túlmutat az egyéni felelősségen, ezért határozott lépéseket kezdeményez. Egy olyan országos betegbiztosítási rendszer kialakítását kezdeményezem, amelyben a legsúlyosabb események anonim módon rögzíthetők, elemezhetők és közzétehetők. Az esetekből származó tudásnak el kell jutnia minden kórházba, minden osztályra és minden olyan dolgozóhoz, aki hasonló helyzettel találkozhat, írta a miniszter a Facebookon. A pécsi sürgősségi klinika igazgatója az eset után benyújtotta lemondását, azonban a Pécsi Tudományegyetem vezetése ezt nem fogadta el. Az intézmény ugyanakkor döntött arról, hogy a klinika dolgozóit kötelező továbbképzésre küldik.
19: Tréninget szerveztünk, agressziókezelési tréninget a pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak segítségével, illetve hát folyamatosan monitorozzuk a helyzetet.
18: Az egészségügyi szakértők és szakemberek szerint nagyon fontos az, hogy a kórházakban legyen kamerarendszer, hisz amennyiben a napvilágot lát egy ilyen brutális eset, és azt rögzíti kamera, akkor az a jövőre nézve esetleg visszatartó erejű lehet. Azonban abban mindenki egyetért, hogy a rögzítő eszközök használata a jövőben is tiltott maradna a vizsgálati helyiségekben. A Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke szerint is szükség van olyan intézkedésre, amelyek megakadályozzák a hasonló eseteket.
20: Pécsi eset az minden beteget és egészségügyi dolgozót megrázott, hogy kikerült a kamera felvétel, és alapvetően teljes mértékben támogatom a miniszter úr kezdeményezését arra, hogy egy országos betegbiztonsági rendszert hozzunk létre, mert nem szabad a hibákat eltakarni, tanulnunk kell belőle, hogy soha többet ilyen eset ne történjen meg. A betegek biztonsága ilyen szempontból nem lehet alkutárgya.
18: A miniszter szerint a betegbiztonsági rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy az eseményeket minden esetben anonim módon rögzítsék és elemezzék. Kiemelten fontos ugyanis az áldozatok személyiségi jogainak védelme.
2: A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elkészítette az iránymutatást ahhoz a rendszerhez, amelynek segítségével szeptembertől nyilvánosan elérhetők lehetnek az egészségügyi intézményekben előforduló fertőzések adatai. Az NNGK közleményében azt írta, a cél a betegbiztonság erősítése és az egészségügyi rendszer átláthatóságának növelése. Külön kiemelik, hogy a módszertan nem szolgál kórházak egyszerű összehasonlítására vagy rangsorolására. A fertőzési mutatókat ugyanis jelentő sem befolyásolhatja az ellátott betegek állapota, az ellátás összetettsége, illetve a fertőzések felderítésének intenzitása. Sikeres tesztrepülést hajtott végre a SpaceX vállalat Starship új generációs rakétája. Ez volt a 13. próbaút, amelyen rövid időre szuborbitális pályára állították az új Starlink műholdakat. A 122 méter magas hajó végül az Indiai óceánba zuhant, de előtte újraindították fedélzeti motorjait. Így szimulálták a szárazföldre való visszatérést. Az előző tesztekhez képest, amikor az űrhajó vagy felrobbant, vagy kigyulladt, most csak minimális kár keletkezett a Starship hővédő pajzsán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó, most következik a heti világhíradó Szöllősi Györgyivel, búcsúzom önöktől, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

a Szentlélek az alapja a megváltásnak, hanem a Szentlélek bizonyságot tesz erről az alapról. A Szentlélek bizonyságot tesz a názáreti Jézus Krisztus vérének az igazságáról. De nem azért jött, hogy helyettesítse az engesztelésnek a vérét. Nem azért jött, hogy helyettesítse a váltság díjat. A váltság díj, ugye tuszokért szoktak kifizetni, hogyha rabságba estek, különösen középkorban igyekeztek a leggazdagabb, gyakran királyokat, fogságba vagy nemeseket, főnemeseket rabságba ejteni, és nagyon-nagyon magas árat kértek érte, hogy váltsák ki. Mert tudták, hogy gazdag ember, és kiváltja, ki fogják váltani. És a kifizették, kiváltották. De nekünk olyan magas volt az ára a váltságdíjunk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, aki ezt az árat ki tudná fizetni. Éppen ezért Isten az ő fiát küldt el a világba, hogy ezt a hatalmas nagy árat, amit ember nem tud kifizetni, kifizesse helyettünk. Mert az egyik hatalmas követelménye az engesztelés és a bárány vérével szemben az volt, hogy hibátlan legyen, szent legyen, ártatlan legyen. És mivel, hogy mindegyik ember Ádámtól származik, ezért nincs senki olyan, aki életért életet tud adni. Mert Jézus Krisztus, illetve az Isten az embernek ártatlan, tiszta életet adott. A kiegyenlítés is csak úgy történhet meg, hogyha az Istennek visszaad valaki egy tiszta, ártatlan életet. De erre egyetlen egy ember fia nem volt alkalmas, mert a bűn mindenkire elhatott. Mindenki a bűnnek az uralma alatt állt. De Isten a csodálatos terve az volt, hogy az ő fiának, aki Istennel volt egyenlő, ugye nyilván mint Isten, mindenható, mindenre képes, mindenható, átváltoztatta magát, kiüresítette magát, fölvett emberi természetet, és így képessé vált meghalni. És ráadásul a földi élete, amit mondtam, azért került vizsgálat alá, hogy az egész földi életében tökéletes embernek bizonyuljon. És hála Istennek ez bebizonyosodott, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az emberi természete tökéletes. És így nem csak meghalni volt képes Jézus Krisztus, mint ember, hanem engesztelő áldozat vérét is oda tudta adni, a vérét érettünk váltságdíjul. És mivel, hogy Isten elfogadta, nem talált ő sem, a szeráfok sem, a kerubok sem a názáreti Jézus vérében hibát, ezért azt mondja Isten, oké, ki van egyenlítve az adósság? Emberek, ki van fizetve a tartozásotok? Ezzel kapcsolatosan csak Isten egyet kér, hogy ebbe higgyél. Higgyél. Ne közömbös légy ezzel kapcsolatosan. Ne vedd ezt természetesen, hogy ez is ugyanúgy, mint a názáreti Jézus Krisztus nevébe vetett hit, a názáreti Jézus Krisztus vérébe vetett hit fogja a názáreti Jézus vérét az életedben hatékonnyá tenni. Mert egy dolog, hogy amikor megölték a bárányt, a vérét felfogták edénybe. De ott marad volna az edénybe, egyetlen egy ember sem menekült volna, illetve első szülöttek nem menekültek volna meg azon az éjszakán, igaz? Hanem mit kellett csinálni a családfőknek? Izsóppal oda menni az edénybe, be kellett mártani az izsópot, és oda kellett menni a házuknak az ajtajához, a szemöldökfára kellett húzni egy vércsikot, a két ajtófélre kellett húzni csikot, tehát mit kellett csinálni? A báránynak a vérét személyes tulajdonba kellett venni. Ez azt jelenti, hogy a személyes hit szükségeltetik minden ember számára ahhoz, hogy a názáreti Jézusnak a vére ne csak a mennybe legyen,
most idézőjelben mondom, a vederbe, hanem ahhoz, hogy bejön az életemben, az izsópommal le kell hozni az életemben. Az izsópom meg nem más, mint a názáreti Jézus vérének az igazságába vetett hit. Hogy abba hiszek, amit Isten igéje mond a názáreti Jézus véréről. És ezzel azonosulok. Ezzel ezt mondom ki. És így jön rám, és rád, a názáreti Jézus vérének az ereje. És mit tesz Jézus az életedben? Elkezd megváltani, a váltság bűnbocsánat szerezni, eltörli a bűnödet, és már eleve ez, hogy bűnbocsánat ad, mondja Dávid, boldog az, akinek az Úr megbocsátja. A második dolog, hogy megtisztítja és megszenteli az embernek az életét, gondolatait. Az Isten már onnét szentnek néz engemet. Világos? Az ő nézéséből szent. Mert gondoljátok, hogy az Izrael fiai, akik ott a házon belül voltak, mind szentek voltak? Nem voltak szentek. De mi volt a szerencséjük, hogy fölkenték a házukat vérrel. És Jézus nem azt nézte, hogy milyen tökéletes emberek vannak a házba, hanem mit nézett Jézus az embereken, illetve nem az embereket nézte, hanem a házra felkent vért. Ugyanezt csinálja az Úr velünk kapcsolatosan. Ez az első. Egészen biztos, meg hát látjuk a következményekben, gyarló emberek voltak még Izrael fiai, vetekedtek, indulatosak voltak, a gondolkozás módjuk köszönő viszonyban nem volt Isten gondolataival, de kaptak egy ingyen kegyelemi ajándékot, ez pedig a páska bárány volt, és a páska báránynak a vére volt. Ezt ingyen adja Isten. És ezt nézte az Úr, hogy te ragaszkodsz-e hozzá, fel vagy-e kenve vele, hiszed-e azt, hogy a názáreti Jézus vére a bűneidért omlott ki, és ebbe vérbe vetett hit által Isten a sötétség hatalmából, által vitt Istenek az országába, és hiszel abba, hogy a názáreti Jézusnak a vére elkezdte az életedet megszentelni, megtisztítani, sőt, ebbe vérbe vetett hit, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, képesítesz bennünket a szent helyre való bemenetelre, vagyis a szentek szentjébe, Istenek a dicsőségébe való belépésre is adott vizumot. A názáreti Jézusnak a vére. Dicsőség az Úrnak. Ha hiszed, jön rá a kenet, és a Szentlélek megvalósítja ezt az életedben. Dicsőség az Úrnak. Még sok mindent lehet elmondani, de majd egyszer egy részletesebben a názáreti Jézus vérének a szerepéről, de térjünk rá a következőre. A báránynak a fogyasztására, hogy mit kellett cselekedniük azoknak, akik a házon belül voltak. Gyakran csak ezt nézzük, hogy föl vagyunk kenve vérrel. De nézzük meg, hogy az Isten igéje rendtartása megszabta, hogy akik a házban vannak, azt az éjszakát, amikor megy át a pusztító és az Úr Egyiptomon keresztül, hogy mit kell csinálniuk azon az éjszakán. Először is, ugye, nem lehetett elfogyasztani nyersen, se főtten a bárányt, hanem tűzön kellett megsütni feje bubjától a lába talpáig az egész bárányt, tűzön. Mit jelent ez? És akköré kellett gyűlniük. Mit jelent ez? Hogyha a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatát elfogadtuk, akkor nekünk Jézus Krisztushoz kell gyűlnünk. Miért? Hogy Jézus Krisztusnak a természetével, életével táplálkozzunk. Ez az második nagyon fontos dolog, a názáreti Jézus Krisztussal való táplálkozás. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy ő a mennyből alászállt kenyér, és azért jött, hogy életet adjon a világnak. Ő, ahogy János mondja a levelének az első részében,
hogy megjelent az élet. Ugye nekünk materialista kultúrában az élettel kapcsolatosan anyagi elképzeléseink vannak, de Biblia világossá teszi, hogy az élet a személy, élet maga az Isten, az élet maga a Krisztus. Ezért mondja Pál, a halál az nekem nyereség. És miért nyereség egy hívő ember számára halál? Mert a Krisztus az élet. Az nem tud meghalni, ha Krisztusban van, hanem Krisztushoz megy. Egy nagyobb életből részesül, egy nagyobb élet árad ki reá. Ezért mondja Péter, illetve Pál, hogy ha szereteitek elmennek, akkor ezzel vigasztaljátok egymást, plusz még a viszontlátásra, természetesen, mert van föltámadás. Hiszed, hogy van, lesz föltámadás. A keresztény élet életről szól. A mi Istenünk életistene, tele van élő Istennel. Nem holt cselekedeteken, holt tárgyakat kell csókolni, puszilgatni, ezekhez imádkozni, ezeket megszemélyesíteni, ezek előtt letérdelni. Ezek idegen valláshoz tartozó dolgok. A Biblia az életnek az istene. Ő azért jött be, hogy a halálnak a uralma és a bűnnek az uralma alatt álló emberek számára először is ebből szabadulást adjon, és utána életet adjon. Mint ahogy Izrael fiai számára Egyiptom az maga a halál birodalma volt. Egyébként akkoriban Egyiptom maga a halálnak a kultusza, a kultúrája, az a halálnak a kultúrája volt Egyiptom akkoriban, és Izrael fiai ebből a halál birodalmából az élő Isten által és az ő csodái által jutottak ki, és az Isten, amikor Isten azt mondja, hogy tejjel és mézzel folyó fölre vezetlek benneteket, ez pontosan az ellentéte a halál kultúrának, hogy az életnek a kultúrájába vezetlek benneteket, ahol élet van, és nem csak ti éltek, hanem a természet is él, a datója ültetvények is élni fognak, ontják magukból a legfinomabb, legvárt, legfinomabb ételeket, a legegészebb ételeket, a tejtermékekről, a legfinomabb sajtokat, és így tovább vajakat, és a legjobb földnek a gyümölcseit, szőlőt, fügét, mindent olyan helyre viszlek benneteket, ahol a föld is ontja magából a biológiai életnek a gyöngyszemeit. Halleluja! Hogy a mi Istenünk nem a halál istene, hanem az élet istene, és nem és ki akar hozni téged is a halálnak a völgyéből, és az életnek a földjére akar téged bevinni, ahol élet van. Élet, élet, élet. Az embernek ez a legnagyobb szüksége. Nem? Nézd meg, minden szükség mögött mi van az ember vágyában és szándékában. Az élni akarás. Nyilván, ha egészséges, és nem beteg a lelke. De ha beteg a lelke, akkor is gyógyul, úgy gyógyul meg, hogy valahogy az élet árad rá, sokféle módon tud ráradni, akár érzelmire, akár az idegrendszerére, akár az akaratára, akár a belső szerveire, és az élettel, ha tele van az ember, a testben lévő kémiai, biológiai folyamatok is teljesen más minőségűek lesznek. Higgyétek el, az élet ereje tartja fönn a testben is a különböző fizikai folyamatokat úgy, hogy egészséges maradsz. Lehet? Lehet? Egészségesen leélni az életet? A Biblia mondja, hogy lehet. Ábrahám is betelt élettel így távozott el. Mert ő az élő Istennel volt kapcsolatban. Mert ismert az engesztelő áldozatot. És az Istennel engesztelő áldozat által szövetségre lépett. És utána ezt a szövetségben nyíl egyenesen, gerincesen, soha el nem hajolva a szövetség igéjétől járt az Istennel együtt. Mózes is az 120 éves korában se veszítette el a fizikai erejét. Minden lehetséges annak, aki hisz. Figyelj ide! Azt mondtam, hogy a názáti Jézus vére
az enyészhetetlen élet erővel van tele. Miért gondolod, hogy Isten pontosan a legfontosabbat, az életet akarja távol tartani tőled? De egyáltalán kértél már Istentől, vagy mondtál olyan imát, hogy Istenem, adj több életet nekem? Próbáld meg, imádkozz így, hogy Istenem, adj több életet a testembe, adj több életet a szívembe, adj több életet a kezembe, a lábamba, a térdembe, hogy ne fájjon. Mert az élet erre eltünteti a fájdalmat a testből. Hát hiszen az egész orvosság, meg a gyógykezelés erről szól, hogy fizikai természetes tudomány alapján igyekeznek a szervezetnek megadni az, amelyen a gyógyító erő felszabadul a testben. Tehát kipótolja azt, ami a testben kezd elenyészni. De hitáltal hiszem, ha a názáreti Jézus Krisztusnak az igazságát és életerejét megragadott, akkor az életerő, ami Jézus Krisztusban van, az a tiéd is. Nem csak a bűneinktől váltott meg az Úr. Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az én erőtlenségeimet fölvitte a Golgotai keresztfára, és ott megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitáltal éljek. Isten erejébe vetett hit által éljek. Tehát ne az erőtlenségedbe higgy, az tapasztalod, érzed. Az erő az rajtad kívül van. De a hit hoz létre egy csatornát, amelyen csatornán keresztül rá tud áradni a lelkedre, a szellemedre, a testedre, az életnek az ereje. Depresszió, szomorúság, bánat, ez mind azt jelenti, hogy a lélekben szúnyókál az élet. Elkezd gyengülni. És az érzelmi területen se engedd ezt meg. Ne gyönyörködjél, élvezd, hogy az érzelmeid kezdenek gyengék lenni. A gyengeség jele a keserűség, az önsajnálat, a félelem, szomorúság, bánat, csüggedés, csalódás. Ez mind érzelmi, részben érzelmi gyengeséget is jelent, és természetesen, ha hordozod a lelked érzelmeiden, az egész lelkedről kiszívja az erőt. És az egész lelked gondolataid is elveszítik az erőt, és erőtlen leszel. Intellektuális szinten a nyelved erőtlenné válik, akaratod erőtlenné válik, és akkor jön egy kis egyszerű kis gyenge démon, és azonnal meg tud kötözni, és azt csinál veled, amit akar. De azért mondom, hogy ennek álljál ellene. Mert meg van írva, hogy álljál az ördögnek, és elfutasz tőletek. És az Úrban való ellenállásunk is növeli az erőnket. Dicsőség az Úrnak. Na tehát, a tűzön sütött báránynak az elfogyasztása azt jelenti tehát, hogy a dicsőség ura köré kell gyűlnünk az újjászületés után, és a kereszt után. És élni kell ő vele, táplálkozni kell vele, és az János evangélium, illetve János jelenések könyvében is látjuk, hogy, hogy mit jelent a tűzben megsütött bárány, az a dicsőségnek az urát jelenti, és látjuk, hogy a jelenések egyben úgy jelent meg Jánosnak, mint a lába kemencében izzott volna, sárga részhez hasonlítja, persze nem sárga rész a lába, hanem ahhoz hasonlítja a János apostol a látványát, a kemence. Tehát, hogy átment a tűzpróbán, és a földi tűzpróbán és az alvilág tűzpróbáján is átmenve, mert a teste ugye bekerült a sírba is, utána föltámadott, és utána pedig Isten fölruházta az egész emberi természetét az Istennek a dicsőségével, és Jánosnak dicsőségben jelent meg.
Az újjászületés után a dicsőség urához kell gyűlnünk azért, hogy szó szerint táplálkozzunk az Úr Jézus Krisztussal, mert ő azt mondta, hogy bizony az ő vére ital, bizony az ő teste étel. Ilyen az úrvacsora is egy táplálkozási, egy szent táplálkozási mód, azáltal, hogy örök életünk legyen, de ilyen a tőle kapott igék, kijelentéseknek a hallgatása, befogadása, megemésztése is. Ezt a Szentlélek végzi. A Szentlélekről mondja János Evangélium 16. fejezete, hogy a enyémből vesz, a Krisztusból veszi ki a Szentlélek a természetét. És a Krisztus ereje, természete, bölcsessége, tulajdonságai a rémával, a kijelentét eleven igével jön ki a mennyből a Szentlélek közvetítése és ige hirdetés által. És ezért az ige hirdetéssel azt mondja Isten igéje, hogy reggelig el kell fogyasztani, nem lehet belőle semmit se hagyni. Tehát az egész földi életedben táplálkozni kell vele, mert amíg itt vagy, ez egy éjszakában vagy itt a föld, világot, Isten egy éjszakának látja. A világosság benned van, és az egész éjszakát, a földi életed idejétben táplálkoznod kell Krisztus egészséges beszédével. Mert azt mondja az Úr, az én beszédem élet és szellem. Tehát amikor ő szól a Szentlélek által, belőle mi jön ki? Élet. Amikor szól hozzánk, mi jön ki belőle? Szellem. Amikor szól hozzánk a Szentlélek által, mi jön ki belőle? Erő. Akik szeretik az Urat, tudják nagyon jól, hogy egyszerre a teljes Krisztus nem tudom megnyerni. Egy kis bébi születik meg bennem az újjászületéskor, és mind amikor a szülők a kis 4 napos kis csecsemőt gondosan, szeretettel körülveszik, etetik, hogy elinduljon a növekedés, fejlődés útján, minden újjászületett kereszténynek így kellene táplálniuk a bennük lévő, bennük megszületett Krisztust. És a bennünk megszületett Krisztust csak az ő természetével lehet táplálni, az ő életével lehet táplálni, az ő szellemével lehet táplálni, az ő erejével lehet táplálni. Nem lehet Krisztus természetéhez egy más romlott természetet adni, és ezt a Krisztus természetet kizárólag az ő beszéde az, ami tudja bennünk adni a táplálást, fölépítést, hogy nagy legyen bennünk Krisztus. Hogy láthatóvá váljon bennünk Krisztus. Ezért mondja Isten igéje, és ezért mondja kísértőnek Jézus Krisztus, mondjuk ezt is közösen, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájával származik. Halljátok? Ugyanúgy, nem csak kenyérrel. Az Isten beszéde az kenyér. És ezért nem értem azokat a keresztényeken, hogy rosszul vannak Isten igéjétől, mert viszket a fülük, a mesékre odafordulnak, semmi más nem történik, mint hanem a régi pálapostol általi proféciák teljesednek be ez a kereszténységnek, ezen a részén, akik irtóznak az Isten beszédétől. De Isten azt mondja, ha megutálod a beszédét, akkor ő is megutál téged. És ezt látjuk, hogy az Isten igényének a megutálói milyen romláson, bomláson mennek keresztül. Értsd meg, az Isten beszéde az nem emberi beszéd. Az Isten beszédéhez való viszonyulásod, az elárulja, hogy milyen a kapcsolatod, közösséged Istennel. Egyáltalán te ismered igazából Jézus Krisztust? Mert ha ismered, mert a Krisztus természete van benned, hát az a természet olyan, mint a kisgyermek, ahogy azonnal anya tej kell neki. Hogy ki tudja verni a balhét, ha letelik a 3 óra? Ugyanígy a belső emberünk. És hát természetesen
A Krisztus természetével tudod csak növelni. Ha más ételt adsz neki, az elvetélést ad, megreked, nem fejlődik a benned lévő Krisztus. És nagyon sok visszamaradott keresztény van éppen ezért. A visszamaradottságnak egyik fő oka, hogy az Istennek a beszédét nem tisztelik, nem becsülik, nem úgy viszonyulnak hittel az Isten beszédéhez, ahogy kell, ahogy Isten elvárja, mert újra mondom, ez nekünk olyan a beszéd, mint a csecsemőnek a hamisítatlan tej, illetve már a nagyfiúknak a kemény eledel. Gyere a tűzön megsütött bárányhoz, aki átment a tűzön, de kijött belőle, és föltámadott, és Istennek a dicsőségében foglal helyet, ő az, aki megosztja önmagát velünk, a vérét, a testét, a beszédét, hogy ugyanaz lakjon bennünk, mint aki ő benne van. Következő fontos alapelv. Tehát először a vérre legyél fölkenve, utána a tűzben megsütött Krisztushoz gyülekezzél, és vele táplálkozzál. Krisztus egészséges beszédével, ne idegen tudományokkal. Nincs olyan tudomány, amely akármennyire is a tudományos életben kiválónak tűnik, de ha azt akarod, hogy Krisztus természete legyen erős benned, akkor Istennek a beszédéhez kell fordulnod, az fogja fejleszteni benned Krisztust, és természetesen ez nélkülözhetetlen, ahogy mondom, a Szent Szellem, mert ő az, aki megeleveníti Isten igéjét, ő az, aki kijelenti Istennek az igéjét, ő az, aki Istennek a titkait ismeri, és ő tudja jelenvalóvá tenni bennünk a Krisztusnak a természetét, erejét, életét. Ha az ember tudós akart lenni, matematikus, akkor tudományt kell elsajátítani, attól lesz nagy matematikus. Ha kémikus akar lenni, akkor a kémiát kell megtanulnia, és attól lesz kémikus. Ha nyelvtudós akar lenni, akkor egy csomó nyelvet meg kell tanulni, és attól lesz nagy nyelvész. Ha pedig Krisztusban nagy ember akarsz lenni, akkor a titka az annak, hogy az Isten igéjét el kell fogyasztanod, hogy hogy a hasadat jól tartsd vele, a szellemedet az Isten igéjével jól tartsd, akkor fejlődik Krisztus. Mi azért tettük rá az életünket Krisztusra, mert nem matematikában akarunk nagyon kiválóak lenni, nem kémiában akarunk kiválóak lenni, nem is a nyelvészetben akarunk kiválóak lenni, hanem Krisztusban akarunk kiválóak lenni. Persze ez nem zárja ki, hogy te jó matematikus legyél, meg jó kémikus, stb. De ha ebben a területen kiváló akarsz lenni, akkor ne feledkezz el, hogy még jobban sikerüljön a területen, hogyha Krisztusban is kiváló vagy. De Krisztusban való kiválóságot csak Isten beszéde és a Szentlélek által tudod megnyerni. Nincs más. Nincs más. Ahogy mondtam, ha kémikus akarsz lenni, akkor matematikával nem tudsz jó kémikus lenni, bár sose lehet tudni. Vagy ugye most divatos szakma virológia. Virológus. Mindenki virológus. De újabb szakma divatos van, háborús szakértő, elemző, mindenki. Mindenki gyorsan képezi magát. Alig várom, hogy eljöjjön az az idő, amikor mindenki képezi magát, hogy Biblia tudós akar lenni. És már megígérte Isten, hogy éhséget bocsátok ki majd a földre, és nem kenyér után, hanem Isten beszéde után. És akkor a Bibliádat és nem az okos telefont viszed, még a mellékhelyiségbe is, hogy képezd magadat. Általában azt mondják, hogy az a legjobb olvasószoba. Sokan ott képezték ki magukat virológusnak. Következő igazság, hogy a kovásztalan kenyérrel ünnepeljünk.
Tehát előtte, hogy Krisztus dicsősége köré gyűjünk. A következő pedig a kovásztalan kenyérrel való ünneplés. A 12. fejezetben is több fejezet, illetve verszak foglalkozik ezzel, és ki kellett takarítani a kovászt kőkeményen, talán ezekben a napokban is sok helyen kitakarítják ki, mert azt mondja Isten igéje, ha kovászt talál benne, akkor kiírtja azt az embert, aki a kovászt nem takarítja el, és mert kovászos kenyérrel nem lehet ünnepelni. Mi ennek a jelentés tartalma? Az, hogy takaríts ki az életedből a kovászt, mert ha nem takarítod ki a gonosznak a kovásságát az életedben, bármennyire is csodálatos ereje, kegyelem közvetítő ereje van Jézus vérének, de látjátok, hogy a kovászos kenyér hatástalanná tudja tenni. Tehát, hogy az érvényességét semlegesíteni tudja. Ezért ez a tanulság azt jelenti, hogy a testi cselekedeteket meg kell öldökölni, illetve a testi embert le kell az embernek vetni magáról ahhoz, hogy tiszta tésztaként, vagy új tésztaként, ahogy mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt levélben, ünnepeljen az Úrral. Az igazságnak és a tisztaságnak a kovásztalanságáról beszél Pál apostol, hogy a tisztaságnak és a igazságnak a kovásztalanságával kell ünnepelni, és ez az ünnep hány napig tartott? 7 napig tartott. A Bibliában a 7 a teljességet jelenti. Ez azt jelenti tehát, hogy az egész életen keresztül, az egész földi életen keresztül a tisztaságnak és az igazságosságnak a kovásztalanságával ünnepeljük az Urat. Mert ha kovásszal ünnepeljük az Urat, akkor a testi cselekedetek, a testben való élet, az a názati Jézus Krisztusnak a vérének a hatékonyságát, kegyelem közveti erejét semlegesíti, illetve attól a kegyelmi erőtől elszakít. És ilyen módon az ember, ahogy mondja más helyen a zsidókhoz itt levél, megtapossa, lába alá kerül a lázadó emberek, keresztényeknek Jézusnak a vére. Ezért mondja Pál apostol, ha test szerint éltek, meghaltok. Vagyis látjátok, hogy a vérnek a kegyelem közvetítő erejétől elszakadtok. Ezért rendkívül fontos, hogy az ember eltávolítsa az életéből a kovászt, eltávolítsd az életedből a bűnt, a lázadást, az engedetlenséget, a tisztátalanságot, és különösen újra hangsúlyozom a szexuális tisztátalanság, persze más bűnök is vannak nyilvánvalóan, de tömegméretekben, különösen a fiatalok körében elképesztő méreteket ölt a szexuális bűnök, a szexuális tisztátalanságok. De a felnőtt nemzedékekre is természetesen ez vonatkozik. A sátánnak ez egy nagy terve volt, és terve most is, és látni, hogy nagyon hatékonyan teszi ezt, hogy az embereket, a keresztényeket testi életbe taszítja, és ennek következtében az engesztelésnek a vére, a dicsőségnek az ura, Úrral való közösség, az Isten igéjével való táplálkozás mind értéktelenné válik, és üressé válik, és épp nem érik el ezek a szent és kegyelmet közvetítő igazságok az hívőknek az életébe azt, amit egyébként tud érni. De ha bűnbe élnek az emberek, és a bűnt szeretik, akkor természetesen ez,
ez hatástalanná teszi Jézus vérét, Jézus Krisztussal való közösséget, és Istennek az igéjének a munkálkodását. Hallgatod Isten igéjét, de bűn nem engedi meg, bezárja a szívet az ige előtt, és nem hatol be az ige a szívedbe, és a kereszténységnek csak azokat a részeit tudod megfogni, ami a külső érzékszervekre hat. De ami a szellemre hat, az már nem befogadható neked. És ez már mutatja, hogy milyen bajba vagy. Mert a leglényegesebb részünk a szellemünk. És az ige is szellem. És Isten is szellem. És csak a érzékszervekkel tudod fölfogni az Istennek a tiszteletét, ne haragudjatok, de a zene az többnyire többek között ez is. Hogy a zenét az érzékszervel is föl lehet fogni. De az igét már nem. És ezért sokan szeretik a zenét, de nem szeretik Istennek az igéjét. Miért nem? Mert érzéki keresztények. A zenét mindenki élvezi, mert külső énre hat. Érzelemre, akaratra, a dóp, hangszerek, stb. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a zene, hanem rosszul viszonyulnak az emberek a zenéhez, és nem azt a funkciót tölti be a zene, amit eredetileg be kellene tölteni az Isten uralma alatt. És százezreket sodor el a zene a názati Jézus Krisztussal való közösségtől. Ez a véleményem. Mert csak érzékszervekre hat. És érzékszervekkel, ha jó zene, lehet táncolni, lehet áhítatba kerülni, lehet extázisba kerülni, de ez mind külső érzékszervi élmények nagy része. Ha a szellemre hat, akkor az biztos, hogy megnyilvánul engedelmességgel, hogy biztos, hogy nem pesti módon él valaki, hanem ha addig testi módon élt, azokból meg fog térni, és meg fog szabadulni démonoktól, paráznaságtól, önkielégítéstől, pornográfiától, hazugságtól, és sok más testi dologtól. És azon van, hogy az ó természetét minél jobban le tudja vetni. Mert akkor újjászülettünk, az Úr létrehozta, és minden keresztényben megvan az új természet. Higgy ebben is, hogy ez már benned van az új természet. Nem arról van szó, hogy a megszentelődés és a megtisztulás hozza létre bennem az új természetet, hanem arról szól az Isten igéje, hogy amikor Jézus Krisztussal együtt meghaltam, és Jézus Krisztussal együtt élek, akkor már azt jelenti, hogy az új természetem van. A megszentelődés és a megtisztulás pedig arról szól, hogy az ó természetemet válasszam le az új természetemről, és dobjam a kukába. Romlott vágyaival, kívánságaival együtt. És egyed uralkodó legyen a személyiségemben az új ember. Ez megint egy olyan feladat, hogy valóban 7 napig tartó ünnepet jelent, tehát nem nyögve nyelős ünnepez, hanem ünnep, hogy az ó természetemvel való birkózásom az egész életembe tart, és neked is. Mert ő az állandóan ágaskodik, és újra-újra rá akar kapaszkodni, mint egy parazita, az új természettel. És ezért neki kell állnod, hogy szétválaszd a kettőt. És meg lehet különböztetni a kettőt. Az egyik mindig romlott vágyak alapján akar járni és élni és cselekedni, a másik meg Isten igébe vetett hit által akar élni. És nyilván a hívő élet elején ez a kettő között sokkal először nem hogy harcban, hanem még össze vannak, mint a sziámi ikrek nőve. De hát mi sebészek vagyunk, illetve az Isten igéje a legjobb sebész. Azt mondja, Isten igéje élő, és a éles kard, élő és ható, energikus, elhat a szív, a lélek, csontvelők, ízeknek a megoszlásáig. El tudja választani az új embert az óembertől. Óember pedig kiütéssel oda küldi, ahová kell, a názáti Jézus Krisztus halálába és eltemetkezésével. És ezt újra meg kell tenni. Ez egy 7 napos ünnep a Kovász
talán kenyereknek az ünnepe. Mert amíg itt vagyunk, folyamatosan a megtisztulásra, a megszentelődésre szükség van, nem csak azért, mert bűnbe estél, hát akkor nagyon is, persze az nyomósok, de akkor is, hogyha nem estél bűnbe, mert egyszerűen a profán világ az eleve nélkülzi Istennek a jelenlétét. A belső embernek, pedig a belső emberünknek a légtere, ahová be van ültetve, az az Istennek a jelenléte. A belső emberünk csak ebben érzi jól magát. A külső emberünk pedig a világba érzi jól magát. És nyilván, ha nem táplálom a tűzzel megsütött báránnyal a belső emberemet, akkor nem fejlődik ki bennem az az igény, hogy ledobjam magamról ezt a parazitát. Hogy már húzd el a csikot, ne szívd el rólam a Krisztusnak az életét. Nem akarom eltékozolni, elfecsérelni azt a kegyelmet, amivel Isten megajándékozott engemet. De az ó emberemet más se csinál, mint tékozol. El akarja verni azt a kegyelmet, amivel Isten megajándékozott engemet. De az ó emberemet más se csinál, mint tékozol.

És közösen olvassuk fel a 6. és a 8. verszakot. Nem jó a ti dicsekedésetek, avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, ne legyetek új tészt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak a kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak a kovásztalanságában. Tehát kovász nélkül valók legyünk. Kovász nélkül valók legyünk. Ez jelenti tehát, hogy az életmódunk, cselekedeteink az Istennek a kegyelmét erőssé tudják tenni, kegyelemből éljen, és ne úgy éljünk, hogy a testi életmód, a testi cselekedetek érvénytelenítsék, vagy elszakítsanak a megváltás vérétől, a dicsőségnek az urától, az Istennek a szellemétől, Istennek az igéjétől, tehát ezért ne bűnben éljünk és járjunk, hanem bűn nélkül ünnepeljük Jézus Krisztussal való közösségünket. Tehát erről beszél itt Istennek az igéje. Következő fontos dolog, szintén a megváltás alapvető igazságához tartozik, hogy a keserű fűvel való ünneplés. Tehát az ünnepléshez hozzátartozik a keserű fűvel való ünneplés. Tehát kovász nélküli kenyér után mi jön? A keserű fűvel való ünneplés. A keserű fű étkezése az a mesiásra, a szorongattatásra vonatkozik, hogy a Krisztus is meg szükséges volt, hogy szenvedjen, és a szenvedése által töltötte be azt a engeszteléssel szemben támasztott isteni követelményt, vagyis a bűnhődöt helyettünk, amivel lehetővé tette számunkra, hogy a bűnnek a következményeitől is megszabaduljunk. De a názáreti Jézus Krisztus szenvedése az egy hatalmas nagy igazság, és ez nem azt jelenti, hogy nekünk szenvelegni kell az örvendezés helyett, hanem azt jelenti, hogy a Krisztusért nekünk is a keserű füveket is meg kell ennünk, és a keserű füvekkel is ünnepelni kell. Őt mit jelent ez? Jézus világossá tette, hogy őt a világ gyűlölte. És János 17-ben világossá teszi, hogy mivel őt gyűlölték, és azt is fogják gyűlölni, akik őt követik. Azért, mert ahogy ő sem e világból való, ugyanúgy az igazi követői, akikben a tő természete van, és a dicsőség urával táplálkoznak, és kovásztalan kenyérrel ünnepelnek, ezek elengedhetetlenül keserű fővel is fognak táplálkozni. Vagyis a világ gyűlöletének lesznek a célpontjai. És erről beszél, hogy ez nem valami csapás, nem valami baleset, hanem ez a Krisztusért történő szenvedés. A Krisztussal való egységnek a kifejezése. Mert azt mondtuk, Jézus Krisztussal együtt meghaltunk, Jézus Krisztussal együtt éltünk. De Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében arról is beszél, hogy Krisztussal együtt szenvedünk. Ha Krisztussal együtt szenvedünk, azt mondja Pál apostol, ez a feltétele annak, hogy Krisztussal együtt meg is dicsőjünk. Amen. És utána elmondja, hogy ez a kis keserűség, ez elenyésző ahhoz a dicsőséghez képest, ami majd a megdicsőülésben lesz a Krisztus tanítványainak és követőinek részévé. Péter hasonlóakat mond, és egyértelműen a Péter levélben a keserűséggel hozza összefüggésbe az igazságért vagy a Krisztusért való szenvedést, és ő is azt mondja, Péter apostol, hogy ez nagyon kedves dolog. Az Isten

Isten előtt. Ez egy áldozat Isten számára. Kifejezed, hogy mennyire szereted az Urat. Hogy nem csak abban vagy vele közösség, hogy dédelget szeret, hanem azzal is, abban is közösséged vagy, hogy ugyanúgy utál a világ, ugyanúgy gyűlöl a világ, mint ahogy Jézus Krisztust. Igazából az irántad való gyűlölet, természetesen, ha jót cselekszel, az nem más, mint Jézus Krisztussal szembeni gyűlöletnek a megnyilvánulása. Mert ha nem lenne, hát sokszor megkérdeztem magamtól, hát gyűlölnének ezek az emberek engemet? Ha názati Jézus Krisztussal nem lenne kapcsolatom, és Jézus Krisztus helyett esetleg más dolgokat népszerűsítenék, így celebkednék, drogot, meg ilyen laza testi életvitelt népszerűsítenék, nyilvánvalóan az a réteg nem támadna bennünket, de ha megalkuvás nélkül képviseljük a názati Jézus Krisztus személyét, és úgy érzik az emberek, hogy veszélyesen, ha már veszélyet jelentünk a bűnös életvitelnek, a bűnnek veszélyt jelentünk, mind ahogy a názati Jézus Krisztusnak az itt léte azonnal fenyegetést jelentett a bűnt és gonoszságot cselekvő emberek számára, veszélyt jelentett. Láttátok, volt egy plakát, hogy állítsuk meg őket, mert veszélyesek. Most én azt kicserélném, Krisztus meg a te képedet raknám oda. Hogy az ördög azt mondja, nyilván azt a plakátot nem az ördög készítette, nehogy össze azt mondjátok rólam. De például az ördögnek vannak ilyen plakátjai, ott van a fő előtérben Krisztus, ő a nagyferi, és ott vagyunk mi, mint minik. És akkor az ördög ráírja, hogy veszélyesek. Ne szavazz rá, ne hallgass rá, ne bízzál benne, ne szerest, gyűlöld, vesd meg, rekesz ki. Az ördög ezt kavarja, kavarja. De hála Istennek, az nem mindenki eszi meg az ördögnek a propagandáját. Tehát Jézus azt mondta, hogy őt is gyűlölik, mert nem e világból való vagy, és ha nem e világból való ő, mi se vagyunk-e világból való, egyre inkább, ahogy haladunk, Krisztushoz tartozó emberekként élünk, mert bármit is híresztelnek rólam, úgy élek. És nem azért, mert dicsekedek, hanem jó a lelkiismeretem, és hálát adok Istennek, hogy Krisztussal együtt élhetek. De a krisztusi természet az irritáló. Sok bűnt szerető és gonosz szerető és különösen démonizált emberekben az ördög ellenszenved gyűlöletet hoz létre a lelkükbe. És ezért mindig is, nem csak itt, másutt is, a világ minden táján, és veled is ez megtörténhet, hogy a gyűlöletnek a tárgyává válsz. De azt mondja az Úr, ez egy kedves dolog Isten előtt. Örülj ennek. Ez azt jelenti, hogy keserű fűvel is tudod már ünnepelni az Urat. A lényeg az, hogy ne a bűnöd miatt legyél keserű, hanem az Úrért való szenvedést vállalt, edd meg azt a keserű füvet, mert ha mondjuk közösen, ha együtt szenvedünk vele, együtt is dicsőlünk meg. Na, megy az idő. A ruházattal gyorsan foglalkozzunk még, mert még hozzá tartozik az ünnepléshez a ruházat, nem ám akármilyen, hogy rongyos ruhában jelenünk meg úgy, ahogy akarunk, hanem előírt itt az Izrael fiainak, hogy először is a öv, utána saru, másik egy bot. Tehát, hogy ezzel a ruházattal fogyasszák el a pészáki bárányt, a báránynak az áldozatát. Mivel, hogy az időnk rövid, gyorsan, az öv azt jelenti, hogy elkülönülök. El vagyok különüldve ettől a világtól, és Krisztushoz tartozok. Másrészt pedig a készséget is jelenti a szolgálatra, hogy kész vagyok az Urat szolgálni, mindazt, amit mond, az képes vagyok megtenni, tehát ezért a csipőm fel van övezve, hogy tegyem az Úrnak az akaratát. Második, a felsorozott láb.
az a kész jelenti. Azt jelenti, hogy légy kész az Úrnak az eljövetelére. Mert miért kellett saruba lenni azon az éjszakán Izrael fiainak? Mert eleve tudta Isten, hogy váratlanul kell kijönniük Egyiptomból, és nincs arra idő, hogy keressék a szekrényükbe, vagy nem tudom, a szobának a sarkába a cipőjüket, és amire megtalálják a riadót, lefújják. Hányan voltatok katonák, és amikor bakkancsba kellett aludni, mert tudtuk, hogy riadó lesz, valaki megsukta, és akkor úgy gondoltuk, hogy nem akarunk utolsók lenni, ezért úgy a bakkancsot nem húztuk le, mert ott is azért volt szivárogtatás, tehát a benfentes információk jöttek bizonyos körbe, és akkor a bakkancsot rajhagytuk a fejünk, nem a fejünkbe, a lábunkon, hogy amikor megvan a riadó, akkor gyorsan tudjunk a csatasorba állni. Ugyanez van most, kedves testvéreim. Sarúnak ott kell lenned a cipődön, a lábadon. Tehát amikor azt mondja az Úr, hogy jöjj fel, akkor csak egy másodperced van neked is, mindenkinek, hogy átadja magát az Úrnak. És már is az dicsőség ereje leszáll, megragad, és a mennyei liftben szállítanak föl az Úrnak a jelenlétébe. Azt mondja az Úr, egy pillanat alatt történik. Nincs idő, hogy azt mondjad az Úrnak, Uram, várj meg, még el kell rendeznem egy-két dolgot. Amire ezt kimondod, már vége az elragadtatásnak. Ezért a saru legyen kész, legyen a lábadon. Tehát légy kész, ne csak készülődj, hanem kész is legyél. A harmadik, a botr legyen a kezedbe. A botra való támaszkodás az nem más jelent, hogy egyrészt jövevények vagyunk ebben a világban, mint Ábrahám, Jákob, Izsák, akik azért hagyták ott a Mezopotámiát, és azért laktak sátorba, mert azt mondja Isten róluk, hogy hazát kerestek, mert jobb után vágyakoztak, mint az itteni világ. És azt mondja Isten, hogy készített számukra várost, és nekünk is készített várost, és éppen ezért, hogy Izrael fiainak az Egyiptomból való szabadulás azt jelentette, hogy elindulunk az ígéret földjére, elindulunk a tejjel és méllyel folyó földre, ugyanúgy azt jelenti, hogy mi meg uthon vagyunk az örökké valóságba. Dicsőség Istennek! És az örökké valóságban való uton a botra támaszkodjál, vagyis a Szentléleknek a vezetése szerint éljél. Hát az, mondjuk közösen, azok az Isten fiai, akik a Szent Szellem vezet. Tehát a Szentléleknek a vezetése, ő az, aki vezet bennünket az Úrnak a dicsőségébe, az Úrnak az örökké valóságába. Tehát ezért legyél vérrel fölkenve, és tudjad, hogy a vér hol van, és az Isten a vért látja az életed fölött, éppen ezért nagyon fontos, hogy higgyél benne. Nagyon fontos, hogy a dicsőség Urához gyülekezzél, és a dicsőség Urával táplálkozzál egész életedben Isten igéjével, hogy a Krisztus felnőtté váljon benned. A következő, hogy kovásztalan kenyérrel ünnepelj, az egész életedben szentül és kovász nélkül éljél, és takarítsd el az életedben a kovászt. A következő, a keserű fűvel is ünnepelt, hogy válaszd az Úr népével való együttnyomorgást, ha ez kell, a megaláztatást, a csufolást, a kigonyolást, lesz a jövőben erről bőven. A következő pedig a ruházatról ne feledkezzél el, hogy azzal a ruházattal kell ünnepelni, hogy tehát az öved legyen rajtad, övesz fel magadat, sarú a lábadon, és a botra támaszkodjál, mint Jákob is botra támaszkodott, és így adta át az áldást, ugyanúgy te támaszkodjál a Szentléleknek a vezetésére, és meglátod az Urat szemtől szembe az ő dicsőségében. Mennyi atyám, a názáreti Jézus nevében neked adom a dicsőséget, hálát, köszönöm neked, Uram,
húsvét ünnepét, köszönöm az engesztelő áldozatot, köszönöm a húsvéti bárányt, és köszönöm Jézus Krisztus a te engesztelő áldozatodat, föltámadásodat. Köszönöm neked, Uram, hogy véreddel fölkentél bennünket, és hisszük, hogy a vér ott fönn van a mennyekbe, és az Isten látja a vért, hogy fel vagyunk vele kenve, fel van a mi életünk, házunk kenve vérrel, és védelem alatt állunk, és elkerüli a pusztító az életünket. Köszönjük, Uram, a dicsőség Urával való közösséget a Szent Szellemben és igazságban. És köszönjük, Uram, hogy folyamatosan munkálkodsz Isten igéjével bennünk, megszentelsz, megtisztítasz bennünket, és készé teszel bennünket, hogy szentségben lássunk meg tégedet. És köszönjük neked, Uram, hogy a lelkünknek erőt és bátorságot adsz, hogy a keserű füvet is, a különböző hazugságokat, rágalmakat, szidalmakat, gyalászkodásokat, atrocitásokat is készek legyünk elszenvedni te életed, hogy a munkát továbbra is tudjon folytatódni. Köszönjük, Uram, hogy készé teszel bennünket az eljövetelednek a napjára. Köszönjük, hogy felövezel bennünket a Szentlélek erejével, hogy tegyük a te dolgaidat, és kérünk, Uram, hogy a Szentlélek által továbbra is vezess bennünket dicsőségről dicsőségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

senkinek, csak nekem. Istenem, hadd legyek embere, tengere, át. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek. Megnyit az élet. Köszönöm uram, a banda free lett. Neked köszönhetek minden. Nem szomjazik ki téged ismer. Nem csalódik ki téged tisztel. Elmúlt a szorongásom. Az agyam nem forog már soha. Pont, hogy csak csodákat teszel az örömöd, az nem egy múló már mol. Szürkességet felváltotta a szín. A haláltűn maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő híd. Természet feletti erő, mit tartsz, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van,

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyes vizsgálatok és vélemények szerint egyre több a demens ember, vagy az, aki Alzheimer-korban szenved. Hogy mi lehet az oka, majd erről is beszélünk, de leginkább arról, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni. Mert hogy képzeljék el, az étkezés komoly hatással van rá egy vizsgálat szerint. Dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem adjunktusa a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Kívánok.
1: Valóban megelőzhető egyébként az, hogy én demens legyek?
2: Igen, életmódi faktorok. Természetesen azt mondjuk el, hogy a demenciák kialakulásában genetikai predisponáló tényezők vannak, tehát ezek az allélok le vannak írva, de természetesen az életmódi tényezők nagy mértékben, akár 30-40-50%-ban is hozzáteznek. És bizony a legkönnyebben befolyásolható egészségdeterminánsunk az a táplálkozás, és hogyha minél fiatalabb életkorban megfelelően táplálkozunk, tehát az azt jelenti, hogy nap mint nap tudatosan odafigyelve nem az ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem a Western dietnek nevezett üres kalóriákat fogyasztjuk, hanem tudatosan odafigyelve arra, hogy ez a szakszó rendkívül kellemes, és szeretjük, hogy mediterrán diéta irányába visszük a magyar táplálkozásunkat. Tudom, hogy ez nagyon nehéz a hagyományos magyar konyhát megváltoztatni, de mindenképpen érdemes, mert az európai nagykohorsz és a világkohorsz, tehát a kutatások leírják azt, hogy az egészséges táplálkozási minta feltétlenül nem csak a metabolikus egészségünket, inzulinrezisztenciát, hanem a kognitív funkcióikat is befolyásolja. Ez már rövid távon is mérhető, de hosszú távon mindenképpen a demencia prevenciójában is. Tehát az agyi érrellátás és a szívér egészsége szempontjából endotél funkció, mitokondriális, hát ennek a hatásmechanizmusa nagyon széles, leírjuk a publikációban ezt is.
1: Igen. Mi az, amit együnk? És mi az, amit biztos, hogy ne együnk?
2: A mi magyar táplálkozásunkban az a hiba, hogy nagyon hagyományosan ünnepeink is húst, hússal és bőséges zsíradékkal, telített zsírokkal telített az étrendünk. Koleszterindús. Viszont ez hosszú távon ugye a szívérrendszeri egészség és a kognitív egészség szempontjából is rendkívül káros. Nem csak az elhízást fokozza, hanem az elhízás talaján számtalan betegség, akár az izületi, fertilitási zavarok, de a demenciák is ide tartoznak, és a szívérrendszeri vagy a tumoros betegségek is, kolontumor, tehát a vastagbélrák, vagy az emlőtumor is. És a változás igazából az abban rejlik, pici apró lépésekkel kell megváltoztatni a táplálkozásunkat, és a magyar konyhát kellene, javasolt. Az első és legfontosabb úgy gondolom a zsíradékok helyettesítése egészséges zsíradékokkal. Ez a zsíradék elsősorban, ami a javaslat, az az extra szűzolívaolaj, idegen sajtot, de van melegen sajtot, tehát különböző változatai vannak sütéshez, főzéshez. Nagyon fontos lenne, hogy sokkal gyakrabban fogyasszunk halat, mert mi magyarok tulajdonképpen a omega-3 hiányban szenvedünk, bár nem mérjük a vérben, mert nincsen benne a rutin laboratórium, természetesen nem tudom megmondani, de az idegrendszerünk, tehát a méleni hüvelyünknek az alkotó eleme a többszörösen telítetlen zsírsav az omega-3, és a halakban...
1: Itt rögtön közbeékelem azt a kérdést, hogy én például egyáltalán nem bírok halat enni, igen, a szagát sem bírom, akkor igen, viszont, ha komolyan veszem, és mondjuk értem, tabletta formájába beviszem, az ugyanolyan jó?
2: Nem azt szoktuk javasolni rögtön, hogy tabletta, hanem a táplálkozásban a többszörösen telítetlen zsírsavakat, tehát ezek a puffa vagy omega-3 zsírsavak, minden nap akár maréknyi, vegyes csiamag, lenmag, földgyomogyoró, dió, pisztácia, tehát minden nap, hogyha ezt az ember sótlanul fogyasztja, akkor megfelelő mennyiségben fogyasztja a többszörösen telítetlen zsírsavakat is. Plusz, hogyha az extra szűzoliva olajat használja a sütéshez, főzéshez. A halakat ugye legalább nap hetente egyszer-kétszer azért jó lenne, hogyha fogyasztanánk. Zsíros halakra gondolunk, tehát lazac, makréla, pisztráng, ilyesmire, de hogyha ezt annyira nem szereti az ember, akkor javasolt a vegyes mag, és a kiegészítés, amit ön is javasol, naponta kiegészíthető, és javaslatok is írják, 250 mg minimum, de akár 500-1000 mg is lehet, vagy még több is akár. Ezek a halolajkapszulák, amiket lehet kapni a DM. Bocsánat, nem akarok mondani semmit, csak tehát, hogy bárhol, patikába bárhol lehet kapni ezeket a lazackapszulákat, nem drága.
1: Megelőzésről beszélünk, igen, de egyébként, ha valaki átáll erre, lassítható-e a folyamat, hogyha elkezdődött? Kérdezem ezt úgy, hogy nekem például van velem egykorú barátnőm,
2: igen,
1: aki korai demenciától, igen, tart, igen, és igen, vannak már jelei.
2: Igen. Igen, tehát a korai fázisban, hogyha vannak ezek a mild cognitive impairment, tehát amikor érzi az ember, hogy a kognitív funkció, memória funkciói, végrehajtó tevékeket, tanulási funkció, tehát ezeket mérik skálákkal, akkor is igen, mert ez még egy reverzibilis állapot. Tehát hogyha odafigyel arra, hogy a táplálkozásában minél szélesebb körűen, és itt nem csak az omega-3 zsírsavakra kell gondolni, hanem a polifenolok. A polifenolokra fókuszál igazából a kutatásunk, amely... több ezer van leírva belőle a szakirodalomban, nem ismerjük. Azt gondoljuk, hogy vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal le van tudva. Ez nem így van. A polifenolok, azok egy, tehát például a szőlőben lévő resveratrol, vagy a gránátalmában, kakaóporban, kávéban, jó minőségű extra szűzolívaolajban lévő polifenolok, ezek olyan aktív vegyületek, olyan aktív anyagok, amelyek a vékonybélbe bekerülve nem szívódnak fel, hanem eljutnak egészen a vast, nagyon pici százalékuk szívódik fel, eljutnak a vastagbélbe. És a kolomban a laktobacillusokkal, bifidobaktériumot, tehát a jótékony baktériumokkal kapcsolatba lépve még aktívabb hatóanyagokat termelnek, és ez a vér, agy, gáton keresztül, tehát felszívódik a vérünkbe, megjelenik a vérünkbe. És az a nagyon fontos, hogy a mediterrán vidékek, spanyol, olasz, görög, japán, blúzon vidéknek is mondjuk mi, polifenolokból akár 1000-2000 mg-ot visznek be naponta, és ez kumulálódik, tehát ez összeadódik minden nap. A magyar ember hagyományos táplálkozásában becslések vannak rá, polifenol bevitel 300-500 mg per nap. Hát egyáltalán nincsen korrelációban abban, ami az ajánlás.
1: Szerintem most ez az idő csak arra volt elég, hogy felhívjuk a figyelmet valamire, viszont hogyha valakit érdekel, szerintem sokakat, hol tudják ezt a tanulmányt megnézni, honnan tájékozódjanak?
2: Minden publikációnk, nagyon sok van már a táplálkozás témakörében, fenn van a PubMed-en, vagy a Web of Science-en, Nutrients, weblap, tehát ezek teljesen
1: elérhetőek.
2: Szemmelweis, így van, igen, elérhetőek a publikáció.
1: Dr. Fekete Mónika, nagyon köszönöm.
2: Szívesen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.
3: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Szalavi, baby.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertin testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertin.hu webshop jóvoltából.
2: Örök kérdés nyáron, sok a szúnyog vagy kevés, ugye az egy is már sok, sokak szerint. Mennyire változnak, csípnek, nem csípnek, hol vannak, hol nincsenek, mi az oka? Na, ezeket mind át fogjuk beszélni vendégünkkel, akit Zoom kapcsolaton keresztül kapcsolunk, dr. Kuruc Kornélia, biológust, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Kezdjük egy aktuális szúnyog helyzettel. Ön hogyan értékeli most a szezont? Július 20-a van most éppen. Mennyire van szúnyoginvázió?
3: Okay. Saját szakmai tapasztalatunk az, hogy idén nagyon kevés szúnyog van, tehát ha hazai szúnyogállományt, faunát nézzük, akkor a rendkívüli szárazság azért a szúnyogoknak sem kedvez, tehát idén viszonylag kevés szúnyoggal találkozhatunk. Ami mégis növelheti a szúnyog ártalom érzetet, tehát az emberek mégis azt érzik, hogy nem lehet megmaradni a kertekben, annak a hátterében elsősorban az áll, hogy megjelentek Európában, Magyarországon is olyan inváziós fajok, amelyek nappal is aktívak, tehát itt gondolok az ázsiai tigris szúnyogra, róla sokat lehetett már hallani, amelyek nappal is aktívak, tehát egészen fényes napsütésben, melegben, tényleg az egész napszakban csípnek minket, és ez okozhat egy olyan emelkedett érzetet, ami miatt azt érezzük, hogy sok a szúnyog.
2: Változnak a szúnyogok? Ennek az az oka, hogy ez a felmelegedés van, amiről most már évtizedek óta beszélgetünk, vagy az az oka, hogy behordunk gyakorlatilag új fajokat?
3: Tulajdonképpen itt a kettő kombinációjáról beszélhetünk, tehát az, hogy behozunk idegen honos fajokat, tehát akár Ázsiából, vagy Afrika északi részéről ide érkeznek új fajok, az elsősorban inkább az emberi közlekedésnek, transportnak, árutransportnak, tehát egy globalizált világban gyakorlatilag mindenhova, minden kontinensre könnyedén tudunk repülni, hajózni, és gyakorlatilag ennek köszönhetően az áruval együtt, vagy a turizmusnak köszönhetően hozzuk magunkkal ezeket az új jövevényfajokat is. Az, hogy ezek a fajok meg is tudnak telepedni az európai klímán, az viszont már egyértelműen a melegedésünknek, a klímaváltozásnak egy eredménye, most már sajnos a bőrünkön tapasztalható eredménye, hogy ezek az idegen honos fajok nem csak megérkeznek, hanem túlélnek, szaporodni is képesek, és igen, gyors ütemben terjedni is képesek.
2: Mondok két tapasztalatot, tegye meg, hogy szakértőként helyre rakja, hogy mi ennek a tudományos oka. Az egyik, hogy most hétvégén volt szerencsém, most a Balatonon voltam 2 napot, egyetlen darab szúnyog nem csípett meg, teljesen furcsa volt és szokatlan, ugyanakkor létezni nem lehetett a nem csípős valamilyen szúnyogfajtól, amiből irgalmatlan sok volt, és akkor mellé teszem azt a példát is, hogy egyébként pedig mondjuk áprilisban, amikor jó idő volt, és kiültem a kertben, akkor csapkodtuk magunkat a csípős szúnyogoktól, és nem értettük, hogy szúnyog ilyenkor.
3: Ugye alapvetően kezdeném az, hogy a Balaton, vagy akár a városi környezetben egészen más fajok fordulnak elő, tehát ez is állhat a hátterébe, hogy például tavasszal sok szúnyoggal lehetett találkozni, amikor elindul a szezon, volt csapadék, kialakultak olyan apró vízgyülemek, amik a szúnyogok szaporodásának kedveztek, tehát a tavasszal valóban volt egy növekvő szúnyogszám, és ezt követően ez azért csökkenhetett vissza, tehát amit említettem is, hogy most szinte alig találkozunk szúnyoggal, mert hogy bejött a nagy szárazság, tehát gyakorlatilag egész júniusban, júliusban alig volt csapadék, ellenben jött több alkalommal hőhullám, tehát nagyon magas, 30 fok fölötti hőmérséklet, és ez okozhatja azt, hogy a hazai fajainknak egy picit az aktivitása visszaszorul. Az, hogy helyettük jönnek olyan bosszantó rovarok, amelyek egyébként nem csípnek minket, itt gondolom az árvaszúnyog lehet a probléma forrása, ami a Balaton környékén nagyon gyakori és egy ismert jelenség, tehát ebben sincs semmi újszerű. ők nem csípnek, nem okoznak különösebb egészségügyi problémát, egyszerűen kellemetlen, ha belélegezzük őket.
2: No, akkor most már képben vagyunk a hazai szúnyog helyzettel, és amikor mondjuk csipkednek minket a szúnyogok, akkor az az első, hogy na mikor volt írtás utoljára, vagy mikor lesz végre írtás. Egyáltalán Magyarországon ugye vita ez a kémiai, biológiai írtás, mi a jellemző, és mi ez a biológiai írtás, amit például az élő környezetért felelős miniszter is sürget.
3: Alapvetően azzal kezdeném, hogy az, hogy biológiai vagy kémiai, ez a köznyelvben így terjedt el. Az egyik természetesen a nevében is benne van, hogy egy biológiai környezetkímélő egy természetes megoldás lehet, míg a kémiai valamilyen vegyszeres kezelést takar. De itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy szakmai oldalról itt nem két egymást helyettesítő vagy egymás alternatívájáról beszélünk, nem ugyanarra való a két módszer. Tehát alapvetően, amikor kémiai kezelésről beszélünk, akkor ezt a kifejlett repülő szúnyogok ellen vetik be, gyakorlatilag egy idegméregnek a kipermetezése történik a természetbe, amiről nagyon sokat lehet olvasni, mi is nagyon sokat nyilatkoztunk szakmai oldalról, hogy mennyire környezetkárosító, mennyivel több egyéb rovart pusztít el, tehát nem csak a szúnyogokat, tehát nem egy célzott, nem egy igazán hatékony ilyen szempontból a módszer, és talán a legnagyobb hátránya a környezetkárosító hatása mellett, hogy gyakorlatilag az utánpótlást nem szünteti meg. Tehát ez csak azokat a repülő szúnyogokat célozza, vagy hát minden rovart, ami repül, célozza, amik éppen akkor a köd kijuttatásakor aktívak, de nem szünteti meg azt, hogy azt a problémát, hogy egyébként a vízben fejlődő szúnyoglárvák folytatják a fejlődésüket, kikelnek, és akár egy-két hét múlva újra ugyanannyi szúnyoggal találkozhatunk. Tehát emiatt érezhetjük is, hogy nem igazán hosszú távú a hatása egy-egy ilyen kezelésnek. A biológiai, vagy köznyelvben biológiai gyérítésként elterjedt módszernek a lényege pedig az, hogy már a vízben fejlődő lárvákat célozzuk. Tehát itt inkább ebben van a különbség a két módszer közt, hogy a lárvákat, vagy már a kifejlett példányokat célozzuk, és a lárvák fejlődését megszakítva egy egyébként természetben előforduló talajbaktérium kiuttatásával, ez a talajbaktérium adott körülmények közt toxinokat kezd termelni, ez egy fehérje, ami kijut a vízbe, és ezt elfogyasztva a szúnyaglárva tápcsatornájában válik toxikussá, tehát gyakorlatilag a szúnyaglárvákat belülről elemészni. Nem egy túl kellemesen történő eliminálása a lárváknak, ellenben sokkal hatékonyabb abból a szempontból, hogy ezek a lárvák nem fognak kifejlődni, nem fognak repülni, nem fognak csípni, és nem fognak tovább szaporodni.
2: Nagyon röviden, itthon melyiket használjuk? Mert a köznyelvben elterjedt az, ugye, hogy hát, hogy már nem lehet tilos a szúnyogírtás. Van szúnyogírtás, csak hogyan, és mit lesz a változás?
3: Alapvetően Magyarországon sajnos az a helyzet, hogy még mindig több mint 90%-ban, a gyérítések több mint 90%-ában ezt a kémiai kezelést alkalmazzák, ami gyakorlatilag teljesen szembe megy az európai szakmai irányelvekkel. Tehát Európában is pont az inváziós fajok, új fajok megjelenése, illetve általuk behozott esetleges új betegségek megjelenése okán az a jelenlegi álláspont, hogy elsősorban a lárvákat kéne célozni, a szaporodó helyeket kéne felszámolni, és ezt a fajta kémiai kezelést, ezt kizárólagosan járványügyi vészhelyzet esetén kéne bevetni, amikor arról beszélünk, hogy már szúnyogok által terjedő betegség miatt halnak emberek.
2: Dr. Kurucz Kornélia, köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen!
1: Támogatott tartalmat hallottak! Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen az új államfő? Ez volt a mai nap kérdése, ám a világhírű sakkozó ismét váratlant húzott. Este bejelentette, hogy nem vállalja a felkérést. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését, hogy államfő legyen. A világklasszis sakkozó jelölése megosztotta a politikai szereplőket és a közvéleményt is. Gajdos László elszámoltatná Polt Pétert. Az Alkotmánybíróság eltávolított elnöke, aki korábban legfőbb ügyész volt, úgy látja, az élő környezetért felelős miniszter bizonyítékok nélkül vádaskodik. Magyar Péter a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forsthofer Ágnestől. Az eljárást elsőként az aranykonvoj ügyben sértett ukrán felek ügyvédei kezdeményezték. Pócs János beépített kamerás szemüveggel ült be a parlament ülésére. A fideszes képviselő többször is videózott már az ülésteremben. Mai vendégeink Juhász Bence politológus, Gerő Tamás ügyvéd, Kósa András a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Mindig a nap kérdésével szoktuk kezdeni, most is így lesz, de némi magyarázattal tartozom. Általában délután 2-kor találom ki, hogy mi legyen ez a kérdés. Ma erre gondoltam, ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen a következő köztársasági elnök. Amint láthatják, elsöprő a nemek aránya, 19% mondta, hogy igen, 81% mondta, hogy nem, és nagyon sokan szavaztak. Megnéztem, hogy több mint 5000 komment jött, ebből lehet következtetni, hogy brutális érdeklődés volt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ám a világhírű sakkozó, ahogy az előbb is említettem, váratlant húzott, és este bejelentette, hogy nem vállalja a felkérést. Azért nézzük meg az összefoglalót.
3: Életem megtiszteltetésének tartom a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás vagyok érte. Ezt írta este Polgár Judit a Facebookra, hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni, írja Polgár Judit, és hozzáteszi, egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében. A Tisza volt az első párt, amely megkérte az embereket, hogy küldjenek jelölteket a köztársasági elnöki pozícióra. Ahogy azt is elmondtuk, hogy a döntést az országgyűlés hozza meg. Írta ki Facebook oldalára hétfőn Magyar Péter miniszterelnök, miután számos bírálatot kapott Polgár Judit jelölése kapcsán, főként annak gyorsasága miatt.
1: Még egy adalék, illetve Magyar Péter most már több módon is reagált. Polgár Judit bejelentése alatt egy kommentben ezt írta. Kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem legalább 3 rétege van ennek a történetnek. Mekkora hibát vétett Magyar Péter, és ennek lehetnek-e következményei? Polgár Judit alkalmas lett volna-e államfőnek, illetve a jelölés módja? Tehát ezt a 3 alfejezetet venném végig. Kezdjük azzal, hogy, sőt, kezdjük egy kommunikációs nulladikkal. Miért Polgár Judit jelentette be, hogy nem vállalja, hiszen Magyar Péter azzal zárta ezt a részt, az előző részt pontosabban, hogy ő ma elmegy és megkérje, hogy legyen államfő, de nem ő közölte a nemleges választ.
4: Felkérték, és a felkérést azt vagy elfogadja valaki, vagy nem fogadja el. Itt az történt, hogy nem fogadta el, és nyilvánvalóan korábban egyeztettek arról, hogy elvállalja vagy sem. Tehát az eredeti terv nyilván nem az volt, hogy nem vállalja, de olyan szintű volt a társadalmi felháborodás, hogy Polgár Judit, akiről tudjuk, hogy 5-6 lépéssel előre tud gondolkozni egy játszmában, azt gondolom, hogy jó döntést hozott.
5: Egyébként ez, hogy hány lépésre tud előre gondolkozni, ez tényleg egy jó hasonlat, mert nagyon sokan a politikai szakirodalomban is egyébként így írják le a nemzetközi politikát, hogy ez gyakorlatilag két saktábla, ami egymás fölött helyezkedik el, van a nemzetközi szintér, és aztán van pedig a nemzeti, a belpolitika gyakorlatilag, és ez a kettő, mint a két sakkmeccset játszana egyszerre ugye egy politikus. Tehát így reflektálva akkor a felvetett kérdéseidre, én azt gondolom egyébként, hogy Polgár Judit abszolút mind az intelligenciája miatt, mind az életpályája miatt, mind azért, mert milyen szimbólumokat képvisel a magyar társadalom irányába. Egyrésztről egy erős feminista szimbólum szerintem az ő személye, megmutatva azt, hogy a nők igenis ugyanazzal a tehetséggel rendelkeznek, mint férfiak, és ezt bebizonyította ország világ előtt, másrésztről pedig abban a tekintetben, hogy nem egy Tisza párthoz szorosan köthető személyiségről van szó, és nekem személyesen egyébként ez volt a legfontosabb, meg ez a legfontosabb továbbra is, amikor arról beszélgetünk, hogy ki legyen erre az átmeneti időszakra a köztársasági elnök. Aztán persze voltak felvetések, mennyire ért a politikához, mennyire van meg a politikai szimata, jogász, nem jogász, stb. Szerintem ezek nem annyira fontos, sokadlagos.
4: Ez is lényeges azért, már erről is fogunk beszélni.
1: Majd fogunk, de haladjunk sorba először. Tehát arról volt szó, hogy miért Polgár jelentette be, de hogyha ezt akarod, átugorhatjuk. Az első kérdés, hogy Magyar Péter mekkorát hibázott? És hát, akkor milyen következményei lehet?
6: Akkor még nagyon gyors egy kicsit önkritikus megjegyzése alintítsam. Én nagyon meglepődtem ezen a szavazati arányon, tehát én azt gondoltam, hogy Polgár Juditot legalább ekkora százalékba fogják támogatni, mint amekkora az elutasítottsága, és bevallom, még nem is tudom nagyjából mire vélni, hogy miért a személyét illetően miért ekkora az elutasítottság. Ha valaki esetleg azért szavazott nem, mert a jelölés módját kritizálta ezen keresztül, azt jobban meg tudom érteni. Ahogy a kérdésedre is válaszoljak.
1: Jó, de az, hogy te nem érezted ezt az eredményt a levegőben, egy dolog, de nem te vagy a miniszterelnök, és nem te jelölted Polgár Juditot. Magyar Péter eddig arról volt nevezetes, hogy az ország járásai során nagyon jól megismerte a magyar néplelket.
6: Igen, én szerintem ez egy komoly hiba volt nyilván a részükről, és én azt feltételezem, hogy azért ez a Tisza frakcióban szerintem okozhat némi belső feszültséget, hiszen azért emlékezzünk, csak a mai nap történése volt az is, hogy Bújtósa Ágnes frakcióvezető ugye felállt a parlamentbe. Andrea frakcióvezető felállt a parlamentbe, és elmondta, hogy a Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt a köztársasági elnöki posztra. Most azért innentől kezdve kicsit méltatlan helyzetbe hozta saját magukat, és a következő elnökjelöltet is bárki lesz, hiszen akkor ehhez képest már csak a második legalkalmasabb jelöltet ugye a Tisza párt megtalálni és megválasztani köztársasági elnöknek. És szerintem ez megint lehet, hogy egy olyan rögtönzése lehetett Magyar Péternek, ami nem először fordult már elő, és ami azért okozott, én azt tudom, hogy okozott belső kritikákat. Tehát amikor ugye váratlanul odaadta Toroczkai Lászlónak az egyik parlamenti vizsgálóbizottság posztját, mikor előtte volt egy más tartalmú Tisza frakció döntés, azt is azért kísérte némi, hát hogy is mondjam, mormogás a frakción belül, és voltak hasonló döntések, amiket azért, bocsánat, a parlamenti folyosókon már azért enyhe kritikával maguk a Tisza képviselők is illetnek.
1: Volt még kettő, ugye az oktatási miniszter első számú jelöltje, Rubovszky Rita, talán jól mondom, igen, itt visszavontak, illetve a sógora, hogy mégsem lett belőle egy segügyi miniszter.
4: Igen, ez egy ki nem kényszerített hiba volt. Magyar Péter egy emocionális kormányfő, megtette volna, hogy megméreti ugye a közvéleményt, akár ott a Tisza-sziget, vagy a tagoknak a tábora, ott a Tisza applikáció, amit lehetett volna erre használni, de egész egyszerűen a Mediánt is megkérdezhette volna, hiszen 30 napja van a frakciónak, hogy jelöljenek valakit, és ugye megválasztják. Tehát én, amikor megkaptam a felkérést, hogy jöhetek ma a stúdióba, felhívott a Varga Krisztián, már rögtön 10 név is az eszembe jutott, hogy kik lehetnének alkalmasak. Ugye Polgár Judit egyébként köztük volt, de nyilván először Bárándi Péter jutott az eszembe, Iványi Gábor, Fabinyi Tamás, Beer Miklós, akkor a hölgyeknél Karikó Katalin, ott van Pardavi Márta, a Magyar Helyszín.
1: Romsics Ignázot is jelölték.
4: Romsics Ignáz, Kraszna Horkai László. Úgyhogy szerintem bőven azt lehetett volna a miniszterelnök helyébe tenni, hogy ezt a szép listát, most nem az én tízes listámat mondom, de akár köztük is, ugye több alkalmas jelölt lehetne, vagy lehetett volna, hogy akkor ezt itt kiterítjük. Hát nyilván a casting azt láttuk, hogy a Bajnai Gordon esetében az, hogy történt, hogy egymás után dobták be a neveket, tehát nyilván nem úgy, hanem egyszerre, és akkor lehetett volna az embereket egy kicsit jobban megkérdezni, vagy mérni, hogy akkor ki az, akinél a leginkább ugye a nemzet egység, ez a két dolog a legfontosabb, ugye az állam demokratikus működése feletti őrködés, és a nemzet egységének a képviselete, meg lehetett volna mérni, hogy mondjuk a 10 személy közül ki a legalkalmas.
6: Jó, csak szóval tényleg, hogy még egyszer visszatérek rá utoljára, igen. Tehát, hogyha Polgár Judit sem ennyire, lehet most nem biztos, hogy Facebook kommentekből kell kiindulnunk, de hogyha az online reakciók alapján Polgár Judit sem ennyire nem testesíti meg sokak számára a nemzet egységét, akkor tényleg nem
4: tudom, ki... A legnagyobb problémájuk az embereknek azzal volt, hogy még fél nap sem telt el, és már bedobta, és egyetlen nevet dobott be.
5: Egyébként szerintem is igen ez a helyzet, hogy a módszerrel volt itt, és főleg ugye nagyon sokan ugye belsőleg a Tisza vonzás körzetéből ugye léptek fel tiltakozólag gyakorlatilag, és a Magyar Péter által felállított mércét kérték rajta a számon, hogy hát nem tartotta be úgymond a szavát. Itt igazából ez valóban egy kommunikációs hiba volt a részükről, nem gondolom, hogy azért ez egy olyan fajsúlyos hiba lenne. Majd visszanézünk néhány hónap múlva, hogy egyáltalán emlékszünk-e még erre a kis epizódjára a magyar politikának, azt gondolom, hogy ezen azért tovább fogunk lépni. Most még visszanézünk néhány hónap múlva, hogy egyáltalán emlékszünk-e még erre a kis

0: és a döntéshez, mármint Polgár Judit nemleges döntéséhez. A hibákért a felelősség kizárólag engem terhel. Ezt mondja tehát a miniszterelnök, illetve arról is beszél, hogy miként folytatódik majd a jelölés, és hogy majd most a Tisza frakció akkor hosszasabb mérlegelés, gondolkodás és munka után választ, és majd szavaz a parlament. Szóval ez nyilván egy korrekt, ez korrekt felelősségvállalás, de menjünk vissza szerintem a jelöléshez, mert ahogy ti is mondjátok, ez vághatta ki a biztosítékot. Ugyanis Magyar Péter azt írta a Facebookon, amikor már látszott, hogy sokan morgolódnak, hogy nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat, legalább 10 komolyan vehető jelölt érkezett, de a döntést végül a Tisza frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia. Ezt hívják képviseleti demokráciának, ezt írja alá, írja elő a jelenlegi alaptörvény. De ugorjunk még egyet vissza az időben egy picit, és nézzük meg, hogy mit is mondott Magyar Péter.
1: Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Döntsünk együtt. Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje. Én is összehívom hétfőre a Tisza elnökségét és a frakcióját egyeztetésre. Biztos vagyok benne, hogy közösen, rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke.
0: Mennyire kellemetlen ezt így hallgatni, tehát döntsünk együtt, hétfőn összejövöm a Tiszát, de vasárnap már megvan, hogy kit kérek fel.
2: Itt szerintem igen, a legnagyobb hiba nem ez a kommunikáció volt, hanem a vasárnap esti vagy délutáni, ugyanis ő ugye nem azt mondta, hogy hétfőn találkozok Polgár Judittel, és megkérdezem, hogy egyébként nyitott lenne egy ilyen felkérésre, hanem hogy felkérem. És ez itt volt a probléma, de nagyon nehéz ez a politika műfaj. Tehát,
3: tanuljuk még.
2: Igen, tanuljuk. A demokráciát is tanuljuk, a vitakultúrát is tanuljuk, és a politika is tényleg nehéz műfaj. Sokszor improvizálni kell, és egyszer jön egy lehetőség, egy window of opportunity, ugye így mondja az angol, egy kis lehetőség, és ha azt abban az instant pillanatban nem ragadod meg, akkor az tovaszáll. És hogyha adott esetben most egy nem megfelelő döntés született, igen, eddig pedig 2,5 évig vagy 3 évig ültek ezek a húzásai általában Magyar Péternek, még akár ez a Torockai kapcsán ez az elég rizikós felvetés is, ugye a bizottság vezetéséről. Most belehibázott egyet, de nagyon nagy különbség van szerintem egy hiba és egy bűn között. Tehát egy hiba az úgymond egy véletlen hibázás, a bűn az pedig, amikor direkt valakinek kárt szeretnél okozni.
0: Bűnről nem
2: így
0: beszélt
2: van.
0: Senki.
2: Csak hogy ha kontextusba akarjuk helyezni az elmúlt 16 évhez képest, hogy most éppen hol tartunk, és milyen jó, hogy egy ilyen ügyről kell itt beszélgetnünk.
3: De fontos, amit előbb elkezdtem mondani, azt most befejezném, tehát fontos eldönteni, hogy akkor milyen köztársasági elnököt szeretnénk, egy olyan államfőt, aki ellensúlyt képez, tehát megvan az a közjogi tudása, amellyel az alkotmányozás folyamata során tud egy valódi ellensúlyt képezni, mert akkor valószínűleg ugye egy jogászt
0: egy
3: kellene jelölni,
0: kérdés,
3: vagy lehet, pedig egy civilt, aki a nemzetegységét...
0: De lehet stábja is egy civilnek, tehát hogy jogászokból áll a szakmai stáb, aki segít neki.
3: Abszolút.
0: Hogy...
3: Tehát
2: lehet politológus is. Ők is értenek az alkotmányozáshoz. De még akár egy történész is.
3: Ez bennem
2: is felmerült,
3: amikor Polgár Judit szóba került, hogy miért ne lehetne, vagy akár felkérheti ugye Bárándi Pétert is a tanácsadó testületébe, vagy professzor Tóth Gábor Attilát, vagy Kazai Viktor, tehát az alkotmányjogászok közül szerintem sok alkalmas tanácsadót fel lehet kérni, de azért a döntést a köztársasági elnöknek kell meghozni, és láttuk Novák Katalin esetében, aki ugye alkalmatlan volt erre a feladatára, hogy ő nem tudott megfelelő döntést hozni, és ezért szerintem lényeges azt a korrekciót megtenni, Árándi Péter esetében, hogy ő nem ellenzéki politikus, hiszen ő soha nem volt politikus ellenzékben, hanem ő 2002 és 2004 között ugye a megyesi kormánynak volt az igazságügyi minisztere, tehát ő nem lehet ellenzékinek bélyegezni, és ezt a bélyeget ezt szerintem le is lehetne most már venni, mert hogy már nem vagyunk a választási kampányban.
0: De nem vette le Magyar Péter. Az a kérdésem, hogy vajon miért? Azért, hogy nehogy mondjuk összemossák Bárándi Péterrel, illetve az új ellenzékkel, ha őt elfogadná, mint jelöltet,

0: Tehát, hogy ez egy ilyen óvatosság, vagy pedig miután kiderült, hogy 24-ben volt az ügyvédje, vagy védte őt az ügyészségi meghallgatáson, hogy vele volt, képviselte, bocsánat. Szóval itt nettó hálátlanságról lehet szó?
1: Szerintem inkább arról van szó, hogy itt azért nem Magyar Péter személyes szimpátiája kellene, hogy befolyásolja, vagy eldöntse igazából ezt a felvetést. És szerintem egyébként azért támogatták ennyire Polgár Judit felvetését, vagy hát az ő nevét, mert ő távol áll igazából, nem volt semmi köze eddig a politikához. És persze lehet ezt kritizálni is, hogy miért nem szólalt föl az ő súlyával, de ő egy más környezetben, ő a gyermekek oktatásával, a sporttal foglalkozott, az volt az ő paradigmája, amiben ő szerepelt. Ehhez képest Bárándi ügyvéd úr és volt miniszter úr szerintem egyébként Magyar Péter tiszteletét abszolút élvezi, és a személyes szimpátiáját is valószínűleg élvezi, hogyha ő képviselte ugye egy jogi ügybe, és én is mindig odafigyeléssel nézem a különböző megszólalásait, akár itt az ATV-ben vagy más stúdióban, de mégiscsak a konnotációja a tágabb társadalomban az elsősorban az, hogy a volt baloldali kormánynak volt egy minisztere. És ebből szerintem nem nagyon fogjuk tudni őt kiszabadítani, hogy ő annó ezt elvállalta, ezt a felkérést. Innentől kezdve pedig szerintem most a jelenlegi helyzetben nem megfelelő jelölt arra, hogy a nemzet egységét a lehető legszélesebb körben azt tényleg meg.
0: Ez lehet, hogy így van, de ezt lehet elegánsabban is kommunikálni, tehát nem visszalőni, hogy ó baloldali szóba se jöhet. Tehát azért van átmenet, hogy más magyarázattal.
2: Megkérdezzük meg az embereket.
0: Vagy azt mondjuk, hogy jó, köszönjük a jelölést, van még másik 9, és akkor most mi elvonulunk, mint Tisza frakció, nem? Vagy te mit gondolsz, Andris?
3: Hát igen, ez nem volt így túl elegáns Magyar Péter részéről nyilvánvalóan. Még akkor is, hogyha egyébként is azt gondolom, hogy szerint nagyon kíváncsi leszek, hogyha tényleg ezt egyszer lesz közvetlen elnökválasztás, akkor azon kiindul majd, és kinek milyen támogatottsága lesz, de én ma úgy érzem, hogy a magyar társadalomban annak ellenére, hogy még mindig csak néhány héttel vagyunk egy választás után, amit ilyen fölényesen megnyert a Tisza, de van, szerintem az emberekben van általában egy ilyen politikus ellenesség, politika ellenesség a magas választási részvétel ellenére is. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ha már karakterizálni kellene, akkor inkább egy ilyen civil típusú köztársasági elnök lehet az, aki ha egyáltalán bárki képes erre, hogy a nemzet egységét megtestesítse, hát most tudom, ezzel vicceltünk, de hogy ugye Szoboszlai Dominik sajnos most 2030-ig ugye aláírt a Liverpoolnál még, úgyhogy ő már kiesett. De akkor ha Polgár Judit sem az, akkor tényleg én nagyon kevés ember tudok így elképzelni.
2: Egyébként annyiban jogos, amit mondasz, hogy a Polgár Judit támogató értelmiségiek egyébként mindkét oldalra jöttek, tehát ugye Nagy Tíme a kezdeményezte, de Bán László, például a Kepes András, Mácsai Pál,
0: Kaputibor,
2: igen, ugye az ki azért végig csak egy, hogy mondjam, ügyesen átállt ezek szerint, vagy nem? Hát azt gondolom, hogy az egész
1: szerintem nem... Szerintem törekedett a szakmaiságra, de igen, az előző rendszer választotta őt ki erre a funkcióra, de azért de szerintem ő mindig is törekedett az
2: persze,
1: a
2: persze nem, ő egyébként egy nagyon szimpatikus fiatal.
3: Hát az ő helyére tényleg nem lehetett volna csókost benyomni, na szóval vagyok.
1: A csúnya vége lett volna.
0: Jó, folytatjuk még, mert van ebben a témában, de a napkérdését zárjuk le, ami már, mint mondottam, okafogyott, ugyanakkor érdekes. Tehát azt kérdeztük, hogy ön támogatja, hogy Polgár Judit legyen a következő köztársasági elnök, mint hogy nem lett az, 19% támogatja továbbra is, 81% továbbra is elutasítja, és azért a reklám szünet előtt akkor néhány érdekes komment, köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak voltak, több mint 5000 hozzászólás érkezett, brutális mennyiség. Klári azt írja, amint látom a negatív kommentáradatot, Polgár Judit a legkevésbé sem fogja megteremteni a nemzet egységét, nem tett jót az ügynek, ahogy a Magyar Péter jelölte őt ígérete ellenére, társadalmi egyeztetés nélkül. Ez még tehát a visszamondás előtt érkezett komment, mint a következők is. Rózsa, minden tiszteletem mellett nem támogatom, ennek oka az is, hogy pikpak döntötték el a hátunk mögött. Zsuzsanna, támogatom, okos, értelmes, független a politikától. Lívia, elismerem sporttevékenységét, de nem gondolom, hogy jó elnök lenne élettapasztalat nélkül, inkább nem. Magdolna, soha nem állt ki a magyar emberekért, hallani sem lehetett, hogy a népért tett valamit. Olyan ember legyen, aki segítette a megújulást. Árpád, határozottan nem, de szép lassan, ha így folytatja, Magyar Péter sem miniszterelnöknek. És végül a visszamondás után két komment. Gratulálok, Judit, írja Ferencné, érezted te is, hogy ez nem lenne jó. Az eddig elért világra szóló eredményei többet érnek, mint hogy apró pénzre vágyd egy politikai ballépéssel. És végül Judit okosan döntött. Köszönjük szépen, most elmegyünk reklámra, de még ezzel a témával folytatjuk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszönjük szépen a türelmet. Egy picit visszaugrunk az időben. Polgár Judit jelölését nyilvánvalóan megelőzte azt, hogy Súlyog Tamás váratlanul, legalábbis számomra, szombat este bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény módosítást, és ezzel viszont a saját mandátumát is megszüntette. Erre reagált ma Bóka János a parlamentben, a Fidesz frakció vezető helyettese, azt mondja, hogy akárkit és bárkit javasol a Tisza köztársasági elnöknek, az illegitim lesz, ugyanis a köztársasági elnököt a pozíciójából jogellenesen és erőszakkal mozdították el. Erre a kettőre szeretnék rákérdezni, tehát volt-e jogellenesség és erőszak Súlyog elmozdításában?
3: Nem volt. Ő maga írta alá az elmozdítását, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ő is, ha nem is helyeselte, de belenyugodott. Én abszolút úgy gondolom, hogy az indokolást azt lehetett volna még egy kicsit jobban kifejteni az alaptörvény módosítás kapcsán, de az, hogy Súlyog Tamás gyakorlatilag vele a jogállamot elrejteni nem nagyon lehetett volna szerintem hitelesen, még akkor sem, hogyha ő mindent aláír, sőt, pont azért nem. Úgyhogy az ő tevékenysége leginkább szerintem abban volt problémás, hogy egyrészt hallgatott minden egyes jogsértés kapcsán, másrészt ezt a bizonyos rendkívüli jogrendet, amit a háborús veszélyhelyzet során ugye fenntartott az ő regnálás alatt a Fidesz, hát nem volt egy szava sem azzal kapcsolatban, hogy ezzel visszaélt az Orbán rezsim. Úgyhogy igen, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak most már egy olyan gyakorlata van, hogyha kivételes esetben, hogyha az ilyen típusú elmozdítás, vagy idő előtt ugye megszűnt az ő mandátuma, ez a jogállam helyreállítását célozza, és ezt a 42 jogtudós egy pár hete részletesen leírta, hogy miért. Ezt kell csak elővenni, ugye a Magyar Narancs vezércikében ez benne is van. Akkor igenis ez egy jogszerű döntés volt, és én azt gondolom, hogy alkotmányos is.
2: Jó, akkor nézzük, hogy mit gondol Orbán Viktor, aki ugyan elutazott a futball világbajnokság legjobb 4 mérkőzésére, mint egy 6 napra, de azért figyelte, hogy itthon mi zajlik, mutatjuk egy grafikában. Tehát Orbán Viktor Súlyog Tamás lépése után azt írta, ma ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban, Isten óvja Magyarországot. És hallottam olyan jogász érvelést, hogy innentől bárkit el lehet így intézni, hogy Súlyog Tamást elintézte a Tiszás kétharmad. Mit gondoltok erről?
4: Hát Orbán Viktor maga mondta el és hirdette meg gyakorlatilag legkésőbb explicit módon 2014-ben a Tusványosi előadásában, hogy ő egy illiberális államot épít, illiberális egyenlő nem alkotmányos demokrácia. Az emberi szabadságokat, a jogállamiságot nem tiszteletbe tartó, de amúgy demokratikusan működő államot hirdetett meg és épített föl viszonylagos sikerrel az ő szempontjából. Innentől kezdve azt hiszem, hogy nagyon több mindent nem kell erről mondanunk. Sajnos folytatják a fideszesek ugyanazt a gátlástalan és nagyon manipulatív kommunikációt, amit a megelőző években is folytattak. Ez nem szolgálja a magyar nemzet megbékélésének és újra egymásra találásunknak az érdekét egyáltalán. Továbbra is az árkok fenntartásán dolgozik sajnos ez a kommunikáció. Nagyon örülnék, hogyha tovább tudnának ezen lépni, de ez viszont egy nagyon érdekes és nagyon nehéz feladvány a magyar társadalom és a Tisza politikusai számára, hogyha a fideszesek tovább folytatják ezt a kommunikációt, akkor ezek után a megmaradt fideszes magszavazók irányába hogyan lehet majd kommunikálni, és hogyan lehet egymáshoz kulturáltan szólni, és valamilyen közös nevezőt felépíteni. Mert aközött, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy ti építettetek önkényuralmat, a másik oldal meg ugyanezt dobja vissza, innen nem nagyon látom a kiutat. Tehát valakinek engednie kell, de azt gondolom, hogy az az erő, amely 2026-ban rendszert váltott, az nem tud engedni, mert az igazság az ezen az oldalon van. Tehát Orbán Viktor saját szavaival mondta el, hogy ő egy nem alkotmányos demokráciát épített fel.
2: De most azt hányják a szemére, hogy már az új hatalomnak, hogy nem alkotmányos módszerekkel építi le a nem alkotmányosan felépített illiberális berendezkedést.
4: Amit Tamás elmondott.
2: De ebből nem lehetett volna ezt elegánsabban kivitelezni? Vagy ez volt a lehető legelegánsabb? Mert hogy nem jogszerűtlen, az kétségtelen a jog betűjével nem ütközik.
5: Hát, hogy ez mennyire elegáns, azon lehetne vitatkozni, hogy... Valószínűleg azért nagyon más lehetőségük tényleg nem volt, és hát egy kétharmad birtokában meg azért itt volt. Tehát ez nyilván egy nagyon csábító opció volt, hogy akkor egyszerűen egy ilyen alkotmánymódosításra intézzük el a dolgot. Én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy egyébként érdekes módon szerintem, ha cinikus vagyok, akkor a Tisza most a saját dolgát nehezítette meg, hiszen Súlyog Tamás azért ugye mindent aláírt, tehát folytatta azt a fajta teljesen belesimuló köztársasági elnöki attitűdöt, amiért a Tisza saját maga is ugye kritizálta folyamatosan. Egyébként csak így adalékképpen szerintem nekem az volt a benyomásom, voltam a parlamentben, hogy beszéltem fideszesekkel, hogy a Fideszt is életében összesen sikerült meglepnie Súlyog Tamásnak, mert azért a Fideszben sokan gondolták azt, hogy nem fogja aláírni, és most elnézést, szó szerint idézet következik, egy fideszes képviselő azt mondta, hogy azért azt gondoltuk, hogy Súlyog Tamás ennél tökösebb lesz, hogy a saját menesztését végül is nem fogja aláírni, de ezek szerint csak aláírta azt is. Úgyhogy...
2: Valaki úgy értelmezte ezt, hogy ahogy Gulyás Gergely visszalépett, ahogy Szijjártó lelépett, Súlyog Tamás is tulajdonképpen fellázadt a távol lévő Orbán Viktor ellen.
5: Gyakorlatilag ezt vertjük annak.
2: Mert hogy azon a bizonyos csütörtöki tüntetésen Havasi Bertalan azt kommunikálta, hogy elnök úr nem mondhat le, elnök úrnak most meg kell védeni minket, és hát nyilván Havasi, mint kommunikációs vezető Orbán üzenetét tolmácsolta, és ennek ellen mondott Súlyog Tamás.
3: Igen, ha már a sakkról beszéltünk a beszélgetés elején, ez kicsit olyan volt már nekem a végén, mint amikor a Súlyog Tamásnak már tényleg csak a királya lépkedett a mezőn, és gyakorlatilag elfogyott az összes bábúja, és az ellenfélé, meg még ott voltak a bástyák, meg a vezér, meg szóval gyakorlatilag a patt helyzetre játszott, úgymond Súlyog Tamás, aztán rájött, hogy igazából ennek olyan sok értelme nincsen, és hogyha már a főnök jobban izgult a spanyol-francia elődöntőn, hogy a bírói tévedésem, mint hogy vele mi történt, szerintem ezt ő így elengedte. Szerintem várható volt, elegánsabb lett volna, ha lemond, mint hogy aláírja.
5: Igen, az igen, emelt azért nem menjünk el, tehát hogy azért itt mennyire hiteles a foci VB-ről aggódni a magyar demokrácia végnapjaiért, szóval ez...
4: Hát hazudnak, de amikor az a kérdés, hogy a hazugság vagy a futball, akkor Orbán Viktor a futballt választotta, mert tudta, hogy az a fontosabb dolog. Igen. Tehát most az, hogy ezt a színházat itt fenntartsa, vagy ne, az kevésbé volt fontos, mint a futball, mert az egy valós dolog volt, ott tényleg ott játszottak az argentinok a spanyolokkal, azt meg kellett néznie, mert azt szereti. Ez meg csak egy színház, ez egy manipuláció volt sajnos, ő beáraszta saját magát.
3: A futballról tudjuk a Kele János könyvéből, hogy ez a legfontosabb nem fontos dolog, de Orbán Viktornak tudjuk, hogy azért prioritás volt a kormányzása idején is.
2: Igen, van egy ilyen mondás is, hogy tévedés azt állítani, hogy a futball élet-halál kérdése, mert annál is több, de ezzel továbbra sem foglalkozunk. Azzal viszont igen, hogy mi lesz Polt Péterrel, ugyanis Gajdos László megszólalt, környezetvédelmi miniszter, aki esetleg még nem tudná, és meglepő módon Polt Péterrel foglalkozott, azt mondta, hogy a Súlyogféle aláírás egyik fontosabb hozadéka annál, hogy Súlyog Tamás távozik, az, hogy Polt Péter védettsége is megszűnik, hiszen őt nyugdíjazzák az Alkotmánybíróság éléről. Nézzük a bejátszást.
6: Bár mindenki Súlyog Tamásról beszél, Polt Péter védettsége is megszűnt a mai nappal. Emlékeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van. Polt ugyanis, mint írta, az Orbán rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat és oligarchákat. Polt Péter közleményben utasította vissza Gajdos László állításait. Szerinte a tárca vezető egyetlen konkrét ügyet, jogsértést, magatartást vagy bizonyítékot sem nevezett meg. Posztja nem jogi érvelés, hanem egy meg sem indult eljárás eredményének és személyes felelősségének a politikai megelőlegezése.
2: Hát azért elég magas labdát adott Polt Péter, mert én mondjuk bizonyítékot nem tudok, de ügyek azért eszembe jutnak. Az Elios ügy, a Magyar Nemzeti Banki Alapítványok, a Völner Sadl ügybe való belepiszkálás, állítólag Rogánék kihúzatták magukat. Ezek azért nagyon kemény ügyek.
3: Önmagában a rendszer szintű korrupció, ugye az állami vagyonból magánvagyonok lettek, ez most egy bizonyítás kérdése, hogy mennyi, mert egyes becslések szerint ez pár ezer milliárd, egyes becslések szerint ez 30 ezer milliárd, korábban még 60 ezer milliárd forintról is szó volt, és azért Polt Péter ezt hagyta. Tehát a mulasztás is lehet egy bűncselekmény, amikor a hivatali visszaélést büntetét vizsgálom, ami alapesetben egy 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akkor az is bűncselekmény, hogyha elmulasztja a kötelességét, és az ügyészség pedig ugye hát őrködnie kellett volna a fölött, hogy az állami vagyont ne lopják szét. És ezt szerintem vizsgálnia kell majd a valóban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalnak, hogy itt mi volt a Polt Péter felelőssége. Ez nem gyanúsítás, de az, hogy őt minimum tanúként meg fogják hallgatni, abban biztos vagyok.
4: Hát és ezt imádom egyébként, hogy Polt Péter, ő számon kéri, ugye akár miniszter úron, Gajdos László, vagy bárki más, ugye, hogy hol vannak azok a bizonyítékok, ami alapján őt úgymond megvádolják. Hát Polt Péter, hát éppen önnél kellett volna, ugye ön rakta volna rá a pecsétet ezekre a bizonyítékokra. Hát hogyha nincsen ügyészségi vád, és nem képviseli a magyar nemzet érdekét, akkor mit tudunk utána tenni? Hát én emlékszem anno a egyik fideszes televízióban is volt ilyen vitám, amikor felhozta például az Elios ügyet, és akkor mondták, hogy hát akkor feljelentést kell tenni. Hát, és mondom, kinél tegyünk feljelentést, Polt Péternél?
3: Volt feljelentés, ugye az Olaf vizsgálódott is.
2: Az Elios ügyben, igen.
3: Az a hát probléma, a hogy már lehet, hogy az el is évült. Tehát, hogy ez benne van a pakliban, hogy ugyan a Fidesz megemelte a büntethetőségnek, vagy az elévülési határát korrupciós ügyekben, de ott is 12 év. Tehát, hogyha ez ugye 2014 előtti, akkor már lehet, hogy elévült.
5: Jó, hát ez teljesen egyértelmű, és hát ugye az alkotmánybírói működése is szerintem egy méltatlan dolog volt, akárcsak Polt Péternek, de Hende Csabát is vehetjük, vagy azokat a egyértelmű Fidesz káder. Igen.
3: Ez volt a meglepetés, ami a senki nem számított rá, hogy azáltal, hogy ő nem választható országgyűlési képviselője, így megszűnik a mandátuma, mint alkotmánybíró is. Ez nem kódolták szerintem eleve bele a jogszabályba, de aztán így alakult.
5: Jó, szóval, tehát ezeknek a személyiségeknek azért tényleg meg kell történni ahhoz, hogy legyen valami változás, úgyhogy hát...
2: Egyébként sokan felrótták, hogy a legfőbb ügyész még mindig a helyén van, de éppen Sándor Zsuzsától olvastam egy kiváló bejegyzést, hogy nagyon figyelemre méltó, hogy ez a 17. alkotmány vagy alaptörvénymódosítás ugye a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását is törvénybe iktatta, és ilyen módon megszűnik a vád monopólium, mert abszett. Ez a hivatal is vádat emelhet, tehát innentől akár zárójelbe is tehető.
3: Sőt, utasíthatja majd a vagyon visszaszerzési hivatal elnöke, utasíthatja majd akár a legfőbb ügyészt is.
2: Vagy el is vehet tőlük ügyeket, abszett. Ha jól értem, tehát ez egy óriási lépés ebből a szempontból.
4: Ha már ugye még itt beszéltünk a részvételiségről így az előző blokk kapcsán, nyilván ugye ez a 17. alkotmánymódosítás is egy olyan nagyon fontos döntéscsomag, amiben akár a Tisza-szigetekben, akár más szimpatizánsok úgy érezhetik, ugye, hogy ők ki vannak hagyva ezekből a döntésekből. És természetesen van ebben azért némi igazság, de talán mégis azt el lehet mondani ezekre a kritikákra, hogy itt azért egy nagyon nehéz dzsungelben kell most eligazodni a Tisza pártnak gyakorlatilag, és le kell először tisztítani a terepet, hogy aztán ugye felépítessünk majd erre egy új alkotmányi berendezkedést, és elsősorban akár a Tisza-szigetek vagy más szimpatizánsok majd ebben az új alkotmányozási folyamatban kell, hogy tényleg érdemi résztvételt tudjanak hozzáadni a folyamathoz, és ott lesz nagyon fontos majd számon kérni a Tisza politikusain is egyébként, hogy hogyan tervezik, hogyan szervezik meg a részvételnek a módszerét. Ott nem lesz már elég se egy online e-mail beküldés.
2: Hát az 5 nap, amit adtak valamelyik módosításhoz.
4: Ez semmi. Nem az 5 nap. Itt egy sokkal nagyobb hangvételű részvételiségi folyamatot kell itt felállítani, ami garantálja az igazságosságot a részvételben. Tehát A, B és C típusú ember is mondhassa el, hogy neki mi a vélemény.
3: És azt tudjuk meg. Tehát az kevés, hogy valaki beküldi, arról kell tudni, egy összefoglalót készíteni, hogy ki mit küldött be, mert én hiába küldöm be, hogyha mondjuk én elmondhatom az ATV műsorában, de a többség lehet egy csomó jó javaslatot beküldött, és nem tudjuk meg, hogy mit küldtek be, tehát ezen például mindenképpen változtatni kell a jövőben.
2: Te, mint parlamenti tudósító, mi a benyomásod? A Tisza frakció az milyen módon viszonyul Magyar Péter? Ez volt az egyik, hogy itt mindenki minden neki köszönhet, a másik meg, hogy ezek már az élet számos területén bizonyított emberek, akiket nem lehet majd zsinóron rángatni. Tehát mit tapasztalsz a parlamentben?
5: Hát az tény, hogy itt olyan emberek vannak azért a nagy részük, akik egy olyan szakmai háttérre jönnek, amire vissza tudnak térni, és ugye tudatosan, tehát ők eleve arra készültek, hogy nem életük végéig politikusok lesznek, és innen mennek majd nyugdíjba. Úgyhogy szerintem tart még nyilván ez az a kezdeti nagy lelkesedés, felbuzdulás, tehát én nem látok még semmifajta repedést vagy ilyesmit a frakcióba, azt a mormogást teszem itt, amiről a műsor elején beszéltem. Tehát azért még megvan ez az abszolút pozitív hangulat, a folyosón is látszik tényleg a különböző beszélgetésekben. Hát érdekes módon azért, hogyha már így a törvényhozás ütemére, vagy a társadalmi egyeztetésre kitértünk, tehát én azon csodálkozom egy picit, hogy ugye azért még mindig, jó, tudom, hogy sokkal nehezebben állnak fel a minisztériumok, mint azt tervezték, de ugye azt is mondják, hogy azért is van olyan sok egyéni parlamenti képviselői indítvány a Tisza részéről, mert hogy az igazságügyi minisztériumnak még nem sikerült azért annyira felpörögnie, mint amennyire ez a törvénykezési tempó
4: kívánná,
5: igen, pontosan. Úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy ebben mikor lesz majd változás.
4: Ha még szabad, tehát tényleg nagyon nehéz a feladat, mert bármilyen szegmensére tekintünk az országnak, és én értem persze, hogy a populista politikának úgymond része, hogy a kríziseknek a súlyát azt növeljük, hogy minél nagyobb legyen a súlya egy-egy politikai helyzetnek, meg döntésnek, de tényleg azt látjuk, hogy akár a gazdaság, akár az energetika, akár a biztonság, akár a környezetvédelem területén, akár az alkotmányos berendezkedésünk területén, mindenhol tényleg egy nagyon súlyos átalakuláson megy keresztül Magyarország, és rettentően fontos, hogy mennyire gyorsan és milyen minőségű döntéseket tud most lerakni a kormány és a Tisza frakció az asztalra. Tehát rettentően nehéz a feladatuk egyébként.
3: Igen, egyébként kiváló alkotmányjogászaink vannak. Az igazságügyi minisztériumnak a közigazgatási államtitkára is egy kiváló alkotmányjogász, Gárdos Orosz Fruzsna, de hát nyilván egyedül nem fogja tudni ezt az alkotmányozást végigvinni, tehát akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalnál is, ugye benne van a törvényben, hogy a civil szervezeteknek van egyfajta tanácskozási joguk. Itt például tényleg fontos azokat a civil szervezeteket megkérdezni, akik eleve a korrupció val szemben, vagy a korrupció ellen dolgoztak ugye az elmúlt 16 évben, akár a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság, meg a K-Monitor, tehát őket még nem kérdezték meg, tehát ennek is szerintem lassan ideje lenne. Úgyhogy a civilek bevonását azért ne csak a Tisza-szigetekkel képzeljük el, hanem a valódi
2: szakmai civil szervezetek
3: is
4: bevonása. És az sem biztos, hogy helyén való, ugyebár, hogyha egy Helsinki bizottságnak, K-Monitornak, Transparency Internationalnek a meglátása, az ugyanúgy egy e-mailt számít, mint az én egy e-mailem, vagy a bárki más.
3: Miki azt mondta nekem, hogy figyelembe vették, amit írt. Tehát a 17. alaptörvény módosításhoz képest, ami egy-egybe ugyanaz lett, mint ami az előterjesztés volt, azért itt a hivatalnál voltak finomítások. A Helsinkinek is bevették egy javaslatát, hogy egy ilyen emberi jogi szószóló lesz a hivatalon belül például.
2: Nagyszerű, köszönöm szépen. Megyünk tovább, mert van még nagyon sok izgalmas kérdés, egyre marad időnk. A legfőbb ügyész menesztését kezdeményezik, mégpedig az aranykonvoj ukrán sértetjeinek az ügyvédjei. Nézzük meg a bejátszást.
7: A legfőbb ügyész menesztését kezdeményezte a köztársasági elnöki tisztséget betöltő Forshofer Ágnesnél, Horváth Lóránt és Laco Adrien. Az ügyvédek, akik az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védik, 5 érvet sorolnak fel, amelyek alapján szerintük Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész méltatlanná vált a tisztség betöltésére. Szerintük az ukrán pénzszállítók ügyében a legfőbb ügyészség vezetése közreműködhetett egy politikai célú művelet büntető eljárási feltételeinek megteremtésében. Emellett felrújják az ügyészségnek azt is, hogy Semjén Zsolt és Gulyás Gergely rágalmazási ügyeiben indokolatlan eljárás ellen biztosíthattak a politikusoknak. Emellett szerintük Nagy Gábor Bálint olyan személyvédelmet kaphatott, amire nem volt jogosult, valamint miatta a büntetőjogi legfőbb ügyészhelyettesi tisztség tartósan betöltetlen, és szerintük nem biztosított a szervezet törvényes működése. Magyar Péter ugyancsak a legfőbb ügyész visszahívását kérte Forsthoffer Ágnestől.
2: Egy ilyen kezdeményezésnek milyen jogi súlya van?
3: Ez egy javaslat, ami szerintem mint egy tippadás. Gyakorlatilag olyan jogi súlya van, hiszen ráébreszti a jogalkotót, illetve a köztársasági elnököt, most jelenleg ugye ideglenesen Forstorfer Ágnes tölti be, hogy igen, hát neki van lehetősége ezt kezdeményezni, és a parlament pedig kétharmados többséggel ezt meg tudja szavazni, hiszen azért magyarázzuk el szerintem a nézőknek, hogy mi volt az eredendő bűn. Ugye az Alkotmányvédelmi Hivatal tett egy feljelentést az ukrán pénzszállító ügyében, hogy itt valami pénzmosás gyanú történt, és a legfőbb ügyészség a NAV-ot kijelölte, mint nyomozó szerv. Tehát az Alkotmányvédelmi Hivatalnak később, amikor az idegenrendészeti eljárásban vizsgálták ugye az ukrán személyeknek a kiutasítását, maga az ügyészség állapította meg, hogy nem volt olyan nemzetbiztonsági kockázat, ami miatt egyébként őket ki kellett utasítani. Ergo, akkor mi lehetett abban a feljelentésben, ami miatt elrendelték a nyomozást, ugye, és a TEK előbb ért oda, mint a NAV, és azért fogták el ezeket az embereket úgy, mint gyakorlatilag Guantanamo-ban az Al-Qaida terroristákat úgy kezelték, ugye ráhúzták a fejükre a csukját, és 30 órán keresztül először ugye előállították, majd idegenrendészeti őrizetben voltak. Tehát, hogyha a legfőbb ügyész tudott arról, hogy ez egy politikai megrendelés volt, és nem volt valós alapja a nyomozás elrendelésének, akkor azt gondolom, hogy igenis mennie kell, de ezt meg kell vizsgálni természetesen.
4: Valamiért ezektől a megfosztási eljárásoktól egyébként óckodik a Tisza frakció, meg a kormány.
3: Eddig
4: nem értettem egyébként, hogy akár a köztársasági elnöknél is miért nem egyébként ezen az úton indultak el. Igen. Már alapból, amikor egyébként Magyar Péter ismételten ugye elmondja az ahhoz kapcsolódó érveket a nyilvánosságban. De ugye megint csak ez az ügy, ami kapcsán beszélgetünk itt az aranykonyvolynak az ügye. Egyrészt szerintem tehetünk még egy olyan zárójelet is, hogy hát így utólag azért örülhetünk szerintem annak, hogy nem lett ebből nagyobb galibája a magyar nemzetnek így nemzetbiztonsági szempontból, mert azért egy önvédelmi háborút folytató ország ellenében egy ilyen cselekedetet elkövetni, ebből szerintem még lehet, jó, rosszabbul is kijöhettünk volna, és nagyon örülök, hogy nem történt ebből igazából nagyobb problémánk. A másik pedig, hogy megint csak egy olyan ügyről beszélünk, ami szerintem azt mutatja meg, hogy az előző rendszer hogyan rabolta el gyakorlatilag, és hogyan foglalta el az államnak a különböző intézményeit, akár az ügyészséget, akár a TEK-et, akár a titkosszolgálatokat, és ugye hát hallottuk a másik ugye felvetést is, vagy ügyet is, amikor elvileg a titkos szolgálat avatkozott be ugye a Tisza párt szabotálási akciójában. Az is ugye rettentően durva volt, és ugye ez tényleg így keretbe foglalja kicsit az egész beszélgetésünket, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy most épül fel az önkénynek a rendszere, hát jó reggelt, önök építették fel az önkénynek a rendszerét, amikor elfoglalták és megszállták ezeket az állami intézmények, és a saját pártpolitikai céljaik mentén használták őket.
2: Egy percünk maradt, Andris, szerinted lehet ez az aranykonvoj, hogy Orbán Viktor banánhéja, mert hogy erről beszélnek sokan, hát Hajdú Jánost már meggyanúsították, igen, és az ügyészség ugye kezdeményezte, hogy Orbán Viktort, Farkas Sörösöt, meg egy NAV-os vezetőt is meg kéne hallgatni minimum, de erről nincsenek hírek.
5: Hát én azt gondolom, hogy legalábbis sokan azt mondják, hogy azzal, hogy Hajdú Jánosnál lehet, hogy megáll az ügy. Tehát Hajdú Jánosról ugye Zamesnik Péter talán még pont egy itteni adásban mondta, hogy ő talán arra is képes lesz, hogy adott esetben akár börtönbe is vonuljon Orbán Viktor helyett, de ő nem, igen, fog Orbán Viktorra, igen, vallani. Úgyhogy innentől kezdve szerintem Orbán Viktor egy kicsit most megnyugodhat, azt gondolom. Miközben nem lenne rá, nem kéne, hogy oka legyen rá, mert nyilván tudott erről, és tudott arról, hogy ez egy teljesen fals és törvénytelen akció volt.
3: Azt azért nem zárom ki, hogy Farkas Őrse szemben viszont lesz gyanúsítás, mert Hajdúnak valakivel egyeztetnie kellett, és ez lehet.
2: Igen, saját magától nem rendelhet el egy ilyen akciót, azért azt gondolhatjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük a figyelmet. Holnap is lesz aktuál, úgyhogy számítunk önökre. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.
1: Spirit FM 92.9 a magyar zenék specialistája.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Az úgynevezett kotorék vadászat betiltását kezdeményezi Gajdos László. Sokan az első posztok alapján újongva üdvözölték a döntést, de van egyébként egy másik oldala is ennek. Ezt próbáljuk körbejárni Földvári Attilával, az Országos Vadászkamara szóvivőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És nyilván az alapoknál kezdjük, hogyha valaki nem ismerné még a szót, hogy a kotorék vadászat mit jelent, és miért rándul görcsbe a gyomrunk valóban, hogyha egy picit elolvassuk a szegény babarókákat.
2: Nézzél, nekem rendkívül szemtelen leszek. Oka van, és utána felelek a kérdésre, ön szerint mi a kotorékvadászat?
1: Hát én már tudom, mert utána olvastam, ahogy készültem. Hogy nyilván ugye a kutya, ahogy kotor, és beküldik alsóért.
2: A félreértés abból adódik, hogy a kényszerképzet szerint a kutya lemegy, ott háborúzik a rókával, és véresen jön ki, és minden állat megsérül, és borzalom és horror van. A helyzet az, hogy nem ez a kotorékozás, és volt ugyan a kotorékozásnak, illetve talán van is rossz gyakorlata, de alapvetően ez egy olyan vadászati mód, ami bármely furcsán is hangzik, ez egy szelektív vadászat. Tehát alapvetően a következőképpen néz ki a dolog. Egyrészt egy olyan kutyám van, amelyik alkalmas a kotorékozásra, és nem akar verekedni. Ez az első pont. A kutya lemegy, és innentől két lehetőség van. Az egyik az, hogy a róka, vagy adott esetben harancsakál, vagy borz kijön egy másik járatának kotoréknak, mert hogy ezeknek általában több járatuk is van. Van, hogy tulajdonképpen várnak, nevezi ezt a vadásznyelv, mert gyakorlatilag nem is tudom, hol fog kiugrani. Kijön az állat és a vadász elejti puskával. A másik lehetőség, hogy úgynevezett végkatlanba szorul a vad, tehát ez egy olyan járat, aminek nincsen kijárata, tehát zsákutca. Ebben az esetben pedig a vadász fogja az ásót, és szépen ki fogja ásni az állatokat. Mindeközben a kutya nem verekszik, mert olyan kutyát választottam, amely tisztes távolból ugat, helyben tartja.
1: Na, igaza van abban, hogy valóban nem ezt lehet olvasni, még akkor sem, hogyha próbálok mondjuk egy ilyen beszélgetésre felkészülni, hanem arra, hogy ott küzdenek szerencsétlen tacskók, és például a kotorékvadászat egyik ellenvetése. Sok egyéb mellett az, hogy maga a kutya is megsérül, akit oda leküldenek.
2: A kutya nem sérül meg, mert a kutya nem verekszik, tehát még egyszer mondom, ez a helyes gyakorlat. Az, hogy vannak olyan felvételek és képek, amelyeknek egyébként az eredete sokszor elég homályos, mert találkoztunk mi már külföldi felvétellel, olyan felvétellel, ami nem is vadászlátható, olyan felvétellel, ami még a 80-as, 90-es években VHS-re készült. Ezek valóban mutatnak egy rossz gyakorlatot, de van rossz gyakorlat az autóvezetésben, az orvoslásban és bármiben, hogyha nagyon
1: keresztül. Jó, de miért van erre szükség egyáltalán, kérdezhetjük sokan?
2: Én fogok válaszolni, hol talán nem nekem kellene, a természetvédelemnek lehetne föltenni ezt a kérdést, mert hogyha azt nézem, hogy a róka, mint ragadozó, azon túl, hogy nyilván fogyasztó vadászható fajokat is, mert nem fog válogatni, de természetvédelmi károkat okoz, elsősorban mondjuk a földön fészkelő fajok állományában, és itt most rögtön kiemelhetem a túzokot, mint a magyar természetvédelemnek tulajdonképpen az ikonját, egy 1 millió forintos természetvédelmi értékkel egyébként, hát olyan területen, ahol van túzok, annélkül, hogy a ragadozó gyérítésnek minden létező eszközét, és ezek között szerepel a kotorékozás is benevetnék, nem lenne túzok. De ugyanígy mondhatnám mondjuk a humán egészségügyet, tehát hogyha a rókaállományt, maradva a rókánál, mint az elsődleges célfajánál a kotorékozásnak, ha a rókaállományt nem gyérítenénk minden lehetséges eszközzel, akkor sokkal nagyobb kockázat lenne.
1: Mennyire van elszaporodva ez az állomány? Van erre egyáltalán bármilyen felmérés? Van. Mert amikor én mondjuk a kisfiammal télen Zala környékén kirándultunk, akkor volt, hogy a szállásunkhoz odajött róka, ő nyilván mondta 5 évesként, hogy ez de cuki lehet, mondtam, hogy ez cuki, de nem úgy, és azóta babarókát szeretne, nem tudom vele megértetni, hogy nem fog babarókát kapni. Szóval mennyire elszaporodott ez az állomány, és mi az önök álláspontja azzal szemben, vagy amellett, amit a miniszter szeretne?
2: A mi álláspontunk az, hogy számadataink vannak, van egy országos vadgazdálkodási adattár, amelyik az Agrárömért Felelős Minisztérium égisze alatt működik, egyébként a Gödöllői Egyetemen, tehát ez egy tudományos alapú statisztikai rendszer, és ez alapján tudjuk, hogy körülbelül 50 ezer, 51 néhány ezer róka van a becslés alapján, de ez, hogyha hozzáteszem, hogy több mint 90 ezeret kell ehhez egy évben terítékre hoznunk, akkor látszik, hogy mennyire nagy szükség van a folyamatos vadászati nyomásra. És az állomány nagyjából stagnál, tehát hogyha bármit kivennénk, bármelyik elemét az eszköztárnak gyengítenénk, akkor valószínűleg nem tudnánk tartani ezeket a számokat. És amit ön említett, hogy mondjuk az ember közelében megjelenik a róka, ez egy nagyon komoly veszélyforrás, általában a veszettség jut mindenkinek eszébe. Nem mondhatjuk ki, hogy a veszettségtől mentes Magyarország, a keleti határszélen rendszeresen vannak pozitív esetek, de vannak más betegségek, amiket ez az állat terjeszt, például egy galantféreg fajta, amelyik az emberre is veszélyes. És nagyon jó, hogy ön a gyermeket mondta példaként, ez a galantféreg, illetve a peték a róka vagy más ragadozó szervezetéből az ürülékkel kerülnek ki a természetbe, az ember szervezetébe a szájon keresztül juthat be. Logikus a kérdés, hát ugyanhogy kerülne a számba róka ürülék. Igen, nem, de a gyerek játszik a homokozóban, és ez egy példa. De kimegyünk az erdőbe, gyűjtünk valamiféle bogyókat, ez a következő példa. Konyhakertünk van, ez a harmadik példa. Tehát ez egy valós veszély, körülbelül 50 ilyen betegedést
1: regisztrál. Felmerülhet bennünk a kérdés nyilván, hogy akkor miért ezzel a kotorékvadászattal, miért nem egyszerű vadászattal lehet ezt az állományt kordában tartani, és mi van a babarókákkal, ugye ez is érv volt, hogy szerencsétlen babák ott maradnak, amikor kotorékvadászattal az anyukat elkapják.
2: Is a válasz, tehát a mondjuk, hogy klasszikus fegyverrel történő elejtés és a kotorékozás, egyébként ezen kívül még a csapdázás is, ez a három fő eszközünk a ragadozó gyérítésben. És a babarókák, a visszatérő babarókák esetében pedig, hogyha nem indokolt, akkor jó érzésű vadász, vagy jó érzésű kotorékos, amikor babaróka van, akkor nem kotorékozik. Egyébként is addigra már régességen a dandárja munkának el kell, hogy legyen.
1: Egyeztetnek a minisztériummal?
2: Folyamatban van, igen, elkezdtük. És bízunk benne, hogy itt azért dűlőre fogunk jutni, tehát mi abszolút megértjük azt a társadalmi érzékenységet, amelyik mondjuk az ilyen kirívó esetek kapcsán fölmerül. Abszolút nyitottak vagyunk arra, hogy további vizsgák legyenek, hogy egy sokkal sarkosabb szabályozást legyen a jelenleginél. Aki korrektül csinált, annak ez nem jelent problémát, mert eddig sem akadt volna fönn ilyen szűrőkön kvázi. Aki meg nem úgy csinálja, hogy kell, az vagy tanulja meg, vagy ne csinálja, ez a mi álláspontunk.
1: Földvári Attila, köszönöm.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, holnap reggel várom önöket.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Egészségügyi perceink következnek.
3: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
2: És dr. Szeglő Péter orvos igazgató, a megszokott vendégünk. Jó reggelt kívánok! És egy olyan dologról beszélünk a mai adásban, ami azért így nyáron nem szokatlan, már pedig az izzadás, de ennek van egy kóros mértéke. Egyrészt induljunk onnan, hogy mi számít kórosnak, és akkor erre bizony van megoldás.
4: Hát ugye egy normál mennyiségű izzadásra szükségünk van. Igazándiból azért érdekes maga az izzadásnak a kérdésköre, mert azt talán kevesen tudják, hogy a szervezetünk főhőleadási kapacitása nem a verejtékezés, hanem a bőrben a keringés, amivel oda visszük a hőt, és aztán fősugárzásra szépen eltávozik. Hogyha szükség van rá, akkor erre segít rá a verejtékezést. Tehát amikor több hőt kell elvonnunk a szervezetbe, akkor az úgy működik, hogy a bőrkeringést még inkább fokozzuk, hogy a mélyből a melegebb területek felől a bőrbe ez a meleg vér eljusson, és hogyha többletőt kell elvonni, akkor erre még rátermelünk egy verejtéket nagy felszínen. Ez elpárolog, és a párolgással elvonja azt a hőt, amire nincsen szükségünk tulajdonképpen. Ez egy nagyon jó beállított, hatalmas kapacitással működő redundáns rendszer, tehát ebben viszonylag nehéz problémát csinálni. Vannak olyan területek, ahol a hőháztartás szempontjából igazából a verejtéknek semmiféle jelentősége nincsen, viszont hogyha túlzottan, fokozottan termelődik a verejték, akkor az tud nagyon zavaró lenni, és ezek a területek többek között a hónaljat is magukba tartalmazzák, tehát azzal lehet mit kezdeni büntetlenül.
2: Na, mi a túlzottan? És ilyenkor nyáron nyilván meleg van, izzadunk, ha elmegyünk futni, izzadunk, jön a klimax, izzadunk, kiver minket a víz, tehát honnan tudja valaki azt, hogy hát ez már nem biztos, hogy normális, és érdemes lenne mondjuk
4: elmegyünk. Nem fogjuk idatós papírról méregetni. Tehát ez általában szubjektív. Hogyha valakinek panaszt okoz ez az izzadás, akkor onnantól kezdve el kell fogadjuk, hogy nagyjából kóros. Nyilván lehetne ezt objektivizálni, ugyanúgy, ahogy a könyvtermelés, a nyáltermelés lehet objektivizálni, ugyanúgy ezt is lehetne objektivizálni, de igazándiból ennek itt nem nagyon van jelentősége. Tehát, hogyha valaki ettől szenved, és ezt itt hatszor húzom alá, hogy ez nem egy normál állapot, tehát itt lehet erre legyintgetni, hogy valakinek ilyen problémája van, de amikor nem tud olyan ruhát fölvenni, amilyet szeretne, amikor a csípőlapátjánál lóg az izzadás foltnak a vége, amikor folyamatosan télen megfázik azért, mert túlhűti magát, akkor azt gondolom, hogy túlmutat a normál komfortzónán, tehát ezt lehet betegségnek hívni. És innentől kezdve, ugye a hónaljon a verejtékezés az alapvetően megszüntethető büntetlenül, ott tulajdonképpen a verejtéknek hát leginkább egy személyi azonosító jellege van a szaktartalmát illetően, de több jelentősége nagyon nincsen, tehát ott bele lehet szólni ebbe a rendszerbe.
2: Tehát nem lesz baj, hogyha elzárom azokat.
4: Ott abból nem. Egyébként a komplet verejtékező felületnek a két hóna egy ilyen 0,5%-át képviseli, plusz mivel az ember lehajtott karokkal jár általában, nincs kitéve a levegőnek, tehát onnan nem tud elpárologni semmit, tehát onnan a hőelvonás igazán nem történik. Tehát ott tényleg csak arról szól az egész, hogy egy személyre jellemző szaganyagot termeljünk, és akkor, hát amíg nem volt személyi igazolványunk, az alapján ismertük fel egymást nagyjából, de erre most már nincs nagyon szükség.
2: No, hogyan? Mi a megoldás? Nem. Mennyire fáj ez nekem? Nem anyagilag, hanem egyébként.
4: Fáj. Mindig ez az első kérdés.
2: Ugye?
4: Hát teszünk ért, hogy ne fájjon. Tehát alapvetően az van, hogy maga a kezelés, az a miradrál kezelés, ez egy mérnöki szempontból rendkívül jól erre a problémakörre megreállt történet, ez mikrohullámú sugárzással történik, tehát nincs daganatkeltő hatása, meg semmi ilyesmi. Nagyjából arról szól a kezelés, hogy egy mikrohullám segítségével célzottan a verejték mirigyeket és azoknak a környezetét felhevítjük, aztán lehűtjük, és ezt a hősokkolást, ezt nem bírják elviselni a hónajban az izzadság termelés célfelelős mirigyek, be elpusztulnak. Na most, hát maga a kezelés az amúgy egyébként eléggé fáj. No, ha nem lenne előtte érzéstelenítés, tehát ezt muszáj megcsinálni előtte. Így viszont alapvetően, hát hosszasan

0: kell napozási pozícióba fekve az ágyon helyet foglalni. Ez néhányaknál szokott vál- és nyakgémberedést okozni, de ennyi a maximum, amit tud történni. Aztán utána van egy utóélete a kezelésnek nyilván, tehát amikor kezeltük ezt a területet, utána mégiscsak egy sejttörmelék halmazt termeltünk, amit egy gyulladás fog eltakarítani, ami azt jelenti, hogy utána pár napig be fog gyulladni az illetőnek a hónalja. Az érzékeny, az fájdalmas, ott lehet jegelni, lehet fájdalomcsillapítókat használni, de aztán utána ez az egész elmúlik, és a hónaj nem azonnal, egy-másfél hónapon belül, de tulajdonképpen a verejtékezést leszámítva nagyjából az eredeti állapotra áll vissza.
1: Milyen hosszú egy ilyen kezelés? Tehát itt hát hány óráról beszélünk,
0: amíg
1: elgémberedek, jó, hogy percekről, vagy 10 percekről,
0: ezek inkább órák, tehát itt arról van szó, hogy akkurátusan végig kell kezeljük pontról pontra mindkét hónajat. Na most lehetne beszélgetni arról, hogy a hónajméret tólik, hol helyezkedik el nagyjából, de hogyha mondjuk a lehető legnagyobb felületet nézzük, és alaposan megkezeljük, akkor azért ez egy ilyen 3 órában bőven benne tud lenni, tehát ez hosszadalmas.
1: Mennyire egyéni, ugye, hogyha már az illatunk az, hogy kinek mennyire intenzív ez a mérés, akkor gondolok itt arra, hogy az például tök egyforma szokott lenni, hogy 42-szer kell föllehevíteni, vagy, hát, vagy van akinél ennyi, van akinél annyi.
0: Hát nem, ugye van egy előétkezelési protokoll, és ezen lehet valamennyit módosítani. Mi valamennyit módosítottunk rajta ahhoz, hogy a hatékonyságát növeljük a történetnek. Tehát ezzel a módosított kezelési protokollal alapvetően el lehet mondani, hogy egy 96-98% valószínűséggel egyszeri kezelés elég arra, hogy ezt a dolgot megszüntessük. Hogy mennyire egyéni a kezelés, hát ez tulajdonképpen maga a gép dönti el. Vannak rá a beállítási lehetőségek, meg tudjuk mondani a gépnek, hogy milyen területre mekkora energiát bocsásson, de van automata üzemmódja, és akkor eldönti, hogy hova kell többen.
1: Akkor szinte választ is kapok az utolsó kérdésemre, hogy nem kell nekem havi szinten vagy éves szinten visszajelni.
0: Ja, nem. Ha ezt megcsináljuk, akkor az jó esélyre egy életre szó.
1: Dr. Szegő Péter, nagyon köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csapott a Fideszre az ügyészség. A 17 milliárd forintos NKA botránnyal összefüggésben adatbázisokat és szervereket foglaltak le. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Közpénzből finanszírozhatták a Lázár infókat. A Népszava szerint az új adatok megkérdőjelezik Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből árta a fórumok költségeit. Magyar Péter túlsványosan vitázna Orbán Viktorral. A Fidesz közölte, a miniszterelnököt nem hívták meg a rendezvényre, mert folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegetik politikai ellenfeleit. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza pártnak. A frakció szerint a Polgár Judit felkérése körüli kommunikáció lehetett volna szerencsésebb, az új jelöltről pedig később egyeztetések után döntenek. Vendégeink: Lacman Tamás, nemzetközi jogász, Gáspár András, az M4 és a privátbankár.hu lapigazgatója, Trencséni Dávid, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével. Ön szerint jó ötlet, hogy Magyar Péter ismét vitázni hívta Orbán Viktort? 42%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, jó ötlet, 58%-a viszont azt mondja, hogy ez nem jó ötlet. Köszönjük szépen, tart még a szavazás, ez a téma majd a második részben kerül sorra, akkor megmutatjuk a végeredményt, illetve mutatunk majd néhány érdekes kommentet. Most tehát nem ezzel kezdünk, hanem szerintem az a naphíre, hogy az ügyészség lecsapott a Fideszre. Nézzük a részleteket.
3: Szerintem az nem volt jó ötlet.
4: Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Úgy fogalmazott, 1990 óta nem volt példa hasonlóra Magyarországon. Szerinte az önkényuralom új szintre lépett. Hozzátette, a Fidesz politikai és jogi fenyegetésnek nem enged, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. A bejelentésre Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, várja az ügyészség tájékoztatását. A 24.hu értesülése szerint az intézkedés a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség nemzeti kulturális alappal kapcsolatos nyomozásához köthető.
1: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt a konkrét ügyre rátérnénk, eddig azt hallottuk, hogy az ügyészség fideszes. Most azt halljuk, hogy az ügyészség lecsapott a Fideszre.
5: Két válaszok külön a dolgot, és van ennek egy büntető eljárás jogi része, ami ezért nem értek, nem is akarom minősíteni, nem is tudom, félre is teszem, nincs hozzá közöm. Van ennek egy politikai része, ahol Havasi Bertalan, Lázár János, és mindenki, aki él és mozog a Fideszben és a Fidesz körül, az önkényről és elnyomás és diktatúráról beszél. Ehhez két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ezek az urak, akik most ajvékolva önként emlegetnek, két hónappal ezelőtt még az életükre esküdtek volna, hogy a magyar kormánytól teljes mértékben és 110%-ig független az ügyészség. A magyar kormány képtelen, fizikailag is képtelen arra, hogy az ügyességet bármi módon befolyásolja, ez két hónappal ezelőtt még így lett volna. Lázár János nem arról beszélt volna, hogy mivel matat az ügyészség, hanem arról, hogy az ügyészséget a kormány soha semmi módon nem tudja irányítani. A második dolog, amit ehhez a politikai részéhez tennék hozzá még, ez csak egy érdekes alatt, jelen pillanatban némi személyi húzavona, vagy személyi húzavona után a Bács-Kiskun megyei főügyészséget dr. Pigel Zsolt irányítja, akit 2020 májusában személyesen Polt Péter nevezett ki erre a pozícióra.
1: Oké, és maga az ügy gyorsasága, mert hogy ez az NK botrány igazából 2025 szeptemberétől indult, és 26 nyarán ott tartunk, hogy hatan börtönben vannak, és már a Fidesz...
5: Előzetesben.
6: Igen, hát a gyorsasága az a látszólagos egyszerűsége, tehát ezt akármilyen messziről, vagy középtávról, vagy közelről nézem, ez nagyon sok mindenben pont úgy néz ki, mint egy hűtlen kezelési ügy. Nagyon jó ügy, szerintem örülhet mindenki, akit ebbe az ügybe akár meg is vádoltak, hogy most lehetőség van arra, hogy ezt az nagyon hűtlen kezelésnek kinéző ügyet most talán tisztázni is tudja majd az ügyészség a végén. Lehet, hogy nem ezzel a célral végezték ezeket a házkutatásokat, illetve intézkedéseket. Azzal vitatkoznék, hogy 1990 óta nem történt ilyen, szerintem a nyomozóhatóságok hát majd, hogy nem, vagy lehet, hogy napi rendszerességgel végeznek bejelentés nélkül nyomozati cselekményeket. Nem csoda, hogy nem egyeztetek időpontot, mielőtt elmentek vélelmezett bizonyítékokat lefoglalni egy bűnügyben, amiben
7: nem
6: már
7: szokás.
6: Valóban... Nem én nem vagyok szakértő, én se közgazdász vagyok, de szerintem ez nem szokás, vagy mondhatnám